0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

A Sporthely mai adásában Dorogra látogatunk, a 100 évvel ezelőtt született Buzánszky Jenőről elnevezett labdarúgó stadionba. Az aranycsapat játékosa 1947 és 60 között játszott a Dorogi Bányász együttesében, később pedig edzője is volt. A klubnál ma az utánpótlás nevelés a legfontosabb, erről is beszélgetünk, és körbejárjuk a pályát, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: csöblet rúgása, dologjavára, Varga lő! Gól! 4 perccel a mérkőzés befejezése előtt a dorogiak megszerezték vezető góljukat. Varga lövése acélról kivágódott Szuromi elé, aki közvetlen közelről a sarokba kotorta a labdát. Óriási a harca, küzdelem a pályán. 2-1-re vezet a Dorog, és most a Ferencváros jön előre. Szinte valamennyi játékos ott anyázik a 16-osnál. Albert áll a labda, a 16-oson belül van. Fenyvesi kettőhöz került lövés, Ilku kiüti a labdát. Másodpercek vannak hátra a mérkőzésből, kedves hallgatóim. 2-1-re vezet a Dorog, és ez azt jelenti, hogy az egyfordulós bajnokságot megnyerte a győri vasas Eto! Itt küzdött a Dorog és a Ferencváros, és ebből a küzdelemből a vidéki csapat, a győri vasas Eto került ki győztesen, hiszen a dorogi pályán a Ferencváros hallatlanul nagy küzdelemben alul maradt a kiváló napot kifogó Bányás csapattal szemben.
1: Call it magic.
2: Maier László, az utánpótlás klub elnöke. Itt állunk a Buzánszky Jenő nevével fémjelzett stadion mellett. Már bejöttünk a kerítésen, én bejöttem a kerítésen, és mielőtt elkezdenénk itt körülnézni, azért azt lehet látni, hogy a klubház 1895-ben épült. Tehát azért ez a klub, ez a létesítmény igen nagy múltra tekint vissza.
3: Ez a klub, ez 1914-ben alakult. Maga a klubház ugye korábban más funkcióval bírt, és miután a labdarúgás kiteljesedett Dorogon, a klubház elnyerte azt a funkcióját, amit betöltött hosszú éveken keresztül. Ugye 10 éves jelen pillanatban a klub. Ez a pálya, ez már a kezdetek kezdetén is itt volt, ami akkor még Dorognak teljesen a külterülete volt, és hát utána ugye a bánya fejlődésével és fejlesztésével a környező területeket belépesítette a lakosság. Ugye alapvetően Dorog egy bányásztelepülés, a bányászat alapozta meg a jólétet, a jövőt, a biztonságot, a családoknak a stabilitását, és nagyon sokáig ez a klub is annak köszönhette a fényes jelenét és a szereplését, hogy a bánya, mint egy támogató, mint egy bázis volt, tehát a klub mögött.
2: Akkor elindulhatunk és körbenézhetünk. Igen. Itt, ahol most állunk, ez a fő pálya, lehet ezt mondani,
3: ez
2: talán.
3: Ez a pálya, ez a stadion, ez volt mindig is a bázisa a Dorogi FC-nek, nagyon sokáig, viszont mi 2014-ben a közeli Tokodüveggyárban, ahol egy sportlétesítményt, egy sporttelepet béreltünk az ottani önkormányzattól, létrehoztuk az utánpótlás nevelők központunkat, ahol is az utánpótlás csapatok edzenek, a rendszeres napi edzéseiket ott folytatják, ott játszanak bajnok ki mérkőzéseket is. Itt bent a stadionban a felnőtt csapatnak volt mindig is a székhelye és a főhadiszállása, illetve az utánpótlásban jelen pillanatban a 11-12 éves korosztályig itt vannak bent a gyerekek, és csak az U12-től vannak kint elsősorban Tokodüveggyárban.
2: Igen, mert hogyha rámegyünk a klub honlapjára, és ott fel vannak sorolva a csapatok, akkor ugye csak az utánpótlás csapatok vannak, illetve a női csapat van felsorolva. A férfi csapat, amely az MB3-ban játszik, tehát évek óta az MB3-ban játszik.
3: A felnőtt csapat 2016-ban feljutott az MB2-be, és 2022-ben kiesett az MB2-ből. Tehát mondhatom azt, hogy az a közel 7 éves időszak az MB2-ben volt. Előtte a Dorog nagyon sokáig valóban az MB3-ban játszott, illetve most jelen pillanatban a második szezonját tölti ismételten az MB3-ban. De mivel a felnőtt csapatot egy úgynevezett futballszolgáltató KFT üzemelteti, amely egy külön gazdasági társaság és elkülön a Dorogi FC utánpótlás egyesülettől, ezért a mi honlapunkon, az FC honlapján ott elsősorban az utánpótlással kapcsolatos információkat lehet megtalálni, míg a futball KFT-nek a honlapján, ott pedig a felnőtt csapattal kapcsolatos információkat közli az egyesület.
2: A névadó Buzánszky Jenő éppen 100 éve 1925. május 4-én született. Az ő szelleme mennyiben van még jelen a klub mai életében is akár?
3: Hát Jenő bácsi ugye egy meghatározó játékosa volt ennek a klubnak, hiszen a magyar labdarúgásban az aranycsapatot rendkívül magasan jegyzik. és ennek az aranycsapatnak két dorogi játékosa is tagja volt, ugye Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, illetve Ilkó István, aki Grosics Gyula mögött a legtöbbször volt magyar válogatott kapus, aki sajnos csak a kispadon tudta ezt bizonyítani. Tehát én mindig úgy számolom, hogy az aranycsapatban azért három dorogi játékos volt. Természetesen Buzánszky Jenőről nevezte el a polgármester úr ezt a stadiont, hiszen ha dorog és labdarúgás, akkor szerintem mindenki egyből Buzánszky Jenő nevére asszociál. Ugye Jenő bácsi itt élt, nagyon sokszor utánpótlás tornákra kijött, kilátogatott, mérkőzésekre is kilátogatott. Tehát ha valamiféle olyan esemény volt, akár egy bajnokavató vagy éremátadó, a Jenő bácsira mindig számíthattunk, hogy eljött és megtisztelte a jelenlétével ezeket a rendezvényeket. Mai nap pedig hát mi azért nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására. Ha gondolja, nagyon szívesen elviszem üveggyárbat, lehet látni a képeket az öltöző folyosón, ott vannak a dorogi labdarúgásnak a régi nagyjai, meg a fiatalok, akik most szerezték a bajnoki címeket. Tehát ilyen szempontból azt nem mondom, hogy Buzánszky Jenő kultusz van dorogon, de mindenki tudja, hogy az aranycsapatban kik játszottak, és azokat. Gyárbat lehet látni a képeket az öltöző folyosón, ott vannak a dorogi labdarúgásnak a régi nagyjai, meg a fiatalok, akik most szerezték a bajnoki címeket. Tehát ilyen szempontból azt nem mondom, hogy Buzánszky Jenő kultusz van dorogon, de mindenki tudja, hogy az aranycsapatban kik játszottak, és azok a dorogi játékosok voltak.
2: 2010 óta viseli a nevét a stadion. Az végül is az alapján, amit elmondott, meg hát azon információk alapján, amiket tudunk, előbb-utóbb várható volt, hogy felveszi az ő nevét, de ez inkább utóbb, nem?
3: Nem tudom, hogy Jenő bácsi hogy viszonyult ehhez. Az biztos, hogy akkor, amikor felvett a stadion az ő nevét, akkor már szinte majdnem minden játékosról az aranycsapatból volt egy stadion elnevezve, és hát evidens volt, hogy a dorogi stadiont akkor Buzánszky Jenőről fogják elnevezni. Ugye Grosics Gyuláé már a Tatabányai stadion, és igazából én érzem, hogy ez teljesen egy reális döntés volt az akkori városvezetéstől.
2: Ugye ő akkor ezt még megélhette, mert 2015-ben hunyt el, itt is volt gondolom az avató ünnepségen.
3: Az avató ünnepségen ő részt vett rajta, természetesen a szokásos vicces stílusával emelte a rendezvény fényét. Azt tudni kell, hogy Jenő bácsi egy rendkívül szórakoztató személyiség volt, ha az ő közelében nem lehetett unatkozni. Nekem szerencsém volt többször személyesen találkozni vele, hiszen a dorogi szénmedence sportjáért alapítványban is együtt dolgoztunk, és mikor tőlem megkérdezik, hogy miért csinálom én ezt, hogy miért vagyok én egy futballklubnak az elnöke, és nincs jobb dolgom, mindig azt mondom, hogy azok az élmények, amiket azáltal szereztem, hogy lehetőségem volt egy asztalán ülni Grosics Gyulával, Sándor Csikarral, Buzánszky Jenővel, Monostori Tivadarral, Varga Jánossal, és csak hallgattam az ő sztoriaikat, az szerintem egy olyan történelmi jelentőségű információ áradat, amit az újságokban és a sajtóban nem lehet megszerezni. És ezt személyesen átélni, az egy külön élmény.
2: Akkor el is indulhatunk körülnézni, de közben itt áll mellettem Méhes Norbert technikai vezető, aki elég fiatal, és nem tudom, hogy a dorogi futballban mióta van benne, de neked is van személyes élményed Buzánszky Jenővel?
4: Hát én igazából itt nevelkedtem, itt voltam utánpótlás játékos, itt játszottam a felnőtt csapatba, és utána, amikor lezártam a futballkarrieremet, itt kezdtem el dolgozni, 11 éve dolgozok. A Jenő bácsinak a fiával egy iskolába jártam, szóval a Jenő bácsihoz van kapcsolatom, találkoztam vele többször is a fia révén. Általában én szoktam szervezni az emléktornáit, évek óta ugye ezeknek a hagyományoknak adózunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy örülök, hogy találkozhattam is vele, és részese lettem annak a történelemnek, amit megélt, és hallhattam róla.
2: Igen, most is lesz, gondolom, hogy most talán különösen fontos, vagy különösen kiemelt jelentősége van ennek a tornának, amit idén is Telkiben rendeznek.
3: Igen, idén Telkiben, ugye Buzánszky Jenő 100 éves születésnapi évfordulóján a Komárom-Esztergom megyei Buzánszky Jenő Alapítvány szervez egy emléktornát, egy 8 csapatos tornát, amiben főleg megyei csapatok vesznek részt, de természetesen meghívást kapott Dombóvárnak az utánpótlás csapata is. Ez

0: egy U11-es korosztály bajnokság lesz. Dombovára visszatérve, ugye Buzenszkén Dombováron született, tehát ilyen szempontból teljesen reális, és nagyon örülök, hogy elfogadták a dombováriak ezt a meghívást. A gyerekeknek nagy élmény lesz, úgy gondolom, hogy telkiben egy ilyen tornán részt vehetnek, és méltóképpen meg tudjuk ünnepelni ezt a 100 éves évfordulót.
1: Akkor menjünk és nézzünk egy picit körül. Azt már említettük, hogy itt állunk a center pálya mellett, aminek a sarkában van egy szobor, ami egy híres szobor. Erről lehet tudni valamit?
0: Hát a szoborról ugye hivatalosan nem Buzenszky Jenő szobra egyébként. Futballista, én azt mindig csak úgy mondom, a futballista. Teljesen méltó helyen van, és alapvetően ez szimbolizálja azt, hogy Dorogon rendkívül régi és hosszú hagyománya van a labdarúgásnak. Szerintem nem egy játékosról mintázták ezt a szobrot, de hát abban az időben, amikor ez készült, akkor nagyon sok sporttal kapcsolatos szobor készült, hiszen ha megnézzük a Népstadionnak a szoborparkját, ott is hasonló indítatású szobrok láthatóak. Igazából ezt a szobrot, ezt mi tényleg csak megemlékezésekkor szoktuk használni. Többek között Jenő bácsi halálakor, akkor ott volt egy kisebb megemlékezés, oda kiraktuk a képét, gyertyákat gyújtottunk. Tehát igazából ez egy ilyen fém jele ennek a stadionnak, ugyanúgy, mint a mellett álló úgynevezett 100 éves kapu, ami most már 110 éves szintén. Tehát az egy felújított kapu, ami valóban a kezdetektől ott áll.
1: Egy nagyon pici kitekintés, mert hogy itt említette a sportolókról készült szobrokat, azért ez a stadion, ez inkább sportkomplexum, azt is lehet mondani? Tehát itt nem csak a labdarúgás van központban, ugye?
0: Hát most már csak a labdarúgás. Alapvetően régen ez a stadion, amíg a mi gyerekkorunkban, itt még egy futópálya volt, egy salakos futópálya a pálya körül, itt atléták voltak, itt volt egy boxcsarnok, itt egy nagyon gazdag sportélet volt, de miután Dorogon megépült a sportcsarnok, megépült a birkózócsarnok, megépült az uszoda, van egy úgynevezett futópálya kint a városban, tehát igazából mondhatom azt, hogy majdnem minden sportág megkapta azt a méltó helyet, ahol ő tudja űzni a saját sportágát. Jelen pillanatban itt a stadion belül most csak a labdarúgók vannak, férfi és női labdarúgás.
1: Egyébként, hogyha jól tudom, akkor Csík Ferenc is itt készült fel az 1936-os olimpiára.
0: Az lehetséges, de ezt valószínűleg jobban tudja, mint én.
1: Akkor menjünk tovább. Mi az, amit érdemes megnézni? Beszéltünk itt a szoborról, a kapuról, illetve a centerpályáról. Itt van kétoldali lelátó, aránylag nagy. Gondolom egy NB3-as mérkőzésen, hogyha a felnőtteket nézzük, vagy a női csapatot, ez talán megtelik. Utánpótlás mérkőzéseken, nem tudom, ezt inkább kérdezem.
0: Az utánpótlás csapatok nem itt bent játsszák a bajnoki meccseket. Itt a bajnoki meccset csak a felnőtt csapat játsza. Nagyon érdekes, itt ebben a stadionban a 70-es években egy Dorog-Ferencváros mérkőzésen közel 10 000 ember van.
1: És egyébként, bocsánat, hány néző fér el?
0: Hitelesítve jelen pillanatban én úgy tudom, hogy hitelesen 1100 nézőre van kialakítva a stadion. De ugye abban az időben abban nem voltak ülőhelyek, ott állóhelyek voltak, és ha megnézzük a régi képeket, az emberek tényleg egymás mellett álltak, mint a heringek, és eldőlni sem lehetett, mert a másik megtámasztotta. És nagyon érdekes, talán 2014-ben játszott itt a magyar utánpótlás válogatott az izraeli válogatottal, utánpótlás válogatottal egy felkészülési mérkőzést, és akkor Nyilasi Tibor az MLS-ben az utánpótlás szakmai vezetője volt, ha jól emlékszem, és kijött az öltöző folyosón, beszélgettünk, és így megállt, és azt mondta, hogy itt semmi nem változott. És akkor megkérdeztem, hogy ez most dicséret, vagy elmarasztalás alapvetően, mert ugye ő a 70-es években játszott Dorogon bajnoki mérkőzést, és azt mondta, hogy igen, hát ez a hangulata a stadionnak az ugyanolyan, hiszen itt van egy olyan fa lelátó, ami hát egyedi a mai stadionokban. NB2-ben játszottunk, volt egyszer egy fiatal ember, Angliából jött Magyarországra nyaralni, és akkor olvasta, hogy a dorogi stadion az hasonlít azokra a hagyományos angliai stadionokra, amiket a századfordulón építettek, és ezért eljött egy dorog meccsre, hogy megnézze azt, hogy tényleg hogy néz ki ez a stadion. Úgyhogy ennek van egy sajátos hangulata, természetesen nem feltétlenül szerencsés az, hogy 5 méterenként van egy függőleges gerenda és egy oszlop, ami néha kitakarja akár a kaput, akár a játékteret, de sajátos atmoszférája és hangulata van a stadionnak, ami legutoljára egyébként teltházas mérkőzést a dorogi felnőtt csapat Újpest elleni kupa meccsén játszott, amikor valóban teltház volt és villanyfényes mérkőzés, ami egy nagy esemény volt Dorogon.
1: Odalépek most Méhes Norberthez. Neked is nyilván vannak emlékeid, akár itt az elmúlt években, vagy korábban, amikor említetted, hogy itt játszottad végig a pályafutásodat. Neked mi a legjobb emlék, ami akár teltházas mérkőzéshez kapcsolódik, akár bármilyen személyes emlék?
2: Most, hogyha szembenézek, ott van egy ilyen riporteri szoba, ott velünk szemben, látható. Gyerekkoromban én ott ültem fönn mindig, és ott az alatt található a B-közép, és én ott néztem végig a felnőtt csapat mérkőzését, mikor ilyen tizenéves voltam, és már akkor megfogott, akkor nagyon sokan jártak mérkőzésre, mert az akkori hangulat az úgy megfogott, hogy én is mindig beszerettem volna mutatkozni ebbe a stadionba, ami utána sikerült is. Voltam jó csapatnak is a tagja, voltam rosszabb csapatnak a tagja, de nagyon jó emlékek fűznek a stadionhoz.
0: Még csak annyit szeretnék elmondani, hogy 2013-ban, amikor az NB3-ban bajnokok lettünk, én akkor éltem meg először vezetőként a teltházas mérkőzést, akkor több mint 2000-en voltak itt jelen a stadionban, és valóban egy népünnepé volt utána. 5 gólt rúgott a csapat, és ismerőseim mesélték, hogy amikor rúgta a Dorog a gólokat, a városnak a legmesszebb pontján is lehetett hallani a felzúdulást és a felhördülést a stadionból, úgyhogy ez egy jó érzés volt akkor.
1: És hogyha visszaolvassuk a klub történelmét, a női csapatnak vannak itt nagyon nagy különbségű győzelmei. Azok is gondolom, hogy azért lehet, hogy más szempontból, de azért nagyon emlékezetesek.
0: Hát a női csapatot én igazából tisztelem becsülöm, mert nagyon lelkes lányok alkotják a csapatot, és egy nagyon jó közösség. Az eredményeik néha természetesen kiemelkedőek, néha csak a szokásos rutint hozzák, de a lányoknak a mérkőzéseire igazából jelentős nézőszámot nem tudunk felmutatni. Ott inkább a hozzátartozók, a barátok, barátnők és természetesen az edzőstáb tagjai szoktak kilátogatni. Inkább a lelkesedés dominál jelen pillanatban a dorogi felnőtt lányfutballba vagy az utánpótlásba. Jelen pillanatban több mint 70 igazolt női futballistánk van, vagy lány futballistánk van, akár már 13 éves korosztályban is vannak kislányok, akik fociznak. Ha jól tudom, 13 éves korig játszhatnak együtt a fiúkkal, ugye, Maja?
3: 14.
0: Tehát van egy kislány, például Mekler Adél, aki 13 évesen a korosztályos fiú csapatban játszik, és a tornákon kiemelkedő teljesítmény nyújt, vagy akár mondhatnám a Berko Larát, aki szintén a korosztályos fiú csapatban játszik, és mondjuk egy téli tornán, ahol a fiúk, lányok együtt játszottak egy csapatban, ő lett a torna játékosa. Tehát ilyen szempontból nagyon sok tehetséges kislány van nálunk, és mindent megteszünk azért, hogy ezeket a lányokat nagyon sokáig a futballpálya, illetve a futballstadion környéken tudjuk.
1: Mi is itt vagyunk most a futballpálya környékén, és ugye amikor találkoztunk, akkor bent az öltöző folyosón találkoztunk, ahol rengeteg kép van kint, egykori fényképek, talán nem is túl jó felbontás, és ez mutatja a múltat. A hagyománytiszteletről beszéltünk már itt akár az emléktorna kapcsán, de ilyen szempontból is megnyilvánul, hogy képek vannak kint, hogy azok a fiatal játékosok, akik nap mint nap itt töltik a délutánjaikat, ők is tisztában legyenek itt a klub történetével és a klub nagyságaival?
0: Igen, én nagy hangsúlyt feltettek arra, hogy a hagyományokat őrizzük, bár tudom, hogy a hagyományokból nem lehet megélni. Ugye sokan ma a magyar labdarúgásban mindig azt mondják, hogy milyen nagy múltú klub és az NB1-ben a helye, de abból nem lehet megélni, hogy kinek milyen a múltja. Viszont nagyon fontos tudni, hogy mi volt a múltunk, és kik voltak azok a játékosok, azok a vezetők, akik ezért az egyesületért dolgoztak, és fenntartották azt a hírnevet, amit mondjuk most jelen pillanatban a dorogi futballklub jelent, és kutya kötelessége a gyerekeknek ismerni a játékosokat, és nem csak Buzánszki Jenőt, és nem csak Rosis Gyulát. Ugye hajlamosak vagyunk a magyar labdarúgást az aranycsapat mércével mérni, de nagyon sokszor itt voltak olyan játékosok, egy Varga János, aki abban a korban, az 50-es években, ha mondjuk nem Puskás Ferenc van a felnőtt csapatban, akkor ő is az aranycsapat tagja lehetett volna. És azt ne felejtsük el, hogy abban az időben volt Magyarországon A, B és C válogatott, tehát 3 válogatottat állítottunk ki, akik európai szinten még a C-válogatott is komoly eredményeket tudott felmutatni, ahol bizony ott voltak a dorogi játékosok. És ezért tudni kell a gyerekeknek azokat a játékosokat, akik, és ismerni kell azokat a személyeket, akik ezért abban az időben sokat tettek. Úgyhogy ez megvan képekben, megnyilvánul, az emléktornákban megnyilvánul. Én szoktam quiz kérdéseket küldeni az edzőknek, hogy akkor ezt a játékosokkal beszéljék meg, készítsék fel őket, vagy tudják legalább. Úgyhogy arra odafigyelünk, hogy fejben is ott legyen, ne csak testben.
1: Ha visszatérünk, akkor ide az öltöző folyosóra, ez talán a visszhangból is hallatszik, hogy most egy zárt térben vagyunk. Itt vannak a tablók.
0: Hát ezek a tablók, amik 2014 óta, vagy 13 óta keletkeztek, ugye? Én mindig azokból a csapatokból csináltatok tablót, akik valami olyat értek el, ami az Egyesület életében egy mérföldkövet jelentett. Tehát mondjuk itt van a nyugati csoport harmadik helyezettje, NB3, 16-ba, de ez a harmadik helyezett akkor egy helyezés, akkor egy NB2-be való feljutást eredményezett. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy mérföldkő volt a csapat életében, ezért tablót csináltunk. Ez pedig a 12-es, 13-as csapatnak a tablója, akik akkor a tulajdonképpen a semmiből Miskei Attila vezetésével az NB3-as bajnokságot megnyerték. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy úgy indultunk neki a bajnokságnak, hogy legyünk benne az első ötbe, mert akkor a bajnokságot ugye átszervezték, és több NB3-as csoport megszűnt, és hát túl jól sikerült, mert elsők lettek.
1: Azt hiszem, ezt senki nem bánta. Majer László elnökkel beszélgetünk, és akkor ismét egy picit Méhes Norberthez fordulok, és visszautalok arra, hogy a fiatalok mennyire ismerik a múltat és a hagyományokat. Te mit érzékelsz, mert azt hallottuk, hogy azért a törekvés az megvan, hogy ők ismerik, de valóban ismerik is, és képben vannak, és tudják, hogy mi történt a Dorogi FC-ben a múltban.
2: Én azt gondolom, hogy vannak olyan labdarúgóink, akiket igenis érdekel a múlt. Ugye az online világban kutatják, ott van már a Google, Wikipedia, ezek után néznek a gyerekek.
1: De utána néznek? Tehát valóban érdekli őket?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy bármely, most ha nem a kiskorosztályokat nézem, de mondjuk egy U9-es csapattól kezdve, hogyha bármelyik dorogi csapatnál föltennék a kérdést, nem 5-6-7 gyerek lenne, aki jelentkezni, és el tudnám mondani, hogy ezek a játékosok, ezek hol és mikor futballoztak.
1: És neked ezekhez a tablókhoz, nem is úgy kérdezem, hogy mennyi közöd van, hanem hogy milyen emlékeket ébreszt benned, mert nyilván te is régóta itt vagy a klubnál, és átélted ezeket a nagy sikereket.
2: Van olyan tablóm, amikor én külföldön futballoztam, de például pont ez a tabló, ami előtt állok, amikor ugye harmadik helyezett lett a felnőtt csapat, és fölütött az NB2-be, akkor már szerves része voltam az Egyesületnek, úgyhogy megélhettem azt, hogy a másodosztályba jutottunk, megélhettem azt a felemelkedést, amin átment a klub, szintet léptünk, úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak arról, hogy milyen mérkőzéseket játszottunk itt az elmúlt időszakokban.
1: Harmat József, aki tulajdonképpen az egész életét itt töltötte Dorogon, mindenféle sikerek részese volt. Ezek nagy sikerek és jó emlékek, vagy ezek a mai napig hatással vannak az életére mindig, amikor belép ide a stadionba?
3: Hát az igaz, hogy itt töltöttem gyakorlatilag a fél életemet, hát ami a futballról szólt, gyakorlatilag 80-ban, 1900, nem 1800, léptem át az első csapat öltözőjét, és mondjuk egy 10 évet leszámítva, itt voltam Dorogon, itt voltam játékos, edzősködtem, és pedig most meg masszőr vagyok.
1: Beszéljünk a névadóról egy picit. Önnek bármiféle személyes kapcsolata volt Jenő bácsival?
3: Persze. Hát régen a Dorog úgy nézett ki, hogy elment az ember az utcán, és akkor Ilku Pistával, Buzánszkival ilyenekkel találkozott. Sajnos most már nincsenek köztünk. A Jenő bácsit is persze, itt aki dorogi, az mindenki ismerte. Én úgy emlékszek egyébként, hogy ő hozott ide Dorogra. Tehát én játszottam, ez egy kis falu itt a környéken, és a Jenő bácsi közbenjárásával, ifistaként, vagyis fiatal játékosként úgy kerültem ide Dorogra. Jó ismerősöm volt nyilván.
1: Azt mondják róla, hogy ő nagyon vicces ember volt, és jó volt a közelében lenni.
3: Hát igen, ő azért tudott sztorizni a legendás időkről. Ez így van.
1: Csak a kérdezték, vagy egyébként is dölt belőle a szó?
3: Hát Jenő bácsi, hát ez az szerves része volt itt a dorogi futballnak. Igazából ezt így nehéz így most, hogy dölt-e belőle a szó, vagy mit tudom én. Ő volt félig meddig a Dorog, tehát egy legenda volt itt, nem véletlenül nevezték el a stadiont, és hát örültünk, amikor úgymond dölt belőle a szó, mert a legendás időkről, Puskás, ezekről az időkről néha elejtett egy-egy történetet, és azt azért jó volt hallgatni.
4: Csatárként kezdtem én a pályafutásomat, és már gólkirály is voltam. 19 éves koromban duplázni tudtam, hát ide Dorogra is csatárként kerültem. Egy fél szezonban az NB1-be, 47-be 10 gólt rúgtam a fél szezonban, és hát szerencsémre az edzőknek támadt egy olyan ötlete, hogy 49-ben hátra vitt hátvédnek, mert hát ez a poszt, amelyik meghozta ezeket a sikereket, amiket elérhettem a labdarúgásban.
1: Barna Gergő áll itt mellettem, aki szintén az egész életét, bár még nagyon fiatal vagy, itt töltötte Dorogon. Mit jelent neked az, hogy itt vagy Dorogon? Ez egy klub, vagy ez több, mint egy klub számodra?
5: Hát igazából nekem több, mint egy klub, mert az egész, tényleg az egész pályafutásomat itt töltöttem. Itt kezdtem el focizni, jelenleg is itt focizom, és azért nekem ez többet jelent már, mint egy klub. Szerintem ez az egész városnak több, mint egy klub. Ez egy érzés, életérzés, és nagyon fontos nekem ez az egész, ami itt van igazából.
1: Nagyon sokat beszéltünk itt már a többiekkel arról, hogy ugye ez a stadion Buzenszky Jenő nevét viseli. Nem tudom, hogy te találkozhattál-e vele, ugye 10 évvel ezelőtt hunyt el, de igen?
5: Igen, találkoztam vele, sőt még olyan szerencsém is volt, hogy egy teremfoci, egy ilyen torna volt, és gólkirály lettem, és ő adta át nekem a gólkirálynak járó kupát, meg egy labdát. Szóval volt szerencsém el találkozni, igen.
1: Azért nagyon fontos, mert arról is beszéltünk, hogy milyen fontos a múlt, a jövő az mennyire fontos, és milyen irányba halad itt Dorogon?
5: Hát én azt gondolom, hogy a jövő mindig fontos, mivel az a következő lépcsőfok. Hát a jövő, most itt a milyen irányba halad, egyre fiatalodik a csapat, tényleg a fiatalokra építenek. Hát hosszú távú terve szerintem az, hogy a fiatalokból álló csapat legyen itt, egy olyan csapat, aki megállja a helyét NB3-ba, akár hogyha komolyabb célval kitűzünk, akkor feljutni NB2-be, és ott megállni a helyét. Szerintem ez így van rendben, mert a fiatalok és nem a jövő igazából.
1: Azt mondod, hogy akár, ha komolyabb célokat tűztök ki, akkor NB2, akkor ez így nincs kimondva? Tehát nem ez az elsődleges cél?
5: Jelen pillanatban sajnos a helyezésünk alapján sem reális ez a dolog.
1: Nem erre a szezonra gondoltam, hanem mondjuk a következő 1-2 évben akár.
5: Hát úgy beszélgetünk róla. Nem azt mondjuk, hogy ez a így kell legyen és kész, de beszélgetünk róla, hogy szeretnénk azért ezt az egészet. És én úgy vagyok vele, hogy azért ezt meg kell látni, hogy alakul. És ha ahhoz mérten, akkor mérlegelni, és hogyha reális esélye van a csapatnak esetleg ezt tényleg kivírni, ezt a feljutást, akkor viszont mindent elkövetni annak érdekében, és sikerüljön.
1: Ugye egy több mint 110 éves klubról beszélünk, maga a stadion is akkor kezdett épülni 1914-ben. Ettől függetlenül minden adott, vagy adott lenne ahhoz, hogy itt akár nagyobb célok is legyenek?
5: Hát én azt gondolom, hogy igen, mivel hogy amikor ugye NB2-ből kiestünk, akkor lett így a pálya is megcsinálva, a világítás, stb. És akkor is megfelelt az NB2-es elvárásoknak. Én azt gondolom, hogy most is megfelelne az NB2-es elvárásoknak szerintem.
1: Majer László elnökhöz fordulok vissza így műsorunk végén, mert hogy itt szóba került az NB2, szóba kerültek a célok, de mik a célok tulajdonképpen? Vannak-e itt akár feljutási álmok, nem ebben a szezonban, mert most a helyezés talán nem indokolja ezen reményeket, de a jövőben akár NB2 vagy magasabb célok lehetnek, vagy jó ez így, ahogy van, és az legyen jó, ami van?
0: Én csak azt tudom megfogalmazni, ami az utánpótlásban betöltött elnöki pozíciómból fakadóan célok lehetnek. A felnőtt csapatnak a céljait, azt arról én nem tudok nyilatkozni. Nekem az a célom, hogy minél több fiatal dorogi játékos játszon a dorogi felnőtt csapatban. Tehát mi jelen pillanatban az utánpótlásban egy olyan stratégiával dolgozunk, hogy a nagyon kiemelkedő tehetséges játékosok megkapják azt a képzést, hogy 14-15 éves korban elmehessenek akadémiára. Ez az elsődleges célunk. Én büszke vagyok arra, hogy a dorogi utánpótlásból hazánk majdnem minden akadémiáján van játékos. Van, aki kiállja a próbát, és akár felnőtt korban is ott játszik, illetve vannak, akik utána visszatérnek dologra. Akik viszont nem mennek el akadémiára, azoknak pedig kutya kötelesünk olyan képzést adni, hogyha focisták szeretnének lenni, akkor a dorogi csapatban tudjanak játszani. Nekem az a célom, hogy egy olyan kapcsolat alakuljon ki a felnőtt csapat és az utánpótlás között, ahol a felnőtt csapatban számítanak a dorogi fiatalokra, kipróbálják őket, bátran bevetik őket. Mi az NB2-ben annak idején minden évben megadtuk a lehetőséget, egy volt, amikor kettő fiatal játékosnak, aki profi szerződést kapott, és kapott egy évet, másfél évet, két évet, hogy bizonyítsa be, hogy oda való. Én ugyanezt szeretném elérni a jövőben is, és hát szeretném, hogyha a felnőtt csapat mondjuk egy magasabb szinten futballozna. Természetesen az mindenkinek a vágya. Ehhez azért szükségesek infrastruktúrális és egyéb fejlesztések ebben a stadionban is.
1: A Sporthely mai adásában a dorogi Buzenszky Jenő labdarúgó stadionba látogattunk. Tartsanak velünk legközelebb is, Beró Emesét hallották.
6: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Szoboszlai kaplabda. Szoboszlai előtte Nikolics ment középüt, Könyves. Szoboszlai. Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

A sporthely mai házigazdája a győri búvárese. Otthonra találnak itt azok is, akik csak szórakozásból merülnek, és azok is, akik a búvárkodást profi sportként űzik. Megtudhatjuk, milyen élményekkel gazdagodnak

0: azok, akik szívesen mennek a víz alá, és azt is, milyen felszerelés kell mindehhez. Tartsanak velünk, én Vera Emese vagyok. Bartos György, ügyvezető elnök helyettes fog minket körbevezetni. Itt vagyunk most egy nagyon pici helyiségben, ahol rengeteg felszerelés van. Tulajdonképpen az egész nem nagy, de nem is kell, hogy nagy legyen?
1: Az alsó részen vannak a búvár felszerelések és a technikai alkatrészek. A felső helyiség az ilyen szociális helyiség, tehát ott tudnak összejönni a búvárok, ott vannak az oktatások. Igazából azt mondom, hogy Magyarország egyesületeihez képest az egyik legjobban felszerelt egyesület vagyunk. Annak idején az MHS-ból alakult tehát az egyesület, és onnan is maradtak még felszerelések, de természetesen azért itt új felszereléseket, új technológiákat vásároltunk azóta. Azt el lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 30-40 embernek lévő felszerelés van itt jelen pillanatban, ami könyvbúvárkodáshoz szükséges.
0: A felszerelés az mit akar?
1: Palackok, ruhák, reduktorok, jacketek, uszonyok, maszkok, minden. Tehát komplett felszerelést tudunk adni a nálunk sportoló fiataloknak, időseknek. Foglalkozunk ipari búvármunkák, és a belső részen vannak azok a speciális felszerelések, amik ezekhez a munkákhoz kellenek. Érdemes azt is amúgy megnézni.
0: Akkor meg is nézzük, arrébb megyünk egy picit. Itt egy hatalmas palackot látok, és rengeteg ruhát, aztán rengeteg kisebb palackot.
1: Ezek mind száraz ruhák, tehát ezekkel akár jég alá is lehet menni. Nem érintkezik a búvárteste a vízzel, tehát teljesen száraz marad, aki ebbe van. Ebben dolgozunk általában. Ebben is van kétféle variáció, amit használunk. A zárt sisakos és a fullmaszkos merülési lehetőség, amit tudunk alkalmazni. És hogyha megnézed, itt van egy AH5-ös sisakunk, ami egy picit hasonlít a régi búvár sisakra.
0: Igen, ez aki elképzel Igen. egy búvárt, az pont ilyen sisakban képzelje.
1: Igen, annyi, hogy ez egy kompozit anyagból készül már, nem a régi réz sisak, de az alapelv az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a fizika, meg maga az alapelv az teljesen változatlan. Annyi, hogy ez már egy moderne felszerelés, modernebb anyagból készült felszerelés.
0: Mielőtt a további részletekbe belemegyünk, azt azért tisztázzuk, hogy itt ugye szabadidős búvárkodással és versenyszerű, tehát profi búvárkodással is foglalkoztok.
1: Ez így igaz. Két szakosztályunk van az egyesületen belül, az egyik a versenysport, a másik pedig a hobbi búvárkodás. Ahhoz, hogy fent tudjuk tartani az egyesületet ilyen szinten, ahhoz pedig különböző munkákat is tudunk vállalni, és gyakorlatilag így teljesen önfenntartóak vagyunk.
0: A különböző munkák, ami nekem először eszembe jut, és ezt filmekből szedem ezeket a tapasztalatokat, hogy például a hajó oldaláról különböző dolgokat levakarni. Nyilván ez nagyon csúnya megfogalmazás, és lehet, hogy meg is sértem itt a búvárokat, de ilyesféle munkákra kell gondolni ilyenkor?
1: Minden munkára, amit víz fölött el lehet végezni, azt ugyanúgy el lehet végezni víz alatt is. Általában amúgy mostanában a legtöbb munkánk az ilyen víz alatti vágások, acélszerkezetek vágása, betonozások, ilyesmik, csőszerelések, spinklertartályoknak a karbantartása, tisztítása, ennyi.
0: Van kincskereső búvárkodás is?
1: Van, de azt mi nem csináljuk. Fogd meg, hogyha...
0: Húha, jó.
1: Már nehéz.
0: Akkor most kézbe is vesz. És ezt valaki a fején hordja, vagy a vállán
1: tartja. Ez csak a sisak, ez 12 kiló.
0: Jézus
1: ez
0: Mária.
1: Még kapcsolódik egy 40 kiló ólom, egy ólomcipő, a ruha, meg még a palack.
0: Tehát. Vissza is adom inkább, jó? Mert ez nekem így nagyon, nagyon nehéz, de köszönöm, hogy megfoghattam, mert sosem fogtam még búvár sisakot, és azt is el tudom képzelni, hogy soha többet az életben nem is fogok. Ez valakiben vagy benne van, vagy nincs, hogy fél a víz alatt, vagy nem? Vagy ezt akár meg is lehet tanulni?
1: Mindent meg lehet tanulni, tehát hozzá lehet szokni. Én úgy gondolom, hogy ez egy fertőző betegség, tehát aki ezt egyszer elkezdi, az nem tud tőle szabadulni. Hála Istennek az egyesületi tagság is eléggé szerteágazó korosztálytól elfel, tehát a 4-5 éves gyerektől kezdve a 76 éves bácsig mindenki megtalált az egyesületbe, és hát jönnek és búvárkodnak, a csendvilága megérint mindenkit, úgyhogy ez egy ilyen alaptevékenység nálunk.
0: De mitől jönnek ide például egy 4-5 éves gyerek? Gondolom, hogy akár szülői ráhatással, vagy leginkább szülői ráhatással, vagy családi ráhatással?
1: szervezünk családi programokat, és hát nyilván az egyesületi tagságnak a családjai, gyermeke is csatlakoznak ezekhez a programokhoz, de járunk általános iskolákba bemutatókat tartani, foglalkozunk sérült gyermekeknek a merültetésével. Úgyhogy ezekből az iskolákból azért eléggé sok olyan érdeklődő jön, akik szeretnék kipróbálni a víz alatti világ rejtelmeit, és amikor kipróbálják, ugye az a szabadon való légzés a víz alatt, meg az a lebegés, az megfogja őket, és akkor itt maradnak.
2: Na, nagyjából ennyi, és akkor hát rengeteg felszerelésünk van még itt. Ezek mind olyan cuccok, amik, ez egy víz alatti telefon például.
0: Lehet telefonálni.
1: Igen, az aki lemerül, azzal a kapcsolattartás nagyon fontos, a kommunikáció, úgyhogy gyakorlatilag ilyen rádión keresztül tartjuk a kapcsolatot vele.
0: De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő fogja a kezében a telefont, hanem gondolom valahogy a sisakba be van építve.
1: Bele van integrálva a sisakba, igen. És akkor így tudnak kommunikálni. A kötéljelzéseken kívül.
0: Meg bizonyos kézjelzések is vannak, nem? Ezt is a filmekből lehet tudni, hogy akkor most minden rendben van, fölfelé mennék, lefelé mennék.
1: Igen, vannak kézjelzések. Igen, ezek a kézjelzések működnek, tehát a hobbi merülések során, meg még az ipari merülések során is, hogyha olyan vízbe dolgozunk, ahol ez a kommunikáció lehetséges, akkor alkalmazzuk ezt is.
0: Na, ez egy hatalmas, olyan, mint egy horgász doboz. Itt is különféle maszkok vannak, de ez nem olyan nehéz, mint ez az előző ólomsisak. Full maszk,
1: igen, tehát teljes arcot fedő maszk. Ebbe is integrálva van a kommunikáció, tehát ugyanígy működik a kapcsolattartás a víz alatt lévő búvárral és a felszínen dolgozó kollégákkal. Ez már egy picivel könnyített felszerelés a nehéz sisakhoz képest, de tökéletesen alkalmas az ilyen ipari búvármerülésekre.
0: Közben feljöttünk ide az előbb említett szociális helyiségbe. Hát itt asztalok vannak, székek vannak, és akkor itt mi zajlik egészen pontosan? Valóban szociális tevékenység.
1: Igen, itt folyik a klubélet, meg még emellett oktatásokat is itt tartunk, tehát akik szeretnének tanfolyamot elvégezni, azoknak itt van az oktatási lehetőség. Projektor, számítógép, laptop minden rendelkezésre áll, meg hát nyilván itt vannak a bulik is, úgyhogy...
0: Barnak? Szoktak lenni?
1: Persze, a közösség élethez az is hozzá tartozik. Ugye vannak olyan rendezvényeik, amik már ilyen hagyományteremtőek. Minden évben állítunk karácsonyfát, nyilván az víz mellett van, de ugye a főzések, stb. Sütések azok itt vannak az udvaron, meg hát itt van az étkezés fent. Keresünk víz alatt húsvéti tojást, évadzáró, évadnyitó rendezvényeink vannak, vízvilágnapi rendezvény minden évben megüljük, úgyhogy ilyen tevékenységek vannak itt.
0: Meg hát gondolom egy világbajnoki címet, mert hogy Bukor Ádámmal is beszélgetünk majd, aki 8-szoros világbajnok és nyert világjátékokat, hogyha egy ilyen nagy teljesítmény és egy ilyen nagy eredmény, gondolom azt is meg kell ünnepelni.
1: Meg is szoktuk, igen. Ádám fontos versenyzője az Egyesületnek. Rengeteg nemzetközi siker és hazai siker van a neve mögött fémjelezve. Úgyhogy ő az, aki ezt a sportvonalat így viszi az édesapjával, aki Jakoda Tibor, és ő az edzője is.
0: És akkor az előbb említett Bukor Ádám itt ül mellettem, akiről elhangzott, hogy 8-szoros világbajnok, világjátékok győztes. Idén is lesz világjátékok, te ott leszel?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, meg én is várom a választ. Ugye most az elmúlt 3 évben eléggé nehéz időszakon estem keresztül. 3 évvel ezelőtt ugye diagnosztizáltak egy rossz indulatú daganattal, és aztán ott elég így felfordult az életem. Ugye akkor is pont egy világjátékok előtt történt a daganatnak a felfedezése, illetve a műtéte. Akkor még a világjátékokon kvázi gond nélkül részt tudtam venni, hát úgy gond nélkül 4 vagy 5 hónap azelőtt volt a műtét. Viszont így is viszonylag sikeresen sikerült lezárni, ugye 2 bronzéremmel. És azután viszont kivettem egy év szabadot, ami nagyon hosszasnak sikeredett, nagyon jól esett, meg azt éreztem, hogy szükségem is van rá, viszont aztán onnantól kezdve nagyon nehéz volt így visszarázkodni ebbe a sportvilágba, a mindennapi edzésekhez, és igazából ez most még így mindig folyamatban volt, viszont tavaly a világbajnokságon Szerbiában ugye sikerült a váltóval világbajnoki címet szereznünk, ahol világcsúcsot is úszunk, a 4x100-as mixfés váltóban, és a fiúkkal a 4x100 felszíni váltóban pedig bronzérmet sikerült szereznünk, vagy 4.-et, most ez nagyon, én nem is emlékszek. A lényeg az, hogy ott sikerült egy nagyon jó időt elérnünk, amivel sikerült a világjátékokra kvalifikálni magunkat, Úgyhogy, ha részt veszek a világjátékokon idén Kínában, akkor a váltóval fogok kiutazni majd.
0: Nagyon sok mindent mondtál, amiben szeretnék azért picit belekapaszkodni. Egyrészt, hogy akkor jól vagy, és ezen a betegségen túl vagy már?
3: Igen, lekopogom a betegségen, sikeresen túlestem. Most három havonta vannak kivizsgálások. Ugye én felvidéki származású vagyok, ezért mindig azzal kell ilyenkor utaznom, és akkor ott Pozsonyban történik a Nemzeti Onkológiai Központban a kivizsgálás.
0: Beszéltél erről az egy év szabadságról. Az szorosan összefügg a betegségeddel?
3: Mondhatni, igen. Én arra jöttem rá így a betegség során, hogy vagy hát egész pontosan azt éreztem, hogy nem éltem még úgy igazán. Ugye egész életemben a sportom volt a hangsúly, 6 éves korom óta ugye része vagyok az uszonyos úszás világának, 7 éves korom óta versenyzek, 10 éves korom óta kétfázisú edzéseim vannak, és én azt éreztem, hogyha most valami baj lenne, és ki tudja, mi lesz holnap, akkor még egy csomó nem megbánások, hogy az az érzés volt, hogy még nagyon sok mindent szeretnék csinálni, nagyon sok helyre szeretnék még utazni, és ezért kellett nekem ez az egy év, hogy kicsit ezen változtatni tudjak, és akkor volt a kép, egész évben csak így utaztam, pihentem, barátokkal vettem körül magam, tehát hogy az, ami a 23 év alatt kimaradt, azt így próbáltam pótolni.
0: És utána mennyire volt nehéz visszaállni? Egyáltalán abban az egy évben eszedbe jutott, hogy nem állsz vissza?
3: Az volt tervben elejétől fogva, hogy vissza fogok állni, úgyhogy hál' Istennek eddig nem sikerült eljutnom, hogy ilyeneken gondolkozzak, hogy visszaálljak-e vagy sem. Nagyon nehéz volt visszaállni, és mint említettem, ez még mindig egy folyamat, szóval sokkal jobban elhúzódott, mint ahogy én azt akkor elképzeltem. Azok mellett, hogy az akaraterő az megvan, de én bízok abban, hogy az idei felkészülés is sikeres lesz, és ez a Kína fog jönni, és sikerül majd egy jó időt úsznom a váltóval.
0: De azt mondod, hogy igazából azért mentél utazni, mert úgy érezted, hogy túl sokáig nem éltél, de most visszakerültél ugyanabba a kerékvágásba, most akkor nem érzed úgy?
3: Hát igen, ez egy most nagyon érdekes helyzet az én életemben, ugye a betegség után lett is egy tetoválásom, egy hosszú egyenes csík a hátamon, amit gyakran kérdeznek, hogy mit jelent. Ez egész egyszerűen és röviden egy határvonal, pont ez, hogy előtte és utána, mert én megfogadtam magamnak, hogy nem kerülök vissza abba a kerékvágásba, amiben a betegség előtt volt, amit utalok arra, hogy ez a mindennapi nehéz, hosszas helyzet, amikor próbálsz szétszakadni, de nem tudsz, és még az is, tehát hogy semmi sem elég, tök mindegy, hogy mennyire igyekszel. És most kicsit haragszok is magamra, és próbálom rendezni az életem, mert pont azt érzem, hogy megint visszakerültem ebbe a helyzetbe, hogy ugye csinálom az edzéseket, mellett ott az egyetem, közben ugye a honvédség tagja lettem, sportszázadon belül, mellette még oktatok is az úszodában, úgyhogy most nagyon szét vagyok szakadva, és akkor minden mellett ugye be kéne fejezni az egyetemet, és kijutni Kínába, tehát jól úszni, úgyhogy nagyon nehéz. De próbálok most egy nagy levegőt venni, és kicsit megnyugodni, és így rendezni a dolgokat.
0: Viszont azért egy profi sportoló élete leginkább arról szól, hogy nagyon sok a lemondás, tehát hogyha ennyi felé forgácsolódsz szét, akkor az óhatatlanul egy picit a profi sport rovására, meg az eredmények rovására megy. Vagy meg lehet ezt úgy oldani, hogy minden beleférjen?
3: Hát minden meg lehet oldani, csak az időzítésen múlik minden szerintem. Úgyhogy most próbálok a sportra fókuszálni, az az elsőleges, és utána pedig jöhetnek a többiek, és most próbálok így nagyon összeszedni mindent is, hogy utána megint majd tudjak egy kicsit pihenni itt a nehéz időszak után.
0: Az, hogy a világjátékokra sikerül kijutni, az a jövőd szempontjából és a profi sport jövőd szempontjából befolyásol bármit?
3: Hát igen, tehát hogy fontos lenne nekem is azt mondani, hogy több mint 20 éve üzem ezt a sportot, és hogy két világjátékokon is részt tudtam venni. Azért ez egy nagy dolog, ugye ez a nem olimpiai sportnoknak az olimpiája. Mellesleg úgy, hogy ugye nem az előzőn, ami Amerikában került megrendezés, amin részt tudtam venni, hanem az előttin, ami Lengyelországban volt, ugye nem vettem részt, holott akkor pont úgy alakult, megint egy ilyen bonyolult része volt az életemnek az az időszak, hogy akkor, amikor a 400 méteres felszíni úszáson nyertek a világjátékokon, én két héttel ezelőtt ugyanabban a medencében jobb időt úsztam ugyanazon a távon, úgyhogy az is egy ilyen bonyolult, ilyen szempontból egy picit fájdalmas időszak volt, úgyhogy visszatérve a kérdésre, nagyon fontos lenne számomra, hogy most azt tudjam mondani, hogy igen, eljutottam oda, és meg tudtam csinálni.
0: A sportszázad egyébként számodra mit jelent?
3: Hát a sportszerzet számomra az most egy nagyon fontos dolog, ugye ez biztosítja a mindennapi megélhetést, ugye úszonyos úszóként, ami egy nem olimpiai sport, nagyon nehéz így profi sportolóként is megélni a mindennapokban. Ez szerintem minden nem olimpiai sport toló nevében is mondhatom, ezért ez a sportszázad egy remek lehetőség volt számomra, ami biztosítani tudja a létezésemet voltaképpen.

0: Hujber Mihály vagyok, és egy elkötelezett búvár.
1: És egy elkötelezett búvár, hogy lesz egyrészt elkötelezett, de sokkal fontosabb, hogy lesz búvár.
0: Annak idején későn tanultam megúszni, és úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. És amikor lehetőségem volt rá, önálló döntésként, úgy gondoltam, hogy itt az ideje, és én búvár leszek. És ennek nagyon-nagyon komolyan neki is álltam. Hála az égnek, hogy jó csapatra találtam. Nagyon sok kitérőm is volt természetesen a világban, de végül mindig az dominált, hogy itt egy jó csapathoz kell tartozni, és akkor a merülés is sokkal szebb lesz, csodálatosabb lesz.
1: De ez akkor ilyen dupla lépés, hogy az úszás tanulás és már rögtön búvárkodás?
0: Igen. Gyerekkoromban nagyon sokat küzdöttem, ugye a fülfájós gyerek voltam, és emiatt ugye nem erőltették, hogy megtanuljak úszni. Természetesen ez elmúlt, kinőttük, felnőttünk, és utána pedig ugye az álmainkat megpróbáljuk megvalósítani, és így lettem búvár.
1: Többször említette azt, hogy nagyon jó a csapat, de azért a búvárkodás valahol egy picit magányos, nem? Vagy ezt én kívülállóként gondolom így?
0: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó társasport, és ezen belül kiemelném azt, hogy amikor együtt merül egy csapat, minimum két fő, de akár ugye többen, öten, hatan, nyolcan együtt, jó szinkronban merülünk, összeszokott társaság, akkor még könnyebb a merülés, még szebb élményt, mindennek tudunk örülni a víz alatt.
1: És én azt mi mindennek lehet örülni a víz alatt?
0: Az apró halaktól a nagyokig, a hideg vízben is ugyanúgy a csodálatos dolgokat megláthatjuk, és örülhetünk neki, és úgy olyan élményt hozunk fel a víz alól, ami további energiát ad akár a napunkhoz, az életünkhöz. Én így gondolkodom a búvárkodással kapcsolatban.
1: Akkor én ezt úgy képzelem el, hogyha elmegy nyaralni mondjuk a tengerpartra, akkor minimum egy ilyen sportboltban kapható kis pipa, szemüveg, vagy egy egybe maszk, az elengedhetetlen. Anélkül nem is indul el víz mellé.
0: Indulnánk kell enélkül, az ABC-szett nélkül, maszk, légző, csúszony nélkül nem indulunk el, és általában a nyaralásunkat úgy próbáljuk szervezni, hogy a tengerpartra szervezzük, és ugye akkor már még szebb lesz az a nyaralás. Amikor az ember teheti, ideje, lehetősége engedik, akkor mindig így van, és ha lehet, akkor a saját felszereléshez ragaszkodunk, mindenkinek profi felszerelése van, mert abba bízunk, jól leszervizelt felszerelésbe, és akkor biztos, hogy a merülés semmivel nem lesz elrontva. Nekünk ez a legfontosabb.
1: A család is megfertőződött, vagy eleve benne voltak a családtagok is ebben a búvárkodásban, vagy nincsenek még most sem?
0: Fiamat igyekszem vele vonni, kisebb-nagyobb sikerrel. 17 évesként az érdeklődése most más irányba van, de egyébként egy nagyon jó úszó, úgyhogy minden esély megvan rá, hogy búvár legyen. A párom egyelőre még nagyon tiltakozik, de én úgy gondolom, hogy eljön a pillanat, hogy egy bemutató, egy intro merülés során esetleg sikerül megfertőzni, és akkor még csodálatosabb, hogy együtt tudunk merülni. Ez a cél. Ugye tengerzúgás az embert megnyugtatja, az is ugye még szebbé teszi a pillanatokat, ugye, hogyha tengerparti nyaralásról beszélünk. Ez mindig még megédesíti, és amit még hozzá kell tenni, hogy a búvárkodás a legbékésebb sport, mivel nem egymást akarjuk legyőzni. Nem egymás ellen irányul, hanem egy élményt szeretnénk megszerezni, begyűjteni. Ugye mindent a szemnek, semmit a kéznek, víz alatt, és így tudunk feltöltődni, mi búvárok.

0: Csókás Péter elnök, vagy Pepe, ahogy itt látom kiírva a táblán. Ugye itt egyrészt szabadidős búvárkodás, másrészt versenybúvárkodás. Ez a kettő jól megfér egymás mellett?
1: Abszolút mértékben jól. Valamennyire a 80-as évek végén eltűnt maga a versenysport az egyesület életéből, ez érdekes volt. Akkor indult el inkább a rekreációs búvárkodás fejlődése, itt a Győri Búvársport Egyesületnél, és most egy 8-10 éve kezdtük el újból a első körben az utánpótlás nevelés miatt, illetve nem sokkal utána került ide hozzánk az Ádám Felvidékről, és ő óriási előnyt jelentett nekünk így a fiatalok körében, hogy meg tudtuk mutatni, hogy már pedig van ilyen versenyzőnk, aki ezt csinálja ides tovább több mint 20 éve lassan, és rettenetes jó eredményeket ér el szerte a világon, ugye most már a mai napig ő tartja a világrekordot is 20-as úszásban 200 méteren. Mellette ugye folyamatosan itt van, látják a srácok, tényleg egy példaképnek tűnik, és ez volt az a pont, ahol azt éreztük tényleg, hogy egy picit így az Ádám hatására is megindult maga az úszás, 20-as úszás újból az Egyesületnél. És most van 10-12 kis versenyzőnk is, fiatalok is, akik most már 3-4 éve szintén egész jó kis eredményeket érnek el. Ami számunkra is nagy élmény, illetve számunkra is nagy öröm, már csak azért is, mert maga az Egyesület az tavaly volt 60 éves, ez rettenetes ritka Magyarországon, és hogy egy sportegyesület, vagyis egy búvársportegyesület megéri ezt a tisztességes kort. Ebből kifolyólag igazából próbáltunk mi is jubileum alkalmával plusz lehetőségeket biztosítani számukra, akár uszodába, illetve különböző kulturális programokon való részvétellel támogattuk őket, és ez is jó sikerült, legalábbis mi ezt vettük észre, hogy jó sikerült.
0: Ugye gondolom, hogy ez is egy olyan sportág, amit fiatalon jó elkezdeni, tehát hogyha valaki itt a versenysportban szeretne jó eredményeket elérni, akkor azt fiatalon kell, vagy nem feltétlenül szükséges? Tehát ha valaki tizenévesen gondolja azt, hogy ő szeretne profi búvárúszó lenni, akkor azt még megteheti?
1: Abszolút, hogyha ketté választjuk ugye a magát a búvárkodást, ahogy az elején ezt már említetted, van maga a rekreációs búvárkodás, a készülékes, illetve van a sportbúvárkodás. A sportbúvárkodásnál abszolút előny az, hogyha fiatalon már elkezdik, és erre tényleg van itt lehetőség, most már több oktató kollega is van, aki ebben foglalkozik, illetve pluszban az Ádám apukája is, aki szintén oktató 20-as úszásban, ő foglalkozik ebben. Általában ők már elkezdik ilyen 6-8 éves kortól folyamatosan. Ami nem meglepő az, hogy többen jöttek át például a különböző úszó sportegyesületektől, akik nem kimondottan búvár úszóként kezdték el magát a vízisportot, hanem úszóként. Náluk ugye óriási előny volt az, hogy már önmagában magát a mozdulatokat, magát a tevékenységet el tudták sajátítani viszonylag fiatalon. Itt ugye, ami pluszba hozzájön az, hogy plusz egy zárt maszkot hordanak egy légzőcsővel, és végig a fejük a víz alatt van, úgy kell úszniuk, ellentétben ugye simán az úszókkal. Amit tudni kell, hogy az uszonyos úszásnál igazából a kezüket nem használják a versenyzők, ez mondjuk óriási ellentét a sima úszókkal. Ellentétben, és pont az Ádámnál is volt egy ilyen furcsa váltás, hogy ő most úszóként is szerepel már, mint sportoló, és neki nagyon furcsa volt, először nagyon nehéz volt az, hogy megszokja azt, hogy ő viszont csak a lábát használta végig a versenyzés során, és most ugye felsőtestre vára is kézre is edzeni kellett, hogy ebben is tudjon az úszók között is esetleg jobb eredményeket elérni.
0: Ezt nem is tudtam róla, nem is kérdeztem rá, de a jobb eredményeket elérni, hogy vannak céljai a sima úszásban, vagy normál úszásban, nevezzük így?
1: Hát erről ő tudna inkább nyilatkozni, de vannak célja is, sőt van egy magyar hölgy, egy búvárúszó legenda, Senánszki Petra, ő az Ádámmal szoros kapcsolatot ápol, ők nagyon sok versenyeztek együtt, és értek el jó eredményeket, és többek között a Petra is volt, aki áttért a sima úszásra, és ott is már, ha jól tudom, akkor olimpiai kvalifikációt értek el csapatban. Most az Ádámnál is ez...
0: Hát kint is volt a párizsi olimpián Petra.
1: Így van, pontosan. Hát ebbe próbál, gondolom, az Ádám is egy picit azért felzárkózni. Hát ő is tudja azt, hogy itt is vannak azért nyilván felső korhatár, ameddig az ember tudja ezt csinálni, megfelelő napi edzések mellett, illetve hát nyilván az úszást magát ezt esetleg ki lehet egy picit tolni idősebb korosztály felé is, és ott is lehet még akár szenyorba is elindulni, és olyan eredményeket elérni, ami még azért eléggé látványos, vagy sokat mondó.
0: Ugye nem csak elnökként, hanem búvároktatóként is részt vesz itt a klub életében. Egy búvároktatónak kell azzal foglalkozni, hogy akár rávegye az embereket, vagy olyan nem is jön ide búvárkodni, akinek eleve bármiféle problémája van a vízzel, vagy pont azért jön, hogy ezt leküzdje, tehát ezzel is kell egy búvároktatónak akár foglalkozni?
1: Nagyon jó a kérdés, és abszolút átfogó. Amikor valaki elhatározza, hogy szeretne mondjuk búvárkodni, és készülékes búvár szeretne lenni, akkor mindig van egy személyes elbeszélgetés, ahol ezekre külön kitérünk. Általában akik jönnek, azok olyan személyek, akik nyilván szeretik a vizet, szeretnek víz közelbe lenni, esetleg eljutottak valahova, egy tóba, tengerre, valahova, és ott már tudtak kis légzőcsővel, maszkkal belenézegetni a vízbe, viszont szeretnének lejjebb menni, és több időt eltölteni lent. Általában ez a többség, ez a 80-90%, viszont volt tavaly előtt is olyan, aki pontosan azért jött, mert éppen olyan lelkiállapotban volt, vagy éppen olyan fóbiái voltak, amit akár saját maga, vagy valamilyen orvosi tanácsra szeretett volna legyőzni önmagában, és ez egy kihívást jelentett neki, illetve párhuzamosan nekünk is, mert nyilván sokkal nehezebb maga a képzés ilyen esetben. Volt olyan hölgy tavaly előtt, aki nem is Győrből, hanem messzebbről járt hozzánk, itt volt, végigcsinálta lelkesen, nagyon, hát jóval több volt a képzési óra maga, amit eltöltöttünk vele, viszont azóta folyamatosan búvárkodik, látjuk a képeit, bejelentkezik több helyről, és köszöni szépen, hogy ezt így végig sikerült csinálni neki. És így az élete is, érdekes módon az élete is nagyon nagyot fordult. De volt olyan kisrác, aki iskolában volt, nagyon rossz tanuló, illetve nagyon rossz magatartása volt, a szülei kerestek meg minket. Ott érdekes volt a feltevés, ők azt gondolták, hogy mi a víz alatt vagyunk, hogy csend van, és akkor a srác is, hogyha ezt elkezdi, biztos majd nyugodtabb lesz, és akkor megnyugszik ott is. Végigcsinálta a tanfolyamot, itt is folyamatosan megrecéreztatta a többieket a képzés folyamán, és a végén kialakult egy rettenetes jó csapat, ahova sikerült neki is beilleszkedni, ezzel párhuzamosan elkezdett egy küzdősportot is folytatni, és most nemrég találkoztunk az anyukával, és mondta, hogy milyen óriási befolyása volt ez a fiúra, és tényleg abszolút mértékben megváltozott a magatartása, a sporthoz való hozzáállása. Előtte, azt hozzáteszem, előtte 3 iskolából tanácsolták el a magatartása miatt. Itt viszont megtanult úgy a csapattal együttműködni, tényleg olyan barátságok szövődtek, itt ez általában jellemző egyébként már eleve a búvárkodásnál, a búvártársadalomnál is, akár csak a tanfolyamok ideje alatt, vagy akár egy búvár túrán. Rettenetes jó, gyorsan és jó barátságok, hosszú távú barátságok kötődnek. Azt ugye tudni kell, hogy nyilván ez egy olyan sport, ahol egymásra vannak utalva az emberek, a búvárok. Magával a versenysporttal ellentétben a rekreációs búvárkodásán nincs rivalizálás. Itt pont az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan egészségesen elinduljon egy merülés folyamán, figyeljen a társára, végigcsinálják ezt a merülést úgy, hogy minél jobban sikerüljön. 2 dolgot hozhatnak ki általában a víz alól, ez a fotó, videóanyag és maga az élmény. Ez a 2, ezt el szoktuk mondani, hogyha lehet, akkor más ne, semmiféle olyan dolgot, amit esetleg kézzel fogható, bármi tárgy, vagy élőlény, vagy bármi eszköz, annak ott van lent a helye. Ezt így szépen megtanulják, és nagyon szépen tudnak tényleg így együtt csoportba merülni, illetve egymásra figyelve merülni.
0: A sporthely mai házigazdája a győri búvárese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalda az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy

0: napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A Sporthely mai adásában ismét egy roppant ikonikus helyre látogattunk el, hiszen itt vagyunk Budapesten, és azon belül is a Kincsem Parkban, egészen pontosan Kincsem szobrának lábánál, és mellettem itt áll Krebs András, aki a Kincsem Park ügyvezető igazgató helyettese, illetve a Magyar Nemzeti Vágta hangja is egyben.
1: Hát abszolút nagyon szép helyen vagyunk, hiszen valóban itt a Kincsem Park egy állam az államban, és ezt örömmel mondhatjuk, Budapest szívében, tehát egy külön városállamot képviselünk, közel 100 hektár, itt a versenylovak birodalma, és most már vannak angol agaraink is, akik itt versenyeznek, és abban a szerencsés időszakban vagyunk, hogy most 2024-ben 99 éves a Kincsem Park, úgyhogy most már csak napok, hetek, hónapok választodnak el a születésnapunktól, amely majd jövő esztendőben lesz, amikor májusban, hiszen 1925. május 10-én volt az első verseny itt a lóversenytéren, akkor még így hívták, aztán amikor ez a fantasztikus csodakanca 100. születésnapját ünnepelte, akkor keresztelték át ezt a versenyteret Kincsem Parkká, és azóta gyakorlatilag egy ikonikus versenyhelyszínné vált. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy magyar opera, akkor gyakorlatilag mindenki az operaházra gondol, ha pedig azt mondjuk, hogy lóversenysport, angol telivérek, üketők, akkor pedig remélem, hogy mindenki a Kincsem Parkra gondol.
0: Ha már Kincsem és ha már Kincsem Park, történelmi tény, minden idők leghosszabb veretlenségi sorozatával és veretlenül visszavonul ló a 19. század végén Kincsem volt, 54 győztesen megvívott futama után vonult, akkor ő ugye nyugdíjba. Ő a mai napig egy olyan figurája és egy olyan személyiség ennek a sportnak, amit világszerte tényleg elismerek és ismerek, hiszen akkor, ha már erről a listáról beszélgetünk, a második Black Caviar ugye 28-al éppen egy-két hónappal ezelőtt vonult vissza, tehát valószínűleg élő ló, és hát a közeljövőben is valaki utolérje Kincsemet, az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ilyen szinten Magyarország igenis ott van a nemzetközi lovaglás színterén.
1: Kincsemnek köszönhetően valóban a nemzetközi lóversenytérképen és lovas térképen fönn vagyunk. A boldog békeidők, ez az 1870-es évek, az osztrák-magyar monarchia idejét írjuk, és ekkor világ nagy hatalomnak számított az osztrák-magyar monarchia, és ezen belül a magyarországi angol telivér futtatás, tenyésztés, hiszen Kincsem mellett meg kell egy másik lovat említeni, akit talán kevésbé ismer a közönségük, Kisbér. Kisbéren született, Kisbérnek hívták a lovat, és ő 1876-ban megnyerte az angol derbit, az Epsom derbit, amit az angolok csak úgy hívnak szerény, hogy The Derby. Tehát a versenyek versenyét, ez azóta sem fordult elő, és gyakorlatilag ez olyan mester tett, mint hogyha mondjuk egy magyar csapat, és akkor próbálok egy kicsit kézzelfoghatóan magyarázni, hogy megnyernénk mondjuk a labdarúgásban a bajnokok ligáját, ez körülbelül az a szint. Kincsemre visszatérve, ő Kisbér után egy évvel később indult világhódító útjára, és az osztrák-magyar monarchia összes pályáján versenyzett, és ami nagy dolog, hogy Németországban is, Franciaországban, illetve Angliában, az őshazában is versenyzett, és az angolok egész egyszerűen nem hitték el, hogy ez a Kincsem ennyire jó ló. Egész egyszerűen az angolok nem akarták elhinni, hogy a saját pályájukon, a saját földjükön más ló tud nyerni, mint akit nem ők készítenek. Ez pedig kvázi az az analógia, hogy mint egy futballnyelven beszélek, mint amikor a Wembleyben megvertük az angolokat 6-3-ra. Tehát az angolok el nem tudták képzelni, hogy őket valaki megveri a saját földjükön. 54-szer futott, 54-szer nyert, ez egy fantasztikus szám. Ugye mondta Blaskovics, hogy az ő lova nem veretlen, hanem verhetetlen, hiszen úgy vonult vissza, hogy nem volt legyőzője, és ez egy nagyon magas szám, tehát ma már egy jó ló, egy klasszis versenyló, ennél jóval kevesebb szer fut. Többek között azért, mert ha egy ló sokáig veretlen, az a sokáig ez 6-8 futás, ami szintén azért viszonylag ritka, akkor mint a profi boxolóknál vigyázott tulajdonosi kör, hogy a lónak az ázsióját megőrizzék, hogy inkább fusson kevesebbe, de ne kapjon ki, hiszen egy jó származású, jó küllemű, jó versenyeredményű verseny lóha visszavonul, akkor az óriási értéket képvisel, sőt, a visszavonulás után akár még drágábban is lehet őt értékesíteni. Ha kancákról beszélünk, akkor a ménesben jobbnál jobb csikók is születhetnek utána. Ha pedig egy mérről beszélünk, akkor pedig ő fedezőmén lesz, amiről tudjuk, hogy sokkal több pénzt tud keresni a tulajdonos fedezőméni státuszában egy lovának, mint amikor a versenypályán futott. Kincsemről azt kell tudni, hogy nem csak számunkra legenda, hanem ahol ő megfordult mindenféleképpen, és egy olyan brand, aminek köszönhető, hogy ma is mindenképpen lóversenyről beszélhetünk ma Magyarországon, ezt nyugodtan mondhatjuk. Mind a mai napig Kincsem Renent, Kincsem Cupot futnak az ő tiszteletére. Baden-Baden az egyik tribünt is róla nevezték el. A lovas program, az Kincsem Nemzeti Lovas Program, amely több mint 10 éves már is a magyarországi különböző lovas területekről helyzetét foglalja össze, illetve a tevékenységi kört, hogy mit is kell csinálni ma Magyarországon a lovak tekintetében. Tehát minden, ami jó dolog, és minden, ami előremutató lovak terén, az abban valahogy benne van a Kincsem, és ennek örülünk mi is nagyon, hogy a Kincsem Park, hogyha kimondjuk ezt a szót, hogy Kincsem Park, akkor most már az egyre többen tudják, hogy hol is van pontosan, de még mindig azért sok olyan ember van, aki még nem tudja, úgyhogy én ilyen szempontból nyugodt vagyok, mert van dolgunk, és van 30-40-60-70 évig még van munkánk is, hogy népszerűsítsük a parkot és a lóversenyt.

0: És még mindig Krebs Andrással beszélgetünk, de akkor közben sétáljunk át a Kincsem szobortól egészen pontosan a lelátóra, ugye a fő tribűnre, és támaszkodjunk akkor neki itt a kerítésnek, centiméterek választanak el bennünket ettől a gyönyörű szép zöld gyeptől, ugye a körpályától, ahol egyébként futnak a lovak. Egyel beljebb van az a szintetikus pálya, ahol ugye az ügető versenyek zajlanak. Középen egyébként egy gyönyörű, szép, impozáns, mesterséges tó, amivel ellátják ezt a sok-sok zöld területet, és tudják az öntözést végrehajtani. De hogyha jobbra nézünk, akkor ott van mellettünk ugye egy hetes rögbi pálya a multifunkcionalitás jegyében, illetve van itt nem messze egy agárpálya is. De ugye eddig döntően a galopról beszéltünk, de van nekünk egy másik nemzeti kincsünk, ugye az ügető is.
1: Ha az ügetőről beszélünk, akkor Magyarországon nagyon komoly múltra tekint vissza az 1880-as években már, majdnem, hogy a mai szabályok szerint indult az ügető sport. Az osztrák-magyar monarchiában ez egyébként nagyon-nagyon magas szinten működött, tehát Bécs és aztán Pest is vetélkedett egymással, és amíg volt nekünk Kincsem, Kisbér, Imperiál később a galoppon, az ügetőn olyan lovak voltak ekkor, mint Elli, egy fantasztikus kanca, aki Európa rekordot tudott ügetni, tehát az ügető sportunk is nagyon magas színvonalt képviselt ekkor, illetve volt egy Baka nevű lovunk, későbbiekben Amerikába került idomításba, tehát ez is mutatja, hogy az ügető sport őshazájába 900-as évek elején ez egészen hihetetlen, hogy innen vittek oda a lovat versenyezni, hogy milyen szakmai tőke és genetikai tőke volt itt akkor az országban, és hát még sorolhatjuk az ő társaikat. És abban az időszakban egészen az államosításig az ügetőt, illetve a galopot két különböző testület irányította, ezt talán kevesen tudják, és abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy talán nincs is nagyon ilyen intézmény, mint a Kincsem Park a világon, hogy ezt a két szakágat, két külön sportágat egy cég szervezi egy helyen. Hosszú távon. Ennek minden előnyével és hátrányával, hiszen azért mégis kicsit egymásra vagyunk utalva, kompromisszokat kell hozni, hogy mikor melyik szakágnak van versenye, és hát így épül most föl gyakorlatilag a Kincsem Park, hogy két különböző, de azért átjárható sportágnak vagyunk az otthona. Az ügetők általában szombaton versenyeznek, a galopplovak pedig vasárnap. Az ügetők korábban, ahol az Aréna pláza volt a Kerepesi út 7-ben, ott volt az ügető lovaknak a központja, ez az 1930-as években épült, és ez akkor egy villanyfényes, világítással rendelkező, nagyon modern pályának számított, és hát különböző gazdasági törekvéseknek köszönhetően az a pálya az eladásra került, és a két lóversenypályából építettek egy pályát, ennek minden előnyével, illetve hátrányával.
0: De hogy ez mennyire a társadalmi örökségünk része, ha már ugye az Aréna plázáról beszéltünk, a Puskás Ferenc stadion felé eső részén meg is maradt az a fő lelátó, ami annak a még meglévő ügetőnek volt részt, tehát erre igenis büszke a magyar nemzet is, és ugye az mai napig jól látható.
1: Igen, és hogyha szétnézünk a parkolóba, vagy olyan szemmel nézünk, akkor például az vannak ügető képek fölfestve, meg egy ügető szobor is van ott azon a részen, tehát ilyen szempontból azért az utókor nem felejti el, hogy azért volt ügető, de aki azon az ügető pályán szocializálódott, azért az teljesen új időszámításként éli meg, amit a Kincsem Parkban zajlik ügetőversenyzés címen, hiszen ott például az olyan aréna volt, hogyha korlátra könyökölt bárki, akkor tőle 2 cm-re Budapest közepén elügettek a lovak. Most ez a hangulat nincsen meg, teljesen más a hangulat, és hát most nekünk a mai kor itteni szereplőinek ezzel kell főznünk, és ebből kell a nagyobb versenynapokon jó hangulatot varázsolni, és amire talán jó példa az ügető szilveszter. Az a leglátogatottabb versenynapon, ha nem esik az eső, és mondjuk nincs mínusz 10 fok, akkor azért 15 és 20 ezer fő között délutánon kín vannak az emberek. Tehát elmondhatjuk, hogy a lóversenysportra az ügetőre igenis kíváncsiak még ilyen körülmények között is az emberek, és hát abban bízunk, hogyha nem is minden hónapban lehet ügető szilvesztert tartani, de azért az egy-két jelentősebb napon sok-sok embert próbálunk kicsábítani a versenypályára. Említettük a kulturális örökségét ennek a sportágnak, a szellemét. Például Angliában van a Royal Ascot, ez egy ötnapos népünnepé, Franciaországban a Prix de Diane. Mi a derbit próbáljuk megcélozni, hogy igenis öltözön föl mindenki nagyon-nagyon szépen és csinosan, adjuk meg a módját. Ez a hölgyek számára egyszerűbben mégis bonyolultabb, hiszen akkor ekkor jönnek elő a kalapok, illetve a különböző kalapköltemények és az passzoló mindenféle kiegészítő. Nálunk azért uraknak egyszerű, mert mondjuk azért egy hagyományos öltőnnyel azért sok mindent ki tudunk küszöbölni, minden ilyen problémát. De a derbi hétvége most már lassan 10 éve derbi és divat fesztivál néven kerül megrendezésre, és pont emiatt, hogy sugalljuk, segítsük a közönséget, ennek köszönhetően alapversenyt tartunk, biztatjuk a közönséget, hogy igenis merjenek bátrabban és csinosan fölöltözni, próbálunk edukálni, és az a célunk, és azért az elmúlt években talán ez sikerült is, hogy a derbi hétvége az legyen Magyarország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye.
0: Rengeteg itt a történelmi és a társadalmi érték, viszont nyilván sportértékről is beszélgetünk, Krebs Andrással itt a Kincsen Parkban. Ha most ezek alapján bárkinek kedve van, nehogy Isten, részt venni a lósportban, milyen lehetőségek vannak, akár hogyha a gyerekek lovagolni szeretnének? Ilyen szempontból társadalmi szerepvállalással foglalkozik-e a Kincsen Park, és hogyan tudja esetleg bevonni a minél nagyobb bázist, hogy egyre többen részt vegyek a lovasportban, a lovaglásban, akár mondjuk a galopversenyekben, és mondjuk nehogy Isten, ha valaki zsoké szeretne lenni, akkor mi a teendője?
1: Szerencsére minden családban van legalább egy olyan tag, most már általában hölgy vagy gyerek, lánygyerek, aki vonzódik, vagy extrém vonzódik a lovakhoz. Tehát szerintem a neheze megvan, hogy kicsábítsuk, megnézze, kedvet kapjon, elkapja a jó értelemben vett feelingje, a hangulata a versenyeknek. A lovagolni tanulás azért egy hosszabb folyamat, persze aki ügyesebb, annak ez gyorsabban megy. Na és akkor ehhez jön még, ha galop lovaglást szeretnénk művelni, és valaki mindenáron zsoké szeretne lenni, jön a nehezebbik dolog, hogy a versenyben egy bizonyos súlyt vinni, mondjuk ha derbiben akar valaki lovagolni, ez nem lehet 57 vagy 58 kg-nál több. Tehát akinek mondjuk közel 2 méteres a gyermeke 15 évesen, és mondjuk 80 kiló, az tök jó, de neki vélhetően, ha űzni akarja, nem a galoplovaglás lesz a sportja, nem lehet, hogy majd ő röplabdás lesz, vagy egy kitűnő kézilabdázó. Hiszen az angol telivéreknél a súly az nagyon-nagyon fontos korlát, illetve a lovasoknál. Ami örömteli a számunkra, hogy elindult egy bóni galop versenysorozat, és például, ha a nemzeti vágtát már említettük, akkor a nemzeti vágtán is van egy kis huszárvágta, illetve van egy gyerekhuszár kategória az utánpótlás számára, és nálunk is itt a Kincsen Parkban van a galoppóni championátus. Tehát gyakorlatilag az ifjúsági versenyzőinket itt neveljük ki a póni versenyeken, hiszen a sebességet megtanulják a kislovon, és ezek a gyerekek még azért madársúlyak, és azért már a legjobbak, illetve akik fizikálisan nem növik túl ezt a kategóriát, ők megragadnak, megragadhatnak, és szerintem néhány év múlva a top zsokkeink között is ebből a csapatból kikerült lovasaink lesznek többségében. De azt mondjuk, hogy ma a hazánk második legeredményesebb lovasa, Gönczi Rebeka, több mint 100 versenyt nyert már viszonylag rövid idő alatt, ő is ilyen póni, galop, póni versenyeken kezdte karrierjét.
0: Például a 100. magyar derbit ugye egy német ló nyerte, egy bolgár úriember lovagolta. Tavaly itt volt ugye Franky Dettori, az olasz fiatalember, aki ezredévnek mindenképpen a legismertebb és legsikeresebb képviselője, egy ír lovon. Hogy állunk most így a háttérmunkát illetően, hiszen ahogy említetted is, majd a gyerekek lesznek 1-2-3-5 év múlva a jövő és a sikerek letéteményesei. Tehát hogy áll most a magyar lósport háttere és utánpótlás és jelene?
1: Azt figyelembe kell venni, csak úgy, mint a többi másik csapatsportban, a lóversenynél is abszolút nemzetközi már gyakorlatilag a sport. Tehát csak tisztán magyar siker, vagy tisztán csak külföldi siker meglehetősen ritka. Tehát ha a 100. derbire gondolunk vissza, úgy pontos a megállapítás, hogy a prezident nevű ló Németországban született, délszláv, azt hiszem, hogy montenegrói tulajdonosai vannak, valóban a lovasa, trénere bulgár születésű, de Magyarországon dolgozik. Tréningezési hely miatt egyébként ő magyarnak számít, de ha csak ezt az egy lovat emeljük, akkor valóban itt 4-5 országot eleve említünk, és ez gyakorlatilag így van szinte az összes többi ló esetében. Magyarországon, hogyha a lóversenyt nézzük, illetve a versenyló tenyésztést, mind az angol telivért, mind az ügetőt, szintén a piac nagyon befolyásolja, illetve a világ eseményeit. A magyar lóállomány, a tréningben lévő lovak száma az a 800 és 900 között van, ami mindenféleképpen jó és nekünk versenyelőny, hogy ez a Kincsen Park, ez felszereltségében, minőségében, földrajzi elhelyezkedésében közép-kelet-európai régiós központ, tehát ezt kell nekünk kihasználni, és mögöttünk van egy nagyon biztos tulajdonosi háttér, ami gyakorlatilag biztosítja a professzionális versenyteret, illetve a versenyek kiírását, a versenydíjat és a versenydíjak pontos kifizetését, ami nagyon fontos. Most már 2 éve a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozik a Kincsen Park, és ez egy olyan stabil erőt jelent, és kell is, hogy ezt szerintem sugározzuk magunkból, hogy érdemes lovakat vásárolni, érdemes versenylóban gondolkozni, akár hosszú távon, érdemes ide versenyemagat hozni idomításba, mert a magyar szakembereknél van kapacitás, van lehetőség, és így aztán elég sok délszláv, szerb, horvát, szlovén, montenegrói futtató tulajdonos van, akiknek vannak itt lovaik Magyarországon. Tehát ez a Kincsempark földrajzi elhelyezkedés, ez a közép-kelet-európai régiós központ, ez egy nagyon-nagyon jó kiinduló pont, és ezzel kell nekünk élni.

0: A győztes mindent visz, de vajon a győztes mindent visz? Ebben is segít nekünk Horváth Zalán, a Magyar Lóverseny Fogadószervező Kft. Ügyvezető helyettese.
1: A lóverseny és a fogadás az ugye mindig kéz a kézben jártak, és ez most is így van. Alapvetően, aki mondjuk fölteszi a pénzét egy futamra, nagyon sokkal hozzájárul ahhoz, hogy ez a nemzeti hagyomány itt nálunk tud működni. Ugye ez azért van, mert a lóverseny fogadásból származó bevételek, azok ugye visszaáramlanak a versenyrendszerbe, és akkor ez képezi azt az alapot, amire rá lehet építeni a futamokat. Van az a napi 7-8-10 futam, amik nagyjából fél óránként követik egymást, és akkor ezeknek a futamoknak a szereplőire ugye lehet fogadásokat kötni, különböző fogadási típusok vannak, mindig elmondjuk a 4 alapfogadást, ugye az a tét, hely, befutó és háros befutó. Ugye a magyar kultúr emlékezetben ugye nem kell mondani, mindenki tudja ezt, hogy tétre, helyre, befutóra, csak sokan nem tudják, hogy ez pontosan mit is jelent, hogy a tétre az azt jelenti, hogy a győztest kell eltalálni, a helyre az azt jelenti, hogy helyezett lesz a ló, tehát első, vagy második, vagy harmadik, a befutó fogadásnál az első és a második helyzetet kell sorrendben eltalálni, a hármas befutó fogadásnál meg hát értelemszerűen az első három helyzetet kell sorrendben eltalálni, és akkor ezzel lehet a legtöbb pénzt nyerni. Aki kijön ide a kincsámparkban első alkalommal, ő azt fogja tapasztalni, hogy itt mindenki nagyon jól érzi magát, mert jó idő van, gyönyörűek a lovak, és van panoráma étterem, ahol be lehet ülni, van olyan büfé, ahol lehet enni, inni, és akkor mellette még ugye kiegészítő tevékenység ez a fogadás. A ismerőseimet is erre szoktam ugye buzdítani, hogy ezt úgy vegyék, hogy ez a szórakozásnak egy része, de ezt nem kell különösebben mondani, mert az a tapasztalatunk, akik itt dolgozunk már évtizedek óta, hogy bárki újoncként kijön a kincsemparkba, az első kérdés az, hogy hol lehet fogadni.
0: És egyébként, ha valaki itt most kijön, akkor mivel találkozik itt az első fogadó?
1: Aki betér ide hozzánk, először is a kincsem szoborral fog találkozni, ugye ami rögtön ad egy útmutatás, hogy hova is került. Utána, hogyha beljebb jön, akkor egy fogadó halba érkezik, ami egy nagy terem, és akkor általában az információs pultnál szoktak kikötni, ahol ugye a kezdő fogadókat, kezdő vendégeket eligazítjuk, hogy itt hogy működnek a dolgok. Kezükbe adjuk a turfújságot, ugye az a legfontosabb szaklap itt nálunk, magyar turf. Ez tartalmazza a versenyprogramot, a különböző kiegészítő információkat, de annélkül is lehet, tehát a kezdő fogadók azért sokszor

Ezt ugye előre nehéz megmondani, inkább utána lehet megmondani, mert attól függ, hogy ha sokan találták el azt a bizonyos befutót vagy hármasbefutót, akkor keveset fizet, aránylag, ha kevesen találtak el, akkor meg sokat fizet.

0: De mi már itt ülünk fent a lelátó tetején a kommentátor állásban, mellettem Smulovics Zoltán, a Kincsenpark versenyzési igazgatója, handicapper és egyben a versenyek bemondója és kommentátora. Segítsünk akkor most a hallgatóknak, akik, hogyha most itt vannak velünk és behunják a szemüket és még sosem jártak itt, akkor mit látnak pontosan?
1: A kommentátor állásból tulajdonképpen, ami a versenyekkel kapcsolatos, mondhatjuk, hogy mindent, belátjuk az egész pályát, vagy szabad szemmel, vagy esetleg ugye távcsövet is lehet használni, illetve itt van mellettünk jó néhány monitor, illetve tévéképernyő, ahol ugye a bejövőadás képen is közelről lehet látni a futamokat, külföldi versenyek videói képei is bejönnek, tehát tulajdonképpen, amit élőben látunk, illetve adott esetben a televízióban felvételről mutatunk, azért mind látszódik a szemünk előtt. Úgyhogy viszonylag jó rálátás van az embernek. Tulajdonképpen mindenre, nyilván a kulisszák mögé az istállókhoz nem látunk, de azt gondolom, hogy azért a legizgalmasabb rész az tényleg látszik a horizonton, úgyhogy ez valójában tényleg lehet mondani irigyelésre méltó.
0: És ugye van itt egy gyönyörű szép galoppálya, van itt egy ügető pálya, ugye nem messze itt van egyébként az agárversenyek helyszíne is, van itt egy gyönyörű szép mesterséges tó, amivel ugye ezt a hatalmas nagy területet most már ugye sikerül öntözni és ilyen gyönyörűen ellátni.
1: Talán többet is lát a néző, aki kijön, hiszen a mozgástér a szabad, tehát két futam között el lehet sétálni, mondjuk egy galoppverseny nap a jártatóba, ott egészen közelről meg lehet nézni a lovakat, amikor éppen olyan rendezvény van, akkor a tribűn mögött fel vannak állítva, hogy a vendéglátóegységek, tehát a gasztronómia szerelmesei is igazából jól járnak, ugye az agárstadion ez egy picit jobbra-hátra esik, természetesen az az agárversenyeknek a helyszíne, úgyhogy összességében meglehetősen komplex program, meg egy egész kellemes délutáni szórakozás, amelynek nyilván a szerves része maga az a futam, ami adott esetben tart másfél, két, három, négy percig, de hát azért két futam között azért el lehet tölteni meglehetősen kellemesen az időt.
0: Az ember körülnézés el sem hinni, hogy itt vagyunk Budapest szívében.
1: Igen, hát ezt nagyon sokan egyébként talán még most sem tudják és tudják beazonosítani, hogy a Kincsenpark az itt van az ősvezétere és a stadionok között, és ez egy ekkora hatalmas zöld övezet, ami szerencsére egyre többen fedeznek fel, de az ismerősi körbe is nagyon gyakran tapasztalja az ember, hogy néhányan még mindig egy picit talán meglepődnek, hogy úristen, Budapest kellős közepén tényleg itt a beton rengetegben van egy ekkora zöld terület, ahol egyébként minden szombaton, vasárnap, adott esetben péntek este is 4-5-6 órás nagyon kellemes programot lehet tölteni.
2: Régi csípész Walter Gambarottával hozza majd a 100. magyar derbi mezőnyét a finisse, mögötte pedig nagyon közel most már Spartan Devi könnyen kézből. Régi csípész Spartan Devi, ott van Maxim, elindulni látszik most már kívülről Sidin és Black Pepper, Hibi Gibi színe is feltűnnek a frontban, és a szlovák vendég Samálem is ott van most már, nagyonra szürke kanca, Régi csípész pedig Spartan Devi támadja, Régi csípész Spartan Devi, Black Pepper is feltűnik ott a falon sárga sapkában, Maxim is ott van, Sidin is ott van, jól futnak a favoritok, 250 méter van hátra, Spartan Devi vezet, Spartan Devi, jön prezident Georgievvel, Spartan Devi, jön prezident, elnök úr, jön prezident, Pisoda hajrá, prezident meg fogja gyerni a 100. derbit, Spartan Devi a második, Maxim is jön, Sidin is jön, prezident azonban a derbi győztes, prezident Maxim Spartan Devi.
1: Handicap az egyfajta esélykiegyenlítés, és ez tulajdonképpen mind a két szakákban igaz, az ügetően azért inkább ez egy meglehetősen objektív, könnyen kalkulálható rendszer, a galopp handicap az igazából érdekes, és hogy a handicapper szakma az tulajdonképpen ilyen szempontból a galopra vonatkozik, ugye két kollégámmal, Heszpi Józsi bácsival és Ferenci Gergővel csináljuk jelenleg ezt a bizonyos handicappelést, ami gyakorlatilag arról szól, hogy minden egyes lefutott verseny után az versenyben futott lovak teljesítményi gyakorlatilag értékeljük, és ennek megfelelően folyamatosan változik az úgynevezett beállításuk, mely alapján a következő versenyben egymáshoz képest több vagy akár kevesebb súllyal fognak versenyezni. És nyilván a célja a handicapnek az, hogy ahogy említettem, hogy kiegyenlítse az esélyeket, tehát tisztán, hogyha le akarjuk ugye vezetni a dolgot, akkor a cél az lenne, hogy mondjuk egy 8 lovas mezőny egy vonalban érjen célba, hiszen attól látványosabb, attól izgalmasabb a verseny.

0: verseny. Nyilván azért ezt nem lehet ennyire pontosan kiszámolni, de hát a handicapnek az a feladata, hogy ezt minél inkább megpróbálja úgymond belőni. Nyilván a fogadásoknál azért vannak különbségek, tehát nem lesz mindenkiből ugyanolyan esély, vannak favoritok meg kevésbé esélyes lovak, de pont a handicapek azok a futamok, ahol leginkább el lehet képzelni, hogy egy relatív esélytelen ló is sokkal jobb kilátásokkal áll tartoz, tehát adott esetben mondjuk egy százszoros nyerőnk is lehet.
1: És ugye akkor jönnek azok a versenyek, ahol a handicap már nem is játszik, ahol tényleg a leges-leges legjobb lovak egymás ellen küzdenek. Rég volt már Magyarországon hasonló. Mik a tervek, illetve hogyan látjátok ennek a jövőjét, hiszen ugye a handicap az egy tényleg egy nagyon jó szórakozás, de a magyar lósport fejlődhet-e a másik irányba, és lehetnek-e újra olyan lovaink, mint ne adj Isten, Kincsen volt 150 évvel ezelőtt, mint amilyen Overdose volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, tehát most hogy állunk ilyen szempontból?
0: Hát minden megteszünk, és igyekszünk, hogy olyan versenykörülményeket teremtsünk, ami megfelelő, és alkalmas arra, hogy ilyen versenyeket tartassunk. A Kincsenparkban azt gondolom, ilyen szempontból teljesen jól állunk. Nyilván, hogy magyar tulajdonban is tréningben legyen olyan ló, aki adott esetben overdózi magasságokba adhat. Ide már kellenek a tulajdonosok, akiknek azért nagyon komoly feladatuk van, hiszen ők azok, akik elmennek, megvásárolják a lovat, tréningbe adják, fizetik a havi költségeket. És hát utána az idomári munka, illetve hát a lovas verseny meg kihozhatja adott esetben egy lóból azt, amire képes. Ugye ezek a legmagasabb kategória, úgynevezett black type versenyek jó számmal vannak, hogy Angliában, Franciaországban, Írországban. Mi is próbálkozunk, és mondjuk úgy, hogy úton vagyunk, hiszen a Kincsemdíjban azért az elmúlt években már elindult egy e felé vezető folyamat, és ugye a tavaly esztendőben, amikor ugye Franky Dettori is itt lovagolt, és angol lovak is jártak a Kincsenparkban, az már azt gondolom, hogy olyan kategória volt, ami mindenféleképpen jelzi azt, hogy ott vagyunk talán már ennek a küszöbén. De mondom még egyszer, minél jobb ló kell ahhoz, hogy igazából ezt a legmagasabb szintet is el tudjuk érni. Mondom, a körülmények adottak, de azért természetesen sok munka is, ugye sok pénz.

Kedves hallgatóink, ez volt a mai sporthely, a helyszínünk pedig a budapesti Kincsen Park volt. Önök Nyágúj Gergelyt hallották, köszönöm a figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: to dust. All that I adore.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportedző stúdiójában Bánhidi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhidi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
3: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, gán van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
2: És ami... klubváltás együtt? Tehát Honvéd BHS-ből
3: hát
2: MTK?
3: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
2: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
3: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázis, ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított. És neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
2: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
3: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is... nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
2: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
3: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
2: a döntőbe jutáshoz.
3: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
2: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bencé a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
0: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
2: Most a foci VB?
0: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
2: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
0: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán egy harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek jöttek egymás után. Nem igazán, de jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzés munkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
2: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
3: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerült egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motivációm, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítménykényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
2: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
3: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
2: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
3: Igen, 14-én.
2: Gyulai Memorial és július
3: és
2: végén.
3: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
2: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
3: Lehetséges, hogy elég is. Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
2: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
3: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajháznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
2: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
3: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
2: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
3: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
2: még a megengedett.
3: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
2: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet? Mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
3: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
2: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
3: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
2: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Mármint rosszul lét?
3: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
2: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
0: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
2: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
3: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
2: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
3: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
0: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
2: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
3: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk bejebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezébe ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
2: A szákolás az mit jelent?
3: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
0: Parthoz közel?
3: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
2: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
3: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
2: De nem esett bele a tóba.
3: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik-nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
2: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már otthagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petret, ha ezt megoldotta.
0: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem aznap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
2: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
0: Van, abszolút.
2: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje, hanem most már sokat
0: gyára. Ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb.
2: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
3: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
2: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
3: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
2: Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
3: Hát...
2: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
3: Érzék, amúgy szerencsén nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
0: hát
3: így rakosgattam.
0: Hétig,
3: de
0: igen.
3: De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
2: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
3: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszer annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
2: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel, Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
3: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
2: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
3: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
2: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben, és hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
3: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
2: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
3: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
2: Az a legjobb 12 közé jutás?
3: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
2: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
3: Marad 8.
2: Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

valóban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Köszönöm.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Velenszky Tamás, aki kajakedzőként ismert, és meglehetősen sok olyan sportolót ismerek, akiket hozzásegítettél álmuk megvalósulásához, de te hogy szerettél bele ebbe a gyönyörű sportágba, amit kajaknak nevezünk?
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Velenszky Tamás vagyok. Hát én 8 éves koromban csöppentem bele a kajakkenu világába. Bátyám már kajakozott, ő 2 éve idősebb, és a szüleim, ők gyakorlatilag eltiltottak, hogy én ilyen korán fiatalon becsatlakozzak kajakosokhoz. Aztán én addig ütöttem a vasat, amíg én nem lettem kajakos, és 8 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, és én Tiszaújvárosban kajakoztam egyébként Erdős Attila kezei alatt, és hát igazából ott ragadtam, utána húgam is csatlakozott, ő is kajakozott, és igazából mi majdnem 10 évig kajakoztunk így hárman, mint testvérek, és így összeragadt ez a csapat, és éltük a mindennapjainkat, mint gyerekek, úgyhogy nagyon jó közösség volt.
1: Az nem riasztott meg, hogyha eredményt akarsz elérni, akkor azért nagyon komolyan meg kell dolgozni?
2: Gyerekként még igazából nem ez motivált, hanem az, hogy tényleg, hogy sokan voltunk, mert akkor még tényleg voltak ilyen nagyon nagy létszámú kezdőcsapatok. Én emlékszem, amikor mi kezdtünk el, akkor 80 gyerek volt, aki elkezdte, és nem motivált az, hogy most sikerek miatt csinálja az ember, mert hogy el kell fáradni, én mindig csak szórakozásból jártam le, úgyhogy...
1: Buli társaság.
2: Igen.
1: Triatlon hazájának is lehet nevezni Tiszaújvárost, nem fordult meg a fejedbe, hogy egy kicsit ússzál, biciklizzél, fussál?
2: De egyébként volt, viszont én futni nagyon nem szerettem, a térdemmel voltak problémák is egyébként, én úszni nagyon jól úsztam, tényleg kimagasló úszó időket tudtam, de nem nagyon vonzott az a része, hogy most én fussak is ott. Egyébként nagyon sok barátom van, akik kimagad, például a török testvérek is ugye ott tolták Tiszaújba, de nem maradtam a víznél.
1: Milyen eredményeket értél el kajakosként?
2: Hát igazából ilyen pekhes versenyzői pályafutásom volt, mert én serdülőbe is, meg ifjúbe is gyakorlatilag majdnem végig válogatott voltam. Nemzetközi versenyre nem sikerült kikerülnem, illetve amikor befejeztem a kajakozást, akkor gyakorlatilag azért fejeztem, mert volt egy térsérülésem 18 évesen, ami miatt egy fél évet ki kellett hagynom, és utána már nem tudtam gyakorlatilag visszatérni, de nem nevezném magamat olyan óriási nagy kimagasló. Szerettem a technikát, meg szerettem utána olvasgatni az edzés elméletnek, meg akkor is, hogy az edzésekben, hogy miket edzünk, meg mi jót edzünk, meg ilyen apróságok, de igazából nem volt így nagy kimagasló eredményem.
1: És mikor döntötted el, hogy edző leszel?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, mert edző soha nem akartam lenni. Igaz, hogy elvégeztem a testnevelési egyetemet, már ugye azzal kezdtem 19 évesen, és amikor én befejeztem az egyetemet, akkoriban igazából én nem is, ez 2010-ben volt, én nem is jártam le, meg tényleg kivontam magamat a sportból, és akkor volt egy ember, Ugi Imre bácsi, akinek nagyon-nagyon köszönök minden, mert ő igazából segített nekem az egyetemi pályafutásom alatt is, mint külső konzulens, meg segített mindenféle apró dolgokban, illetve 2012 a londoni olimpiát követően, ugye Dombi Rudi és a Kökény Roland nyerték az olimpiai aranyat, és ugye Imre Bá volt edzője a Kökény Rolandnak, és akkor újították meg, vagy próbálták feléleszteni a tiszaújvárosi kajakot, és akkor onnantól elkezdve a szeptemberi hónaptól, majdhogy nem teljesen karácsonyig, minden nap hívott az Imre bácsi, hogy már pedig neked kell jönni edzőnek, mert te nagyon jó bánsz a dolgokkal, meg hogy jó szakmai rálátásod van, meg tényleg otthon vagy ezekben a dolgokban, és a gyere, és én teljesen más vonalon dolgoztam akkor, meg akkor Pesten éltem, és akkor hazacsábított Tiszaújvárosba, és akkor együtt elkezdtünk 13. január 1-én egy csoportot, amit igazából... Pont,
1: gondolom, jó kajakos idő volt január 1-én.
2: Igen. Én úgy mentem le az első edzésre, ha már kérdezted, hogy lettem edző, hogy átvettem egy pár gyereket az előző kisebb csoportból, akik ott voltak edzők, és így gondolkodtam magamban, mondom, remélem nem jön egy gyerek, és akkor egy napig voltam edző, elmondhatom magamról, hogy voltam edző, és akkor befejezem. Na hát ez nem így volt, mert azon az napon voltak 8-an, erre szinti számlészek, nevezetve a névsor, és azóta gyakorlatilag itt ragadtam a edzői vonalon.
1: Tulajdonképpen az edző az egyik legfontosabb kulcsa a kajakos sikereinek. Mégis valahogy talán a hallgatók vagy a külvilág nem nagyon tudja, hogy mit csinál. Itt mindig az úszóedzőket szoktam felhozni példának, akik ülnek a lelátón, és a jobb vagy a bal kezükkel így legyeznek előre, mutatván az úszónak, hogy ússzon. De hát én feltételezem, hogy azért ugrott be a medencébe, hogy ússzon, és lehetőség szerint minél gyorsabban megtegye a távot, és legyen első, második vagy harmadik. De mit csinál a kajakedző? Mert azt látom, én elég sok edzésen jártam, hogy vízre szállnak a kajakosok, és akkor az edző egy motorcsónakkal, adott esetben néha egy ilyen hangos beszélővel mögöttük, irányítja őket, és akkor mondja, hogy most akkor egy ilyen gyors szakasz teljesítsünk, most akkor egy kicsit lazítsunk, most forduljunk meg, és közben is, mintha javítana a technikán, tehát hogy bele-bele szólna abba, hogy a kajakos mit csinál jól, mit rosszul. Szóval, hogyan formálja az edző a tanítványát?
2: Ez pontosan így van, ahogyan mondod. Egy picit így belemennék. Én ugye, amikor elkezdtem edzősködni 13-ban, akkor én csak is kizárólag kisgyerekekkel kezdtem el, 8-9-10 évesekkel kezdtem el az edzősködés, és így ahogyan telt múlt az idő, úgy nőttek fel a gyerekek, illetve 17-ben volt az első ifi eredmény, de erre majd úgy kitérünk. Mindegy, az a lényege, hogy gyakorlatilag az én pályafutásom az egy olyan pályafutás, hogy a nulláról teljesen a felnőttig viszem, vagy vittem eddig a dolgokat, jelenleg is ugye felnőtt versenyzőim vannak, és ugye minden korszaknak, meg korosztálynak teljesen más kell edzés közben, amiket így kell mondani. Most, hogyha kis csoportnál nézzük, de egyébként még ez a felnőttekre is igaz, hogyha te odaszólsz neki, hogyha nem úgy van a könyöke, vagy nem úgy van a csuklója, vagy éppen nem úgy forog törzsből, vagy nem úgy mozgatja a hajót, vagy éppen túlságosan mozgatja a hajót, és szólsz neki, akkor gyakorlatilag mint egy tükör visszaadja. Ezért is jó már egy ilyen profi csapattal dolgozni, mert ugye gyakorlatilag bármit mondasz, egy millimétert tegyek ilyebb, akkor egy milliméterrel teszik ilyebb. Úgyhogy mondani kell, sok esetben mondani kell, meg ugye bíztatni. Tehát én is rengeteget kiabálok, nekem is volt ilyen szócsövem, de már nem használom egyébként, de sokat kell foglalkozni velük, és sokat kell instruálni őket, meg kiabálni nekik, hogy mit, hogy merre.
1: Amikor egész kicsikkel kezded el, akkor gondolom a szülőkkel is konzultálni kell egy-kettő, például meg kell tanítani úszni a gyereket, vagy mondjuk az kritérium, tehát addig nem is jöhet, amíg nem tud úszni, mert hát életveszélyes ebben az esetben.
2: Úszóvizsgapapír kell szerezni, 200 méter kell leúszni egy leendő versenyzőnek. Ez jobb esetben jobb az, hogyha egy úszóoktatóval sajátítja el a kicsi, vagy a versenyző, mert ugye, ha most van egy csoportod, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni úgy foglalkozni egy új belépővel, aki nem tud úszni, mert ugye se idő nincs rá, se úszodalkeret nincs rá, tehát semmi nincs rá. De nyilván volt ilyen versenyző is, akit ott én tanítottam meg, de ez elenyésző. De nyilván az egy előny, hogyha valaki már úszni tudással jelentkezik, és úgy kezdi el a sportolást.
1: És a szülőkkel való kapcsolattartás milyen? Sokat panaszkodnak labdajáték edzők, hogy nem nagyon szeretik beengedni a szülőket sem az edzésekre, hát a meccsekre ugye muszáj, mert hogy bebeszólogatnak, minden apuka mellesleg edző, sokkal jobban tudja, hogy mit kéne játszani, mint aki ott ül a kispadon. Mi a helyzet a kajakos apukákkal, anyukákkal?
2: Hát igazából szerintem át lehet tükrözni a focis, mert voltam már én is ilyen kis bozsikos tornán, amikor láttam, hogy 20 edzője volt a csapatnak. Hasonló egyébként a kajakozásnál is. Igazából focizni majd, hogy nem mindenki tud, de kajakozni elenyésző, tehát a szülők közül sem hiszem, hogy nagyon sok mindenki tud kajakozni, és úgy meg olyan vicces, hogyha úgy fogad el technikai utasítás, amikor ő életében nem ült hajóba. Hát erre a legjobb fegyver az, hogyha van egy jó nagy kapuja a klubnak, a telephelynek, és akkor van egy tábla, ami oda ír, hogy tilos bemenni a szülőknek. Nem csak azért, mert beleszólnak, hanem kisebb gyerekeknél én azt tapasztaltam, mondjuk ez már jó régen volt, hogy teljesen másképp viszonyulnak az adott edzésben, amikor meglátják anyát vagy apát a közelben, mert akkor már nem a feladatra fog fókuszálni, és nem fog úgy részt venni az adott foglalkozáson. teljesen más lesz a gyereknek a hogy mondjam, a lelke. És akkor már nem jó. Tehát én kiszoktam őket zárni, és akkor csak az a kis burok, amiben élünk, és csináljuk a feladatunkat az adott napon, azzal lehet szerintem tovább haladni csak.
1: Velenszky Tamással beszélgetünk, és mondtad, hogy minden egyes korosztálynak értelemszerűen más-más edzésszisztémát kell elsajátítania, vagy megtanulnia, vagy követnie. Amikor már túl vagyunk ezen a kis koron, a 8-9-10 éves koron, és a gyerekekről kiderül, hogy vélhetően jó sportolók, akár még élsportolók is lehetnek, akkor mi az, amin változtatsz?
2: Hát igazából ez ilyen serlőifi korosztályra tenném, amikor egy picit, nem azt mondom, hogy teljesen önállóságot adok neki, de próbálom úgy kezelni, mint egy felnőttet. Jó, most már a mai gyerekek, azok már ezeket később érik el, viszont kell tudni érteni az adott gyereknek, vagy versenyzőnek a nyelvén. Mind úgy technikailag, mind úgy csak, hogyha face-to-face-ba beszélgetsz vele, mert mindenki más kell tudni a családi hátteret, a habitusát az illetőnek, lehet, hogy nagyon jó versenyző, és nem tudod egyébként, és edzéseken nem úgy dolgozik, vagy lehet, hogy tök jó edzésmenő, és mondjuk a versenyen egy kicsit betolik, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Hát az adott versenyzőnek a habitusa határozza meg, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, meg hogy milyen feladatot adok neki, vagy mennyire foglalkozok vele külön. Tehát az mindig az adott versenyző határozza meg.
1: Ez a generáció már ugye WhatsApp csoportokon keresztül beszélget egymással, a mesterséges intelligenciától kérdezi meg, hogy a tojásrántottát azt hogy kell készíteni, és elég tudatos bizonyos dolgokban. Edzőként hogyan tudod követni részben a technikai fejlődést, részben az ő nyelvezetüket, hogyha azt mondják, hogy kövi, vagy nem tudom még milyen olyan kifejezések vannak, amit naponta hallasz, és azokat meg kell tanulni.
2: Volt már nekem is olyan, nem is egyszer olyan kifejezés, amit fogalmasra volt, még ha gondolkodtam rajta se, hogy mi lehet az, tehát meg kellett kérdezni, félreívni az illetőt, hogy mondja el, hogy mi ez, vagy mit jelent.
1: Néha mondják, hogy flexel, és akkor gondolkodtam, hogy mire, és rájöttem, hogy dicsekszik, az jelenti a flexel.
2: Igen. Úgyhogy próbálok én is úgymond követni a kort, meg ezt a fiatalságot, meg ezeket a szlengeket. Kell is egyébként, mert mondom, nem nagyon tudnánk úgy kommunikálni. De egyébként nekünk is van a csoportunkban 4-5 felület, ahol külön szoktunk beszélgetni, meg az edzésprogram, ahol le van írva, meg az adott felkészülési periódusoknak a fontosabb elemei, meg infói. Próbálok velük együtt fejlődni, meg fiatal maradni igazából ez a...
1: Mikor jöttek edzőként az eredmények? Tehát mikor érezted azt, hogy na, én jól döntöttem, amikor edzőnek mentem?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert ugye amikor még tényleg nagyon kicsikkel foglalkoztam, nekem már az is eredmény volt, hogy volt a második szezonunkban, hogy 4 magyar bajnoki címet szereztünk ki a nagyon pici első második korcsoportba.
1: Ott milyen távokat mennek?
2: 2000 méterek voltak, vagy vannak, és én azoknak nagyon örültem, meg nagyon motivált, és nyilván, hogy ahogyan cseperedtek kölyök és serlő korosztályba, nekem már az nagyon jó volt, amikor 16-ban, ugye 3 évre rá volt 2 ORV indulom, az olimpiai reménységek versenye indulom, és az is viszonylag jól sikerült, mert több érmet is szereztek. Én akkor mondtam azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, mert tényleg jól éreztem magamat, meg úgy motivált, meg úgy, amikor úgy mész el dolgozni, hogy jó kedved van, meg tényleg minden rendben van. És ugye rá 17-re megjött az első felnőtt ifi eredményünk, egy ifi Európa bajnoki cím, és rá egy ifi VB második hely olimpiai számban. Na és akkor döntöttem úgy, hogy akkor jó, ez tök király, mert úgy látszik, hogy értek is hozzá, meg hogy jönnek is hozzám versenyzők több egyesületből is, meg több szinten, nem tudom, női és férfi vonalon is jók vagyunk, és akkor döntöttem, hogy akkor ez így jó döntés.
1: Hogy lehet megtanítani a versenyzőnek, hogy helyén tudja kezelni a sikert, illetve hogyha kudarcot vall, akkor ne omoljon össze, mert van verseny a jövő héten is, meg egy hónap múlva is, meg jövőre is.
2: Nehéz mesdje, mert ugye addig óriási király edző vagy, amíg mindenki jól megy, meg mindenkinek jó eredményei vannak, és ugye folyamatos a fejlődés, és mind úgy edzésen is, meg mind úgy eredménybe is tök jól lépegetszerű, akkor minden tökéletes, de volt nálunk is nyilván, amikor az adott teljesítmény már tudta, csak ugye nem jött vissza verseny, és akkor ilyen kudarc volt. Most ez is kérdés, hogy mi a kudarc, mert most az OP-ek ugye 54 ezreddel maradtak le az olimpiáról, illetve az is kudarc, ha valaki most egy felnőtt válogatón nem kerül be a döntőbe, pedig tudja azt a szintet, tehát...
1: Zárójel OP, egyelő Opavszki,
2: ja, Opavszki Márk. Hát nyilván én mindig szoktam hagyni egy ilyen 2-3 napos kis időintervallumot, amíg benne is leülepszik, meg bennem is leülepszik úgy, hogy tudjak mit is mondani, meg olyan értő hallgatóság legyek, amikor kijönti a lelkét, meg én is hozzáteszem a szakmai, illetve az emberi részét, hogy ezt be tudjuk lyukazgatni, meg foltozgatni a lyukakat, illetve tovább tudjunk lépni, hogy tovább tudjunk építkezni.
1: Ha már Opavszki Márk szóba került, ő a te tanítványod, és talán mondhatjuk, hogy a legeredményesebb most ebben a pillanatban, bár vannak olyanok, akár Tamási Zsomborra vagy Mircea Ivánra gondolok, akik azért húzogatják a bajszát, és akkor még nem beszéltünk a többiekről, de hogy tudod őt fölkészíteni egy versenyre? Azt azért kérdezem, mert a labdarúgók, kézisek, röpisek, kosarasok gyakran videóznak. És akkor megnézik, hogy az ellenfél csapatának játékosai miben jók, miben rosszak, hogyan lehet felállítani a taktikát. Igen ám, de a kajakosok azok megtesznek 500 vagy 1000 métert, és mondjuk időt lehet tudni. Tehát, hogy mennyi idő alatt teszi meg egy német, egy ausztrál, vagy egy holland ezt a távot. De hogyan, milyen taktikát lehet fölépíteni azok ellen, akik mondjuk a világ élvonalába tartoznak? Ti videózni például szoktatok?
2: Igen, szoktunk. Ez most egy nagyon jó és komplex kérdés, mert egyébként az Opavszki Márk egy olyan versenyző, tehát teljesen mint egy műszer, gyakorlatilag mondhatom, hogyha valami a lábtámaszám, vagy az ülésén, vagy a lapátján, vagy bármin, valami nem egyenes, valami furcsaságot vél felfedezni, jó, annyira maximalista, hogy ő addig nem megy haza, amíg ezt vagy meg nem találja, vagy ki nem küszöböli, vagy valami ötletet talál, amivel mondjuk majd holnap elkezdi, hogy akkor most mi menjünk el. Hozzá kell tenni azt is, hogy Márk edzéseken soha az életben, még hogyha nem tudom, mivel kergetet se tud olyat nyújtani, mint verseny. Tehát ő egy az egybe csak versenyző típus, és a verseny pedig olyat tud nyújtani, hogy tehát aki nem ismeri meg nem találkozik vele a mindennapokban, akkor azt ő úgy látná mondjuk egy edzésen a verseny után, hogy az a gyerek az nem csinál semmit se. De tényleg verseny meg olyan korszakalkotókat tud nyújtani, hogy az fenomenális. Nyilván igen, videózunk is, én általában későn, tehát ősszel, késő ősszel, illetve tavasszal szoktam róluk videókat készíteni, mindenkiről, minden edzésen, hogy amíg ő nem látja magát kívülről, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen a mozgása, mert ugye most nem lehet mindenkire egy kaptafa mozgást ráerőltetni, mert ugye mindenki a saját maga mozgás tartományában tud mozogni, de nyilván az adott versenyzőhez ugye kell csiszolni a mozgás az előző évekhez, meg hogyha én is látok olyan furcsaságot, vagy éppen olyat, amit jobban elképzeltem, akkor azt nyilván megmutatom nekik, illetve meg szoktam nekik mutatni a szárazföldön, hogyha megnéztük a videót, akkor megmutatom nekik, leültetem egy padra, és akkor mutogatom a csuklón, a könyökön, vállon a szögeket, meg a forgáspontokat, hogy mind lehetne esetlegesen még változtatni.
1: Márk ugye nagyon tehetséges. A kérdés az, hogy mit érhet el? Ugye volt már, hogy majdnem belépett egy ajtón, és a másik kérdés pedig az, hogy egyesben vagy egységben?
2: Márk ő gyakorlatilag csapathajóban nagyon-nagyon ügyes. Ő Kurusz Leventével versenyzett 23 nyarától, ugye 24-ben olimpiai válogatót nyertek, és 25-ben is nyertek egy válogatót, utána a tavalyi év közepén ugye szétültek. De Márk párosban is akár tud előlőni, sztrókolni, illetve tud kis termetének ellentétében tolni is igazából, nagyon-nagyon erős. Nagyon könnyű és nagyon erős, úgyhogy nagyon be lehet vetni oda is, de én azt gondolom, hogy amiben nagyon-nagyon profi és nagyon tudja, az a négyesnek a vezérevezősi pozíciója, a sztrókolása, mert az annyira érzi, az annyira a kis ujjában benne, hogy azt tanítani nem lehet.
1: Mert most ugye 23-as ezüstérmes, illetve van felnőtt Európa-bajnoki ezüstérme is. Mire futhat ez ki? Tehát lesz ugye néhány év múlva egy Los Angeles nevű városban egy olimpia, és ugye mi magyarok olimpiai érmekben, helyezésekben mérjük a sikert.
2: Igen. Most ezt tudni kell, hogy a OP, a Márk 2016 óta, az volt az első nemzetközi verseny, a olimpiai reménységek versenyével, onnantól elkezdve minden évben volt nemzetközi verseny, és minden évben hozott nemzetközi érmet is. Ugye ebben benne vannak a nem olimpiai számok is, az olimpiai számok is. Ugye a legnagyobb eredménye az a tavaly évben volt a felnőtt világbajnokságon Milánóban, K4-500 méteren az ezüstérem, ott is egy kb. 8 centivel maradtak le az aranyéremről. De ugye most ezt a sorozatot, ezt most meg kellett, hogy szakítsuk, mert most egy olyan betegséget kapott el a válogató előtt, hogy nem tudta magát kvalifikálni semmilyen versenyre, hát illetve saját magát se érte utól, mert nagyon rossz eredményeket teljesített, tehát 5 kilót fogyott 5 nap alatt gyakorlatilag. Úgy.
1: Amúgy sem volt kövér.
2: Igen. Sajtot lehetne reszelni rajta, igen, bárhol. Úgyhogy most ezzel egy kicsit megszakítottuk ezt a vonalat, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve semmivel, ugye 27-ben fog tudni nemzetközileg visszatérni, de ugyanúgy fog velünk edzeni, még azóta nem edzett egyébként, most egy 3 hetes kihagyása volt, de én azt gondolom, hogy ő így a vezérevezési tudása és tehetsége alapján, én azt gondolom, hogy neki helye lehet, vagy helye van a Los Angeles-i négyesbe, ezért dolgozunk, neki is ez a célja, mindent alávet, teljes mértékben nagyon-nagyon profi versenyző, étkezéstől elkezdve jó tanált, tehát mindenféle eszközt bevet annak érdekében, hogy jól menjen, csak most ez egy kicsit balszerencsés lett.
1: Velenszky Tamással beszélgetünk, eddig Opavszky Márkról, az egyik tanítványáról, de Tamási Zsombor és Mircse Iván is hozzá tartozik, ugye Tamási 23-as Európa bajnok K4-500-on, Mircse pedig ifjúsági világbajnok, ugyancsak K4-500-on. Mi dönti el, amit már az előbb is próbáltam egy kicsit feszegetni, hogy valaki egyesben vagy csapathajóban tud igazán kiteljesedni?
2: Hát most, hogyha az egyes veszük alapul, ugye a négyesnek a teljesítménye az egyesen alapul, hogyha 500 métert nézzük, tehát ha valaki jó egyes menő, akkor nagy valószínűséggel jó lesz csapathajóba is.
1: De a külső szemlő azt gondolja, hogy akkor 4 jó egyes menőt össze kell tenni, aztán jó lesz a 4-es.
2: Így van, pontosan így gondolja sok ember, de egyébként ez nem teljesen így van, mert hogyha mondjuk valaki nem edzett sokat csapathajóba a pályafutása során, vagy éppen olyan a mozgása, vagy olyan a tehát tényleg a mozgása, a láb mozgása, ami nem lehet, nem kompatibilis az a 4 emberrel, mondjuk valakinek sokat kell belekompenzálni, akkor ugye ez majd, hogy nem hatványozottan működik, tehát ha valaki nem jó abban a négyesbe, vagy éppen kilóg a sorból, vagy éppen kettő is, vagy éppen kiütik egymást erőből, akkor az nem fog nagyon-nagyon jót menni. Pontosan igazából erre egy nagyon-nagyon jó példa a tavalyi VB 4-es, az ezüstérmes 4-es, amiben a Tamási Zsombi is ugye benne ült, ugye ennek is van ezüstérme, hogy ők 4-en, az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és a Tamási Zsombor, ők gyakorlatilag már utánpótláskorú versenyzőként is nagyon sokat párosoztak együtt, gyakorlatilag mindenki mindenkivel, különböző szezonokban, és mindenki ismerte úgymond, most időzően mondom, a lábát, meg a törzs mozgását, és amikor betettük őket a hajóba, úgyhogy a tavalyi felkészülési programnak minden tekintetben nem feleltek meg, mert ugye 3-an B-döntőztek, de mégis a világ egyik legjobb négyese állt össze ezáltal, hogy ismerték egymást, a technikájuk az teljesen össze volt csiszolódva, gyakorlatilag nem kellett nagyon álligatni semmi se, csak a hajó súlyozásán, meg nekik a elhelyezésén, hogy azok a négyes hajó az jól fusson, úgyhogy rengeteg olyan dologtól függ, most a kérdésedre válaszolva, hogy ki az, aki nagyon jó csapatember lesz. Tehát van, aki olyan jó csapatember, hogy a korosztályos világversenyeken indul, de közben meg egyesben nem tud itthon ifibe például döntőbe kerülni.
1: Nagyon sikeres a magyar kajakkenu a női vonalon, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, Janics Kovács Kőben, a férfiaknál Gyulai Csipes, szegény Kolonics Gyuri, Kenuban, Wichmann, Vajda Attila, de hogyha egy picit elvonatkoztatunk, akkor nagyon sikeres a vízesportágakon belül még a vízlabda, akár női-férfi vonalon is mondhatjuk, hogyha nem tudom, a Komjádiba a hétvégén eldobsz egy labdát, lehet, hogy 90% hogy egy olimpiai bajnokot találsz el, de világbajnokot biztos. Aztán ott van az úszás, ahol Egerszegi, Darnyi, Milák, Kós Hubert, és a negyedik sportág, az evezés valahogy nem takar fel, ahogy szokták mondani, tehát nem követi eredményességben ezt a másik hármat. Tudod, mi lehet ennek az oka?
2: Evezésben annyira igazából nem vagyok otthon, mert még nem is ültem hajóban, pedig már nagyon régóta tervezem, hogy egyszer majd beülök, mert Székely Balázsra már ezt már egyeztettük, egyszer majd kipróbálom.
1: Van olyan széles hajó, amiben belefér?
2: Nem, lesz. Viszont én a Kisdunán, amikor edzünk, sőt, meg a szolnoki edzőtáborban is, meg az újpesti övben is, én rengeteg evezős látok egyébként, rengeteg evezős csoportot is, illetve felnőtteket is, meg jó kiállású versenyzőket is, fiúkat, lányokat is, magasságilag, izomzatilag, meg minden, de sem egyesben, sem párosban nem látom azt, hogy mi az, ami hiányzik. Tehát én nem tudom, lehet, hogy csak egy kis fűszer hiányzik egyébként, vagy egy olyan átfogó, hogy mondjam, milyen felkészülési program, mint mondjuk a kajakosoknál van, hogy összefogni 6-8 embert, akik mondjuk az elejét képezik a korosztályoknak, vagy akár a felnőtt vonalnak is, és akkor együttesen kellene egész évben edzeniük, ha kell koratavaszi télvégi edzőtábort, melegvízi edzőtábort, vagy akár az év során is együtt edzeni, illetve nem tudom azt sem, hogy mennyi edzésük van, mert ugye gyakorlatilag mi reggeltől estig edzünk, hétfőtől vasárnapig, szabadidőnk nem nagyon van, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy egy ilyen kajakos edzésprogramot át kellene konvertálni rájuk, és akkor lehet, hogy működne ott is.
1: Mondod, hogy szabadidőd nem nagyon van, mégis ha van, akkor azt mire tudod fordítani? Tudom, hogy van gyermek is.
2: Igen, van egy 5 hónapos pici babám Boldizsár, illetve egy 5 éves kisfiam Bendegúz. Hát, hogyha van szabadidőm, ami igazából nem nagyon sok van, akkor mindenféleképpen rohanok haza, és vagy éppen ők jönnek ki a vízitelepre, vagy jönnek esetlegesen versenyre, és akkor velük szoktam tölteni. De tényleg nem sok, mert egyébként, ha összeszámolom, éves szinten egy ilyen 22-23 hét minimum elmegy versenyekre, meg edzőtáborokra.
1: Az tudatos volt, hogy mind a két gyermek keresztneve B betűvel kezdődik?
2: Igen, ez tudatos volt, és hogy több szószagú legyen, így van.
1: Belenszky Tamás, köszönjük szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 6 óra 4 perc a pontos idő. Csodálatos, csoda, szép csütörtök, jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Csodálatos triumvirátusunk, hiánytalanul a mai reggel során, Marosán György, Gyuri,
3: jó reggelt, sziasztok.
2: Gyurta Gegínyó
4: és Németh Kornél.
2: Jó reggelt, sziasztok, mindenkinek. Gegécské, mi ez a rend imádat, amit ott művelsz magad előtt most? Mondjuk el, hogy mi történik. Tehát az összes adásmenet papírodat szépen sorba, libasorba állítva.
4: Ez nem igaz, hanem csak a program. Tehát a mai program sporteseményeket tettem sorrendbe, nem a mai reggeli programunkat.
2: És neked honnan van olyan programod? Várjál, mert nekem az kimaradt. Engem
3: kihagytak a szakni. Az tegnapról maradt ott.
2: A mai programot raktam. Na jó van, szerintem akkor el is indítottuk a napot, ne is menjünk bele a részletekbe. Gyurika, gratulálunk!
4: Így van.
3: Köszönjük szépen!
2: Mihez? Tudjuk?
3: Hát gondolom az első forduló győzelméhez.
2: Hát mindent tudsz!
3: Hát nagyon más nincs az életemben, amihez gratulálni tudsz.
2: Az első fél időt mondjuk azért úgy annyira nem emelném ki.
4: Hát 9-4, ugye?
3: Volt olyan is, de a fél idő eredmény az 14-14 volt már. Hát első forduló még azért döcög a gép, de régen azt mondták, a dízelautókkal is úgy kell indulni, először járast,
2: ugye először járast, és akkor utána. Döcög a gépezet, ez nem lehet érteni. Döcög a gépezet.
3: Döcög a gépezet, beszéd órára, majd utána megyek. Én szerintem rendben voltunk, de nyilván jobb lett volna egy első fél idei magabiztosabb játék.
2: Ezt tudod, hogy ha ez sportrádiós közvetítés lett volna, azért a meccs utáni első kérdésem az lett volna, hogy két ellentétes fél időt láthattunk. Mi volt az oka az első fél idei jóval gyengébb játéknak a második fél időben?
3: Én meg tudod, hogy valami közhelyet úgyis válaszoltam volna rá.
4: Hogy altattatok?
3: Nem, hát első forduló, kicsit görcsösek is voltunk, mindent gyorsan akartunk befejezni.
4: Nyomás volt rajtatok?
3: De meg nem is lehet, az csapaton van általam, igen. Ja. De nem is lehet. Tehát 60 percig tart egy mérkőzés, plusz pont nem jár érte, ha már a 20. percbe vezetsz 5 góllal.
2: Parancsolsz?
3: Nem kapsz plusz pontot. Azért, ha a 20. percbe vezetsz 5 góllal.
2: De azért a végére elvártad, hogy legyen közte 10?
3: Nem volt ilyen elvárásom, de...
2: Fél időben mi hangzottál? Nyomd a festéket, tűnt-e?
3: Egy 50 évre titkosítottam.
2: Tehát nyomdafestéket tűnte?
3: Abszolút, persze. Nem, hogy senkit nem bántott.
4: De kikeltél magadból?
3: Nem. Megnyugtattam a csapatot.
4: Higgadt,
3: meg kellett nyugtatni őket, persze.
2: Na jó, gratulálunk. Tehát Nyílt Víz Junior.
4: Elképesztő jók voltak. Ha minden igaz, vasárnap a Sportrádióba jön be Kárpáti Máté, az újdonsült junior világbajnok, és itt lesz edzőivel Magyarovic Zoltán.
2: Figyelj már, és Krejsz Bálint, ő nem jön be?
4: Krejsz Bálint? Nem tudom, behívjuk.
2: Hát, mert csak kérdezem, ő nem nyert valamit? Ő is nyert.
4: Ő is nyert, igen. Csak hát ugye én Kárpáti Mátéval vagyok jóba, úgyhogy...
2: Krejsz Bálinttal nem. Jó, hát akkor ezt nem mondjuk el. Őt annyira nem csíped.
4: Nem ismerem annyira.
2: Jó, hogy őt nem ismerem annyira. Majd bemutatlak, de itt szokott ülni minden nap kint. Lehet, hogy most is mire kimegyünk, már ott ül majd.
4: Névrokonok. De csak névrokonok.
2: Azt tudod? Várjál, fedd fel a kártyákat Gyurinak, hogy mi történik, mert teljesen tehát olyan szintű rémülettel néz az arcán. Mi történik, Gege?
4: Ugye van egy szerkesztő a Nemzeti Sportrádióban, Krejsz Bálint.
3: Eddig meg vagyok. Eddig jó vagyok.
4: Akkor az egészet felvezetem, és van egy nyílt vízi hosszú távú szó. Úriember, aki 17 éves, és ugyancsak Krejsz Bálint a neve, és mindig azzal szoktunk viccelődni, nézd már, ott a Bálint ott úszik.
3: Egy teniszütővel a kezében, hiszen
4: itt
3: nagy teniszrajongó.
4: De közben nyílt vízi úszó, úgyhogy igen, hát a névrokonság az előjött. Úgyhogy igen, Krejsz Bálint.
3: Bálint, tud úszni egyáltalán egyébként a mi Bálintunk?
2: Mivel, a boldogságban, vagy mivel?
3: Nem mondtam, hogy a vízbe egy teniszütővel a kezébe, az biztos a mi Krejsz Bálintunk.
2: Na, inkább viszont beszéljünk olyanról, ami aktuális, méghozzá tegnap esti mérkőzéseket, ki az, aki nem alvással töltötte, hanem mérkőzés nézéssel.
4: Szerintem mindenki.
3: Egyértelmű.
2: Na, akkor kezdjük az elejéről. Szoboszlai Dominikra kellene valamilyen jó jelzőt találni.
3: Világklasszissá vált szerintem. itt a szemünk láttára, és Bajnokok Ligája mérkőzéseken képes
2: befolyásolni. Tehát az a jelző, hogy világklassz is?
3: Nem a tegnapi meccs alapján, viszont tegnap is bebizonyított, hogy a saját teljesítményével nagyon nagy hatással tud lenni a csapatára, és nálam ez a világklasszis.
2: Akkor rögzítsük a tény. Tehát Liverpool-Atletico mérkőzés, Atletico Madrid mérkőzés, Bajnokok Ligája, liga szakaszának első fordulójában, tehát az első BL, régen azt mondtuk, hogy csoportmeccs, az első BL meccs ebben az új idényben. Vezet az Atletico Madrid kezdőjében kikapott lehetőséget, Julián Álvarez,
4: ja,
2: mert hogy nem azt mondom, hogy a Vicente Calderonban, nem most már ugye nem így hívják a Metropolitánót, ahol játsz az Atletico a meccseit. Szóval Julián Álvarez rögtön kiosztott egy gólpaszt, egyébként ugye Jorentének, aki meglőtt a szokásos gólját a Liverpool-Atletico meccseken, és aztán utána ugye a Liverpoolnak kapaszkodnia kellett, ki volt az, aki egyenlített az első félidőben?
4: Szoboszlai.
2: Szóval Araújo gólpassza.
4: Így van.
2: Sarokkal kötényben 16-oson belül, több mint zseniális, és aztán Szoboszlai egy higgadt befejezéssel, majd aztán a második félidőben a Liverpool bedarálta az Atletico együttesét 2-1. McAllister ugye egy elképesztően nagy gól. Ki az, aki ellépett a labda útja elől, látva azt, hogy ott neki nincs keresnivalója már, és McAllister, mint kedvenc játszópajtása lövi majd el?
3: Szoboszlai.
2: Természetesen ki lett a meccsembere, miután 2-1-re nyert a Liverpool.
4: Szoboszlai Dominik.
2: 06-30-55-55-605. Jó reggelt mindenkinek, aki már ébren van, és látja a kávés csésze mellett a telefonját a keze közelében. Szóval, Szoboszlai Dominikra egy jelzőt hadd kérjek már. Tényleg, aki ébren van, és már nem dörzsöli a szemét, és látja a karaktereket, betűket. Gyuri azt mondta, hogy világklassz is. Kis hazánkban azért ezzel óvatosan kell bánni, tehát van egyetlen ország a földön, az Magyarország, ahol Szoboszlai nem tud olyat csinálni, hogy biztos, hogy ne lenne kákán csomót kereső ember, tehát meg sem értem nézni, hogy milyen megszólalások vagy megnyilvánulások jöttek itt az éjjeli dolgok után, meg szerintem nincs is most itt a helye. Én a világklassz is egy kicsit erősnek érzem, a klasszisnál viszont több, de hogy akkor ez pontosan mit akar a gyakorlatban, erre kellene hát, ha valaki tud nekünk segíteni. Még egyszer mondom, 30-as előhívóval 55-55-605. Szóval Szoboszlai, mint a meccs embere, és hát a meccs utáni interjúja, az megvan?
4: Ú, nekem nincs.
2: Mert hogy már aludtál, igaz?
4: Akkor, hát akkor már úgy döntöttem, hogy akkor elteszem magam holnapra, azaz a mai napra.
3: Nekem sincs meg.
2: Nincs, tehát a meccs utáni interjúban pályán készül az interjú, a hölgy, aki az interjút készíti. Dominik, milyen célokkal, tervekkel vágtok neki a Bajnokok Ligájában, mit érhettek el? Nagyon nagy mosolyjal a szája szélén. Mindig ugyanezt kérdezitek, mindenre alkalmasak vagyunk, csak el akarjuk, vagy csak küzdeni kell érte, és bármit el tudunk kérni. Tehát már, ahogy nyilatkozik is egyébként, a legeslegnagyobbakat idézi. Kata itt van velünk, jó reggelt, Kata, született zseni, Kata állítása. Ezzel nagyon kedves vagy, Kata, a klasszis kategóriában nem kerültünk közelebb az igazsághoz, hogy a világklasszis és a klasszis között a született zseni hol helyezkedik el. Az biztos, hogy született zseni is, de rengeteget dolgozik azért, hogy ő ezt
3: van esélye a Liverpoolnak megnyerni a Premier League-et szerinted?
2: Nincs.
3: A semmi esélye nincsen?
2: Hát nem azt mondom, hogy semmi esélye. Okay, azt kérdezted, hogy van esélye. Van. Nincs.
4: De esélye... Itt Bárkola érkezésével sem.
3: Bajnokok Ligáját sincs, nulla esélye van, tehát...
2: Nem, a Bajnokok Ligájában szerintem nagyobb sansza van, de hát ott a Barcelona most így azért elég komoly favorit.
3: A világ legerősebb.
2: Hogy így?
3: Hát nem látod a Barcelonát játszani? Hát
2: ebben a szezonban láttad a Barcelonát játszani?
4: Láttam, hát is.
3: 8,5-ös gólát lebukon, és túlzás.
4: Gyuri, te mit is mondtál, hogy nem adnak plusz pontot, hogyha 20. percben 5 góllal vezetsz? Hosszú a szezon.
2: Abba igazad van, hogy hosszú a szezon, kedves ifjú madridi barátom, de egyébként az sem járja, hogy a 90 plusz, tehát a hosszabbításokban mindig jön majd valamelyik játékvezető, aki megsegít erre a Madridot 1-1-11-esre.
3: De térjünk vissza a Liverpoolra. Tehát a Premier League-ben van esélye megnyerni a Premier League-et, a világ legerősebb bajnokságát. A Bajnokok Ligájában van esélye a Liverpoolnak. Tehát egy top, egy klasszis klub, egy klasszis csapat. Most erre a csapatra én szerintem Szoboszlainak van a legnagyobb hatása. Tehát az ő játékán sok múlik azon, hogy a Liverpool mennyire sikeres.
2: Hát konkrétan
3: akkor világklassz is, hiszen a világ egyik top klubjá rava hatással
2: jó,
3: a játékával.
2: Jó, jó a levezetés, tetszik, tetszik.
3: Akkor
2: tetszik.
3: Már a végeztem is, tetszik. Sziasztok.
4: De egyébként, amit a Kornél mondott, abban van a legnagyobb igazság, hogy ugye mindig szokták mondani, és most idehozom a született zsenit, ugye Lionel Messit, illetve azt a másik focistát, akivel össze szokták hasonlítani, Cristiano Ronaldot, aki ugye tanult és nagyon hosszú utat járt be, és rengeteget dolgozott azért, hogy ő olyan világklasszis legyen, amilyen. És talán a kettő egyvelege lehet Szoboszlai, akinek megvan a tehetsége, de ugyanakkor elképesztő melót tesz bele, és építette fel az egész karrierét arra, hogy
3: ezt
4: olyan legyen.
3: Ezt már túlzónak érzem, hogy Ronaldo és Messi a szintjén emlegesítés.
2: Nem, az elvet mondja, ja, én értem, hogy hova akart kiukadni. Na oké, de pont ezért nem világklasszis, hogyha túlzónak érzem.
3: Ne. Tehát azért ne, Messi ne, és Ronaldo ne. És a világklasszis között azért van.
2: Kiket sorolunk a világklasszis kategóriába?
3: Ezeket a játékosokat, akiknek a teljesítménye hatással van.
2: Szeretnék neveket hallani. Kik a mai labdarúgásban kik világklasszis? Sok.
4: Kylian Mbappé,
3: Harry Kane. Hát ez nem mondta, hogy nem világklasszis.
4: Jó, akkor olasz foci.
3: Lehet, ez egy 30-40 ember. Körülbelül, de lehet,
2: 30-40
3: 50.
2: Dembélé
3: nem világ legjobb játékosairól beszélünk, hanem az, hogy klasszis.
2: Én tudom, hogy nem a világ legjobb játékosairól beszélünk.
4: Messi, Cristiano.
2: Pedri világklasszis?
3: Ah, nagyon, persze. A top 5.
2: Top 5. És Szoboszlai top?
3: Top 50.
4: Az aktív focisták, hát inkább szerintem top 20 most már.
2: Jó lenne, hogyha látnánk egy olyat, ugye egy aranylabda szűkített lista, vagy egy aranylabda jelölésnél, hogyha ott lett. Szerintem az lesz egy óriási értékmérő. Egyrészt Szoboszlainak nyernie kell valamit, tehát hogy villantania kell a Premier League-en kívül, mondjuk a Bajnokok Ligája, ugye, ami nyilván adja magát. Erre sajnos a magyar válogatottal azért erre kevésbé van sansza, de hogy tehát az aranylabda szűkített listán, hogyha ott lesz, fölkerül, és a többi, és a többi.
3: A 30 labdarúgóban nem került be, tegnap kijött a szűkített lista az aranylabdára.
2: Tegnap kijött, bocsánat, az nekem hát akkor ebben az esetben viszont...
3: Hát igazam van, tehát a 30-ban nincs benne, de az 50-ben benne van. Nem hiába mondtam az 50-et.
2: Tehát az állítás igazam van.
3: Hát ezért mondtam 50-et, mert azt mondtam volna, hogy 20 vagy 30, és tudom, hogy nincs rajta a listán, mert én tegnap néztem. Akkor
2: jó, gyerekek, visszatérünk majd erre, mert hogy egyébként 7 órától pont ez lesz az egyik legfőbb témánk, hogy vajon Mbappé lenne a legjobb labdarúgó a jelenlegiek közül. Annyit spoilerezek divatos szóval élve, annyit elárulok már most előre, hogy szerinte ilyen, nagyon szerényen, tehát ő ilyen Marosány György alomból jöhet valahonnan, szerinte igen. Tehát ő így saját magáról megállapította, hogy amúgy a legjobbak között is a legjobb, szóval, vagy a jó között a legjobb, Kylian Mbappé. Természetesen itt lesz majd velünk a kézilabda is, tehát hogy nem tudjuk kikerülni szeretett sportágunkat, mert hogy Golovin Vladimir keretet hirdetett, és Holzer Ádám is vonalban lesz majd. Valamint ugye női kosárlabda világbajnokság kapcsán Károlyi Andit hívjuk majd, mert hogyha már zseniális dolgok, azért a Magyarország Egyesült Államok mérkőzés mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Az más kérdés, hogy azért megkérdezném, hogy hogy találták ki a szervezők mindazt, hogy 11 óra 30 perctől, tehát ilyen két kávé és 10 órai szendvics közé beraknak egy Magyarország USA mérkőzést, és ez tulajdonképpen lehetett volna, ez most még negyed döntő. Ez negyed döntő. Tehát ez lehetett volna az Egyesült Államok, ne örülünk neki, hogy nem japán párosítás alakult ki, de hogy mi volt a megfontolás a 11 óra 30 perce, mert hogy először én azt gondoltam, hogy az amerikaiaknak akarnak kedvezni ezzel, de ott most lesz éjfél. Tehát, hogy itt még a 11 órát is ugrunk, vagyis 5 órát ugrunk az időbe, ugye 11-hez, ott, tehát ottani reggeli műsorban valaki majd élőben közvetíti a Magyar Akadémiai meccset, vagy mire gondolt a költő, amikor ezt ott kirakták?
3: Jó ebédhez szól a nótát, behelyettesítik kosárlabdára.
2: Jó ebédhez Yvonne Turner, vagy hogy?
3: Juhász Dorka.
2: De hogy, tényleg? Jó, nem kell válaszolni, semmi
3: gond. Nem vagyunk a versenybizottság tagjai.
2: Abszolút nyugodtan. Tehettek némasági fogadalmat is, ha gondoljátok egyébként. Elbrekegek én itt egymagamban egyébként. Mi bajom lehet? Vonogass, én is megvonom,
4: de hát is olyan költői kérdéseket.
3: Nem a költői szót kerested. Hát akkor a kérdés az oké, de nem költői volt a kérdés.
2: Mi bajod van a kérdéssel?
3: Hát nem vagyunk a versenybizottság tagjai, nincs rá de ott. Tehát
2: akkor
3: senkinek,
2: akkor hábor, hogy felmondd el, hogy blödség. Hát Dugis blöd, ahogy a Zimmer Feriben elhangzik.
3: Korán reggel én még nem szoktam.
2: A német szervezőknek én biztos, hogy oda mennék egyébként, és annyit mondanék, hogy Dugis blöd.
3: Azt gondoltam, hogy te oda mennél, hát, de nem volt két helyen.
4: Lehet, hogy ott is energia hatékonyság célból. Kérem? Nincsen, nem akarnak világítást. Nem tudom.
2: Ne haragudj, a sportcsarnokba be kell világítani. Tehát az a mi elhúzzák a tetejét?
4: Igen, és például, és ez ilyen félnyitott.
2: De várjál már! Mi? Ez nem nyílt vízi húzás, hogy meg tudod rendezni kint is, meg bent is. Tehát a kosárlabdát bent rendezett sportcsarnokban. Itt is fölkapcsoltuk a világítást, hogy kapcsoljuk le.
4: De volt, amikor fél üzemmódban ment.
2: Ja, az tény és való.
4: Tehát lehet, hogy ott is.
2: Értem. Jó. Mi a helyzet a kézilabda bajnokok ligájával? Hát, ha az egy kicsit több hozzászólás
3: érkezik. Istennek nem 11:30-kor rendezték tegnap a Veszprém Porto meccset. Voltak mérkőzések, elindult, ugye már nagyon vártuk, mert a nők már elkezdték a bajnokok ligáját, és most a fiúkra vártunk, tegnap magyar szempontból is eldördült a startpisztoly Veszprémben, ugye a Portót fogadták, a portugál top csapatot, a bakonyiak 36-28-ra nyert a Veszprém, maga biztos győzelem, azonban nem volt ez így az egész mérkőzésem, hiszen a Portó jó karaktert mutatott, és visszajött a mérkőzésbe, mindazok után, hogy 14-8 is volt az első fél idő, de Rekán a fél időben már csak egy góllal vezetett a Veszprém, míg a második fél idő elején újra kialakított egy 5-0-ás szériával egy 6 gólos előnyt a Veszprém 20-14-re, abból is még vissza tudtak jönni a portugálok 23-20-ra, azonban közelebb már nem kerültek, és én úgy gondolom, hogy otthon 36 lőtt góllal, közönség szórakoztató játékkal elkezdte menetelését a Veszprém.
2: Magyarok?
3: Káncs Pető. Meglepetés. Komoly játékperccel bír, és nagyon komoly klasszis teljesítmény nyújtott.
2: Mert mi meglepetés?
3: Mert nem volt ez azért megszokott dolog, hogy a magyar játékosok kezdő pozícióba kerülnek a Veszprémnél, és egy 5-5-ös statisztikával.
2: Hát de így már kikerült a képből. Így.
3: Viszont, igen. És mellett Ligetvári Patrik, ugye a védelem oszlop, a másik szélen Imre Bence. Most abban legondolok, most beugrott egy pár héttel ezelőtti kép, most Gáncs Petőről beszélünk balszélen, hogy 5-5-öt lőtt, de a Veszprém-Szeged meccse, meg ugye Szilágyi Benjamin 8-8. Tehát széleken kezdek megnyugodni a válogatott szempontjából, hogy milyen jövő vár ránk.
2: Milyen?
3: Gyönyörű, hát 8-8 nézzenek Szilágyi Benjamin esetében, Gáncs Pető BL meccsen 5-5, ez mindenképpen jövőbe mutató.
2: Nézem.
3: Nézzen az első félidő első 20 percében, 18 percében 56%-on védett. Mindenki azt kapta, amiért ő idejött, hogy óriási hatással van a Veszprémre. Utána csökkent a teljesítménye, de mindenképpen a második félidő, amiről az előbb beszéltem elején is, a csapatát segítette védésekkel, amikor meg tudott lépni a Veszprém. Nekem én egy picit még keresem azt, hogy Apelgren mikor fog tudni majd beszállni, mert a Superkupa meccsen nem volt extra Nielsen egyáltalán, és mégsem került
2: de
3: pályára.
2: De az elvárható, hogy egy kapus az mindig konstansan extra legyen.
3: Ezért is most egyértelmű, nem kérdés, hogy az első számú kapus, de látható az,
2: van nála jobb a mezőnyben, világszinten?
3: Ez mindig szubjektív, mindig úgy fogalmazok, hogy top 3, mert az, hogy az valaki azt mondja, hogy a legjobb.
2: Jó, hát tudom, Békés Csabán vannak nagyon jó női kapusok.
3: Igen, azok ők ketten, és utána jön a Nielsen. Nem, én nálam Miloszávjev Nielsen páros kiemelkedik a többi közül. Világ két legjobb kapusa, szerintem ők. Szerinted?
2: Szerintem nem.
3: Ki?
4: Igen. Igen, Nielsen abszolút a legjobb, és nem lehet igazolni.
3: De nem a mesékről beszélünk most. Már most te mesélsz.
2: Az Nils Horgerson.
3: Figyelj, ki jobb a Nielsennél, vagy a Miloszávjevnél?
2: Pálinger Kati.
3: Nem, most komolyan, melyik férfi kapus a legjobb szerintem?
2: Hát, de az, hogy Miloszávjev, ez ugyanaz Miloszávjevvel pontosan ugyanaz a problémám, mint Szoboszlai Dominik világklasszis kijelentésével, egy szerb válogatottból nem tudsz...
3: Nem tud német válogatott lenni, ha Szerbiába született. Tehát most klubcsapatnál a világ egyik legjobb csapatának a kapusa, és meghatározott kapusa, a legjobb ligának a legjobb kapusa.
2: Landin. Dánis. olyan helyen is van, jó is, bizonyított is, nem egy...
3: De nem életműdíjat osztunk, jelenleg ki a legjobb.
2: Értem. Jó, Landin. Landin Nielsen. Annál komolyabb kapuspáros nem fogsz tudni összerakni.
3: Jó, ez is szép a sport. Tehát ezzel nem szabad soha azt mondani, hogy ki a legjobb, mert abban lehetnek viták. A top 3-ban abban úgy érzem, nincs vitánk.
4: És akkor, de most te miért nem, Landint miért nem érzed a legjobb kapusnak?
3: Mert nem, mert Miroslav szerintem.
2: Tehát a Bundesliga-ban, az az indok, hogy mert nem.
3: Mert a Bundesligában az egyik top csapat, a bajnok esélyes csapatnak a kapusa, és a Bundesligában hétről hétre hoz kiemelkedő teljesítmény.
2: Ez vitán felül áll egyébként, ez, de hát Palasis Kristóf ugyanúgy Bundesligában hétről hétre kiemelkedő teljesítményt tud hozni.
3: Hol?
2: Hát amikor Miroslav sérült.
3: Nem, amikor Simic sérült.
2: Ja, bocsánat, Simic sérült, elnézést, igen.
3: Hát Miroslav mögött még annyit se védenek, mint amennyit Simic mögött Palai.
2: Na jó, 6 óra 24 perc a pontos idő. Kicsit nehezen, döcögősen, mint egy jó dízelautó egyébként. Azt mondtad, ugye? Jó kell.
3: Még nem, döcsög, nem, csak járatni kell, és
2: utána a piros lámpa az még nem aludt ki. Tehát, mint amikor a Hamis a Baba című filmben Kardos Doki ugye az üldöző. Megvan a Hamis a Baba című
4: Persze,
2: film?
4: Persze, hogyne. Megvan.
2: És akkor ugye üldözni kellene a rossz fiúkat rögtön a film elején, és akkor menjünk bár! És ül, és akkor a kolléga így mondja, hogy azt mondja, hát ez osztrák vagy német dízel, és meg kell várni, amíg a piros lámpa kialszik. És mi van az üldöző autónkkal? 1500-ös Lada csak túl sokat fogyaszt. Hát most jelenleg egy kicsit azt érzem veletek kapcsolatban, hogy mint egy osztrák dízel, kicsit lassan indul, kicsit döcögősen, hát semmi gond. Viszont van lehetőség most a túl sok fogyasztást rendbe tenni, vagy egy kicsit berőfenteni a motorokat. Hamarosan innen folytatjuk majd Gyurival és Gegével. Jó reggelt mindenkinek!
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim-Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Viszmajor bejelentést. Borongós, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk, lengyel Andrej Babics cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt. Közölte a testület szóvivője. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az osztrák kormány bejelentést tett Brüsszelben a paksi fenékküszöb építkezés miatt. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Viszmajor bejelentést az országos aszályhelyzet miatt. A gazdálkodóknak nem kell igazolást tolniuk a szárazságról, valamint bizonyos feltételek mellett külön Viszmajor bejelentést sem kell benyújtaniuk. Az aszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük szeptember 30-áig. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy idén szokatlanul korán kellett kezdeni a szüretet. Van, ahol hamarosan már a kései szőlőfajtákat kezdik a termelők. Nemzetközi színházi fesztivál kezdődik ma Békés Csabán. Az eseményen magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok mutatkoznak be. A produkciókat a szakmai zsűri értékeli. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, irodalmi műhely foglalkozások, fotókiállítás, valamint szabadtéri színházi koncert is várják az érdeklődőket.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében baleset történt, a 164-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt majd a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél, délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd a hétvégén már ismét nagy rész komoly felhős napos idő lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Világbajnoki negyeddöntőre készül a magyar női kosárlabda válogatott. Szoboszlai góllal járult hozzá a Liverpool sikeréhez a BL-ben. Győzelemmel kezdte az új BL idényt a Veszprém férfi kézilabda csapata. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést és a meccsembere lett, míg Kerkez Milos a 88 percet töltött a pályán. A Salai Rolanddal felálló Galatasaray viszont 3-1-re kikapott a Sporting otthonában. Kiütéses győzelemmel kezdte az alapszakaszt a címédő Paris Saint-Germain, amely a Slovan Bratislavát verte 6-1-re, az idén döntős Arsenal pedig a Napoli győzte le idegenben 1-0-ra. További tegnapi eredmények: Barcelona Feyenoord 5-0 és Stuttgart Viking Stavanger 3-1.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Bátor játékra lesz szükség az olimpiai és világbajnok Egyesült Államok ellen. Többek között erről beszélt a magyar női kosárlabda válogatott másodedzője Iványi Dalma a mai VB negyed döntő előtt. A magyar csapat az egyenes kiesése szakaszban a japánokat legyőzve 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Iványi Dalmával Nyágúj Gergely beszélgetett.
4: Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhessen, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
5: Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük. Ők nagyon szépen körbe rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött, tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak, akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például. úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásba pedig bátran kell játszanunk, türelmesen. Ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
3: A ma délelőtt 11 óra 30 perckor kezdődő Egyesült Államok Magyarország VB negyed döntőt a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Magabiztos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligáját a Veszprém. A magyar csapat az első csoportkör első fordulójában a portugál Portót győzte le 36-28-ra. Gáncs Pető Máté 5 gólig jutott a találkozón, a fiatal balszélső Bera Emesének értékelt.
6: Melyik jobb érzés, 5 gólt lőni egy bajnokok ligája mérkőzésen, vagy utána hallgatni azt, hogy a szurkolók a nevezet skandálják?
7: Hát nem tudnék különbséget tenni a kettő között, nyilván mind a kettő nagyon nagy élmény volt, de szerintem így a szívemnek nagyon jól esett meg az önbizalmamnak, hogy egy ilyen mérkőzésen 5 gólt tudtam szeretni, jól tudtam játszani, szóval nyilván ez nagyon fontos számomra, de eszméletlen nagy támogatást kapok a szurkolóktól is, ez is nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
6: Meg hát azért Csavi Pászkváltól is támogatást kapsz, mert többször elmondta az idény előtt, hogy nagyon bízik benned, nagy terhet rak rád, akár lehet így is felfogni, de nem így fogod fel, hanem csak élni szeretnél a lehetőséggel?
7: Ahogy mondod, inkább csak élnék a lehetőséggel, nyilván nagyon jól esik, viszont ahogy mondod, ez egy teher is, de nyilván nem úgy fogom fel egyet. Biztos vagyok magamban, tudom a képességeimet, és úgy gondolom, hogy nem lehet nagy problémám, főleg így, hogy élvezem ezt a bizalmat. Hála Isten, jól sikerült a mai játékom, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sok bizalmat fogok kapni, sok játékpercet, és mindig élni tudok majd vele.
6: A bajnokok ligája kezdés, mármint hogy az első mérkőzésed idei szezonban, vagy csoportmérkőzéseken, az plusz terhet rakott rátok? Éreztetek bármiféle feszültséget emiatt?
7: Úgy gondolom, hogy nem összességében, nyilván a rutinosabb játékosok ezt nagyon jól tudják kezelni, illetve ezelőtt azért a felkészülésen volt egy szuperkupa döntőnk, az is elég nagy terrel bír, illetve a Kielce ellen is tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szóval szerintem nincs ez így különösebben kiemelve, hogy ez a BL első mérkőzése, ugyanúgy fogjuk fel, mint egy nagyon komoly bajnokok ligája mérkőzés, szóval igazából nem teszünk különbséget meccs és meccs között.
6: Mindenki azt mondja, minden profi játékos, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, de azért lehet, szabad, kell előre nézni, akár a végére, mert azért a Veszprém évek óta azt hallgatja, hogy na majd idén meg lesz a bajnokok ligája, de legalább a Final Four mindenképpen. Ilyenkor szabad ezzel foglalkozni?
7: Nem, én is ugyanezt tudom csak mondani, hogy szerintem az a legcélre vezetőbb, ha napról napra dolgozunk, nem is inkább mérkőzésre. Az a célunk, hogy edzéssel kell, minél többet gyakoroljunk, és minél többet fejlődjünk, és ez nyilván majd ki fog ütközni a mérkőzésen is, és megmutatkozik, hogy sikerül a fejlődésünk. Tudat alatt mindenki gondol a jövőre, tehát mindenkinek ez a legnagyobb célja, hogy eljussunk a Final Four-ba így idén. Úgy gondolom, van reális esélyünk erre, nagyon jó csapatunk van idén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
3: A női kézilabda NB1-ben második mérkőzését is megnyerte a címédő Győr és a Ferencváros is. Az Eto az MTK-t 37-28-ra, míg az FTC szintén idegenben a NEKA együttesét 39-22-re győzte le. Győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokságot a címédő Ferencváros, amely a gyengébb kezdés után végül magabiztosan 22-11-re nyert a Vasas ellen, és így sikerrel hangolt a hétvégi Magyar Kupa 4-es döntőre. Nyéki Barást, a Ferencváros vezetőedzőjét Farkas Márton szólaltatta meg a találkozót követően.
8: A második negyed elején volt egy időkérésed, az addig itt indiszponáltnak tituláltad, az azt követő két és fél negyedről mit mondanál?
9: Az, hogy az jó volt, az közel volt a maximumhoz, nyilván voltak benne hibák, az teljesen normális, de az elején meg nem ért el a minimumot, úgyhogy nagy volt a különbség. Van ilyen, elfogadható, de tudjuk a céljainkat, és a céljainkban pedig azok szerepelnek, hogy mindent meg akarunk nyerni, és hétvégén meg jól akarunk játszani, és meg akarunk nyerni a Magyar Kupát, úgyhogy ahhoz maximális fegyelmezettség és koncentráció kell, ez az elején hiányzott. Persze ez egy abból a szempontból nehéz helyzet nekünk, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy majd megnyerjük, felőröljük őket. Nehéz helyzet a többi ellenfélnek, a Vasasnak is, hogy tudják, hogy felőröljük őket, de beleálltak a meccsbe, és ez becsülöm bennük, és ez tetszett. Utána pedig jó volt a reakció. Van ilyen, egyszer-egyszer előfordulhat, örülök, hogy ritkábban fordul elő, és örülök, hogy tudtunk váltani, mert azért nagyon nem mindegy, hogy milyen szájízzel megyünk bele a négyes döntőbe. Nyerhettünk volna úgy is, hogy 2-3 góllal, nagyon gyötrelmes játékkal, de a végére azért tényleg jó játék volt.
8: Hát egy érdekeset is, hogy hiába van Kakarisz benne a vízbe, azért lehet kapura lőni. Erről fog szólni a Fradi össze, hogy ez automatizmussá váljon, hogy mikor kell neki beadni, mikor kell megjátszani, és mikor kell előni.
9: Persze, hát ezt mondtam, hogy igazad, de van

0: Újon az, hogy van, hogy keresni kell, van, hogy sebességből kell fölúszni, és tranzíciós játékba kell keresni, és van olyan, hogy egyszerűen csak bent áll 2 méteren, és meg kell mozgatni a kabus, és át kell lőni. Mindent tudnak ezek a vízilabdázók, de azért nekik is a memóriájukat fel kell frissíteni, mert könnyen eltérnek ezektől az alapdolgoktól. Úgyhogy összességében jó volt, nagyon magabiztos győzelem volt, jól beleállt a Vasas a hiányzói ellenére, készülünk a kupa elődöntőre, a 4-es döntőre.
1: A címvédő mellett az előző idény ezüstérmes a Honvéd is győzelemmel kezdte a vízilabda OB egy új idényét. Honvéd Szeged 12-11, szintén az első fordulóban a BVSC Kaposváron, az Eger Szentesen, a Semmelweis Egyetem csapata az UVSE otthonában nyert, míg a Szolnok hazai medencében győzte le a Debrecent.
2: Nemzeti Sportkrónika.
1: A budapesti atlétikai világdöntő holnapi nyitó estjén áll rajthoz a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 100 méteres gátfutás remek formában lévő ezüstérmese Kozák Luca. A holnapi nyitónapon láthatjuk többek között még a kétszeres olimpiai bajnok rudugrót, Armand Duplantist és a friss Európa bajnok kalapácsvetőt, Halász Bencét is. Kozák Lucával az M4 Sporton Szőke Viktória beszélgetett.
3: Te már megszoktad, Luca, azt, hogy reflektorfény irányul rátok, de azért ez mégis egy picit más lesz, különlegesebb lesz. Tehát rátok szegeződik majd a figyelem, és szinte színpadként tekinthetünk majd a stadionra, és a küzdőtérre, és a futóhelyszíre is?
4: Ez nekünk is egy új verseny lesz, új körülmények. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg milyen lesz, mind versenyzőként, mind pedig nézőként megélni, hiszen azért régen is volt világdöntő, viszont nem ebben a körítésben, úgyhogy kíváncsian várom, és én nagyon szoktam élvezni azt, hogyha valami egy kicsit új, de én bízom benne, hogy azért a só elemek mellett azért mint sportoló is tudjuk élvezni, és tényleg nem lesz majd az eredmények hatására.
3: Ugye 20 óra 4 perckor kezdődik majd pénteken az elődöntő, illetve a bemutatásotok. Igen. És 21 óra 20 perckor lesz a döntő. Sokat gondolsz már erre a pénteki nyitó napra? Nagyon rangos lesz a mezőny.
4: Igen, azt azért tudni kell, hogy így azért a lányokkal, szinte ugyanezekkel a lányokkal egész évben együtt versenyeztünk, tehát nagy meglepetés nekem nincsen, nyilván van egy-két visszalépő nálunk is. Én nagyon várom, és ezt itt nem is titkon, de ez az utolsó versenyem a szezonban, úgyhogy emiatt is nagyon várom, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú és mozgalmas szezon van mögöttem, és az is nagyon jó, hogy van egy olyan verseny, amire még így a motivációmat még így össze tudtam szedni az EB után, hiszen nekem mindig nagyon nehéz a fő verseny után még fókuszban maradni, még edzeni, még lemenni a pályára, és nagyon örültem neki, hogy most van egy olyan pontja a szezonnak, a szezon végének, amit tudok várni, és ami ahova tényleg fel tudok töltődni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz.
1: Kozák Lucát hallották. A budapesti atlétikai világdöntőt holnaptól vasárnapig élőben közvetíti az M4 Sport. Utolsóként Alexander Zverev jutott elődöntőbe férfi egyesben az amerikai teniszbajnokságon. A német játékos magyar idő szerint ma hajnalban a holland Botik van de Zán csúpot győzte le 3 szetben. Zverev ellenfel az orosz Karen Khachanov lesz majd az elődöntőben. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mudrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. A stúdióban Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely. Szeptember 11-e és 13-a között a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezik az első világdöntőt. Kozák Luca a döntőbe jutást célozza meg a péntektől vasárnapig tartó viadalon. Szőke Viktória beszélgetett Kozák Lucával.
2: Bajnokok, világcsúcstartók és a legjobb magyar atléták csatája várható a péntektől vasárnapig tartó világdöntőn a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A nyitónapon a női 100 méteres gátfutás elődöntőjében az EB ezüstérmes és kétszeres olimpikon Kozák Lucának is szurkolhatunk, és reméljük, hogy majd a döntőben is. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Kozák Lucát. Köszönjük, hogy a sok teendőd mellett és a készülés mellett elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Most már akkor Budapesten készülsz a pénteki rajtra, már itt vagy, és Igen. Minden kötelezettségnek eleget teszel.
3: Igen, ma van a hivatalos beköltözés napja, ugye szerdától vasárnapig lakunk bent a hotelben, úgyhogy én már ma feljöttem, igazából tegnap meg volt az utolsó edzésem a szezonban, úgyhogy nagyon várom a pénteket.
2: Egyébként az mindig megnyugtató, hogyha debreceni körülmények között tudsz készülni?
3: Én szeretek otthon lenni, nyilván ott a legkényelmesebb, azért ott pontosan tudjuk, hogy mit tudunk megcsinálni, úgyhogy de nem szeretem nagyon-nagyon hamar kimenni a világversenyre, de ez épp pont jó, hogy ma van a pihenőnapom, és akkor ma fel tudok jönni, pihenni tudok, és akkor holnap már csak egy pici hangolódás lesz.
2: Ugye te már megszoktad, Luca, azt, hogy reflektorfény irányul rátok, de azért ez mégis egy picit más lesz, különlegesebb lesz. Tehát rátok szegeződik majd a figyelem, és szinte színpadként tekinthetünk majd a stadionra, és a küzdőtérre, és a futóhelyszíre is?
3: Ez nekünk is egy új verseny lesz, új körülmények. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg milyen lesz, mind versenyzőként, mind pedig nézőként megélni, hiszen azért régen is volt világdöntő, viszont nem ebben a körítésben, úgyhogy kíváncsian várom, és én nagyon szoktam élvezni azt, hogyha valami egy kicsit új, de én bízom benne, hogy azért a show elemek mellett azért, mint sportoló is tudjuk élvezni, és tényleg nem lesz majd az eredmények hatására.
2: Az biztos, hogy 21 vagy 23 ezer néző várható majd, és hát a televízió előtt is rengetegen figyelik majd. És azt is tudjuk rólad, hogy te azért nem vagy egy izgulós típus, és jól viseled a különböző felhajtásokat, körülményeket, sőt, meg is szoktad mosolyogni, ha valaki nagyon rájátszik, mondjuk így a társak közül?
3: Nem szoktam megmosolyogni, én ilyen vagyok, én fiatalkoromban nagyon izgultam, én inkább élvezem a versenyt, megpróbálok tényleg minden pozitív energiát begyűjteni, de mindenkinek más a temperamentum, majd tudok olyat, aki például annak én visszor, aki minden majd, aki nagyon, nagyon izgul minden egyes verseny előtt, úgyhogy ez teljesen emberfüggő, én inkább a nyugodtabb típus vagyok.
2: És már ilyen voltál kicsinek is?
3: Én teljes mértékben mindig is ilyen voltam, én mondjuk, hogy pozitív hatása van rám a stressz.
2: Hát ez azért egy nagyon jó
3: tulajdonság. Igen.
2: Ugye 20 óra 4 perckor kezdődik majd pénteken az elődöntő, illetve a bemutatásotok, igen. És 21 óra 20 perckor lesz a döntő. Sokat gondolsz már erre a pénteki nyitó napra? Nagyon rangos lesz a mezőny.
3: Igen, azt azért tudni kell, hogy így azért a lányokkal, szinte ugyanezekkel a lányokkal egész évben együtt versenyeztünk, tehát nagy meglepetés nekem nincsen, nyilván van egy-két visszalépő nálunk is. Én nagyon várom, és ezt itt nem is titkon, de ez az utolsó versenyem a szezonban, úgyhogy emiatt is nagyon várom, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú és mozgalmas szezon van mögöttem, és az is nagyon jó, hogy van egy olyan verseny, amire még így a motivációmat még így össze tudtam szedni az EB után, hiszen nekem mindig nagyon nehéz a főverseny után még fókuszban maradni, még edzeni, még lemenni a pályára, és nagyon örültem neki, hogy most van egy olyan pontja a szezonnak, a szezon végének, amit tudok várni, és ahova tényleg fel tudok töltődni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz.
2: Tegnap itt járt a stúdióban Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója, és külön kiemelt téged, hogy te nem meghívásos alapon veszel ezen részt, hanem teljesen megérdemelten az időeredményed, a klasszis formád miatt, úgyhogy ez különösen még egy hajtóerő számodra?
3: Nekem igazából ez volt így, én csak úgy hívtam, hogy sidequest így a szezonomra, egy ilyen kis, nyilván az EB volt a fókuszban, de én nagyon-nagyon szerettem volna ide tényleg alanyi jogon kijutni, és én egész évben nagyon bélektem, ugye 18 évvel világranglistán 16-an indulhatunk, és egész évben ott a 15 és 17. hely között voltam, úgyhogy én úgy számolgattam, és én tudtam, amikor megkaptam a zöld kártyát, hogy azért szerintem én bent leszek alanyi jogon, és annak nagyon örültem, hiszen tényleg benne lenni a 16 legjobb versenyzőben, és így nem egy futás alapján, hanem itt egy nagyon-nagyon stabil formát kell mutatni. Egész évben magas rangos versenyeken kell jó eredményt, jó időeredményt és jó helyezést elérni, hogy itt tudjak lenni. És vannak mögöttem például olyanok, akiknek lehet, hogy egyszer jobbat futottak idén, viszont átlagban nem voltak annyira erősek, úgyhogy én nagyon büszke voltam magamra, amikor megtudtam, hogy igen, bent vagyok aranyjogon.
2: Hát az is lehet egyébként, és ugye nézegetjük így a névsort, hogy kik lesznek itt, tehát azért az olimpiai bajnok is itt lesz, ha minden igaz. Igen. Ugye a korábbi világcsúcstartó, a birminghami EB győztese is, ugye te is Birminghamben ott voltál a döntőben, és nagyon pici hiányzott az éremhez, ötödik lettél, amihez gratulálok. Hogyha a 12-59 körül, tehát az új országos és egyéni csúcsot körül futsz, akkor meg lehet könnyen a döntő?
3: Szerintem nem lehet ezt mondani, meg lehet a könnyen a döntő, hiszen most a női szárgátán az egyik legizgalmasabb és legszorosabb, és szerintem nincs olyan másik versenyszám, ahol a jelenlegi világcsúcstartó és az előző két világcsúcstartó is ott van, és a felett pályás világcsúcstartó is bent van a mezőnyben. Úgyhogy szerintem ott 12-60 körül kell majd a döntőhöz, de azért kíváncsi leszek, hiszen mindenkinek más volt a szezonja, nyilván az amerikaiak is, a nem európaiak erre a versenyre fókuszáltak ezben a középpontban, még az európaiaknál azért látszik, hogy az Európa-bajnokság volt inkább a fő verseny. Nagyon kíváncsi ezek, hogy mi kell, kíváncsi ezek magamra, hogy még mit tudok még így szeptemberre kihozni magamból. Én nagyon várom az egészet, és én úgy fogok oda menni, hogy szeretnék döntőbe jutni, de azért ez nem lesz egy könnyű dolog.
2: Ugye 2023-ban ebben a fantasztikus stadionban rendezték a világbajnokságot, ami neked is egy nagyon szíved csücske esemény lehet, hiszen fantasztikus hangulat volt, nagy szurkolás, most is hasonlóra számít, azt meg kell is ez.
3: Én nagyon bízom benne, hogy sokan lesznek, így ezért nézegettem a jegyeladásokat, és azért a pénteki napra, ha nem is teljesen teltház, de közel teltház van, ahogy látom, úgyhogy én ezekből mindig pozitív dolgokat le tudom vanni, és tényleg így fel tudok töltődni, úgyhogy én szeretek itthon versenyezni, szeretek Pesten versenyezni, jó emlékeim vannak abban a stadionból, úgyhogy remélem csinálok még egy jó emléket.
2: Debrecenből sokan utaznak majd fel Budapestre szurkolni neked, mit tudsz erről?
3: A családból most csak a szűk család jön, nem sokan, de ahogy hallom, sokan jönnek fel.
2: Találkoztál már itt Budapesten néhány résztvevővel a világdöntő kapcsán?
3: Még nem találkoztam, én még most jöttem fel Debrecenből, úgyhogy még nem, de most megyek a hotelbe, és ott biztos, hogy fogok találkozni.
2: Ugye lesz egy vörös szőnyeges felvonulás is, gondolom, hogy ruhakölteményekkel tudtok készülni. Te már tudod, hogy miben leszel?
3: Igen, tudom, és remélem, hogy tetszeni fog másoknak is. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, hogy tényleg ne csak edzőruhába lássanak minket az emberek, hanem tényleg kicsit a személyiségünket is meg tudjuk mutatni. Úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy ki milyen ruhába fog megjelenni, nyilván lesz, akik melegítőben, ezt azért tudjuk, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg nagyon széles ezt a skála.
2: Luca, azt tudjuk, hogy az elmúlt két évben azért hullámoztál egy picit, voltál fent, voltál lent, viszont ez az év azért nagyon stabilan megvan neked. Két országos csúcsot is futottál, fantasztikus ez az eredmény, az EB 5. hely, a fedett pályás VB-n sem sok hiányzott azért a döntőhöz. Hogyan tudnád összegezni 2026-ot?
3: Igazából nekem így ez volt talán az eddigi legjobb évem. Így visszagondolva nem is nagyon volt rossz versenyem, és ez nagyon furcsa kimondani, hiszen az elmúlt években mindig voltak olyan versenyek, amikor tényleg sírtam verseny után, mint azért, szerintem nem tényleg az egyetlen. Viszont most így azt mondom, hogy a rossz versenyem sem voltak rosszak, hanem azt éreztem, nem tudtam magamból kihozni a legtöbbet, úgyhogy én tényleg úgy érzem, hogy így most így mentálisan is teljesen megtaláltam így saját magamat újra, és tudom, hogy most már mi kell ahhoz, hogy jó versenyző legyek, mi kell ahhoz, hogy stabil versenyző legyek, de nyilván ehhez kellettek az elmúlt években a kisebb, nagyobb hullámvölgyek, hogy tényleg ennyire érett felnőtt versenyző legyek.
2: És azt, hogy meg tud ismételni a 2022-es EB ezüstérmed után azt, hogy most is ott vagy a legjobbak, vagy ott voltál a legjobbak között.
3: És szerintem átlagban ez még jobb év. Én nem számoltam ki az ötös átlagomat, általában azt szokottam mérvadó lenni, de kétszer futottam jobb eredményt, nem is kicsivel, mint 22-ben, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok így a szezonnal.
2: És hát kiragadtam egy mondatot egy korábbi nyilatkozatodból, de szerintem ez ilyen arcpoetika is lehet. Ugye ráfutsz 8 lépéssel, minden gát között megteszel 3 lépést, aztán befejezed és kész. Tehát ez elég könnyűnek, meg egyszerűnek tűnik, de azért a gátfutás ennél sokkal bonyolultabb?
3: Nyilván igen, ezt nekem Spiré Attila mondta egyszer, hogy a rövidgátnál, főleg a női rövidgátnál sokkal egyszerűbb versenyszám nincsen, hiszen itt annyira be vagyunk, tényleg nem kell gondolkozni, férfiaknál azért 7 vagy 8 lépés az első gát, 400 gáton ott meg teljesen mások a lépésszámok nálunk, meg nagyon egyszerűen ugyanazt kell mindig megcsinálni. Nyilván ebbe az úgymond egyszerűségben van a nehézség is, hogy egy icipici hiba is nagyon-nagyon meglátszik az egész futáson, és ugyanazt kell mindig tökéletesen megcsinálni. De én nagyon szeretem a gát, azt hiszem nagyon izgalmas, hiszen itt azért papírforma sosincsen, de igen, azért vannak nehezebb versenyszámok is.
2: Ugye nem csak fizikálisan kell nagyon magas szinten lenned, hanem fejben és mentálisan is nagyon erősítened kellett, ezt említetted is, de talán erre a 2026-os évre még inkább rá kellett jobban fókuszálni?
3: Nem mondom, hogy jobban fókuszáltam, igazából így tavaly azt éreztem egész évben, hogy nagyon jókat futok, viszont hogy nem jött ki az az igazán beletalált futás, amikor úgy az elejétől a végéig minden összeállt, és idén csak arra koncentráltam, hogy tavaly nagyon sokszor megcsináltam az elejét jól, akkor a vége nem volt jó, vagy a végét nagyon jól, de akkor az eleje volt gyengébb, és hogy idén ezt a kettőt, amit én külön-külön már megcsináltam többször az elmúlt évben, végre össze tudjam rakni, és ez volt a cél. Feltpán ugye 7-88-at futottam, megdöntöttem az országos csúcsomat, és utána így egyértelmű volt, hogy nincsen, hogy idén ne fussak jobbat, mint az országos csúcsom, és így kezdtem el a szezont, hogy muszáj, ha idén nem, akkor soha nem fogok egyéni csúcsot futni. Majdnem 4 év után sikerült újra egyéni csúcsot futni, és ott egy kicsit meg is könnyeztem, mert annyira felszabadult az, hogy 4 éven keresztül küzdöttem valamiért, és most végre megvan. És tényleg úgy voltam vele, hogy ha idén nem sikerül, akkor valószínűleg soha többet nem fog sikerülni.
2: Ez mindenképpen nagyon nagy bravúros teljesítmény. Suba Lászlóval az edződdel korábban ugye együtt is részt vettetek ilyen kis mentális tréningeken, talán néhány évvel ezelőtt,
3: igen,
2: még
3: jó,
2: Párizs
3: jó
2: előtt.
3: Pár év, jó, hát azért talán
2: azóta nem kellett,
3: nem,
2: annyira
3: nem, nem,
2: mindent
3: nem,
2: meg tudtok beszélni.
3: Igen, nyilván ő is azért elfogadta, és érzi, hogy nem 20 éves vagyok már, azért kellett neki is változtatnia. Én például azt mondtam, hogy én sosem edzettem annyira keveset, mint idén szezonban, hiszen tényleg nem edzettem sokat, és ő is azt mondta, hogy annyira azt érezte, hogy megy a lábam, hogy rendben vagyok, hogy nem kellett annyit edzeni, de nyilván ehhez az elmúlt 10 év vagy 15 év kellett, hogy ezt ő is így megtapasztalja, hogy mi az, ami jó nekem, és ő is elfogadja azt, hogy igen, a kevesebb néha több, ahogy idősödik a sportoló, ott máson kell, hogy a fókusz legyen, és most ezt nagyon szépen el tudjuk kommunikálni.
2: És hát ugye jönnek majd a nagy feladatok, nem csak a pénteki világdöntőd, azért jövőre pekingi szabadtéri világbajnokság, aztán olimpia Los Angelesbe, de nem rohanjunk ennyire előre. Ugye férnél vagy, és a férjed is atléta, alapecsvető Pásztor Bence, ő miben tud neked segíteni a leginkább?
3: Mindenben. Tényleg én nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Ugye 3 év abba hagyta a profi sportot, azóta Debrecenben edzősködik, és Veszprémben is, és tényleg azért az, hogy mindenkinek azt kell, hogy ilyen társa legyen, hogy ennyire támogat mindenben, és ennyire mellettem áll, és ennyire tényleg a társa legjobb szó, úgyhogy én nagyon-nagyon sok mindent köszönök neki, és köszönhetek neki, mert valószínűleg nem lennék ennyire érett és jó sportoló.
2: Azt tudjuk, hogy nagyon tág ismeretanyagod van, meg több diplomád is, például ugye vegyészetet is tanultál, pénzügy, számvitel, de miben tudsz igazán kikapcsolódni, vagy mi jelenti számodra a kikapcsolódást, amikor picit atlétikán túl is van világ című fejezet következik?
3: Mostanában nagyon sokat olvasok, így visszatértem az olvasáshoz. Tavaly karácsonyra kaptam egy e-bookot, és ez egy olyan dolog volt, hogy én sem gondoltam volna, hogy ennyire szükségem van erre, és azóta tényleg rengeteget olvasok így. Gyerekként is sokat olvastam, aztán nyilván, mint mindenkinek, kicsit visszavettem, és most újra tényleg rengeteget olvasok, és ez nagyon jó ugye az agyamnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kozák Lucával Szőke Viktória beszélgetett. A szeptember 11-e, vagyis péntek, illetve vasárnap között a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban sorra kerülő első atlétikai világdöntőről.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

szemben a fényképet. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: tartson örökké.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 7 óra 9 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió. Benne pedig a Sportreggel. Csodaszép, csodálatos csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Marosán Gyurinak első körből.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Ugyanebből az első körből Gyurtek Egének.
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Milánnak is jó reggelt itt bent, aki a technikáért felel, illetve Bikinek odakint. Kedves hallgatóinknak, mindenkinek. Én látom a saját családom, hogy ez az iskolára való visszaállás nagyon nehezen működik.
4: Továbbra is ott folytatjuk, ahol abba hagytuk.
2: Nem.
4: Ja, most nem rákodom.
2: Mi az első autópálya, ahol ki lehet feküdni, és most elindulok. Hozok neki reggelit, az egyiknek is másik. Milán, nem tudom, van nálad valami fegyver, amivel gát tudsz bennem tenni?
3: Tehát az iskola indul nehezen. Gege, nem a műsor, az iskola.
4: Ja, azt hiszem rád van az.
3: Igen, hát azért ritka az, amikor valaki örömmel megy iskolába, és utána persze én is hallgattam gyerekkorom, hogy milyen jó lesz, amikor iskolába szeretnél inkább menni, és valóban előfordulnak ilyen napok, de hát ezt még most hiába mondjuk a gyerekeknek. Kornél, te szerettél iskolába járni?
2: Én imádtam meg a tanárat is.
4: Gondolom, persze.
2: Kylian Mbappé a Real Madrid bajnokok ligája rajtja előtt arról beszélt, hogy szerinte idén jó esélye van az aranylabda elhódítására. A francia sztár úgy véli, a teljesítménye, valamint a világbajnokságon elért rekordja is mellette szól. A 27 éves sztárcsatár az előző idényben gólkirály lett a La Ligában, ugye a spanyol bajnokságban, valamint a bajnokok ligájában, illetve a nyári világbajnokságon is ő volt a legeredményesebb, a VB-k történetében már vezeti az örök góllövő listát. Amikor a Real Madridban játszol a világ legjobb klubjában, az emberek összekapcsolnak ezzel a díjjal. Sok mindenben történelmet írtam. Talán ez egy jó év lehet számomra az aranylabda megnyerésére, de az újságírók szavaznak, mondta Mbappé, aki arra a kérdésre, hogy ki a legjobb futballista a világon, saját magát említette. Szerintem én, de ez csak a személyes véleményem, mint ahogy mindenkinek megvan a sajátja, de szerintem azért én. Mondjuk ez egy vita, amelyben nem kell mindenkinek egyetértenie velem, mondta a Real ásza. Mbappé nyilatkozata nem nyerte el például a franciák korábbi csatára Christophe Dugarry tetszését, a korábbi válogatott támadó szerint ekkora sztárnak nem kellene nyilvánosan kampányolni az egyéni elismerésért. Ráadásul különösen furcsának tartja ez Mbappé esetében, aki jelenleg a francia válogatott csapatkapitánya. Egy egyéni díj nyilvános követelését gyerekesnek és szánalmasnak tartom, mondta Dugarry. Semmi nagyszerű nincs abban, ha valaki ezt kéri magának, különösen úgy, hogy a válogatott csapatkapitánya, tette hozzá Christophe Dugarry. Szól a hírünk! Na, hát szerintem itt kialakul egy elég látványos törésvonal, mert lesz itt valaki, aki szerintem keblére öleli kis teknős barátunkat.
4: Nekem tetszik ez a hozzáállás. Én ezzel egyetértek. Kell egyfajta ilyen magabiztosság, egy ilyenfajta mentalitás ahhoz, hogy valaki a magasságokba törjön.
2: Jó, na, tehát először is rakjunk, vagy tegyünk tisztába dolgokat. 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Jöhetnek már most az üzenetek, és akkor 7:30 után majd egy kicsit kalandozunk az SMS-ek között. Mbappé megérdemli az aranylabdát, vagy sem? Ha valaki a legjobb gólszerző, vagy a legtöbb gólszerző, ugye ő így hivatkozik magára, hogy gólkirály a ligában, a spanyol bajnokságban, a bajnokok ligájában, illetve a világbajnokságon is, hogy az, amit egyébként aranycipőnek hívnak, nem aranylabdának, mint a legjobb gólszerzőnek járul, hogy az egyenes arányos-e azzal, tehát hogy jár valakinek, aki gólszerzésben a legjobb, aranyi jogon jár az aranylabda, vagy sem. Mit gondoltok, kedves hallgatók, erről a hozzáállásról, hogyha valaki saját magát, tényleg, ahogy Dugarry mondta, saját magát promotálja és saját magát helyezi előtérbe. Na de kezdjük akkor ízekre szedni mindazt, amit itt az imént olvastam. Tehát azt, hogy Kylian Mbappé, ugye beszéltünk róla nagyjából egy órával ezelőtt, világsztár, ugye ez, ezen nem vitatkozik senki.
4: Nem.
2: Ha van egy adott egy világsztár, annak milyen ismérvei vannak pályán belül, pályán kívül, Gyuri?
3: Példamutató kell legyen, szerintem a viselkedésével, ezért ő kötőként belesűrűn a Vinicius Juniorba, és ami a csapatsportokban kiemelkedően fontos, hogy a csapat sikeressége a lényeg, ez minden más kiegészítő, azt mondja, ki lesz a meccs legjobbja, a hónapjátékosa, aranylabdása, többi. Ezek az ismérvek, hát nyilván kiváló technikai tudása, de most a sportág specifikus dolgokban nem megyek bele, azt látjuk, hogy működik Mbappé-nek, gólérzékeny, jól cselez, most az, hogy védekezésbe, hogy segít be, vagy nem, azt lehet, hogy Bene Feri vagy Vukovics Laci jobban tudná itt a stúdióban, de a nyilatkozat, ő nem egy közleményt adott ki, egy kérdésre válaszolt.
2: Oké, mielőtt belemegyünk. Mi a világklasszisnak, vagy a klasszisnak az ismérve, szerinted, Gege?
4: Fair play. Tehát, hogy most pályán kívül nyújtott teljesítmény.
2: Én azt pályán gondolom, belül és pályán kívül. Igen. Tehát most komplexen kell vizsgálni, hiszen az aranylabdát egy olyan játékos kapja, aki pályán belül, ebben sincs közöttünk vita. Ugye tisztázunk egy dolgot, hogy itt kell vizsgálnunk a pályán belül és a pályán kívüli dolgokat. Abszolút. Tehát annak idején, amikor a Real Madrid leértékelte az aranylabda szavazást azzal a hisztivel, azzal a vállalhatatlan viselkedéssel, amikor Vinicius picsogását, sírvafakadását és hisztériáját úgy fogadtatták el, vagy úgy helyezték előtérbe, hogy akkor ők kollektívan bojkottálták. Ez azt jelenti, hogy a pályán kívüli viselkedés fontosságát gyakorlatilag semmibe vették. Ugye ebben megint
4: ebben nincs... is egyetértünk, okay. Igen, abszolút.
2: Tehát akkor innentől kezdve az a megállapítás, hogy úgy kell vizsgálnunk a dolgot, hogy pályán belül és pályán kívül. Oké, okay. Szóval pályán belül, pályán kívül.
4: Gólok, gólpasszok, játékminőség, egy meccsen meghatározó teljesítmény, és szerintem csapatkapitányi játékosi tulajdonságok. Én azt gondolom, hogy ez kell a pályán belül. Pályán kívül én azt gondolom, hogy a fair play és a sportszerűség az, ami meghatározó. Tehát ne legyen olyan kirívó esete, mint mondjuk Viniciusnak volt régebben, azért ezt most már azt gondolom, hogy óriásit fejlődött ebben.
2: Vinicius valaha ki fogja tudni ezt nőni, valaha le fogja tudni ezt, valaha le tudja magáról vetkőzni azt, ami én mondom a saját véleményemet, beleszövöm rögtön a kérdésbe, ami szerintem egy örök életre, én azt gondolom, hogy nem tudja, ezzel meg is válaszolom a saját kérdésem, de hogy szerintem ez egy örök életre ráégett, ez a hisztis, kezelhetetlen és társai
3: nálunk jelzők. Batonyán ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem volt gyerekszobája. Tehát, hogy ugye személyiségéből fakad ez a...
4: Én ezt most megcáfolom, szerintem ki lehet. Tehát idővel ezt elfeletteti a teljesítménye. Tehát az, hogyha ha most megnézzük az elmúlt 4 vagy 5 mérkőzést a Real Madridnál, akkor én azt gondolom, hogy csapatjátékos lett, és már a közönség is sokkal jobban elfogadta őt, mint játékost és mint csapattagot.
3: Igen, de amikor magas a stresszfaktor, akkor kijön a belső személyiség jegyei, egyből kijönnek. Tehát ő soha nem fog tudni szimpatikus játékos lenni. Meg ugye ez az egész, hogy bejössz ide, szétvered a stúdiót, és jövő héten hozol mindenkinek egy kávét. Attól még szétverted a stúdiót, az marad meg bennünk.
4: Azért ez szerintem nem feltétlenül így van.
2: Mert?
4: Mert Vinicius nem verte szét a stúdiót, tehát ő nem verte szét a Real Madrid.
2: Hát, Gege, azért most elkanyarodtunk egy picit Mbappétől, de azért Vinicius mindent megtett annak érdekében, hogy egy egész világ utálja, még a Real Madrid szurkolók egy része
3: királyi, is. Egy királyi klubhoz méltatlan az ő személyiség.
4: De ebben is egyetértünk, tehát ez abszolút így van. Viszont én azt gondolom, hogy a személyiség fejlődés...
2: De abban igazad van, hogy fejlődött a személyiség. Az, amikor Kata reggel azt írta, a 0630 55 55 605-ös SMS számra Szoboszlai Dominik kapcsán született zseni. A született zseni Vinicius Juniorra is igaz. Lenne. De hogy Vinicius Junior kapcsán senki nem fogja ezt leírni, mert hogy ez pozitív kontextusba helyezné Vinicius Juniort, és jelen pillanatban akik a legmegértőbbek vele, akik olyanok, mint te, Gyurta Gege, még akkor sem biztos, hogy kimernék ezt mondani, mert ez egy megelőlegezett bizalom abba az irányba, hogy ő akkor innentől kezdve a viselkedésével is mutatja azt, hogy jogos arra, vagy alkalmas arra, hogy a királyi gárda, tehát mezét viselje. Mbappéről, ahonnan az alaphírünk szól, ahonnan elkanyarodtunk most egy picit, sok mindent lehet rá mondani. Neki is voltak kisebb-nagyobb alűrjei, főleg pénzügyi kérdése kapcsán, onnan a család meg anyuci részéről, vagy onnan abból az irányból fújt a passzácia. Na de azért ilyen jellegű megnyilvánulások pályán belül, vagy a pálya közvetlen környezetében, ami Vinicius-szal akár egy lap környékére helyezné, semmi erről nem tudsz.
3: Igen, de Mbappé-nak is sok olyan megnyilvánulása volt, ami nem szimpátiát gerjeszt. Tehát így pályán kívül, nem teljesen kívül, mert most bennem például egyből felötlik az, amikor a VB előtt volt egy felkészülési meccs, emlékeztek rá, és beállt csereként, de Kantén volt a kapitányi karszalag, és azon a stílussal, ahogyan ő azt intett, hogy a Kanté adja oda neki, hát nem. Tehát szerintem ez nem jó példa, és nem azt mutatja, hogy ő mennyire készen van az ő személyisége arra, hogy ezen a szinten
2: játszunk. Oké, na, akkor most visszakanyarodtunk Vinicius irányából. Van még Viniciushoz
4: kiegészítő? Nincs, semmi.
2: Oké. Szóval vissza Mbappé irányába. Tehát ugye megpróbáltuk párhuzamba állítani, mondjuk egy csapattársával. Mbappénak is vannak kilengései, de talán azért, nem talán, hanem teljesen biztosan állíthatjuk. Akkor a következő, amit korcsó alá kell venni, a teljesítményénél az vitathatatlan, a számok nem hazudnak. De attól, hogy valaki a legjobb gólszerző, az feljogosítja arra, hogy követelje, most a követelés szándékkal mondok egy erősebb kifejezést, mint amit ő a valóságban használt, mert azért nem követelte, csak fölhívta magára a figyelmet, de maradjunk ennél a általam egy kicsit erősnek, de szándékkal erősnek bedobott követelésnél. Följogosítja minden sorozat gólkirályát arra, hogy ő akkor a magának akarja az aranylabdát?
3: Nem, mert az előbb Gege is sorolta, hogy gólok, gólpasszok, ezeket emeltet ki az aranylabda megítélésénél, hogy legyen szempont. Hát, hogyha ez szempont, akkor Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Rodri,
2: Lev Yashin.
3: Így. Tehát, tehát ez, ahogy te mondtad, aranycipő. Oké, legtöbb gólt lőtted, megkaptad. Persze, vegyük, az is számítás, mert itt most megint ezzel jövök, és tudom, hogy most már reggel már unalmas leszek ezzel a kifejezéssel, de nincs jobb kifejezés rá, hogy milyen hatással van a csapatára. Tehát most, hogyha világra Franz Beckenbauer óriási hatása volt a csapatára, a csapat játékára, de ő nem gólokkal tette ez gólszerzésre.
2: Na, hogy Mbappé szerintem elképesztően nagy hatással
3: így van.
2: A francia válogatottra is, és a Real Madridra
3: is. És így egészítem ki, illetve fejezem a gondolatomat, hogy ő neki a feladata az, hogy gólokat szerezzen, és ez teljesít is. És a francia válogatottat én nem tudom most Mbappé nélkül elképzelni. A Real Madridot se, bár ott azért elbizonytalanodom, mert tavaly volt egy szakasz, amikor sérült volt.
2: Így emlékeztek,
3: van, egy 4-5 meccses szakasz, amikor viszont működött a gépezet, és jól játszott a Real Madrid. Ezzel együtt én szerintem Mbappé most jelenleg az a játékos a Real Madridnak, aki a legfontosabb, és talán nélkülözhetetlen Bellinghammel párba.
4: De akkor most ellentmondás saját magadnak. Tehát akkor viszont meghatározó játékos, gólokat
3: igen,
4: is
3: de
4: szerez,
3: nem csak, de a megítélésnél nem csak az, hogy ki hány gólt szerzett, mert akkor Yashin, Beckenbauer és stb. Tehát ne vegyük el a védőktől, de azt is tudom, tisztelök vele, hogy nem a védők miatt vesznek a nézők jegyet a mérkőzések.
2: Én ettől teljesen ki vagyok, hogy a Cannavaro a 2006-os olasz világbajnoki menetelés apropóján vagy kapcsán kaphatott például aranylabdát, ami már teljesen kikopott a
3: világlabdarúgás. Pavel Nedved.
2: Na,
3: ugyanez.
2: Igen, tehát, hogy az a helyzet, hogy az önmagában lehet, hogy onnan kellett volna indulnunk, hogy ennek az aranylabdának mekkora értéke van. Még van-e akkora értéke, mint amekkora feneket kerítünk neki?
3: Hát ez erről szól, hogy beszéljünk róla, és nekünk jó téma a reggeli kávé mellé.
2: Szerintem ennek nagyobbnak kellene lenni, de egy általam istenített, és nem csak általam, az a világ nagy rész által istenített ember sajnos egy kicsit leértékelte, vagy nem is annyira kicsit leértékelte. Lionel Messi az, hogy sorban kapott úgy aranylat, tehát a 2010-es, 12-es jut hirtelen eszembe, amikor Xavi és Iniesta volt az udvartartása, tehát a második, illetve a harmadik helyen, tehát a teljes barcelonai különítmény, és most az, ha 2010, akkor Iniesta-nak kellett volna kapnia, mert a VB-n mindent eldöntő gólt szerzett, ha 2012, akkor Xavinak, mert a hátán vitte be az EB döntőbe a spanyol csapatot, és mellett a Barcelonával megnyert mindent ott és akkor, és mégsem kapta meg, de beszélhetünk itt Lewandowski esetéről.
4: Hollandra esetéről, 23.
2: Tehát, hogy itt azért egy csomó olyan szituáció van, tehát önmagában az aranylabda ére annyit mint amekkora feneket kerítünk neki.
3: Szubjektív, tehát ez ami, amit a kézlabdakapusokról beszéltünk, hogy ki a világ legjobb. Ebben mindig bele lehet kötni, a aranylabdás beszélünk. Hármat mindig le tudsz szűkíteni. Talán még fociba is, pedig óriási sport, rengeteg játékos a VB után. De háromra le tudnánk úgy szűkíteni, hogy nem volna vita köztünk szerintem. Nem?
4: Hát hogyha olyan lenne a kritérium, hogy tényleg pontok vannak, ami alapján meg kell felelnie az adott játékosoknak, és nem lenne szubjektivitás, akkor én azt gondolom, hogy sokkal igazságosabb is lehetne, mert ugye ugyanúgy sportújságírók döntenek az aranylabda sorsáról, és ott azért azt gondolom, hogy a szubjektivitás óriási előnnyel van egy adott
3: játékosnak. Hát igen, nem tudod kizárni a szubjektivitást, mert nem tudsz olyan kritériumrendszert.
2: Elég, ha csak ránézel az SMS falra, tehát az, hogy Mbappé és Vinicius-t összehasonlítottuk, tehát Vinicius, tehát amikor mondod azt, hogy kapott hideget, meleget, tehát a csávó meleget nem kap. Tehát mondom, Vinicius gegén kívül szerintem maximum az anyukája tudná megvédeni, senki nincsen. Mbappé esetében teljesen más a megítélés. Abszolút teljesen más. Tehát akárhogyan nézem, mindenki Mbappéval kapcsolatban nem érkezett negatív vélemény. Most nyilván ez egy nem reprezentatív felmérés, de nincs negatív hozzászólás Kylian Mbappé kapcsán, amíg Vinicius, lehet, hogy rossz volt a párhuzam, és nem ő vele kellett volna párhuzamba állítani, de valahogy akarva akaraton a Real miatt ő jutott elsőként eszembe, illetve ha már leértékelődött valamelyest az aranylabda Messi sorozatos győzelmei miatt, aki amúgy nagyjából egy ilyen örök életére megkaphatná, mert tényleg, amit beszéltünk is, egy olyan, amiből talán nem is biztos, hogy volt, de egy jó darabig nem lesz a földön hozzá hasonló, az talán ténykérdés, de ettől függetlenül a Real Madrid csapatszinten vagy klubszinten rengeteget tett azért, hogy ennek az egész aranylabdának a megítélése szintén ne fölfelé, nem lefelé menjen.
4: Az, amit a Real Madrid művelt ugye pár évvel ezelőtt, az szerintem bicska nyitogató volt, tehát ugye Vinicius kapcsán, amikor ugye azt rebesgették, hogy ő fogja megnyerni az aranylabdát, már az egy óriási vitát indított el sok mindenkibe, köztük bennem is, hiszen én vagyok tipikusan az az ember, aki a Vinicius, nyilván mint Real Madrid játékos, szeretem, meg nagyon remélem, hogy sok gólt fog rúgni a Barcelona ellen, de mint játékos szerintem minden szempontból, tehát nem...
2: Romlott lehetett a teje a reggeli kávéjában, nem? Mert most ilyen hamar beütött volna neki, hogy valami diósat ettél még, az lehet, az meg megülte a gyomrodat.
4: De most nem tudom, melyik részét a Barcelona elleni...
2: Igen, ott látod, tudod, de nem tudom is azonra lehetett.
3: De ott a négy is kevés, ha négyet rúg, mert ugye a Barca az 6-7-et fog rúgni rá.
2: Na igen, viccet félretéve.
4: Szóval,
2: igen.
4: Hogy szerintem Vinicius az tipikusan az a játékos, akit nem lehet szeretni. Tehát ezt ki kell mondani. Ez sajnos ilyen.
2: De az megint úgy, hogy Dragana Cvic, hogy egy kézlabdás példa jusson eszembe. Amikor a te csapatodban van, akkor a világ legjobbja.
3: De Vinicius esetében nem.
2: Vinicius még ott sem tud olyan lenni, de ott azért a sajátban mégis elviselik jobban. Viszont ha ellenfél, akkor teljesen. 0630 55 55 605. Mbappé megérdemli az aranylabdát, vagy sem? Ha nem neki, kinek adnátok, kedves hallgatók, az aranylabdát? Vinicius Junior fölkerülhet egy ilyen listára, vagy sem? Szoboszlai Dominiknak ott lenne a helye egy ilyen listán, vagy sem? Mint ahogy sajnos nincs. Ezekben a kérdésekben várjuk, tehát az SMS-eket még egyszer mondom, az elérhetőségünket 0630 55 55 605.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Szoboszlai Dominik góllal járult hozzá Liverpool sikeréhez a BL-ben. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány. Borongós, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, és a meccs embere lett, míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. A szintén magyar válogatott Sallai Rolanddal a kezdőjében a Galatasaray viszont 3-1-re kikapott a Sporting otthonában. S kiütéses győzelemmel kezdte az alapszakaszt a címvédő Paris Saint-Germain, amely 6-1-re verte otthon a Szlován Bratislavát, az előző idényben döntős Arzenál pedig a Napoli győzte le idegenben 1-0-ra. További tegnapi eredmények: Barcelona, Feyenoord 5-1 és Stuttgart Vikings Stavanger 3-1. Ma délelőtt 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok amerikai egyesület államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A nemzeti együttes az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Veszprém 36-28-ra legyőzte a vendégportót a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. Hugo Deska és Deném Remili 7-7, Dragán Pesmálbek és Gáncs Pető Máté pedig 5-5 góllal járult hozzá a magyar csapat sikeréhez. Utolsóként Alexander Zverev jutott a legjobb 4 közé férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos magyar idő szerint ma hajnalban a holland Batik van de Sanspoelt győzte le 3 szetben. Zverev ellenfele az elődöntőben az orosz Karen Khachanov lesz. A másik ágon pedig amerikai párharcot rendeznek majd Francis Tiafo és Ben Shelton között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a Paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrár ágazatban a Viszmajor bejelentést az országos asszályhelyzet miatt. A gazdálkodóknak nem kell igazolást tatolniuk a szárazságról, valamint bizonyos feltételek mellett külön Viszmajor bejelentést sem kell benyújtaniuk. Az asszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük szeptember 30-áig. Pécset látványos fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők. A holnap kezdődő kétnapos eseményen az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel. Egy ostromjáték keretében a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik.
0: Közlekedés.
5: Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt jövő hét csütörtökig lezárták, a forgalmat kijelölt terelő útra irányították át.
0: Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik eső, napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt majd a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd a hétvégén már ismét nagyrészt komoly felhős napos idő várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 41 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, szokásos csütörtök reggeli triumvirátusunk egyik, hanem a legfontosabb alapillére, Marosán Gyuri.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Illetve természetesen Gyurta Gege.
3: Sziasztok, jó reggelt
1: kívánok. Jó reggelt mindenkinek, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést az iskolák környékén, nagyon figyeljetek, óvatosan vezessen mindenki, dudára nem fekszünk rá, utastársainkat, embertársainkat méltó jelzőkkel, méltó szavakkal illetjük. Korán reggel nem hiányzik, hogy úgy járatok, mint én, aki majdnem kihordott két infarktus lábon. Itt a hírek alatt már olyan dolgokkal szembesültem, amit a kollégák mutattak. Na de, ha ránéztek az SMS falra, is volt egy olyan üzenet, amitől kivert a víz, úgyhogy majd mindjárt ez is előkerül. Ugye a témánk Mbappé és a saját, hát hogy is mondjam, kampánybeszéde saját maga mellett az aranylabdát, illetően, hogy ő mivel a legtöbb gólt szerezte itt-ott, amott gyakorlatilag mindenhol, amilyen sorozatban nem indult, ő teljesen jogosan megérdemelni az aranylabdát. Az SMS-eink nagy része az erre vonatkozik, hogy Mbappé szerintem teljesen megérdemli, nincs is ezzel probléma. Ha már választani kell, Mbappé tökéletes, Vinicius Juniort el kell felejteni, Vinicius egy őrült, ne beszéljetek róla, Vinicius szót se érdemel. De amikor megláttam a következő üzenetet, de tényleg majdnem lefordult a minden a székről. Szerintem kapja Gabriel Magalhães. 0630 55 55 605. Megkérdezném a kedves SMS írót, nem írt alá, név nincs hozzá. Ha esetleg gondolja, elküldhetné a nevét, örülnék neki, csak hogy meg tudjam szólítani, hogy elsőre itt a szünetben megkérdeztem a kollégákat, hogy mégis kiről van szó? És akkor utána kiderült, hogy ő kicsoda, Gege?
3: Egy fotbalista. Tehát azt szeretném ott folytatni. Igen, szóval ő is rajta van a 30-as listán, és hát megvan az esélye arra, hogy aranylabdát szerezzen. Nem, Gyuri?
4: Valóban. Bocsánat, hát igen, tehát kézlabdás nem került fel az aranylabdás listára. Hát egy védekezésért rajongó SMS író lehetett, aki úgy gondolja, hogy az Arzenál sikereinek egy komoly alappillére Viktor Magalhães.
3: Igen. Közben Kornél visszatért a stúdióba, és egy kicsit...
1: Az Arzenál védője, nevezzük nevén a gyereket, mint hogy megtudtam, ez elnézést, hogy nekem ez csípőből nem ment. Igen, valóban labdarúgó, tehát a labdarúgók aranylabda listáján hogy szerepel. Na, szóval, hogy Gabriel Magalhães ott van ezen a listán, akkor Szoboszlai Dominik miért nincs ezen a listán?
4: Hát ez az Arzenál ugye Premier League címet nyert, tehát nagyon jó szezonja volt az Arzenálnak.

0: voltam vele, hogy oké, okay, nem fogok vitatkozni, meg tényleg ne az legyen.
1: Az Ámleszer nyert valamit, ők nyerték a...
0: Persze, utcák terek bajnokságát.
2: Én amúgy továbbra is mondom
0: meg
2: azt,
0: egy színes, kivágható papírkutya,
2: hogy azért a kelet-európai, és azért sajnos mondjuk, hogy Magyarország oda tartozik, azért a kelet-európai játékosokat nem szívesen jelölnek. És ez szomorú, nyilván, mert Szoboszlai azért mondjuk szerintem a top 30-ba igencsak befért volna.
0: Hát ne haragudj, ha erre a listára fölfér Julián Quinones, elnézést kérek.
1: Mexikói, hát a világbajnokságon nagyon jól játszott.
0: Értem, és akkor Szoboszlai Dominikő hogy játszik?
1: Nem volt a világbajnokság.
0: Tehát, hogy akkor a világbajnokság évében
1: nem lehet a 30-ba kerülni, szerintem.
0: Csak világbajnokságon szereplő játékos, és akkor inkább tegyük fel a listára azt a Vinicius Juniort, aki ha nem kapja meg az aranylabdát, akkor a szószoros értelmében sír és toporzékol, mint egy csecsemő.
1: Hát most igen, összemosva a kettő, ő rajta kell egy listán, de
0: állj már meg egy pillanatra. Mit mosok össze? Nézd rá az SMS falra, Vinicius Juniorról ne is beszéljetek már, mert szót sem
1: érdemel. Igen, de a 30-ban, nehogy ne legyen már a világ 30 legjobb labdarúgója között Vinicius Junior adott szezonban.
0: És ne haragudj, oké, a világbajnokság évében Sadio Mané a szenegáli válogatottal mit tett hozzá?
1: Hát a VB-n volt, a szenegáli válogatottól függetlenül pedig az Al Nassr-ben jó teljesítmény nyújtott, címeket nyert az Al Nassr-re.
0: Aha, értem.
2: De ugye itt azt beszéltük, hogy azért több faktorból kell, hogy álljon egy aranylabda jelölés. Ugye a gólpasszok, pályán mutatott teljesítmény, illetve az, hogy mennyire meghatározó az adott játékos.
1: Hát a Mané nagyon meghatározó.
0: Jött egy SMS, szóval... hogy Messi rajta van a listán, mert ha rajta van, akkor kapja ő.
2: Rajta van.
1: Nyilván, hát ennek is rajta kell lenni, persze.
0: 9-1-re odaadnátok neki?
2: Szó sincs róla. Dehogy is.
0: Végre mi? Valami gegét is.
2: Igen? Miért adnánk?
1: De a fotbalista Messiről beszélünk. Fotbal.
2: De miért kéne?
1: Hát a világbajnokságon a teljesítmény.
0: Ha Sadio Mané itt van ezen a listán.
2: De most nem a listáról beszéljünk. Hát most azt kérdezted, hogy adnám-e, avagy sem. Erre pedig elég határozottan azt mondom, hogy szó sincs róla.
0: Inkább Vicek Kvaratskheliának?
2: Hát százszor inkább.
0: Na de várjál már, Kvaratskhelia a VB évében egy BL győzelemmel föl tud férni a listára?
2: Apropó, így van.
0: Azt mondod, hogy a VB évében a VB. Tehát Kvaratskhelia, Grúz, Georgiai.
1: Meglepetés. Kivétel erősíti a szabályt.
0: Értem. Az a helyzet, hogy nem nagyon kerültünk közelebb a megfejtéshez.
1: Na akkor ki az aranylabdás? Kornél nálad. Hármat mondja, top három, utána szűkítsd, okay, ha van bátorságot.
0: Rendben. William Pacho, Declan Rice és Dayot Upamecano. Hát vicc! Ez a 30-as lista úgy vicc, ahogy van.
1: Hát nincs előttük Szoboszlai. Na, nincs.
2: De ezért vicc, hogy nincs rajta a Szoboszlai, mert vannak olyan játékosok, akik közel távol nincsenek a Szoboszlai teljesítményéhez.
0: Én
2: a...
0: azt gondolom, hogyha Gabriel Magalhães rajta tud lenni az a listán.
1: Hogy tudna, hát az Arzenál bajnokságon.
0: Meg Marco Cucurella ott tud lenni a Chelsea. Mit ért el, Gyuri?
1: A Cucurella a VB-n extrán teljesített. A Magalhães pedig az Arzenálnak stabil védekezés, az nagyrészt neki köszönhető.
0: Tehát egy világbajnoki jó szereplés hozza azt, hogy onnantól kezdve akkor rajta vagy a listám. Innentől kezdve akkor viszont egy dolgot akkor szögezzünk le, hogy Szoboszlai Dominika büdös
2: soha,
0: életben
2: soha
0: nem tud.
2: Lesz,
0: nem, hogy aranylabdás, meg a szűkített lista, hanem hogy a 30 közelébe sem tud lenni, hát, ha csak nem nyer bajnokok ligáját és bajnoks Premier League a Liverpool-lal, és a csapatkapitányi karszalag nincs rajta, és mellette lesz 147 gólja, meg 217 millió
1: osztás. Mindenképpen bajnoki cím kell a Liverpool-tól, ahhoz, hogy ő rajta legyen a lista.
2: Szerintem akkor sem biztos, hogy hát a 30-as listában benne lenne. Tehát tényleg látva ezeket a neveket, tehát ebből kiindulva, ahogy Kornélis mondta, nem látom magam előtt, hogy ő valaha is.
1: Hát túl, mert ahogyan Gabriel Magalhães rajta van, hogy Upamecano. Ez ugye két bajnok emberről beszélünk az elmúlt szezonból, akik nagy részt vállaltak ebből a sikerből. Így Szoboszlai is rajta lehet.
0: Gyuri, bocsánat, Gege. A listán szereplő mindegyik játékos világklasszis?
1: Persze, egyértelmű.
0: Tehát akkor azt mondjuk, hogy akkor

0: van 30 világklasszisunk, és akkor mellette hány világklasszisunk van még körülbelül?
1: Hát én 50, én ezt mondtam.
0: Tehát van akkor még, elején, van még körülbelül 20, aki nem fér fel a listára, és akkor oda Szoboszlait is azért oda sorolhatjuk.
1: Szerintem ezek a kategóriák, igen. Szerintem egy 50 ember kell legyen világ. A világklasszis az nem csak 3-4 ember, ők a világ legjobbjai. Az, hogy világklasszis valaki, az egy olyan 50 embert jelent nálam.
0: Uh-huh.
1: Mert a 50 ember van a top bajnokságok top klubjaira nagy hatása.
0: Uh-huh.
2: Tehát akkor az Al Nassr benne van ezekben a klubcsapatokban?
1: A szélén, periférián, igen.
0: Jó, na akkor kedvenc csapatodból szemezgessünk. Rafinha nincs rajta a listán, világklasszis?
2: Ezt akartam mondani.
1: Az.
0: Adeyemi nincs rajta a listán, világklasszis?
1: Még nem.
0: Még nem, oké. Pedri, nem tudom, hogy rajta
1: van. Rodri,
0: igen. Olmo biztos, hogy nincs rajta a listán, őt nem láttam a nevét.
1: Világklasszis.
0: Oké, az két hely kiment. Kundé nincs rajta a listán, nem láttam a nevét.
1: Hát miatta nem, nincs hatással, nincs nagy hatással a játékra, nem.
0: A Kubarsi rajta van. Christensen?
1: Nem.
0: João Cancelo?
1: Nem.
0: Joan Garcia. Tehát akkor a Barcelonában kettő világklasszist is tudtunk
1: hát
0: még.
1: Plusz, akik rajta vannak. Hát ott van egy 6-7.
0: De várjál, nem, már most azt a 20-at próbálom
1: összeállítani,
0: és próbálok keresni olyan csapatokat, akikből lehetne, és vagy érdemes lenne válogatni. Azt mondja, hogy Florian Wirtz.
1: Nálam nem.
0: Alexander Isak.
1: Nem.
0: Julian Álvarez.
1: Igen.
2: Mármilyen Barcolát, akkor Liverpoolból.
0: Barcola?
1: Igen.
0: McAllister, Liverpool?
1: Volt. Nem.
0: Nem. Oké, okay. Koke, Atletico Madrid? Hát őre
1: igen,
0: azt mondani...
1: Igen, mert ő hatással hát van a Madrid játékára.
0: Oké, tehát azt mondja, hogy 5 elkelt a 15 helyből. Na most a adásidőnk véges, de ezt egyébként érdemes lenne végig zongorázni ezt a menetet. Azon az elven, ahogy te adod a világklasszis címeket, szerintem sokkal több lenne, mint 50. Tehát most írván eljutottunk oda, hogy már csak 15 kiadó hely lenne, és 2-3 csapaton szaladtunk át a BL mezőnyből.
1: Hát a 4 top bajnokságot, ha megnézed, 4 csapattal, az 16. Igen.
0: Nálam, nálam az az állítás, hogy Dayot Upamecano világklasszis, vagy Julián Quiñones a mexikói világklasszis, főleg, mert Upamecano esetében még elgondolkodom rajta, hogy a saját posztján tényleg a legjobbak között van, de hogy a mexikói fiúra mindent mondok, csak aztán, hogy világklasszis az 1000%.
1: Igen, ott valószínű sportpolitikai oka volt, hogy
2: hát
1: kellett dél-amerikai országból
2: jó, én még akkor, bocsánat, kettőt kérdezek. Salah? Courtois?
1: Mivel nem életműdi, így azt mondom, hogy nem.
2: Van Dijk?
1: Igen.
2: Tehát, hogy azért még bőven vannak...
1: Salah nem, Salah sajnos már nem. De Van Dijk, igen, még mindig baj van a Liverpoolnál védekezésben, ha ő nincs.
2: És akkor szerinted te kinek adnád az aranylabdát?
1: Az aranylabdát? Nagyon néz.
2: Mondjuk akkor a top 3-ot.
1: A top 3-ba...
0: Mbappé ott van?
1: Ott, persze.
0: Oké, Mbappé
1: ott van nálam.
0: Várjál, a Gege nálad, Mbappé top 3-ban benne van?
2: Benne van.
0: Oké, nálam is egyébként most komolyra fordítva a szót. Mbappéba megegyeztünk, Gyuri, második jelölted?
1: Pedri.
0: Oké, Gege, második jelölted?
2: Nekem Dembélé.
0: Rodri, nálam egyértelmű.
1: Én gondolkodom, hogy Rodri... Vagy
0: hát Rodri a spanyol csapatnak a korábbi évek Xavi Iniesta kettőséből, most Rodri, és mellé rendelve a középpályán valaki most éppen mikor ki az, aki tudott alkalmazkodni mellette, mert nagyon, nagyon markáns szereplő, tehát nálam Mbappé, illetve Rodri, ott volt egy Pedri, Mbappé, illetve egy Dembele, Mbappé, és ki a harmadik?
1: Bellingemen gondolkodom. Ő is nagyon nagy hatással van a csapataira.
0: Oké, okay, Gege?
2: Hát én most kicsit szemeköpöm magam, de nekem Yamal akkor a harmadik, nyilván Barszával.
0: Yamal?
2: Yamal.
0: Hát egyértelmű, nálam nem is kérdés, hogy Yamal. Viszont akkor én ott vagyok, hogy választottam két támadót, meg van egy középpályásom, tehát hogy egyébként amiről beszélünk, hogy hogyan lehet a hátsó sorból lévőknek érvényesülni, vagy egy kapusnak például érvényesülni.
1: Vannak most olyan védők, mint régen voltak, akik...
0: Nesztakán, Navarro és társai,
1: Maldini. De ezek, akik olyan elegánsan, most nyilván Beckenbauer, ez is visszamehetnénk, aki nem kapott piros lapot egész pályafutása alatt, de vannak most ilyenek?
0: Nincs. Szerintem nincs.
1: Szerintem sem.
2: mennyire meghatározó. Próbálok. Nyilván nekem, tudom, hogy ti nem szeretitek, de Kukureját én nagyon bírom.
1: Jó, igen, jó.
2: Tehát jó, meghatározó játékos.
1: A Pavlovics is tetszik a Milánból.
2: De nincs, tehát annyira meghatározó, mint mondjuk a régi, hát mondjuk Real Madridból.
1: Van Dijk egyedül, aki ott rendet tart középen, és ott körülötte nem nagyon
0: van. De nincs, akkor sincs, nem tudod egy lapon emlegetni, szerintem, vagy nehezen, Puyollal, Maldinivel, Nesta-val. Egyébként az a durva, hogy első csípőből az olasz nevek jönnek elsőnek elő, mint hogy...
1: Samuel.
0: Na jó, azért
2: és akkor Pepe vagy a Real.
0: Pepe vagy a figyelj, nem hentesekről.
1: Küzdő sport magazinunkat valamitják.
0: Nem henteseket, meg favágókat keresünk. Na, térjünk, vagyis zárásként hármas listával kapcsolatban nem, de itt azért nagyon-nagyon-nagyon sokan hozzászóltak még, és a nem tetszését fejezte ki hallgatóink egy jelentős része. Kettő üzenetet hadd emeljek ki, ami jött. Money a kvóta miatt, mert afrikai. Nincs játékos Ázsiából, Afrikából, ezért ez egy gesztus, hogy legyen onnan valaki, írja Jani. Teljesen jó a megközelítés, szerintem. Tehát a mexikói fiú ugyanezen az elven kerülhetett oda. Aztán a következő, Bodzsi állandó hallgatónk tökéletesen összefoglalta. Tehát itt sok mindenki megszólalt, van ami nyomdafestéket nem tűr, hogy kinek milyen melegebb éghajlatra kellene mennie azzal, hogy Szoboszlai nincs ezen a listán. Bodzsi nagyon kulturáltan, rádiókompatibilisen SMS karakterek számát is betartva. Bodzsi, nagyon rutinos hallgatónk, imádom, amikor itt van. Sziasztok, aki azt mondja, hogy Szoboszlai nincs benne a legjobb 30-ban, az inkább szakértse a kézilabdát. Bocsikám, rajta vagyunk, megpróbálkozunk.
1: A kibisznek semmi sem drága, tudod, Bocsi, tehát itt csak okoskodunk.
0: Sakkot vagy kajakkenut, azt értem, hogy csapatsport a foci, de itt jön a lényeg. De itt az egyént értékelik, mert ez egy egyéni díj. Ugye ezért fakad ki Dugari. Na hát az a helyzet, hogy nem tudtunk igazságot szolgáltatni, mert hogy azért ez egy egyéni díj, rengeteg-rengeteg szubjektív elgondolással. Azért az, hogy például Rafinhának a neve nem jelenik meg, most pont rá pillantok az egyik monitorra itt a stúdióban, és azt látom, hogy ismétlik a Barcelona Feyenoord meccset, és rögtön a meccs elején szerez gólt, meg aztán utána pontosan tudom, hogy mi történt még a meccsen. Tehát ezt a végtelenségig lehetne folytatni, az biztos, hogy vannak megosztó dolgok. Egy búcsú kérdés, Gegének az álláspontját tudom, Gyuri, mi történik akkor, vagy mi történne akkor, ha még így búcsúzó, ugye Messi bejelentette, hogy a válogatott csáktól visszavonul, és most már nagyjából a pályafutása tényleg utolsó szakaszában lép, hogy még így bónuszként egy ilyen plusz egy aranylabda a 8 mellé.
1: Nem volna olyan óriási felháborodás, mert
0: már nem... Az előző hatnál már felháborodott.
1: Hát most ezzel nem lehet mit kezdeni. Gege és társain, hogy nem szeretik Messit.
2: Nem, ez szeretett kérdés.
1: Ez valóban nem egy életműdíj, hanem egy szezonra szól.
2: Akkor veszítenél végleg az aranylabda.
0: Most még egyet kapnál?
2: Biztos. Tehát onnantól kezdve
1: a VB-n jól teljesített. De ugye a klub szezonban nem. Nem mondta, hogy nem teljesített jól a VB-n. Hát lőtt 5 vagy 6 gólt, vitte a hátán az argentin válogatottat.
0: Igen, viszont beszéltünk arról, és most már nem fogunk ebbe belemenni, mert mindjárt kézilabdával megyünk tovább. Beszéltünk arról, hogy a pályán kívüli dolgokban is villantanod kell, de most akkor, amikor Dembele, mint aranylabdás, megjelenik előttetek a pályán kívüli dolgaival, Barcelona leigazolt a 140 millió euróért, és inkább PlayStation-ozott, meg Xbox-ozott, meg folyamatosan sérültet jelentett, meg nem járt edzésre, meg nem tudom én, és most erre Gege mondhatja, hogy most benőtt a feje lágya, mert hogy a Luis Enrique vezette PSG-be, milyen jól játszik. Ugyanez a Luis Enrique, mint macskát könnyíteni saját magán vágta ki a csapatból az elmúlt 2-3 hétben, és ugye a szlován ellen került most vissza. Gólokkal, gólpasszokkal, tehát annyi, hogy emberünknek valóban kezd benőni a fejlágya, de azért még mindig vannak pályán kívüli dolgai, amelyek nem a profizmusról, vagy nem arról árulkodnak, hogy minden olyan tökéletes lenne. Minimum elvárás, hogy tudja, hogy hol van körment, és ismeri a halinótákat. És
1: az aranylabdának ez ilyen egy felé lesz.
0: Na jól van. 7 óra 59 perc a pontos idő. Kézilabdával megyünk majd tovább, mert hogy Golovin Vladimir keretet hirdetett az Eurókupa mérkőzésekre, úgyhogy a folytatásban majd azt mondja, hogy hát, gyerekek, Gege, Gyuri, kornél, magunknak küldöm a tartós békét, nyugodjunk meg, mindenki nyugodjon le, ne tegyük hozzá, hogy hova és hogyan. Szóval a Kaukázus és a tartós béke a folytatásban.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra, 7 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a csodálatos, csodaszép csütörtöki Sportreggel. Jó reggelt mindenkinek! A stúdióban a kézilabdás európai mesteredző, a Békés Csaba vezetőedzője, a szerb kultúra tudora, Kacag is most már.
2: Gyurta Gergely.
3: Ezt akartam.
1: Még ezt hiányzott volna ma reggel. Gyúra Gergely. Marosán György. Gyúra,
3: jó reggel. Sziasztok.
1: Az úszó fenomén. Az árnyékból nehezen tud kilépni. Akár a munkahelyén a főállását tekintve, mert egy olimpiai bajnok egrecíroztatja folyamatosan. Akár a családi asztalnál, mert ott meg egy szintén egy olimpiai bajnok, de mindent megtesz ennek érdekében. Deltás hátával Boeing 747-eseket is képes fogadni, tehát ha Ferihegyen probléma van, azonnal csak őt hívják. Gyurta Gergely, Gege, jó reggelt!
4: Ú, de jól estek ezek a szavak. Köszönöm szépen, szép jó reggelt!
1: Ugye, hogy oda tettem, oda pakoltam.
4: Nekünk is kéne valamit mondani.
1: Jó lenne, de nem megy, mi?
4: Hát olimpiai bajnok.
3: A világ második legjobb sportkommentátora, Németh Kornél.
1: Ennyi, második?
4: Ennyi, egy mondattal lezártuk?
1: Azt végül is nem olyan rossz egyébként, de miért ezüstérmes?
3: Az összes többi első helyen van.
1: Nem tudom, hallod magadat, hogy csak te nevet.
3: Nem, mert Milán is, csak nincs előtte mikrofon.
1: Nem, Milán rajtad, tehát Milán téged nevetett ki. Kornél a kézilabdás Isten Gyuri maximum félisten, akit megpróbáltam megbántani, remélem sikerült, írja Bodzsi.
3: Nem ezt írta, nem ezt olvassuk fel az SMS-t. Szóról
1: a magyar női kézilabda válogatott szemesség kapitánya Kolomi Vladimir keretet hirdetett az EHF Eurókupa szeptemberi 4-es döntőjére, szeptember végén majd keleti szomszédunk fővárosában rendezik ezt a bizonyos 4-es döntőt. Három kapus készülünk, ez természetes, mint ahogyan az is, hogy bödebíró Blanka visszatér. A bal szélről most hiányzik Márton Gréti sérülés miatt, de hosszú távon neki is helye van a válogatottban. Szerencsére két rutinos szélsővel indulhatunk így is Bukarestbe. Győri Lukács Viktória, Lukács Vica nem tagja a keretnek, ezt most megbeszéltem vele. Na nézzük, Gyuri, hogy pontosan hogyan is néz ki a magyar női kézilabda válogatott kerete, és akkor posztonként egy kicsit átszaladunk, ha már Bodzsi egyébként azt írt, hogy mindig hallgat minket, mert hogy jó a műsor, csak mostanában kevesebbet szokott írni. A kézis fédistent Marosán Gyurit még nem szerette volna megbántani, ez így volt az előző SMS. Kézilabdában az ő véleménye számít, de Kornél az Isten azért ezt is hozzáteszi Bodzsi. Természetesen úgy, hogy ez azért ez így kerek az SMS. Na, szóval kapusposzton hogy állunk, Gyuri?
3: Először is köszönöm Bontyának, és nem bántott meg. Kapusposzton Bödebíró Blanka visszatért.
1: Ugye természetesen.
3: Bukovszky Anna és Szemerej Zsófia.
1: Na, akkor itt most álljunk is meg egy pillanatra. Azt mondja Vova, Golovin Vladimir szövetségi kapitány, hogy három kapussal készülünk. A három kapus közül most azért olyan... Hogy kell azt szépen mondani, Gege? Segíts nekem, hogy a háromból mindenki tudja, hogy egy
3: kibaszó. Senki nem fog megbántódni, ha Bukovszky Anna is tudja, hogy ő a harmadik.
1: Oké, okay, tehát
4: kell a három, bocsássatok.
3: Persze.
1: Mi a jelentősége a három kapusnak?
3: Hát egy keretben legyen az egy klub, és egy szezonra készül, akkor is kell három kapus egy válogatott esetében, és ugye edzésre is, ahogy készül a csapat, szükséges három kapus, ne legyen akkor a terelés a másik kettőnek, illetve hát ugye, hogyha itt valaki
1: megsérül,
3: akkor nem tud a barátlövő beállni, okay, a kapuba.
1: Ferencváros, Győr, Szemerei, Böde, Bíró Blanka, most nem erős sorrendben mondtam a neveket, hanem Böde, Szemerei, teljesen mindegy, hogy honnan közelítjük meg. Kapusposzton az én állításom az, hogy klasszis kapuspárral megyünk neki. Európai összevetésben is ez egy kiemelkedően jó kapuspárnak számít.
3: Igen, ezen a poszton vagyunk legkevésbé elmaradva, vagy leginkább közel a világszinthez. Hát vannak posztok, ahol igen.
1: Mondom, kapusposzton el vagyunk maradva?
3: Itt vagyunk legkevésbé, igen.
1: Ki a női mezőnyben a top 5 kapus?
3: Bunzen, Sacco, Glozer, Toft.
1: Christensen?
3: Christensen talán az, igen.
1: Szerencsére sokan játszanak köztük itt Magyarországon, vagy közülük itt Magyarországon, vagy játszottak, de most magyar név ugye nem hangzott el. Kapusposzton az én állításom, hogy kifejezetten jók vagyunk. A 2024-es Európa bajnokság ezt azért bizonyította, hogy szemerei azok ellen a franciák ellen, akik nagyon-nagyon komoly erőt képviselnek is, extra klasszis teljesítményre képes. Márton Gréta hiányzik balszérről, kikkel vágunk neki balszéren?
3: Hársfalvi Júlia a Ferencvárosból és Petrus Mirtil a Debrecenből kapott meghívót.
1: Mit érdemes róluk tudni?
3: Hársfalvi Júlcsi szerintem nagyon szép a fejlődési íve, ahogyan őt a Ferencváros felépítette, és természetesen ő saját magát. Én nem kötnék bele ebbe, hogy ő válogatott, és a Petrus Mirtilbe sem, mert Petrus Mirtil pedig a Debrecenben már hétről hétre bizonyítja az Bajnokok Ligájában a tavalyi évben, hogy lehet rá számítani. Nehéz a döntés, én nem tudom, hogy döntöttem, hogy Petrus Mirtil vagy Vámos Mira, én nagyon nagy rajongója vagyok Vámos Mirának, egy fantasztikus képességekkel bíró balszélső szintén a Debrecenben.
1: Nagy rajongója vagy egy Ózdi kislánynak, akkor én Ózdiként mekkora rajongója szerintem?
3: Bizony, de szerintem itt sincs nagyon kérdőjel, tehát ez a páros.
1: Oké, okay. Nézzük Balátlövő poszton, kik kaptak lehetőséget.
3: Faragó Leo, az Esztergomból, Kucora Csenge, ugye a Bukarestből, Csikos Luca Türingerből.
1: Bárki, bármilyen jellegű hiányérzeted van ezen a poszton?
3: Nincsen. Nincs más balátlövő.
1: Ez viszont elég nagy baj. Nem?
3: Hát erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy el vagyunk maradva bizonyos posztokon jelentősen a nemzetközi
1: szinten. Hogyan fordulhat az úszásban? Mi a legnépszerűbb szám, amikor beugrik valaki a medencébe, és eldönti, hogy ő úszó szeretne lenni? Mi az a szám? Száz gyors?
4: Száz gyors.
1: Tehát hogyan létezhet az, hogy száz gyorson egy kiemelkedően népszerű sportágban, vagy ebben a versenyszámban nincs, most a kézilabda balátlövő pozíciójáról beszélek, hogy nincs olyan klasszisunk, amilyen volt korábban Farkas Ágnes, Tóth Tímea, Zárcsik Szandra. Ez három jó képességű nevet mondtam, akik azért, tehát Zárcsik a mai napig pedig azért nem tegnap kezdte, és még a mai napig aktív. Tehát, hogy...
3: Én nekem nagyon egyszerű a válaszom erre, hogy mindig próbálunk, erről beszéltünk már többször is stúdióban, hogy próbálunk valamilyen stílust utánozni, valamit átvenni, legyen az a spanyol, vagy most az északi, ugye most akár a férfi, akár a női kézilabdáról beszélve, és közben elfelejtettük azt, hogy mi az, ami a mi stílusunk, mi az, ami ránk jellemző magyarokra, magyar kézilabdára, és az a lövőpárba a beállóval. Tehát most említetted Farkas Ágit, ki jut egyből eszedbe Farkas Ági után? Pádár. És mehetnénk így sorba. Most kettő poszt van, én meglátásom szerint, amit jelentősen le vagyunk maradva a világ elittől, a balátlövő és a beálló. Pontosan azt veszítettük el, amiben a legjobbak voltunk.
4: De nem azt a legkönnyebb, idézőjelben most laikus kérdésként, nem azt a legkönnyebb megtalálni? Vagy nem azokat a játékosokat? Mert mondjuk balátlövő, ugye azok a jobbkezesek.
1: Tudom,
4: nyilván a jobb oldalon pedig a balkezesek vannak, és a...
3: Nem feltétlenül, de igen. Tehát jobb oldalon is most már jelentős a jobb kezes, de balátlövő a bal kezes olyan nincs valami.
1: Igen, na de ez is mind egy kényszer dolog, ez régen nem fordulhatott elő egy valamire, egy magára valamit adó csapat, amelyik jó csapatnak akarta magát titulálni, ott azért nagyon-nagyon, tehát ilyen a kivétel erősíti a szabályt volt a jobbkezes jobbátlövő, de ott balkezesnek kellett lenni a jobb oldalon, balkezes játékosoknak kellett lenni szélen is, lövőben is.
3: Igen, most erre mondhatnám azt, hogy balra-jobbra történő húzás az jobbkezessel jobb, mert abból szélességi játék jobban tud megvalósulni, de nyilvánvalóan balkezessel pedig akár a centrum irányába történő játék, tehát most ebben nem túl unalmas lennék itt reggel ezekkel a történeteimmel.
1: Hát amúgy is az vagy.
3: De balátlövőben nekem a Csikos Luca, ő sanszos, hogy odaérhet ahhoz a világ elithez.
1: Nekem
3: az a kérdés, hogy jó-e a menedzselése.
1: Én itt most, az, hogy Németországban játszik, sokat játszik a német bajnokságban?
3: Hát, hogy
1: egy VB ezüstérmes ország.
3: Miért nem vállalta be a Fradi azt, hogy ő itt legyen?
1: Játszott volna a Fradiban eleget ahhoz, hogy...
3: Miért nem vállalja be?
1: De játszott volna eleget úgy, hogy a Fradiban belső poszton szedjük össze.
3: Ki a balátlövő?
1: Fogel.
3: Ki és a másik?
1: Nincs másik. Hát köszönöm. Három irányítós játék a kulcs.
3: Ez az.
1: Hát de azon, amikor annyi embered van Simonnal, Omaregivel és Möllerrel, akkor valahova tenned kell őket, úgyhogy még van Kluiber, akinek helyet kell csinálni.
3: Kluiber, Trámborg jobb oldal, közép Simon, Omaregi, Bölk, Csikos, Balátlő, és meg vagyunk.
1: Igen, hát a dán edző miatt van a Mihály Möller. Viszont kanyarodjunk vissza a magyar válogatotthoz, tehát van három Balátlövünk a keretben, Csikos Lucától én nagyon-nagyon sokat várok, mert még mindig nagyon-nagyon fiatal, és valószínűleg ő kap majd kevesebb lehetőséget az eddigiek alapján, de én azért nagyon bízom benne, hogy a lövő erejével, meg a szemtelenségével, a jó értelemben a szemtelenségével fel tud majd tűnni. Na, ahol viszont a legerősebbek vagyunk az egész európai vagy a világ mezőnyt nézve, az szerintem az én állításom az az irányító poszt. Van egy BL győztes irányítónk Vámos Petra személyében, és van egy másik Petránk, aki meg milyen Európa klasszis, vagy klasszis, vagy mit mondjunk Simon Petrára?
3: Igen, nagyon nagy ígéret.
1: Még nem klasszis?
3: Szerintem nem.
1: Jó, oké. Irányító poszton az egyik, hanem a legjobb irányító kettőssel rendelkezik.
3: Igen, Vámos Petra bajnokok ligája győztes játékos, fantasztikus játékos, tehát az egyetértek veled, hogy ezen a poszton vagyunk a legerősebbek, és itt nem...
1: A
3: nem...
1: kapus poszthoz hasonlóan. Kapus posztnál erősebbek vagyunk?
3: Ott vagyunk legkevésbé elmaradva az elittől, és itt pedig nem vagyunk elmaradva az irányító pozícióban.
1: Nagyon jó. Tehát akkor ez az a kérdés, ahol nincs is nagyon mit feltenni, és ez a két kislány még mindig kislányok, tehát még mindig 20-as éveik elején járnak, úgyhogy itt azért nagyon-nagyon sokáig jobb oldal, bármint, hogy igen, jobb átlövő balkézzel.
3: Albek Anna, Kluiber Katrin, Pap Nikolát. Itt sem vagyunk elmaradva.
4: Na, ez, és akkor most megint is van, hát akkor most már ott tartunk, hogy...
1: Itt akkor most megint van három játékos, de tegyük tisztába, hogy Niki, Pap Nikolett, ő védekezésben kap majd szerepet, tehát hogy ő támadásban
3: hát elvédve... válogatottnál igen, egyébként a klubcsapatánál támad is, de a válogatottnál védekezik csak.
1: Oké, ki helyett raknád támadásban, a válogatottban?
3: Hát, attól függ, melyik cserehely. Ja, hogy a támadásban? Hát...
1: Azért nem megbántva, nem sértve, azért szerintem akár Albek a BL győztes mezőből.
3: Szakaszokban baloldali cserején támadhatnak is.
1: Na, megnézhetnénk, igen, de Pap egyébként. Nagy Pap most már is, a fejére nem hiszem, hogy örülne neki, ha kis nikiznél, mert akkor megkérdezné, hogy mi közöttök van egymáshoz. Na, de hogy Kluiber, mi a helyzet Kluiber Katrinnal?
3: Várjuk azt, hogy feltámadjon, mert tavaly nem volt jó szezonja. Bízok benne, hogy azért nem áll messze ez az északi stílus, amit a Jesper Jensen akar, attól, amit ő képviselhet a Kluiber Katrin. Tehát az áttörésre, betörésre épülő játéka a Jesper Jensennek. Én szerintem egyszer, ha megérti és fölfogja, vagy fölveszi a ritmust Kluiber, akkor fölépülő gyorsan.
1: Albek?
3: Hát ott fantasztikus volt. Hogy játszott tavaly a BL döntőben is. Legjobb játékosa ennek a válogatottnak.
1: Legjobb játékosa ennek a válogatottnak?
3: Ő az Mbappé. Nálam ő az Mbappé.
1: És akkor Vámos Petra?
3: Albek Anna az Mbappé.
1: Ez is egy vélemény, méghozzá ha markáns is, de vélemény. Mi a helyzet jobb szélen? Ugye Győri Lukács Viktória nincs ott a csapatban. Én őt bevallom őszintén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hiányolom, de azt is megértem, hogy két kisgyermek mellől már azért annyira nem könnyű mozdítani, de ahhoz, hogyha az én álmomat, meg nem csak az én álmomat, hanem minden kézlabda barát álmát szeretné ez a brigád beteljesíteni, vagyis kettő év múlva nyáron egy bizonyos világeseményen, aminek ilyen ötkarika a szimbóluma, valami csodálatos eredményt elérni, ahhoz elengedhetetlen, hogy Győri Lukács Viktória, akinek a gólja kellett például a franciák legyőzéséhez az EB bronzmérkőzésen kettő évvel ezelőtt, szóval ő elengedhetetlenül kell, és nekem nagyon vérzik a szívem az ő hiánya miatt.
3: Egyetértek.
1: Kik vannak a csapatban, mielőtt leértékelnénk őket, bocsánat.
3: Faluvégi Dorottya és Kovács Anett kapott meg. Ugye Faluvégi Dorottya most a Bukaresthez igazolt.
1: Hosszú sérülés után végre 100%-os bevethető, nagyon kikerült úgy a Pixisből, hogy nem volt szem előtt. Tehát, hogy úgy mondom inkább, hogy radarszint alá került azzal, hogy sokáig volt sérült.
3: Igen, ezzel az igazolással viszont egy nagyon komoly szinten tud teljesíteni majd hétvétre, vagy próbára tenni magát hétvétre, és ha az föl tudja venni azt a ritmust, és teljesíteni tud, az nagyon jó lehet a válogatottnak.
1: Kell, hogy Bajnokok Ligájában edződő szélső is legyen.
3: Meg a világ legjobb bajnokságában. Tehát a román bajnokságban hétről hétre kiki mérkőzéseket.
1: Világ legjobb bajnokságban?
3: Persze, ez nem, most jelenleg ez nem kérdés.
1: Beállós poszton hogy állunk?
3: Juhász Kata. az én nagy kedvencem, Smolek Apollónia másik nagy kedvencem, és Dóvizi Petra három beállónk, hiányposzt, évek óta erről beszélünk, én most látom a megoldás irányába, a nem is a sprintet, de a lépkedést. Nagyon komoly beálló lesz a Juhászkota, higgyétek el.
1: Ki van még mellette a keretben?
3: Smolek Apollónia.
1: Ja, azt mondtad, csak én nem hallottam?
3: Smolek Apollónia és Tóvizi Petra.
1: Elnézést, bocsánat, elkalandozott óriási a figyelmem. Juhász Katánál, igen, hogy róla sokat beszéltünk, és Pálinger Katinál is ugye bedobtuk a nevét egy pár hete, amikor ugye erről elmélkedtünk.
3: Sőt, talán még egy éve is, meg fél éve is erről beszéltünk, hogy Juhász Kata.
1: Hogy hol van? Igen.
3: Lehet, hogy nekünk köszönhető, beírták.
4: Képzétek el, hogy egy áprilisi cikk azt írja, hogy akkor még Bordás Réka volt a beálló válogatott. Hogy igen. Akkor változtattak azóta.
1: Igen, hát ugye ő is egy óriási talány, Ferencváros védőspecialista.
3: Két fiatal előtt nagy jövőben, Juhász Smolek, neki ezt kell akar, a Tóvizi Petra.
1: Ezt akartam mondani, hogy támadásban és védekezésben is jobban lehet használni őket, mint amennyire Bordást tudta használni annak idején a válogatott, úgyhogy egyébként ez ilyen szempontból nem kérdés. Na, a kérdés viszont az, hogy szeptember 26-án szombaton 13 óra 15 perc magyar idő szerint, hogyha jól mondom, valamilyen jó ebédhez kézilabda felütéssel jön majd a világ, Európa és olimpiai címvédő norvégok elleni Eurókupa elődöntő mérkőzésünk. Tudom, hogy a ha nem játszik, de most szigorúan el fogunk játszani a gondolattal. Ha és amennyiben te vagy a kapitány, mit mondasz, hogy küldöd ki a csapatot úgy a norvégok elleni meccse, hogy egy nappal később kell játszani egy helyosztót, ugye ez egy négyes döntő, az egyik ágon a házigazda találkozik Dániával, ugye keleti szomszédunkról beszélünk, illetve Norvégia pedig ellenünk meccsel majd. A papírforma azért szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy itt lesz egy északi döntő, meg lesz egy bődeletes komoly presztízs csata a harmadik helyért, de nem küldheted ki úgy, hogy azt mondod, hogy feladod a norvégok
3: de elleni hát meccset. De hát miért? Igen, Isten, soha nincs ilyen.
1: Oké, okay, de akkor...
3: Nem, figyeljetek, hogy? Bármi történik a válogatottal, a nem olimpia évében, december előtt, az a december szolgálja. Tehát most nyilván olimpia akkor, évében nyáron akkor, is. Hát ez egy felkészülési mérkőzés, amit most Eurókupának, meg ISZ-kupának, nem tudom, minek szoktunk különböző fantázianevekre hallgatnak. Ez mind a felkészülés szolgálja. A kapitány úgy fogja a pályára küldeni a csapatot, hogy gyakorolják azt, amit ő eltervezett szeretne, amit gyakorolnak az edzéseken, ami a december irányába visz.
1: Álljunk meg egy pillanatra, fölteszi, ugye vélhetően a kezdősorunkat elindítja, ami neki az álom kezdője lenne. 20. percben 2-vel vezetünk norvégok ellen, de ott már egyébként a felkészülés jegyében, meg a terhelés kiszámolva ott már normál esetben cserélne. Cserélnél? Belecserélnél? Van egy előzetes mesterved. Azt mondod, hogy a felkészülés része ez a meccs. 20 perc után jöjjön ez, meg akarom nézni azt. 2-vel megyünk a norvégok ellen 20 perc után. Belecserélsz, vagy nem?
3: A felkészülést nem csak az szolgálja, hogyha most játszom mindenki. De nem, tehát az ugyanúgy a felkészülés, nem, tehát nem cserélnék, hanem indokolt nem cserélnék, azért nem, tehát mondom, nem az vagy
1: segíts
3: előre.
1: Segíts megérteni.
3: Tehát készülünk a decemberre.
1: Hát de ha készülünk, az nekem az feltételezi,
3: azzal nem feltétlenül
1: ha ez egy edzőmérkőzés, hogy akkor kipróbálom ezt, megpróbálom azt, beteszem őt, lecserélem amazt, behozom ide.
3: Vagy pedig úgy meccselek, ahogyan majd decemberbe fogok. Azzal készülök a decemberre, hogy úgy meccselek, ahogy decemberben fog.
4: Két egyforma mérkőzés létezik? Tehát, hogy van nincs. Két egyforma mérkőzés?
3: Hát, nyilván nincs, de érted a Kornél, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy most játszunk a németek ellen negyed döntőt majd a VB-n. Most a norvégok ellen azt a match managementet is lehet gyakorolni. Tehát nem feltétlenül edzőmeccs, hanem azért van, okay. Hogy mindenki játszom.
1: Értem, világos. Egyetlen percünk maradt még, mielőtt nagyon-nagyon komoly kis muzsikával vezetjük fel a híreket. Mi a realitás? A realitás egy norvég-dán döntő, ugye?
3: Abszolút, persze.
1: Mi a realitás a házigazdák ellen számunkra? Mert azért ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés lesz, hogy az elmúlt években elkapattak minket a lányok, hál' Istennek emelkedő tendencián, emelkedő pályán vannak, kifejezetten jó teljesítményt is tudnak nyújtani, viszont az is kiderült, hogyha ki kell mozdulni mondjuk a debreceni Phoenix Arena csodálatos öleléséből és 6000 magyar szurkoló biztatásából, akkor például a hollandok ellen Hollandiában már úgy azért nem működik úgy a történet, ellenben most Bukarestbe kell utazni, és Bukarestben kell helytállni az ellen a csapat ellen, amelyet viszont az elmúlt időszakban azért rendre legyűrtünk, de a világ legjobb bajnokságából érkező játékosok egyvelege jön majd szembe velünk.
3: Szerintem képesek vagyunk nyerni Romániában is, de most ez megint attól függ, hogy ki mit szeretne attól a meccstől, mit akar gyakorolni.
1: Lehet ott ez kérdés, hogy ki mit szeretne attól a meccstől? Lehet egy magyar-román, ki mit szeretne?
3: Lehet, ez így érdekel Romániában, ez ennyire nincsen túlpörögve ez a történet, mint nálunk.
1: Nem, arra, hogy én most túlpörögtem, hogy ezt megkérdeztem?
3: Nem, csak ez...
1: Igen, nem. Most akkor igen, hát, vagy hogy... nem?
3: Hát ez egy edzőmérkőzés, és itt nincsenek ilyenek. Lehet-e egy ilyen edző? Lehet, persze.
1: Na jó, hát szeptember végén, tehát szeptember 25 szombat Magyarország, Norvégia, másnap pedig ha bronzmérkőzés, akkor szintén ilyen jó ebédhez kézilabda valamikor délután egy magasságában, délután 1-2 között jön majd a bronzmérkőzés. Ez tehát az Eurókupa sorozatnak a fináléja, és aztán utána majd egyébként Románia lesz ugye a házigazdája, vagy Románia is a házigazdája majd a decemberi Európa-bajnokságnak. A miénk egyébként majd Nagyváradon kezdik a csoportküzdelmeket, és emberi számítás szerint, remélem, hogy nem kiabálom el a dolgot, Kolozsváron folytatják majd középdöntő szereplésüket, és bízunk benne, hogy a lengyelországi 4-es döntőben is ott lehet majd a csapat. Nem lesz könnyű feladatunk. 8 óra 28 perckor, gyerekek, hangerőt fel mindenkinek, jön az Everybody's Free itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szoboszlai Dominik góllal járult hozzá a Liverpool sikeréhez a BL-ben. A kormány felülvizsgálja és átalakítja a tórendszert. Borongós, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést és a meccs embere lett. Még a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. A szintén magyar válogatott Sallai Rolanddal a kezdőjében a Galatasaray viszont 3-1-re kikapott a Sporting otthonában. Kiütéses győzelemmel kezdte az alapszakaszt a címvédő Paris Saint-Germain, amely 6-1-re verte otthon a szlován Bratislavát. Az előző idényben döntős Arzenál pedig a Napoli győzte le idegenben 1-0-ra. További tegnapi eredmények: Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking Stavanger 3-1. Ma délelőtt 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A nemzeti együttes az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Veszprém 36-28-ra legyőzte a vendég Portót a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. Ugo Deska és Denim Remili 7-7, Dragán Pesmálbek és Gáncs Pető Máté pedig 5-5 góllal járult hozzá a magyar csapat sikeréhez. Utolsóként Alexander Zverev jutott a legjobb 4 közé férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos magyar idő szerint ma hajnalban a holland Botik van der Stand Spult győzte el 3 szetben. Zere ellenfele az elődöntőben az orosz Karen Khachanov lesz. A másik ágon pedig amerikai párharcot rendeznek majd Francis Tiafoe és Ben Shelton között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A kormány felülvizsgálja és átalakítja a tórendszert, hangsúlyozta a belügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Pósfai Gábor elmondta, a támogatás eredeti céljait, mint az utánpótlás nevelés, az ehhez tartozó infrastruktúra fejlesztése és a sportra nevelés továbbra is ápolni kell, valamint többet kell fordítani iskolai és szabadidős sportra. A tárcavezető szerint több sportágnak kell profitálni a rendszerből. Azt is hozzátette, hogy év végéig lezárulnak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 000 forintot vihet haza. Még egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 000 forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A 2003 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint gyászoló hozzátartozókról. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, valamint a környezet megfelelő támogatásával.
0: Közlekedés.
1: Az 57-es főúton Bój közelében három gépkocsi ütközött össze. A 31-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüthet a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29, késő este 15-23 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Illetve Gyurtag Egével.
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Egy gyors kérdés, a 06 30 55 55 605-re érkezett. Kukai Annával mi a helyzet, esetleg ő kimaradta a válogatottból, úgy tudom, hogy ő is keretben van. Gyurihoz szól a kérdés.
2: Soroltuk őt is, ugye irányítóban Simon Petra és Vámos mellett Kukai Anna, Moson Magyaróvár kiválósága van még a keretben, így van.
1: Irányító poszton, azért őnek is Bukovszkihoz hasonlóan részfeladatok juthatnak ezen a tornán, és azért kevésbé lehet meghatározó. Viszont aki meghatározó szerepet tölt be itt a csütörtök reggeli szeánszaink alkalmával, a csütörtök reggeli műsorainkban, ő nem más, mint Holzer Ádám, aki most is itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt, Ádám!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: És hát természetesen ki mással is, vagy mi mással is kezdhetnénk. Én rögtön egy dupla csomagolt kérdéssel indítanék, vagy egy ilyen dupla kérdéssel. Mit szólsz Dominik Szoboszlai Dominik teljesítményéhez az Atletico Madrid ellen, illetve hogy nincs rajta az aranylabda 30-as listáján Szoboszlai Dominik?
4: Hát az előbbit azt jobban értem, hogy miért így játszott. Arra van magyarázat, utóbbira szerintem nincs. Hát Dominik megint pont úgy kezdte a szezont, ahogy az előzőnek vége lett, vagy az egész előző szezon kinézett. A legkritikusabb pillanatokban ő ennek a csapatnak most az abszolút vezére. Ugye a tavalyi évben még Salah jelenléte ezt valamilyen szinten így az emberek fejében szerintem torzította már. Nyilván ha Salah pályán volt, az egy egyértelmű elvárás volt, hogy ő jelenthet, vagy jelentsen különbséget. Ugye tavaly már az egyiptominak nem volt egy jó szezonja, tehát abszolút túlnőtt rajta a Dominik, de így, hogy ebből a szempontból kicsit kiürült az öltöző, és elment egy-két vezér, így Dominik még inkább előre tudott lépni, és játékával is, meg hát most nyilván ez egy nagyon fontos góllal, de mint tehát látszik, hogy Lubickol ebben a szerepben, és a nyitófordulóban fontos találattal egyenlített, de volt két az ő szempontjából picit óvatosabb meccs, mert ott tényleg csak hozta a kötelezőt, tehát nyilván magas színvonalon, de hozta, és most megint a legfontosabb pillanatban hátránynál állt a csapat élére, és nem csak a gólja miatt, mert azért ott korábban volt egy gólt megelőző cselekvőhoz hasonló betörése, amikor picit homorított, már valóban nem volt kontakt, tehát ott mondjuk lehet, hogy megúszott egy sárga lapot, ugye próbált a tizatoson alá eljátszani egy szabálytalanságot, de aztán hamar fel is pattant abból, szóval tényleg jól játszott, és ő volt az, aki végig akkor jelentette a különbséget, vagy akkor hozta, amikor kellett. Aztán a másik félőben szerintem az is bravúr volt, ott lehetett látni McAllister góljánál, hogy hát biztos hallott, hogy McAllister szól, mert lehet látni, ahogy egy kicsit így megtörik a mozdulat, és próbál félreállni a lövés útjából, mert bár ő hátra volt a kapunak, de az a labda azt ő is le tudta volna szembe készíteni, vagy birtokba tudta volna, tehát az is egy nagyon jó döntés volt, de szerintem Dominikról nagyon nehéz nem szuperlatívuszokba beszélni. Megint fantasztikusan játszott, és nagyon fontos győzelemmel kezdett a Liverpool, mert ez a nehezebb meccsei közé tartozott. Azért itt a sorsolásban vannak könnyebb feladatok, tehát ez lehet, hogy nagy lökést ad nekik, és mégis veretlenek, tehát két döntetlen, két győzelem eddig idén tét meccsen, úgyhogy szépen lassan lépésről lépésre fejlődik a csapat. Dominik meg abszolút húzó ember.
2: Itt a stúdióban

0: Hát, hogy vannak játékosok, akik bizonyos körülmények közt nagyon-nagyon meghatározóak, és mondjuk mondok egy példát, és lehet, hogy tévedek, meg lehet, hogy soha nem derül ki, de mondjuk ott van Declan Rice, aki látszik, hogy ízig-vérig érti, tudja, mi az az Arsenal, mi az Arsenalban jelenleg Arteta alatt játszani, de én kétlem azt, hogy Declan Rice elmenne a Real Madridba, és kiszorítaná Kamavingát, vagy Valverdét, vagy bárkit a csapatból, mert szerintem ő az Arsenallal van egy olyan házasságban, ami ennyire működik, de máshol ez nem működik.
1: Tehát Gabriel Magalhães elmegy az Atletico Madridba, vagy Upamecano, akkor nem oldódnak meg a problémája a Madridnak, amit most Simone mondott, hogy sok gólt kapnak.
0: De ebben már nem vagyok biztos, hogy Gabriel nem oldaná meg, de ugye a világklassz is az mondjuk a védőknél, meg kapusnál, a kapusnál még könnyebb elképzelni, mert nagyobb hatása tud lenni egy meccsre. A védő az pont az a poszt, szerintem, ahol ezt így nehezen tudjuk. Tehát ahhoz minimum Maldininek kell lenni, meg Baresinek, nyugodjon békében, meg Costa Curtának, meg nem tudom, Cannavarónak, vagy ilyen Ramos. Tehát ezek a kaliberű védők, akikkel úgy világklasszisként tekintünk. Szerintem Gabriel nem ez a kategória, de biztos, hogy lenne pozitív hatása. Tehát nem konkrétan minden Arsenal játékosra értem ezt, hanem úgy az Arsenal annyira komplex csapat, annyira jó csapat, hogy ott most mindenki úgy tűnik, de szerintem honnan egyesével kivennénk embereket, tehát bárki, aki bekerülne Rice helyére, előbb tűnne világklasszisnak az Arsenalban, mint Rice máshol.
1: Értem.
0: Szerintem, és azért mondom, hogy ez elég tág fogalom, de mondjuk az, hogy Dominik kimarad a 30 legjobb játékosból a világon, az abszurd, főleg azok után, amilyen volt a tavalyi szezonja, de ugyanez igaz szerintem Rafinhára is. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ilyenkor milyen érvek, tehát, hogy amikor hát ha senki nem dobja be Rafinha nevét, mint jelölt, ott összességében nagy baj van. De ha bárki is bedobja, és az összes többiek azt mondja, hogy szerintem ő gyenge.
1: Akkor is baj van.
0: akkor is baj van. Tehát, hogy mi történhet abban a szobában, ahol leülnek emberek megbeszélni ezt, és aztán Rafinha végül meg Szoboszlai Dominik kimaradt. Tehát, hogy ez abszurd. Bízom benne, hogy szuper számítógép sorsolja ezt is, mint a továbbítási esélyeket, és akkor mindent megértek,
2: ez érthetetlen és megmagyarázhatatlan. Tehát a mexikói Julián Quinone, meg Dayot Upamecano, meg Sadio Mané, meg nem tudom én, kik vannak ezen a listán. Tehát ez így önmaga paródiája vagy megcsúfolása.
0: Igen, és az a baj, hogy minden ilyennel a futballvilág valaha volt legrangosabb egyéni elismerését árazza be maga a szervezet, az intézmény, aki dönt erről, mert ez így tényleg nem, egy idő után nem lehet komolyan venni. Már magának a kiosztásban is vannak problémák, tehát mondjuk nálam égbe kiáltó hiba volt a Covid évében nem kiosztani, de miért is? Lewandowski 60 gólt rúgott. Tehát értem, hogy nem ugyanazon keretek köz zajlott le az európai labdarúgás, mint az előtt, és hál' Istennek azóta is minden évben. Igen, a Covid éve az egy nehezítő körülmény volt. De akkor fordítsuk meg. A sporttörténelem, vagy a modern éra, a háború utáni érák egyik legnehezebb kihívása a labdarúgásnak, az egész világnak, a sportnak, az a Covid járvány volt. A Covid járvány idején egy ember úgy teljesített, ami bármelyik polcra felhelyezhető a labdarúgás történelmében, egy triplázó Bayern Münchenből nem hirdettek aranylabdást, de nem tudjuk miért. Tehát, hogy ott hasonlóan ezek zárt ajtók mögött azt mondták, hogy tök jó ötlet, hogy ezt ne osszuk ki. És aztán a többség, nem tudom, milyen többség kell egy ilyen fele, kétharmad, nem tudjuk, de mégiscsak valaki azt mondta, hogy ez egy jó ötlet, és aztán azt is többé meg azt mondta, hogy tényleg az. Tehát, hogy és akkor itt sorolhatnánk, mert a Vini Rodri lehetett vitatkozni két éve, de az egy, akkor is szerintem beszéltünk már itt erről, de az egy ízlésükta, hogy kinek melyik játék, ott mind a kettő mellett, meg ellen is voltak érvek, nem volt látványosan az, hogy valami olyat, ami a sport szellemével vagy szellemiségével megy szemben, nem kiosztani egy díjat azért, mert szágos volt a párharc, röhelyes. Nem jelölni Szoboszlai Dominikot egy ilyen rangos díjra úgy, hogy a Premier League egyik legjobb játékosa volt, a világ legjobb bajnokságának egyik legjobb játékosa volt a tavalyi szezonban, és kis túlzással miatta van a Liverpool a BL-ben, mert úgy teljesített, tehát hogy nem tudom, a világklasszist azt így is lehet mérni, hogy egy adott csapatra milyen hatása van, és úgy nyilván Dominiknek a saját csapatára nagy hatása van, de Dominiknek bármelyik csapatra ekkora hatása lenne, én ezt állítom. még talán a Barcelonában.

0: hogy a Real Madridban is azonnal tudna kezdőként olyan teljesítmény nyújtani, amivel mindenki ámulatba ejtene, és annak játékosok, hogy ezt nem tudom elképzelni, már csak azért sem, mert Dominiknek a pontrugásai, a szabadrugásai, a játék intelligenciája azért még ad egy olyan pluszt, amellett, hogy rengeteget fut, rengetegszer hoz jó döntést, attól még vannak pluszok, tehát, hogy van olyan játékos, aki sokat fut meg, jó döntéseket hoz, de mondjuk nem pontrugó, az már eleve Dominikhez képest hátrányban van szerintem, hogyha el kell dönteni, hogy melyik a jobb játékos. De tehát sokan maradtak le a listáról, és sok olyan van ott, akiket ti is, vagy te is soroltál, hogy érthetetlen. Nem tudom, hát gondolom valami fajta lobby tevékenység állhat a jelenség mögött. Bizonyos kvóta alapján lehet, hogy kell, nem tudom, Afrikának is delegálnia, meg és most nem
1: akarok... Hallgatunk, ugyanezt írta, pontosan.
0: Igen, hogy én nem akarok, meg én nem szeretem ezeket az összeesküvés elméleteket, meg én egy fair világba szeretnék élni, tehát, hogy nyilván emögött is biztos, hogy ott van az a fajta szándék, hogy a világ minden szegletét érdekelté kell tenni, és mindenkivel el kell hitetni, hogy egyébként ott a helye. Na de ennek nem lehet ez az ára, hogy önmaga paródiájává válik a szervezet. Szóval, igen, hát nem tudom, nevetséges szerintem az, hogy Dominikot jelenleg egy testület úgy gondolja, nincs benne a világ 30 legjobb játékosában, miközben a világ legjobb bajnokságában benne van az 50.
2: Vesztett ez a rang most már valamit a régi múltjából, vagy még mindig ugyanolyan erős értéke van aranylabdát nyerni?
0: Nálam mindenképp veszített. Én alapvetően nyilván, mivel kapusként egész életemben máshogy tekintettem erre a játékra, így soha nem is hittem annyira az egyéni díjakban. Tehát tudom, vannak azok a nagyon nagy egójú támadók, egy kezemen nem tudom megszámolni, de kettős, hogy hány ilyen csapattársam volt, és az közelében nincs azoknak az egóknak, ami a világban tombolla ezekben a játékosokban. Tehát, hogy én értem, és tehát, hogy bárkit megkérdezni, mindenkinek van vélemény az aranylabdáról, kinek, miért, hogy mikor kéne megkapnia. Én soha nem tartottam ezt egy igazán fontos elismerésnek, mert szerintem, ha valaki választhat, hogy világbajnok legyen, vagy aranylabdás, úgyis előbb itt választja, és nagyon nehéz ezzel vitatkozni, de ugyanez igaz szerintem a BL győzelemre is, meg még szerintem van jó pár olyan trófa, amit az ember szívesebben megnyer a csapattársakkal egy hónap menetelés után, mint hogy egyébként egy szezon végén, nem tudom, 30-an úgy döntenek, hogy akkor te vagy az aranylabdás, és most vagy jogos vagy nem, aki megkapja, örül neki, de szerintem az utóbbi 10-15 évben kezdett el ez így egy picit elértéktelenedni azzal, hogy az aranylabda, megvannak a kritériumai, és nekem is megvannak a saját kritériumaim. Én nekem fontos az, hogy páros évben egy nagy tornán hogy teljesít egy játékos, azért páros években az EB és 4 évent a VB az abszolút domináns. Páratlan években azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligája vagy egy nagyon-nagyon erős klubszezon kellene döntsön. És akkor ezzel szemben, mondjuk mondok csak egy például 2010-ből, az Inter triplázik Wesley Snyderrel a soraiban minden meccsen parádés, és VB döntőig juttatja a Hollandiát, majdnem kapja meg az aranylabdát. Tehát, hogy egy Wesley Snyder mi más tudna tenni, hogy azt mondják róla, hogy abban az évben ő volt a világ egyik legmeghatározóbb játékosa. Mert amúgy, ha az alapján döntjük el, hogy optikailag, akkor értem, Messi vagy Ronaldo, és egyik évben ez, másik évben az. De szerintem az aranylabdának nem azt a célt kell szolgálnia, hogy a futballtörténelem legnagyobb játékosa megszületett, és akkor is neki adjuk, amikor egyébként egy nála hosszabb kapát.
1: Ádám, betű pontosan mondod azt, amit Gyuri mondott itt a stúdióban, hogy ez nem egy életműdíj. Tehát van életműdíj, adjunk életműdíjat. Van aranycipő, amivel Mbappé turnézik, hogy mert ő minden sorozatban gólkirály volt, ahol elindult. Igen, kedves Kilián, azt aranycipőnek hívják. Az aranylabda az teljesen más. Kellene, hogy legyen, vagy ha nem is teljesen más, de semmiképpen sem aranycipő. És amit mondtál Snyder esetében, ugyanezt hoztam föl példának, ugyanabból az évből, hogy az az Andrés Iniesta, aki hátán cipelte Messivel egyetemben a Barcelonát, mert Messi gólpasszainak 85%-a Iniesta-tól jött, nem mellesleg eldöntött egy világbajnokságot a góljával, annyi, hogy ő is törölgethette Messi cipőjét abban az évben, mert talán akkor volt, amikor Xavival egyetemben hárman voltak az első három helyen, Xavi, Iniesta meg Messi.
0: Igen, de én ezt is jó példa abból az évből, csak én azt gondolom, hogyha persze ő világbajnok lett, de a Snyder triplát, akkor az Iniesta és Snyder vita, az egy Rodri-Vinicius vita onnantól. Tehát, hogy mind a kettő mellett szól rengeteg érv, aztán ízlés, kinek ez, kinek az, de mind a kettővel egyet lehet érteni. De azzal nem tudok egyet érteni, hogy sem a triplázó Interből, sem a világbajnok spanyol válogatottból nem tud valaki aranylabdás lenni egy abban az évben, amikor ez a két szervezet az egyik klubszinten, a másik meg válogatott szinten ledominálja a világot. Tehát innentől ez a díj komolytalan, és akkor lehetne hozni a 13-as Bayern München, aki végigvert mindenkit, nem sikerült aranylabdást adnia, úgyhogy hetet rúgnak a Barcelonának a BL elődöntőben. 7-0, a Juventus előtte 4-0-a kiejtették, nem volt elég. 2020-ban Lewandowski esetében nem volt elég az a teljesítmény az aranylabdához, és sok-sok ilyen volt. Persze vannak vitathatatlanok, és Ronaldo meg Messi esetében is van, és tudom, hogy lehet, hogy majd nem tudom, darásfészekben nyúlok, mert ugye Ronaldo meg Messi az kicsit ilyen szekta jelleget ölt az ő irántuk tanúsított magatartást, mert rájuk nehéz rosszat mondani, vagy hát jót, mert így vagy úgy, de az ember azért kiváltja a nagy érdeműnek az ellenvetéseit, de én ezt vállalom, tehát hogy azt nem vitatom, hogy Messi meg Ronaldo valaha volt legjobbak egyiken. Messi talán még a legnagyobbnak ismerném nevezni, de attól, hogy valaki a valaha volt egyik legnagyobb játékos, attól volt olyan év, amikor valaki legalább úgy focizott, mint ő. Tehát, hogy én értem, hogy amit mondtam, hogy ha azt vizsgáljuk, hogy ki a legjobb futballista, akkor nem kell díj. Hiszen Messi, abban mindenki egyetért, hogy Messi klasszisokkal jobb futballista, mint Cristiano Ronaldo, ha abban az értelemben nézzük a futballt, hogy mi az, ami ösztönös, mi az, ami szemkápráztató. Tehát Ronaldo egy gól gyár, aki a maga módján a világ leghatékonyabb támadójává vált. Messi máshogy lett a világ egyik leghatékonyabb játékosa. Az emberek nagy része szereti ezt a fajta futballt inkább elismerni, tehát akkor legyen Messi, amíg Messi nem vonul vissza, addig legyen minden évben Messi a világ legjobb játékosa. Mert szerintem ebben nincs vita, de hogy az aranylabda nem erről kell szóljon. Az aranylabda egy adott szezont díjaz, és egy adott szezonnak nem mindig Messi volt a legjobbja, vagy nem mindig Ronaldo volt a legjobbja. Úgyhogy hát ez és pont emiatt egyrészt a kapusposztból fakadó egyéni díjak iránti ellenvetésem, plusz az, hogy az elmúlt 10x évben hány negatív példa van az aranylabda körül, számomra teljesen érdektelenné vált a díj. Szeretek róla vitatkozni, beszélgetni, de az, hogy ki kapja, hát attól
1: ezen a skálán akkor most így többféle pozíciót vettünk föl, mert elindultunk onnan, hogy egy értékes, aztán onnan most ugye jött egy állítás, hogy teljesen érdektelenné vált, viszont ez benne a szép egyébként, mint hogy a fociban, hogy azért sok mindent tudunk róla innen is, meg onnan is nézni. Vigyelj Ádám, egy nagyon gyors kérdés, abba segíts egy kicsit eligazodni nekünk, ami aranylabdától független zárásként. Elmélkedtünk róla itt a szerkesztőségben, de nem tudtunk egyértelmű állásfoglalást megfogalmazni. Tudom, hogy messze még a vége, meg hogy nem is biztos, hogy realitás, de ha a Sori ott tartana, hogy följutó helyen van az utolsó fordulóban, hivatalosan föl tud jutni a Soroksár együttese, hogy a Ferencvárossal van valami olyan partneri szerződés, ami ezt kizárja? Tehát, hogy van-e jogi akadálya annak, hogy a Sori NB1-es csapat legyen?
0: Mindenkit megnyugtatok, nincs.
1: Ho-ho, ho-ho.
3: Emberek, 100 000 nyugodtak meg.
1: Köszi, ezen tanakodtunk, ugye, mert hogy van ugye nagyon sokan, hogy visszajátszanak, de egyértelmű, ezt megmondom, tehát tudom, és előre a felvetésedet is hallom, meg most lehet minden, hogy csak a következő feladatra koncentrálunk, meg hosszú még a szezon, meg óriási meglepetés, de az így kezdődött a Kecskemétnél is, hogy csak egyszer, csak véletlenül, meg a Paks is csak így ért oda, úgyhogy ha esetleg úgy van, akkor rögzítsük a tényt, ha bárkiben lett volna kérdés ezzel kapcsolatban. Papír jogi akadálya a Soroksár előretörésének, mint hogy jelenleg veretlenül listavezető a másodosztályban a Sori nincs. Holzer Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Egy hét múlva újra számítunk rád, és akkor már a Glasgow-i, a Fradi Glasgow-i vendégjátékát tudjuk majd gorcső alá venni, hiszen egy hét múlva ilyenkor már a Celtic Fradi meccsre készülünk. Mi viszont női kosárlabda világbajnoki negyed döntőre készülünk, hangolunk, a csajok készülnek, mi csak hangolunk, állandó, csodálatos, zseniálisan jó szakértőnkkel, Károly Andival. Gondoljatok már bele, tehát legutóbb akkor járt a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságon, amikor most hölgyek esetében nem illik korra jönni, de az akkor 20-as évei elején járó Károly Andi vezette csapat volt ott, és most ez a brigád történelmet írva ott vannak legjobb 8 közé. Hát jön egy olyan amerikaiak elleni meccs, ahol én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha most a Békés Csabával, a Fradival vagy a Győrrel összekerülnétek, mert ezt egy kicsit olyannek érzem, hogy akkor ott mit mond az edző, hogy mit lehet mondani, és egyből felbillant a telefon a Békés Csaba jelnök. Nem is tudtam, hogy a Győrrel vagy a Fradival játszunk. Szóval, hogy olyankor mit lehet mondani?
3: Mert... Hát azt elmondani, hogy fogjuk megverni a Győrt.
2: És élvezzük a játékot.
3: Na, nem, hát győzni kell.
1: Károly Anditól megkérdezzük, hogy akik tanítják a világnak ezt a bizonyos pattogtatós játékot, hogy őket mi hogy fogjuk legyőzni. Na jó, ezzel jövünk hamarosan.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: A pontos idő. Ez a Nemzeti Sportrádió. Benne a Sportreggel. Nem, tehát kész. Ezekkel az emberekkel ma nem lehet bírni. Hol a fálukat vonogatják? Hol? Gege? Gege, mit csinált ma reggel?
2: Nem tudom.
1: Gyúrta, Gege? Mi történik veled, haver? Nem, kész. Na, komolyodjunk meg, Marosany úr. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Női kosárlabdával megyünk tovább, mert hogy történelmi mérkőzés, vagyis nagyon fontos mérkőzés előtt áll a magyar női kosárlabda válogatott, jön az Egyesült Államok elleni negyeddöntős mérkőzés Berlinben a világbajnokságról. Fájó szívvel elengedtük erre a kiválót összecsapásra állandó szakértőnket, Károly Andit, aki, ha minden igaz, építetett egy vasútvonalat magának, hogy rögtön a sportcsarnok tövébe tegye le a vonat, és úton van oda. Jó reggelt, Andi!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és így van, vonaton ülök éppen.
1: Na, és akkor reméljük, hogy a sportcsarnok bejáratán át tudsz majd leszállni, mert hogy neked építettünk oda egy vonat, egy vasútvonalat.
3: Hát át kell most szállnunk, mert az előzőt sajnos lekéstük, ami egyenesen vitt volna.
1: Meg sem merem kérdezni, hogy mi volt az éjszakai program ezek után. Férjed hallgatja az adást?
3: Meglepne.
1: Na, jó, hát akkor viszont beszéljünk róla. Viszont Andi, tényleg próbáljunk egy kicsit megkomolyodni, mert itt a fiúkkal nagyon nehezen lehet bírni. Az én állításom az az, hogy óriási, hatalmas, én agyba főbe dicsértelek az előbb, amikor a szóba került a női kosárlabda válogatott, hogy a te vezetéseddel és világbajnokság is mekkora nagyszerű eredmények, és akkor most jönnek az utódok. Mire lehet számítani azok ellen, a játékosok ellen, akik, hát az én állításom, hogy oktatják és tanítják a világot, hát hogyha akarok egy kifejezést használni, mondjuk pattogtatni.
3: Alapvetően így van, de ez is egy teljesen új társaság, már az amerikai válogatottnál is fiatalítás zajlik. Emellett pluszban belső konfliktusok is tarkítják azért az ő életüket, úgyhogy nekik sem felhőtlen az élet ilyen szempontból. Én azt remélem, hogy egy olyan meccset fogunk most játszani, ami egy olyan lezárása lesz ennek a világbajnokságnak, mert szerintem ahhoz tényleg egy nagyobb csoda kéne, hogy meg tudjuk verni az amerikai válogatottat.
1: Kicsit ezt a csodát, ezt a kicsit kategorizáld már, légy szíves, hogy ez mekkora, piramis méretű, vagy univerzum méretű?
3: Hát mondjuk piramisnak, meg
2: de, de mi az most... az eredmény, amire azt mondta, hogy jól zártuk le? Tehát mondjuk 30 ponton belül?
3: Na, hát én valamiért bennem most ilyen 14 az, ami van.
1: Hogy ne haragudj, az a zugló, az zugló, az a 14. előtt a zugló.
4: És esetleg nem kedvezhet nekünk az, hogy 11 óra 30 perckor kerül megrendezésre ez a...
1: Hát főleg, hogyha mondjuk egy-két amerikai elaludt, vagy a reggelinél ott felejtették őket, és akkor mondjuk nem hozzák el őket, és a buszon hagyták őket, vagy a reggelinél hagyták őket. Mondjuk egyébként nem tiltakoznék mondjuk egy ilyen Youngot, Stewartot esetleg így, akik az elmúlt meccseken szórták a pontokat, esetleg őket ott felejtenék.
3: Persze, ezt senki nem bánná, hogyha ők véletlenül szálláson maradnának, szó se róla. Nem gondolnám egyébként, hogy ez a 11.30-as időpont az most bárkit zavarna, mert egy világbajnokságon persze ez most ilyen közel, hogy akkor játszol, amikor kell, de szerintem már itt hozzá vannak ahhoz szokva a játékosok, hogy teljesen agyament időpontokban vannak mérkőzések. Úgyhogy most ez jutott nekünk, mert a németeket kellett betenni abba az idősávba, ami nekik megfelelő.
4: 28 év után jutottunk ki a világbajnokságra, és 40 év után újra a legjobb 8 között van a magyar válogatott. Én azt gondolom, hogy ez egy már most, amit elért a magyar válogatott, az csodálatos, és azt gondolom, hogy az amerikai válogatott ellen egy örömjátékot kell nyújtani ahhoz, hogy tényleg ezt, ahogy te is említetted, lezárjuk ezt a világbajnokságot.
1: Értem, de Andi, mondd már meg nekem, hogy a Gege által felvetett örömjátékot hogy tudjuk végrehajtani.
3: Hát szerintem úgy tudjuk végrehajtani, hogy más mentalitással állunk bele a mérkőzésbe, mint a franciák ellen. Ott azért annyira már az elejétől bennünk volt, hogy jó, hát a franciák egy jobb csapat, mint mi. Itt is tudjuk, hogy az amerikaiak jobbak, de szerintem az elmúlt mérkőzések, itt az egész világbajnoki légkör az adott annyit a lányoknak fejben, és egyébként látni a fejlődést is ilyen szinten rajtuk, hogy ebbe a meccsbe már úgy fognak beleállni, hogy mindent megpróbálnak, és tudom alap, hogy mindig mindent megpróbálsz minden meccsen, de teljesen más, amikor olyan lelkülettel mész bele, hogy tele van a lelked annyi pozitív élménnyel és örömmel, és már a fáradtságot sem azon a szinten jön elő, amikor valamit nagyon-nagyon meg tudsz élni, nagyon tudsz élvezni, mint hogyha vergődsz folyamatosan.
4: És az nem lehet a magyar csapatnak az előnye, hogy teher nélkül tudnak a pályára lépni, és gyakorlatilag tényleg mindenkinek egy olyan fajta lélektani plusszal tud játszani, hogy az akár az előnyükre is válhat?
3: Lehet előny, abszolút, és tényleg így is kell játszaniuk, hogy a teher az nem rajtuk van. Ugyanakkor mondhatjuk, hogy a franciák ellen is a teher nem rajtuk volt, az mégsem sikerült jól, de mondom, én abszolút azt várom a lányoktól, hogy úgy állnak bele ebbe a mai meccsbe, hogy felszedik a parket, tehát a mérkőzés elejétől kezdve. Most, hogy ennek mi lesz a végeredménye, szerintem igazából teljesen mindegy, mert ennek a világbajnokságnak így is úgy is olyan szintű pozitív élmény lesz a vége, hogy azt nagyon sokáig viszik majd magukkal.
1: Andi, az olaszok elleni meccsből, mármint az USA-olaszok elleni meccséből ki lehet indulni, ki lehet-e indulni, mit szabad onnan levonni következtetés. Ugye az volt a legszorosabb meccsük ezen a VB-n, egy jó utolsó negyeddel 3 ponttal végül 55-52-re nyertek. Én nekem nagyon aggasztó, hogy se azt megelőzően, amikor 94-et hintettek a kínaiaknak, meg utána 105-et a cseheknek, szóval hogy ennyire gyengén talán még egyszer ezen a VB-n nem tudnak dobni, mint ahogy ott dobtak.
3: Igen, hát ha kiindulni, akkor azt mondom, hogy olyan szempontból ki lehet, hogy nem verhetetlenek, és emberből vannak ők is. Tény, hogy nagyon régóta nem kaptak ki. Aztán a 68 meccses sorozatban vannak a VB-k és olimpiák terén, ami azért nem kis szám.
1: Ez de... azért jó, mert Marosán Gyuri mindig szeret az ilyen sorozatokkal szembe menni, úgyhogy már most nézi is a bookmakerek ajánlatát, hogy a magyar csapatra milyen opciók
3: nagyon,
1: és lehetőség.
3: Nagyon nagy az ott. Nagyon nagy az utca magyarokra, úgyhogy 45-ös az.
1: Na, Gyurika, szerintem egyébként, ha úgy van, akkor esetleg közvetítési jogokat is tudsz belőle vásárolni egy sikeres próbálkozás, csúcstámadás esetén.
2: Mindenképpen a magyar emberek
3: érdekében. Nyelvi Gergő fogadott is a magyar győzelemre.
1: Egy kicsit elakadt most a lélegzetem egyébként ezt hallva. Na de Andi, megkomolyodva, tényleg 11 óra 30 perc, addig 2 óra múlva jön ez a mérkőzés. Sokat beszéltünk már lélektarról és egy csomó mindenről. Ha te lennél ott szakvezetőként, hogyan küldenéd ki a lányokat a pályára? Mi lenne az utolsó instrukció?
3: Mi lenne az utolsó instrukcióm? Hát... Egy óriási olyan beszéd, amiben az egekig magasztalom őket, mert maximálisan
1: megértem,
3: pontosan. És tényleg ez a lányok, ez a TVB-tek volt eddig is. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a kijelzőn a mérkőzés végén, ti itt már nyertetek, és legyetek büszkék nagyon magatokra.
1: Andi, a mi csapatunknak az egység, a csapat egység a legerősebb ismérve az, hogy a A-tól Z-ig bezárólag, most majdnem azt mondtam, hogy 1-től 14-ig, de szánt szándékkal nem akarok számot mondani. A-tól Z-ig bezárólag, aki pályára kerül, ha csak 2-3 perce is, de azokat a részfeladatokat megoldja, ami miatt ott van a csapattal. Ugye sokat beszéltünk erről az első nyerhetőnek vélt meccs előtt, ugye ez volt a Nigéria elleni meccs, hogy a franciák ellen a himnusznál látszott, hogy milyen érzelmek szabadultak fel sok mindenkiből, és azóta ez csak ugye kovácsolódott, hogy még erősebb lett ez a társaság.
3: Igen, abszolút az egység az, ami erősíti ezt a társaságot, és ide is be tudom hozni az elmúlt 2-3 évet, hogy olyan szintű fejlődésen mentek keresztül, egyszerűen érés miatt is, mert most van szinte mindenki a legjobb korban, legjobb sportolói korban, és mentálisan is nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Én azt gondolom, hogy a stáb is rendkívül jól áll ehhez az egészhez. Tényleg, amikor öröm van, akkor csak a lányoknak az örömét lehet látni, és szerintem nagyon fontos, hogy a stábon azt lássák, hogy ők viszont 24-ben a feladatra koncentrálnak, de a lányoknak engedik azt, hogy megéljék és élvezzék azt, hogy jelen vannak.
2: Hát ugye, ahogy beszéltük is, ez a negyed döntő a rend kedvéért, és hát ebből adódik, hogy rendeznek még 3 mérkőzést a mai nap. Kína-Franciaország mérkőzés nagyon egyértelműnek tűnik, a franciák továbbjutása szinte biztos. Belga-német párosítás viszont, házigazdák a németek. Van esély a házigazdáknak a meglepetésre a belgák ellen?
3: A németeknek a játéka is folyamatosan fejlődött itt a világbajnokság alatt. Én azonban azt gondolnám, hogy a belgáknak a játéka az egy sokkal érettebb kosárlabda, és ha nehezen is, de én belga győzelemre számítok. Ugye az biztos, hogy csordultig teltház lesz itt a Berlin arénában a mérkőzésen. Nem tudjuk a bírói felfogás milyen lesz, úgyhogy ez egy sok tényezős dolog, de én ott belga győzelmet várok.
2: A francia meccsen nem tudsz belekötni, amit mondtam, igaz? Ott sima francia továbbjutást várunk.
1: Kína Puerto Rico-val is megszenvedett.
3: Igen, azért ugyanakkor a kínaiaknál azt a 220 és 205 cent is játékost nem szabad figyelmen kívül hagyni a palánk alatt, de egy okos játékkal, olyan okos játékkal, amit eddig mutatott a francia csapat, valószínűleg nem okoz majd problémát.
2: És akkor van egy ausztrál-spanyol mérkőzés késő este 3-9-kor, ott mit vársz?
3: Hú, az egy nagyon neszes összecsapás lesz nagy valószínűséggel, mert azért az ausztrálok tegnap az olaszokkal is megszenvedtek. Az olaszok 24 minuszból álltak föl, és egy utolsó másodperces zicserre legára hozhatták volna a meccset. Hát arra nem mernék nagyobb összegben fogadni egyik csapatvalra se.
1: Andi, nagyon szépen köszönjük, sokat hogy itt voltál. Ne, de persze, természetesen nagyon-nagyon sokat, ne viccelj. Köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Figyelünk rátok, hallgatunk titeket, nagyon-nagyon szurkolunk a magyar lányoknak, Károlyi Andrának, állandó kosárlabdás, zseniális, csodálatos szakértőnek köszönjük szépen, hogy Berlinből bejelentkezett, 9 óra 23 perc a pontos idő. Na hát 11 óra 30 az úsziban lehet kosárlabdát nézni, akkor a főnök azt mondja, engedi?
4: Fogom is.
1: De mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy nem?
4: Hát akkor...
2: Nem,
4: hát akkor hallgatom.
1: Mi, beraksz egy fülhallgatót?
4: Igen,
1: vagy
4: igen,
1: hogy?
4: Na és akkor...
1: Gege, gyere csak, feladat van!
4: Hát akkor valahogy csak megoldom. Hát azért a magyar válogatottat 40 év után a 8.
1: De nem azt, hogy ilyenkor megmondod neki ínas barakot, hogy figyelj főnök azt, hogy szedd már össze magad.
4: Hát ezt is mondhatom. Ezt mondom, ezt fogom mondani.
1: De ezt is mondhatom, de nem fogom. Az eset, igen, mert akkor holnapán nem kell mennem.
4: Nem biztos. Majd azt mondom, hogy te ezt üzenel, ja, és természetesen ezt szóval a utasítást
1: van az, hogy a csalánnal mit kell csinálni, meg a kinek, a miének, a melyikével.
4: Hát ezt fogom alkalmazni most, pontosan.
1: Én nekem is akkor van erre egy videó, majd mutatok, abban egy ló a főszereplője.
4: Jó, jó, legyen így.
1: 9 óra 24 perc a pontos idő. Hamarosan innen megyünk tovább. Purple Disco és a Beat of Your Heart itt a folytatásban.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szoboszlai Dominik góllal járult hozzá Liverpool sikeréhez a BL-ben. Bérrendezést sürget a belügyi ágazatban Pósfai Gábor belügyminiszter. Borongós, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, és a meccs embere lett. Míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. A szintén magyar válogatott Sallai Rolanddal a kezdőjében a Galatasaray viszont 3-1-re kikapott a Sporting otthonában. Kiütéses győzelemmel kezdte az alapszakaszt a címvédő Paris Saint-Germain, amely 6-1-re vert otthon a szlován Bratislavát, az előző idényben döntős Arzenál pedig a Napoli győzte le idegenben 1-0-ra. További tegnapi eredmények: Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking Stavanger 3-1. Ma délelőtt 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A nemzeti együttes az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Veszprém 36-28-ra legyőzte a vendég Portót a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. Ugo Deszka és Nedim Remili 7-7, Dragán Pesmálbeki és Gáncs Pető Máté pedig 5-5 góllal járult hozzá a magyar csapat sikeréhez.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány felülvizsgálja és átalakítja a TAO rendszert, hangsúlyozta a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Pósfai Gábor elmondta, a támogatás eredeti céljait, mint az utánpótlás nevelés, az ehhez tartozó infrastruktúra fejlesztése és a sportra nevelés, továbbra is ápolni kell, valamint többet kell fordítani iskolai és szabadidős sportra. A tárcavezető szerint több sportágnak kell profitálni a rendszerből. Azt is hozzátette, hogy évvégéig lezárulnak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor a Kossuth Rádió szintén felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében preferált települési pótlékot vezetnek be. Ösztönöznék az országon belüli mobilitást, ehhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét kell felülvizsgálni, sorolta a feladatokat a tárcavezető. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak, erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza. Még egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózis című tanulmányt, melyhez 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul.
1: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé az M35-ös autópálya csomópontja előtt két gépjármű összeütközött. A 191-es kilométernél a külső sávot lezárták.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt majd a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénköl, délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 40 perc a pontos idő. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport reggel, méghozzá egy csodálatos csütörtöki, csodaszép, csodajó, csuda, cside, csoda, csipet csapatos jó reggelt. Marosán Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Leeresztettél, mint a hívjú.
2: Nem, most gondolkoztam, hogy meddig csicsereksz még ezekkel.
1: Én
2: a
1: csébetűkkel. Én nem tudtam most hirtelen több csét összeszedni, illetve Gyurta, Csé Gyurta Gergely.
3: Jó reggelt kívánok!
1: Mint csodálatos.
3: És Németh Kornél, aki szenzációsan csodálatos.
1: Szerettem, amikor egy kicsit tudod fokozni.
2: Cserélhetetlen.
1: Ó, nagyon jó. Gyerekek, jók vagyunk, vagyis jók vagytok ti, azért most magunkat nem leszünk, Kylian Mbappékos, saját magunkat fényezzük, viszont ott tartunk, hogy gyorsan elröppent, megint elröppent ez a 4 óra rendkívül gyorsan. Kinek mi a mai program, hétvégi program, annyi minden történik már, hogy el nem tudom képzelni, hogy egy valaha volt medencében pancsizó, meg nem csak medencében pancsizó fiatalember, mivel tölti ilyenkor az idejének a nagy részét, amikor ennyi sportesemény szakad rá, hogy gyakorlatilag győzni sem lehet, hogy mire figyeljen, hol legyen, mire koncentráljon?
3: A figyelmem szerteágazó. Tehát több mindenre is tudok figyelni egyszerre. Tehát...
1: Ezt ma reggel sikerült Gegének sokszor bebizonyítania.
3: Követem a sporteseményeket,
2: kulturális rendezvényeket, mikor, hol, milyen fesztiválok vannak.
3: Igen, hát az hát nem nagyon válaszoltál arra a kérdésemre, úgyhogy hát jó, kicsit késve.
1: Hát miután ki tudtuk törölni a könnyeket a szemünkből, és egyáltalán megbírtunk szólalni, hogy miért nem tudtunk az előbb megszólalni. Gyuri Békés Csabán edző. Békés Csabának az egyik jellegzetessége a csabai kolbász. Kolbász Fesztiválnak hívják a rendezvényt, amikor a város ünnepli az egyik legfontosabb termékét. Gege 9 másodperc van hátra a zenéből. Fa arccal. Gyuri? Nem fogom tudni elmondani. Gyuri? Amúgy kolbásznapok? Vagy?
2: Nem, kolbásznap mikor van?
1: És, van, bocsánat, nem
2: és
1: is
2: már csak 6 másodperc van a zenéből.
1: És bocsánat, és nem is napok. Gyuri, kolbásznap mikor lesz? És konkrétan fölvillant a piros lámpa, meg kellett volna szólalnunk, 4-en voltunk a stúdióban, és 4-en 8 felé dőltünk le a székről, és Gege nem értette elsőre, hogy mi nevetünk, farccal. És miután látta, hogy patakokba folyik a könnyünk, leesett ő is a székről.
3: Igen, de én ezt halálosan komolyan gondoltam.
1: Én tudom,
2: értem, hogy csak 6 másodpercem volt arra válasz, fölfogni, hogy mi az a kolbásznap, mert ez kolbászfesztivál, és hogy válaszoljak is arra, hogy mikor lesz.
3: Mindegy, választ kaptam akkor a kérdésemre.
2: Október 22-24-ig vagy 5-ig így van.
1: Kitelepítünk egy reggeli műsort?
3: Úgyhogy ezt akartam kérdezni.
2: Pont csütörtökön nem... kezdődik egyébként. Csütörtöki nap kezdődik. Igen, tehát pont
1: itt nem akarok a technikai személyzet nevében beszélni, de egyébként mekkora lenne már?
2: Bizony.
3: Megszólalhatnánk. Reggeli is megvan. Egyben.
1: Túin van.
3: Meg vagyunk.
1: Milán? Meggyőzhető vagy?
3: Innen,
1: ezt akartam mondani. Innen gyorsan azt, hogy megnézel 1-2-3 monitor, 2 keverő, 4, nem olyan sok mindent kell innen kipakolni, csak utána hogy lesz délután vagy délelőtt visszajátszás.
3: És a szerkesztő is, Big Favi Tomi is megírta, hogy mehetünk. Úgyhogy
1: na, hát nem szerintem... tűnik rossznak. Csabai kolbász, ugyan már a Battonyai kolbász. Na, az az igazi.
2: Ezzel sem esett?
1: Gege belekóstolhat majd kísérőzene mellett. De hát akkor Gegének harmonika szót is kell rendelni, hogyha ott már Battonyára megyünk kísérő zenét rendelni. Na, tehát milyen sporteseményeket, ki milyen sporteseményt követ a mai napon?
3: Hát 11 óra 30 perctől ugye Magyarország.
1: Bemehetek veled az úsziba?
3: Gyere!
1: A főnök azt, hogy mikorra szokott ilyenkor érkezni?
3: Én dél körül.
1: Hát de addig nem bírok ébren
3: igen,
1: maradni.
3: Igen, hát szusszanni kell neked egyet.
1: De mi van valami kis... Figyelj, neki van saját irodája?
3: Egy irodában vagyunk, képzeld el.
1: Ilyen amerikai, ilyen open office?
3: Yes, igen.
1: Uh-huh.
3: Úgyhogy, de van külön, tehát hogyha szeretnél, akkor van egy külön helység.
1: Egy ilyen tárgyaló, ahol tudok korpasztani
3: nagyon
1: egyet?
3: Jó fotelek is vannak.
1: Aha. És lenne gépházban, ott nagyon nagy hangzavar van?
3: Hát most erre mondanék valamit, hogy néha azért, ha úgy van, akkor én is kummantok egyet. De nem mondok ilyen ilyen
1: szó. Nem, most még figyelj, most még úgy se hallja, mert ja, brekegő is máshol.
2: Sportesemények. Tehát 11.30-kor a mai nap kiemelt sportesemények, menjünk időrendben, Magyarország, USA. Ez igen. A legfontosabb ma, igaz?
3: Pontosan.
1: Hát a délelőtti sáv van biztosan.
2: Így van. Tehát hát, hogy csodát tesznek a csajok. Én szurkolok nekik.
1: Úristen. Igen.
3: Reméljük.
2: És akkor utána pedig este bemutatkozik a Szeged a kézlabda bajnokok ligájában. A Christian Stad ellen 18 óra 45 perckor. Nekem ez a két fő esemény van. Nyilván kettő között azért tartok edzést.
1: Igen, viszont azért ezt ne felejtsétek el. Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a bajnokok ligája, labdarúgásról beszélünk, játéknap, kedd, illetve szerda. Ellenben, mivel ugye ez az első játéknap, és az UEFA ezzel próbált kedveskedni a labdarúgó barátok számára, vagy a focit szeretők számára, hogy most három naposra nyújtotta a kezdést, úgyhogy ma is rengeteg-rengeteg BL mérkőzés. Például rendkívüli módon kíváncsi leszek, hogy a Norvég csoda, mit mondjunk a Bodø/Glimtre? Norvég csoda?
3: Igen. Abszolút.
1: A hét

0: Én, hogy azt mondom, hogy megverhetjük USA-t.
1: Az étterembe szokott, amikor ugye a kanál levest így oda teszed a százis.
0: De az befele megy. Ez kifele jön a mondat, hogy megverjük USA-t, tehát az belül a lelkemből jön az üzenet. Viszont itt a Bodø Glimtnek nincsen semmi realitása az, hogy az Allianz Arénában bármit is tud csinálni.
1: Nem. Mit jelent a bármit tud csinálni?
0: Hát, szerintem egy tegnapihoz hasonló, mint a Párizs, Slovan Bratislava volt.
1: Tehát egy 6-1-et vizionálsz?
0: Egészen pontosan 4-1-et egyébként.
1: Tehát... Te 4-1-et vizionálsz. Én még azt is egy kicsit soknak
0: hát érzem. Az egyet én is. Hogy fog Neuer gólt kapni? Igen.
1: Izgalmas, érdekes. Milyen
0: fáros? Fenerbahce Róma lesz a legnagyobb derbi kedvenc szerintem.
2: Kedvenc csapat, olasz csapatom végre pályára lép, és megkezdi a Bajnokok Ligája.
0: Bizony, rég voltatok a Bajnokok Ligában, nem?
2: Bizonyám. Épp Kornélnak írtam is, hogy ha esetleg úgy van, akkor október 14-én egy AS Róma Real Madrid mérkőzésre kinézhetnénk, de hát egyéb elfoglaltságok miatt sajnos nem tudunk ezen részt venni.
0: Na de ha már csoda. Shabak Baku képes az Old Traffordon csodát
1: tenni? Dambrauskasik. Hát figyelj, ezen a Manchester United ellen egyébként bármelyik másodpercben. Bármelyik pillanatban, bármelyik másodpercben. Komu RB Leipzig, Vili Orbánékkal. Komu bemutatkozik az egyik legkülönlegesebb stadionban, az egyik leggyönyörűbb panorámával, vagy kilátással. Aztán a prágai Slavia is játszik majd. Hát hallottam már Lensként is említeni, de maradjunk a Lansznál, és akkor gyorsan öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ilyen tekintetben is ugye az Eindhoven, a Shakhtar ellen, Shakhtyor, hogyha nagyon szépen akarjuk kiejteni, ezekkel zárul, ugye, ami a labdarúgást illeti. Na, a hétvégi programot gyorsan vegyük górcső alá. Hol játszik a Békés Csaba?
0: Békés Csaba holnap Gárdonyban játszik.
1: Gárdony Pázmánd NKK.
0: Így van.
1: Ebben az esetben ez azt feltételezi, hogy akkor önállóan kell boldoguljak a holnapi Edwin Ferencváros mérkőzésen szakértő nélkül.
0: Igen, a mérkőzés után, illetve előtt tudunk beszélni, de a mérkőzés közben
1: valószínűleg. Tehát nincs olyan, hogy valami headset, tehát van már vezeték nélküli, azt már kitalálták, és akkor azt berakod, és amikor megszólítanak, akkor így mutatod, hogy egy pillanatra álljunk meg, be kell kössél a cipőfűződet, vagy valami.
2: Én elérhető vagyok. Hogyha esetleg ez számít bármiben is. De ha nem, akkor természetesen ezt
0: mondom. Tudomásul beszélt, ha mégsem.
2: Legyen a béket, tehát nem probléma.
1: Nagyon óriási a fiú, hallod? Ó, tehát egy lehet überelni. Szóval akkor a holnapi nap így alakul, békés. Ez erőviszonyokat tekintve?
0: Hát esélyesek vagyunk. Tehát idegenben minden meccs nehéz, de
1: hát
0: nem fogok
1: az első fordulóban Komárom, mint esélyes fejre állt.
0: Hát igen, egy másik esélyes ellen, a Tempó ellen, tehát azért az...
1: Tempó is esélyes?
0: Igen, ők is jók nagyon
1: idén. Iszta San Nikola?
0: Ők megverték a Kozár Mislányt.
1: Szigetszen Miklós, fordítsuk magyarra.
0: Az némi meglepetés, de...
1: Az NBA-től búcsúzó Kozár Mislányt. És akkor a békésebb ez a top 5, akkor Tempó, Komárom, Mislány, Miklós,
0: igen.
1: Csaba?
0: Igen.
1: Ebből kell ugye egy helyet megcsípni, kettőt.
0: Kettőt. Egyszer egy elég.
1: Jó, hát tudom, hogy ez nektek nehéz lesz, de azért dolgozzatok szépen, ügyesen.
0: Köszönjük.
1: Oké. Azt mondja, hogy akkor péntek, szombati program, menetrend?
0: Két női csapatunk, ez az a csapatunk a Bajnokok Ligájában folytatja menetelését, bízunk benne. Ljubljana érkezik Érdre, a Ferencváros idéglenes otthonába, BL otthonába.
1: Hát BL otthonába.
0: Illetve a Győri Etóhoz érkezik a dán csapat.
1: Persze, még headsetet adunk, aztán időben hallgatjuk, hogy reklamál a játékvezetőknél. Valakinél nagyon-nagyon kiúszhattad a gyufát, Gyurikám, itt a ma reggeli produkcióddal.
0: Nem. Bodzsi is írta, hogy fogalmazott a kézlabda
1: férj.
0: Nem.
1: Most olvasd vissza.
0: Nem ez volt.
1: Hozzam a szemüvegedet, hogy lássál. Na igen, két női csapatunk szerepel. Gege, neked szombat?
2: Nekem szombat Liverpool és Real Madrid mérkőzés.
1: Kivel játszik egyik, kivel másik?
2: Rayo Vallecano, azt hiszem a Real Madrid, és így van, és Liverpool Fulham az old. Úgyhogy...
1: De ott már Liverpoolnak kéne a bajnokságba is valamit nyújtani, hát, mert ott egy kicsit recseg, ropog, döcög a gépezet.
2: Én eddig két döntetlen, két pontjuk van, most már azért jó lenne.
0: Hát a legutóbbi Liverpool Fulham, ami Fulham Liverpool volt decemberben, december végén, január elején volt valahogy, az egy nagyon emlékezetes meccs volt, hiszen a hosszabbításba szerzett vezetést a Liverpool, és utána szintén a hosszabbításba az utolsó másodpercben egyenlített a Fulham egy bombagóllal. Ha egy hasonló meccs lesz, akkor biztos jól szórakozunk.
1: Igen, ami a hazai labdarúgást illeti Magyar Kupa, MOL Magyar Kupa mérkőzések jönnek. Szombaton például délután 1-től majd Deac Ferenc.

0: Ferencváros, és akkor így haladunk előre a sorban. Óriási match dumping lesznek benne. Viszonylag, hogy mondjam, egyértelműnek tűnő párosítások, bár a kupa szépsége pont az, hogy azért soha nem mondta, hogy soha, de lesznek benne azért nagyon-nagyon komoly kis mérkőzések. Szóval szombaton is, jó pár sportesemény vasárnap is, úgyhogy a kétvégi körkapcsolást is már most ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Mi van akkor, ha elődöntőt játszik a női kosárlabda válogatottunk?
1: Adja Isten, legyen így.
0: Azt mikor fogjuk megtenni?
2: Azt szerintem pént, szerintem már holnap. De erre hát mondom,
0: valamikor csak
2: kell egyet
0: pihenni, tehát most egy nap is
2: holnap elődöntés, vasárnap döntő szerintem.
0: Ja úgy, aha. Jó, oké. Na hát akkor bízzunk benne, hogyha ez így lesz, hogy szurkolhatunk még a lányokért. Ez volt által mai sportreggel. Milánnak köszönjük szépen, hogy meg tudtunk szólalni, és a gombokat ügyesen nyomogatta itt mellettünk, akkor, amikor éppen nem esett le a székről Gege valamelyik sületlenségét hallgatva. Gege, köszi szépen, hogy most már kézzelabda szakértőnek is titulálhatunk, és felajánlottad szolgálataidat a holnapi Győr-Ferencváros mérkőzésre.
1: Nem ezt mondtam, azt mondtam, elérhető leszek. Tehát bármiről beszélhetünk. Tehát nem feltétlenül kézilabda, hanem...
0: Ne incselkedj.
1: Hogyha szeretné valakivel beszélgetni, egy jó társalgást, én azt gondolom, egy jó alany vagyok.
0: Én is, ezt meg tudom erősíteni.
2: Én meg Gyuri, az állítmány is.
0: Parancsolj?
2: Én meg az állítmány.
0: ez egyre súlyosabb kezdeni.
2: Ez csak 10 óra.
0: Igen, köszi szépen. Szóval ez volt a sportreggel, a mai műsor szerkesztője is, mint ahogy eddig is Big Falvi Tamás volt. A társ műsorvezető Gyurta Gerge és Marosán György nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Kornél. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Mindenki maradjon a rádió közelében, a hangerőket tessék föltekerni. Egyrészt remek zenékkel megyünk tovább, például jön a Nem táncolsz jobban, mint én, ami egyébként nem igaz, mert ez biztosan sok mindenkire igaz lenne, hogy jobban, de 11 óra 30-tól élő közvetítés jön a kosaras lányok világbajnoki negyeddöntője. Ha tehetitek, maradjatok velünk a folytatásban, és szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó Magyar Kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A rekordbajnok kupagyőztes a legutóbbi két bajnokság győztese ellen. Ezzel a csatával rajtolom a kora este a 2026-2027-es jégkorong klubszezon hazánkban, vagyis FTC Telekom, Budapest Jégkorong Akadémia szuperkupáért a Tüske csarnokban. No de hogyan harcolta ki a mai ütközeten való részvétel lehetőségét a két gárda? Erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Először foglalkozzunk a Ferencvárossal, amely a tavalyi szezonban óriásit húzott, majd óriásit dobott. Ott hagyva az anyaországi erdélyi közös bajnokságot, átigazolta az osztrák bázisú közép-európai ligába, és ott remek eredményeket ért el. Az előbbit, mármint az Erste ligát kinőtte, hiszen a 2019 és 2024 között kiírt, vagy mondjuk így 2-in-1 módon letudott jégkorong magyar bajnokságot zsinórban 6-szor nyerte meg. Volt, hogy a három tőle jobbnak gondolt csapat nem nyerhette meg, mert más pontvadászatban szerepelt. De az évtizedek óta a legjobb magyar gárda, a fehérvári sem kaphatott ezekben az időkben magyar aranyat. Ugyan a győzelmet soha nem kell magyarázni, azért a Fradinál is vágytak valami másra. Amikor 2025-ben az egyik olasz csapat, az Azzigo kilépésével megüresedett egy hely az osztrák bázisú közép-európai ligában, erre rárepültek a zöld sasok. És a 2025-2026-os szezonban itt harcoltak. A történelmi első találkozóra Villachból érkeztek az ellenfelek 2025. szeptember 12-én.
6: Meglőtti az első gólját, és sajnos meg is lövi. Gyönyörű szép háromszögelés után megszerzi 1 perc 10 másodperc után a vezetést a Villach együttese. Hát ezt nagyon szépen kijátszották, el kell ismerni, egy gyönyörű szép találat Nick Hutchison, és ezt is szépen bebombázta, Bálizsnak most esélyesen volt. Most viszont 4 perc, 10 másodperc elteltével visszaadom a szót a stúdiónak, illetve visszaadnám, viszont sajnos megvan a Villach második gólja. Valenta volt nagyon üresen a Ferencváros kapuja előtt, és fonákkal a felső kapufa érintésével bejuttatta a korongot Bális Bence kapujába. Ezzel pedig 4 perc és 14 másodperc után már 2 gólos a Villachi előny. Sajnos a helyzet változatlan, közelítünk a 6. perc leteltéig, és továbbra is 2-0-ra vezet a Villach, viszont most jöhet egy jó lövés Dingentől, és az első nagyobb helyzet Sofron István volt, aki lekapta a lövést a kapu előtt, azonban Canatta szépen hárított még a botos kesztyűjével. Most viszont jöhet előre Csini révén, a Ferencváros a saját kapuja mögül várja a cseréket, Lindgren kapja meg a korongot, ő áttehetné keresztbe, inkább Laskavit választja, és ő teszi át nagyon szépen keresztbe, Mihalik András botjára, és egy óriási gól! Megvan a Ferencváros első gólja a szezonban, kicsit ki kellett várja, hiszen felpattant a kapus válláról a kapuvasra, onnan pedig még ott a gólvonal környékén mozgott ide-oda a korong, azonban teljesen mindegy, mert átjutott rajta, megvan Kestila révén a Ferencváros első gólja az osztrák bajnokságban a története során, tehát az első gólját a finn Aku Kestila szerzi a Fradinak, ezzel pedig újra visszajött a mérkőzésbe a Ferencváros, 7 perc és 18 másodperc elteltével Kestila volt eredményes egy gyönyörű szép támadás után. 14 perc elteltével egy újabb Filaki gól született itt a mérkőzésen, ezzel már 3-1-re vezet a vendég együttes, a gólszerző pedig nem volt más, mint Nico Ussan, aki ott maradt a kék vonalon és megeresztette egy lövést, talán picit mellé nyúlt Bális Bence, emiatt is mehetett be nagyon simán a felső sarokba. A korong, aki pedig még asszisztot kapott ennél a gólnál, az nem volt más, mint a másik védő Tomás Vallant, illetve a csatár Félix Maxa. Nálunk jön az első kiállítás, szerencsére a Ferencváros kerül emberelőnybe, viszont ami változott, mióta nálam volt a szó, hogy most már 3 gólos az előnye a Filaknak, hiszen 10 perc, 16 másodperccel a vége előtt Elias Valenta és Dylan McPherson játszott össze a semleges harmadban, és utóbbi Dylan McPherson, a kanadai légiós, olyan jól játszotta meg Nikita Sherbakot, hogy neki nem volt nehéz dolga, el kellett csak húzni a Bális mellett, és szépen fonákkal betette mellette a kapunak az alsó sarkába. Nyilván ez nem Bálizson múlt, hanem sokkal inkább a védőkön, akik már nem először hagyják teljesen üresen a Filak játékosait. És most már Brady Shaw keresi a társakat. Ott van középen Rönni, őt egyelőre nem sikerül megjátszani, de most át keresztbe Brady Shawhoz, és hátul egy óriási gól! Bengtson góljával zárkózik a Ferencváros. 3:38-al a vége előtt az első ember előtt sikerül kihasználni. Ugye ez azt jelenti, hogy már csak 2 perc maradt a másodikból, 3 perc 26 másodpercről leugrik 2 perce. Ugye a kapott gólnál letelik a kiállítás, de hát még így is minimum 2 perc, illetve maximum 2 percig ember előnyben lehet majd a Ferencváros. Bengtsonnak is megvan a maga gólja, ami egy óriási találat volt. Időközben véget ért a találkozó, az osztrák bajnokság első fordulójának első mérkőzése, tehát egy ferencvárosi vereséget hozott, 4-2-re nyert a Filak gárdája itt a Tüske csarnokban.
5: A vereséget hozó bemutatkozó meccs után a második játéknapon a Ferencváros megszerezte első pontját, Vienna Ferencváros 3-2 hosszabbítás után. Majd a harmadik fordulóban a Fehérvárt az első fordulóban 4-0-ra megverő Klagenfurtot fogadta szeptember 19-én.
7: Egy perc és egy másodperc telt csak a mérkőzésben, amikor vezetést szerzett a Ferencváros 1-0-ra vezetés, most is a 8. percben, amikor az osztrákok próbálnak bejön a mi harmadukba, azonban sikerül lekeresztezni Hadobás ZT révén. Szóval baloldalról jött a támadás, kis kavarodás történt már, mint a 2. perc elején az osztrák kapu előtt, a Klagenfurt kapu előtt, és Sofron István volt az ura a helyzetnek, ahogy szokta, akrobatikus mozdulattal kicsikét háttal behúzta a kapuba, behúzta a Forauer kapuját a korongot, és ezzel 1-0 arányú vezetés szerzett a Ferencváros a 2. perc első másodpercében. 6 másodperc, az osztrákok megszerzik, egy támadás, ami van lehetőség az osztrákoknak, be is léptek a magyar harmadba, de már túl vannak az alapvonalon, Tóth pedig visszaérkezik, és Tóth megkapja a korongot, Zitzelben a büntetőpadról visszaérkező játékos, Zitzelben gól! 2-0 arányban vezet a Ferencváros, hát ezt utálják az emberelőnyben lévő csapatok, amikor sunyi módon visszaérkezik valaki a büntetőpadról. Tóth volt az, aki visszaérkezett, és miután már két vonalas, vagyis piros vonalas les, egy jó ideje nincs a jégkorongban, egyedül törhetett kapura, és fantasztikusan fejezte be a szólót, és a büntetőpadról visszatérő Tóth Gergely góljával a mérkőzés 26. percében 2-0 arányban vezet a Ferencváros. Most Bális kapuja előtt a korong, és sikerül bejuttatni. Hát, hogy sikerült bejuttatni, azt hiszem, hogy Bális sem tudja, és senki nem tudja, közelálló közel sem. Az sajnos biztos, hogy jobb oldalról próbálták betuszakolni a korongot a kapu elé, és hát Bálisnek talán a mamutja mellett, a korcsolyája mellett, vagy nem is tudom, hogy hol, de valahogy becsúszott az a korong. Hát ez bizony nem öröm. 2-1-re szépít ezzel A vendég gárda nem tartott sokáig a 2-0-ás vezeti. 1 perc és 30 másodperc van hátra a második játékrészből. Ebben a játékrészben egy-egy gólt láthatunk. Most az osztrákok kiegyenlítenek. Ajjaj. Luka Gombóc. Megszerezte a korongot a magyar harmad közepén, csinált egy cselt, jobbra csinált egy cselt, balra, majd aztán egészen közelről, senkitől nem zavartatva nagyjából, hogy a 7-8 méterről bevágta Bális kapujába, úgyhogy kiegyenlít az osztrák csapat. Ebben a pillanatban a végeredményt is el tudom mondani. FTC Telekom Klagenfurt 2-6 pont nélkül maradt a harmadik mérkőzésén az osztrák bázis a Közép-Európai Ligában a Ferencváros csapata, pedig 20 perc után úgy gondoltuk, hogy akár 3 pontot is szerezhet. 40 perc után úgy gondoltuk, hogy azért talán pontszerzés lesz, azonban utolsó játékrészben biztossá vált, hogy nem lehet pontszerzés. Pedig 1 perc, 1 másodperc után Sofron István vezetés szerzett az első harmadban, és egy gólos előnnyel ment a Ferencváros az első szünetre. Aztán a 26. percben Tóth Gergely a büntetőpadról visszatérve kapott egy fantasztikus indítást, szólóba vitte rá a Klagenfurtja kapusára, Forauerre, és megszerezte a második ferencvárosi gólt. Ekkor reménykedtünk abban, hogy tényleg akár győzelem is lehet. Ám 2 perccel később Mário Kempe becsúsztatta a Bális lábai mellett a szépítő gólt. Mário Kempe egyébként éveket húzott le az Arizona Coyotes csapatában, az NHL-ben, vagyis mindenhája a megkett fickó. Aztán a második játékrész utolsó percében Luka Gombóc megszerezte a mérkőzésen az első találatát, ezzel aztán 2-2-vel mentek a szünetre a felek. Majd a utolsó játékrészben jött egy újabb Luka Gombóc gól kettős emberelőnyben, majd 26 másodperccel később már csak egyes emberelőnyből, de Matthias Fromm is betalált, így aztán gyakorlatilag eldőlt a találkozó, hiszen 4-2-re vezetett a Klagenfurt gárdája. Aztán a 3 perccel Matthias Fromm első gólja után másodszor is betalált, fordulásból lőtt ki Bálizsnak a kapuját, ekkor 5-2-re alakult az állás, majd 53. percben Timo Nikl egy fantasztikus bombával állította be a végeredményt. FTC Telekom Klagenfurt 2-6.
5: A harmadik meccsén nem lett meg az első győzelme a Fradinak, viszont a negyediken igen. Az alapszakasz után a tabella végén végző Innsbruck előbb Fehérváron kapott ki, majd 24 órán belül Budapesten. Az utóbbi meccsén a Fraditól nagyon.
8: Nem vezet a Ferencváros még az Innsbruck ellen, de nem is áll vereségre. 1-1 az állás az első harmad után. A 11. percben szerezte meg a vezetést az osztrák csapat Troy Lajunesse góljával. Hát címbalomszögből, a gólvonalról ő ütötte be a kapuba a korongot. Hát méghozzá úgy, hogy a kapusnak, Bálizsnak a sisakjára ütötte rá. Ráadásul a sisaknak a hátsó részére, szinte a tarkójára ütötte rá. Ilyenkor gyakorlatilag egy lehetőség van beütni a csatároknak a korongot, az pont ez, amikor ki vannak már szorítva, megpróbálják ráütni a kapu sisakjára, onnan hátha bepattan. Ez pont így történt, hogy egy ilyen, hát mondhatni szép találattal megszerezte a vezetést az Innsbruck, ez volt a 11. percben, majd 5 perccel később a 16-ban egyenlített a Ferencváros, szépen sikerült felállni, majd visszagulították kapáslövésre, itt terelnek a korongot, ő pedig óriási erővel a rövid fölsőbe bombázott kapásból még egyszer, és ez volt az első gólja a Ferencvárosban. Itt terelnek, egy asszisztja már volt a Klagenfurt ellen, most megszerezte az első találatát is zöld-fehér mezben, úgyhogy ezzel egyenlített a Fradi, semmi nem dőlt még el, teljesen nyitott a mérkőzés. A Dudaszó azt jelzi, hogy véget ért a második harmad, az eredmény pedig 3-1 a Ferencváros javára az Innsbruck ellen az osztrák jégkorongbajnokság negyedik fordulójában. Sofron István szerezte meg néhány perccel ezelőtt a Ferencváros harmadik találatát, és a második harmadban pedig ugye 2 gól szerzett a Fradi, még a negyedik percben Tammela révén 2-1-es vezetése tett szert a zöld-fehér csapat, aztán itt a második harmad utolsó perceiben Sofron István találatával pedig 3-1-re módosult az állás, így azt jelenti, ez azt jelenti, hogy a Fradi úton az első győzelem felé az osztrák bajnokságban. 16 és fél perc van hátra a szünetből, és aztán jövök vissza a harmadik harmaddal, addig is a szóval stúdiói, méghozzá azzal az eredménnyel, hogy a Ferencváros 3-1-re vezet az Innsbruck ellen az osztrák jégkorongbajnokságban. itt vagyunk azon a történelmi találkozón, amikor ez a jég megszakad, ez a sorozat megszakad, ez a jég áttörik. Ugyanis 14 másodperc múlva megszólal majd a duda, és az azt jelenti, hogy a Ferencváros megverte az Innsbruckot 6-2-re. 6 másodperc van hátra a találkozóból, támad még az Innsbruck, lesz egy lövés, lesz Bálizsvér, 2 másodperc, 1, és ebben a pillanatban a duda szó azt jelzi, hogy történelmi mérkőzésen vagyunk túl. A Ferencváros férfi jégkorong csapata megszerzi az első győzelmét az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban, mivel 6-2 arányban legyőzte az Innsbruck csapatát a negyedik fordulóban.
5: Az FTC tehát szép győzelmet aratott a negyedik fordulóban, majd történeti első olaszországi túrája 50%-os lett. Bolzánóban 2-0-ra kikapott, viszont egy nap múlva a Puszter völgyben 3-2-re győzött, mikor még nyíltak a völgyben a kerti virágok, vagyis szeptember végén a Ferencváros 7 ponttal állt a bajnokságban, és ez a 7 pont akkor 8. helyet élt, egyébként ugyanennyi pontja volt a Volánnak is, vagyis nem mutatkozott be rosszul a Ferencváros ebben a közép-európai ligában. Aztán a 7. fordulóban a Ferencváros szabadnapos volt, a 8. játéknapon pedig Klagenfurt FTC 3-2, a 9. fordulóban Graz Ferencváros 2-3 hosszabbítás után. Október közepéhez közelítve a feldkirchi úttörők 2 napos magyarországi kirándulásra jöttek, október 11-én a számukra közelebbi Fehérváron kezdtek, és nekünk kellemetlen meglepetésre 4-1-re nyertek. Másnap ezért az eredményért a másik magyar csapat vett revansot, a Ferencváros, és nem is akármilyet.
6: Megvan az első előnye a Ferencvárosnak, Marlon Csofent látták a játékvezetők szabálytalannak, és testreütésért megkapta az első kis büntetését az osztrák együttes. Természetesen az állás még változatlan, Ferencváros Vorarlberg 0-0. Itt az osztrák bajnokságban egy jó lövés Brady Shaw-tól, viszont sajnos ez felvágódik a korongfogó hálóba. Kiváló híreim vannak innen a tüskecsarnokból, hiszen 2 perc 10 másodperccel az első harmad vége előtt vezet 1-0-ra a Ferencváros, és meg lehetett volna könnyen a második gól, azonban sajnos nem sikerült belőni a második emberen. Cserét, viszont most megvan a második gól. Tóth Gergely lépett föl szépen a kék vonalról, és közvetlen közelről olyan 4-5 méterre az ellenfél kapujától, és Alex Caffi kapustól szépen felvarta a Caffi jobb válla fölé, vagy éppen a feje mellé. Óriási góllal 2 perc 4 másodperc. Az első harmad vége előtt most már 2 a ferencvárosi előny a Vorarlberg ellen. Kereken 2 perc telt el eddig ebből a középső harmadból, viszont megvolt a harmadik ferencvárosi gól. Ugye az ellenfél harmadának a jobb sarkában szerezte meg a Fradi a korongot, Kestila révén, és a finn légió szépen hagyta ott a pakkot Brady Shaw-nak, aki egyből keresztbe lőtte, szó szerint lőtte a pakkot Csofronnak a botjára, aki pedig szintén bombázta egyből a kapura, és a rövid felsőben nem tudott átérni az olasz Caffi, ezzel tehát megszületett a Ferencváros harmadik gólja Csofron István révén. Ha ezt a zenét halljuk, akkor ferencvárosi gól van. Most már 4-0-ra vezet a Fradi a Vorarlberg ellen. 4 perc és 4 másodperccel a második harmad kezdete után. Óriási kavarodás volt a kapu előtt. Az olasz Caffi beesett a saját kapujába. 3 darab lövés is volt. Azonban mindegyik elkerülte a kapuját, viszont már szerencsétlen teljesen verve volt. És utána Aku Kestila volt az, aki egy hátulról visszatett korongba, és bele tudta úgy tenni a botját, vagy szépen be tudta tenni, inkább úgy mondom, a fekvő kapus mellett, aki csak a mamutjával bele tudott térni, de az nem volt ahhoz elég, hogy ki is tudja védeni. Ezzel tehát a második harmadnak a első negyedének a közelébe érkezve Ferencváros Vorarlberg már 4-0. 5 perc után most már 5 gól a Ferencváros előnye itt a második harmadban. Egy óriási gól volt, 2 az egyben lógott meg a Ferencváros Kulcsér és Tamela révén, és Kulcsér volt az, aki egy szép lövőcsel után Fonákkal áttette keresztbe Tamela botjára, akinek már szintén nem volt nehéz dolga, mint a harmadik gólnál Sofron Istvánnak, hiszen csak el kellett találni a rövid, vagyis a jobb felső sarkot. Ő is eltalálta ugyanúgy, mint Sofron István, ezzel tehát 5 perccel a második harmad kezdete után, most már 5-0. megvan az újabb ferencvárosi találat, most már 6-0-ra vezet az FTC a Vorarlberg ellen, és kísértetiesen hasonló volt ez a találat, mint amilyen az ötödik volt, méghozzá ezt is Jussi Tammela ütötte, most éppen nem Kulcsér volt az, aki elment vele 2-1-be és tette át a botjára a korongot, hanem Trepanier hozta most kihagyatatlan helyzetbe a finn légiós, megint egy áttett korong volt, és megint kapásból szépen bebombázta a rövidbe, most már Madlenernek esélyesen volt, úgyhogy az utolsó 15 perce fordulva most már 6 gólos a ferencvárosi előny, óriási erődemonstrációt tart a Fradi. Bengtson teszi át keresztbe, Sólő, egy óriási védés még Madlenertől. 3-2-1, és ebben a pillanatban megszólal a dudaszó. Ezzel tehát története során először a Ferencváros sorozatban 2 mérkőzés nyer, ugye Liga újoncként az osztrák bajnokságban, FTC Telekom Pioneers Vorarlberg 6-0, az osztrák jégkorong bajnokság 10. fordulójának a nyitó mérkőzésén.
5: Ez október 12-én volt 2025-ben, és ez történelmi napnak bizonyult, ugyanis mindkét magyar gárda osztrákot vert. A Fradi 6-0-ra a Vorarlberget, a Volán meg a Mumusát, a Salzburgot 3-2-re, így aztán 9-9 mérkődés után a Volánnak 13 pontja volt, a Ferencvárosnak pedig 12, és mindkettő a rájátszást érő első 10-ben tartózkodott. Aztán a 10. osztrák bajnokián a várakozásnál jobban rajtoló Ferencváros az előző évi elődöntős Lincet fogadta.
9: Show bal oldalról lopja a távolságot, Lindgren jobbról lövi meg, ő az ütője ugye már jobbra mutat, és Show közelről megszerzi a beletést a Ferencvárosnak, Lindgren rálőtte, Tironennen kijött a korong jobbra, és érkezett Show, Brandon Show, és olyan nagyjából másfél méterről, bal oldalról a kisé üresen maradt kapuba, hiszen a kapunak a bal oldalán volt, a jobb oldal pedig üresen maradt a kapunak, és megszerzi a Ferencváros vezető találatát, vagyis 1-0 arányban vezet a Ferencváros. Nos, hát végre ez egy jól sikerült kapcsolás volt, és egy jól sikerült emberelőnyből. 57 másodperc alatt 2 gólt szerzett a Ferencváros, így amikor 2 perc és 22 másodperc telt el az utolsó játékrészből, már 3-0 arányban vezet. Történt az, hogy az ember előnyben kezdte ezt a harmadot a Ferencváros, ugyanis Laskavival szemmel elkövettek az utolsó pillanatban a második játékrészben egy szabálytalanságot, és az ember előnyben felállt a Ferencváros, majd 33 másodperc után egy újabb olyan kiállítást érő szabálytalanságot követtek el a vendégek. Így 2 emberelőnybe került a Ferencváros, és ez nagyon hamar kihasználta. Carter volt az, aki lágyan tette a korongot, ugye már 5 mezőnyjátékos volt 3-mal szemben, szóval Carter tette a kapu elé a korongot, és érkezett az első gól szerzője Brandon Show, és közelről megszerezte saját is csapata második találatát. Ez ugye már azt jelentette, hogy egy ember visszajöhetett a linciek közül, de maradt tovább is az emberelőny, és abban a pillanatban, amikor kapcsoltuk ide, Tammela volt az, aki emberelőnyből megszerezte a Fradi 3. gólját, így 3-0 arányban vezet a Ferencváros. 2 perc és 3 másodperc van hátra a 60-ből, 3 góllal vezet a Ferencváros, hát nyilván ilyenkor már azért eldől egy találkozó, bár én emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy, akkor egy Moldigának hívták a mérkőzést, és szerepelt benne a Steaua Bukarest csapata, és volt a Steaua Bukarest fehérvári farmcsapat mérkőzés, amikor 1 perc, 20 másodperc alatt a fehérváriak leadtak 3 gólos előnyt, és végül is hosszabbításban meg elbukták a mérkőzést, tehát azért nem ördögtől való, hogy jégkorongban másfél-két perc alatt 3 gól szülessen, és nagyon-nagyon támadnak a linciek, a kapus nélkül támadnak, de már csak 1:37 van hátra, Móró pörgeti, hatan vannak benn, 3-an egészen a kapus előtt, de még mindig nem kapott gólt Nagy Kristóf kapus, járatják a korongot, keresik a lövő távolságot, és most bepattan a kapuba. Hát igazából emiatt talán csak Nagy Kristóf lehet dühös, hiszen egy távoli lövés bepattan 1:23-mal vége előtt, vagyis nem dőlt el még minden, 3-1-re vezet a Ferencváros. A Ferencváros csapata most két gólt kapott gyors egymás utánban. Kapus nélkül támadtak a vendégek, és kipattant a korong, és Stefan Gaffel érkezett, és Gaffel egészen pontosan 35 másodperccel a vége előtt közel hozta a Lincet a pont szerzéshez, hiszen már csak 3-2 arányban vezet a Ferencváros csapata. Ferencvárosi mezőjátékos plusz egy kapus, és a bedobás mélyen a mi harmadunkon belül jobb oldalról. A Linciek pedig 6 mezőjátékosa vannak, ők egyébként most már több mint 3 perce vannak 6 mezőjátékosa. Sikerül megszereznünk a korunkon, de nem sikerül kiütni. Felállnak a Linciek. Őrült hajrát produkálnak, olyan őrült hajrát, ami az eleje volt. Ismét a Lincieknél van a korunk. 6-an nagyon beszorítják a Ferencváros. Berranhoz kerül hátra a korunk. Nem tudja megölni, megszerzik az öt fehérek. 10 másodperc van hátra. Kiemelik a korongot. Ilyenkor ugye már van tilos felszabadítás, de nincsen, mert valaki hozzáért, és ott az üres kapura meg lehetett volna szerezni a negyedik találatot, de ebben a pillanatban a Dudaszó azt jelzi, hogy a Ferencváros, ha kicsikét izgalmasá is vált a hajrá, megnyerte a mérkőzést, nagyon-nagyon fontos, 3-2-re.
5: 10 meccs után a Ferencváros 4 győzelemmel, 4 vereséggel, egy hosszabbításos győzelemmel és egy hosszabbításos vereséggel állt, ez 15 pontot ér. Aztán a 11. meccsén az FTC 1 pontot szerzett Filakban, Filak Ferencváros 5-4 hosszabbítás után, a 11. játéknap után a Fradi állt előrébb a két magyar csapat közül, 8. volt a Fradi, 16 ponttal, 9. a Hidrofehérvár AV 19, 15 ponttal. A 12. meccsét a Ferencváros a vártnál sokkal jobb teljesítménnyel várta, tehát ám október 24-én nagyon elhúzták a nótáját Mozart városában, Salzburg FTC 7-2. Így október 24-én a bajnokság negyedénél, vagyis amikor 12-12 meccsen volt túl a két magyar csapat, a következő volt az állás, a Pusztertál vezetett 26 ponttal, Ljubljana volt a második 25-tel, a Bolzano a harmadik 24-jel, a Ferencváros a 8. helyen volt 16 ponttal, és pont ugyanennyie volt a Volánnak, vagyis 16, és ugyebár 10 csapat vehet részt a rájátszásban, 6 közvetlenül kerül a legjobb 8 közé, a 7., 8., 9., 10. pedig ezért előrájátszást vív, a 11. elbúcsúzik, hát ennek lesz még jelentősége, erről még fogunk beszélgetni a mai adásban. Vagyis a bajnokság negyedénél a Ferencváros 2-szer annyi pontot szerzett, mint a 11., ez jó hír, már nem rájátszást érő helyen álló csapat. Vagyis nem volt rossz bemutatkozás a Fraditól, főleg ha emlékszünk rá, hogy a Volán 2007-ben milyen nehezen vette fel ennek a ligának a ritmusát. Na persze tudtuk, hogy lesz majd, amikor a pesti sasok is hiába csapkodnak a szárnyaikkal. Sajnos az első ilyen szomorú eset pont egy nagyszerűnek tervezett trilógia során jött el. Születésnap, Oktoberfest, Halloween, ez várt a Ferencvárosra október végén 3 egymást követő hazai meccsel. A sorozat születésnapi bulival kezdődött, ugyanis 97 évvel korábban, 1928. október 26-án alapították a klub jégkorong szakosztályát. Az ünnepi meccsre a két olasz csapat egyike, a Bolzano érkezett.
10: 10 perc, 45 másodperc van hátra az első harmadból. Itt a Ferencváros Bolzano osztrákbázisú jégkorong bajnokság mérkőzésén. Egyelőre az állás változatlan, 0-0, ahogyan elkezdődött természetesen a mérkőzés. Körülbelül egy perc ára a játék, mivel megszerezte a vezetést a Bolzano, FTC Bolzano most már 0-1, akkor, amikor 40 másodperc van hátra az első harmadból. Sajnos Molnár Dávidot látták szabálytalanak a játékvezetők testreütését, és 10 másodperc azután kiállították, rögtön ki is használta az ember előnyt a Bolzano. Kapu mögül volt egy szépen föltett passz, utána pedig az egyből rá lett ütve hátulról a kék vonalról. Először még hárítani tudott Nagy Kristóf, azonban a kipattanó után már tehetetlen volt, hiszen üres volt a kapunak hazafele, amelyben szép éppen Luca Frigo betalált, egészen pontosan a bal felső sarkot vette be, de mondom még egyszer, nem volt nehéz dolga az olasz támadónak. Sajnos 15 másodperccel a harmad vége előtt Ferencváros Bolzano 0-1. Egyenlített a Ferencváros a Bolzano ellen az osztrák bajnokság 14. fordulójában. Itt tehát 12 perc és 25 másodperccel a második harmad vége előtt újra döntetlen van a táblán, most már ugye 1-1. Sofron István szerzett szépen pakot a középső harmadban, be is cselezte magát valahogy a bolzánói harmadban, aztán legészítette azt, vagy inkább mondjam úgy, hogy ott hagyta a korongot Brady Shaw-nak, aki szépen érkezett, és igazából nem sokat gondolkozott, bal oldalról olyan 7-8 méterről fogta, és fellőtte a rövid pipába a korongot, gondolta csak van ott hely. és hát valóban volt, mert Vallini nem tette jól igazán oda a jobb vállát, egy óriási kapuvasat is érintő bomba volt, ezzel telt Betisó góljával, 12 perccel a második harmad vége előtt, közben egy óriási zicser megint, most Jussi Tammela volt ez, aki tüzelt, azonban sajnos Vallini most a bal vállával tudott hárítani, ami előbb a jobban nem sikerült, az most a ballal, igen. Nem a Bolzano szerzett újabb gólt, hanem a Ferencváros, ezzel pedig most már 2-1 az állás a Fradi javára, tehát először vezet a mérkőzésen a zöld-fehér gárda, és Jussi Tammela volt a legszemfülesebb egy elhozott buli után, ott maradt a koronga körön belül, és szépen fogta, egyből kilőtte a bal felső sarkát a kapunak, Vallininek most a bal válla mellett ment el a korong, ugye előbb a jobb mellett, most a bal mellett, úgyhogy már csak azt jelzik, hogy valahogy köténybe eltegye a Fradi mellette a korongot, és aztán meg lenne a harmadik gól, de ne menjünk ennyire előre. Aku Kestilának írtak be egy gólt egyébként a finn játékos Jussi Tammelának a góljánál. Akik ismerik azt a zenét, ami most hallatszódik itt mellettem, azok tudják, hogy újabb gólt szerzett a Ferencváros, most már 3-1-re vezet a Fradi. Történetes során, ugye nem csak az első gólját lőtte meg a Fradi a Bolzánónak, hanem rögtön hármat ebben a középsőben és a második harmadban. Aku Kestila volt most gyakorlatilag a hős, hiszen megkapott egy korongot a szinte a kapuja előtt a Bolzánónak, amivel elkorizott keresztbe, közben rácsaptak egyet a kezére, úgyhogy kiállítás lett volna a Ferencvárosnak, azonban mivel nem sikerült gólt lőnie, inkább visszatette középre Mihalik András botjára, aki nem teketóriázott, egyből kilőtte a kapu jobb felső sarkát, óriási bombával, most már 2-2 vezet a Ferencváros a Bolzano elejét az osztrák bázisú jégkorongbajnokság 14. fordulójában, tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, FTC Bolzano 3-1. Most pedig éppen megindul előre a Bolzano, és szépen áttett pak keresztbe, Polok felé, aki ezek szerint most már rendben van a kisebb sérülés után, nem csak hogy rendben van, óriási csel után, sajnos megvan a második gólja a Bolzánónak. Polok húzott meg a lába között egy óriási cselt, aztán pedig egyből kapura tűzte a korongot, azt még Nagy Kristóf védeni tudta, azonban a kipattanóra Matt Bradley eszmélt a leggyorsabban, és rögtön bepofozta ott valahogy Nagy Kristóf lábai mellett a korongot, talán a jobb mamutja fölött volt egy icipici hely, ahol elfért ez a korong. Hát a legutóbbi kapcsolásoknál csak ferencvárosi találatok voltak, reméljük, hogy ez így marad majd a későbbiekben is. Most viszont 3 perc 54 másodperccel a második harmad vége előtt, FTC Bolzano 3-2. Sajnos változott az állás, most már döntetlen van a táblán, így az utolsó harmadot megelőzően, hiszen a nagy nyomás nem bírta ki a Ferencváros, ami volt a harmad végén, a középső harmad végén, és 28,8 másodperccel a Dudaszó előtt Bradley volt az, aki szépen elhúzott a védője mellett, majd igazából kiadhatatlan helyzetbe hozta Brett Polokot a Ferencváros kapuja előtt, neki csak az üres kapuval kellett bepofozni a szépen középre tett korongot. Újra vezet a Ferencváros 4-3-ra a Bolzano ellen. Brady Show volt nagyon szemfüles, mert nem csak, hogy korongot szerzett az ellenfél kapuja mögött, hanem azzal a lendülettel rá is lőtte azt az átérni igyekvő Vallininak a hátára, aki nem tudott hárítani, szerencsére bepattant a hátáról a korong. Nyilván ez óriási kapus hiba, úr nagyon benne volt ebbe Vallini, az olaszok kapusa, de teljesen mindegy, mondjuk inkább minél többször, hogy Brady Show, vagyis Brady Show volt a gólszerző a Ferencvárosnál. Sajnos most jó hírekről nem tudok beszámolni, mivel egyedet a Bolzano, azonban Tini lő, üres a kapu, Vallini visszaér, sajnos, és egy kisebb bunyó is kialakul most az olaszok kapuja előtt, hát ez nem túl fair, mert 2 darab Bolzano játékos üt egy magyart, de mindegy, inkább beszéljünk arról, hogy mi történt a Bolzano góljánál. Luca Frigo volt az, akit Mantenuto hozott kiadhatatlan helyzetbe, és sajnos Nagy Kristóf csak beleérni tudott abba a korongba, ami középről körülbelül 4-5 méterre a kapujától érkezett, és valahogy ott a válla alatt, a vállát és a kezét is érintve átment a pak, valahogy becsorgott ott mellette, viszont egy óriási bomba volt Luca Frigótól. Jöhet az újabb olasz próbálkozó, 9-es számmal lesz, hogyha jól látom, egy valóban most már egy olasz, Daniel Mantenuto, akinek sokszor mondtam a nevét a mérkőzésen, ő neki eddig egy darab asszisztja van, egy darab gólpassza van a találkozón. Mantenuto kontra Nagy Kristóf, Mantenuto még mindig elhagyja a korongot, hát nem igaz, Mantenuto elhagyta a korongot, de még egy icipicit bele tudott ütni, és szegény Nagy Kristófot ez átverte, ez is köténybe ment el, hát ez most nagyon nem volt tudatos, óriási mákja, óriási szerencséje volt az olasz csapatnak. És hát igen, most az a helyzet áll elő, hogy ha és amennyiben a Fradi nem tudja beütni a következő büntetőt, nevezetesen Tyler Kulcsér, akkor megnyeri a mérkőzést a Bolzano. Kulcsér kontra Vallini. Kulcsér megindul. Most lépett be oda az ellenfél harmadába. Kulcsér, és sajnos nem megy el Vallini lábai között a korong, úgyhogy ugyanúgy, mint Balogh Balázs az előbb, én is összegeznék.
11: Az osztrák bázisú jégkorongbajnokság 14. fordulójában FTC Bolzano 4-5 szétlövések büntetők után.
5: Ez volt a Ferencváros szülinapi meccse a Bolzano ellen, majd 3 nap múlva október 29-én következett a trilógia második fejezete, az októberfestes meccs, majd a Halloween-es. Ezekkel folytatjuk a visszajátszást hamarosan.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Szoboszlai Dominik góllal járult hozzá Liverpool sikeréhez a BL-ben, lemondott a józsefvárosi Fidesz frakció vezetője. Borongós, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
12: Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, és a meccs embere lett, míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. A szintén magyar válogatott Sallai Rolanddal a kezdőjében a Galatasaray viszont 3-1-re kikapott a Sporting otthonában. Kiütéses győzelemmel kezdte az alapszakaszt a címvédő Paris Saint-Germain, amely 6-1-re verte otthon a Slovan Bratislavát. Az előző idényben döntős Arsenal pedig a Napoli győzte le idegenben 1-0-ra. További tegnapi eredmények: Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking Stavanger 3-1. Megszerezte első gólját Gazdag Dániel új csapatában a New England Revolutionben, amely 2-1-re nyert a New York City vendégeként, és Sallói Dániel is góllal járult hozzá együttese a Toronto szintén 2-1-es Nashville elleni hazai győzelméhez az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Ma délelőtt 11 óra 30 perctől a címvédő Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A nemzeti együttes az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz közösségi oldalán azt írta, tiszteletben tartja a döntést. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak a valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Közlekedés.
12: A mai napon elbontják az M3-as autópályán a 60 és Bak közötti terelést. Budapest felé csak egy sáv járható, ami miatt a 48-as kilométer előtt 3 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Időjárás.
12: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt majd a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Mint a hírekben is hallhatták, és akik már jártak innen az utcán, azok tapasztalhatták is, hogy tegnap óta nagyon megváltozott az időjárás itt Magyarországon. Természetesen meteorológiai értelemben még jégkorszaktól nem kell tartanunk, viszont sportértelemben a mai napon beköszönt a jégkorszak, hiszen 19 órakor elkezdődik a jégkorongban a klub szezon, méghozzá szuperkupa mérkőzéssel az FTC Telekom a Budapest Jégkorong Akadémiával. Játszik ezt a találkozót este 7 órától, természetesen élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, és a következő szűk órában még szemezgetünk a Ferencváros, illetve a Budapest Jégkorong Akadémia, vagyis a szuperkupa két résztvevőjének az elmúlt szezonbeli teljesítményéből, és már most mondom, hogy a mai visszajátszás csak 11 óra 28 percig tart, és hogy miért, ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van, ugyanis női kosárlabda válogatottunk negyeddöntőt játszik a világbajnokságon 11 óra 30-tól, vagyis 50 perc múlva, is természetesen azt a mérkőzést elejétől végig közvetíteni fogjuk, de már, ha minden igaz, a berlini helyszínen ott van két kollégám, Nyágui Gerge, illetve Károlyi Andrea. Szervusztok, milyen a hangulat így 50 perccel a negyeddöntő előtt? Mit tapasztaltok ott a csarnokban, Berlinben?
13: Szia Laci, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és szép lassan elkezdett egyébként gyülekezni, hát még tömegnek nem mondom, de azért most már hát egy jócskán ezen lehetünk, úgy szépen elszórva a lelátón, nagyon sok magyar szurkoló már itt van, többekkel beszélgettünk is, és hát a hangulatra nem lehet panasz, valóban az ellenfél az Egyesült Államok, és még egyszer hadd hangsúlyozzuk, és hadd ülepedjen mindenkiben, a világbajnokság elődöntője a tét, hiszen ugye a legjobb 8 csapat között vagyunk, és 1957-1975 és 1986 után a negyedik alkalommal mérkőzünk meg az Egyesült Államokkal a világbajnokságon. Azzal az Egyesült Államokkal, amely 11-szeres világbajnok, 10-szeres olimpiai bajnok, és 2006 óta, amikor legutóbb szeptember 21-én lesz pontosan 20 éve, kikaptak világbajnokságon, azóta zsinórban 68 mérkőzésen, ismétlem 68 mérkőzésen, 7 olimpiai bajnoki és 4 világbajnoki címvédőként nem találtak legyőzőre. Valóban itt van mellettem Károlyi Andrea, sokat beszélgettünk már a mérkőzés előtt is az esélyekről, nem titok, az USA toronymagas favorit, én szeretném azt hinni, hogy igenis van esélyünk, de akkor halljuk, hogy szakértünk, állandó szakértünk, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, aki legutóbb a 98-as VB-n ugyancsak itt Berlinben játszott a csapatban, mit gondol erről, Andi?
14: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Én megpróbálom, vagy hát alapvetően egy kicsit reálisabban közelítek általában a meccsekhez. Én egy kisebb csodának tartanám, hogyha le tudnánk győzni ezt az Egyesült Államokat, de azért az olaszok megmutatták azt, hogy ők is emberből vannak, nem verhetetlenek, bár ugye ki még nem kaptak senkitől, de az olaszok nagyon közel jártak hozzá. Lehet, hogy egy picit kibabráltak ott az egész mezőnnyel ezáltal, mert felébresztették az alvó oroszlánt. De én alapvetően azt várom a lányoktól, hogy úgy jönnek ki erre a mai találkozóra, hogy minden egyes percét élvezni fogják ennek a meccsnek, és végig partiba tudnak lenni. Én ilyen, nem tudom miért, de ilyen 14 pont körüli különbség az, ami az én fejemben van, hogy szerintem ha a körül lesz a végeredmény, akkor ez egy teljes mértékben vállalható mérkőzés.
5: Mármint a magyarok javára 14 pontos különbség. Úgy gondoltam. Mi legalább így gondoljuk innen Budapestről.
14: Hát az több lenne, mint vállalható.
5: Több, mint vállalható. Valamivel több, mint 3-4 óra múlva kezdődik a mérkőzés, akkor meg kapcsolunk vissza hozzátok. De még egy kérdés, Geri, nem tudom, tudjátok-e ott a helyszínen. Hát hogy sikerült ezt ilyen isteni jól megállapítani, ezt a kezdési időpontot 12:30-re? A helyszínen Berlinben az emberek dolgoznak, Magyarországon az emberek dolgoznak. Az egyik résztvevő csapatnál, az Egyesült Államoknál, ha jól számolom, hajnali 5:30 van a keleti parton, és éjszaka 2:30 van a nyugati parton. Miért pont mi nyertük meg ezt a 11:30-es időpontot?
13: Hát egyébként egy érdekes adalék, hogy éppen a ma reggeli kávé mellett próbáltam megreformálni a FIBA világbajnokságát, és azon agyaltam, hogy hogyan lehet kivitezni egy 24 csapatos VB-t. Itt mindenre tényleg az idő rövidsége és a WNBA általi kötöttségek és megkötések miatt van egy hatalmas nagy kapkodás, tehát tényleg az összes csapat, legalábbis aki eljut a döntőig, gyakorlatilag 9 nap alatt kell majd 6-7 mérkőzést játszaniuk és a győztesnek megnyerniük. És az egész abból jött, hogy nyilván ahogy az első csoportkör 4 nap alatt lezajlott 3-3 mérkőzésen mindenhol, és rögtön utána szünnap nélkül már következtek a nyolcaddöntők, aztán egy nap szünettel ugye jöttek már a negyeddöntők tegnap, az összes negyeddöntőre sor került, és ma már ugye, illetve bocsánat, az összes nyolcaddöntőre sor került 2 nap alatt, és ma már az összes negyeddöntő 1 nap alatt lejátszódik. Na miután ma 4 mérkőzés kezdődik, ugye 11 óra 30 perctől, 14 óra 30 perctől, majd 17:45 és 20:45, hiszen most már csak egyetlen egy arénában, a berlini Uber arénában 14-es csarnokban zajlik a világbajnokság átlévő szakasza. Ennek a 8 maradék csapatnak ezt a 4 meccset úgy kell lejátszania, hogy ebből ugye 2 továbbjutó tegnap jutott tovább. Értelemszerűen ugye a tegnap késő esti mérkőzésen egy nagyon-nagyon izgalmas meccsen Ausztrália legyőzte az olaszokat, tehát őket értelemszerűen miután 11-kor végeztek, nem tették a 11-es ma 11-es meccsre. Az előtte lévő 17:45-ös mérkőzésen Kína jutott, velük szemben sem lett volna fair, hogyha reggel játszanak. Ezáltal az eredeti konszenzus az volt, hogy a 2 szerdán játszó csapat, aki a 2 szerdán továbbjutó csapat, a magyarok, illetve a németek játszak az első 2 mérkőzést a nap folyamán, ugye a korai időpontban. Na most a németeknek volt annyi beleszólási joguk rendezőként, hogy ők kiválasztották maguknak a 17:45-ös kezdést, de így is ezáltal kizárásos alapon nem az amerikaiak, hanem a magyarok miatt tették 11:30-ra ezt a mérkőzést, hiszen nem volt más lehetőség. Mindez megint csak visszatérek azért ez az oka, mert tényleg az idő függvényében nagyon-nagyon lerövidített és septiben végrehajtott nagyon rövid VB ez a kosárlabda világbajnokság.

0: Akkor majd kapcsolunk vissza Nyágúi Gergelyhez és Károly Andreához, egyenőre köszönöm nekik, és hát mikírten hozzátehetném minden a stúdióból, hogy a németek már elfelejtették a szervezést, régen jó szervezők voltak, úgy tűnik, hogy ez már múlt idő. Na hát még van egy 3-4 óra, egy szűk 3-4 óra a meccs kezdésig, és akkor ennyi időben itt a visszajátszásban foglalkozunk ezzel a bizonyos jégkorszakkal, amely a mai nap során kezdődik, szuperkupa döntővel, Ferencváros BE a 7 órától közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, és ott tartottunk a Ferencváros előző idényének a felelevenítése során, hogy a Közép-Európai Jégkorongligában indult a Ferencváros, és október végén egy nagy hazai trilógiát prezentált, születésnap Oktoberfest Halloween. A sorozat születésnapi bulival kezdődött, ugyanis 97 éve korábban, 1928. október 26-án alapították a klub jégkorong szakosztályát. Az ünnepi meccsre a két olasz csapat, egyike a Bolzano érkezett, és büntetők után 2 ponttal távozott. Az Oktoberfestről a Ljubljana 3-mal, 7-4-es győzelemmel, majd a Halloween partiról a 16. játéknapon a Grácz 2-vel, mert hosszabbításban nyert 4-3-ra a Ferencváros ellen. Aztán 17. játéknapon Linzben kapott ki a Fradi 3-1-re, így elmondhatjuk, hogy a jól kezdő Ferencváros október végén hullámvölgybe került, így jót tett neki, hogy november 2-a után 10 napos szünetre ment a bajnokság. Az először megrendezett válogatott torna a Nemzetek Kupája miatt. Aztán ez a bizonyos válogatott szünet után november 12-én folytatódott a bajnokság 2025-ben, és amikor mindkét csapatunk 18-18 mérkőzésen volt túl, már mint a Volán és a Ferencváros, a sorsolás ekkora rendelte az első magyar derbit az osztrák bázisú ligában. Történelmi találkozó volt 2025. november 14-én Fehérváron.
1: Richards vissza a kékre, Trevor Csiklő, gól! Megszerzi a vezetést a Volán Trevor Csiklőjával. Talán volt egy kis figyelmetlenség és a visszarendeződés hiánya a Ferencváros védelmétől. Megvan az első gól, emberelőnyben vezet a Fehérvár, Trevor Csiklő szerezte a találatot.
2: A védő négyes visszahúzódott és hátulról lendületből jöhetett.
1: A lényeg, hogy 2:40 van hátra az első harmadból, és miután Galajda visszatér majd a jégre, ugye ő az egyik kiállított a Ferencvárosból, még 40 másodpercig ember előnyben is lesz a Ferencváros Hári János kiállítása miatt.
2: Bár most, ha így fújnak a bírók, lehet, hogy még lesz kiállítás.
1: Így van, 1 perc 10 másodpercig még 4-4 ellen. A játék egy gól! Richards asszisztjából Messner góljával már 2-0-ra vezet a Fehérvár. Hát honnan jött ez a gól, nem is számítottunk rá.
2: Izomból átlósan mélységbe keresztpassz, beleteszed a botot, és pont oda bevágódott a botos oldalába.
1: Kudec az új, szintén egy hát nem debütáló szerdán debütál, de egy új játékos a Ferencváros, ráüti be a pakkot. Az ellenfél harmadában óriási body check, most Messner és Messner, aztán oda üt egyet Galajdának, Galajda és Messner párbaja közben, Richards a túloldalon helyzetben, Kulmán elő gól! Rasmus Kulmán a góljával már 3-0-ra vezet a Hidrofehérvár AV 19 a Ferencváros ellen. Hát nem véletlenül megy egy-két fradi játékos reklamálni a bírókhoz, azért kapott egy nagyot itt egy fradi játékos Messnertől, ami szintén ítélet és sípszó, és magasba emelt kar nélkül maradt a Fehérvár, pedig amíg itt majdnem kialakult Rejól a kapuja mögött egy verekedés, addig Rasmus Kulmála köszönte szépen, és a túloldalt Richards gólpasszából megszerezte a saját maga első csapatának a harmadik találatát. Haladunk, 4-0-ra vezet már a Hidrofehérvár, AB 19, Anze Kurát ütötte a negyedik volán gólt, 8 perc van hátra a középső harmadból, ember előnyben a Ferencváros, 1 perc 30 másodpercig. Pális Bence már figyel, próbálja elfoglalni a pozíciót, Lindgren az, aki most fonákkal kihúzza a korongot, a semlegesen át egészen bepattog a Pak Stipsichez, Rejól a kapu előterébe. Onnan kell most építkezni a Volánnak, Árcsibádot keresik, Árcsibádot nem találják, viszont annál inkább Bartalist. Bartalist teszi be a korongot magának, Udécet lekorcsolyázza, Bartalist helyzetben és gól! Egészen hihetetlen, mennyire hatékony a Volán a kapu előtt. Esett egy gól, 5-1 a második harmad után a mérkőzés állása. Hát a Fradi házi gólkirály, aki most már az osztrák bázisú jégkorong bajnokság legeredményesebb gólszerzője is, holt versenyben Brady Shaw, a kanadai Brady Shaw 12-es számmal. 23 másodperc van hátra a mérkőzésből. 5-4-ben támad a Ferencváros. Erdély család pakkot tud lopni Horváth Milántól. Hát hihetetlen, hogy még ilyenkor

0: és a Fehérvár támad, de hát nyilván ez tetszik a volán szurkolóknak. Erdély család pedig korongjával a palánkhoz szorítja, a korcsolyával a palánkhoz szorította a korongot, csak kimondom, egy másodperc van, pedig véget ér a mérkőzés. Jön a dudaszó, ez azt jelenti, hogy 5-1-re nyer a Hidrófehérvár AV19.
1: 2025. november 14-én meglepően egyoldalú lett az első osztrák ligás találkozója a két magyar csapatnak, viszont a Ferencvárosnak a sorsolás gyors visszavágási lehetőséget biztosított, hiszen az előbb hallott november 14-i meccs után két héttel ismét egymásnak feszülhettek a felek, ezúttal a Tüskecsarnokban.
2: Ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés, meg volt a korongbedobás, és a Ferencvárosnak sikerült elhozni. Megint ott van a pak kurátnál, ő teszi most Hárihoz, Hári nagy nehézségek árán tudja csak megszolidítani a pakot, és hátulról lehet egy lövés, nem, nincs gól, de gól, bent van, nagyon szép lövés volt Ole Andersentől, és szépen beleért a kapu előtt, talán kurát volt az, akinek
3: meg... Meg még a kapu vasott is érintette a korunk.
2: Szerintem mind a kettőt, hogy őszinte legyek, bár akkor nem láttuk Nagy Kristóftól.
3: Én innen láttam, mind a kettő volt, és utána... Azt hitték néhányan, hogy már az első gól volt, hát hogy benn volt a korong, és utána még belapátoltak. Egyébként az zavart meg sokakat, hogy a hátulról jövő lövésnél egy bottörés.
2: Így van.
3: A hangja is furcsa volt, a korongvágódása is.
2: És ráadásul Hári János a gólszerző, akinek az imént járt le a két perces büntetés, egyből visszatért a jégre, és ahogyan azt tőle a korábbi szezonokból megszokhattuk, szépen bevette most a Ferencváros kapuját. Jó lövés, és megvan a második fehérvári gól. Ánzse Kurált a gólszerző, Dán Árcsibád volt az, aki visszarakta a botjára a ferencvárosi kapu mögül a korongot. Talán Nagy Kristóf nem tudta, hogy visszament oda a korong, de hát igazából ebből a helyzetből teljesen verve volt. Kurált lőtte ki a hosszúval és a bal felső sarkát a kapunak. Ez egy nagyon szép akció volt, nagyon szép befejezéssel.
3: Ott arra ment a gólpasszos, hogy elhúzza a kapust. És utána már a visszatett korongnál egy kicsit verve volt. Másik azt, ilyenkor a belső védőnek azt kellene figyelni, hogy ki a célpont, ki az opció, ki a legveszélyesebb. Pont róla feledkeztek el.
2: És pont az volt, amit az imént mondtál, hogy a kapu előtt a védők, mármint a ferencvárosi kapu előtt a védők abszolút nem takarítanak, és abszolút nem figyelik a fehérvári játékosokat, és talán emiatt is lehetett most ez a második gól, így 5 perccel az első harmad vége előtt. Közben ott a harmadik gól, hát egyszerűen nincs időnk semmit sem megbeszélni. Megint a kapu előtt ott maradt Hári János, és nagyon egyszerű dolga volt, bepofozta azt a pakot, amit Trevor Csík tett
3: hát
2: át a
3: botjára. Egyelőre a fekete péntek az a Ferenc. Tehát első harmad teljes sötétség. Hát semmi agresszivitás. A kapu előtt oda nem engedek be ellenfelet, betörőt, akármit lehet fordítani. Totál, teljesen üresen. Majd ha valaki megnézi az összefoglalót, amikor felkerül majd az Osztrák Liga honlapjára, hát régen volt egy edzőm, mondta, hogy annyi időd van, hogy föladsz egy levelet, hogy hova lőjem, és amikor visszajön, akkor még nem volt e-mail, akkor megmondott, hogy ha ide lőtt, és oda vett, semmi zavarás, rá nem böfögtek, egy rossz száj leheletet nem érzett ott.
2: Hát lesz miről beszélni az edzőnek, Szadikoszki mesternek a Ferencváros öltözőjében, ehhez képest viszont Ted Dent elég jó taktikát talált ki erre a mérkőzést. Semleges szurkolóként abban bízhattunk, hogy az első gól ebben a harmadban a Ferencvárosé lesz, viszont a Fehérváré lett, ráadásul ember átrányból Justin Richards lépett ki nagyon szépen, és hát az ígyszert azt elrakta Nagy Kristóf lábai között. Mi nagyon rövidek leszünk, hiszen ebben a pillanatban szólalt meg a Duda, viszont egy újabb fehérvári gól volt még fél perccel a harmad vége előtt. Varga Balázs volt az, aki megpróbálta volna keresztbe tenni lövésre a pakot, azonban olyan jól sikerült ez a passz, hogy Tyler Kultér a ferencvárosi támadónak a lábáról úgy pattant, hogy az átvelte Nagy Kristófot és köténybe bement a lábai között. Talán erre mondhatjuk, hogy nem volt kapusiba, mert nagyon közel pattant meg a lábán Kultérnak. Hát ezzel kétharmadnyi játék után Ferencváros Fehérvár 0-5, 16,5 perc múlva jön majd az utolsó harmad. Talán a lényegi kérdések már eldőltek, viszont ugyanazt mondjuk, mint 20 perccel ezelőtt. Abban bízunk, hogy a Ferencvárosi legyen az első gól, hát ha akkor még visszajönnek a mérkőzésbe. 4 perc és 4 másodperc van hátra a mérkőzésből, és megszületett az újabb fehérvári gól. Most megint Hári János volt a gólszerző, úgyhogy Kurált után ő a második, aki 2 gólig jut, de nyilván még van hátra 4 perc, és mivel hogy kiállították Hadobás Zétét még a gólnál testre ütését 2 percre, ezért még teljes 2 percig emberelőnyben játszhat majd a Fehérvár. Hát ez már kezd kicsit talán ciki, vagy túl sok lenni.
3: Azért meg ez a fél tucat, ez sok, ez már a Irapuatóban se volt jó a magyar-szovjet mérkőzésen. Egy Hári előtte kilőtte Sót, Hagy Király katonát, és utána begyalogolt a helyén, zavartalanul.
2: Igen. Jó, azért
3: begyalogolt.
2: 6-4-ben voltak, tehát ott azért de, kilőttek egyet, más meg 6-3.
3: De akkor, de ha már annyi van, akkor legalább a kapu előtti házadat véd, és gond nélkül kilőtte Nagynak a botos oldalát, tehát a kapu bal oldalát.
2: Így van, ezzel tehát Hári János is két gól, és jó látni, hogy ugye mellette még Varga Balázsnak is van már egy gólja magyar részről, úgyhogy három darab magyar gólt is láthattak ide a Tüskecsarnokba kilátogatók, bár nyilván a szurkolók nagy része nem ilyen leosztásban szerette volna ezeket látni. Ferencváros-Fehérvár tehát 0-6, beléptünk az utolsó három percbe. Végéhez közeledik, de még egy perc hátra van, és megvan a ferencvárosi szépítő gól. Tóth Gergely vette be Rasmus Reijul a kapuját a kék vonalról, és rontotta el ezzel teljesen a finn kapusnak a kedvét, aki nyilván arra törekedett, hogy shutoutot hozzon, vagyis ne kapjon gólt ezen a mérkőzésen. Jégkorongban ugye ezt a szakszót mondják arra, hogy egy kapus nem kap gólt. Tehát Tóth Gergelynek a góljával szépített a Fradi. Hey, mi a végeredménye, és Spiller Istvánnal és a hangmérnök Tomás Sándorral búcsúzunk a Tüskecsarnokból. Ferencváros-Fehérvár 1-6.
1: 5-1 után 6-1-es volán győzelem született, de a Ferencváros a többi csapat elleni mérlege nem volt ennyire gyenge, és szinte egész ősszel egymás környékén volt tavaly a két magyar gárda, többnyire az előrájátszást érő 8., 9., 10. hely környékén. December 4-én csütörtökön játszott a mindkét magyar csapat, a 24.-24. meccsét volán Ljubljana 3-1, FTC Salzburg 2-1, vagyis ekkor ért feléhez a pontvadászat alapszakasza, hiszen a 13 résztvevő csapat miatt mindenkire 4x12, azaz 48 találkozó várt. Az újonc Ferencváros az alapszakasz felénél a 8. helyen állt, egy ponttal megelőzve a volánt, és 9-el, nem kevesebb, mint 9-el a 11. már nem rájátszott érő helyen lévő Vienna Capitals-t. Aztán, amikor 2026 harmadik napján harmadszor is találkozott a két magyar gárda, a volán gyűjtött egy ponttal többet, így a Tüskecsarnokban hazai győzelem esetén visszaelőzött volna a Ferencváros.
2: Megvan az első gól a mérkőzésen, és ráadásul most a Ferencváros szerezte szemben a legutóbbi két mérkőzéssel. A gólszerző Jussi Tammela, aki gyönyörűen bombázta be a keresztbe áttett korongot. Horváth Milán vette észre, hogy egyedül maradt a társa, átlőtte neki a korongot, és egyből kapásból kilőtte a rövidet. Megvan az egyenlítő gólja a Fehérvárnak, Erdély Csanád lőtte el a lábak között a korongot, miközben még Hári János egyébként bent feküdt a Ferencváros
3: bent
2: kapujában.
3: A kapuban, pontosan, és védte magát, mert tudta, hogy jön egy lövést, védte az arcát. A játékvezetők most kupak tanácsot tartanak, hogy volt-e kapus akadályozás. Az az igazság, hogy Hári úgy összekuporodott, hogy nem tudott nagyon hozzáérni Bálishoz, és megint egy újabb lövés jött, ez most átment.
2: Tovább itt megint Hárinál, Hári megint lőhetne, azonban nem, inkább tipsít. Most egy keresztpassz, egy lövés, viszont belesült a botja, azonban nem tört el, szerencséje volt a fehérvári játékosnak, és másodjára már benn van. Bartal is elsőre nem találta el jól a korongot, aztán mivel lehetősége volt arra, hogy másodjára bebombázza. Maradtunk egy gólról, most már 2-2 az állás. Brady Shaw a ferencvárosiak legjobbja egyenlített ki, hogyha jól láttam, szépen bevitte bal oldalon a korongot, és oda a botos, illetve a lepkés 20 centihez lőtte, amit ugye legnehezebb védeni a kapusoknak. Így van, megszerezte a harmadik gólt a volán, úgyhogy nem is 3-2, hanem 2-3, amit látunk fent a táblán. Hát ez is egy szép gól volt, kipattanó Árcsibádnak a kipattanójából lett meg a harmadik fehérvári találat, és hát ez is nagyon szép volt valóban. Max Gerlach a gólszerző, akinek ez már a negyedik gólja volt, ő egy új szerzemény. Seregét pedig egyből letámadja az egyik fehérvári, nem csak hogy letámadja, megvan a pak, Árcsibád lő, és megvan a negyedik fehérvári gól. Ez egy nagyon szép helyzet volt, viszont Seregétől egy nagyon könnyelmű megoldás, ez most nagyon rosszul oldotta meg a magyar válogatott hátvédje, megszerezte a pakot a Fehérvár, és ha jól látom, talán Hári az, aki megjátszotta Árcsibádot, és Árcsibád közvetlen közelről nem hibázott, Bális még megpróbált kirepülni a kapujából, hogy minél nagyobb szöget fogjon, de hát ez egy eléggé szép gól volt.
3: Seregét becsapdázták, egyszerűen felborították, egyébként semmi és nem volt ilyenkor jobb szabadulni a korongtól, nem babusgatni. Fel is borították, és tulajdonképpen kettő a semmi ajtóablak helyzet, kapáslövés esélytelen van, először van közte kettő. A Fehérvárnak meg pontosan...
4: És óriási gól! Na ez nagyon szép!
3: Egyszerű játék, kap felé, belenyúlás hónajva.
4: Így is van, Brady Shaw volt ez, akire megint nem figyeltek elég a Fehérvár játékosai, és hát szépen benyargalt a bal oldalon a harmadba, belőtte a kapu elé, és valóban egyszerű játék a jégkorong. A kapu előtt Gordy Green úgy rakta bele a botját, hogy az átverte Reiolát szépen bepattant fölötte, a válla fölött, a jobb válla fölött a korong a kapuba.
3: Egyébként szinte lövés erősségű passzolt.
4: Hát ezeknél a beleérős korongoknál talán ez a legjobb.
3: Ez a legjobb, igen.
4: 11-45 van hátra a középső harmadból, láttunk már három gólt ebben a harmadban, soha rosszabb középső harmadot.
2: Az első 12 másodperc most ferencvárosi gól nélkül telt, azonban a Fradi most még mindig bent van a volán harmadában, és egy gól!
4: Az első 31 másodperc viszont nem telik el gól nélkül, megint Brady Shaw, ki más?
3: Ez már nem A-val kéne írni a nevét, hanem O-val.
4: Igen.
3: De tényleg, óriási. Köszönjük Kornél a szót, időzítés nagymestere van. Kapu elé most zavarták a kapust, mellé nyúlt, nem láthatta, de valóban 31 másodperc, előző harmad 12, az első játék részben pedig a második perc.
4: De azért megint kupaktalás. Na most egy lövés Terbóstól. Terbóst, egy nagyon szép gól. Sletman Márknak megvan az első gólja, mondanám én, azonban nyilván ez nem az ő gólja, hiszen öngól nincs a jégkorongban. Szegény Sletman Márk az első meccsén, hát egy öngólt vét, hogyha más volt.
3: Német ment be a kapu mellé, lopott be. Terbóstnak egyébként rengeteg ideje volt. Nézte fönn a fej végig. Lőjem, passzoljam, Német odament a botos oldalhoz, és pont Sletman, aki menteni akar, az ő lábáról pattan be, 5-3 a Fehérvár javára.
2: Na nézzük, Galajda próbálkozik, ez viszont elzúg fölé ferencvárosi részről, most nem kellett játékba avatkozni a Reiolának. És most már 2-1-ben jöhet előre a volán. Na nézzük, Németh Krisztóf egy gól, ezzel nagy valószínűséggel, nem is Németh Krisztóf, Max Gerlach, neki a második gólja a mérkőzésen, és hát talán eldőlnek a lényegi kérdések ezzel.
3: Az az igazság, hogy nagyon túljárt Bális Jesszén. Az volt a célja, hogy opciót adjon, hogy passzoljak, lőjek.
4: Igen.
3: Bizonytalan helyzetbe hozzam a kapust, kicsit el is mozdította, de ahogy Bális testbeszédét nézem, hogy igen, túljártak az eszemen, körülbelül ez lett róla, meg azt, hogy most már közte három.
4: Hát szépen elradta, igen, oda a bal füle mellé a korongot, szépen kilépett, 2-1-ben át is lehette volna keresztbe, helyett ő azt választotta, hogy a kapu bal felső sarkát kilövi, 6-3 most már az állás, 9-27 van hátra ebből a mérkőzésből. Egyébként megkapták a biztató szavakat a ferencváros játékosai is, a teltházas tüskecsarnoktól, és hát természetesen zúgott a hajrá Fehérvár és a szép volt fiúk a fehérvári publikumtól is. Ezzel tehát a tüskecsarnok búcsúzik, a végeredménnyel búcsúzunk, tehát Ferencváros Alba Volán 3-6.
1: Ezzel a hazai vereséggel a Ferencváros a vonal alá került, mert a félidő után 9 meccsen csak 7 pontot szerzett. 2026. január 3-án este, a harmadik magyar derbi után a következő volt az állás. A 10. helyen, vagyis még előrájátszást érő helyen volt a Vienna Capitals 42 ponttal, és egyel volt kevesebb a Ferencvárosnak, 41. A rosszul végződő 2025 után a 26-os év sem kezdődött jól a Ferencvárosnak, a sok sérülés miatt nehéz helyzetbe került a csapat, és ekkor egy kellemetlen kötéltánc kezdődött a 10. és a 11. hely határán. Lét és nem lét. Ez a különbség ebben a bajnokságban ezen két pozíció között. Bukdácsolt a csapat januárban, 8 meccset veszített el, és mindössze 3-at nyert meg. Ez utóbbiak egyike viszont emlékezetes volt, hiszen január 21-én 4-2-re győzte le a Salzburgot. Aztán január végén 42-42 meccs után 9. volt a Volán, 11. a Ferencváros, vagyis 6-6 meccsel a vége előtt nagyon úgy tűnt, hogy a két magyar csapat közül csak egyik érheti el a rájátszást. Virtuális párharcot vívott 5-5 meccsen keresztül a két magyar gárda, aztán az alapszakasz zárómeccsén valóságost. Ugyanis az utolsó fordulóban a két csapat úgy találkozott, hogy két ponttal többen rendelkező Fehérvár volt a 10. helyen, a Ferencváros pedig a 11. A 11. 11. ugyebár befejezi a bajnokságot, az alapszakasz végén a 10. folytathatja az előrájátszásban, és onnan még ugyebár bajnoki címet is lehet szerezni. 2026. március 1-én a hegylakóból ismert mottóval lépett pályára két magyar csapat Fehérváron, csak egy maradhat. Előrájátszás meccsnek is titulálhattok, ahol az előző 47 találkozó nem számított, csak azaz egy. A győztes talpon maradt, a vesztes befejezte a szezont. Ja, ha 60 perc után döntetlen a csata, akkor a Ferencváros fejezi be. Ezt hallgassák meg!
0: A második harmadban 11 perccel a középső játékrész vége előtt, és Gordy Green helyzetben, Green lőre jó levéd egy óriásit, és a kipattanó ott a lövés, gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros Tyler Coulter góljával, 1-0 Fradinak, szinte 20 másodperce volt az, hogy belekezdtünk, hogy jelenállás szerint a Volán az, aki bejut a rájátszás kvalifikációba, most viszont már azt kell mondanunk, hogy a Ferencváros az, aki előz, és a 10. helyen jelenleg. Ebben a pillanatban egyenlít a Volán, egy-egy a mérkőzés állása, zúg az a, hát most lehet hallani, hogy zúg a még, ennyi nem elég, két gól rögtön született, hát mennyi fél perc leforgása alatt körülbelül?
3: Igen, egy távolról eljött, Bál is késve tudott reagálni, és átsorgott a lepkés csípője mellett, fölül ment a korong, ráúzták, és pont fölötte két ember tornyosult, egy védő, meg egy csatár. És ahogy elmozdultak, már jött a lövés, és pont még hozzá tudott térni, de át cammogott a pak a gólvonalon. Majdnem fél percen belül jött a válasz. Ez egy újabb mérleg.
0: 2 perc 19 másodperccel a vége előtt megszerzi a vezetést a Ferencváros. 2-1 a Fradinak, a Magyar Kupa címvédőjének, Lindgren tette tovább. Megmondjuk őszintén, most még nem tudunk beszámolni erről, ki a gólszerző. Én nekem az a tippem, hogy Jossi Antonen, de a pálya teljes túloldaláról született a gól. Jelenleg még csak gólpasszadót tudunk mondani.
3: Az az igazság, hogy mondtuk, hogy dráma lesz, vagy drámai körülmények között. 2-19 a vége előtt.
0: 2-19-el a vége előtt, 2-1-re vezet Kestilá a Ferencváros. Aku Kestilá góljával vezetnek az öltvejérek, Rasmus Bengtsson és Lindgren a két gólpasszadó. Gerlach egy lövés, Show, Brady Show csapatkapitány beleveti magát, Gerlach tovább, Gerlach lő, sikerül beleblokkolni, és egyenlít a Volán. 33 másodperccel a vége előtt, a Hidrofehérvár AV 19 csapata kiegyenlít, és ezzel megmenti a szezont.
3: Várd meg még a végét, egyrészt ez a gól érni fog, még visszajöhet a Fradi, 33,3 másodperc, és a mai meccsen azért szinte biztos, hogy a 60-0-0-nál dől majd el. Lehet, hogy hosszabbítás lesz, hogy nyilván a Fradinak nem jó. Kapu torkából sikerült a lecsorgot beütni.
0: És Azek Urált befejezte a mérkőzést, mármint olyan értelemben, hogy ő üti a gólt a hosszabbításban is. A Hidrofehérvár AV 19 nem csak bejut a rájátszásba, de megnyeri hosszabbítás után a mérkőzést. A Ferencváros hősi halált hal, mindent megtett a csapat azért, hogy sikerüljön a rájátszás. Bális Bencéhez rohan oda, az összes játékos vigasztalni kell őt, nem rajta múlott, rengeteg védés mutatott be Bális Bence. Azek Urált viszont jött, és mint a csapat egyik, hanem a legjobb játékosa, a Volán megmentőjének bizonyult, egyenlíteni tudott fél perccel a rendes játékidő vége előtt, és aztán a hosszabbításban is emberelőnyben az ő góljával nyer a Volán.
1: Hú, ilyen izgalmakat, azt hiszem, hogy Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie és Hitchcock együttvéve sem tudott volna írni. Ilyen izgalmakat csak az élet tud produkálni. A Ferencváros így aztán az első szezonjában a Közép-Európai Ligában néhány másodperccel maradt le a rájátszásról. Az osztrák bázisú Közép-Európai Jégkorong bajnokság alapszakaszának a végeredménye 48 forduló után a következő volt. A Graz lett az első 102 ponttal, a második a Klagenfurt 101-jel. Itt jött egy nagy szakadék. Harmadik a Salzburg, negyedik a Bolzano, ötödik a Val Pusteria, hatodik a Ljubljana, vagyis negyedik, ötödik helyen olasz csapat, hatodik helyen szlovén csapat végzett. Hetedik lett a Vienna Capitals az alapszakaszban 68 ponttal, nyolcadik a Filak 63-mal, kilencedik a Linz 62-vel, és hát itt jött a két magyar csapat. Tizedik helyen végzett 60 ponttal a Hidrofehérvár AV 19, 11. lett és befejezte a bajnokságot az FTC Telekom 57 ponttal, 12. lett a Feldkirch 40 ponttal, és 13. az Innsbruck 28-al. Hát mindenki döntse el maga, hogy a Fradi itt töltött első szezonjára melyik magyar mondás igaz, a minden kezdet nehéz, vagy kezdetnek nem is rossz. Hát az biztos, hogy ezzel az eredménysorral sem magyar bajnoki címet, sem kvalifikációt a mai szuperkupa meccsre nem lehetett szerezni, viszont a ma esti szuperkupa meccs egyik résztvevője mégis az FTC Telekom lesz, mint magyar kupa győztes. Hát nem sok ország, nem sok sportjában fordulhat elő, hogy két meccs megnyerésével nemzeti kupát lehessen nyerni. A magyar jégkorongban ez így van, de az erőviszonyok ismeretében ez a logikus kiírás. 16 csapat nevezett ugyanis a magyar kupába, a legjobb négy közé a DVTK és a FEHA 19 3-3 párharc megnyerésével jutott. A két osztrák bázisú közép-európai ligában játszó, a Volán és az FTC viszont automatikusan került a legjobb négy közé. Aztán az elődöntőben a két fehérvári csapat egymással játszott, a meglepetése ide kerülő FEHA 19-et, a Hidrofehérvár AB 19 5-0-ra verte, a másik ágon már keményebb párharc volt, az FTC Telekom 4-2-re győzte le az MK elődöntőjében a DVTK jegesmedvéket. Így aztán február 21-én a döntőben Fehérváron randevúzott a két gárda, amely az osztrák bázisú ligában szerepel, és hallották itt az előzőkben, hogy az osztrák bázisú ligában mind a négy mérkőzést ebben a párharcban a Volán nyerte. Nos hát a magyar kupa döntőjében nem ez volt. A Ferencváros 3-1-re tudott nyerni Fehérváron, így aztán megnyerte a magyar kupát 2026-ban, na és így jutott a szuperkupába, amelyet ma 7 órától rendeznek. A BJA lesz az ellenfele, és ezt a találkozót közvetítjük. No de, hogy jutott el a BJA ide a szuperkupába, neki több mérkőzést kellett vívnia, ugyanis a magyar bajnoki rájátszás az erdélyi anyaországi közös pontvadászatból nő ki. Az Erste Ligában szereplő 6 magyar csapat közül az alapszakaszban legjobban teljesítő 2, az Újpest és a Debrecen közvetlenül az elődöntőbe jutott a magyar bajnokságban, míg a további két helyért 4 között párharcot vívott a címvédő BJA a FEHA 19-el, míg a DVTK a Dunaújváros. A párharcok után a két Fejér megyei csapat befejezte az OB1-et, míg az egyik elődöntőben pesti párharc jött létre, a másikban pedig kelet-magyarországi. Utóbbit az előző évi döntős debreceni EAC simán nyerte meg, először otthon nyert 2-1-re a DVTK ellen, aztán Miskolcon 2-0-ra, majd jött egy kiütés, DEAC DVTK 7-0, így jutott be az egyik ágról a magyar bajnokság döntőjébe a debreceni gárda, viszont a pesti párharc nagyon izgalmasan alakult. Az első két meccset ugyanis az alapszakaszban jobban teljesítő Újpest nyerte, az elsőt hazai égen 5-2-re, a másodikat idegenben hosszabbítás után 3-2-re. Ezt követően Újpesten nyerte a Budapesti Jégkorong Akadémia 3-2-re, majd az ő otthonában jött egy újabb hosszabbításos mérkőzés, ezúttal már a Jégkorong Akadémia nyert 2-1-re, vagyis az első két meccset az alapszakaszban jobban teljesítő Újpest nyerte, a következő kettőt pedig a címvédő BJA, így jött létre a döntőbejutást eldöntő 5. találkozó, azt közvetítettük, jönjön ennek a rövid összefoglalója.
5: Kereken 7 perc van hátra az első harmadból, és megszerezte a mérkőzés első gólját a BJA. Schleckmann Márk volt az, aki egy óriási ronkainekbe után, hiszen az újpestiek védője a kékvonaltól megpróbálta kapura szúrni a korongot. Azonban hát talán az a legalapabb, hogyha jön veled szemben valaki, egy blokkoló játékos, akkor ne lőtte libe a blokkoló játékost, hanem inkább akkor tedd le a sarokba, ehhez képest ronkainen telibe találta Schleckmann Márkot. Schleckmann pedig elvitte az ittszerben, és Rajna Miklós lábai között szépen betette a pakot. Óriási birkózás van Rajna kapuja mögött a korongért, megint Bogesics van ott, valamint Turbuc, elhozza BJA, és megvan a második gólja a BJA-nak. Egy korábbi újpesti Varga Alnól talált be a kék vonalról, szépen kipókálozta a jobb felső sarkát a kapunak. Hát azt nem merem mondani, hogy ez már várható volt, de inkább a BJA gólja volt benne a levegőben, mint az újpesté.
2: nálunk is megvan az újabb gól, most már 3-0-ra vezet a BE. Drake Pilon volt az, aki szépen húzta meg, baloldalt lépett be az újpesti harmadba, szépen meghúzta ott Ingman mellett, és a sérülésből visszatérő védő mellett annyira jól meghúzta, hogy szépen Rajna Miklós kapuja elé behúzta a pakot, onnan pedig már Fonákkal nem volt nehéz dolga, elhúzta Rajna előtt, és még a lába és a kapuvas között valahogy befért a pak, a bal kapuvas mellett ment be. Ez egy szépségdíjas megoldás volt a kanadai légióstól. 9 perc és 51 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Szerintem a lényegi kérdések eldőltek. Kereken 7 perc van hátra a találkozóból, és szerintem most dőlt el minden lényegi kérdés, hiszen Nagy Gergő a korábbi ferencvárosi játékos révén megvan az újabb gólja a BE-nak. Arra játszik a BE továbbra is, amire eddig az egész mérkőzés folyamán valójött a semleges harmadon megszerezni a pakot, abból pedig vinni egy zicsert. Ugyanezt tette most Nagy Gergő, Tornyának a botjáról lelopta a korongot, és szépen elvitte Rajna Miklós kapujáig. Ott pedig nagyon nagy szerencséje volt, mert még ugyan kapura tette a pakot, Rajnáról felpattant, viszont az áthullott a korábbi magyar válogatott kapuson, úgyhogy most már 4-0 a BE-nak. Ebben a pillanatban szép itt az Újpest, 4,5 perccel a mérkőzés végé előtt Kis Patrik volt az, aki még be tudott kotorni egy korongot, egy kipattanó korongot ott Farkasról mellett. Farkason már átment a pak, viszont nyilván Kis Patriknak még bele kellett ütnie, hogy a gólvonalon is átjusson. 4,5 perc van hátra, tehát a mérkőzésből 1-4-re módosul így az állás. Most üres kapuval támad az Újpest, hiszen Rajna Miklóst lehozták az újpestiek, és most a saját harmadból indulnak meg előle. Előre Ronkainennél van a pak, Ronkainen megint cselezget, ahelyett, hogy inkább a paszt választaná. Varga Arnold elválasztja a korongtól, Turbusz pedig kiléphet, ne ott Franyó mellett, Turbusz ki is lép, Turbusz pedig belövi az üres kapuba. Ezzel pedig minden eldől, 5-1-re vezet a BE, és nagy valószínűség szerint ennyire is fognak nyerni. Talán még lesz egy BA lövés ott Honessektől, azonban nem. Lepörgette ezt a maradék pár másodpercet a BA, hiszen a BA 5-1-re verte meg az Újpestet itt a Megyeri úton, a Lilafehérek hazai pályáján.
1: Hát így jutott be a bajnoki döntőbe a Budapesti Ékorong Akadémia csapata, aztán február 27-én a bajnoki döntő első mérkőzésén Debrecenben nyert 2-1-re. Ezzel elvette a Deacnak a pálya előnyét, egyébként 3 mérkőzést kell nyerni a magyar bajnoki döntőben. A második találkozó elképesztő izgalmakat hozott, 3 óra 45 perces tömény izgalom volt, 5/3-os mérkőzés, és az 5. harmadban tudta megszerezni a győztes gólt a Budapesti Ékorong Akadémia csapata. Ezen találkozó után a csapat másodedzője Marton Tibor értékelt az eseményeket.
6: Igazából szerintem mindenki tisztában van, hogy a Debrecen milyen erős csapat és milyen komoly támadó potenciállal rendelkezik. Ugye azért az alapszakaszban bőven volt 10 pont a két csapat között. Én azt gondolom, hogy nagyon jól menedzseltük a mérkőzést, de a harmadik, ott 3-1-nél talán eldöntettük volna sokkal hamarabb. Ez sajnos nem sikerült, de utána sikerült a szabításba saját javunkra folytani a mérkőzést.
7: Mennyire sikerült megvalósítani a jégen azt, amit előzetesen elképzeltetek?
6: Hát én azt gondolom, hogy kb. Az 5. percig tökéletesen utána volt egy pici megingás, és meg akartuk szerezni a 4. gólt. Nyilván az se jó, ha túl visszaállunk, de azt gondolom, hogy egy kicsit akkor felelőtlenek voltunk abban az 5 percben. Azon kell dolgozni, hogy ilyen kihagyások legyenek a következő mérkőzésen.
7: És ahogy említetted, 2 gólos hátrányból jött vissza az ellenfél. Mi változott ott a játékon? Miért sikerült így felengedni őket?
6: Hát én azt gondolom, hogy talán az érzelmeket nem tudtuk kontrollálni, talán túl magabiztosak voltunk, és mondom, ami az volt a probléma, hogy mindenképp azon törtük a fejünket, hogy tudjuk megszerezni a 4. gólt, ahelyett, hogy így lemenedzseltük volna azt a maradék 5-6 percet.
7: Aztán a hosszabbításban végül mégis sikerült tartani magát a csapatnak, és sikerült megnyerni a mérkőzést. Mit láttál akkor ott a csapaton?
6: Én azt gondolom, hogy utána azért sikerült tényleg a fejekbe rendet tenni, utána volt egy ember hátrányos szituáció, ami egy ilyen életve veszélyes debreceni csapat ellen azért ez egy nagyon nagy probléma, de ezt megoldottuk, és azt gondolom, hogy azért az adott nekünk egy lánykitöltetet, és pont az a játékos, akiről a kiállítás lett, Drake Pilon, ő megszerezte a győztes volt.
7: És mit mutat a csapat mentalitásáról az, hogy visszajött az ellenfél 2 gólos hátrányból, de mégis a hosszabbításban végül sikerült győzni?
6: Hát az, hogy ez tényleg a momentumok játéka, és akkor egy pillanatra kiengedtük a momentumot, vagy a momentumokat a kezünkből, de én azt gondolom, hogy lelkileg erősek voltunk, nagyon jó volt a pad, és én azt gondolom, hogy mindent kivittünk a jégre, amink volt, és az most sikert jelentett a számunkra.
7: Most így összesítésben 2-0-ra vezettek itt a döntőben. Ezt hogy látod, sikerülni fog kedden ezt 3-0-ra megnyerni, vagy ez is egy nehéz mérkőzés lesz a következő?
6: Hát én, ahogy mondtam, szóval mi még azért is harcoltunk, hogy az alapszakaszba negyedik helyet szerezzük meg, hogy a 3 ponttal tudtuk csak a felt megelőzni. A Debrecen meg az Újpest Páholyból nézte utána ezt a selejtező csatánkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz Debrecenbe játszani. Tényleg egy nagyon komoly csapatuk van, tele sok jó légiós játékossal, jó magyar játékosokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legjobb formánkra lesz szükség azon a mérkőzésen is.
7: És a mai találkozó ugye egészen hosszúra sikerült itt a hosszabbításokkal, és 2 nap múlva ismét játszani kell. Hogyan készültök most erre egy ilyen fizikális mérkőzés után?
6: Hát nyilván, és ugye nekünk volt 2 előselejtezőnk a Fehával, utána 5 mérkőzésünk az Újpesttel, úgyhogy most biztos, hogy a regenerálásra lesz a hangsúly, az biztos, hogy már kell néznünk azokat a dolgokat, amiben jobbá kell válnunk. Úgyhogy holnap lesz edzés is, muszáj egy kicsit, hogy a tavak is kimozogjanak a lábakból, illetve videón át kell nézni még mi az, amiben jobbá kell válnunk.
7: És mi az, ami ilyenkor motiválni tudja a csapatot, hogy 3. párharc után is győztesen tudja elhagyni a jeget?
6: Hát én szerintem nem szabad túl előre nézni, mert akkor könnyen meg lehet botlani, tényleg cseréről cserére kell dolgozni mindenkinek az első cseréjére, aztán a másodikra, és megpróbálni tényleg hiba nélkül lehozni a mérkőzést, és akkor meglátjuk, hogy az mire lesz majd elegendő.
7: Ez a mai hosszabbításos győzelem inkább megerősítette a csapat önbizalmát, vagy pedig inkább egyfajta figyelmeztetés volt arra, hogy mennyire szoros és kiszámíthatatlan egy ilyen playoff?
6: Mind a kettő. Én azt gondolom, hogy nyilván ez lelkileg sokat jelent, és amit mondtál, lelki része egyfelől fontos, másfelől azért erről minél hamarabb le kell csatlakozni mentálisan is, és egy új mérkőzésre kell készülni. Nyilván sokkal jobb az embernek a szájíze, hogyha ha győzni tud, de ahogy mondtam, egy teljesen új mérkőzés következik, egy nagyon kemény ellenfél ellen, és az ő ott marokban.
1: A jégkorong bajnoki döntő második mérkőzése után a Budapest Jégkorong Akadémia másodedzője Marton Tibor értékelt, és 2-0-ra vezetett a második találkozó után a Jégkorong Akadémia a 3 nyert mérkőzésig tartó párharcban. Így aztán március 3-án úgy utazott a budapesti gárda Debrecenben, hogyha másodszor is nyer ott, akkor megvédi bajnoki címét.
5: És megvan az első B-ját találat a mérkőzésen, 67-es számmal Molnár Bálint az, aki betalált. Nagyon szép gól volt, éppen miközben elmondtam, hogy mennyire rossz a helyzet kiasztása a Debrecennek, ezzel szemben mennyire jó most a B-jának, hiszen rögtön itt a második harmadban az első igazi helyzetéből szerez egy gólt a B-já. Ez egy nagyon-nagyon szép találat volt. A debreceni harmadban sikerült megszerezni a pakkot a vendég együttesnek, rögtön helyzetbe hozták ott Molnár Bálintot, aki rögtön odafordult Hetényi Zoltán a szemben a kapu elé, és szépen feradta oda a bal válla fölé a korongot. Aki pedig korongot szedett, az nem volt Ácsmin Slekman, ő ugratta ki Horvátot, a 97-es ugratta ki tehát a 67-est, és ebből meglett az újabb gólja a B-jának. Megszerezte az egyenlítő gólt a Debrecen csapata, Mózer volt eredményes egy hosszú játék megállítás után emberelőnyből. Az első próbálkozását még szépen blokkolta az egyik BIA védő, ezt követően viszont be tudta pofozni az üres kapuba a korongot. Most látjuk a visszajátszásban, hogy mi is történt pontosan, az pedig, hogy miért állt a játék, mert Farkas Roland már sokadjára a mérkőzés folyamán elrúgta a korongot, illetve a kaput, és emiatt vissza kellett azt fúrni a helyére, de nem volt olyan egyszerű, hiszen nagyon-nagyon kimozdult a helyéről, viszont Mózer elsőre nem is a blokk volt, hanem kapura tudta szúrni. Farkas elsőre hárította a kipattanónál, viszont annyira kisúzott a kapujából, hogy szinte a félkapu üres volt, emiatt Mózer rá tudta szúrni a korongot, és meg is lett ezzel az egyenlítő gólja. A Debrecennek a sokadik emberelőnyét végre kihasználta a Deac, így újra döntetlen van a táblán, de közben egy óriási zicser a túloldalon, Honelsek próbálkozott, Nagy Gergő passzolt át neki a korongot, és egy pillanatra a játékvezetők sem tudják, hogy hol van, mármint maga a kis gumidarab, a korong, azon ma utána megtalálták, ott volt valahol Hetényi Zoltán körül, de ő sem tudott rátenyerelni, a BL játékosok sem tudták beütni, és utána érkezett a játékvezetői sípszó, ami megmentette a debreceniek.
8: megint ott van a korong Pilonnál, Pilon pedig oda passzolja Nagy Gergőhöz, és Nagy Gergő pedig nem tudja átverni Hetényit, szépen kinyúlt Hetényi mind a bárdal, mind pedig a lepkés kesztyűvel, és így össze tudja szedni a korongot, pedig Nagy Gergő a kapufa mellé, a kapuvas mellőkön adott volna föl, és próbált volna meg egyből tüzelni, de sem a lövés nem jött neki össze, sem pedig igazából a felkanyarodás, mert mondom még egyszer, Hetényi kiválóan zárta ott a szöget, és most mutatták a visszajátszásban az iménti lövést, nem ért bele Hetényi, megelőlegeztem neki ezt a védést, viszont Honeysetnek a bombája nagyjából 3-4 centivel a jobb vas fölött zúgott el. Utolsó egy perc ebben a második harmadban, egy jó lövés megint a kékről, Horváth megy érte, viszont neki kiütik a kezéből a botot, Ripityára törik az ő botja, de ez nem ért két percet a játékvezetők megítélése szerint. Most már pedig a megint egy BIA próbálkozás, Razumnyak maradott, és várja a kipattanót, de nem volt kipattanó, mert Hetényi szépen lenyelte a korongot, 48,4 másodperccel a második harmad vége előtt. Novotnyi volt az, aki próbálkozott a kék vonalról, viszont Hetényi szépen hárítani tudott, és valahol ott a mamutjában most kerítik majd elő a korongot. Oda beszorult neki, de hát fantasztikus bravúr volt, egy bombaerős lövést követően. Valahogy nála maradt a korong, szerencséje volt, mert Razumnyak szépen lecsapott volna rá, ha és amennyiben oda kijön Hetényi Zoltán elé. Most már Novotnyi és Krejz vannak ott egymással szemben a bulinál. Novotnyinak jön össze a korábbi debreceniek, és egy lövés és a gól. Megint vezet a BIA. Most 52-es számmal a BIA egyik kiváló csatára, Horváth Bálint talál be, úgyhogy egyelőre a Bálintok húzzák a BIA szekerét. Először Molnár, most pedig Horváth Bálint talál be, neki ez volt a második lövése a mérkőzésen. Elhozta a bulit a BIA, és szépen odarakták a Horvátnak a botjára, aki nem sokat teketóriázott, egyből kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, szépen felkanalodva onnan a bedobó körtől igazából egyből tüzelt laposan, és a bal alsó sarkát lőtte ki, tehát a kapunak. Itt most Hetényinek esélye sem volt hárítani, de azért sem, mert Molnár kiválóan elkorcsolyázott előtte, és ezzel együtt takarta is a szöget nyilván. Úgyhogy Horváth Bálinnak is megvan az első gólja a ma este folyamán, és 2-1-re újra átveszi a vezetést a BIA.
1: Hát így szerezte meg a Budapesti Jégkorong Akadémia története harmadik magyar bajnoki címét, és így szerzett jogot arra, hogy ma 19 órától a Magyar Kupa győztes FTC Telekommal a Szuperkupáért mérkőzön. Ezt a találkozót élő egyenesben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A visszajátszás pedig itt és most ezzel a jégkorong résszel véget ért. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a két hangmérnök, Horváth Milán és Egréder István nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László, de még mielőtt elköszönnék, egy egészen friss és nagyon-nagyon jó hír. Rescsik Csaba a Csangvoni Parasportlövő Világbajnokság R1-es versenyszámában szerzett ezüstérmével biztosította Magyarország első paralimpiai kvótáját a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Hát ez egy nagyon-nagyon jó hír innen a stúdióból, és nagyon remélem, hogy a következő másfél-két órából van remek híreket tud mondani Berlinből is Károly Andrea, illetve Nyágúi Gergely, ugyanis kezdődik a női kosárlabda világbajnokság negyeddöntője Magyarország és Egyesült Államok csapatai között. Jó szórakozást hozzá innentől a szó Berlinben Károly Andreáé és Nyágúi Gergelyé.
9: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Nyágúi Gergőt, és itt ümeltem Károly Andrea kedves hallgatókat.
10: Én is üdvözlök mindenkit.
9: És hát, hogy a következő másfél-két órában jól szórakoznak, jól szórakozunk-e, illetve, hogy sikerekről tudunk beszámolni. Egészen biztosan már most sikerekről tudunk beszámolni, hiszen az, hogy a magyar női kosárlabda válogatott 28 év után kijutott a világbajnokságra, majd a csoportjában két mérkőzés megnyerve csoport másodikként jutott tovább a legjobb 12 csapat közé, ahol aztán hihetetlenül magabiztos játékkal 21 ponttal megverte Japánt is, és itt van a legjobb 8 között, és az Egyesült Államok ellen játszott az elődöntőért. Én azt hiszem, hogy ha bárki bármilyen más mond, mint hogy ez siker, akkor azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon nincsen tisztában az erőviszonyokkal, hiszen azért valljuk be őszintén, ez a csapat nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy itt lehessen, és tényleg nagyon-nagyon keményen dolgoztak a lányok, és elég, ha visszamegyünk talán az egész mindent kiindultó kudarcig, amikor ugye bizonyos Spanyolország elleni mérkőzésen, szívszaggató mérkőzésen lemaradtak a lányok az olimpiáról. Azt hiszem, Andi, hogy az volt az egész siker katalizátora talán.
10: Igen, én is azt gondolom, hogy ott indult el egy olyan fejlődési úton ez a csapat, ami azt eredményezte, hogy most itt lehet, hogy negyed döntőt vív a világbajnokságon. Lehet, hogyha az a kudarc nincs, akkor erről a mai napról se tudnánk beszélni, de ugye mindig mondjuk, hogy minden történik valamiért, és én azt gondolom, hogy most tapasztaljuk meg azt, hogy az a 24 április, az, vagy 24 február, bocsánat, az miért történt.
9: És azért természetesen erről is sokat beszélgettünk, rózsaszínködben ne éljünk, és azért a kosárlabdánk, a magyar kosárlabda ettől még nem lett, vagy nem lesz jobb, de egy tény, van egy olyan tehetséges 13-15-18 fős mag, tényleg a legjobb játékosaink alkotta csapat, és tényleg nagybetűs csapat, aki amióta Völgyi Péter ezután a mérkőzésen átvette az irányítást, tényleg egy olyan igazi gárdává forrott ki, hogy ha valamikor valakinek nem megy, hiszen most már vannak sztárjaink is, akkor a többiek mind felveszik a kesztyűt és besegítenek, de akkor lássuk érdekes módon az ötödik mérkőzésén ugyanazzal a kezdőtössel a pályán a magyar válogatott, nyemesül Takács Kisvirág, illetve Juhász Dorka két magas emberünk, két irányító Studer Ágnes, a ma 28. születésnapját ünneplő Studer Ágnes, aki meg is szerzi a labdát az első feldobás után, illetve Lelik Réka a kezdő ötösünkben, és jöhet az első magyar támadás. Studer a Honinának passzol, aztán Takács Kisvirág leteszi Leliknek, egy elzárás, Lelik egy az egybe betör Zitzer, de sajnos a nagyon szépen kidolgozott helyzetből nem lesz pont, de ez egy nagyon szép támadás volt, Lelik Réka ezúttal hibázott, jöhetnek az amerikaiak. Itt is egy-egyben megvert ember, de végül is nagyon szépen védekezett középen Takács Kisvirág. Most egy belöbölt labda, viszont érkezik a Honina, kipöcköli ott középen a labdát, hogyha jól láttam, akkor talán Collier kezéből, és egyébként akkor az amerikai kezdő, hát akkor csak a neveket meg egy-két credential, tehát egy-két elért eredmény. Kalia Copper, egyszeres olimpiai és világbajnok. Chelsea Gray, kétszeres olimpiai, egyszeres világbajnok. Most egyébként egy középtávoli Stewarttól, hiszen ő a következő sorban. Brianna Stewart, talán a mostani csapat legeredményesebb játékosa, háromszoros olimpiai, háromszoros világbajnok, háromszoros WNBA győztes, aki az első két pontot szerzi, és már támadhat a magyar csapat. Studer Ágnes labdájában most nagyon agresszívan belenyúlnak, ez sajnos egy eladott labda, és jöhet ismét az amerikai támadás. Egy az egyben megy be ott középen Gray, nézzük, fel is teszi, ez a labda dobás nem jó, mondom, és valóban, és már is szerzünk egy lepattanót, jelesül Takács Kisvirág, úgyhogy ez egy nagyon jó védőlepattanó. Ez volt az egyik olyan statisztika, amiben a magyar csapat az eddigi mérkőzéseket illetően jobban állt, mint az amerikaiak, és a másik az pedig a tripla dobási százalék volt, és hogy ez is igazolódjon, a Honina kívülről nagyon szépen középre egy nagyon szép triplával átveszi a vezetést a magyar csapatnak, akkor, amikor eltelik most már másfél perc, 3-2 ide, és akkor jöhet a következő amerikai támadás, egy az egyben nagyon szépen bemegy középre, megveri az emberét Kalia Copper, két pont, 4-3-as az amerikai előny, de egyelőre szoros, egyelőre rendben vagyunk, egyelőre nem tűnik semmilyen technikai vagy semmilyen agresszivitási fölény az amerikai részről. Egy kinti kísérlet, ezúttal nem jó Juhász Dorkától a tripla, Gray leszedi a lepattanót, jöhet az újabb amerikai támadás, nézzük most egy kicsit, nagyon erőszakosan kiteszi a jobb könyökét Collier, Nafisa Collier, nagyon könnyen ellök is Studert, aki hát tényleg, hát nem azt mondom, hogy megadta magát, de hát ellökték a játék, az ők azt mondják, ez még falhatáron belül volt, tehát az látható, hogy engedik a kemény játékot. Juhász Dorka kap egy nagyon jó bejátszást, és amikor feltenné középtávról megint a kettest, akkor nagyon szépen lesapkázza őt Collier, úgyhogy jöhetnek ismét az amerikaiak. Most egy picit megállítjuk a támadást és szabálytalansággal. Vezetnek az amcsik 6-3-ra. Andi, hogy tetszik az első két perc és 15 másodperc?
10: Picit a két verzió közötti játékot érzem most. Túl tiszteljük az amerikaiakat, illetve beleálltunk a meccsbe. Valahogy azt érzem, hogy most így a kettő között lavírozunk. Én bízom benne, hogy majd tendálunk, beleállunk a meccsbe felé. De az tény, hogy máshogy kell játszani egy ilyen amerikai csapat ellen, mert azért a mozdulat gyorsaságuk, a mozgás gyorsaságuk minden sokkal gyorsabb, mint amire egyébként számítasz.
9: de egyébként, hogy ők is emberből vannak. Brianna Stewart a kettőből mindössze egy büntetőt dobott be, viszont most mi is kihagyunk egy kettest, úgyhogy eltelik 2,5 perc, és 7-3-nál ismét jöhet az Egyesült Államok csapata. No, lássuk, ott középen kevergetnek, nézzük, Jackie Young próbálja megjátszani a labda be, egy könnyű bejátszás, majd azt mondom én, hogy megszerezzük, de nem szerezzük meg, mert ezúttal azt mondta a játékvezető, hogy szabálytalanság történt középen, és amikor a centerük megpróbált volna felmenni a dobással, még szerencsére előtte, de megjött Lelik Rékától a falt, úgyhogy ez a magyar csapat második csapat személye, eltelik most már 2:40 a mérkőzésből, és változatlan jöhet az Egyesült Államok csapata. Kopper leteszi a sarokba, egy középtávoli kettes laposan, de nagyon szép ívben beszáll, és Jackie Young két pontjával immár 9-3, most nagyon kéne egy kosár, hogy ne hagyjuk elmenni az elején az amerikaiakat. Takács Kisvirág kiteszi nagyon szépen a Ahóninának, felteszi egy az egyben, gyönyörű szép középtávoli, Ahóninának már nagyon biztos a keze, ez a két pont jókor jött, 9-5, de Gray Raven ismét jöhetnek az amerikaiak. Nagyjából egy olyan jó 5-6 ezer néző lett egyelőre a csarnokban, és hát jó néhány ezer magyar zászló és piros mez, miközben támadnak az amerikaiak. Ez is lejön, mondom én, de addig-addig pattog az a fránya labda a gyűrűn, amíg beesik, megszerzi. Collier volt az, ha jól láttam, az újabb pontját, így van, ezerül már 4 pontos, 11-5, és támadhatunk. Tripla kísérlet Kisvirágtól, ez sem jó, Takács Kisvirág, viszont leszedjük a lepattanót, nagyon szépen Lelik Réka az üvegre pattintja, a palánkról beesik a két pontunk, 11-7. No, lássuk, Kopper révén jöhetnek ismét az amerikai, Collier-nek passzol, aztán Caitlin Clark érje el középen, bocsánat, Jackie Young volt az, Caitlin Clark egyőre még nincs a pályán, majd róla is beszélünk, miközben egy rossz dobás, megint csak ők is tudnak hibázni, és Juhász Dorka lepattanót szerez. Aztán majdnem eladja a labdát, de szerencsére meg tudjuk kaparintani, Lelik labdájába nyúltak bele a Honinának. A Honin egy az egybe megverni az emberét, majd egy oda nem nézős csellel próbál passzolni Studernek, de erre sajnos számítanak az amerikaiak. Egy gyors kontratámadás, Zitzer, egy újabb két pontos, ezúttal is Brianna Stewarttól, úgyhogy Lelik Réka hibája után, az eladott labda után 13-7-re meglódul USA, és ezzel ki is kéri első idejét Völgyi Péter, hiszen valóban most ezt az amerikai rohanást meg kell valahogy állítani.
10: Muszáj lesz megállítani, mert alapvetően ez az amerikai csapat, ez pont abban jó, hogy a szerzett labdákból dupla annyi pontot dob, mint mi, a gyors indításaikból, lepattanóikból, úgyhogy azt gondolom, hogy semmiképpen nem szabad versenyfutásba kezdeni velük, mert azt nagy valószínűséggel nem mi fogjuk megnyerni. Úgyhogy lassítani kéne az ő játékukat, ami tudom, hogy így elmondva nagyon egyszerű, de alapvetően nem az. És amit egyébként még várok a lányoktól, az a felszabadultság az arcukon. Most még azt érzem, hogy úristen, Amerika ellen játszunk. Itt van a Stewart meg a Clark, hogy mind akit egyébként megmondom őszintén, én is úgy nézem őket, mert én is a tévéből láttam, hogy most döbbentem le, hogy például a Collier nem is olyan magas, mint amilyennek gondoltam, de úgy mondom, ezt várom, hogy az arcukon ezt lássam.
9: És valóban, ha már a magasságokról beszélünk, a legmagasabb amerikai játékos 193 cm a centerük, Elijah Boston, aki még nem lépett tájra. Nálunk azért a három hölgy bent a palánk alatt, Juhász Dorka 195, Josepovics Kinga 196, illetve Kisvirág 194, tehát azért van némi magasság jelenünk. Egyelőre partiban vagyunk a lepattanókat illetően, viszont sajnos az amerikaiak egyelőre jobban dobnak, miközben Lelik megnéz egy triplát, de nem dobja el, majd egy az egybe bemegy, megveri az emberét, odaütnek neki, amikor feltenni a labdát, egészen pontosan az Jackie Young volt. A dobás sajnos nem jó, de Lelik dobhat majd kettőt, és egy 13-7-nél zárkózhatunk. Az amerikaiaknál egyelőre Brian Stewart az, aki a legeredményesebb, és egyébként ő volt eddig az amerikaiak húzó ember itt a világbajnokságon, hiszen az eddigi három meccsen ugye ők megnyerték a csoportot, tehát nem kellett játszani a 8 közéjutásért, és közben az első dobás jó. Tehát Brianna Stewart eddig 10,3 pontot és 8,3 lepattanót átlagolt, úgyhogy ő lesz majd a kulcsember. Lelik Réka megint csak nyugodtan szépen bedobja a két dobását, 13-9, akkor amikor 5 perc 28 még vissza az első negyedből, és itt mellettünk egy nagyon lelkes egytagú kórus, egy fiatalember a Liraria Hungária stagnálásával biztatja a csapatot. és akkor lássuk az újabb amerikai támadást, egy nagyon messze eldobott tripla, és úgy tűnt, hogy nem jó, de volt egy egész érdekes kanyar a labdában, és sajnos bizony Chelsea Gray dobása jó volt, úgyhogy az eddigi két lepattanó mellett most csinál egy három pontos, és utána egy gyorsan eladott labda, amit azért szerencsére visszaszerzünk. Na gyerünk lányok, most egy kicsit jobban össze kell szedni, elől is még hátul is a sorokat, átlépünk most már a második öt percbe, az első negyedben Lelik kipasszolja, bejött közbe Kányási, Kányásinak, és akkor lássuk, hogy mit ítél a játékvezető, középen volt egy szabálytalanság, ez volt az amerikaiak első, második, csak második, így van, második csapat személye, úgyhogy Struder Ágnes, a születésnapos Struder Ágnes hozhatja majd az alapvonalról a labdát, miközben cserél a magyar csapat, nem egy Takács Kis Virág, és érkezik Széki Barna Judit, és akkor lássuk Struder Ágnes kezében az alapvonali bedobást, Kányási és Lelik is kéri, nem kapja egyikük sem, Juhász Dorka ellép, és akkor visszateszi Elzárt Strudernek, Struder megnézi, nem dobja, hiszen nagyon szorosan védekeznek rajta, egy embert megver, két embert megver, majd dob egy középtáv, és nem jó, lejön a lepattanó az amerikai, akik ismét rohanhatnak. Szerintem ez belemenés volt, de a játékvezető azt mondja, hogy nem, beléptek elé, úgyhogy sajnos nálunk a személyhiba, ez most már a harmadik, majd azért szívesen visszanézni a visszajátszást, nagyot esett a magyar védő, de sajnos a hiba nálunk, és akkor most hát na, nyilván ha az ember, ha ellenünk fújják, akkor szeretünk volna más, hogyha nekünk fújják, akkor természetesen a világ legnagyobb szabálytalansága volt. Ezúttal ellenünk fújták, de valóban be lehetett fújni. Egyefene, megadom most ezt az ész játékvezetőnek, Michael Manistének, és mellett egyébként a kanadai Wassim Husseini, illetve a brazil Ellen Dos Santos még az, aki itt van, miközben az amerikaiok szereznek egy újabb duplát, ezúttal már 18-9, Jackie Young is 4 pontos, és egyébként azt az amerikaiakról tudni kell, hogy a 12 játékosokat nagyon-nagyon okosan és ügyesen rotálják. Megtehetik, hiszen 12 sztárjuk van, és senki sem játszott nagyon 20 percnél többes átlagokat. Miközben nézzük, most Stuart elteszi jobbra, aztán bezaladnak, visszakapja. Viszont nagyon szépen Kányási odacsap, nem tudja sajnos megszerezni a labdát, de majdnem labdát szerzünk, együtt éltünk a játékkal, és akkor jöhetnek majd az alapvonalról az amerikaiak. 14 másodpercig támadhatnak még, és akkor egyébként még az ötödik játékosokról, a kezdőkről, a Bostonról nem beszéltem. Hát igazából sztárok tömkelege ez az amerikai válogatott, hiszen tényleg olimpiai bajnokok, világbajnokok, WNBA győztesek, illetve 4-5 újonc is van, aki egy fiatal 23-4 éves körüli játékos. Most sajnos egy nagyon könnyű labdaszerzés támadóban, és Collier tett föl egy újabb labdát, ezzel nézem, Collier már 6 pontos, és most bizony sajnos kaptunk egy-két könnyű kosarat is, majd egy könnyen adott labda, úgyhogy most bizony 3-53-mal a végülött 20-9-nél egy picit megakadt a gépezet, pedig én úgy érzem, Andi, hogy az amerikaiak igazából semmi extrát nem nyújtanak.
10: Pont ezt akartam mondani én is, hogy azt vártam ettől az amerikai csapattól, hogy most valami csodát fogok látni, de alapvetően nem, hogy igazából egy mintha meg se erőltetnék magukat, azt látom. Ugyanakkor érdemes volt látni, hogy Juhász Dorkát szinte a legidősebb, vagy talán ő a legidősebb Stuartnak kellett őrizni, pedig aztán tele van fiatallal a csapat, de mégis a tuti biztosra bízták.
9: És sajnos egy újabb cipra, ráadásul az lejárta, a támadő, de lejárta a kor, hogy 23-9, most 14 pontosan őtt az amerikai előny, úgyhogy most tényleg jól lenne kitalálni valamit, nézzük. Be is jött egyébként Kányási mellett most már Turner is pályán, és sajnos egy tartott labda, hiszen nagyon agresszívan védekeznek Kányásival szemben, és miután ezúttal az amerikai csapat a kedvezményezett, hát épp hogy csak áthoztuk a labdát a félpályán, el is veszítettük, nem tudtunk közelebb kerülni, most 9 pontnál nagyon megakadt a szekerünk, és nézem, most már 14 pontos az előny, és 10 pontot dobtak zsinórban az amerikaiak, ugye 4 pontra feljöttünk 13-9-nél, azóta 23-9. Most Clark jött be, és egy nagyon könnyen elment duplája, azúttal lejön, viszont nagyon-nagyon messziről érkezett Collier, és leszette a lepattanót, és egy újabb kitett hármas, sajnos ez is jó, 26-9, és ez most azért veszélyes, mert ha hagyjuk, hogy az amerikai belőjék magukat, és megszerezzék azt a kellő önbizalmat, és azt a kellő jó dobófaktort, azt bizony nagyon veszélyes lehet 26-9. Ahonina, majd egy Ahonina elpasszolt labda, keresztbe tenné sajnos Turnernek, de ezt lefülelik, majd elnyargalnak vele, aztán egy feltett labda nem jó, de azért nem jó, mert Ahonina odaüt, aki lent is marad a földön, remélhetőleg jól van, de nézzük, egy Ahonina még a pályán, de szabálytalanságot követett el, és akkor lássuk a csípőjét, fájlalja talán, most már látjuk a lassítást, hogy azért remélhetőleg jó lesz, és akkor egy újabb Hát mondjuk, ahogy fölment az amerikai hölgy a térdét kitéve, az mondjuk minimum érdekes volt, de hát ettől függetlenül szabálytalan állították meg a 6-os számú Ryan Howardot, aki most jött először pályára. És akkor lássuk, Nina még mindig a földön, és mutatja is Takács Kisvirág, hogy itt lehet, hogy egy kis segítség lesz szükség a medikális stábból. De úgy tűnik, hogy Nina most már talán jól van, de lesegítik a pályáról. Hát ez nem biztos, hogy jókor jött a rotáció miatt, a bokáját fájlalja. Úgyhogy tényleg, ahogy felugrott az amerikai hölgy Ryan Howard, összeütközte, kitette a térdét, szabálytalan volt Nina védekezése, de ezúttal szerencsétlenül érkezett, és akkor most lebaktat, segítik, de a saját lábán hagyja el a pályát, és akkor szerencsénkre egyébként nagyon sok opció van irányító poszton a magyar csapatban, hiszen Ahonina mellett ugye Studer Ágnes is irányítóként van itt, ugye itt van a nagyon fiatal, ifjú irányító Rátkai Eszter, és hát azért a csapataikban nagyon sokat irányított Dúl Panka is a szezonban, illetve ugyanez elmondható Ivon Törnerről is, és ráadásul Ivon nagyon jó teljesítményt nyújtott az utolsó két mérkőzésen, mind délkora, mind Japán ellen, de most sajnos az első dobás jó, az amerikai büntetőből Ryan Howard megszerzi az első pontját, ezzel már 27-9, és akkor lássuk a második is jó, 28-9, és valóban kár most azért a 19 pontért, hiszen megint csak említem, 4 pontra 13-9-re jöttünk föl néhány perccel ezelőtt, és azóta zsinórban 15-öt szereztek az amerikaiak. Takács Kisvirág Kányásinak teszi, Lekányási visszateszi Leliknek, nézzük, Lelik nem meri eldobni kívülről, miközben középen most már bejött Török Ágnes is, 3-as. Itt inkább ez 4-es poszta, de ő leginkább 3-ason játszott a szezonban, de ha már bejött, akkor el is várol egy triplát, és bizony most ez az önbizalmaknak ez a 3-as nagyon jó jöhet, mert ugyan most felteszik Török mellett, viszont megpróbál lesz, le is szedi a lepattanót, a nála egy fejjel magasabb a 14-es számú Boston mellett, és már is jött az Kisvirágot, nem nagyon engedik 2-3 méternél közelebb a palánktól, felteszi, de ez nagyon rövid, nem volt nagyon könnyű dolga tényleg Collier mellett, de ezúttal nagyon erősen védekezve, most talán Kányásinál volt a falt, hogy elment volna mellette Caitlin Clark, tényleg talán az amerikai csapat legnagyobb sztárja. Odaütött neki, elkésett, úgyhogy Clark most már dobhat majd 2-t, hiszen megvan az 5 csapat személyi. Egészen pontosan nézem, hogy ez már az 5., 6. volt.

0: kicsit rendezheti a sorokat. Török Ágnes, nézzük bele, merre állni egy újabb tripla, nem, viszont megveri az emberét egy az egyben, fölteszi, nem jó a dobása, de leszedi a saját lepattanóját. Nagyon szép, Ági. Nézzük, hogy jó a tripla, nem, időn túl volt, meg nem is volt jó, későn dobta el most már, nem is tudom, ki volt az, de a lényeg, hogy kipottyant, nem esett be, úgyhogy Török Ágnes most már sokat gyára. Ugye jól jött be a játékba, de sajnos ezúttal nem tudtunk pontot szerezni. 1 perc 18 még a negyedből, és 30-12-re vezet az Egyesült Államok csapata. Egyelőre sajnos sem a védekezésben, sem a támadásban nem tudjuk felvenni a versenyt, és most bizony Collier nagyon belopta magát, már 8 pontos, egy újabb ellép az emberétől, hátra, egyet hátra sasszézik, felteszi és jól dob. Ma sajnos az amerikaiak 71%-kal dobnak mezőnyből, szemben a miénk 31%-ával. Takács Kisvirág, most nézzük Kányásinak, egész messze a középtávoli, nem jó. Sajnos Takács Kisnek ott olyannyira kiszorítják a palánkról, hogy esélye nem volt menni a támadó lepattanóért, és már is jött Clark Raven, az újabb amerikai támadás egy bejátszás középre. Törökkel szemben nagyon szépen megint csak, hát nagyon nem tudjuk megtartani Collier-t. Matthews Collier már 10 pontos, a 11-es számú amerikai hölgy, és hát azért őről is tudni kell, hogy Minnesotában éppen juhán. Házdorka csapattársa, kétszeres olimpiabajnok, egyszeres világbajnok, ráadásul ő Euroligát is nyert, korábban Európában is légióskodott, úgyhogy egyelőre az ő magas erős emberek ellen nem találjuk. A negyedből 34-12, és akkor lássuk, hogy hogyan tovább. Bízunk még esetleg egy olyan feltámadásban, amit az olaszok mutattak meg tegnap, 24 pontról jöttek vissza, ugye Ausz ellen, de lássuk, ne gondoljunk még a mérkőzés végére. Egy nagyon jó bejátszás, mondom én, de sajnos megint csak nem oda néz, ahova passzol a játékosunk, és Turner labdát lekapcsolják, és akkor itt még a végén egy újabb duplát kapunk, és letelik az idő. Úgyhogy az első negyed nem jól zárult, 5 percig rendben voltunk, 4 ponttal 13-9-re vezetett az Egyesült Államok, viszont ott egy picit távolítottak minket, magasabb hőfokra kapcsolt a csapat, 36-12, 24 pont. Nem akarom azt mondani, hogy eldőlt, de nagyjából azért ettől tartottunk, vagy hát ez sajnos benne volt a pakliban.
1: Alapvetően benne volt a pakliban. Szerintem alapvetően olyan a szurkoló, hogy ha látja a csapaton azt a flót, amiben ők játszották az elmúlt 3 találkozót, ugye Nigéria, Korea és Japán ellen, akkor hajlamosabb felülni erre a hullámra és hinni abban, hogy tehát miért ne, hát Amerika is csak emberekből áll, és miért ne lehetne őket megverni, aztán amikor ott van a valóság előtted, akkor ez nagyon arcul tud csapni, hogy találkozol vele. Szerintem alapvetően azért erre nem gondolt senki, hogy az első negyedben ilyen nagy különbség lesz a két csapat között. Megmondom őszintén, én is azt vártam a lányoktól, hogy valahogy más kiállással jövünk erre a mérkőzésre, de még nincs vége, nem kell most tragédiaként kezelni ezt, mert nem az, mert itt vagyunk a negyeddöntőben, az Egyesült Államokkal játszunk negyeddöntőt. Szerintem nagyon-nagyon sok csapat cserélne most velünk.
0: És ugye, ahogy már említettük ezt, és nagyon sokszor beszéltünk akkor is, amikor nagyon jól és meggyőzően és pont erősen játszott a csapat, ugye mind Dél-Korea, mind pedig Japán ellen, a 8, illetve a 4 többször is. Most milyen igazdám, hogy azért ezek a magyar játékosok többségük, mondjuk a 12-ből, ugye az itt lévőkből 2-3-an légióskodnak 10-en. Hát valóban a hétről hétre és senkit nem megbántva egy Török Szent Miklós vagy egy Cegléd elleni bajnoki nem készít fel úgy minket egy mérkőzésre, mint mondjuk a WNBA-ben az ott játékosok, akik, de az Isten ráadásul egy szezonban játszanak kétszer annyi mérkőzés, mint mi. Na de megjön a közönség tapsa és a biztató szava, és akkor lássuk, indult a második negyed, kintről egy tripla kísérlet, ez sem jó sajnos, amennyire eddig jól jöttek Takács Kisvirág triplái, most ez sem megy neki, nem jó, és leszedik a lepattanót az amerikaiak, és már is rohanhatnak. Most középen belük szemben egy magas ember védekezik, Takács Kisvirág megszerzi labdát, mondom én, és azt mondja, így van a játékvezető, hogy ugyan nagyon megint csak egy jó egyméteres hátrányból Kalia Kopper megelőzte Takács Kisvirágot, de már csak kiütni tudta az oldalvonal mellett a labdát, éppen ezért jöhetünk majd oldalvoni bedobással, megint csak az első támadás végül is kivédekeztük, úgyhogy akkor lássuk, hogy a következő támadásban Juhász Dorka révén mire jut az a tripla vonalhoz. Ez

0: 12-2-es megint rövid, de majdnem bepottyant, de sajnos Clark labdát szerez, majd végig nyargal a pályán. Egészen hihetetlen, milyen hamar ér föl, rádobja könnyen a triplát, de ki is hagyja, Juhász Zorka labdát szerez, és már is rohaltunk mi is a labdával. És mondanám, hogy rohatunk is, rohanunk is, egy picit talán gondolkodás nélkül is el is veszik tőlünk a labdát, egy technikai hiba, és sajnos hát ezúttal elvesztettük Ivan Turner révén. Ezeket kellene valahogy egy kicsit a könnyen normalizálni, és akkor lenne esünk egy picit közelebb jönnünk. Na de lássuk ismételten, akkor Caitlin Clark kezében a labda bent. Szerintem egy szabálytalan zárás, de nézzük, mit mutat a játékvezető. Nem így van, azt lökést ítél a játékvezető, utána akkor, ha jól látom, Lelik Réka ellen nézem. Közben így van, Lelik második szabálytalansága, megvan az első csapat személyünk, akkor, amikor lassan eltelik az első perc vége is a második negyedből, és akkor jöhetnek ismét az amerikaiak. Nézzük, Cooperbe teszi, megint csak egy nagyon jó csel, egy nagyon jó dobás. Ezt nagyon jól tudják az amerikaiak, hogy szinte a másodperc töredéke alatt bemutat egy dobócselt, ellép vissza, elmegy a védő, felteszik, és most sajnos bármilyen szögből, bármilyen távolságból, de bedobnak mindent, változatlanul nézem, 71%. Egy mezőny kísérletükből 15-öt bedobtak. Hát mondanom sem kell, hogy az amerikaiak ezen a mérkőzésen játszanak az eddig legjobban, legalábbis a statisztika és a számok és az adatok alapján. Amíg például az olaszok elleni 3 pontos győzelem során mindössze 20, most ellenünk 71. Na nézzük. Már is jöttem újra magyar támadás, Turner kiteszi oldalra Kozapovics Kingának, akit nagyon egyszerűen lecseleznek, kiveszik a kezéből a pattogó labdát, majd egy újabb gyors amerikai ellentámadás. Mondtam, hogy ellentámadás, hiszen egy nagyon gyors rohanás után Angel Reese, aki most már ismét a pályán, néz után 4 pontos, és akkor most nézzük, Turner nyarga vég a pályán, Dulpankának leteszi a sarokba, Dulpanka triplája nem jó, viszont ezúttal Kozapovics Kinga, ez egy legmagasabb tagja, leszedi a lepattanót, folytathatott a magyar roham. Kozapovics egy elzárás Turnernek, majd Józsefovics egy elzárás Török Ágnesnek. Egy messzi tripla, jónak tűnik, és jó is bizony. Török Ágnes triplát dob, nagyon szép triplát dob Török Ágnes, ez a második triplája, ezzel Török Ági 6 pontos, és hát mondanám, hogy feljövünk, de hát 40-15 feljövésnek talán nem lehet nevezni, de szereztünk egy újabb 3 pontos, majd egy 1-1-ben megpróbál elmenni, hogyha jól láttam, akkor Angel Reese volt az Józsefovics Kinga mellett, el is megy mellette Kinga, odaüt neki, megvan az első csapat személye, de még nem volt dobási kísérlet, jöhetnek majd az alapvonalról az amerikaiak, illetve oldalról fogja egészen pontosan Caitlin Clark bedobni a labdát, közben egy csere nálunk jött, biztos Tudor Ágnes, és egyébként most, hogy egyszerre a pályán van Angel Reese és Caitlin Clark, nagyon sokat próbáltunk belekapaszkodni a pozitív jelekbe, és ezekbe a belső, hát ha nem is azt mondja, hogy viszályokba, de tényleg állandó rivalizálásba, pont ugye a két legnagyobb sztárjuk Reese és Clark között van, akik már gyakorlatilag az egyetem éveik óta teljesen együtt, ugye mind a két, hogy 24 éves, és tényleg szinte fiatalkoruk óta egymás ellen próbálnak versengeni, és hát ettől függetlenül a két legismertebb, legnagyobb befolyással bíró amerikai játékos, közben Studer tesz egy nagyon szép, nagyon messzi triplát. Na most elkezdtek bepotyogni a tripláink, ez egymás után a harmadik, ezzel 18 pontunk van, 42-18 és egy labdaszerzés, és akkor lássuk, Turner megáll egy kicsit, leteszi a sorokba Studernek, majd ismétnek egy bejátszás középen Józsefovicsnak, egy az egyben Stuarttal szemben, nézzük, hogy ki tudja ütni, vagy ki tudja nyomni, sajnos nem, Stuart erősebb, és hibába kergeti bele Kingát, az ifjú magyar centert, aki, hát ha minden jól megy, akkor jövőre már valamelyik amerikai egyetemen szerepelhet, és onnan talán majd előbb-utóbb neki is megnyílik az út a WNBA felé. És akkor lássuk, eltelik 3 perc, 42-18, ez a negyed egyelőre 6-6, megint a negyedet jól kezdtük, Andi, de hát nagy a különbség.
1: Nagy a különbség, ugye akkor ezzel a triplákkal lehet, hogy most azért úgy érezzük, hogy lehet valami keresni valónk, de alapvetően megvan a tudásbeli különbség a két csapat között, de természetesen kozmetikázni lehet az eredményen.
0: Időközben ott egy tripla az ellenfélnél és Caitlin Clark, aztán egy tripla kísérlet Juhász Dorkától, de sajnos nem jó, majd Juhász Dorkát 1-1-ben, illetve bocsánat, Józsefovics Kingát, Angel Reese veri 1-1-ben a palánk alatt, felteszi az ittszert, 2 pont, 47-18, hát arról beszéltünk, hogy reméljük, hogy nem lesz a fél ilyen 50-20 körüli, hát sajnos már most 14 perc után 47 pontot dobott az Egyesült Államok, és tényleg igaz, hogy védekezésben bármennyire szeretnénk látni egy kemény magyar védekezést, nyilvánvalóan próbálják a legjobbjukat a lányok, hiszen tegnap ugye pihenő napjuk volt, ettől függetlenül, és ezt milyen jó elmondani, a világbajnokság az ötödik mérkőzésüket játsszák 7 nap alatt, tehát értelemszerűen mindenki fáradt. Most bármennyire szeretnénk és tudunk is keményen védekezni, ez a kemény védekezés jelenleg a tényleg csúcsformájához közelítő amerikai csapat ellen egyelőre kevés, hiszen ahogy Andi is mondta, Károly András állandó szakértőnk, úgy tűnik, hogy tényleg az olaszok sajnos meghúzigálták az oroszlán bajuszát, és amikor kis hián, és talán mondhatom azt, hogy némi bírói segítséggel legyőzték 3 pontot az olaszokat az amerikaiak a csoportban, akkor egy kicsit talán elhitték, hogy azért itt ki is lehet kapni. Ettől függetlenül nem lesz nekik sétaglók ez a világbajnokság, hiszen akkor megint csak amennyiben a papírformák érvényesülnek, akkor a döntőben majd a franciákkal játszhatnak már természetesen, ha a franciák is eljutnak odáig, miközben egy újabb tripla kísérlet Juhász Dorkától, ez sem jó. Dorka egyre nem dob ma jól, nincs is pontja, hogyha jól látom és nézem, így van. Dorka neve mellett még csak 2 darab lepattanó, de pontot még nem szerzett, de közben egy lökésben, de nem jár, játvezetők nem fújnak, majd egy nagyon könnyen eldobott tripla kívülről, és sajnos ez is jó. Hát most az amerikaiak nagyon elkezdték szórni a triplákat, ezúttal Kalia Copper volt az, aki megint csak feltett egyet, és megint csak nézem, a tripla százalékuk most már 6-ból 5. Hát ez is egészen hihetetlen, hogy nem is emlékszem, hogy akármikor dobtak-e ilyen százalékkal, még akkor sem, amikor 100 fölött dobtak Kínának. Na de lássuk, Studer kezében a labda, közben most itt a Dulpanka kérdésekben nem, viszont Ahonina valószínűleg jól van, mert visszajött, és még annyira jól van, hogy ő is dob egy triplát. Hát akkor legyen tripla dobóverseny, nem bánom. Ezt a negyedet 14-12-re hozzuk, és vezetnek az amerikaiak 50-21-re. Nézzük közben. 3-an próbáljuk szerint, és nagyon szépen Dulpanka labdát szerez, ellopta a labdát Stuart-tól, aki kicsit nekem úgy tűnik, hogy mintha fáradtabban mozogna, mert lehet, hogy ez csak én akarom így látni, hogy ez zseniális bejátszás középen Józefovicsnak, aki egy az egyben nagyon szépen bemegy, felteszi Elijah Boston mellett. Jó a 2 pontosa, ezzel ő is feliratkozik a pontszerzők listájára, és akkor most egy újabb időkérés ezúttal amerikai részről, csak egy gyors néz statisztika, Ahonina már 8 pontos, Török Ágnes 6 pontos. Egy picit most megint úgy, ahogy vagy talán az amerikaiak most már belekényelmesedtek az előnybe?
1: Valószínűleg Karel Olsson vezetőedző ezért kért most időt, mert elégedetlen a csapatának a hozzáállásával. De mindig az ellen a csapat ellen játszol, aki éppen a pályán van, bármilyen hozzáállással is van a pályán. És ezt most nagyon-nagyon jól kihasználják a lányok. Fel is keményedtek talán védekezésben, labdát szereznek, indítanak. Még egyébként azt gondoltam volna, hogy ezt az indítást triplát el is vállalja. Nem is tudom, Dulpanka hozta talán itt ezen az oldalon, simán beleállhatott volna, mert alapvetően ez a mérkőzés az arról szól, hogy vállaljuk a helyzeteinket, teljesen mindegy, hogy az korai vagy nem korai. Megkapta bent Josipovics, teljesen jó helyzetet alakított ki magának, egy-egybe vettük el az embertől a labdákat, úgyhogy szerintem így kell alapvetően egy ilyen mérkőzésen játszani. Valószínűleg most megint meg fognak keményíteni az amerikaiak, az meg igazából a nézőknek jó.
0: És egyébként jól látni tényleg, hogy a Hónina rendben van, és visszatért egy triplával, és közben egyébként Juhász Dorka ismét a pályán, és jól látni az, hogy mosolyogva pacsiznak a lányok, és talán most már így a nagy hátrány tudatában egy kicsit talán akkor felengedhet majd ez a jég, és egy kicsit tényleg mernek játszani, merik élvezni a mérkőzést, hiszen azért most már talán nagyon nagy jó tehetség, nem kell ahhoz, hogy kijelentsük, hogy az Amerikai Egyesült Államok valószínűleg megnyeri majd a mérkőzést, de ez itt most a cél, hogy mutassák meg magukat, mutassák, hogy mit tudnak, és adják el magukat, hiszen megint csak az amerikaiak tudnak hibázni, ismét egy kihagyott Stuart tripla, aztán nagyon szépen végnyargóvel Studer beáll a sarokba, és sajnos ellépi, mondom én. És így is van, vagy kilépett az oldalvonal, de lényeg, hogy megpróbált elszaladni az embere mellett, kikerülni nála 2 fejjel magasabb védőt, aki egyébként ezúttal most Ryan Howard volt, és ezúttal sajnos a lába ráért a vonalra, pedig elmehetett volna az alapvonal mellett egy ziccelék. No, de semmi vész, már is jönnek az amerikaiak Chelsea Gray révén. Gray belőbből labdát középre, és akkor nézzük, hogy tovább visszakapja, nézzük, elmegy egy-egyben, megint csak nagyon erőszakosan támad, és olyannyira erőszakosan támad az amerikai csapat, hogy ezúttal most én faltot gondoltam ellenünk, de ezúttal megfújták nekünk a belemenést, úgyhogy ez volt Jackie Young második személyi hibája az amerikaiaknak, ez már a harmadik ebben a negyedben, hát ha érünk az ötig, és akkor lesznek majd nagyon jó két pontos kísérleteink, hiszen egyelőre a világbajnokságon nagyon magabiztosan és nyugodtan értékesítették a lányok itt a büntetőket. No, de lássuk, hogy mire megyünk a következő támadásra. Studer Ágnes hozza a labdát. Itt előttem Dúlpanka Tisztán, a Hónina megy kizárni. Három kis emberrel próbáljuk felvenni a ritmust ellenük. Közben Takács Csifirág középen ellép, de nem kapja meg. Juhász Orka lent a sarokban. Ismét elmegy az ember emellett Studer Ágnes, vissza Takács Csifirágnak. Mozgékony a magyar támadás, de sajnos megint egy könnyen leadott labda. Nem volt meg az egyetértés Takács Csifirág és Juhász Dorka között, egy picit arrébb ment a labda, mint ahol Dorka várta, vagy mint ahogy volt. Így egy nagyon jó támadás egy rossz hibával ér véget, és nem volt dobási lehetőségünk, de itt most egy kis életet látok a magyar támadásokban, és egyre úgy tűnik, hogy ebben a negyedben a védekezésünk is sokkal jobb, hiszen még az első negyedben kaptunk 36 pontot, itt most eltelt 6 perc, és tisztük az amerikaiakat, akik már ismét támadnak. Náluk most a Payan Howard, Gray, Stewart, Young és Boston, nálunk Takács Kisvirág mellett Juhász Dorka, illetve Studer Ágnes, Ahonina és Lelik Réka, ismét a kezdőtösünk a pályán. No, lássuk, akkor az alapvonali bedobással folytathatják majd az amerikaiak. Ismét kis ilyen labdát szereztünk, de nem volt szerencsénk, nem jó helyre pattant. Chelsea Gray bepasszolja Ryan Howardnak, és akkor egy azében nagyon jól odaütnek egyébként Elijah Bostonnak, de nem tudjuk megszerezni labdát. Nagyon gyorsan járatott labda le a sarokba, ez a kettes nem jó, de megint sajnos leugorják Juhász Dorkát, aki aztán utána nem is megy a második lepattanóért, így Jackie Young mellőle nagyon könnyű két pontot szerez. Ismét jöhet Lelik Réka kezében a labda. Lelik a Hónina, kacsint Studernek, hogy váltsunk. Studer fölviszi megint csak középre, közben Juhász Dorka ellép, egy embert megver, két embert megver. Ez most egy nagyon jó belöbbölt labda, egy zicser, de sajnos hiába veri meg középen a két magas embert Zorka. Ismételten kimarad a zicsere, majd egy távoli tripla, ami nagyon szépen csont nélkül beszállt. Kár érte, mert most a mínusz kettő helyett plusz három az előny, tehát megint csak rátettek egy lapáttal, és most már, akkor amikor 3 perc 11 van vissza fél időig, 55-23, 33 pont a legnagyobb amerikai előny. Bocsánat, 32, gyorsan megpróbálom matematika tudásomat frissíteni, 55-23 természetesen 32, és olyannyira, hogy most bármennyire jól álltunk megint a negyed felénél, 19-11 már ez a negyed az amerikaiaknak, Völgyi Péter ismét időt kért. Úgy tűnik, hogy talán ezzel a világbajnokságon szerintem minden mérkőzésen kivéve az utolsó két negyedet, ugye legutóbb Japán ellen, erősen kezdjük a negyedeket, aztán valahogy az utolsó második 5 percre elfáradunk. Lehet ez megint csak azért, mert 5 percig bírjuk a ritmust, és egy ilyen közegben ez már nekünk sok.
1: Én nem feltétlenül azt érzem, hogy fizikailag fáradnak el a lányok, hanem a koncentrációk mentálisan fáradnak el. Ez természetesen nagyon sok összetevős, mert szerintem bár mindenki úgy készült erre a mai meccsre, ugye több interjút is hallhattunk, hogy nem feltartott kézzel megyünk ki, hogy megéljük azt, hogy itt vagyunk, de azért valahol tudat alatt mindenkiben ott van, hogy ez mégiscsak az Egyesült Államok válogatottja, ez más dimenzióban létezik, mint mi. Vannak ilyen fellángolásaink, igen, de akkor az amerikaiakat helyre teszik, és már minden visszatér a normál kerékvágásba.
0: És hát megint csak ne felejtsük el, nem véletlenül 68 mérkőzés óta nem talált le győzőre olimpiákon és világbajnokságokon az amerikai csapat, és sajnos az is beszédes adat, hogy az eddigi két legkulcsabb kulcsjátékosunk, Takács Kisvirág és Juhász Dorka egyőre nulla ponton áll. Most Juhász Dorka szed egy lepattanót, oda passzolja a Honinának, lelikték a kezében a labda, nagyon agresszívan támadja Stewart, majd kiteszi Studernek, a Honina elzár, visszakapja Studer, ezt el lehet dobni Ágica, el is dobja messziről, majd hogy nem azt mondja, hogy jónak tűnik, de közben odaütnek Juhász Dorkának, amikor leszedni a lepattanót, és akkor ez egy újabb csapatszemély, sajnos még a dobás előtt történt, de így itt van ez a negyedik amerikai csapat személyi, de az oldalvonalról hozhatjuk a labdát továbbiakban. Kár érte, hiszen ezt a duplát most végre Juhász Dorka bedobta, egy vicce jó, de hát ha ez is egy kis volt végre egy sikeres dobása, még ha ezúttal most sajnos a két pont nem is került fel érte a táblára. 55-23-as amerikai vezetés, 2,5 perc még a fél időig, és akkor a Honina itt kap egy nagyon jó labdát, és nagyon szépen teszi be Dorkának, és ez a gólpassz már ér két pontot, ugyanis Dorka nagyon szépen felteszi, középen egy az egyben az embere mellett. Jó a két pont, 55-25, 30 pont a különbség, és labdaszerzés, Lelik kezében a labda, és ismét támadhatunk jobb oldalon. Török Ágnes kéri, középen Juhász Dorka, nézzük, most Takács Kisvirág lép ki a labdáért, a Honina körbe megy, egy elzárás Takács Kisvirágtól, visszakapja, pedig ezt el lehetett volna dobni Virág, de sajnos most az első három elrontott labda most egy kicsit az önbizalmának került, és néha hiába törbe Zitzerben, ez egy jó támadás volt megint, de egy kihagyott lehetőség, majd az amerikai Jackie Young megint csak egy nagyon-nagyon magas ívű dobással újabb két pontot szerez. Itt most megint egy kicsit közelebb kerülhettünk volna, ehelyett egy kihagyott Zitzer és egy másodon bedobott könnyű kosárral. 57-25, azaz 32 pontra nő megint csak az amerikai előny. Nézzük Kányási belőkből itt Takács Kisvirágnak. Takács Kisvirág szépen felteszi egy az egyben, de talán egy kicsit hit nélkül tette, mert akkor a erő volt benne, hogy szinte átdobta nem, hogy a gyűrűt, de még az egész palánkot is. Aztán egy újabb tripla kintről, ez most nem jó, és Juhász Dorka megszerzi az első lepattanóját, bocsánat, nem azért nem az első, de a negyedik lepattanóját a mérkőzésen. Na, talán úgy tűnik, hogy Dorka is így a fél idő végéhez közeledve összeszedi egy kicsit az maradék erejét, hiszen valóban nagyon fáradtak a lányok. Lányok, egy tripla kísérlet megint, most sajnos a palánk sincs velünk, hiszen gyűrűbe tűnik a labda, majd egy labdaszerzés helyett megiramodnak ismét az amerikaiak. Sajnos ez a tripla visszatérő Takács Kisvirág, szerencsésen volt, mert benn volt a labda, és tényleg pattogott itt a gyűrűben, majd úgy döntött, hogy inkább kiesik, úgyhogy most egy pici szerencse sincs velünk, na de a lényeg 48 másodperc, még 15-ig támadhatunk, rövidesen itt a félidő, és 59-25-re vezet az Egyesült Államok. Egy nagyon szép tripla kísérlet kívülről, és Lelik ezúttal jól dobja, ezúttal ő már 7 pontos, följövünk 59-28-ra, azaz 29 pont az előny, és amikor ezt mondom, akkor egy újabb lepattanót szerez Lelik Réka, végig nyargal, oda teszik Juhász Dorkának, de nem jó, viszont Lelik visszakapja, és egy kis hián tripla olyan messziről a középtávoli, nagyon szépen két ponttal Lelik Réka is elkezdi magát beszórni, bedobni, 7 pontos, ezzel már 9 pontos, és ezzel ő a legeredményesebb játékosunk, akár csak az előző mérkőzésen Japán ellen. Mindjárt véget ér a negyed, 5 másodperc, és most ez a dobás szerintem nem jó. Gyerünk, lányok, volt még egy kis idő, el kell dobni, nézzük. Ez már sajnos későn van, és kár érte, közel volt. Lelik rádobta a hát egy jó 20-22 méterről, de sajnos ez elkerülte a palánkot, és illetve a palánkot nem, de a kosarat igen. Akkor, amikor eltelik a mérkőzés első fél ideje, 59-30 vezet a magyar válogatott, és akkor Andi egy gyors összegzés, és akkor adjuk a szót a stúdiónak.
1: A második részére az első fél időnek egy picit megpróbáltunk felébredni, vagy nem is hozzászokni a mérkőzés hangulatához, iramához. Lehet, hogy tudatalattul tiszteljük egy kicsit ezt az amerikai válogatottat. Én alapvetően azt vártam a mai mérkőzéstől, hogy úgy szállunk bele, hogy nekik ugrunk, és legyen teljesen mindegy, mi az eredmény, de valahogy megvan az az érzés bennünk, hogy nem érdekel minket semmi, csak az, hogy élvezzük a játékot, ezt egy picit hiányolom, de azért voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor nagyon szép megoldásaink voltak.
0: És egy biztos, a magyar dobó százalék 34-en nőtt, az amerikai 65-re olvadt, egy picit azért most már közelítünk hozzájuk, ezt a negyedet 23-18-ra nyert az Egyesült Államok. Eltelik a mérkőzés fele, USA Magyarország a női világbajnokság negyed döntőiben 59-30, 13 percben folytatjuk a mérkőzés, addig is a szó a stúdióé.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A miniszterelnök az illegális migrációról tárgyal a V4-ekkel. Budapesti kerületek készítenek közös javaslatot a szociális krízis kezelésére. Marad a változékony idő széllel. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésre ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzésről, törvénymódosításról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Emellett titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely több elvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik. És azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét, hangsúlyozta a Kossuth Rádió felkelőben a belügyminiszter. Pósvai Gábor emlékeztetett, a több mint 17 milliárdos előzetes büdzsé helyett mindössze 4 milliárd forintból valósult meg a program sorozat. A tárcavezető arról is beszélt, az új kormány megalakulása után rövid idő alatt sikeresen megrendeztek több más sporteseményt, közöttük a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét is. Nem lehetnek sportvezetők az országgyűlési és EP képviselők, valamint az állami vállalatok vezetői. Erről beszélt a belügyminiszter a Kossuth Rádióban. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a TOO támogatások átvilágítása során a NAV már csaknem 500 esetben indított eljárást, és 92-nél ki is mondták, hogy a támogatás elveszett. A tárcavezető arról is beszélt, nyilvánosságra hozzák a sporttal kapcsolatos korábbi titkos kormány határozatokat. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. Közlekedés. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt jövő hét csütörtökig lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Időjárás. Jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet az országban, a nyugati határvidéken van hűvösebb, délen melegebb, kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél, délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatódjon hát a mérkőzés, sajnos már egy amerikai triplával kezdődött, viszont itt a magyar válasz, Lellik Réka dobott újabb pontokat, 62-33, eltelik most már 45-50 másodperc a második félidőből, magabiztos amerikai előny. Ugye arról beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy ha történelmi csodára számítunk, vagy szeret. Látni, akkor az amerikai játékosoknak nem jól kell játszaniuk, nekünk meg jól. Na sajnos pont az ellentétje van, az amerikaiak jól játszanak, mezőnyből 66 a fifikánk, a játéktudásunk, az összeszokottság, na mondjuk az összeszokottságunk biztos, hogy jobb, mint az amerikai csapaté, de összességében sajnos az amerikaiak egyénileg és hát talán sajnos csapatként is jobban működnek, de lényeg a lényeg, itt vagyunk a negyeddöntőben, Lelik Réka tesz fel egy jó dobást.

0: de Takács Kisvilág labdát szerez, majd egy tripla kísérlet Studertől, amit viszont leszett középen Juhász Dorka. Én úgy éreztem, hogy odaütnek a kezére, de nem volt sípszó, és a dobás nem volt jó. 62-33, és akkor, mikor eltelik már a harmadik negyed, középen Takács Kisvilág harcolt Juhártelen. Egy az egyben megveri, felteszi megint csak az ígyszer, de sajnos a gyűrű egyik felül a másikra pattan, onnan pedig leesik a labda. Ez megint csak egy jól kidolgozott támadás volt, majd összefejel a ki előttünk Struder Ágnes, illetve itt előttem nem is látom, hogy ki ő, hogyha jól láttam, akkor igen, a hetes számú Kália Kopper. Struder Ágicának nagyon fáj az arca, az orra. Megindult volna Kopper úgy lendületből, és megindult volna védekezni, és akkor itt látszik, hogy hát összecsattant szegényeknek a feje, Struder Ágica arcának a bal fele, ugyancsak az ellenfej jobb arcával, arcának jobb felével. Szerencsére úgy tűnik, hogy mind a ketten jól vannak, nem volt ebben egyébként semmelyikük részéről semmilyen szándékosság. Egyszerűen az amerikai olyan vehemens támadta a palánkot, és Studer, talán mondhatjuk azt, hogy rossz kor volt, rossz helyen le is ül Struder Ágnes, és akkor lássuk a folytatást. Gray egyébként a pályán maradt, és akkor egy nagyon könnyen betett labda, a Holina mellett viszonylag simán felteszik, és azt gondoltam, hogy jól védekezünk, de sajnos nem jól, csak túl szabálytalan, vagy túl keményen, és ezért a Holina ellen a szabálytalanság, kimaradt egyébként az ígyszer, és Dorka mosolyogva szedte le a lepattanót. Most egyébként összenéz és összemosolyog Juhász Dorka és Takács Kisvirág, rázzák a fejüket, hogy úgy érezték én is, hogy egy kicsit túlságosan tisztelte a játékvezető sporttárs a dobóját. Most de lényeg, nem azért vagyunk itt, hogy ezzel vitatkozzunk. Természetesen volt kontakt, jöhet az újabb amerikai büntető. Az első sajnos tökéletesen jó. Ezzel Jackie Young most már 9 pontos, és azért szépen gyűjtögetik a pontokat az amerikaiak. Nafise Collier 13-mal, most Jackie Young, ha ezt bedobja. Már pedig bedobja ő is két számjeggyel 10 pontos, de azért összegyűjtött mellette Caitlin Clark 5-öt, Brianna Stewart 7-et, Chelsea Gray 6-ot, Kalia Cooper 5-öt, Boston és Reese is 6-ot. Nálunk egyelőre egyébként Ahonin a 8-al és Leliklék a 12-től viszi a prímet. Megint csak sajnos a két kulcsemberünk, Juhász Dorka 2, Takács Kisvilág 0 ponton egyelőre. Nagyon készültek belőlük az amerikaiak, és hát ez látszik is, hogy nagyon jól fel is készültek belőlük. Juhász Dorka most hiába veri meg egy az egybe Stewartot, sajnos a dobása ezúttal sem jó, és már Stewart nyargalt a pályán. Viszont kiteszi egy triplára, de a tripla kísérlet helyett egy csel, és vitesz beindul, Young majd kiteszi Collier-nek, Collier megint csak ellép, az, amit úgy tűnik, hogy nagyon jól tud, és ma nagyon jól csinálja, Nafise Collier csinál egy cselt, majd hátrafelé sasszézik egyet, és a levegőből nagyon szépen eldobja a középtávolit, és tökéletes a dobása, ezzel Nafise Stewart egyébként most, Nafise Collier most már 15 pontos. Na, közben megugrasztja a Lelik Stewartot, bemutat egy tripla dobó cselt, 5 másodperc, majd ő lép most ezúttal ki. Jaj, de kár ezért a tripelyet, úgy éreztem, hogy jó lesz, de megint csak megsercintette a gyűrű elejét, majd pattogott, és kijött. És egy újabb, könnyen betett labda, viszont Colli ezúttal hiába tette fel a labdát, nem jó, úgyhogy lepattanót szereztünk, és ismét jöhetünk. Nézzük, középen megkapja Takács Kisvirág, kiteszi Török Ágnesnek. Egyébként most a pályán tűnünk Takács Kisvirág mellett. Török Ágnes, Ahonin, a Juhász Dorka és Lelik Réka. És egy újabb jó pont, egy újabb jó két pontos, 66-35-re jövünk föl, és bizony Török Ágnes megint csak jól játszik, ma 8 pontos, legalábbis támadásban bejönnek a dobási egyelőre, 8 pontot és 2 lepattanót szerzett. A negyedből eltelik most már 3,5 perc, egyértelmű, hogy lassítottak az amerikaiak, és azért hál' Istennek így tudjuk velük úgy, ahogy tartani a lépést, a negyed egyelőre 7-5 nekik, az eredmény 66-35, most így 30 pont körül állandósul a különbség. Kár a kezdésért, Andi.
1: Nagyon kár a kezdésért, illetve nem is konkrétan a kezdésért, mert ott még úgy partiba voltunk, hanem az azt követő mondjuk 8 percért. De hogyha nagyon szívünkre tesszük a kezünket, akkor ezt lehetett várni az amerikai csapattól, hogy amilyen gyorsan lerendezik a mérkőzést, aztán onnantól kezdve már, ha nem is gála menet lesz a részükről, mert nem érzem annak, hanem nem kell tovább erőlködniük, tartalékolnak a számukra még két hátra lévő mérkőzésre.
0: És egyébként valóban teljes mértékben rotálja Kara Lawson a csapatát, és ha már Kara Lawson-t említettük, ugye a 45 éves hölgy korábbi WNBA bajnok játékosként, olimpiai bajnok a 3-3-as kosárlabda csapat vezetésével, két évvel ezelőtt ugye tavaly vette át a felnőtt csapat irányítását, mielőtt előtte egy évig már másodedzőként dolgozott, nem mellette egyetemi csapatot is vezet, tehát tényleg nagyon jól mutatja az amerikai kosárlabda erősségét, hogy egészen a gyökerektől nyilván egy egész más rendszerben dolgoznak, és tényleg már fiatalon a középiskolás kosárlabda, az egyetemi kosárlabda és a profi női liga mellett rengeteg, nyilván nagyon sok tehetséges játékos, nagyon jól kiépített rendszer, egész fiatalon már nagyon-nagyon komoly bajnokságokban edződnek és fejlődnek az amerikai játékosok, egészen összehasonlíthatatlan bármelyik európai ligával, hát és tényleg megint csak sokatszor mondjuk, hogy a magyar bajnokság küzdelmei nem veszik fel a küzdelmet ezzel, úgyhogy valószínűleg, hát ha azt mondom, hogy mondjuk kétszer olyan több pont, vagy kétszer annyi pontot dobott Kisjanusa, 68-35, hát ennyi a különbség szerintem a két liga és a két ország kosárlabdája között, miközben kettőt dobhattak az amerikaiak, és ez a két dobás természetesen jó, egyelőre a büntetőket 12 per 10-83-mal dobják, de tényleg ma minden fronton, minden dobásban a jó megoldásokat választják az amerikaiak. Megjött nekik az önbizalmuk egyébként a Kína elleni nagy gólrányú győzelem után, és akkor nézzük, egy szép bejátszás, kár érte, hogy Josipovics Kinga kezéből kipattan a labda, majd nagyon keményen védekezik Juhász Dorka és Josipovics Kinga, de nem tudjuk sajnos lecsapdázni a sarokban az ötös számú Citront, egyen pontosan bejött Sonja Citron is, ő volt az utolsó olyan játékos, illetve bocsánat, nem, ő most pályára lépett, van még Niki Irjafen, aki még nem lépett pályára, közben egy sima tripla kísért a sarokból, és sajnos Koppen is ismét betalál, nagyon-nagyon egyedül hagytuk. Most egy icipicit úgy érzem, hogy minthogy egy kicsit a védekezésünk puhult volna föl, nem azért, mert feladtuk, vagy mert elhittük, hogy ennek vége, de talán egy kicsit lehet Nandi jobban küzdeni itt az egyes, minden egyes támadásban, és minden egyes védekezésben. Hogy látod?
1: Igen, nekem is ez az érzésem, hogy jobban lehetne küzdeni. De azt szoktam mondani, hogy egy bizonyos szint fölött a teljesítménynek jelentős része az az önbizalom, és igazából ezt az önbizalmat, ezt az amerikai dobásokon lehet látni, hogy amíg mi, amikor már ott van egy amerikai kéz, már nem merjük elvállalni. Lehet egyébként, hogy egy fél méterre van tőled, az itt aktuális embertől, de nem meri elvállalni, mert fél a sapkától. Az amerikaiak pedig két centire a védő mellől elvállalják a dobást, és a 10-ből 9-szer el tudják dobni, mert nincs sapka, de lehet, hogy 10-ből 9 és félszer. Hogy tényleg az, hogy neked mekkora önbizalmad van a pályán lenni bárki ellen, legyen az Stuart, vagy legyen ez egy koreai kislány, teljesen mindegy. Ez jó, természetesen nem csak ez a két csapat közti különbség, de ez nagyon-nagyon szemmel látható.
0: És természetesen bírálat volt, miközben egyébként Sonja Citron ment le egy picit megsérve, kapott egy könyököst, természetesen nem volt benne semmi szándékosság. Itt most egyébként egy tripla kísérlet lejön, és megint csak, hogy mennyire nincs szerencsénk sem, egyébként Koli az első dobását elhibázza, majd nagyjából 5 méter lapalánktól ő szedi meg a saját lepattanóját. Most egy nagyon jó bejátszás Leliktől, egyébként Ahóninától Leliknek, majd Lelik visszakapja, kiteszi balra Josipovics Kingának, egy nagyon formás, szép támadás végén, 2 pont Josipovics Kinga neve mellett, ezzel ő most már 4 pontos, és eltelik 5,5 perc a harmadik negyedből, 74-37. Megint úgy érzem, Koliét nagyon-nagyon üresen hagytuk a festéken belül. Most mindenféleképpen én úgy érzem, hogy előbb-utóbb érik majd egy Völgyi Péter időkérés, mert azt gondolom, hogy tényleg ezt a védekezést egy picit akaratban lehet jobbá tenni. Viszont egy újabb jó támadás, nagyon szépen ellépett most egyébként az alapvonal mellett a játékosunk Yvonne Turner, viszont kihagyott egy újabb zicsert, aztán megjöttek az amerikai belöbölt labda, Boston visszateszi Koliének, megint Kolié teljesen egyedül megy be a palánk alá, és teszi fel a 2 pontos, és itt is van az az időkérés, ami sajnos kinézett, hiszen 9-7-re vezettek az amerikaiak ebben a negyedben, most 19-7 nekik az állás, azaz megint egy 10-0-ás roham után vannak, és hát így most már 37-78 a mi szemszögünkből, jelenleg most már 41 pont a különbség, és azért jó lenne megint csak nem egy ilyen 50-60 pontos vereségbe beleszalad, mint a franciák ellen.
1: Egy kicsit még visszamennék erre az önbizalom témára egyébként. Pont az előző támadásnál, amikor bal oldalon balbetörést csinált Turner, és jobb kézzel egy ilyen kontralába zicselt rakott föl, lehetett látni, hogy elkezdi a dobást, de így kapja is le a kezét a dobásról, és pont annyival rövidebb lett a dobása, nem ment be, csak a gyűrű szélét ért el, hogyha azt szépen kivezeti, akkor ezt be tudja dobni, mert nem volt ott még egyébként az amerikai védő, de a feje az még akkor is, hogyha egy amerikai, alapvetően amerikai játékosról beszélünk, a feje az alkalmazkodik a közeghez, amiben van, és ő is megijedt ettől a dobástól, félt attól, hogy lesapkázzák egyébként, meg mi van, ha lesapkázzák, mert kiütik a pályáról a labdát.
0: És egyébként meg ilyenkor a show műsor egyre nagyobb a show itt a világbajnokságon, és minden egyes időkérésnél, egy percnél, két percnél, nagy szünetben tényleg a rendezők próbálnak nagyon jó hangulatot teremteni, és hát nem is nagyon van nehéz dolog, hiszen most már jól körülnézve, hát az alsó karé mintegy 8000 néző szinte, most már alig-alig látni üres székeket, és majd azért, amikor 17.45-re megérkezik a német csapat is, ott azért várhatóan 14.000 teltház lesz majd itt táblásház a Berlin arénában. Egyébként a szervezők elmondták, miközben támad a magyar csapat, hogy az elődöntős napra és a döntő két napjára, illetve az elődöntős napra és a döntő napra, tehát erre a két napra, szombat-vasárnapra mind a 14.000 jegyet már eladták. Időközben egy szerelés az amerikaiakból, de szerencsére kiment a labda az alapvonalon, kifociszta, ott egészen pontosan Ryan Howard, aki visszajött, úgyhogy alapvonali bedobás után Josepovics Kingwell elzár és odaadja Turnernek a labdát, majd Takács kis virág zár el, és Turner tovább megy, vissza Takács kis virágnak, nincs tripla, viszont Ahonina elnyorgal egy ember, két ember mellett, középtávoli Takács kis virágtól ez sem jó sajnos, viszont megszerzi a lepattanót, majd lesapkázzák, úgyhogy nálunk maradhat a labda, de még 12 másodpercig támadhatunk. Megint érdekes egyébként, hogy mennyire atlétikusak, ruganyosak, erősek az amerikaiak, hanem egy fejjel kisebb ember adott neki sapkát, és talán pont virágon látszott az, hogy ha még nem szerzett pontot, és tényleg valószínűleg ő is elfáradt, tehát tényleg félreértés ne essék, nem bíráljuk a magyar játékosokat, és ennyit számít tényleg, hogy fejben mennyire fontos, hogy amíg minden bejött az előző két meccsen, addig el is várattuk a dobásokat. Na most végre Takács Kisvilág egy nagyon szép oldalról eldobott, csak nem a hármas vonal eldobott középtávolival, ezúttal megszerzi az első két pontját, és egészen biztos, hogy ő neki is majd önbizalomban jót tesz, hiszen voltak ma már olyan lehetőségei, ahol egy-két kiadott lehetőség után, vagy kísérlet után bizony nem dobott el egy olyan triplát, amit máskor elvállalt volna. Hát most sajnos Howard nem teketóriázott sokat, hozzápattant a labda, bocsánat, Angel Reese volt az, és nem, Angel Reese szerezte meg a lepattanót, passzolta oda Ryan Howardnak, aki hát gondolkodás nélkül dobta a triplát. Na most nézzük, hogy lefújták valóban Takács kis virágtól szerzett labdát. Szerintem Paige Buckers volt az, aki egyébként ma még csak 8 percet játszott. De egyébként akkor egy kicsit, hogyha ránézünk itt a statisztikára, miközben elmondható, hogy 2.43-mal a vége előtt 81-39 az amerikai előny, hogy tényleg Sonja Citron, aki az előbb megsérült két perce, és Nick Irjafen, aki még nem lépett pályára, az összes többi 10 játékos, hát nagyjából mindenki olyan 8-10-15-20 perc körül között játszott, tehát tényleg most már rotálnak az amerikaiak, egyre úgy tűnik, hogy rotálunk mi is, hiszen most már nálunk is Rátkai Eszter volt az utolsó, aki pályára lépett, de most már minden játékosunk töltött legalább egy-két percet a pályán, természetesen Juhász Dorka 23-mal az élen, de egyőre Dorka megint a 7 lepattanója mellett mindössze 2 pontot tud felmutatni, és ismét támadhatnak majd az amerikaiak. Hál' Istennek itt most nem volt falt Kányási ellen, de nagyon keményen védekezett Buckers ellen, majd egy nagyon gyors támadás, alig úgy követni szemmel a labdát, ahogy passzolgatnak az amerikaiak. Howard ismét eldob egy triplát innen lentről a sarokból, ez is jó, és hát sajnos Ryan Howard is ezzel most már 10 pontos, ő az 1-2-3. Játékos, aki 2 számjegyű pontnál tart az amerikaiaknál, és akkor Rátkai Eszter elmegy 1-1 az embere mellett, majd feltesze nagyon szépen, 2 embert vert meg, Buckerst és Howardot is 1-1 feltette, jó volt a 2 pontosa. Ez egy nagyon szép megoldás volt, Rátkai is 2 pontos, és akkor ezzel 84-41, akkor amikor még 1 perc 46 másodperc a negyedből, és most már a pályán van az a Nicky Arifan is, akit mondom, hogy eddig még nem játszott, hogy most már az amerikaiak is mindenkit felhasználnak, vagy használnak a keretükből, majd Angel Reese-nek volt egy nagy homája, ilyet is ritkán látni tőle, de mondjuk adjuk a kreditet Takács kis virágnak, aki nagyon jól védekezett ellene. Viszont most egy elkamarkodott támadás, és hiába próbál meg cselezni Yvonne Turner, elveszik tőle labdát, egy világgyors kontra, ellentámadás, és Clark, Caitlin Clark megszerzi a 7. pontját, 86-41, most ez a 45 pont, ez már nagyon soknak tűnik. De próbálkoznak a lányok, viszont most Turner ismét labdát veszít, kattogtatnál, cselezne jobbról, balról, de hát egyszerűen kiveszik a kezéből, és most már azért Turner is látszik, hogy az ötödik mérkőzését játszva szegény lassan a fülén veszi a levegőt.
1: Igen, most elérkeztünk szerintem a mérkőzés a hozompontjára, amikor elkezdtek játszani velünk az amerikaiak, és nem a kosárlabdát úgy magában, hanem hogy sajnos mi lettünk a játékszerük. Most Kányási Vera értékesített egy 3 pontos szerencsére. Hát igazából itt jön elő, hogy fizikálisan mennyire volt lefáradva mondjuk a magyar csapat, amikor 4 meccset lejátszottunk, úgyhogy a húzó embereink 27 perceket átlagoltak, míg ők 3 meccset játszottak, és éppen átlépték fejenként a 20 percet. Úgyhogy ez óriási különbség már egy ilyen sorozat terhelésnél, de mindig oda tudok visszatérni, hogy jó, természetesen ez a mérkőzés nem hagy majd jó szájízt maga után, de úgy összességébe kell majd értékelni az egész tornát.
0: És egyébként tényleg hatalmas tárok az amerikaiak, azért csak egy apró adalék, ami nem volt most szimpatikus. Volt egy könnyen befújt falt szerintem Josepovics King ellen, és Nick Iriafen miután leesett a földre, próbálta nyújtani a kezét Kingnek, hogy felsegítse, ránézett, majd gyakorlatilag elfordult, és inkább megpróbált egyedül fölállni, illetve megvárta, amíg a csapattársak odaérnek és felsegítik. Szóval azért tényleg ezektől az amerikai lányoktól nem kell teljesen fenékre ülni, még ha most Iriafen fenékre is ült a szabálytlanság után. Úgyhogy Kinga most megunja, és azt mondja, hogy tudod mit? Akkor dobok egy triplát, akkor is megjegyzed a nevem. Nagyon szép volt Kinga, ez a mentalitás kell, tehát egy kis csibészség, egy kis vagányság, egy kis dac, és most bizony ezt meg kell lovagolni, hiszen ezt a negyedet 32-17-re egyelőre nyerik az amerikaiak, viszont megint nagyon szépen keményen így van, Kinga védekezik Angel Reese mellett, és kicsit meg is győtti, de nem baj, hadd érezze a magyar törődést a falánk alatt az amerikai lány, hadd érezzék, hogy igenis van magyar virtus, és akkor, amikor 1 perc 50 másodperc van még vissza, akkor jön egy újabb játék megszakítás, 1-43, elérkeztünk a harmadik negyed végéhez. Az amerikai csapat 93-47-re vezet, hát azt jó lenne elkerülni, hogy az amerikaiaknak ne ez legyen a legnagyobb gól arányú, illetve a legtöbb pontot hoz a mérkőzésük. Mert tényleg mi kellhet most, Andi? Nyilván látjuk azt, hogy az amerikaiak most már élvezik a játékot, nekünk is ideje egy kicsit élvezni, és tényleg ez a King által mutatott csibészség, vagányság kell, hogy csak azért is megmutatom.
1: Igen, alapvetően tényleg ezt várnám mindenkitől, hogy ott van az üres helyzet, elvállalom. Most mi történik? Maximum nem megy be, de dobásból lesz a gól, úgyhogy mindenképpen el kell vállalnom ahhoz, hogy esélyem legyen kosarra dobni, és ha tudnánk így játszani, és most semmi nem történik akkor, hogyha ezen a mérkőzésen nem 47% lesz a dobó százalékunk, hanem csak 31%, de legalább ott vagyunk, és jelen vagyunk, és bátrak vagyunk, és vállalkozunk, és azt látják rajtunk, hogy mi tudjuk, hogy nem vagyunk az ellenfeletek, de azok akarunk lenni.
0: Hát valóban sajnos egy-két nagyon beszédes adat. Ez az első mérkőzés, ahol a magyar válogatott egyértelműen, tehát nem csak egyértelműen, de számok alapján elveszíti a lepattanó csatát, hiszen egyelőre 31-21-re vezetnek az amerikaiak ebben a műfajban, és hát megint csak sajnos ők a mezőnyből 63%-kal dobnak, nyilvánunk ez a szám 38. Na, akkor jöjjön akkor az utolsó negyed, és hát egy biztos, megint csak a kulcsembereink, Juhász Orka 2 ponton, Takács Kisvilág 2 ponton, tehát nagyon-nagyon jól felkészültek a 2 magasemberünkből, és nagyon jól kikapcsolják őket, de tényleg ez is igaz, hogy a 2 lány több mint 27 percet átlagolt, tehát tényleg szó szerint, ahogy erről még az előző 2 meccsen beszéltünk, hát csapágyasra kellett őket hajtani, és így is lett, miközben egy újabb hiba. Hát jött a labdaért Kányási, én ezt egy picit megint úgy éreztem, hogy Yvonne Turner fáradtságnak ott, fáradtságra írható ez a rossz passz. Gyakorlatilag Yvonne Turner rápasszolt a Kányási térdére, aki hát kénytelen volt, vagy visszapasszolt a labdát saját térfejezzel, visszatérdelte, visszarúgta, úgyhogy megint csak jöhetnek az amerikaiak. Caitlin Clark most irányítóban, leteszik a labdát a sarokba, egy tripla kísért ezúttal nem jó, viszont Citron most már jól van, visszajött, és labdát szerez. Most már tényleg mindenki a pályán az amerikaiaknál, a 2 pontos kísért közben Clarknak odaütnek, ha jól láttam, Kányási volt az, akinek megy majd a szabálytalanság, és az első csapat személyi, így nem bocsánat, Ivon Törner neve mellé került a falt, és akkor miután ez középtávoli kétpontos kísérlet közben volt, már is dobhatnak majd az amerikaiak. No, az első az kijön, úgyhogy megint csak láthat, hogy azért Caitlin Clark is tud hibázni, de ettől függetlenül 7 pontos, és adott már 6 gólpaszt a mérkőzésen. Lássuk a második dobás, ezúttal ez jó, úgyhogy Juhász Dorka már az alapvonalon beteszi Turnernek, aki tovább passzolja, és akkor jöhet az újabb magyar támadás. Na nézzük akkor, Ládet Kányási hozza föl, balra teszi Rátkai Eszternek, Rátkait rögtön támadják, de kiteszi Turnernek, elfut balra üresen, viszont jobbra passzolunk, és akkor itt a labda most Kányásinál, egy elzárás nagyon szépen Józsefovics Kingától, majd bemenne a center posztra, de nem kapja meg a labdát, kipasszolják Turnernek, viszont Turner kezéből éppen, hogy lejárna a támadó, vagy megszedik, vagy leszedik a labdát, majd egy nagyon gyors, jobban, jobb kombináció, és már is itt az újabb villámgyors két pont az amerikaiaktól. Úgyhogy egyelőre 3-0 negyedben, és az eredmény 96-47, van még vissza 8 perc, 59 másodperc a mérkőzésből, és ismét jött a magyar támadás, egy tripla kísérlet messziről, sajnos ez ezúttal nem talál egy gyűrűt, viszont szerzünk egy lepattanót, Rátkai Eszter nagyon bátran elvállalta, viszont ezúttal a gyűrűt sem találta el, de hál' Istennek, ugye, ahogy lejött a négyzetről, illetve a négyszörről a labda, és megszereztük a lepattanót, utána jöhetünk tovább. 8.49, eltelik 1 perc, 11 másodperc, és akkor lássuk egy csere a magyar csapatnál. Ivon Törner lement, Lelik Réka jött helyette, és akkor egy újabb visszajátszást érzek, így is van, vagy igen, így volt, hát hiába passzoltuk a labdát Józsefovics Kingának, ő ezt már csak pontatlanul kapott labdát, az old, vagy a

Sen lepattanott, Clark lelik ellen, aztán tovább megy, felteszi egy középtávol, itt nem jó, viszont megint csak Rice elpaskolja lepattanót, újabb lepattanót szerzünk, ezúttal lelik, és akkor jött a magyar támadás. Kányási pattogtat oldalt, leteszi a sarokba Leliknek, majd Lelik ismét Kányásnak, nem, Lelik inkább elszalad, körbefutja a védőfalat, egy embert, két embert megkerül, aztán Kányási messze egy tripla, és nem jó, ez is egy kicsit mellé megy, oldalra megy, ugyan lepattan a gyűrűről, de Jozefovics Kinga nem tud labdát szerezni, és nagyon szépen kihozza körülük két ember szorításából, még írja fenn. Nézzük tovább, tesz most meg Clarknak, Rice egy az egyben védekező, illetve támad Jozefovics mellett, majd utána odazár most már Juhász Dorka is, egy újabb bejátszás Rice-nek, szerintem Jozefovics volt szabálytalan, de nem, hanem ez egy 3 másodperc, tehát túl sokáig volt ugye Angel Rice bent a festékben, úgyhogy ezúttal nagyon jól szorítottuk ki őket, nem tudták megjátszani a labdát, nem tudták felzni az ígyszert, úgyhogy jöhetünk ezúttal, most már Kányási révén az alaponalról, Kányás és Lelik játszik össze 7:47-tel a mérkőzés vége előtt, akkor, amikor a magyar válogatott negyed döntőt játszik a világbajnokságon, 96-47-es amerikai vezetés. Lelik egy ember, két ember mellett elrohan, egy az egybe kipasszolja Rátkönyök, aki egyet se lesz, de nem tudja feltenni, majd Lelik ugyan pattogtatna, de elcsúszik, de a játékvezető szerencsénkre azt mondja, hogy a közbelépő Sonja Citron volt az, aki kiütötte a labdát, úgyhogy folytathatjuk a támadásunkat, van még 5 másodpercünk, eltelik most már 2,5 az utolsó negyedből, és az Egyesült Államok 96-47-re vezet a magyar válogatott ellen. Az ellen, a magyar válogatott ellen, amely így is a világbajnokságot pozitív mérleggel fogja zárni, hiszen az 5. mérkőzésünk, és bizony ebből 2 elveszítünk, de 3 megnyertünk. Jozefovics Kinga nagyon-nagyon szépen megy el, erőszakosan. Ő neki jót tett tényleg az, hogy Nikierjefen nem akarta elfogadni a segítő kezét. Most egy az egyben megverte, föltette nagyon szépen, egy nagyon elegáns mozdulattal, és pontot szerzett, most már 9 pontos egyébként. Jozefovics Kinga Lelik Réka mögött, ő a 2. legeredményesebb játékosunk. Na, ő mindenféleképpen meg akarja mutatni az amerikaiaknak, hogy gyerekek, jövök. Na, hát Howard is megmutatja, hogy kell nekünk triplát dobni. 15 pontos, mind a 15 pontját triplából, 5 darab triplából szerezte Ryan Howard. Lelik leteszi most már a sarokba egy megint csak éppen, hogy nem jó tripla kísérlet Juhász Dorkától, és majdnem megszerzi, de megint csak Dorka ma olyan majdnem játékot, tehát szegénynek szerencséje sincs, fárad is, nem jönnek a dobások, de mindig csak majdnem. Majdnem lepattanót szerzett, de szerencsére az amerikaiak elrontották ezt a támadást, 6 perc 37 a mérkőzésből, és akkor jöhet az újabb magyar támadás. Jozefovics megint csak bemutat egy cselt, hogy eldobja a triplát, most már megy bele egy az egyben írja fenn, viszont nagyon szépen elzár két embernek, Juhász Dorkának megint kipattan a kezéből a labda, azt hiszem, hogy Dorkát egy picit talán érdemes lenne most pihentetni, de hát nem vagyok én szövetségkapitány, nyilván Völgyi Péter pontosan tudja, hogy mit kell majd tennie, hogy frissen és jól tartsa a játékosait, de nagyjából azt hiszem, hogy ez a világbajnokság 6 perc múlva véget ér a számunkra, szerintem az amerika hölgy ütötte ki, aki nem érezett egyet ezzel, de többféle Elijah Boston volt az, akinek a kezéről ment ki a labda, úgyhogy jöhetünk majd mi az alaponalról, és akkor jön két csere, nos nem Juhász Dorka, hanem Jozefovics Kinga, illetve Rátkai Eszter, és akkor lássuk, hogy jött helyettünk Dúl Panka a pályán, illetve visszajött Takács Kis Virág. Na lássuk, van még 6 percünk a világbajnokságból, hogy maradandót alkossunk, és tényleg egy jó szájízzel kéne befejezni egy olyan VB-t, amit igenis jó szájízzel kell majd mindenképpen összegezni, hiszen azért 3 olyan mérkőzést játszottunk, ahol talán azt mondhatjuk, és azt mondhattuk előzetesen, hogy lehet, hogy nálunk magasabban jegyzett, de igenis verhető ellenféllel áll szembe a magyar csapat, és bizony ezeket meg is nyerte. Most Kányás Verőnök a újabb triplát dob, vagy mondom én, hogy tripla, de elszerintem a játékvezető 2-est mutatott, úgyhogy a lényeg, szereztünk újabb 2 pontot, így van, ezzel Kányási 5 pontos, az eredmény 99-51, és most már csak időkérdése, hogy az amerikaiak mikor lépik át a 100 pontot, mi már az 51-et, ugye az 50-et most már átléptük, egy belöbbölt labda Angel Rice-nek, és akkor nézem, hogy ki ellen fújja át, közül Tokács Kis Virág volt túlságosan erőszakos bent a palánk alatt. Csapat személy ez most nálunk a 3. negyedben, az amerikaiaknak még nincsen csapatfaltjuk akkor, amikor lassan eltelik 5 perc, és akkor lássuk, bocsánat, ez még csak a 2. csapat személyünk volt, de majd azért előbb-utóbb nyilván gyűlnek itt és ott is a faltok, és akkor lássuk, ahogy bedobja Caitlin Clark az alaponalról, nagyon-nagyon túlságosan könnyen találnak tiszta ember, Citron fellép, felteszi a duplát, ezúttal is jó, jöhet a magyar támadás.
Dulpanka ezúttal irányítóban, kiteszi oldalra Török Ágnesnek, Török Ágnes elmegy az embere mellett körbe, befut a palánkanál, majd visszateszi Takács

0: kis virágnak, de nem pontos a labda, oda csapnak a kezek között, és végül is Boston volt az, aki elszedte, vagy leszedte ezt a paszt Török Ágnes kezéről, és a gyors támadás végén már egy könnyű zitszerben feltett labda, de a dobás nem jó, ellenben volt egy szabálytalanság, méghozzá majd a 15-ös számú Angel Reese dobhat kettőt, a magyar szabálytalanság pedig Lelik Réka neve mellett. Kereken, illetve nem kereken, 5 perc, 1 másodperc, tehát mondjuk a negyed fele, az utolsó negyed fele van vissza, és dobhatnak kettőt az amerikaiak. Az első dobása nem jó Angel Reese-nek, aki megint csak már említettük, hogy az egyik legbefolyásosabb angol amerikai elnézést kosabda játékos, és nem feltétlenül csak a pályán újtott teljesítménye miatt, hiszen ő mindenféle egyéb médiában szerepelés, énekelés, reppelés és modellkedik. Hát ez a világ, ez a mai világ, ezek a mai amerikai fiatalok, és hát az amerikai szurkolóknak ezt kell, ezt szeretik. De hát természetesen van mögötte teljesítmény is. A második büntető jó volt, 102-51, kétszer annyi ponton az amerikaiak, Török Ágnes triplája lejön, Angel Reese labdát szerez, és akkor már is rohanhatnak ismét az amerikaiak. Caitlin Clark egy az egyben nagyon keményen védekezik Dúr Panka vele szemben, megint csak eljátsza szerintem Panka, hogy odafejeltek, tehát egész egyszerűen csak keménységben most sokkal keményebbek az amerikaiak, és most már tényleg az van, hogy ugyan a lányokon nem látom megilletődöttséget, hiszen az amerikaiakon pontosan azt az erőtől duzzadó, önbizalommal teli játékot látom, amit nekik mindenképpen előbb-utóbb be kellett mutatni ezen a tornán. Most egy nagyon jó tripla kísérlet Dúrtól, viszont egészen hihetetlen, hogy méterekről, tényleg szó szerint méterekről repül oda Angel Reese, és ad egy sapkát. A tényleg nála két fejjel alacsony a Dúr Pankának, vagy legalább egy fejjel biztos. Jónak tűnt ez a tripla kísérlet, hiszen tényleg hihetetlen, hogy most az amerikaiak, én úgy érzem, hogy sokkal-sokkal jobban oda teszik magukat a mérkőzés ezen szakaszán.
1: Hát igen, amit ugye mondtam, hogy játszadoznak, meg most már tényleg, amit eddig nem láttam rajtuk, most már az van, hogy örömkosárlabdát játszanak, és amit én hiányolok a miénktől, hogy ami helyzet, azt vállalják. Teljesen mindegy, hogyha az indításból van, vagy lesz visszaszedett lepattanóból korai dobás, teljesen mindegy, vállalják, ami a helyzet, és az esetek jelentős részében be is dobják.
0: Na lássuk, hogy most Dúr Panka leteszi a nagyon jó dobócsel Juhász Dorkától, kiverik a kezéből a labdát, aztán eljátsza az amerikai lány, megint csak írja, nem, de igen, írja fenn volt az, aki utána eljátsza nagyfelát és összeesik, mutatja a játékozó, hogy keljen fel, ő ütötte ki a labdát, nem történt semmi, jöhetünk az alaponalról. Ez az ifjú hölgy, Niki Érjefen nem a legszimpatikusabb játékosok viselkedések egyike, de hát nyilván ő is egy igazi profi. Megtesz mindent azért, hogy a csapatának előnyt kovácsoljon a helyzetekből. Ezúttal most ő hozta el a labdát, majd már Clarknál a labda, és akkor egy nagyon-nagyon-nagyon kemény védekezés Dúr Pankától, és újabb 3 másodpercben a palánk alatt, úgyhogy Török Ágnes odapasszolja a labdát most a játékosnak. És most egyébként megint csak ez tetszett nekem, ahogy tényleg Dúr Panka az előbb nagyon keményen védekezett, de gyakorlatilag ő pattant le az amerikairól. Most egy kicsit ők keményített be, és szó szerint ellökte vállal, és a játékozó azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, menjen tovább. Úgyhogy szép volt Panka, tényleg próbáljunk meg erőszakosabban és keményebben játszani, miközben jöhet az újabb magyar támadás. Török Ágnes vár labdát, nem kapja meg, aztán egy újabb kétszerindulás, ha jól látta. Nézzük, mit ítélt a játékozó. A lényeg, hogy elveszik tőlünk a labdát, majd Völgyi Péter kimutat a játékozó a zsűriasztalhoz, időt kér, hiszen most megint ezt a negyedet egyelőre 11-4-jel kezdik az amerikaiak. Mondom azt, hogy kezdik és lassan fejezik be, hiszen már csak 3 perc 12. Hát most már 53 pont a különbség. Ha még nem is azt mondja, hogy egy kicsit összegezzünk, de azért levonhatjuk annyi a következtetéseket, hogy tényleg az történt, aminek pont az ellentétjét akartuk. A magyar csapat nem a legjobb napját fogta ki, fáradtan mozgott, az amerikaiak meg egyre jobbak.
1: Igen, alapvetően én nem láttam azt, amit vártam, és ugye amit a mérkőzés elején is mondtam, hogy azt várom a lányoktól, hogy nem olyan meccs lesz, mint a francia. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy olyan meccs lett, mint a francia. Nagyon látszik a fejlődés a csapaton. Az elmúlt 2 év fejlődése, itt a tornán belüli fejlődés, de vannak azok a lépcsőfokok, amik túl magasak ahhoz, hogy egy lépéssel tudjuk bevenni őket. És azt gondolom, hogy ha ez a tendencia folytatódik, amit látunk a csapat fejlődésében, akkor el fogunk tudni jutni arra a pontra, hogy ilyen ellenfelek ellen nem ilyen meccseket játszunk, hanem sokkal, de sokkal jobbakat.
0: És akkor folytatódjon a mérkőzés. 3 perc még a találkozóból, Caitlin Clark hozza labdát. Egyébként most már ő is 17 perc a pályán. Jackie Young 18, Elijah Boston 17, Chelsea Gray 18, Ryan Howard 17. Tehát nagyjából mindenki közelít a 20-hoz, de van egy olyan érzésem, hogy igazából átlépni nem fogják, hiszen megint csak az amerikaiak most már mindenféleképpen készülhetnek a következő mérkőzés az elődöntőre, ahol majd ők a Spanyolország-Ausztrália mérkőzés győztesével játszhatnak. Na és egy nagyon szép támadás, Dúlpanka meg felteszi, kicsit itt is azt érzem, hogy oda majd, hogy nem már húzza vissza a kezét, mert érkezik a védő, de ezúttal jó a 2 pont, és akkor lássuk, hogy ott maradunk most egész pályás letámadásra. 160-50, nem, bocsánat.
1: Elrontották az alapvonal bedobást az amerikaiak, még mielőtt bepasszolta volna, belépett, és ezért újra megkaptuk mi a labdát. De egyébként azt ne felejtsük el, hogy Stewart és Collier szerintem a második fél időben még nem lépett pályára.
0: Nem, valóban, ugye Stewart nagyon jól kezdett, és 19 percet játszott eddig, és azóta most már nagyon régóta nem láttuk, és tényleg most már az amerikai cserék vannak, és akkor jöhetnek ismét az amerikaiak. És akkor lássuk, itt nagyon szépen harcosan kiütjük a labdát a kezéből, de sajnos visszapattan, ezúttal ki volt az Angel Reese. Viszont most Dúlpanka szerez ismét labdát. Panka egyre úgy tűnik, hogy nagyon harcosan is jól jött be a mérkőzésbe. Egy sarokbeli tripla, és ez sem jó sajnos Juhász Dorkától, de ismét Dúlpanka lepattanót szerez. És akkor lássuk, folytatódjon a mérkőzés, 10 másodpercig még támadhatunk. 2 perc van még a negyed döntőből, 106-53-as amerikai előny, Takács kis világ kipasszol Leliknek. Egy triplát el is kell dobni, így van, jónak tűnt sajnos, de az irányzék jó volt, a hossz az nem, úgyhogy leszedik a lepattanót az amerikaiak, és akkor ismét jöhet majd az amerikai támadás. Ezúttal Paige Buckers, akit ugyancsak régóta nem láttunk, de itt a mérkőzés végére visszajön. Paige Buckers, ugye, aki a Dallas játékos. Akkor lássuk az újabb szabálytalanság után. Ez most már a negyedik csapat személyünk. Érdekes, hogy az amerikaiak ebben a negyedben még nem követtek el szabálytalanságot velünk szemben, úgyhogy akkor jöhetnek majd most oldalbevonásról. És tényleg elmond mindent, hogy nagyon-nagyon vártuk, vagy számítottunk, vagy szerettük volna, hogyha jönnek majd azok a magyar büntetők. Hát nagyon érdekes adat, hogy 2 darab büntetőt dobhattunk, azt is azért, mert egyszer egy dobás közben ütöttek oda az egyik magyar lánynak. Úgyhogy lássuk, labdaszerzés Rátka Jesztertől. Józsefovics Kinga még a földön hátul, de szerencsére jól van, és akár egy nagyon jó feltett labda, lepattanó Török Ági újabb feltett labda, de érdekes, hogy mind a két labda nem, hogy a gyűrűt nem talált el, hanem a palánk aljáról pattant le. Na nézzük, utolsó néhány perc, 1 perc 18 egész pontosan, és akkor jöhet itt az újabb amerikai támadás. Caitlin Clark nagyon sokat van a pályán, Paige Buckers egy az egyben végigvinné, de Dúlpanka kiüti a kezéből labdát, és Török Ágnes jöhet most már. Török Ágnes is inkább a mérkőzés elején játszott, akkor dobott is 8 pontot, most dob egy újabb jó kettest, ezzel már 10 pontos, ráadásul oda is ütöttek neki dobás közben, jöhet az én általam annyira kedvelt 2+1, de ennek most már jelentősége nincs, hiszen akkor, amikor 1 perc 4 másodperc van vissza a mérkőzésből, az amerikai csapat 106-55-re egy könnyű mérkőzésen vezet, és bemasírozik a legjobb 4 közé, ahogy azt a papírforma előzetesen mondta, vagy mutatta. Török Ágnes dobása jó, 106-56, visszajöttünk 50 pontra, Török Ágnes 11 pontos, megint csak Lelik Réka 12 pontja után, ő a második legjobb, vagy legponterősebb játékosunk ma, miközben Józsefovics védekezik nagyon keményen Reese-szel szemben, de Reese tovább teszi labdát, nézzük, hogy megint csak megkapjuk középen Iriafen, egy az egyben megveri Széki Barnait, viszont Széki leszedi a lepattanót, majd a játékos azt mondja, hogy középen viszont Dúlpanka túlságosan keményen védekezett, pedig kimaradt a dobás, és megszereztük a lepattanót. De hát ezúttal megint csak azt mondja Játkos, hogy írja fent, túl keményen támadtuk, ezért majd az ifjú hölgy dobhat 2-t. Kiki Erjefen egyébként 23 esztendős, a Washington csapatában játszik, és az első dobása nem jó. Marad a 4 pontja a Iriafennek, és akkor lássuk a második dobást. 106-56 az utolsó percen belül. A második dobása sem jó, és én ezt személy szerint megműszerint nem bánom, de hát ez legyen az ő bajuk. 106-56, 40 másodperc Dúlpanka, 1-1-ben elmegy Stewart mellett, bocsánat, Clark mellett, egy középtávoli Széki Barnaitól nem jó, leszedik a lepattanót megint csak Angel Reese-ében az amerikaiak, és akkor jöhet az utolsó, talán az utolsó támadások egyike. Nézzük, Clark keverget, vele szemben Józsefovics, majd egy nagyon jelzás, de Józsefovics most már kivált a kinti emberére, és akkor lássuk, hogy Buckers mire jut. Józsefovics védekezik vele szemben, és próbálná lesapkázni, azt mondják, hogy szabálytalan, és mennyivel szimpatikusabb ez a hölgy, Paige Buckles, akinek nyújtja a kezét Josepovics Kinga, és ő elfogadja a segítő jobbot, és feláll. Azért szerintem nagyon sokat számít, hogy a fiatalok, a sportolóink mit látnak, és ha tényleg az amerikaiak igazi modellek akarnak lenni olyan értelemben, hogy a legjobbot tanulja tőle mindenki, akkor ez sokkal szimpatikusabb így kívülállóként is, mint a már sokat általam sokat bírált kikírja fenn teljesítményen, no, de hát megint csak ez csak egy ilyen kis szociál, vagy egyéb tényleg akármilyen szerepvállalási kérdés, legyen az ő problémájuk. Dúlpankolja most már labdával, 15 másodperc a mérkőzésből, 108-56-ra vezetnek az amerikaiak, dúlpank a pattogtat, ezt most már végig tudjuk támadni, itt közben a magyar szurkolók hangja egy picit visszatér, nagyon szépen próbált cselezni török, Rátfejezt szerintem nem sikerül, aztán még egy nagyon távoli tripla kísért időn túl az amerikaiaktól, és azért a magyar lányok most már pacsiznak, mosolyognak, hiszen ne felejtsük el, a magyar női kosárlabda válogatott az Egyesült Államok ellen játszhatott negyeddöntőt a legjobb négy közé jutásért, de sajnos a papírforma érvényesült, hiszen az amerikaiak ma jobb napot is fogtak ki, meg hát természetesen képességben is sokkal jobbak, mint a magyar csapat, úgyhogy végül is nem tudtuk borítani a papírformát, de összességében mindenképpen elmondható, hogy egy nagyon-nagyon pozitív mérkőzésen és egy nagyon-nagyon pozitív világbajnokságon van túl a magyar válogatott. A mérkőzést ugyan elveszítettük 108-56-ra, de akkor egy kicsit már úgy fordulok Kári Andrához mellettem, állandó szakértőnkre, hogy azért azt hiszem, hogy a nehézkes kezdés és a talán kicsit keserédes búcsú mellett, vagy mind között, ez egy nagyon-nagyon emlékezetes világbajnokság lesz majd.
1: Ez egy nagyon emlékezetes világbajnokság lesz, igen, annak ellenére, hogy most ez az utolsó mérkőzés milyenre sikeredett, de tényleg 28 év után vagyunk itt, és azt gondolom, hogy letettük a névjegyünket. Az egész FIBA, ahogy nyilatkozott, legyen az a külföldi kommentátorok, vagy bármilyen interjú, amikor készült itt a lányokkal, mindenki úgy nyilatkozott, hogy egy nagyon-nagyon jó és szerethető csapatunk van. Ezzel maximálisan egyet tudok csak érteni. Amit ugye te is mondtál a mérkőzés elején, hogy tudni kell helyén kezelni az eredményeket. Nem tudom, összesítésben szerint ilyen hanyadik helyen fogunk végezni. Szerintem nem a nyolcadik, hanem mármint hogy hetedikek leszünk nagyjából, mert szerintem nekünk több győzelmünk lesz, mint esetleg aki még ide pályázik. De tényleg megfejlődte ez a csapat azt, amit meg kellett. De mondom, látni kell azt, hogy még mindig vannak hibák, úgy rendszer szinten is, és nem szabad megelégedni egyetlen egy pillanatig sem.
0: Egy biztos a magyar válogatott tagja most már mennek a szurkolókhoz, megköszönik a bíztatást, hiszen azért itt voltunk gyakorlatilag majd, hogy nem a világbajnokság legvégéig, és tényleg összesítve a magyar csapat 5 mérkőzést játszott a berlini világbajnokságon, ebből 3-at megnyert, 2-t elveszített, az olimpiai legutóbbi döntő 2 csapata az Egyesült Államok és Franciaország ellen. Magyarországnak ezen a világbajnokságon 28 év után ismét itt voltunk. A negyed döntő jelentette a végállomást, és még egyszer tehát a végeredménnyel. Magyarország, USA, a mi szempontunkban 56-108, az Egyesült Államok jut a legjobb négy közé, de azt hiszem, hogy a magyar lányok teljesen megérdemelten felemelt fejjel és büszkén mehetnek majd haza, illetve a bajnokságaikba, úgyhogy csak így tovább. Minden nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és tényleg Kári Andra állandó szakértőnk nevében is, Nyágúj Gergely megköszönjük az egész heti figyelmüket. Magyarország tehát véget ért a világbajnokságon szereplésével. Még egyszer a végeredmény, Egyesült Államok, Magyarország 108-56, az Egyesült Államok elődöntős, Magyarország pedig a legjobb 8 között zárt. Köszönjük szépen Berlinből a Szó a stúdióé.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast, méghozzá utoljára a Sportrádióban, erről majd a végén beszélünk röviden, de addig is itt vannak velem a stúdióban vendégeink, Danyi Gábor, korábbi szövetségi kapitány, B1-győztes vezetőedző és a Nekanői szakág vezetője.
2: Szerbusz, üdvözlök mindenkit!
1: Sok a titulus, és állandó szakértünk van, és köszöntünk itt téged ismét. Ez a legfontosabb. Itt van velünk Lengyel Péter, az MTI szakírója. Szia, Peti!
3: Szia, sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. Múlt héten is arról beszéltünk kicsit, hogy végre berőfent a szezon, akkor ugye főleg még a szuperkupával, meg egy-két bajnokival. Most már a Bajnokok Ligája is elkezdődött, tehát hosszú uborka szezon végén vagyunk, hála a jó égnek. Láthatunk most már tényleg csúcskézilabdát mindenhol a pályán. Milyen a benyomásotok így a szezon kezdetről, akár szuperkupáról, az már nyilván egy kicsit messze van, és a BL bemutatkozások tükrében egészen más megvilágításba is kerül, ugye sokat beszéltünk erről, hogy ez most egy utolsó felkészülési meccs, vagy első tétmeccs, de inkább az általános érzésedekre vagyok kíváncsi, hogy milyen az idény kezdett, milyen csapatokat láttok a pályán, milyen az új idény.
2: Hát ugye nagyon vártuk, kezdeném ebben, ez nem kérdés. A szuperkupa, hiszen kronológiában az volt legelőször, ott semmi extra nem történt. Gyakorlatilag a Veszprém és a Győrnek egy nagyon magabiztos játékát láttuk. Nekem talán a két mérkőzésből egy picit a Szeged teljesítménye maradt el attól, amit én azért titkon reméltem, mert azért az egész férfi kézilabdának jobb, hogyha ha valaki közvetlenül nagyon szorosan ott lóg a Veszprémnek a nyakába, de azért egy mérkőzésből én azt megtanultam, sőt, még többből is, egész őszből, ne vonjunk le messze menő következtetéseket. A BL kezdett, az pedig gyakorlatilag teljes papírforma a tegnapi nappal a Porto ellen a Veszprém, illetve a Győr és a Ferencváros teljesítménye teljesen papírforma volt. Hála Istennek nagyon magabiztosan láttuk, hogy kell elkezdeni egy ilyen nemzetközi felhozatalt, és hát várjuk a folytatást.
1: Ugye érdekes idén kezdett ez, mert ahogy beröffen a kézilabda, hamar meg is fogjuk szakítani majd egy válogatott szünettel, ami majd az Eurókupa miatt lesz, részünkre Eurókupa miatt nyilván más csapatoknak, főleg selejtezők. Milyen volt neked, Peti, ez a szezon kezdet?
3: Nagyon szezon elejé, nyilván ez nem meglepetés, de azért még érződik az szerintem, ez teljesen helyén való is, hogy korai szakaszában járunk a kézilabda idénynek. Azért most itt akár, hogyha a BL-t nézzük, például a női meccseket, azért sem a vagy akár a bajnokikat is például, azért még érezhetően kicsit belúg még talán a csapat összecsiszolás vége, azt nem mondanám, hogy az alapozás, de hogy azért nyilván nem most és nem ilyenkor kell csúcsformában lenni. Ez ugye akár például a női kézi BL-ben is azért jól látszódott, hogy ezek még nem azok az ellenfelek, amelyek ellen, és amikor főleg a leginkább topon kell lenni. Úgyhogy messze menő következtetést, ahogy Gábor is mondta, ezekből még nem lehet levonni, de az kétségkívül jó, hogy elindult a kézilabda idény.
1: Akinek biztos, hogy nagyon izgalmas ez az új szezon kezdet, az Csíkos Luca, aki ugye Németországba helyezte át a székhelyét, a Thüringer csapatánál van kölcsönbe, hiszen ugye nyártól a Ferencváros játékosa, de ezt az idényt a Thüringernél tölti, és itt van velünk a vonalban, remélem, hogy rendben lesz minden szempontból a vétel. Szia, Luca, mesélj kicsit arról, hogy érzed most magad, azért neked ez egy óriási váltás, két mérkőzést játszottatok le a bajnokságban, mind a kettő meccsen gólokat is dobtál, győztetek is. Milyen hangulat van most nálad? Milyen volt ez a kezdet a Thüringer játékosaként?
4: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, remélem hallotok rendesen.
1: Rendben van, teljesen.
4: Szuper. Hát köszönöm a kérdésed. Igen, igazából nekem most itt ebben a szezonban minden új, tényleg talán az eddigi pályafutásomban ez volt a legnagyobb lépés, amit így megtettem. Nehéz volt az eleje, ezt bevallom, mert egy teljesen új országba költözni szerintem alapvetően nagy kihívás egy ember számára, pláne, hogy még a sportban egy teljesen más kultúrát, csapatokat és bajnokságot megismerni. De minden esetben nagyon jól érzem magam, már teljesen, én azt érzem, hogy beszoktam itt a környezetbe, meg megismertem a környéket, a lányokat, a taktikákat, stb. Azt még érzem, hogy annyira nem ismerek sok mindent a bajnokságot illetően, tehát hogyha most az elmúlt két meccset nézzük, akkor azért mondjuk többet kell videóznom, mint mondjuk amit Magyarországon kellett, mert azért ott valamennyire már ismertem a játékosokat, itt ugye annyira nem ismerek még senkit, de összességében pozitív, nagyon sok minden más, akárha csak az alapozást nézzük, vagy tényleg a szezon kezdetet, mivel mi már augusztus utolsó hetében elkezdtük a bajnokságot, és ez ugye hamarabb volt, mint ahogy otthon szokott lenni. Szóval ez is különbség volt, de igen, tényleg a lányok befogadóak voltak, és jól érzem magam, így összességében ezt tudom mondani.
1: Mondtad, hogy sok minden más. Ez mondjuk a pályán és az edzés munkában mit jelent? Mi az, amit a legnehezebb volt mondjuk megszokni a magyar rendszerhez képest? Mi az, amiben mondjuk máshogy dolgoznak ott Németországban a Thüringernél?
4: Hát igen, amúgy erről nehéz nyilatkozni, mert alapvetően azt nem tudom mondani, hogy egész Németországra ez jellemző, mert ahogy beszélek a lányokkal, ugye vannak nyilván itt a csapatban új német csapattársaim is, és ők is volt, hogy mondták, hogy hát azért ez nem egész Németországban így működik, de például ami nekem nagyon fura volt, hogy az első három hétben az alapozásnál nem fogtunk labdát. Tehát én nekem nem tudom utoljára, mikor volt ilyen alapozásom, és hát az elején ez nagyon nehéz volt, mert én általában inkább az ilyen labda specifikus dolgokat jobban bírom, de hát megvolt, az is megcsináltuk, és illetve ami még nem annyira szerintem az én típusom, vagy ilyen nagyon új volt nekem, hogy 12 kilométert futottunk itt nyáron, inkább az volt a futás specializációja itt kint, de hát ezek is így, ezeken is így túllettem, meg megcsináltunk mindent. De ami még más persze így a tavalyihoz képest, az, hogy mondom, egy olyan csapathoz csatlakoztam, az szinte nem ismertem senkit. Ugye a Szabó Anna az egyedüli magyar csapattársam, de azért ő nagy segítség, hogy itt van, mert így könnyebben megismertem itt a környezetet is akár, vagy a szokásokat. De összességében mondjuk még a kézilabdában nem tudok olyan sok mindent mondani, mert szerintem ehhez még kell egy kis idő, hogy ténylegesen mindent megtapasztalja.
2: Szia, Luca, Danyi Gábor vagyok. Először is azt ajánlanám neked, hogy beszélges édesapáddal, és akkor a régmúlt edzés módszereiből ezek a hosszú távú futások, meg hogy felkészülés alatt nincs labda, csak konditerem meg futás, biztos nagyon sokat fog tudni mesélni, és akkor valamilyen szinten felkészíteni téged, hogy a legközelebb mire számíthassál. De viccet félretéve, engem az érdekelne, hogy mennyivel másabb szerepköröd, mint itthon, hiszen nagyon komoly szerepet vállaltál ugye a Vác előtt a NEK-ába, és hát a Vácba is egy nagyon komoly szerepkör befejezéseknél, a játék szervezésében is, és itt ez mennyiben alakul át, illetve hogy védekezésben milyen szerepkörben számítanak rád?
4: Persze, szia Gábor, köszönöm a kérdéseket. Hát igen, egyébként apukámmal, persze meg anyukámmal is beszéltünk erről, még anyukám mondta is, hogy hát még neki is volt ilyen alapozása annó, szóval. Igen, ez olyan érdekes volt nekem így elsőre, de mondom, ez is megvan. Hát a NEK-án, illetve Vácon is mind a két klubnál, ugye, ahol már NB1-be kézilabdáztam, ott nagyobb szerepköröm volt, és szerintem ez mind a kettő egy kis idő után alakult ki. Most is itt igazából a Thüringernél két éves szerződésem van, és én nekem az a célom, hogy ezt a szerepkört itt is elérjem. Most egyelőre még nem, persze nem ez a szerepköröm, tehát nem tudom azt mondani, hogy teljesen ugyanaz, mint ami mondjuk a tavalyi szezonban volt, de ez alapvetően azért is más, mert még csak most kezdtük el a szezont, meg persze itt is vannak régebbi játékosok, szóval igazából én nagyon ki szeretném vívni ezt a pozíciót itt, és azon vagyok, meg azért dolgozom, és hát tényleg remélem, hogy idővel sikerül is. Most egyelőre így tényleg még így inkább szokom a környezetet, meg a stílust, meg az embereket, meg mindent. Az is, tényleg ezt nem is említettem, az is óriási különbség, hogy itt akkora hangulat van egy Bundesliga mérkőzésen, hogy ez valami hihetetlen volt. Az első hazai mérkőzésünkön nem tudom megmondani, hány ember volt kint, mert óriási hangulatot csinálnak itt minden egyes hazai mérkőzés elvileg ilyen. Szóval az megdöbbentett, hogy tényleg itt mennyire szeretik a kézilabdát. De visszatérve a taktikai szempontra a védekezésben, inkább most kettes védő vagyok, az a szerepköröm, de sokszor igazából, amikor szükséges, hármast is védekezek. Mert itt van egy védőspecialistánk, egy izlandi lány, és ő eddig sérült volt, és nemrég állt vissza, szóval akkor voltam hármas is, főleg így az elején, de most is közben edzéseken is, meg ha van, akkor oda is tök simán bemegyek, hát ugye nekem a tavalyi két évem az inkább ebből állt, hogy hármast vérekeztem, szóval mind a két helyen tudnak hasznosítani, azt is érzem, hogy tudok segíteni, főleg kettesbe, azért az egy év hármas vérekezés után viszonylag egyszerűbb, szóval igen, így próbálok hasznos tagja lenni eddig a csapatnak.
1: Hogyha közvéleményt hallottuk, akkor azért sokan úgymond féltettek téged, hogy belevágni ebbe a kalandba, vagy hogy miért nem csatlakozol a Ferencvároshoz. Persze, aki téged ismer, azt tudja, hogy mennyire vagányú bele tudsz állni az ilyen feladatokba. Te mennyire érzed úgy, hogy az hozta ez a kis rövid időszak már, amit eltöltöttél Németországban, amire vártál, és mennyire érzed azt, hogy tényleg jó helyen vagy, és hogy ez egy jó terepe lesz annak, hogy fejlődj a jövőben?
4: Őszintén szerintem bárki, aki külföldön élt, vagy él, vagy játszik, vagy játszott, ezt megtapasztalta, hogy meg igazából ez mindenben így van szerintem, hogy a kezdet az nehéz. Tehát, hogy azt nem tudom mondani, hogy ide jöttem, és hú, egyből minden tök jól működött, mert hát meg kellett szokni, kellett hozzá idő, meg kellett ismernem a lányokat, most meg kialakult egy kis csoportom is, de igazából mindenki jobban van mindenkivel, tehát nem mondom azt, hogy klikkek vannak. De hogy tényleg így beilleszkedni, stb. És én összességében amúgy azt mondom, hogy úgy állok hozzá, hogy ahogy ide kijöttem azzal a céllal, meg azzal a tanító jelleggel fogom fel ezeket a dolgokat, hogy ez amúgy néha, ha nehéz is, akkor is csak pluszt ad. Mert igazából itt kint rengeteg mindent fogok szerintem tanulni ebben a két évben, már most is tanultam nagyon sok mindent ebben a pár hónapban, szóval én pozitívan állok hozzá, néha persze nehezebb, de hol nem, egyrészt, másrészt meg is számítottam rá, hogy ez így lesz. Talán az az egyik legnehezebb ebben az egészben, hogy most a családom most van a legmesszebb, ugye, amióta elhagytam az otthonom, mert már akkor is nagyon kicsi voltam, de akkor még közelebb voltak, aztán utána, mivel ugye a NK-hoz én viszonylag közel lakok, aztán a Vács sem volt olyan írtó nagy távolság, szóval most ez azért kicsit, ez talán ez az, ami így azt mondanám, hogy a legnehezebb, de ezt is megoldjuk, volt, hogy már meglátogattak, vagy én is tudtam hazamenni, most a válogatott miatt megint megyek. Szóval igen, én szerintem abszolút azért pozitívan állok ehhez az egészhez.
3: Szia, Luca Lengyel Péter MTI. Pont a válogatottra szerettem volna, vagy szeretnék rá kérdezni. Ugye alig másfél hét és kezdődik az őszi első összetartás az Eurókupa 4-es döntője előtt, úgyhogy már nem kell olyan nagyon sokat kibírnod a hazai közeg nélkül. Ilyenkor ugye el szokott hangozni általában tőletek ebben az edzőtáborban a felkészülés alatt, hogy itt ugye nagyon hosszú a kihagyás, aztán beindul a szezon intenzív, és aztán viszonylag gyorsan ki is kell szakadni a klubból a nemzeti csapathoz. Egyrészt mennyire várod ezt a periódust, másrészt mennyire lehet ez most már fontos az EB felkészülés szempontjából, hiszen ugye hát az elődöntőben is, és aztán attól függően, hogy mi lesz az eredmény, a vasárnapi helyosztón majd Bukarestben szintén mindenképpen nívós ellenféllel fogtok találkozni.
4: Ja, igen, köszönöm a kérdéseket. Hát abszolút várom, tehát ezt tudom nyilatkozni, ez az itteni kinti élet után mindig csak jó lesz, hogyha haza tudok menni. És igen, általában egy alapozás, meg egy úgymond nyári szünet után nyilván nehezebb utána úgymond összeszokni, de újból, de igazából nem kell szerintem, mert hát itt mindenki ismer már mindenkit a válogatott keretein belül, és tényleg nincs is olyan játékos, aki teljesen új lenne, szóval én szerintem mindenki így áll hozzá, mindenki várja, aztán egyre több összetartás lesz, utána meg már a világverseny, szóval szerintem ez így teljesen ugye a szokott rendszerben működik. De hát Én mi is volt, bocsánat, még a második kérdés?
3: Alapvetően az, hogy mennyire lehet fontos ez az Eurókupa 4-es döntő, ami ugye azért bármennyire is egy torna fináléja, azért mégiscsak alapvetően a felkészülés szolgálja az Európa-bajnokságra.
4: Persze, hát azért szerintem mindenképp, sőt, hát ez mindenképp fontos számunkra, mindenképp szeretnénk azért egy jó eredményt produkálni, meg hogy mindenki azt vigye fel a pályára, amit tud, vagy amit most akár ezen a felkészülésen tapasztalt, hogyha mondjuk csapatot váltott. Szóval szerintem mindenki ez így áll hozzá, 100%-ot szeretnénk teljesíteni, és akkor meglátjuk, hogy ez hogy lesz elég. De mindenképp én úgy gondolom, hogy csak pozitívan tudom kijönni ebből, mert a meccsek úgymond gyakorlást is adnak számunkra, szóval ez meg mindenképp jó dolog.
1: Ahogy azt már korábban említetted, neked is most már a válogatott összetartások egy ilyen hazalátogatási sessionök lesznek, ahol kicsit találkozhatsz az itthoniakkal. Viszont amit még így a végén kérdeznék a kinti helyzetről, hogy ugye nehéz innen Magyarországról látni, hogy pontosan a Thüringernek mi lesz a célja erre az idén, de mit lőttetek be célnak ti csapatszinten? Ugye azért, ahogy említetted, a német bajnokság azért rendkívül sűrű tud lenni, sok néző, vannak bőven meglepetések, ott a német kupa is, ahol nem sokára lesz egy nem túl könnyű mérkőzésetek, és ti úgy általában mit lőttetek be célnak? Mi a Thüringernek a célkötődés az idényre, és ezen belül neked mi lehet a pályán a célod? Mi a személyes vágyad, amit szeretnél elérni ebben az idényben?
4: Igen, hát erről mi beszélgettünk még a szezon kezdés előtt, mert ugye a német kupa, a Bundesliga, illetve az Európa Liga is külön-külön terveket igényel, vagy hát igényelt. Igazából ebből eddig csak ugye a bajnokság kezdődött el, szóval Itt, amit tudok nyilatkozni, hogy az a célunk, hogy minden meccsen, sőt, igazából mindegyiken, minden meccsen a maximumot szeretnénk, és nyújtjuk is, eddig így is sikerült. Most a német kupa, igen, a Blomberget kaptuk ellenfélnek így első körben, ami nem lesz egyszerű, viszont itt, ha játszunk, ami talán egy kicsit kedvezőbb számunkra, ugye, ahogy említettem, így a nézőközönséget, mert az azért nagy plusz tud adni ennek a csapatnak szerintem. De persze, hát mindegyik bajnokságban, kupában minél jobb helyezést szeretnénk elérni. Tehát nekünk az a célunk, hogy minél feljebb végezzünk a tabellákon. Számomra pedig az az ilyen egyéni célkitűzés, ahogy azt már egy kicsit korábban említettem is, hogy kivívjam azt a játék percet, illetve azt a felelősséget, amit az elmúlt klubjaimban sikerült megszereznem, de hát azzal meg tisztában vagyok, hogy ehhez meg nagyon sokat kell dolgoznom. Nem csak ugye a meccseken kell bebizonyítanom, hanem edzéseken is, hogy igen, itt a helyem, és szeretnék felelősséget vállalni, meg felelősséggel tartozni itt a dolgokért, mert igazából én ezért jöttem, hogy egy szintet lépjek, és remélem, hogy sikerülni fog.
1: Ugye említette ezt a három sorozatot, ahogy a férfi légiósainkkal Németországban beszéltünk sokszor, ott többen kiemelték, hogy nagyon érdekes Németországban, hogy mennyire más súlya van a bajnokságnak, a kupának, és mennyire egészen más a nemzetközi porond, ami szinte kis túlzásra eltörpül a többihez képest. Nyilván nem lényegtelen, de sokkal nagyobb hangsúly van a hazai szinten szerezhető trófáknak. Te hogy érted ezt? Nyilván még pályára nem léptél a kupában, nem léptél a nemzetközi porondon a Thüringer színeiben, de ugye, ahogy beszéltetek róla, mennyire érzed, hogy itt mondjuk más hangsúly lesz a bajnokságon, más hangsúly a kupán, és egészen más hangsúly a nemzetközi porondon?
4: Hát azért szerintem a férfi és a női német bajnokságot nem teljesen lehet összehasonlítani, mert a férfi az azért egy kicsit más szinten van. Viszont hát mindegyiken nagy a hangsúly. Én, amit érzek eddig, tényleg nem tudok róla nagyon nyilatkozni, mert egyelőre csak bajnoki meccseink voltak. Most majd egy pár hét múlva már lesz egy kupa meccsünk is, akkor talán többet tudok mondani, de szerintem amúgy alapvetően minden meccsnek ugyanaz a hangulata, de amit én érzek, hogy azért az Európa Ligára itt nagy hangsúlyt fektetnek, aminek én nagyon örülök, mert igazából már ugye mi a csoportkörben benne vagyunk, tehát nem kell előtte mérkőzést játszanunk. viszont hát onnantól is teljesen más lesz a bajnokság. Én egyszer voltam már ugye ilyen helyzetben még a Váccal, még azt hiszem az első évemben, igen. Szóval egyszer voltam már ilyen helyzetben, és az tényleg teljesen más, ott megváltozik minden, mert ugye heti két meccsünk van, és máshogy kell készülni egyből. Igazából ott szinte tényleg csak a meccseken van a fókusz, meg a labdás edzéseken, mert nagyon kevés idő van a meccsek között. Szóval amúgy azt az időszakot nagyon várom, de hát az még azért odébb van, és addig még rengeteg mérkőzést fogunk játszani, szóval addig meg majd biztos ez is alakul. De tényleg csak ezt tudom mondani, hogy szerintem itt alapvetően mindegyik kupára vagy bajnoki mérkőzésre ugyanakkor a hangsúly van fektetve.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és nagyon-nagyon szurkolunk, hogy úgy alakuljon tényleg minden a Thüringer csapatánál, ahogy azt eltervezted, és nagyon várjuk, hogy újra lássunk a magyar válogatott színeiben, erre hamarosan lehetőség is lesz. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
4: Én is nagyon köszönöm a meghívást, szép napot.
1: Neked is. Na és akkor, ha már szóba került a válogatott, akkor kicsit foglalkozzunk is. Ugye kijött Golovin Vladimirnak a kerete az Eurókupa 4-es döntőjére, ahol ugye majd Norvégiával játszunk az elődöntőben, és Romániával vagy Dániával, attól függően, hogy győztesen, vesztesen, és ott is mi születik az eredmény. Másnap helyosztó. Ugye a keretnek érdekessége, hogy újra ott van Böde Biro Blanka a keretben, ami egy nagyon jó hír. Márton Gréta most hiányzik sérülés miatt, illetve ugye a pályára már visszatérő Győri Lukács Viktória most nem lesz ott még a keretben, erről egyeztetett Golovin Vladimirral, hiszen így az ikrekre jut egy kis idő így a klub elfoglaltságok mellett, és ez teljesen érthető, azt hiszem. Milyen négyes döntőt vártok? Egyáltalán mi a súlya ennek a négyes döntőnek? Ugye azért egy Norvégia jön szembe az elődöntőben, ami azért egyrészt nagyon veszélyes dolog, hiszen nem szeretnénk egy rossz, negatív élménnyel menni majd a téli világeseményre, de közben ez egy felkészülési torna is, de érmeket osztanak érte, tehát ez ilyen fura helyen van megint, mint a szuperkupa, hova tegye az ember. Mit vársz, Gábor, te például személy szerint ettől a hétvégétől?
2: Igen, hát edzői szemmel nézve ez egy nagyon, hogy mondjam, ilyen sok kérdést tartogató, vagy hogy mondjam, sok felé megfelelni kell, meg szeretnék jól is szerepelni. Nyilván egy a világ legjobb csapata ellen van lehetőségem megmutatni magam, ugyanakkor csak régen találkozott a válogatott, de már a téli világversenyig alig-alig van lehetőség összetart, és ezt kell valahogy összegyúrni, vagy mixelni, meg hogy jöjjünk ki belőle, és az egésznek a leglényegesebb része, hogy a válogatotton mi látszik, meg utána milyen tapasztalatokat lehet leszűrni, és hogy hol tartunk, feltételezve egy nagyon komoly mérkőzést, és utána másnap nyilván a helyosztott, tehát azért ugye a 48 órán belül kell lejátszani két komoly mérkőzést, attól függ, hogy ki milyen állapotban jön a klubjából, szóval sok összetevő, illetve sok kérdés is van ebbe. Maga a keret az hát nagyon sokkal jobbat nem nagyon lehetne összeállítani, és azért ugye mindig tartsuk tiszteletbe a kapitány jogát, mert nagyon könnyű beleszólni, meg a saját vágyainkat beletenni. Kapusposzton nekem talán a Januri Kinga jutna eszembe, de hát megnézve, hogy kik vannak, és a Blani visszatérése, nyilván a Zsófi, illetve hát a jövőre gondolva a Bukovszkinak a meghívása teljesen egyértelmű. A balszélső körül kialakult, hogy mondjam, nem is tudom, szágát, azt pedig nem nyitnám ki, hogy most éppen miért ők vannak. Kapitány rájuk gondolt, én is azt gondolom, hogy ez a legjobb válogatott, amelyik éppen a legjobb formában van. Az biztos, hogy egy picit ilyen ködben szúrogatás élmény is azért benne van az emberben, hogy valószínű, hogy ez lesz.
1: Ugye nyilván ez egy olyan torna, ahol újra kicsit fel kell venni a fonalat mindenkinek, nyilván elkezdődött az idény, mindenki még így keresi a helyét valószínűleg a pályán, addigra azért sokan meg is találják már. De azért vannak jó formában lévő játékosaink, bőven akár csak a Mecidóról, ha beszélünk Albekannáról és Vámos Petráról, nagyon jó hírek jönnek tőlük, még hogyha Albekról azt is írt a Golovin Vladimir a kis blogjában, hogy azért egy sérüléssel küzd régóta, de ennek ennyire azért nagyon jó formát mutat, és nagy bizalmat élvez meccben. De a szélsőink rá is lehet mondani, hogy egyébként akik bekerültek, azok jó formában vannak, talán Faluvégi Dorottyáról nem tudjuk még, hogy milyen szerepet fog betölteni a Cseszeme Bukarestben, de azért ez a keret jól néz ki, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a válogatott egy úgy gyakoroljon a közelgő Európa-bajnokság előtt, és akár még ebből egy jó eredmény is kisülhet. Te mit vársz Peti ettől, a hétvégétől ilyen szemmel?
3: Igen, hogyha már említetted Faluvégi Dorottyát, ugye, bár külön nem tért rá kézem kezd, de ugye ő is hosszú idő után tér vissza a nemzeti csapat keretében, hogy nagyjából hasonló időintervallum után, mint Bödebíró Blanka. Ami nekem nagyon tetszett ebben a bizonyos blogbejegyzésben, amit te is említettél, az, hogy Golovin Vladimir úgy fogalmazott a norvégok kapcsán, hogy hát persze lehet azt mondani, hogy jó, hát akkor ha megint velük játszunk, és nyilván, hogy a világ legjobb csapata, és hát akkor itt ugye lehet ezen izgulni, de ahogy ugye ő fogalmazott, hogy ha közelebb akarunk zárkózni hozzájuk, mármint a norvégokhoz válogatott szinten, akkor abban segítség, hogy minél többet játszunk velük. És ugye hát már volt korábban példa arra, hogy franciákkal játszottunk felkészülési mérkőzést, amit aztán tudtunk kamatoztatni. Hollandok ellen sikerült mérkőzéseken belül jelentőset előrelépni. Most nyilván nem feltétlenül lehet azt gondolni, hogy akkor most játszunk egyet a norvégokkal, és aztán majd az Európa-bajnokságon papírforma a mi sikerünket fogja ígérni. Viszont az is tény, hogy tehát a világ legjobb csapatával játszani, én azt gondolom, hogy ebből csak tanulni tudunk, csak épülni tudunk. Most az, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után rögtön az első meccs az mondjuk Norvégia, és nem egy mondjuk egy európai középcsapat, ami ellen jobban lehetne gyakorolni adott esetben, esélyesként tudunk pályára lépni. Hát ez pedig ugye az adja, amire ugye szintén kitért Vova, hogy ugye a pozitívuma ennek az Eurókupa 4-es döntőnek az, hogy nem kellett bajlódni az ellenfelkereséssel. A negatívuma viszont az, hogy nem mi választjuk meg, hogy kivel találkozunk. Ugye azért ez talán félig meddig tekinthető tétmérkőzésnek, vagy súlya bíró tornának. Nevében az gyakorlás szempontjából talán azért inkább értelmezhető még így is, főleg úgy, hogy ugye azért még jó pár hónap van a kontinens viadalig. Viszont mindenképpen egy fontos állomása lehet, már csak ugye azért is, mert erre is Romániában kerül sor, ahol hát a csoportmérkőzésénk ugye mindenképp Erdélyben fog sor kerülni, és hát reméljük, hogy aztán a középdöntős szakaszban is érdekeltek leszünk. A keretről pedig még annyit, hogy én is azt gondolom, hogy most így pillanatnyilag nem feltétlenül az ismert előzményeket illetve azt tekintve, hogy mondjuk ugye Gyuri Lukácsvica effektíve most ért vissza a Győrbe is, most még nyilván nem feltétlenül tud beleférni az neki családi szempontból, hogy rögtön eljön a válogatottba, de hát ahogy Vova is fogalmazott, hogy amikor fog tudni, akkor majd jön, és bízunk benne, hogy ez azért akár már a következő összetartások valamelyikén még az EB előtt majd meg fog történni, mert azért azt hiszem, hogy az ő klasszisára nagyon nagy szüksége lenne még a csapatnak.
1: Igen, ez, amit behozza a szempontnak, ez nagyon fontos, amit Vova sokszor emlegetett, ugye, hogy ez az, hogy felkerültünk a legjobbak közé a térképre újra, az nagyon sokat segített abban, hogy ilyen tornákat lehessen kötni. Ezt most ugye nem mi kötöttük le, de hogy ezek a tornák egyébként nagyban szolgálják a felkészülést. Kicsit átfordulnék a hazai vizekre, mert hamarosan lesz még egy telefonos vendégünk az adás utolsó negyedére, a bajnokságra, főleg elsősorban most a női vonalra, de persze a férfikkel kapcsán is érdekel, hogy mit láttatok eddig a pályán, nyilván ez egy nagyon általános kérdés. Láttatok-e olyan meglepetést akár, pozitív vagy negatív értelemben olyan csapatot, olyan teljesítményt, ami váratlan volt, vagy igazából nagyjából erre lehetett számítani a szezon kezdetén. Nyilván itt majd ki fogunk térni olyan csapatra, ami biztosan jól kezdett.
2: Igen, és hát nyilván, ha említeni kellene, ami a nem is hogy meglepetés, hanem talán a nem várt és nem papírforma, az itt a Vasas-Fehérvári pontszerzése, és illetve győzelme, bocsánat, nem pontszerzése, hanem pontok szerzése, ami azért az Alba egy nagyon stabil középcsapatnak a tetejét mutatta tavaly, tavaly, és ott Fehérváron nagyon kevés csapatnak sikerült ebből a mezőnyből pontot szerezni, és a Nyitányon egy ilyen antré, amit a Vasas a Csabának a vezetésével elkövetett, az mindenképpen megsüvegelendő. A többi azért nagyjából papírforma, talán a mosomagyaróvári, hát hogy mondjam, szereplés, azt nem ezt gondoltuk a bemutatkozásképpen, de hát itt is tartom magam ahhoz, hogy itt két-három forduló elteltével azért nem vonjunk mérleget, meg főleg messze menő következtetéseket. Nyilván a pozitív vagy a negatív bemutatkozás után az erre való reakció mindig a lényeg, hogy ki hogy éli ezt meg, milyen következtetéseket von le, mi hogy tud ebből építkezni. Hát a Csabát ismerve biztos vagyok benne, hogy ott marad a talajon két lábbal, és építkezik, és a realitás talaján maradva néz előre. És ahogy én néztem, nem lesz túl könnyű a folytatásuk. Talán a Váccal játszanak, vagy az Esztergommal.
1: Igen, a Vác következik.
2: Igen.
1: Utána az Esztergom.
2: Igen, úgyhogy ez nem is kérdés számomra.
1: Jó is, hogy említetted Konkoly Csabát, hiszen itt van velünk a vonalban a Vasas női csapatának vezetőedzője. Üdvözlünk! Már meg is tenném az első kérdést, itt a stúdióban Danyi Gábor már elmondta, hogy ez egy nagyon nagy teljesítmény volt, hogy az Albafehérvár otthonában győzni tudtatok, de vezetőedzőként te hogy látod, minek köszönhető ez? Ugye azért a Albánál nagyon komoly egyéni teljesítmények voltak, akárcsak ha a kapust emeljük ki, vagy éppen Kovalcsik Biankát, voltak jó teljesítmények, de nálatok valahogy csapatként, mintha egységesebb lett volna a teljesítmény. De erős is meg, vagy cáfold meg, hogy te ezt hogy láttad vezetőedzőként?
5: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Közben hallottam itt Gábornak a dicsérő szavait, köszönjük szépen. Igazából mindenképp azt emelném ki, hogy nagyon koncentráltan készültünk fel erre a nyitó bajnoki mérkőzésünkre, mert eddig a Fehérvár folyamatosan dominált, akár nálunk, Pesten, akár a hazai pályán. Úgyhogy mindenképp arra törekedtünk, hogy ezt

0: abban reménykedtünk, meg abban bíztunk, hogy, hogy azok, amiket elterveztünk, azok, azok működni fognak, és hát most ez valóban pozitívan jött ki a végén nekünk.
1: Szia Csabi, akkor itt direktbe is gratulálok.
0: Szia.
1: És arra lennék kíváncsi, hogy a héten, tehát a mérkőzés követő edzésen, első vagy második edzésen mit láttál a lányaidon, hogy, mert az, hogy te tudod, meg elhiszed, az nem kérdés, hiszen ez a, ez a dolgod, megismerve téged, a hozzáállásodat, hogy, hogy egy szintet léptek, és hogy elhiggyék azt, hogy, hogy most már ilyen mérkőzéseken is van keresni valójuk, és ezt úgy nagyon reálisan tudják kezelni, helyre tenni, mert ugye ennélkül nem megy, mert esetlegesen a másik véglet, hogy valakinek esetleg túlzott lesz az önbizalma, De ugye ez anélkül nem megy, hogy a csapat ebbe nem kezd el hinni, hogy, hogy most már ezeket a mérkőzéseket is meg tudjuk nyerni, van keresnivalónk, és ugye ez az építkezésnek egy olyan nagyon lényeges része, hogy nem csak az edzés gyakorlatokban, hanem azon kívül is mindenki el tudja magába helyezni ezt a sikert.
0: Hát igen, ahogy mondtad, a hétindító edzés mindig nehéz a hétfőn, de azért ezt a győzelemet picit felülírja, illetve akkor azért mindig kellemesebb összejönni. Az biztos, hogy belefáradtunk, nem fizikálisan, inkább fejben, mert nagyon koncentrált játékot mutattunk. Én már más fórumon is kiemeltem, hogy 4 technikai hiba is eladott labdánk volt összesen, tehát ez nagyon, nagyon komoly szám. Ezzel a számmal játszottuk le a támadásainkat, és ez azt mutatja, hogy nagyon készültek a lányok abból a taktikai feladatokkal, meg azoknak a végrehajtásával és pontosításával, amire szükségünk volt ahhoz, hogy egy Albafehérvárt le tudjunk győzni. És hát igen, a hétfőt aztán utána, a délután az pihenő volt, de ettől függetlenül még ami így a csapatházat erről, hogy többen vagyunk szeptemberiek, úgyhogy születésnapokat ünnepeltünk az első 2 napban, a keddi edzésen is még. Úgyhogy ilyen szempontból egyrészt megérdemelt a jó hangulat, másrészt meg valóban azt tudatosítottuk már az első pillanatoktól kezdve, tehát itt a hét folytatásában, hogy a sikert is meg kell élnünk, és helyén kell kezelnünk, és tovább kell dolgoznunk ahhoz, hogy, mint ahogy te is mondtad már a bevezetőben is, hogy még messze menő következtetéseket ebből az egy győzelemből nem szabad levonnunk, ez saját magunkra vonatkoztatva is igaz, meg a 2 bajnoki fordulóból, mi majd ugye most játsszuk a másodikat a Vác ellen itthon, úgyhogy készülünk tovább, és dolgozunk tovább.
1: Sok sikert, és Isten éltessen mindenkit.
2: Így van, csatlakozunk.
3: Így van, én is csak csatlakozni tudok. Szia, Lengyel Péter, MTI Sport. Én arra lennék kíváncsi, egyrészt, hogy mi volt az eredeti célkitűzés az idényre nézve, illetve, hogy egy ilyen siker, az változtat-e rajta bármit, vagy ahogy mondtad is, hogy alapvetően ezért egy mérkőzésben nem szabad kiindulni, és ez nem szabad, hogy túl azon, hogy meg kell ünnepelni, nagyon komoly hatást gyakoroljon a csapatra.
0: Olyan stratégiai tervünk, köszöntelek én is, olyan stratégiai tervvel érkeztem, úgymond a Vasashoz, meg a Vasas vezetősége is egy olyan tervet tett elém, amikor 3 évvel ezelőtt elkezdtük a munkátokat, hogy ugye akkor jutottak fel NB1-ből, hogy stabilizálódjunk az NB1-be, aztán közelítsünk alulról a középmezőnyhöz, és hát most nem azért, mert ez eddig megvalósult, de tényleg ezen munkálkodtunk az elmúlt időszakban. És most itt átérve a célkitűzésre ebben a bajnoki szezonban ez egy olyan lépcsőfok lesz, amikor szeretnénk majd a középmezőnyhez tartozni. És ez egy ilyen alap játék, vagy illetve inkább úgy mondom, hogy alapkő volt, ami kellett ahhoz, hogy majd ezt a célkitűzést a lehetőségeink szerint a legjobban megvalósítsuk. Tehát ezt a fehérvári mérkőzést úgy képzeltük el, hogy ahogy már említettem, hogy nem mentünk biztosra, viszont azt mindenki tudta, és tudomásul vette, meg úgy készült erre a bajnoki szezonra, hogy kellenek majd olyan bravúr

0: pontok, bravúr, bravúros teljesítmények, akár idegenbeli, akár hazai mérkőzéseken, amikor például az első évenben, amikor ide kerültünk, akkor ugye az volt a cél, hogy bent maradjunk az NB1-be, és ott is kellettek bravúr pontok, mert akkor a kieső pozíciókért, illetve nem azokért, hanem azok elkerüléséért nagyon nagy harc volt, úgyhogy ott is kellett egy bravúr győzelem, akár a Vác ellen, akár döntetlenek, tehát ott nagyon nagy értékük volt az egy pontoknak. Idén most ezt így számoljuk, és így tűztük ki célul a csapat elé.
1: Hogyha erre a mostani keretre, ha ránézem, mi lehet majd a csapat erőssége? Ugye nem sokat változtatok a nyáron, viszont akik jöttek, azok kifejezetten erősítést jelentenek, elég itt akár a teljeségigénye nélkül Ogonovszki Esztert kiemelni, aki Spanyolországból tért haza, vagy éppen Csapó Kincsült, egy rutinos NB1-es kapust, aki a NEK-tól érkezett. Milyen csapat lehet ez majd ez a vasas idén? Mi lehet a fő erőssége?
0: Az erőnk az lehet, hogy nagyon jó az öltöző, egyrészt, tehát egy olyan csapategységet és olyan keretet sikerült összeillesztenünk a vezetőséggel, hogy emberileg is már nagyon összecsiszolódott, és jó a társaság. A másik pedig az, hogy amit említettél, hogy igen, viszonylag kevés változtatás volt, az pedig a taktikai precizitásunkat tűztük ki idén úgy célkitűzésként, hogy mindenképp pontosabbak legyenek a lejátszott játékaink, mind védekezésben, mind támadó taktikai szempontból. És hát igen, az érkezőket pedig úgy igyekeztünk kiválasztani, meg hozzárakni ehhez a már 3 éve együtt dolgozó kerethez, hogy ők olyan hiányzó láncszemeket pótoljanak, vagy olyan láncszemeket tudjanak esetleg tehermentesíteni, akik az év során vagy a nagyobb terhelésnek kitett, tehát a nagyobb terhelés miatt könnyebben vagy többször fáradhattak be esetlegesen a végjátékokra. Úgyhogy igen, mindkét játékos, akit említettél, de említhetném Schneider Évát is, aki ugye balkezesként érkezett a csapatunkhoz. Mindenképp olyan erősítések, hogy picit a rutin, meg picit a taktikai repertoárnak a bővítése miatt érkeztek.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad velünk, és nagyon sok sikert kívánunk a Vasasnak az egész idényre.
0: Köszönjük szépen, köszönöm szépen.
1: Sziasztok. Köszönjük szépen, szia! És a végére egyetlen kérdésem maradt feléd, Gábor, hogy egy kicsit, ha már így a élvonalra, hazai élvonalra ráfordultunk, akkor mesélj kicsit arról, hogy a NEK a milyen csapat lesz, hogy nagyon főleg a női vonal nyilván, akire rálázza, hát mind a két nemnél nagyon-nagyon nehéz meccsekkel kezdtek a csapatok, hiszen ugye a férfiak a Veszprémmel, a lányok pedig a Győrrel és a Ferencvárossal játszottak az elején, ami nyilván egyiknél se volt a NEK az esélyes. Egyrészt hogyan lehet ilyenkor ezt így kirázni a fejekből, hogy nyilván nagy pofonok, de pozitívumokra kell fókuszálni, és jönnek a fontosabb meccsek, és egyébként mondjuk milyen csapatot látsz röviden idén annak a csapatánál?
2: Ezt már előtte, nem is csak a mérkőzés után, már a vereség tudatában, nyilván a kalkulálható vereség tudatában, hanem előtte már úgy kell kommunikálni, hogy egy meghosszabbított felkészülés. Tehát a felkészülés része ez a két bomba erős, és minden pillanatát csapatok ellen élvezni kell, és tanulni, és tapasztalni, így kell felfogni, így is fogtuk fel egyébként. A női bajnokságban nyilván egy tavaly eldőlt elég korán, hogy sikerül a bennmaradás. Most is egy hasonló tervezünk, egy nagyon kiegyenlített bajnoksága, főleg az alsóházban. Jó pár olyan csapat van, akivel reálisan föl tudjuk venni a versenyt. Ugye csak kizárólag fiatal játékosokkal, magyar fiatal játékosokkal, 70-80%-ban NEK a neveléssel vágunk neki. Remélem, hogy még egyet tudunk lépni és erősödni, és esetleg a középmezőny alját meg tudjuk célozni reálisan. A fiúknál szintén egy nagyon komoly váltás volt Sótonyi László, nagy büszkeségünkre a szövetségkapitányi posztot megkapta és betölti, ezúton is gratuláció neki, teljesen megérdemelten, de a NEK-án is marad bizonyos részmunkaidőben, és Lehőt Zoltán személyében az eddigi segítője veszi át, ami azért szakmailag, emberileg abszolút megérdemli, és ott van, és alkalmas rá, de az átmenet soha nem könnyű. Ugye a Sótonyi Laci nagyon magasra tette a mércét, de biztos vagyok benne, hogy folytatván azt, hogy egy stabil NB1-be maradás, szintén hasonló alapelvekkel a játékosoknak a minősége, mennyiségét tekintve egy folyamatos játékos nevelés az alapkoncepció egy folyamatos NB1-es tagsággal. Ezt várom, hogy remélem idén is folytatódik.
1: Szurkolunk a NEKA csapatának is. Adásunk végére értünk, illetve egy közös projekt végére is, hiszen a 40x20 kézilabda podcast itt a Nemzeti Sportrádióban elhallgat. Nem maradnak kézilabda nélkül majd a Nemzeti Sportrádióban, hiszen lesz saját kézilabda műsora, magazinja a Nemzeti Sportrádiónak, úgyhogy mindenképpen hallgassák majd ezen a frekvencián továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, és a 40x20 sem fog eltűnni. Figyeljék majd a közösségi médiát, illetve a M4 Sport oldalait, hiszen közvetlenül az Eurókupa után érkezünk egy megújult podcast formátummal, kicsit magasabbra is rakjuk a lécet, amennyire ez lehetséges, de itt most ez volt az utolsó 40x20. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm Gábor, köszönöm Peti, hogy itt voltatok velünk nem csak most, hanem már számtalan alkalommal. Felsősorolom azt a sok kollégát, akik ebben a projektben részt vettek velünk az utóbbi években, utóbbi időszakban. Megújulunk, jövünk még, hallani fognak minket. Köszönjük, hogy most itt voltak velünk. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Hazánk egyik legemblematikusabb sportcsaládjával évek óta terveztem egy portrébeszélgetést. A szülők külön-külön is szekérderéknyi érmet szereztek, az olimpiai ezüst és bronzérmes világ és Európa bajnok párbajtőrvívó Imre Géza, valamint felesége, a magyar női kézilabdázás ikonikus alakja, olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok Kökény Beatrix két roppant tehetséges gyermeket nevel. Sokáig éppen a szülők tekintélyes eredmény listája jelentette a legnagyobb terhet. A ma már a Van Veszprém és a férfi kézlabda válogatott játékosa Imre Bence vállán, és lányuk Imre Szofi számára is, aki korosztályos világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok, ráadásul tehetséges kézilabda kapus az MTK-ban. De a vaskos múlton túl mit hoznak magukkal otthonról? Mit hordoznak a génjeikben? Kiben és hogyan keverednek a szülők klasszikus képességei? Ezekről a kérdésekről nem tudtunk és nem is akartunk elugrani, sőt a szülői féltés és az izgalom kérdései is terítékre kerülnek, de talán a legkényesebb téma is az, hogy a szülők két olimpiai ezüstérmét, netán elveszített aranyát, miként dolgozta fel a család együtt. Erről is szó esik a Profil legújabb, a Kökény Imre családdal készült portrébeszélgetésében.
3: Büszkeség, hogy azért, amikor így kirepülnek. Jó, hát valahogy jó munkát végeztünk, azt megállják a helyüket. Hát jó, lehet, hogy mondjuk nem lesz belőle egy díjnyertes séf, oké, nem ez a cél. Na, de azért nem hal éhen, meg mit tudod.
4: Hát nem, mert van a telefonja is tud rendelni. Tehát azért nem hal egyébként éhen, tehát magának azért nem nagyon főzött, pedig mindenféle okos eszközt kivittünk, hogy tudjon. De
3: komolyan?
4: Hát az Airfire szerintem egy nagy találmány.
3: Igen, igen, igen, igen. És hány szó volt bekapcsolva?
5: Az első két hétben volt talán bekapcsolva, két alkalommal utána.
3: Igen, ez szokott lenni az ilyen háztartási eszközök sorsa.
5: Igen, úgyhogy nem kellett annyit takarítani az airfryert.
3: Milyen jó dolog is ez. Igen. Azért nem titok, hogy mi ezt a találkozót szerveztük, hogy hát, ha össze tudjuk hozni Németországban. Hát nem volt egyszerű, de egyszerűen nem jött össze, pedig mindenféle naptáregyeztetéseken túlestünk, mert azért megnéztem volna ugye azt a kis kuckot, ahol te ott ezt a önálló életet megkezdted. De tényleg neked, Gézu, volt aggodalmat, hogy a fiat hogy fogja megállni a helyét? Tehát nem tudom, hogy...
6: Csak az volt.
3: Csak az volt.
6: De nem értem a múlt időt.
3: Ja, oké. Okay. Ja, most végül Veszprémben is végül csak megtalálok helyét. Szóval nem tudom, amikor az ember így látja a gyerekét így felnőni, és tényleg gyakorlatban kimerem jelenteni, néha azt érzi, hogy úristen, életképtelen lesz. Tehát hogy aztán valahogy mégis megoldják. Szóval ezt hogy rendezted le magadban?
6: Ezt meg nem egészen értem, hogy hogy oldja meg, de valahogy megoldja, ez igaz. Vannak nekem kétségeim ebben kapcsolatban, de valahogy működik a dolog. Egyébként jó érzés azt látni, hogy azért most már tényleg ilyen felnőttként, és amikor hazajönnek, akkor is most már felnőttként lehet velük beszélgetni. Néha.
3: Az mind múlik, hogy éppen milyen felnőttként.
5: Nem értem, miért nézett rám.
3: Te vagy az, akivel ezt nehezebb megmondani.
5: Hát igen, szerintem
6: jó ötletekkel áll elő.
5: Igen, én vagyok.
3: Például.
5: Nem, igazából én, tehát alapvetően szerintem én vagyok az a gyerek kettőnk közül. A Sofitól egyrészt félnek, tehát a Sofia, ki Németországban úgy hívják ezt, hogy séf, azaz a főnök otthon, tehát tőlem meg annyira nem, de alapvetően szerintem én vagyok az, aki érzelmileg talán ingadozóbb így a kettőnk közül, és sokkal többször van, nem az, hogy rossz kedvem, de hogy azért nem mindig van teljesen jó kedvem, meg nyilván azért én hazaviszem sokszor a munkát, szóval én otthon sokat beszélek kézlabdára, nem kéne, de sokat beszélek és panaszkodok nekik, legyen az bármit érve, szóval bármilyen kapcsolatban, úgyhogy talán velem van ilyen szempontból most így, hogy így hazaköltöztünk, vagy voltunk otthon mindketten, vagyunk otthon mindketten, így így velem van talán a több probléma.
3: Ebben a közegben nem hazavinni a munkát, azt szerintem majd, hogy nem lehetetlen, nem? Tehát, hogy mindenki masszívan benne van a napi aktuális sportban, adott feladatkörben. Egyedül ő az, aki nem tudja letenni ezt az ajtóban? Nektek sikerül?
4: Szerintem egyikünknek se sikerült, tehát mindenki hazaviszi igazából. A Sophie tényleg egy nagyon tudatos, meg nagyon jól felépíti a kis saját életét. A Bence meg még ahhoz képest, hogy a Bence idősebb, ő még nagyon gyerek, még nem gondolkodik így előre. Sophie az gyerekkora óta egy ilyen komolyabb gyerek volt, és hát azt mondta Bence, hogy félünk a Sophie, tehát igazából nem félünk, csak amikor Sophie-nak rossz kedve van, akkor tudjuk, hogy akkor őt nem kell felhívni telefonon, nem kell vele beszélni, ő el szeretne vonulni, egyedül megoldani ezt a dolgot, tehát ebben más, igazából akkor nem zaklatjuk. Tehát például van egy meccse, ami nem úgy sikerül, akkor tudom, hogy én nem is fogok hívni, mert akkor nincs jó kedve, nincs is kedve erről beszélni, aztán másnap a beszél róla, ha nem.
3: És vajon abban a korban, amikor ti kezdtetek, Kopetka Béla bácsi?
6: Igen.
3: Tehát ő mit tudott? Mi volt az a varázs, amitől olyan nagyon-nagyon sokáig tulajdonképpen összekötött veleteket ez a sportág?
6: Szerintem ilyen szempontból ez talán most is megvan, hogy ez a megszeretetni a sportágat, és az, hogy szól a gyerekekhez az adott edző, szóval ő jól szólított meg legalábbis biztosan. De
3: azt mondjuk, hogy te is tőrözőként kezdtél, aztán
6: igen. De mindenféleképpen ez benne van, hogy tudják megfogni, hogyan tud velük kommunikálni, és valóban egy kicsit most már változik a mostani gyerekeknek a hozzáállása, vagy az értelme. És nem rosszabbak vagy jobbak, hanem mások egy picit, és meg kell tanulni ezt az edzőknek, hogy másképpen kell egy picit hozzájuk szólni, más a kommunikációs szint, más a szavakat is kell esetleg használni, de azért lehet őket is venni a sportra.
3: Igen, de megtanulják, szóval most eszembe jutott mondjuk például Lawrence László és az ő stílusa. De hát, hogy ő ma kapta munkát, Köke, szerinted?
4: Hát ő szerintem ma nem hiszem, hogy kapna munkát, és még azt sem hiszem, hogy nem tanácsolnák el itt az egész sporttól az ő. Hogy mondjam, ilyen nagyon szabad szájú, hát igazából, ha ma úgy vesszük, hogy amit mi kaptunk verbálisan, az ma nem állná meg a helyét, de mi ebbe akkor nem gondolkodtunk, elfogadtuk, mert azért a nagy rész azért ilyen volt az edzőknek.
3: Mondjuk meg, hogy ez volt a világ, amiben felnőttünk.
4: Igen,
3: nem?
4: Igen.
3: Tehát ezt nekem is meg tudom erősíteni, igen, tehát, mi ugyanígy éltük
4: tehát
3: meg.
4: Biztos vannak olyan szituációk, vagy voltak a múltban is, amikért emberek mondjuk, akiket sajnálok, sportolók, mert olyan helyzetbe kerültek. Nem azt mondom, hogy természetes, de majdnem, hogy természetes volt, hogy velünk így beszélt az edző. És az volt, hogy megerősödtünk ebbe, vagy feladtuk. Uh-huh. És általában megerősödtünk, mert ez volt a világ. És nem mentem haza panaszkodni, mert 17 éves volt, amikor felkerültem, hogy hát a Laci bácsi csúnyán beszélt velem, mert hát anyukám megmondta, hogy hát ő az edző, hát ő, szóval, hogy nem
3: mert
4: voltak
3: ilyen. Az volt a helyzet, hogyha az ember mondjuk panaszkodott volna, akkor azt látta, hogy oké, akkor kívül tágasabb, és jön helyetted valaki más, nem? Tehát, hogy volt egy hát, ilyen jellegű.
4: Igen, ez is volt, de mondom, hogy otthon is azt tanultam, hogy a pedagógusnak és az edzőnek mindig igaza van, tehát hogy éreztem sokszor, hogy egy igazságtalan, de igazából el kellett fogadni, és be kellett állnom a sorba. Mondjuk szerintem egyébként ez jó hatással volt így utólag rám, akkor nem éreztem annak.
3: Jó, hát a fegyelem kialakulásában azért ennek biztos, hogy volt szerepe. Ja. Volt olyan, hogy otthon azt mondták a szülők, hogy az edzőnek igaza van? Tehát fogadjuk el.
5: Szerintem nagyjából mindig így volt egyébként. Igen. Tehát egyrészt szerintem ez egy kicsit ilyen tanító módként is működött náluk, hogy bármi is van, az edzőnek van igaza. Azt gondolom, hogy ez a jó mód, vagy én is ezt vallom, hogy egy szülőnek inkább arra kell terelni a gyereket, hogy te tegyél többet az edzők, mint hogy mindig az edző a hibás. Dolgoztam olyan edzővel gyerekként, akik akik még úgymond a régebbi generáció, és volt egy-két úgymond csúnyább szavuk esetleg, de nem úgy vettük, még szerintem az én generáció nem úgy vettük, aki úgy vette, az elment, és az úgymond csúnya szóval lemorzsolódott. Aki meg ezt így elfogadta, meg így megtanulta kezelni, az meg megragadt, és ott maradt. És szerintem ez az, amit anya mond, hogy ez a mai generációban már a gyerekek nagyon, nagyon érzékenyek, és nagyon könnyen megsértek, illetve a szülők is már talán tényleg így nagyon, nagyon érzékenyek az ilyenre, és emiatt talán sok gyerek vagy abba hagyja, vagy elmegy, és az se jó, hogyha egy gyerek 15 évesen az 5. klubjában van, mert az nem előrelépés szerintem.
3: Igen, az valóban valószínűleg neki se, és hosszú távon nyilván a klubváltások miatt senkinek sem jó. De olyan érzés nem volt bennetek sose? Persze, nektek könnyű, hát ti már nektek sikerült, meg minden. Nem volt ilyen érzés benned, Szofi, hogy ők egy másik nézőpontból nézik a te problémádat? Vagy talán engedted, hogy nézzék?
7: Nem, úgy nem volt ilyen érzés bennünk. Szerintem mindig is jól látták a helyzeteket, szóval, hogy nem volt ebből fakadóan így probléma, ha ezt látanak. És tényleg az, hogy minket is próbálnak, vagy erre neveltek, hogy inkább először mi tegyünk, mint hogy mindenki mást okolnánk, és ebben szerintem mind a ketten így mai napig így dolgozunk, meg így éljük a mindennapjainkat is, meg hát tényleg a sportba, szóval nem.
3: Mikor éreztétek meg először azt, és annak a terhét és súlyát, hogy itt vagytok ti ketten, két egyénileg is nagyon-nagyon sikeres sportoló, és mind a két gyerek elindult ezen a versenyszerű úton. Tehát ez most már ennek a felesett tréfa, hogy úristen, ennek az összes terhét viselni kell, hogy kik vagyunk mi, és kik lesznek ők, és hogyan lehet ezt rájuk nem tenni, a környezetet ezt lehetőség szerint erről leválasztani. Hány év betelt ez, és szerintetek mikor jött el, ha ez a pillanat eljött, Géza?
6: Ez nekik volt igazából inkább teher, nem nekünk, hanem nekik volt ez rossz, hogy megkapták, hogy a szüleik miatt esetleg előnyt élveznek, vagy könnyebb nekik, bár inkább nehezebb volt nekik, szóval igazság az, hogy ez inkább valóban teher volt, és amikor ezt megkapták, azt visszahallották, az nekik nem esett jól. Eteve küzdöttek egy pár éven keresztül, hát a Bence volt főleg, aki talán még hangosabban kapta ezt, és...
3: Volt ilyen konkrétan? Volt ennek kézenfogató?
5: Most így személyesen nem emlékszem, de úgy azért nyilván az interneten még mai napig, tehát most már nyilván kevesebb a...
6: Én most is olvastam valami hozzászólást, okosan elolvastam egy-két hozzászólást itt a átigazolás ügyében, és akkor a válogatott kapcsán, és akkor ott volt, hogy azért ott is még mindig ez jött, hogy a anyuka kedves fia, szóval egyszerűen. Szóval nem tudok mit kezdeni, ezen tényleg csak nevetni lehet, mert szerintem kiharcolták maguknak, és bizonyították, hogy valóban megérdemelten vannak ott. És egyébként hozzáteszem, hogy mi tényleg soha nem szóltunk egy pozitív szót valaki, hogy az ő érdekünkbe.
3: De azt azért az ember egy ilyen nagy döntő előtti éjszakán az végig gondolja, hogy azért ez körülbelül vajon nekik most ott belül milyen terhet jelent, és hogy ne nyomja őket össze az, ha nem úgy sikerül. Ti azért ott voltatok a világ csúcsán.
4: Ez egy nagyon érdekes, hogy az ember, ha a saját sikereire harcol, azt nem éli meg úgy, mint amikor én a Gézu miatt izgultam, és a gyerekek miatt még triplán izgulok, és rajtam nagyon is látszik,
3: hogy én... TV-közvetítésekben keresik az arcotokat. Ilyen félszínű szokott lenni körülbelül az arcodat.
4: Igen, de hát, hogy nekem ez borzasztó. Tehát én annyira tudok izgulni értük, hogy hát ez már tényleg... nem egészséges néha. Úgyhogy nem is tudom, hogy ezt majd hogy fogom tudni levetkőzni. Amik ilyen kisebbek voltak, akkor én is ilyen játékként fogtam föl tényleg, hogy a saját örömükre csinálják, és tényleg, ha ügyesek, akkor örülünk, ha meg kikapnak, akkor nem baj, majd nyernek legközelebb, de most azért már ilyen olimpián, a Bencénél, vagy világbajnokságon, a Szofinak is egy csomó meccse olyan, hogy izgalmas, hát neki is azért a válogatottban ő ugye sokkal sikeresebb egyébként az utánpótlás válogatottban, mint a Bence, mert ő kétszer volt Európa-bajnok, és egyszer volt világbajnoki ezüstérmes, meg világbajnoki bronzérmes, ugye Bencének egy világbajnoki ezüstérme van.
3: Na tessék, itt, na tessék, ugye?
4: Ugye, és azokat
3: biztos,
4: is...
3: Biztos, hogy erős rivalizálás köztetek még.
4: És ezeket megélni már akkor azért ott már komolyabb történetek voltak, persze, hogy nagyon-nagyon izgulunk, úgyhogy nekik sokkal könnyebb, mint nekünk, mert ők tudnak tenni azért, hogy a pályán
3: azért
4: megoldják.
3: Nem tudom, majd mondják el, ők ne könnyebb. Tehát azért anya-apa múltjával ez könnyű? Most őszintén, Szofi, de tényleg?
7: Szerintem már elértünk ahhoz a ponthoz, hogy ez ne zavarjon minket, és ne legyen rajtunk teher. Nyilván tudjuk, hogy milyen eredmények vannak mögöttük, de szerintem mindenképp a magunkért akarunk, hogy még jobbak legyünk, még nagyobb eredményeket érjünk el, szóval én már nem élem meg ezt így tárként.
3: Szóval te le tudtad tenni ezt a apa vagy anya árnyékát típusú dolgot, ugye? Igen. És amikor az embert az évkézilabdázójának választja 2024-ben, akkor onnantól te már a saját jogodon vagy, Imre Bence?
5: Én úgy gondoltam már előtte is, hogy ezt kiharcoltam, szóval ez nem minden egó nagy képviség nélkül. Én azt érzem, hogy az Európa-bajnokság és a kvalifikáció az olimpiára az volt az időszak, amikor ezt be tudtam úgymond biztosítani úgy magamnak igazából, meg úgy az embereknek, hogy akkor most már úgy itt vagyok én, és nem miattuk, meg nem,
3: hanem nem a saját jogodon.
5: Ő gyerek, igen, de egyébként ezt ők is utána nyilatkozták, hogy megmondják is úgy, hogy most már úgy jönnek oda gratulálni nekik, hogy mond, miattam, úgyhogy ezek nyilván jó érzések, de ami nem zavart feltétlen annyira, tehát nem volt soha az, hogy emiatt extrémen rosszul éreztem volna, de nyilván nem azért kezdtünk el kézilabdázni, mert hogy mondjuk miattuk, vagy bármi, hanem szerintem mind a ketten akartunk is, én nagyon korán ugye, de utána Szofi is azért elkezdte, és hogyha nekem volt is egy olyan időszak, hogy abba akartam hagyni, de aztán végül azért az ő segítségükkel, tehát azért ott kellett segítség tőlük, hogy azért ott egy kicsit mondták azt, hogy ne hagyjam abba, mert tehetséges vagyok. Úgyhogy visszatérve szerintem ezt már ki tudtam harcolni, de nyilván ez most mondhatnám, ha olimpiai bajnokok lettünk volna Párizsba, akkor se valószínű, hogy mindenki elégedett lenne most. Tehát az...
3: Én azért tudnék két embert, aki elégedett lenne, biztos vagyok.
5: Igen, ez a kicsit talán, amiben talán kicsit irigyelem anyáikat, nem tudom náluk, hogy volt, de szerintem náluk az egy kicsit másképp volt, hogy ugye a mai ez a média, ugye, hogy minden hír nagyon gyorsan jön, sok hír van, sok hírt kapnak az emberek, emiatt pont tegnap beszélgettem az egyik volt válogatottban egy csapattársammal, Lékai Mátéval, és írtam neki egyet, hogy elkérte tőlem a két évvel ezelőtti portugál meccset, és hát én tudtam, hogy hol kell keresni, mert azért párszor visszanéztem. És akkor így gondol, igen, és akkor hát ugye most azért nem a legjobb korszakát éli azóta a válogatott,
3: Sajnos,
5: és főleg ez az év, ez nem úgy sikerül eddig. És pont mondtam, hogy két év alatt mennyit változott az embereknek a véleménye akár velünk kapcsolatban, és hogy így a válogatottal kapcsolatban, hogy tényleg akár ugye most egy edzőváltáson megyünk keresztül, meg tényleg, hogy azért ott majdnem azt mondom, hogy mi voltunk abban a pár hétben a királyok, aztán most meg mindenki azt mondja, hogy a kézilabdában minek fektetünk ennyi támogatás, meg stb., mert hogy ezt nem érdemeljük meg, ezt nem gondolom így. Igazából ez nyilván ez mindig az adott eredményt, csak kicsit szomorú is, hogy persze, hogyha nem vagy annyira sikeres, akkor ez sokszor jó is, hogy elfelejtik gyorsan, de általában sajnos az megmarad az emberekben. Amikor meg sikert érsz el, azt meg azért könnyebben felejtik az emberek.
3: Érdekes, ugye, hogy azon, hogy nagyon könnyen túllépünk, pedig hát én azért édesapátok és édesanyátok szárnyalását újságíróként végignézhettem, és tényleg elképesztőek voltak azok az évek minden szempontból, és ez a tartósság is. De ugye van itt egy kérdés, amit velük kapcsolatban mindig szoktak emlegetni, ugye, hogy két olimpiai döntőt hoznak mindig szóba. Ti ezt valaha kibeszéltétek, hiszen mind a kettőjüknek azt gondolom páratlanul sikeres pályája van, és hát csinálja utánuk bárki, tehát mindig ezt szoktam mondani. De valaha adott esetben az a Sydney döntő, vagy ez a riói döntő itt családon belül szóba került?
5: Akkor kezdem én. A Sydney döntő nagyon kevés szám, mert nem, még akkor ugye úgyhogy nem éltünk a húgommal, és semmiatt így nem nagyon éltük át, és most láttam, nem tudom, hogy én láttam, én emlékszem, hogy kazettán megnéztem, így a meccsét anyáknak, nem tudom, a Sydney döntő, kazettán, még én pont én, avaj még belekerültünk, meg voltatom kazettán, és azon néztük, de úgy inkább az csak, hogy mondják nekünk, de igazából így, persze, fenn van a neten, meg tudtuk nézni, de hogy így nincs meg előttünk az, hogy még nem tudjuk úgy átélni, mert akkor ugye nem éltünk, és inkább, és nagyon sokan mondták nekünk annó, meg most is a szurkolók, akik legfőképp kézilabda szurkolók, hogy anyáik csapata, stb. De hogy így az így nagyon nincs meg előttünk az a kép, de ettől függetlenül...
3: Annak a fájdalma, vagy amit ezzel kapcsolatban a közvélemény mond, az tulajdonképpen hát, mondhatni, igen, nem érint meg.
5: De hát nyilván megérint, de hogy igazából úgy tényleg úgy nem tudjuk, hogy az anyának úgymond milyen érzés, ott még mondjuk 2016-ban úgy azért az nyilván másod, akkor már nem is az, hogy 5-6 évesek voltunk, hanem már azért úgy én voltam 13, te voltál 12 már, úgyhogy azért azt már úgy feldolgoztuk.
7: Néztétek a
5: tévét? Néztük.
7: Igen, úgyhogy... én anyával voltam, hogy
5: jó. Én meg edzőtáborban voltam egy kicsikét, de az, ami úgy így megmaradt, meg úgy apa versenyei. Úgyhogy igazából így anyát, én egyre emlékszem anyát, talán egy debreceni gála meccsen láttam még tojára úgy kézilabdázni, de úgy...
3: És ügyes volt?
5: Úgy emlékszem, hogy igen. És azt mondom, pont nem is nem akarok butasra mondani, hogy dánok ellen játszottak, úgyhogy...
4: Sydney döntő.
5: Igen, a Sydney döntő is szóval. Úgyhogy, tehát nyilván az akkor is, akkor még kisebbek voltunk, nem voltunk...
4: Igen, szerint, 2010-ben.
5: Igen, szóval még 7-8 évesek voltunk, szóval igazából úgy anyai nincs, anya a meccsé nincsenek így nagyon megelőttünk.
3: Ez neked, Sofi?
7: Hát, igen, azt ugye hát anyával együtt, hát néztük,
3: összekapaszkodva
7: volt a másik vagy szobában.
3: Hogy? Vagy ő elfordult, vagy
4: kiment?
7: Anya kiment a szobában, és emlékszem, hogy az egyik barátnőm is ott volt, ő meg kiment az erkélyre, és én voltam az egyedül, aki így nézte, de így fél szemmel mertem nézni. Igen, azt ott anyával együtt éltük át annak a szomorú végfejletnek a jelentét, és igen, valóban, amit a Bence mondott, hogy ezt azért jobban át tudtuk élni, mivel hogy már azért tényleg hát így már kezdtünk felnőni, de hogy már nem az, hogy tényleg kicsik voltunk. Anya azért ugye szokott mesélni, néha így előbukál ez a történet, de valóban azt nem tudjuk úgy átérezni, hogy ez neki mennyire lehetett fájó. Én meg hát ugye sokszor felmerül, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha a mostani kézilabda az ugyanilyen eredményeket érni, és akkor így hogy mondjuk második, de hogy azért mégiscsak most meg azért ráfogadnánk.
3: Hát, persze, mondjuk azt mondom, tehát tessenek utánok csinálni, és akkor nem lehet panaszkodni. A világ egyik legelegánsabb nyilatkozata mégiscsak hozzád fűződik, ez a 8 percig olimpiai bajnoknak éreztem magam. Állottok még egyáltalán és mivel? Vagy ez már azért annyira távol kerül? Hogy az ember most már a gyerekeiben éli meg tulajdonképpen ezeket a dolgokat?
6: Abszolút nem. Szóval már ez egy kicsit azért tényleg most már a belegondolunk 10 éve lass.
3: Már az is új is.
6: Igen,
3: már jó is. 10 éve.
6: Igen. Szóval itt távolodik el, és már csak a szépre emlékezünk.
3: Például az, hogy egy évvel korábban meg egyéni bajnok lettél. Tehát ott a világ tetején voltál. Azért az...
6: Igen. Volt ilyen is.
3: Az is lehetne valódik? Azért az...
6: Hát, nem, ezek jó emlékek persze, de ugye a napi életben azért ebben foglalkozom, hogy hú, most hányszor nyertem, mit nyertem, vagy mit nem. Vannak más tényleg fontosabb részei az életnek, vagy nem az, hogy fontosabb, mert másképpen fontos, inkább talán ez a jobb. És inkább izgulunk a gyerekek meccsein.
3: Persze, hát azt látom.
6: Nem, tényleg szívesebben nézem most már őket, vagy járok ki más eseményekre, szóval már nem a múltból élünk, vagy nem a múltba élünk.
3: De, hát, de ugyanakkor meg nyilván, hál' Istennek, ez egy olyan mag, amire minden más is épül, és ha rájuk nézek, akkor tényleg egészen elképesztő elegye mind a két gyerek, mindkettőtöknek, és ha a képességeket nézzük. Szóval olyan, amit az ember felismer, hogy fú, de jó, hogy azért ezt mit, hogyha az ingényeimből hoztam volna, ezt talán esetleg tőlem. Tehát mind a kettő a maga nemében, azt gondolom, hogy nagyon éles. Didi cserjék.
4: Hát van olyan, amit persze az ember lát, hogy... Tehát szerintem a Bence az tényleg, főleg amikor még kisebb volt, de most is szerintem tiszta Gézu így kinézetre, bár sokan mondják, hogy ugye a szeme az enyém, ugye az arcából is, de hát én látom azt a gyorsaságot, amit biztos, hogy nem tőlem örököl, tehát az édesapjától. Szofiba látom azt a tudatosságot, ami a Gézuba benne van, Bencébe azt a játékintelligenciát, ami bennem volt. Úgyhogy azért látok bennük, így magunkra ismerünk, és a Bence egy kicsit szerencsésebb volt, mert mindenkitől a jót balkezes, ugye, jó gyors, jó magas a tugrik. Szofinak a mozgás koordinációja az enyémre hasonlít, de hál' Istennek, ő vele már foglalkozott atléta edző kiskorában. És
3: úgy éreztem, azt, mintha egy kicsit negatívan csomagoltad volna
4: hát most. Az negatív, hogy az én mozgás koordinációm az szörnyű volt, és ugye
3: egész sokat kihoztál belőle.
4: Hál' Istennek most már kicsiként foglalkozott velük atléta edző, és azért ez nagyon szépen kijavította a mozgását, úgyhogy ő is már hát fény évekkel előrébb van tőlem, mert én mindig mondom, hogy én ennyi idősen hány kiló voltam, ő hány kiló, de azért nehezebb nálam, mert izomzata sokkal nehezebb. Hát nekem ebben a korszakomban, emlékszem, nem volt vádli, meg nem volt semmilyen izomzatom, mert erre annyira még
3: nem is érti az ember, hogy ezeket az eredményeket hogy hoztad össze, ha minden ilyen negatív volt. Köszönjük szépen, hogy ebben egy picit beleláthatunk, és megéreztük ennek a csodálatos hátterét, ennek a dinamikáját, hogy végül is nektek milyen szépen és kereken alakul a pályafutásotok, amihez nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.
2: Az elmúlt fél órában Kökény Beatrix, Imre Géza, Imre Bence és Imre Szofi hazánk egyik legsikeresebb sportcsaládja volt a Profil vendége. Köszönjük a figyelmüket, és búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
1: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánló. Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: A negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott. A migrációról és az energiaválságról is tárgyalnak a V4 országok vezetői. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
8: Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyeddöntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat előzőleg 28 éve szerepelt utoljára VB-n, és 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Megszerezte első gólját Gazdag Dániel új csapatában a New England Revolutionben, amely 2-1-re nyerte a New York City vendégeként, és Sallói Dániel is góllal járult hozzá az együttese a Toronto szintén 2-1-es Nashville elleni hazai győzelméhez az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai Changwonban zajló parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsik 3 puskás versenyszámban indul a VB-n. Az R1-ben, vagyis a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában az első két helyért közvetlen indulási jogot.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász Vándor gyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Közlekedés. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es és az 57-es kilométer között szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan! Időjárás. Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Ez itt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral. Egy érdekes futballmérkőzéssel foglalkozunk a mai adásban. A magyar labdarúgó válogatott pont 60 éve 1966. szeptember 7-én Hollandia ellen játszott 2-2-t Európa-bajnoki selejtezőn. Ez önmagában még nem indokolná, hogy ezzel a mérkőzéssel foglalkozzunk, viszont ezen a találkozón játszott először a holland nemzeti együttesben a nagy, későbbi aranylabdás Johan Cruyff. Így most erről a meccsről fogunk beszélgetni, és nem csak erről a meccsről, hanem erről a korszakról is.
2: Igen, inkább a korszakról. Én is köszöntöm a hallgatókat. A magyar labdarúgó válogatott az 1966-os angliai világbajnokságon a negyeddöntőben esett ki. 66. július 23-án Sunderlandben 2-1-es vereséget szenvedett a Szovjetuniótól. 4 évvel korábban a chilei tornán ugyancsak a negyeddöntőben és ugyancsak Baróti Lajossal a kispadon a csehszlovákoktól szenvedtünk 1-0-ás vereséget.
1: A közvélemény ezúttal is nehezen emésztette meg a kiesést. Számos vélemény szerint le kellett feküdnünk a ruszkiknak.
2: Igen, szóbeszédet is költött hozzá a Pesti utca. Idézem, akkoriban jelentek meg Budapest utcáin az új trolik, ezeket kaptuk a Sunderlandi vereségért cserébe. Baróti Lajos szövetségi kapitány távozott a csapat éléről, ráadásul elég kínos körülmények között. A szakvezetőt még a pálya szélé megkérdezték, mi a vélemény a mérkőzésről, mire felindultam, válaszolt, idézem őt. Hagyjon békén, nem bírom én ezt idegekkel, Magyarországon én leszek a bűnbak, a bitanga, hazaáruló, mert megint kikaptunk a ruszkiktól. Csinálja az, akinek több szerencséje van, én már nem vagyok szövetségi kapitány.
1: Hát ezzel a nyilatkozattal csak az volt a gond, hogy Baróti a BBC riporterének mondott le.
2: Igen, és ezért az őszhajómestert eltiltották. Hiába írt 40 oldalas jelentést a világbajnokságról. Egyébként ez benne van Tóczenesi Attila Baróti könyvében. Az MLS-ben nem tárgyalták meg ezt a jelentést. A Lajos bácsi a 3 hetes adriai üdülést követően az ürömi szőlőjében tett vett, aztán 1967-től az Újpesti Dózsa edzője lett az életére szóló könyvben. Később ezt mondta erről az időszakról. Sokszor megkérdezték tőlem, melyik a kedvesebb csapatom, az 1962-es vagy az 1966-os. Mindkettő kedves, de az angliai érettebb volt, tele 25-28 éves meghatározó játékosokkal. Aztán megint ugyanaz történt, mint annyiszor, a szövetségi kapitányságom alatt jöttek a szovjetek.
1: Hát minden esetre a Magyar Labdarúgó Szövetség már a kiesést követő hónapban döntött az utódlásról.
2: Igen, 1966. augusztus 10-én ezt eképpen fogalmazta meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége keddi ülésén Ilovszky Rudolf előterjesztése alapján tárgyalta a válogatott csapat őszi turnéját. Baróti Lajos szabadságon van, így Ilovszky megbízást kap szövetségi edzői minőségben a csapat körüli teendők végzésére. A legjobbak mellett, mint ahogyan korábban a Vasasban Baróti karolta fel, pályedzőként egy Európa-bajnokságon 1964-ben 3. hely, és egy VB-n 66 negyeddöntő segítette a kapitány munkáját. Ilovszky Rudolf 1 héttel a holland-magyar előtt a képesportban nyilatkozott a miénk VB-n mutatott játékáról. Ezt mondta, idézem, akaraterő, erőnlét, küzdőképesség, technika dolgában nem vallottunk szégyent. A 4 mérkőzés közül 2-n egészen jól játszottunk a másik 2-nek, sajnos csak a 2. félidejében. Az új kapitány leszögezte, változatlanul tovább kell folytatnunk azt a tudatos és kemény munkát, amit klubcsapatainkban már 3 éve végzünk. Válogatott együttesünk csak így tud előbbre jutni. Állítom, hogy a magyar 11 semmivel sem gyengébb, mint bármelyik ország válogatottja. Javítani való természetesen akad, s ezek közül nagyon fontos, hogy a helyzeteket nem csak kidolgozni kell, hanem értékesíteni is. Hozzátette. Úgy érzem, a játékrendszer a VB-n nem jelentett problémát, a játékosok megértették, hogy arra az adott esetben szükség volt. Biztonsági rendszer kétségtelen, de védekezőnek nem lehet nevezni, hiszen Káposzta, Szepesi, Mészői, Nagy, Matesz, Rákosi és Albert feladatkörének megfelelően 60-70%-ban támadó szerepet játszott. Ismétlem, ez a rendszer a VB-n szükségszerűnek bizonyult, hiszen olyan extraklasszis csatárok ellen óriási rizikó lett volna egy az egyben felvenni a küzdelmet, mint Pelé vagy Eusebio.
1: Még ha Pelé nem is játszott ellenünk, de helytálló volt a véleménye?
2: Teljes mértékben, ugyanakkor a képesport riportere úgy vélte, a játékosokkal szemben morális követelményeket is kell támasztani, erre a szakvezető így reagált. Minden erőmmel azon leszek, hogy a játékosok megtiszteltetésnek, sőt kitüntetésnek vegyék a válogatottban való szereplést, az akarattal és a küzdőképességgel egyetlen játékosnál sem lehet probléma. Ismerve a fiúkat, ez így is lesz. Nem tagadom, mindehhez klubedzők további fokozott segítségére van szükség. Kiroszka azt is megjegyezte, a jövőt, a legközelebbi jövőt illetően messze menően figyelembe kell vennünk a játékosok egyesületbeli szerepkörétsednek megfelelően kialakítani a válogatott játékát, szerkezetét.
1: Aki tud olvasni a sorok között, az érthette, mit mond Dilovszky.
2: Igen, Barót ugyanis korábban azt szerette volna, ha Görös János visszavontan játszik nem abban a szerepkörben, mint Újpesten, de Titi nem kedvelte a posztot, és Barót nem is vitte ki a világbajnokságra. Tihi Lajos ugyan ott volt, de a bal összekötővel a kapitánynak korábbról datálódóan nem volt felhőtlen a viszony, Angliában pedig csatárként Bene Ferencet és Farkas János részesítette előnyben. Varga Zoltán pedig Angliában sérültet jelentett, sokak szerint már akkora disszidálását fontolgatta, pedig a jobb összekötő vállalt minden posztot, akár kényszer jobb szélsőt vagy jobb fedezetet játszott. Az őszmester rezignálta, hogy ezt meg a torna után. Ott álltam az egy kicsit megsértődött Tihivel, a rejtélyes sérülésekkel bajlódó Vargával, a felkínált posztot visszautasító Göröccsel. Ha már Görögy, szeptember 3-án az újpesti Dózsa Milánóban az Internacionálé vendége volt, a lilafehérek 3-2-re győztek a mezőn legjobbjának, Titi bizonyult. A Népsport ezt írta, játékállor rutinos karmesterként irányította a csapatot.
1: Hogyan zajlott a felkészülés?
2: Az EB selejtező előtt a keret Budapest válogatott néven Zágrábban játszott edzőmérkőzést, az első félidőben a Dinamo Zágráb 2-0-ra vezetett, az első gólt Lesről szerezte. A mieink a második játékrészben fordítottak 3-2-re. A szünetben Ilovszky azzal küldte ki a fiúkat, nem mehetünk haza vereséggel. Utána pedig elmondta, azért sem cserélt, mert azokra bízta a javítást, akik a hátrányt összehozták. Az MLS elnöke Hegyi Gyula hozzátette, a hollandok elleni EB mérkőzés előtt nagyszerűen szolgálta a felkészülést ez a találkozó. Az A csapat még egy edzőmeccset játszott, ugyancsak 2 gólos hátrányból győzte le 4-3-ra az utánpótlás válogatottat. Ilovszky csapatot hirdetett a hollandok ellen, Varga kapta a jobb fedezett posztot, Farkas lett a bal szélső. Az újdonsült szövetségi kapitány indokolt, Varga már teljesen egészséges, jó formába lendült. Jó magam, azék közé tartozom, akik azt állítják, hogy a 4-2-4-es játékrendszerben Varga kitűnő fedezet lehet. Nagy az áttekintő készsége, a helyzet felismerése, mindkét lábával nagyszerűen bánik a labdával, és elég jó a szerelő készsége is. Feltétlenül egyetértek azzal a megállapítással, hogy játékfelfogását le kell egyszerűsíteni, felesleges technikai trükkökre nincs szükség, mert ez némelykor a csapatjáték gyorsaságának az akadályozója. Középpályás játékos, aki védő feladaton kívül elsősorban irányító, előkészítő lesz, de szükség esetén felzárkózik és befejezi a támadásokat. Sokat várok

0: Irovszky elmondta, tisztában van az Ajaxra és a Feyenoordra épülő holland válogatott erényeivel, ugyanakkor nem tagadta. Küzdelmes, nagyaramú mérkőzésen legalább egy gólos magyar győzelmet várok, sőt, jó játékot is.
1: Mit tudtak akkoriban a hollandok?
0: Az ellenfél májusban idegenben nagy meglepetéssel legyőzte Skóciát, Franz Hoekstra egyenesen így fogalmazott: a holland csatárok olyan ellenőrizhetetlenül röpködtek a pályán, mint a falevelek a viharos szélben. Az ellenfél kapitánya, Georg Kessler látta a világbajnokságon a miénket, és ezt mondta: a magyarok változatlanul remek futballt játszanak, ötletes, sziporkázó a támadójátékok, de mégsem túlságosan nehéz őket legyőzni, mert elég sok gólhelyzetet kihagynak, és nem szeretik, ha keményen játszanak ellenük. Úgy vélem, ha Albertet kikapcsoljuk, sántítani fog a csatárjátékuk. Nem állt az önbizalom hiány, idézem, noha a magyarokat tartjuk esélyesebbnek, mi is győzelemre pályázunk, és azt is elmondhatom, az Ajaxra épült csapatunk erős, egységes.
1: A magyar sajtóban először találkozunk bizonyos Johan Cruyff nevével.
0: Vékonyka gyerek, írta róla Peterdi Pál a Képesportban. Ezt írták róla egyébként, az Ajax 18 éves szélső csatára, a jövő nagy ígérete, kitűnően bánik a labdával, jól lő, elég gyors.
1: Hát nem indult különösebben jól Ilovszky kapitányi karrierje.
0: Hát nem bizony, a nemzeti együttes az akkoriban még a kontinens elitjétől távol lévő Hollandia elleni idegenben is EB-s selejtezőn csupán 2-2-es döntetlent játszott, és erre még az sem mentség, hogy Johan Cruyff ellenünk góllal mutatkozott be, és két gólos hátrányt kellett ledolgoznunk, mint az előkészületi meccseken, teszem hozzá. Együttető volt a vélemény, sikerült ugyan az ellenfél játékát lelassítani, de a sajátunkét is. Ráadásul Varga fedezetjátéka hagyott kívánnivalót maga után, ezt a Ferencvárosi is megerősítette. Úgy vélem, hogy jelenleg ebben a feladatkörben nem vagyok többre képes. Nagyon szokatlan számomra az ilyen nagy területen való játék, sokat kell rohannom, nagyobb a felelősség hátul. Magam is éreztem, hogy nem mindig tudok felzárkózni a támadásokhoz, illetőleg ha felmentem, nem mindig értem idejében vissza. Nem tudtam megfelelően beosztani az erőmet, és szünet után alaposan elfáradtam. Így aztán, amikor a 16-os közelébe értem, már nem volt erőm a lövéshez, és nem tudtam megoldani azokat a technikai finomságokat, amelyre friss állapotban feltétlenül képes vagyok, ha a csapat érdeke azt kívánja, hogy továbbra is fedezett legyek, készséggel vállalom, de ugrásszerű javulást ne várjanak tőlem.
1: A hazaiak mennyire voltak elégedettek a döntetlennel?
0: A holland csatár Sjaak Swart, ő az Ajax emblematikus csatára egyébként, így látta a mérkőzést: 2-0 után azt hittem, kibújok a bőrömből örömömben, biztosra vettem, hogy legyőzzük a nagyhírű magyarokat. Ne vegyék szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy volt a játéknak olyan időszaka, amikor akár 4-0 arányú vezetésre is szert tehettünk volna. Aztán egyszerre csak döbbenten vettem észre, hogy remek védelmünk lendülete, rombolókészség egyre inkább alább hagy, a magyarok pedig fergetegesen támadnak. Nekem is zihált a tüdőm, próbáltam hátul segíteni, de kevés sikerrel. Elfáradtunk, szinte ólomlábakon mozgott az egész csapat. A végén már nem mi, hanem a magyarok tehettek arról, hogy 2-2 lett a vége. Mi szerényebb képességű játékosok vagyunk, de ennyi gólhelyzetet nem hagyunk ki. Társa Klaas Nanninga ezt mondta: Pécs csodás gólja szárnyakat adott nekünk, őszintén meglepett, hogy némelykor bizony szabadon vehettük át a labdát, és az is, hogy a magyarok csapatjátéka az első félidőben nagyon lagymatag volt. Nem tudom, mi volt a magyarokkal, főleg a csatárokkal, az viszont nagyon elgondolkodtató, hogy hány gólhelyzetet teremt a magyar válogatott akkor, ha tudásához mérten játszik.
1: Mit mondott Ilovszky?
0: A dánok elleni selejtező előtt a szövetségi kapitány kijelentette: noha néhány játékos teljesítményével egyáltalán nem vagyok elégedett, különösebb változtatást nem tervezek, módot akarok adni egyik-másik játékosnak a javításra. Ám azért hozzátette: azt is megmondom azonban, hogy a dánok elleni találkozó egyik-másik játékos számára esetleg utolsó lehetőséget jelenthet. A Képesportban a vereséggel felérő döntetlen okait boncolgatta Peterdi Pál, és szerepel egy mondat, amelyről utólag megállapítható lehet, hogy ez volt az igazi ok a döntetlenre. Idézem: sétáltunk Rotterdamban. Egy kanyar után fantasztikus látványt árult elénk. 11 csodálatos füves pálya terült el szorosan egymás mellett egy óriási parkban. 100 és 100 apró gyerek sietett az edzésre, a szerelésüket már otthon felvették, fekete-sárga csíkos mezben, bőrszeges cipővel taposták a kerékpárt. Erre mondhatjuk utólag, na igen, a holland iskola.

0: Hát minden esetre nem csak Johan Cruyff mutatkozott be ellenünk, hanem az ezt követő évtizedekben nem is egy világsztár.
1: Igen, a 16 éves Diego Maradona 1977. február 27-én Buenos Airesben lépett pályára Argentina-Magyarország 5-1. Maradona gólt ugyan nem szerzett, de nem egy esetben villantotta meg klasszisát az idővel 94-szeres válogatott.
0: Lionel Messi nem csak Magyarország ellen, de Budapesten esett át a tűzkeresztségen.
1: Ellenünk nem volt szerencsés a később ötszörös aranylabdás a 2005. augusztus 17-i Magyar-Argentinon. A vendégek 2-re nyertek egyébként. Vancák Vilmossal akaszkodott össze. Markus Merk német játékvezető 65. percben kiállította a világbajnoki címig és 201 válogatottságig jutó zsenit.
0: Cruyff és Messi később aranylabdás lett, Maradona is az lett volna, de akkor még ugye dél-amerikaiak nem kaphatták meg, és az aranycsapat ellen is bemutatkozott egy ugyancsak Európa legjobbjának választott játékos.
1: A már VB ezüstérmes aranycsapat 1951. október 24-én a Népstadionban 4-1-re legyőzte Csehszlovákiát, az ellenfélnél ezen a találkozón lépett pályára először a legjobbak között József Mazopust, az 1962-ben aranylabdás fedezett.
0: És későbbi világbajnokok is elmondhatják, hogy címeres mezben Magyarország volt az első ellenfél.
1: Két 2014-ben világbajnok német labdarúgó is ellenünk debütált, az 1954-es VB döntő 51. évfordulójára 2004. június 6-án Kaiserslautern-ben rendezett Németország-Magyarország mérkőzésen, amelyet egyébként 2 góllal Magyarország nyert meg 2-0-ra, a középes Bastian Schweinsteiger a 46. a csakár Lukás Podolski a 62. percben állt be csereként, előbbi 121, utóbbi 130 válogatottságig vitte.
0: És később világbajnok kapust is avattunk.
1: Igen, az 1934-ben aranyérmes Gianpiero Combiról van szó, igaz, ő nem szívesen emlékezett a magyarokra és Budapestre, mert 7, azaz 7 kapott góllal mutatkozott be 1924. április 6-án a Hungária úton Magyarország-Olaszország 7-1.
0: De nem ő az egyetlen olasz, akinek nem hozott szerencsét a magyarok elleni bemutatkozás.
1: Így van, az Európa bajnok 1968-ban Európa bajnok VB ezüstérmes 1970-ben Luigi Rivaról van szó, a csatár is vereséggel kezdett 1965. június 27-én a Népstadionban Magyarország-Olaszország 2-1.
0: Taka, ez volt már a sporttörténelem. Köszönöm szépen Turi Gábor nevébe is a figyelmüket, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Kreml Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István nevében és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bizonyára sokan követték figyelemmel, hogy mire mennek kosaras lányaink a WNBA sztároktól hemzsegő Egyesült Államok ellen a berlini világbajnokság negyed döntőjében. Nos, a tisztes helytállás lehetett a cél, végül fölényesen 108-56-ra nyertek a favorit amerikaiak. Első és mindmáig egyetlen NBA játékosunk Dávid Kornél pedig itt van velünk a vonalban. Elsőként vele elemeznénk csapatunk erényeit, hibáit, és hát persze nem feledve, hogy 40 év 1986 után sikerült ismét 8 közé jutnunk egy világbajnokságon. Szervusz Kornél, szeretettel köszöntelek.
4: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket.
3: No, hát igen, igazából jogos, mert sokszor természetesen nézhetnek is minket az online felületükön. Ez alkalommal most telefonunk, tudunk téged kapcsolni, de nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, hiszen azért ez a világbajnokság nyilván nem csak ebből a mérkőzésből állt, ugye összesen 5-ször játszottunk, és 2 nagy különbségű vereség között azért 3 remek győzelmet arattak a milányaink, méghozzá talán azt is mondhatjuk, hogy ugye, hogy magasan jegyzett Európán kívüli csapatok ellen, de természetesen most még az ember ilyenkor benne van egy ilyen nagy arányú vereségnek az íze. Általában ilyenkor, ha most egy játékos lejön a pályáról egy ilyen mérkőzés után, segíts nekünk az emlékeidet előkotorni, hogy mi van benne, milyen érzet, kudarc inkább, vagy az egész tornának a sikere, tulajdonképpen azért azt hiszem, hogy az elért összeredménynek a nagyszerűsége, szóval milyen, vajon mi zajlik most a lányok fejében?
4: Először is egy óriási dolog történt, hogy 8 közé kerültünk a világbajnokságon. Én azt gondolom, már ez megsüvegelendő, hiszen ez fantasztikus teljesítmény. Az, hogy a világ legjobb csapata ellen, az Amerikai Egyesült Államok ellen léptünk pályára, és tőlük kaptunk egy nagy verést itt a végén. Én azt gondolom, hogy ezen azért meglepődni nem lehet. Amikor lejön az ember a pályára, akkor mindig azon gondolkodik, legalábbis én azon gondolkodtam, hogy mi lehetett volna változtatni, vagy hogy lehet volna szorosabbá tenni ezt a mérkőzést. Az egész torna, úgymond értékelése az későbbre marad. Én azt hiszem, ilyenkor még egy kis bosszúság van a fejekben, hogy mit kellett volna máshogy csapatként és egyénileg is, de aztán azt gondolom, hogy nem sokkal később, amikor már ugye megtörtént az átöltözés, és ha vissza mindenki a szállodán vagy a dolgára, akkor azért nagy boldogsággal örülhet mindenki ennek az eredménynek, hogy ilyen szépen sikerült a 8 közé kerülni a csapatnak.
3: Oké, szóval akkor összességében nyilvánvalóan az idő lesz, hát bizonyos szempontból a gyógyír, amikor az ember perspektívából kezdi nézi azt, hogy még ennek a vereségnek is mi volt az előzménye, jól értem, amit mondasz?
4: Igen, így van. Igen, el kell egy kis időnek telnie természetesen, hiszen erre azért emlékezni fogunk jó pár évig, bár remélem, hogy nem kell annyit várni, hogy ismét ide kerüljön a női kosárlabda válogatott, hogy egy világbajnokságon 8-ba juthat. Ugye egy 40 év telt el azóta, hogy ez megtörtént. Bízom benne, hogy ez egy jó dolog kezdete, és a következőkben is tudunk versenyképesek lenni.
3: Igen, ugye a 40 évet te is említetted, és szeretném is, hogyha itt a beszélgetésünkben majd egy picit kitérnénk arra, hogy vajon mi minden történt, mi változott meg, és minek a lenyomata lehet most valójában az, hogy van egy ilyen tényleg nemzetközi szinten is abszolút magasan jegyzett válogatottunk, tényleg a világ legjobb 8 csapata közé kerültek a mieink, ami valóban 40 éve nem történt meg. Nyilván azért az amerikai válogatott egy egészen más súlycsoport, és ugye amikor a franciák ellen készültünk az első mérkőzésre, én nagyon sokféle taktikát, javaslatot hallottam szakemberektől, akik azt mondták, hogy hát azt a mérkőzést már ugye előre el kellett engedni, és a következő egyébként sorsdöntő mérkőzésekre koncentrálni. Ezt nem hallottam az amerikai mérkőzés előtt, értelemszerűen azért sem, mert ugye itt már egészen más volt, hogy úgy mondjam, a kihívás. De vajon a két nagy csapat ellen pályára lépő válogatottunk tudott-e, vagy akart-e, vagy képes volt-e szerinted más mentalitással pályára lépni?
4: Én azt gondolom, hogy igen, az első mérkőzés az általában egy-egy ilyen tornán mindig egy ilyen fill-out mérkőzés, amikor az ember találkozik főleg egy olyan csapattal, mint a francia, aki a végső győzelmi esélyekre is törhet, úgymond az amerikaiak mellett, hogy mégis milyen a torna hatása, nagy druk jön ki ilyenkor általában a csapaton, a lányokon egyénileg is, és aztán, hogy megyünk előre a tornán, az látszott a mérkőzéseken, hogy annak ellenére, hogy bizonyos mutatókban sajnos nem sikerült előre lépni, főleg az eladott labdák, akik szerintem a legnagyobb problémát jelentették az egész tornán, de minden másban, önbizalomban, egyénileg és taktikailag is én azt hiszem, hogy próbálták hozni a lányok azt, amit kértőjük az edző, és az kezdeti druk az ilyenkor lehet, hogy nem is rossz, hogy az első egy erős ellenfél, és onnantól pedig a többi ellenfélel pedig egy nagyon jó szoros mérkőzéseket kell játszani és lehetőleg nyerni, és ez sikerült is. És az amerikai mérkőzés az természetesen már egy olyan szituáció, amikor ugye hogy az egyenes kieséses rendszer van, már 4 közés ugye jutásért játszott egy csapat, és akkor egy teljesen más, mint egy csoport első vagy egy csoport első mérkőzése még az elején. Itt pedig természetesen meg kell próbálni, amint lehet felvenni a fonalat, amit látunk, hogy talán csak a második negyed volt az, ami itt arra hasonlított, hogy kéne kosárlabdázni egy ilyen csapat ellen, de hát ebben ezt hosszan lehet becsíteni, hogy miért van ez, ha lesz egy kis idő, akkor erre itt elmondom a véleményemet.
3: Abszolút. Abszolút van. Tényleg van idő, úgyhogy nyugodtan bele is kezdhetsz.
4: Hát az amerikai csapat, ugye azt mindenki láthatta a mai mérkőzésen, és egész évben is egy teljesen más ritmusban, más sebességben játszik, mint a többi csapat a világon. Ez egyrésztről köszönhető az adottságoknak, amik a játékosoknak egyénileg megvan. A másik részről pedig az a rendszer, ami ugye felépítettek Amerikában, nem csak a női, hanem a férfi mezőnyben, és többi sportágban, de ezt nagyon jól tudott, hiszen nagyon jó képben vagy az amerikai eseményeket, mert többet töltötték itt. Tehát egy teljesen más megközelítése van a dolognak, és mindig azt mondom, amikor meglepődünk azon, hogy milyen sebességgel és hogy játszanak ezek a csapatok, ezen azért lepődünk csak meg, mert mi nem ezen a sebességen és nem ezen a szisztémában edzünk. Az edzés szisztémá és az edzés sebessége megnő abban a pillanatban, már nem lesz meglepő az, hogyha egy mérkőzésen ilyen sebességkülönbség van, hiszen ezek a lányok, az amerikaiak ilyen sebességgel edzenek, ilyen sebességben nőnek fel, ilyen sebességben kell döntéseket hozniuk, ilyen sebességekkel kell reagálniuk bizonyos dolgokba, és ezzel sajnos mi nagyon ritkán találkozunk, mármint a hazai pályákon, igen. És egyrésztről ugye az adottságok szempontjából is egy nagy különbség lehet egyénileg, másrésztről pedig ugye nincs olyan mennyiségű kiváló játékos vagy merítési lehetőség, amikor egy gyermek vagy egy középiskolás csapatban is ha a tehetség kevésbé is van meg ott a játékosokban, de egy biztos a sebesség, a harcolás, az akarat, azok a tényezők, amik alapja a kinti versenyzésnek, azok már gyerekkorban beléjük ivottak. Magyarországon és a többi országban is lehet látni, hogy erre vannak törekvések szerencsére, hogy ezeket a ritmusokat és ezt a ritmust felvegyék, de ez én azt gondolom egészében kell ezen már gyerekkorban is változtatni, amikor az ember bekerül egy utánpótlás rendszerbe, hogy a sebesség az, ami nem csak kosárban, más sportágban is alapként szerepel, a harcolás, a küzdelem, a vetődés, úgymond felszántjuk a párt, ezek mind-mind olyan dolgok, amik természetesek bizonyos részén a világnak, nálunk pedig mindig ezt emeljük ki. Úgyhogy szerintem itt lehet keresni a legtöbbet, és természetesen meg kell próbálni szorosabbá tenni egy ilyen mérkőzést. De még egyszer mondom, le a kalappal a lányok ellen egyénileg is, csapatként is, az edzők előtt is, hogy mindent beletettek. A klubedzőkkel, akik nap mint nap küzdenek ezekkel a dolgokkal, és ezeket a lányokat próbálják olyan szituációba és olyan helyzetbe hozni, utána a válaszokban a legtöbbet hozzák ki magukból. Azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon öröm a magyar kosárdából, hogy ide eljuthatunk, és végre a kosárdáról tudunk beszélni, és a kosárda kap egy nagy nyilvánosságot.
3: Ez abszolút így van, és ez nyilván az egész sportágnak, és nem csak a női kosárdának tesz nagyon jót. És köszönöm, és örülök is, hogy elkezdted egy picit lebontani itt a hagyma héjait, amikor az ember a magvát keresi annak, hogy mi az amerikai kosárlabdázás tényleg a világhoz képesti titka, mert itt tényleg arról beszélünk, hogy mintha egy más sportágat játszanának mindenkihez képest, hát ugye nem véletlenek ezek az egészen elképesztő sorozatok, amivel ugye az amerikai válogatott benne van, ugye az elmúlt 4 világbajnokságon aranyérmes csapatról beszélünk, 33, illetve az olimpiákkal együtt 68 meccses győzelmi sorozattal büszkélkedhet ez a válogatott, tehát ez azt hiszem, hogy tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy egy másik liga. De ugye nyilván nem arról van szó, hogy egy amerikai sportoló tehetségesebbnek születik, hanem amit te is mondasz a rendszerben, és abban biztosan nem fogjuk tudni velük soha fölvenni a versenyt, hogy mekkora a merítés. Ugye hát ez egy nyilvánvaló dolog, de ebben a képzési szisztémában ebben vannak ezek szerint olyan tartalékok, amit át lehetne venni, és mi a módja annak, hogy ez bekerüljön, és ezt az elképesztő sebességet, amit te mint alapvető különbséget itt most vázoltál, ezt el lehet kezdeni elsajátítatni a gyerekekkel egészen kicsi korban, mert ugye itt nem csak a fizikai sebességkülönbség, amit én a gondolataidból leszűrtem, ugye, hanem a kognitív, a döntési gyorsaság, az is egy egészen más szinten van.
4: Igen, valahol egyik a másikból kell, hogy következzen, hiszen többször láttuk azt az amerikai csapatnál már itt tornán is, hogy sokkal gyorsabban reagálnak lepattanókra, sokkal gyorsabban reagálnak, sokkal jobb a kéz-karkom koordinációjuk, gyorsabban odaérnek szituáció, mint ha olvasnánk jobban a játékot. Tehát ezek egyrésztről ezek azok a dolgok, amiket ugye lehet tanítani, de másrésztről lehet fejleszteni, és harmadrésztről, hogyha ez szokik hozzá a gyermek már minél gyors korábban, akkor ezeket a dolgokat szépen lehet egymásra építeni és fejleszteni. Csak ezt tudom mondani, nem egyszerű a helyzet, azért hozzá kell tennem, mert itt a merítésre azért vissza kell kanyarodni egy pillanatra, mert ugye nálunk általában egy csapat, amikor bekerül egy utánpótlás rendszerbe, ott különböző adottságokat, tehetségekkel kerül szembe egy-egy játékos, nem beszélve arról, hogy milyen érettségi szempontból készül hozzá, tehát nem tud olyan szinten sokszor edzeni sem, ami kellene ahhoz, hogy amikor jön a versenyhelyzet, akkor megfelelően gyorsan tudjon reagálni, és megfelelően gyorsan tudjon fellépni. Egészében én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabbá kell tenni a játékot, függetlenül attól, hogy milyen a meditési lehetőség, függetlenül olyan, hogy milyen a csoportoknak az összetétele. Erre kell ösztökélni a gyereket, de ez az kell, hogy az alapok meg legyenek tanítva, és legyenek súlykolva, gyakorolva, hiszen hiába gyors a játék, ha nem tudunk pontos passzokat adni, ha nem oda megy a labda, ahova szeretnénk, már akkor is, amikor nincs védő, nem beszélve, amikor védő van. Tehát egy csomó olyan dolog van, amihez az alapok nélkül indulás, megállás, dobás, stb. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyors játékot eredményesen és hatékonyan tudjuk játszani.
3: Ez nyilvánvalóan az oktatásképzés minőségi javulását jelenteni, és erre nagy szükség van, és nyilván hát ezeket a módszereket, vagy magát a módszertan nyilván át lehet hozni, és el is lehet sajátítani meg, ahogy mondtam, megtanítani a fiataloknak. Mi a helyzet, Kornél, a genetikával? Hiszen azért ugye, amikor találkozott most a magyar női válogatott, akár Dél-Koreával, akár Japánnal, akkor láttuk, ugye, hogy bizonyos nemzeteknek hát nincs meg az a magassági előnyük, ennek olykor örültünk is bizonyos tekintetben. helyzetben. Viszont látod-e azt, hogy ebben egy Közép-Európában születő fiatal lány ma adott esetben, de persze beszélgethetünk a fiúkról is, fel tudja venni genetikában a versenyt az amerikaiakkal, meg egyszer mondom, nyilván a merítés azért más, tehát sok gyerekből több a nagyon magas, mint a kevesebb gyerekből, de hogy ebben a

0: tekintetben szerinted van-e reményünk arra, hogy igen, ez előbb-utóbb nem lesz akadály?
1: Én azt gondolom, a mostani lány csapatnak, mi csapatunknak az volt az egyik nagy erőssége, hogy senki ellen nem kellett úgymond hátrányban játszani, mármint magasságban, adottságban, hiszen nagyon jó szerkezetű csapatunk van. Ezt láttuk már az olimpiai selejtezőkön, ott is egy nagyon kicsi múlt az olimpiára való kiutás. Itt most a világbajnokságon is láthattuk, hogy én azt gondolom, hogy magasságban, erőben, helyel közel úgymond a lányok megvannak. Az agresszivitás, az önbizalom hiánya, itt is én azt gondolom, hogy mentünk a tornán, itt is lehetett látni azért. Ebbe a korosztályban, ez a korosztály már nem szenved olyan nagy úgymond önbizalom hiányban, hanem itt szépen inkább a ritmus és annak felvételének az idejét kell lerövidíteni, hiszen itt mernek vállalkozni, mernek ütközni, mernek odaállni az ellenfélen, és ez nagyon fontos dolog. Tehát én azt gondolom, nagyon, nagyon jó szerkezetű csapatunk volt ilyen szempontból, és én azt hiszem, hogy azt mondani ma a világban, hogy csak magassággal, erővel lehet elérni eredményeket, akár fiú, akár lány oldalon, ez már nem igaz a kosárban, az a sportág, ami rendkívül nagy mértékben fejlődik, és változott az elmúlt 15 évben. Itt már nem kimondta azokat a kimondott posztokat, hogy center, magas ember, alacsony ember, látjuk, hanem a játék össze mosódott mind a lányoknál, mind a fiúknál. Itt már magas emberek dobnak hárompontosokat, a kicsik bemennek és centereznek, úgymond. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami a játék előrelépését szolgálja és fejlődését szolgálja, tehát nincs még egy ilyen sportág, csapatsportág, amiben ennyi változás történik, ugye nem beszélve a Steph Curry féle NBA-ben, hogy a hullámról, hogy a három pontosok szerepel mennyire előtérbe került az elmúlt 15 évben. Szóval nagyon változik a játék, és igenis fel lehet venni, én azt gondolom, Közép-Európával is, és Európa elitjével is egyre jobban egyénileg is azt a verset, ami eddig még olyan messzinek tűnt.
0: Akkor egy picit valóban itt a változást is megragadva, miben látod a különbséget a között, a válogatott között, amelyiknek valóban egy ponton múlt ugye legutóbb a olimpiai kvalifikációja, és már akkor is úgy éreztük, hogy ennek a válogatottnak ez járt volna, de hát nem szívesen tépek fel sebeket, de tudjuk, hogy honnan bukták el a lányok ezt, és viszont azóta pedig egy legalábbis a külső szemlélő számára egy organikusan fejlődő és egy önbizalommal telibb csapatot láthatunk, amelyiknek sikerült ugye értelemszerűen a világ bajnokság kvalifikációja, illetve a világbajnokságon is ugye azt a teljesítményt láttuk, és olyan csapatok ellen is, akár Korea, vagy különösen Japán, amelyek azért korábban gondot okoztak. Tehát itt ez nem telt el túl sok év, és mégis azt látjuk, hogy egy más lelkületű női válogatott van a pályán. Én így érzékeltem legalábbis.
1: Igen, én is így gondolom, és ennek az egyik legfontosabb ismérve a csapat kémia, ami nélkül nem működhet egy csapat. Ezt én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerep van nem csak az egyéneknek abban, hogy alakítsa ki egy csapat kémiáját, tehát hogy illeszkednek egymáshoz a játékosok a pályán és a pályán kívül, hanem az edzőnek is nagy szerepe van, mennyi hangsúlyt fektetnek arra, hogy a játékosok és az adott játékos ismerje és tudja, hogy mi a szerepe abban a válogatottban, és azt a szerepet képes legyen a lehető legjobban teljesíteni, a lehető legtöbbet kihozni magából, és nem kilépni abból a szerepből. Egy-egy mérkőzésen előfordulhat pozitív értelemben, de lehetőleg azt hozni, amit ő igazán tud, és így csúcsra járni magát, és elfogadják a játékosok azt, hogy kinek mi a szerepe ebben a csapatban. Ezen a csapaton én azt gondolom, hogy nagyon látszott, hogy a lányok tudják, és elfogadják azt, hogy milyen szerep vár rájuk, és ezt, ahogy mentünk előre a francia mérkőzés után, ezt lehetett látni, hogy nehéz helyzetben is képesek voltak megoldani a különböző szituációkat.
0: És ez tulajdonképpen Völgyi Péter erénye? Tehát ő formálta, ő gyurmázta ilyenné ezt a csapatot?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az edző már a kiválasztásnál ezt figyelembe veszi, és a Völgyi Péter, én azt gondolom, nagyon régóta van benne a kosárlabdában, nagyon jól ismeri a lányokat, nagyon jól tudja azt, hogy ki mire lehet képes, és mit lehet kihozni belőlük a legjobban, és hogy tudnak illeszkedni egymáshoz. Természetesen az edzőnek nagyon nagy szerepe van, az egész edzői stábnak abban, hogy ez működjön.
0: Abszolút így igaz. Ugye, hogy egy kicsit akkor azért számba vesszük, hogy mi minden történt itt ezen a világbajnokságon, ugye kezdtünk 99-53-as vereséggel, ugye a franciáktól, aztán másnap ugye 71-67-re megverte Nigériát a csapatunk, mint utóbb egyébként kiderült, ugye ez a győzelem már a továbbjutást

0: jelentette, akkor ez még nem volt biztos. Ugye ott volt egy nagyon rövid idő regenerálódni, és mind fejben, mind fizikailag. Az, hogy ezt végül is a csapat elbírta, ez is egy jóval mentálisabban felkészültebb csapatképet mutatja?
1: Igen, egyértelműen, de kell, hogy mondjam, amikor arról beszélünk, hogy milyen sorozatterhelésnek van kitéve egy csapat egy ilyen világversenyen, akkor azt azért meg kell jegyezni, hogy minden másik csapat is ilyen sorozatterhelésnek
0: van. Ez így van kitéve. Egyébként,
1: igen. Erre készülni kell, tehát azt sose szeretem igazán hallani, hogy ez a hányadik mérkőzés ezen a tornán. Persze, fáradt mindenki, ugyanúgy mi is fáradtak vagyunk, akik többet játszanak, még fáradtabbak, de az ellenfél hasonlóan készül, hasonlóan erre a sorozatterhelésre, ebben a rendszerben már utánpótlás szinten is, egyébként utánpótlás Európa-bajnokságon, világbajnokságon is erre készülnek a csapatok, hogy egymás utáni napokon kell játszani egy-egy nap szünettel mérkőzéseket. Tehát ez nem újdonság, ez nem a felnőtteknél találták ki, hanem ez így van, hosszú évekre visszamenőleg, és erre kell igen fejben felkészülni. A regenerálás nagyon rövid, a felkészülés egy-egy csapatra, főleg amikor az ellenfeleség igazán tudjuk, az még rövidebb. Úgyhogy itt egy pillanat alatt el kell felejteni, mi volt a hiba, hanem arra koncentrálni, hogy mi az, amit erősíteni kell, és amivel egy másik csapat ellen ugye eredményesek tudunk lenni.
0: Ugye ezt a hétfőn a dél-koreaiak ellen 82-73-ra nyert a válogatottunk. Ugye ezen a mérkőzésen is azért, és te is kihangsúlyoztad, nagyon sok volt az eladott labda. Japán ellen már azt hiszem, hogy egy jobb képet mutatott a csapat, de hogyha most egy kicsit valóban a távolságból figyeljük ezt a mostani világbajnoki szereplést, akkor kiemelhető az, hogy talán ez volt az egyik leggyengébb pontja a szereplésnek, és ezen mit lehet változtatni az eladott labdák számának csökkentésén. Ez most már, hogy egyre többet használjuk itt is a ki nem kényszerített hiba kifejezést, ami kicsit testidegen, de valójában igaz.
1: Igen, hát egyrészt a eladott labdáknál a ki nem kényszerített hiba az, ami általában technikai hibából, vagy rossz döntékből, jól mostanában elvégzett labdából, vagy tech szisztémából adódik, hogy kilép valaki az oldalvonalon, vagy a indulásnál lépéshibát csinál, ezek azok a ki nem kényszerített hibák, és ugye a kikényszerített hiba az, amit az ellenfél kőkemény védekezése, letámadása, agresszivitása, fizikalitása, a be nem fújt faltok, az elnézett játékvezető ítéletek, ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek az eladott labdák ilyen mértékben megnőjenek. Hát ezek a dolgok, amik egyrésztről amiről beszéltünk már korábban, hogy a játék sebességéből adódóan több a hiba, hogyha az megfelelő alapok nincsenek lerakva, és előfordul másrésztről hogy a játék sebessége, ahogy nő, az ellenfél ugye minél gyorsabban játszik, minél agresszívabb, minél jobb taktikát szeretne kitalálni, hogy mik az ellenfél, a magyar csapat gyenge pontja, és erre hegyezi ki a taktikát, letámadását váltakozva, és tehát ezekből adódhat az, hogy összejönnek ezek a hibák. A mennyiség, ami nagyon nem mindegy, és nálunk azért 20 fölött voltak ezek az eladott labdák, és ez nagyon sok egy mérkőzésen, hiszen ezekből nagy többségben az ellenfél, főleg egy olyan ellenfél, mint a franciák, vagy például az amerikaiak, de mehetünk akár melyik másik csapatnál is, keményen ezeket egy ilyen szinten megbünteti, és könnyű kosarakat ér el, gyors kosarakat ér el, akár kontra kettő-egyes szituációban zicsereket dobhat, és már is rahik sokkal gyorsabban és könnyebben jönnek a pontok, mint egy kiszenvedett, úgymond kikényszerített dobás után.
0: Ugye te is említetted, hogy annyit változik és fejlődik a sportág, hogy valójában már tényleg komplex teljesítményt kell nyújtani. Szinte minden játékosnak majd, hogy nem minden poszton, most persze picit túlzok, de tény és való, hogy egyfajta flexibilitást igényel tulajdonképpen a jelenlét a csapaton belül. És ez persze nem jelenti azt, hogy azért nem kellenek meghatározó játékosok, és ugye egyértelműen Juhász Dologa is nyilván az ő WNBA-ben elfoglalt fontos és meghatározó pozíció, azt gondolom, hogy nagyon sokat tesz hozzá ahhoz, hogy a magyar csapat ott van, de tényleg van ekkora szerepe vagy jelentősége, és ebből arra is következtetnék én, hogyha minél több magyar játékos jut neki a WNBA-be, annál masszívabbá válhatna a válogatott? Tehát létezik ez a közvetlen kapcsolat?
1: Bizonyos szempontból igen, de nem csak ezen múlik a dolog. Én azt gondolom, hogy persze szükség van arra, hogy a játékosok olyan környezetben szocializálódjanak, hogy így mondanám, ahol megfelelő ritmus, sebesség és játékostársak vannak állandóan. De én azt gondolom, hogy mindenki nem tud elmenni külföldre, és mindenki nem tud, nem biztos, hogy az a csapat fog nyerni, akivel minden játékos külföldön játszik, vagy idézőjelben ugye szerte a világban. Én azt hiszem, hogy sokkal többet számít, amiről beszéltem, a csapat kémia, és ugye a Dorka esetében ő az, aki a legmagasabban jegyzett, és az egyik legjobb játékosunk Magyarországon, ő a test közelből mind egyetemen, mind ugye az WNB-ben vagy Európában érzékelte azt, hogy mi az, amikor egyrészt nagyon magas szintű játékos társakkal játszik, és mi az, amikor rá összpontosul minden figyelm, mint ezen a világbajnokságon is nagyon sokszor, és ez nagyon nehézé teszi egyrésztről az ő szerepét személyesen, hogy meg kell küzdenie sokszor duplázással, két-három védő figyel rá, az egész taktika is sokszor arra épület, hogy őt szolasítják. De itt ebben a csapatban azt hiszem ez is jó volt, hogy a Dorka próbálta hozni minden meccsen, amit tud, mind lepattonban, mind pontokban, de mindig volt olyan játékostárs, aki fellépett mellé, és tudott hozzátenni, és ez azt mutatja, hogy rendben voltak a fejek ebben a csapatban, rendben volt a csapat kémiája, és tudták azt, hogy egyedül Dorka nem tud meccseket valószínűleg nyerni, de az, hogy ha minden mérkőzésen lesznek olyanok, akik hozzáteszik a magukét, akkor komolyan erő lehet jutni, és ezt láthattuk, én azt hiszem.
0: És te, aki ugye scoutingban is nagyon-nagyon otthonosan mozogsz, és tényleg minden részét, tudományát ismered ennek a csodálatos sportágnak. Elmondható-e az, hogy egy kicsit ez hasonló, mint a labdarúgó világbajnokságon, akár azoknak a csapatoknak is a szereplése, akik azért mondjuk a selejtezők után kiesnek, hogy az egyéni játékos karrier építésében egy ilyen szereplés sokat nyom alatba. Tehát föl lehet-e úgymond bukkanni, föl lehet-e kerülni a térképre, vagy a radar fölé adott esetben más csapattagoknak is egy ilyen VB szerepléssel? Most, ha egy picit előre tekintünk, és ez a záró kérdésem.
1: Igen, nagyon jó a kérdés, abszolút így van. Tehát ez a jó, amikor egy csapat nyer, mert ilyenkor nem csak a sztárról beszélnek, hanem mindenki másról. Ezért jó a kosárlabda és a csapatsportnak és a futball is, ez ide tartozik, mert hogyha a csapat győzelemre játszik, és győztes csapatok között van, akkor minden egyes individuum, egyéniségnek a értéke is megnő ezzel kapcsolatban, hiszen mégiscsak egy csapatsportágról beszélünk, ahol nem csak lebontva egyéniek nyerik vagy vesztik a mérkőzéseket a játékosok, hanem az egység győzelemes pedig, és az egységben mindenkinek megvan a meghatározott szerepe, így nálunk is megvolt, így megvan az amerikaiaknál, és minden olyan csapatnál, aki ott tud lenni, akár futballban, akár más csapatsportágban. Az egyének érdeke az, hogy a csapat nyerjen, mert így a saját értékük is megfelelőképpen nő, és azt gondolom, hogy ezt a játékosok érzik, és érezni is fogják folyamatosan, amennyiben sikerül ezen a szinten hosszabb távon is ott ragadni, és ezért fontos az, hogy csapatként minél eredményesebben tudjunk lenni.
0: Hát ezt kívánjuk akkor ennek a magyar női válogatottnak, hogy ez sikerüljön. Azt gondolom, hogy óriási lépést tettek a mieink valóban afelé, hogy itt az egyéni teljesítményeket is külön díjazzák, és észrevegyék adott esetben a megfelelő ügynökök, ugye a csapat teljesítmény sikerein túl, és nagyon köszönjük Dávid Kornélnak, mindmáig és eddigi egyetlen NBA játékosunknak, hogy egy kicsit megfelelő elemzéssel, perspektívába helyezted ezt a mostani női válogatott szereplést. Köszönjük szépen, és mindig számítunk a meglátásaidra, véleményeidre. Köszönjük szépen! Dávid Kornélt hallhattuk, és természetesen folytatjuk a női válogatott szereplésével, majd rövidesen a zene és a híreket követően.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Blackboard 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kinek hatalmaznak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott, az ír miniszterelnökkel tárgyalt a kormányfő, többfelé várható eső, zápor, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyeddöntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Megszerezte első gólját Gazdag Dániel új csapatában a New England Revolutionben, amely 2-1-re nyerte a New York City vendégeként, és Sallói Dániel is góllal járult hozzá a Toronto szintén 2-1-es Nashville elleni hazai győzelméhez az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Ma este az első kör záró napján is pályára léphet magyar válogatott labdarúgó a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Vili Orbán, a Lipcse 33 éves védője ugyanis továbbra is alapember a német együttesben, amely az olasz Comóhoz látogat majd. Pályára lép ma a 6-szoros BL győztes Bayern München is, amely az előző idény meglepetés csapatát, a norvég Bodø Glimtet fogadja. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Leszczyk Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játéknapon 5. helyig jutó Leszczyknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a második helyért közvetlen indulási jogot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. A közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Mihály Mártin kezdte meg pozsonyi megbeszéléseit. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hazánk erős tagállamokat, erős Közép-Európát és jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne. Hozzátette, ehhez arra van szükség, hogy megosztó ideológiai kérdések helyett újra az emberek életét meghatározó kérdésekről beszéljenek. Türelmetlenek a rendvédelmi és belügyi dolgozók, mert már idén elvárták volna a bérrendezést a kormánytól. Kucsera Miklós, a belügy érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke szerint ugyanakkor biztató a párbeszéd erősödése. Bósvai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a teljes ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, a végleges döntés pedig a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A Fidesz frakció szerint a belügyminiszter nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egy hamar a Tisza kampányban beígért béremelésre. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását.
0: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es és az 57-es kilométer közötti szakaszon a terelésben lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, emiatt a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke irányában 4-5 kilométeres az araszoló kocsisor, a másik irányban 3 kilométeres a lassuló kocsisor. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
5: Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Ugye nem sokkal ezelőtt az Egyesült Államok Magyarország női kosarlabda világbajnokság negyeddöntőjében az amerikaiak 108-56-ra nyertek. Halljuk, hogy miként vélekedtek a mai negyeddöntőről és a világbajnokság egészéről a főszereplők. Elsőként a miénk legeredményesebbje a 12 pontig jutó Lelik Réka, aki Nyágúi Gergelynek nyilatkozott.
8: Lelik Réka, akár csak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagy emberünket, valakinek fel kellett nyitni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk. Gratulálok ehhez, de hát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát ma a lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
9: Abszolút, nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk, és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta tényleg az egész mérkőzésen a bélyegét. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni, és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
8: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. Tehát mindenféleképpen a két évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
9: Abszolút nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Nyilván azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb négybe tudjon jutni. Egy jó sorsolás, jó keresztágak. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de szerintem egy tök nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele, úgyhogy igazából csak büszkének kell lenni magunkra.
8: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozsefovics Kinga, és Iria fenn leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondta, hogy tudod mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Dulpank először kapott egy könyököst, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy tényleg az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na megtudjátok mi az magyar virtus.
9: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdtük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogyha egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, úgyhogy építkezünk tovább.
8: És csak egy záró kérdés a személyedet illetően. Tegnap azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Ugye hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a Diósgyőri pályafutásodat hol folytatod. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
9: Igen, Törökországba fogom folytatni, ez igaz. Majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Nyilván mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetköziben, hiszen ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó. És nyilván a magyar bajnokságban jelenleg kettő csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Úgyhogy minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobb, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni. Nyilván annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.
7: A folytatásban következik Török Ágnes, aki nem sokkal maradt el Lelik mögött, ő 11 pontot dobott az amerikaiaknak.
8: Török Ágnes, ma is nagyon jól jöttél be a mérkőzésbe, te voltál a csapat második legeredményesebb tagja, és mi amikor egy kicsit fel kellett rázni a csapatot, mert mondjuk hullámvölgyben voltak, hogy jókor vállaltál el jó dobásokat, ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok mind egyénileg, mind csapatban azért előttünk jár. Milyen most így a szájéz utólag, hiszen megint csak 5 meccset játszottatok, sok csapat ez elcserélte volna veletek, és 3-at megnyertetek. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív és emlékezetes világbajnokság lesz.
10: Abszolút. Egy ilyen vereség után nyilván pár perccel a lefújás után még azért nehéz határtalanul boldognak lenni, de én azt gondolom, hogy szépen ez az egész leül mindenkiben, és az elmúlt bő egy hét így leülepszik, akkor már csak is a hála és a boldogság és az öröm marad bennünk. Én azt gondolom, hogy ez a társaság óriási dolgot ért el, és hát a mai meccsre visszatérve én, ahogy mondtad, igyekeztem felrezni a társaságot, bennem is nagyon az volt, ami szerintem egyébként mindenkiben, hogy meg akartuk mutatni, hogy nekünk igenis itt a helyünk a nyolcban, és egy kicsit meg akartuk rángatni az oroszlán bajszát. Nyilván óriási minőségbeli különbségek vannak a két játékos állomány között, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy mindenki az a visz magából valamit, hogy mit tudott megcsinálni egy amerikai válogatottan, és mit nem tudott megcsinálni. Ez egy jó alapot ad arra, hogy majd legközelebb, még közelebb próbáljunk kerülni egy hasonlóan top csapathoz, és visszatérve az egész VB-re, csak a hála és a szeretet egy óriási menetelés volt, és nagyon büszke vagyok mindenkire.
8: És szerintem egy egész ország büszke rátok. Hogyan tovább, hiszen az élet megy tovább, és gondolom most azért lesz majd pár nap pihenő, és hát mindenki visszatér a klubjaihoz, de hát azért 2026, most már végét írjuk, 2028-ban olimpiát rendeznek.
10: Pontosan most, ahogy ez a fejezet bezárult, igazából már minden következő válogatott meccs és minden következő lépés az egy lépés az olimpia felé. Előtte van egy Európa-bajnokság, ahol jól kell szerepelnünk és le fogjuk tenni a névjegyünket, és az pedig egy állomás ugye Los Angeles felé.
8: Mi az, amit te személy szerint hazaviszel ebből a bő egy hétből, hiszen tényleg a 3 KB lehet, hogy nálunk magasabban jegyzett, de úgymond verhető ellenfelet, azért azt gondolom, hogy az egész mérkőzéseket kézben tartva megvertétek. Tehát tényleg van egy olyan minőségi javulás a magyar csapat házatáján, ami tényleg jó lehet, és ez a csapat, bárki bárhonnan jött, bármelyik klubcsapatból, fantasztikus kohéziót mutatott.
10: Szerintem két dolog volt a sikernek a kulcsa, az egyik a rutin, a nemzetközi rutin, ami nyilván az évek alatt tud csak felgyűlni, és most, hogy a társaságnak a magja 27, 8 és 9 évesek, most érett meg erre, illetve a mentális stabilitás, az, hogy most már egy szoros meccsnek nem az volt a vége, hogy elizgultuk, az, hogy leadtuk az elejét, és a végén kikaptunk, hanem többször is meg tudtuk mutatni, hogy egy szoros meccsből mentálisan mi tudunk felülkerekedni, és így behúztuk mindent, amit kellett.
7: Nyágói Gergely kollégánk a pécsi Dul Pankát is megkérdezte a negyeddöntőt követően.
8: Először kaptál egy jókora vállast az arcodba, aztán azt láttam Dul Pankán, hogy akkor is megmutatom, és én leszek a keményebb. Aztán jöttek a pontok, jöttek a labdaszerzések. Egy picit talán későn jött ez a keménység.
9: Az USA-t így nyilván nem lehet, mert ugye kicsi önbizalmat is kapnak, meg lendületet, akkor igazából futatunk az eredmény után, ami igazából be is következett. Én személy szerint a hány percet igazából mindig próbáltam azt kimaxolni, de összességében büszke vagyok a lányokra, meg büszkék vagyunk, hogy ilyen teljesítményt értünk el az itt létünk alatt.
8: És hát kell is, hiszen 5 mérkőzést játszottatok a világbajnokságon, nagyon sok csapat helyet cserélt volna szívesen veletek, és ebből az 5-ből 3-at megnyertetek. Kicsit nehézkes volt a kezdés, talán kicsit keserédes a búcsú, viszont a teljes világbajnokság egyértelműen pozitív.
9: Így van, teljes mértékben, szóval szerintem mindenki ezt a kis ajándékot erről a VB-ről magával viheti, mert igenis kiarcoltuk, hogy a legjobb 8 van a helyünk, és ez tényleg egy hatalmas szó.
8: hogyan tovább? Tegnap még a pihenőnapon azt mondta Iványi Dalma másodedzőtök, hogy igenis lehet és kell a 2028-es olimpiára gondolni. Gondoltok-e már, vagy egyáltalán tényleg az a fejlődési folyamat, amin a csapat keresztül ment azon a bizonyos soproni olimpiai selejtezős kudarc óta, azért az előremutató, és igenis szerintem pozitív az összkép.
9: Teljes mértékben igazából fejlődő potenciált mutatunk, tornáról tornára, eseményről eseményre, úgyhogy szerintem mindenkinek ott lebeg a szem előtt, mind az EB, mind az olimpia jövőben.
7: És a mai mérkőzés után természetes, hogy Völgyi Péter szövetségi kapitány véleményére is kíváncsiak vagyunk. A lefújás után ugyancsak Nyágúj Gergelynek nyilatkozott a kapitány.
8: Völgyi Péter 5 mérkőzést játszott a magyar válogatott a világbajnokságon, nagyon sok csapat cserélt volna ezzel. Nehézkes kezdés, keserédes búcsú, de az összkép azt hiszem pozitív.
11: Az kép teljesen, most nyilván még a mérkőzés hatása alatt vagyunk. Ma nagyon jól játszott az amerikai csapat, mi meg súlytalannak bizonyultunk, hiszen nem csináltuk meg azokat az ütközéseket, taktikai fautokat ahhoz, hogy le tudjuk őket lassítani, és igazából nyomás volt rajtunk, de rengeteg üres dobást hibáztunk el, és tudjuk, hogy egy ilyen szintű csapat ellen akkor tudtuk volna egy szoros, nem azt mondom, meg tudtuk volna nyerni, mert mai nap nem lehetett volna őket megverni szerintem, de akkor tudtuk volna egy szorosabb mérkőzést játszani, sikerült őket felbosszantani, kizökkenteni a saját játékukból, az a rengeteg üres hárompontos dobás kísérte, amit elhibáztunk.
7: No hát természetesen szívből gratulálunk Völgyi Péternek is, és hát ez még nyilván az elemzés pillanata, minden szempontból fontos ez, de szeretnénk egy olyan szakértővel is elemezni, aki kint tartózkodik, és a Nemzeti Sportrádió állandó kosárlabda szakértője, természetesen Károly Andrea, aki szintén 28 esztendeje, ugyancsak Németországban még játékosként tagja volt, akkor a legutóbbi világbajnokságon járt női csapatunknak. Szia Andi!
12: Ja, sziasztok!
7: No, hát nyilvánvalóan az érzést, az egy kicsit gondolom benned is előhozta, felkavarta mindaz, ami kint történt, most már azért eltelt pár óra. Az elmúlt fél órában Dávid Kornéllal beszélgettem vele, és nagyon sok érdekes elemző gondolaton tudtunk végigmenni. Most egy kicsikét a hangulatról, hogyha most egy ilyen lakmuszpapírt bedobnánk, akkor milyen lenne? A vereség felé mutatna inkább, vagy összességében a VB szereplés pozitívumai jönnek fel?
12: Talán azt gondolnám, hogy most már, ha nem ismerült feledésben mérkőzés, mert azért még annyi idő nem telt el, de összességében fogják ezt a lányok értékelni, hogy igenis azért ez a 3 mérkőzés, amit megnyertek, Az egy nagyon szép volt, az, hogy 8-ba jutottak, az meg aztán tényleg hab volt a tortán. Természetesen mindenki arra számított, hogy nem az Amerika elleni találkozó az nem lesz ugyanolyan mérkőzés, mint amilyen volt a franciák ellen, de amennyire fejlődött ez a csapat mentálisan és játékban és egységileg, nem csak itt ezen a tornán, hanem az elmúlt 2 évben még van előttük munka bőven, mert azt, hogy te egy olyan csapattal jó meccset tudjál játszani, aki azért papíron sokkal jobb nálad, gondolok itt ugye a franciákra, meg az amerikaiakra, az még további munka eredménye lehet, hogy te ezekben a mérkőzésekben úgy tudjál beleállni, hogy igenis egy kis csibészséggel tudod, hogy ki fogsz kapni, tudod, hogy 20 ponttal ki fogsz kapni, de akkor is oda megyek, beleállok, és megnehezítem az ellenfelem dolgát.
7: Igen, hát ez nyilván egy következő lépcsőfok, viszont akkor egy picit menjünk vissza egy pár évet. Kíváncsi voltam Kornél meglátásaira is, de teidre különösképpen, hogy vajon mi történt, milyen átalakuláson ment át ez a csapat abból a válogatottból, amelyik tényleg egy pont hiány, de nem kvalifikált ugye az legutóbbi olimpiára, miközben azt érzékeltük, hogy ez már nagyon közel van, és a között, amelyik most nem csak kijutott a világbajnokságra, de bekerült a 8 közé. Szóval mi történt ebben a egyébként nem túl hosszú pár évben?
12: Ugye eltelt ez a két és fél év, az nagyon fontos, főleg egy fiatal

0: csapat összetételben is, és az elmúlt két évnek a nehézségei, plusz ezek a változások, kialakítottak egy olyan közeget, akik pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, ezt a feladatot hogy tudják elérni, a sikert és a kudarcot kezelni tudják, jól kezelni tudják, mert a sikert jól kezelni sem olyan egyszerű, mint ahogy azt az emberek gondolják, mindent a helyén kell kezelni, és igen, siker ez a világbajnokság, de az elvégzett munkának, a fejlődésnek, itt a VB-n keresztüli fejlődésnek is az igazi fokmérője, az majd az Európa-bajnoki selejtező kezdése lesz novemberben. Ugye 3 meccset játszunk novemberben, 3-at februárban, 27 februárjában, és az lesz az igazi fokmérője ennek a fejlődésnek.
1: És hát nyilván a fejlődésnek az is majd a fokmérője lesz, ahogy te fogalmazol, és megmutatja, hogy az itt a világbajnokságon tapasztalt esetleges hibákon mit lehet javítani, és nem biztos, hogy ez az a pillanat, amikor már ezzel foglalkozni kell, de veled is elemeztük már itt a VB alatt, és te is elmondtad már ugye, hogy leginkább ugye az eladott labdák jelentették a problémát ezen a VB-n, hogy ez például lehet-e egy olyan eleme a játéknak szerinted, amiben van mozgástér, és lehet benne javulni?
0: Ebben nem csak, hogy lehet, de kell is javulni, mert azért az, hogy te 26-8 eladott labdával mérkőzést tudjál nyerni, az egyrészt természetesen kell az, hogy támadó oldalon még ezen felül is jó legyél, meg kell egy jó nagy adag szerencse is. Mert a 26-8 eladott labda az rengeteg. Az edzők általában azt mondják, hogy 10-12 eladott labda egy meccsen az, ami jó. Mert a 26 az azért messze van ettől a 10-12-től, úgyhogy ezen kell javítani a társaságnak. Igazából érdekes kérdés az, hogy ezen hogy tudnak, mert természetesen senki nem akar eladni labdát, és amikor passzolok, akkor az ellenfelem kezébe akarom passzolni a labdát, és még arra se foghatjuk, hogy nem volt meg az összhang, mert azért egy hónapot együtt edzett ez a csapat, és szerintem itt a mezőnyben ők voltak megkockáztatom az egyetlen csapat, aki ennyit készült közösen. Úgyhogy erre se lehet fogni. Nem tudnám megmondani igazán azt, hogy ez a nagyon sok eladott labda, ez miből adódott. De valószínűleg olyan is volt, ami benne, amikor egyszerűen a támadó idő lejárta előtt, nem dobtuk el, vagy nem ért gyűrűt, mert már azt is eladott labdának írják. Úgyhogy biztos sok ilyen is benne volt, de alapvetően az, hogy egymást megtaláljuk, pontos passzokat adjunk, ez kérdés kérdése.
1: Uh-huh. Völgyi Péter, milyen más filozófiával állt szerinted ehhez a csapathoz? Mert az egészen egyértelmű, ezt Kornél is mondta, te is utaltál rá, hogy ez a csapat tényleg egy közös, nagyon-nagyon jó lelkületű, nagyon jó kémiájú dinamikával lépett a pályára, és nyilván ehhez kell, hogy ez a fajta kommunikáció nagyon egészségesen, és azt kell mondanom, hogy eredményesen működjön nyilván a szövetségi kapitány és a csapattagok között.
0: Igen, én ugye dolgoztam Völgyi Petivel egy évet, még 2016-18-as szezonban, és Petinek van egy nagyon jó érzéke ahhoz, hogy megtalálja azt a határvonalat, amikor a jó hangulat az nem megy a munkarovására. Uh-huh. Az ő csapataira jellemző az, hogy jó hangulatban tudnak dolgozni. Petinek is mindig van egy-két olyan mondata a játékosokhoz, amikor úgy mosolcsal az arcukra, de ez nem viszi az egészet egy másik irányba, mint hogy koncentráljanak a feladatukra.
1: Azt gondolom nagyon fontos, mert csak azért is, mert nyilván amikor az ember mély ponton van, akkor valamilyen utamodon kell, ami ebből felrázza, kirázza, és ehhez nyilván nagyon fontos, és előremutató tud lenni, meg inspiráló, egy jó hangulat, egy olyan közeg, amiben az ember elsősorban azért a pozitívumokat képes meglátni. Kornélt is kérdeztem, és most már ugye az elhangzott nyilatkozatokból is látni, hogy igen, egy ilyen világbajnokság olyan csapattagoknak is esélyt ad a térképre

0: kerülése, vagy a radar fölé kerülése, akik adott esetben lehet, hogy egy VB szereplés nélkül erre nem lennének képesek. Ugye már most hallunk ugye egy törökországi szerződésről. Mekkora dobbantót jelenthet szerinted ez nyilván olyan játékosoknak is, akiknek az volt a vágyuk, hogy esetleg komolyabb bajnokságokban mérhessék meg magukat a jövőben?
1: Ugye alapvetően ide a világbajnokságra, mivel ez most szeptember elejére esett, minden játékos úgy érkezett, hogy már aláírt szerződése volt egy adott klubhoz. Ez a világbajnokság szerintem arra jó, hogyha valaki még csak most kerül a radar fölé, akkor őt elkezdik figyelni, hogy legalább már maga az, hogy elkezdik figyelni, és végigkövetik a szezonját. Úgyhogy ez a világbajnokság, ez arra jó, hogy a radar fölé kerülj, de az, hogy te ebből profitálni tudj, ahhoz neked innentől kezdve folyamatos jó teljesítményre, nem egy állandó jó teljesítményre, mert azt senki nem tudja, de egy ilyen picit hullám, csak egy picit hullámzó jó teljesítményre lesz szükség, mert ezért a megfigyelők sem olyanok, hogy egyszer jó voltál, akkor innentől végig jó leszel, hanem azt látni akarják rajtad, hogy ez a tendencia megvan.
0: Abszolút. Még egy picit helyezzük perspektívába ezt a mostani szereplést, meg a jövőt, olyan tekintetben, hogy David Cornélt is kérdeztem arról, hogy nyilván látjuk, hogy mondjuk az amerikai női kosárlabda hol van, és mennyivel magasabb polcon van, mint bármelyik másik a világon, ugye ezek az elképesztő számadatok, a hihetetlen trófea számok, a tényleg megszakítás nélküli győzelmek mind-mind jól mutatják, és ugye ő arról beszélt, hogy nyilván nem csak a merítés jóval nagyobb volt az alapvető különbség, hanem az, hogy a gyerekkortól kezdve mindennek a sebessége egészen más szinten van, mint ahogy itt akár az oktatás zajlik. Nyilván a fizikai feladatokban is, nyilván ugye a szakmai feladatokban is, és mindez hozza természetesen ezt a kognitív, gyors döntési képességet. És te azért, aki ugye a 3x3-as válogatottal is foglalkoztál, és nyilván abszolút tudod ugye szakember szemével nézni a felkészítést, van arra mód, Andi, szerinted, hogy ezeket a hát nem is tudom, módszertani dolgokat át tudja venni a magyar kosárlabda előbb-utóbb, még akkor is, ha nyilván kevesebb játékosból kell majd a jövő csapatát felépíteni?
1: Törekedni lehet rá, de ezt egészen pici korban, és már azt gondolom, hogy már a szülőknek, hogy igenis a folyamatos testmozgás felé terelni a gyerekeket, és nem csak egy adott sportágban elkezdeni. Nekem sok tapasztalatom van arra nézve, hogy ha egy gyerek egy darab sportágat kezd el nagyon fiatalan, akkor nagyon-nagyon egysíkúvá válik a mozgása. Uh-huh. És egy jó, azt, hogy valaki testügyes legyen, ahhoz kell, hogy több sportágban kipróbálja saját magát, vagy egyszerűen csak az, hogy a saját fizikumát tesztelje különböző sportágakban. És hát igazából azt gondolom, hogy ez edzés módszereken múlik, hogy most ki milyen gyors, jó, természetesen a genetikát azt most itt félretehetjük, de ha csak Kathleen Clarkot nézzük, hogy két lépésével tud megverni bárkit, amikor ugyanabból a anyagból gyúrták őt is, mint bárki más.
0: Hát így van, így van. Jó, hát mindenképpen azt gondolom, hogy majd lesz idő, tér arra, hogy ennek a világbajnoki szereplésnek ugye az elemzése bekövetkezzen, fontos is lesz, és te is mondtad, hogy majd az egésznek az értéke nyilván az Európa-bajnoki selejtezőkön kezd valóban értelmet nyerni, ott fogjuk érteni, hogy mekkora lépés volt ez, és hát azt kívánjuk a lányoknak, hogy ebben az ütemben menjenek, meneteljenek tovább. Neked meg nagyon köszönjük, hogy ilyen septiben a helyszínre utaztál, és természetesen minden szemszögből azt gondolom, a te elemzéseddel érthetőbbé tetted ezt a mostani szereplését a magyar női válogatottnak. Így is kérlek, add át neki gratulációnkat, szívből gratulálunk nekik, és téged meg várunk vissza, úgyhogy jó utat majd, ha jössz haza itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is Károly Andrát hallottuk, és természetesen a hazafutás folytatódik, rövidesen már majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör már a hazafutásban. Vendégeim a stúdióban, Elpap István, a Nemzeti Sportvezető szerkesztője, a mai műsor szerkesztője, Regős László Pál és Tóth Béla, a Nemzeti Sportrádió két kitűnő munkatársa. Sziasztok, urak! És ugye pont nézzük itt az élő közvetítést, hogy hát most már nagyjából azt is fogjuk tudni, hogy hol végez a magyar női kosárlabda válogatott tekintettel arra, ugye, hogy a Franciaország-Kína mérkőzés is az elmúlt percekben véget ért, kisebb különbséggel, mint a mieink, hiszen ugye 108-56 lett annak a mérkőzésnek a vége. Ugye itt most az elmúlt órában azért két kitűnő szakértőt is faggattunk, akik nem voltak közvetlen kapcsolatban a csapattal értelemszerűen, Dávid Kornélt, illetve Károly Andrát, hogy vajon az elmúlt órák hangulata elége arra, hogy az ember már tudja egy kicsit a világbajnoki nyolcba jutást értékelni, vagy ilyenkor még fáj ez azért ez a nagy különbségű vereség a amerikaiakkal szemben. Jó?
3: De nem fáj. Tehát nem, az önmagába fáj, de azért most, ha itt mindenki 110%-on játszik, és az amerikaiakat nem érdekli, mert csak akkor is lett volna közte 30, uh-huh. mondjuk. Úgyhogy én szerintem ez nem rongálja a mögöttünk lévő három meccset, mert ott is nálunk magasabban jegyzett, adott esetben világranglista top 10-es ellenfeleket sikerült egyébként kifejezetten jó összképpel megverni. Hősök születtek, nevezzük így, ha már így apostrofálja a szövetség, hogy a VB hősök hazaérkezése, de egy kicsit tényleg azok voltak, mert azért 40 éve nem jártunk 8 között VB-n. Azért ez mégse egy 48 csapatos VB, még 4 évente rendezik 16 csapatos, tehát egy kicsit ilyen antik darab, régen voltak ilyen hasonló mezőnyök, meg hasonló idő intervallumok, ahogy rendezték a VB-ket, úgyhogy ezt már meg kell becsülni, és nyilván 8-ak leszünk, mert itt összesített gólkülönbség dönt, és azért a franciák meg az amerikaiak ellen, most ne is mondjuk ki még egyszer, mennyire kaptunk ki, Viszont cserébe azért Nigéria, Dél-Korea meg Japán ellen abban nem nagyon volt kivetni való, még úgyis, hogy persze ott is volt rengeteg eladott labdánk, voltak bőséggel javítani valók, de az első két, ebből a háromból az első két meccsen világszínvonalú centerjátékunk volt, a harmadikon viszont nem volt annyira világszínvonalú centerjáték, viszont hirtelen elkezdtünk kívülről egész jól dobni. Úgyhogy nem volt csalódás ez a VB, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy nem volt az, hanem kifejezetten jól helytált a világelitbe a magyar csapat, és annyira a világelitbe, hogy ugye végül is egy európai ellenféle találkozott csak a franciákkal. Azt tudtuk, hogy ők jobbak, azt nem, hogy ennyivel, de egyébként ennyivel speciál a franciák talán nem is jobbak ellenünk ott az első meccs, de mi pontosan tudtuk, hogy nem azon a meccsen kell nekünk itt tovább jutni, és amikor kellett, akkor pedig tovább jutottunk.
2: Ugye a Nemzetközi Szövetség rangsorolása alapján is, ugye nyilván az amerikai női válogatott az első helyre tették minket, egyébként a tizedikre, tehát ehhez képest is előrébb végez a magyar válogatott.
4: És hát az összkép az szerintem abszolút pozitív, mert ahogyan említette Leo is, valóban 3 győzelem és 2 igaz nagy arányú vereség, de azt hiszem, hogy itt emiatt lehetne párhuzamot vonni a kézilabda válogatottakkal.
2: Hát a világ két legjobb csapata ellen.
4: Igen, és hát általában ugye a kézilabdán van az, hogy ott van egy 4-es általában skandináv, francia és még jó néhány másik csapat, amely kiemelkedik tényleg az egész mezőnyből, és ellenük bármelyik csapat azért egy nagyobb vereségbe beleszalad. És hát ehhez mérten ez a legjobb 8 közé jutás, ez iszonyatosan nagy eredmény, főleg, hogyha azt nézem, hogy ez a válogatott az elmúlt 2 esztendőben milyen utat járt be. Akár mentálisan, akár azt, hogy most már fizikálisan milyen csapatokkal veszik fel a versenyt. Az, hogy mi 3 éven belül megverjük a japánokat 3-szor, az azért is nagy eredmény, mert ez a japán válogatott kisebb-nagyobb változásokkal Tokióban 2021-ben ezüstérmet szerzett az olimpián.
3: És mindegy tétmeccs volt. Mindegy tétmeccs. Hát persze, hogy játszanak Japánnal, ha nem tétmeccs.
4: És hát tényleg európai riválist nem vertünk meg ezen a VB-nél, az csak egyszer találkoztunk európai ellenféllel, de az látszik, hogy az ázsiai élcsapatokat, azokat legyőzzük, és Afrika legjobb együttesét is legyőztük, tehát ez azt hiszem, hogy hát a női kosárlabda olyan sportág, ami Észak-Amerikára, Ausztráliára meg Európára koncentrálódik, de ezek az eredmények azt jelzik, hogy ott vagyunk a világ élvonalában.
2: Ugye, amikor azt próbáltuk itt faggatni, vagy megfejteni, hogy az egy ponttal az olimpiai kvalifikációról lemaradó válogatotthoz képest ebben a 2,5 évben mi változott, azon kívül nyilván, hogy Völgyi Péter vette át az együttes irányítását, ami nyilván jelentős különbség sok mindenben, azt lehetett látni, hogy elképesztő a csapat kohézió, hogy van egy nagyon jó közös dinamika, meg mondhatnám ezeket a szakszavakat, meg kémia, meg kutyafüle, de az biztos, hogy mind a ketten, Kornél, illetve Andi is utaltak arra, hogy ez a 2-3 év, tehát hogy ezek a hölgyek most az, hogy 27-29 éves kor körül vannak azért zömében, persze van azért egy-két fiatal is, de hogy ez állítólag szerintük nagyon sokat hozzátesz tapasztalatban, hogy ennyivel is sokkal több volt ez a csapat. Szerinted ez
3: biztos sokat, számít, és már csak amiatt is, amit Béla mondott, hogy honnan jött ez a válogatott, hogy ennek a keretnek a nagy része, most nem tudom hányan voltak ott ezen az olimpiai selejtezőn pontosan, de átélték, hogy milyen a pokolban lenni, mert 16-tal vezettünk talán a spanyolok ellen.
5: Szerintem 22
4: volt.
3: És tehát tulajdonképpen ott volt a kezükben a párizsi repülőjegy, aztán mégis kikerült onnan, és az, hogy innen felálltak, ez biztos, hogy ennek a 2 év tapasztalatnak, rutinnak is köszönhető, amit akár a klubcsapataikban vettek magukra, akár a válogatottban együtt, akár a kapitányváltás miatt, hogy ennek pontosan mi az oka, azt nem én fogom innen megmondani a mikrofon mellől, de az biztos, hogy rengeteget számít a tapasztalat, nyilván minden sportágban, és nyilván mindenhol, és ez is elsülhetett volna rosszul is, hogy azután akár egy még mélyebb gödörbe kerül a magyar válogatott, mert ilyenre is láttunk példát, mondjuk, ha a focit veszük, és a 97-es VB pótselejtezőt, akkor utána abból hát egy ideig nem álltunk föl, vagy a szovjetek elleni 86-ban, ha egyáltalán felálltunk, most nem akarom ezt a témát megnyitni, de azt akarom mondani, hogy elsületett volna ez teljesen más, hogy ugyanezekkel a játékosokkal, ugyanezeknek a játékosoknak a lelkében, a mentális állapotában örülünk, hogy nem így lett.
2: Abszolút.
6: Azt az elfelejtsük el, ugye, hogy ez a történet, amit most ma befejeződött, már legalábbis ez a világbajnokság nyilván befejeződött számunkra, de Kigaliba kezdődött egy ruandai előselejtező. Igen, ott is egy vereséggel, de és már olyan régen volt, mert hihetetlen milyen hosszú volt az egész történet. Ez 24 nyarán volt, tehát akkor évelején vesztettük el ezt az ominózus spanyolok elleni meccset, ugye akkor jött Völgyi Péter Székely Norbert helyett, és Kigaliba már ennek a csapatnak a magja jutott tovább, aztán Isztambulból jutott ki a VB-re, ott már azért bravúrok sorozata is megvolt, de mondjuk azt azért ne felejtsük el, hogy közben lett egy Juhász Dorkánk, már úgy kinőtte magát, inkább így mondom, mert akkor is már kosarazott értelmszerűen, aki azért itt olyan dupla-duplákat dobott a fontos meccseken, főleg Nigéria és, például a franciák ellen is, de ott annak nem volt még foganatja, de Nigéria meg Korea ellen, hát az elképesztő, amit játszott, és nem csak ő, hanem Takács Kis Virág is, és azért többen, főleg Lelik Réka nőttek föl melléjük, és azért van rengeteg fiatalunk, akik persze most epizodisták voltak még ezen a VB-n, de a következő években biztos, hogy oda fognak érni, tehát egyáltalán nem kell aggódni mondjuk amiatt, ilyen Josipovics Kinga vagy Rátkai, tehát többen is vannak, és ami még nagyon fontos, hogy azt se felejtsük el, hogy ez sem volt csak egy sikertörténet, mert közben például az EB-re nem jutottunk ki, tehát miközben meneteltünk 2 év alatt szépen, annyi selejtező volt, mint a fene, amíg meneteltünk a VB felé, közben nem jutottunk ki az EB-re, ami elvben ez lényegesen egyszerűbb feladat kéne, hogy legyen.
4: A bolgárok elleni 2 vereség.
6: Így van, igen. Így van, az még mindig teljesen érthetetlen, de azért én itt, amit ezen a VB-n mutattak a lányok, mert szerintem az ő karrierjükben is egy elég jó kis energiapumpa lesz, és biztos, hogy ezt viszik magukkal. Én azt gondolom, hogy egy EB-re nem kiutással talán a közeli jövőben, a következő 1-2 EB-nél nem kell számolni. Tehát, fogunk jutni.
2: Károly András ugye mondta, hogy ez lesz majd igazából a fokmérője ennek a sikernek, hogy ezt hogy tudják beépíteni a tovább lépésben az, hogy a soron következő elviselejtezőkön vajon, hogy szerepelnek a lányaink. És még egy fontos kérdés akkor, mert ugye mondtad, hogy lett közben, meg megszületett egy Juhász Dorkánk, akinek tényleg azt gondolom, hogy a státusza valóban az a tapasztalat, amit a WNBA-ből hoz, vagy adott esetben Törökországból óriási erény és hihetetlen hozzáadott értéke ez a csapathoz, de ugye az is fölmerült itt, hogy ez vajon olyan lehetősége, mint amiről beszéltünk, emlékeztek a labdarúgó világbajnokság selejtezőinél, hogy azért nagyon sok olyan csapat, amelyik ott egyébként eltűnik, de egy-egy egyéni kimagasló teljesítmény alapján valaki fölkerül a radarra, fölkerül a scouting listára, hirtelen felfigyelnek rá, elkezdenek vele számolni, hogy szerintetek most lesz-e olyan magyar játékos, vagy lehet-e, akinek ez a világbajnoki szereplés lehet mondjuk a dobbantó egy komolyabb európai, vagy adott esetben akár tengeren túli utazáshoz.
4: Ennek az az érdekessége, hogy már ezeknek a játékosoknak a nagy része szerződéssel bír a következő idényre.
6: Leliknek pont nincs csapata, azt Lelik. Hiszem.
4: Hát, van már egyébként Törökországban neki, ezt nem értem, hogy miért várnak még mindig a bejelentéssel, tehát őt már nagyjából május óta tudjuk, hogy Törökországban fog majd kosárlabdázni. Nem Fener, Galata vagy Mersin szinten, ha minden igaz, de egy viszonylag eredményes török középcsapatban, és még mindig nem történt bejelentés, tehát ezt nem igazán értem, hogy mi ennek az oka, de lehet, hogy megvárták a világbajnoki
6: szereplést. De hivatalosan pillanatnyilag csapat nélküli.
4: Csapat nélküli hivatalosan, igen. De például a pályára lépett játékosok nagy része, tehát Takács Kisirág, ő Spanyolországban folytatja majd, külföldre igazolt, ugye, hát draftolta Rátkai Esztert egy NBA csapat, de ő igen, még itthon fog a Szekszárdban kosárlabdázni, és hasonló egyébként mozgások történtek itt a válogatotton belül. Juhász Dorka igazából, ha már ő szóba került az elmúlt két évben, nála az a nagy érdekesség, hogy ő valóban szintet lépett, tehát a WNBA-vel, meg az Euróliga szereplése, ami még az olimpiai selejtező neki nem volt meg. Tehát ő akkor még tényleg egy ilyen gyerekcipőben járó karrierrel bírt. Ami pedig, itt most megnéztem, ez is érdekes, hogy ezen az olimpiai selejtezőn 5 játékosunk volt ott, aki végül is ezen a világbajnokságon is szerepel, tehát itt összességében sérülések,
6: Studer,
4: visszavonulás,
6: Aho, Lelik, Kisvirág.
4: Studer, Aho, Lelik, Kisvirág és még Juhász. Ő az 5, igen. Yeah. És ugye sérülések, volt, aki visszavonult a válogatottól. Hát a kezdőtest nagyjából, igen. Tehát azért itt Völgyi Péternek mindennel együtt összevéve még valahogy azzal is kellett foglalkoznia, hogy itt a játékos állomány az folyamatosan változott, és valóban azért egy fiatal keret volt kint ezen a világbajnokságon, ami hogyha így egyben marad, akkor a következő éveket meghatározhatja.
2: És hát reméljük, hogy így is lesz. Úgyhogy nagyon gratulálunk a lányoknak, és összességében azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, tényleg mérföldkő volt. Nem csak azért, mert évtizedek óta nem jártunk világbajnokságon, de 4 évtizede nem voltunk ott a legjobb 8-ban, úgyhogy ennek mindenképpen egy nagy taps és kalapemelés jár, és hát természetesen figyelni fogjuk a lányok folytatásban mutatott teljesítményét, akár itt az európai szintéren. Na nézzünk akkor egy másik nagy európai szinteret, hiszen ugye lement a labdarúgó bajnokok ligája alap, vagy nevezzük liga szakaszának az első fordulója. Ugye már 6 magyar...
6: Már annak a kétharmada, mert még ma is van.
2: Hát úgy a kétharmada, hogy ami ellement persze eddig, azért is mondom, hogy csak 6 magyar lépett, de jó eséllyel ez 7-re nőhet ez a szám, hiszen ugye Willi Orbán az RB Leipzig játékosaként vélhetően pályára fog lépni. Összességében, amikor még ugye dömpingszerűen nagyon-nagyon sok a mérkőzés, nyilván ad az ember válogatásának egyfajta keretet az, hogy a magyarok szereplését jobban figyeli. Úgyhogy ilyen szemmel nézitek most azért ezt az őszi BL liga szakaszt?
7: Én mindenképpen, már csak ezért is, mert van ennyi 18
2: van
7: meccs.
2: Igen.
7: És már van kire figyelni. Tegnap a Liverpool meccsét néztem természetesen, ami kicsit felemásol, de azért a végén örültem, meg a közepén is, nem tudom, hányadik percben őtte Szoboszlai
2: és a végén különösen, hogy ő mégiscsak a mérkőzés játékosa.
7: Persze, a mérkőzés embere díjat is megnyerte. A csoportkörök, vagy mi az főtáblás szakasznál mindig a magyar érdekeltséget veszem figyelembe, akkor is, amikor a sportvilágot állítom össze este összefoglalóba, akkor is nyilván a magyar játékosok szereplését nézem, de öröm volt látni, hogy eddig mennyire sikeresek a magyar fiúk. Ugye Gulácsit is kiemelték többen is, hogy ha nem ő véd, akkor ki tudja, mennyit kap a Villarreal.
6: Én azt a meccset néztem, és megerősítem.
7: Varga Barnabás és Vitális Milán kezdőként volt ott az AEG-ben, ami mind a ketten ugye debütáltak a BL-ben, szerintem ez önmagában sikertörténet, az meg, hogy a Liverpoolban van két magyar játékos, és mind a ketten kezdők, az bár Kerkez azért benne volt a gólban, finoman fogalmazva.
3: De az egyenlítőben is, tehát a Szoboszlai gólja is Kerkeztől indult.
7: De mégis ez önmagában szerintem, erről lehet, hogy nem lehet eleget beszélni, hogy nem fogja fel az ember még néha, hogy a Liverpoolban van két ilyen magyar futballista.
2: Igen, és akkor beszélünk az Athénról is, ugye, mert ott is egészen elképesztő, hogy valami, nem is tudom, bomba formában van Varga Barnabás, aki el tud oda jutni, hogy egy ilyen mérkőzésnek úgymond elpuskázott lehetőségeket említi, független attól, hogy nyert ugye az AEK, és akiben akkor a góléség, tehát tényleg az ember úgy érzi, hogy tényleg így pörög a lába, pörög, tényleg jó helyen kell letenni, és biztos, hogy ebből gól lesz, vagy befejeli. Szóval mire lehet képes valóban ez az Athén, és hát persze óriási dolog, ugye, hogy Vitális Milánt is ott láthatjuk, láthatóan egyébként Marko Nikolić nagyon jól gyúrja ezt a csapatot, és nagyban számít a miénkre, hát Barnára meg egyértelműen.
4: A sorsolását látva az AEK-nek szerintem abszolút megoldható, hogy ugye eddig úgy számolhattunk, hogy 10-11 pont környéken az már elég ahhoz, hogy bejusson egy csapat a legjobb 24-be, és a rájátszás kört azt megélje februárban. Én az ellenfelek listáját látva én azt a következtetést vontam le, hogy az egyáltalán nem elérhetetlen cél az athéniak számára. Az, hogy most a LASK ellen végül is tényleg kihagyott helyzetek is belefértek, az azért ritkaság számba megy ilyen szinten. Az feltűnő volt, hogy hát nem csak Vargának, hanem mondjuk Jovicsnak a gyorsasága ezen a szinten nem kiemelkedő. Nem sok olyan szint van, ahol kiemelkedő, de
3: az is látszott
4: látszott a LASK ellen, hogy azért a védők általában gyorsabban odaérnek, vagy hát gyorsabban teljesítik azt a távot, amit Vargáik lassabban. Minden esetre, tehát két magyar játékos ott volt a kezdőben, és ugye egy Csallait hagytuk ki a felsorolásból, aki szintén kezdőjátékos volt a Galatában. Végig játszotta, és egyébként itt a statisztikai mutatók alapján a csapat egyik legjobbja volt. Még akkor is, hogyha a Sporting ellen viszonylag simán kikaptak, elsősorban a második fél idő miatt. Tehát, hogyha Vili Orbán is kezdő lenne, akkor el lehetne mondani, hogy itt a BL első körében. Már pedig a várakozások szerint az lesz, hogy minden magyar játékos, aki pályára lépett, az kezdőként. Hát,
3: sőt, ha a Kerkeznek nem kezd megfájdulni a combja, akkor mindegyik végig is játszotta volna az eddigi hat legalábbis, ami azért így, hogy ötöt lehet cserélni, aztán az végképp nem önmagától való.
2: Tehát ez valóban ugye a meghatározó szerepet mutatja ezekben a csapatokban. Egy rövid üzenetváltásban voltam egy olyan görög kollégával, akivel még akkor találkoztam késő tavasszal, amikor még ugye várta az Athén a bajnoki címet, de már csak egy mérkőzésre volt tőle, és már akkor is nagyon pozitívan beszéltek Barnáról, és a beilleszkedéséről, és hogy tényleg mennyire jól lett beválasztva, tehát látszólag tényleg őt várta Marko Nikolić erre a posztra. És a tegnapi üzenetváltásunkban azt mondta, hogy nem tudom elképzelni, hogy milyen szeretet veszik körül Varga Barnabást már most. Tehát ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag Eszterházi Mártonhoz hasonlítgatják már ugye a jelenlétét, és nagy valószínűséggel még lehet, hogy még följebb fogja sófolni a státuszát.
3: És az még mindig sehol sincs. Détárihoz képest, aki ugye nem az AEK-ba játszott, persze, hanem a Pireuszba, és a Pireusz az nagyobb csapat, vagy népszerűbb csapat, mint az AEK. De most csak azt mondjam, én azon a nyáron 88-ban, amikor Détári odaszerződött, én teljesen véletlenül hátizsákos egyetemistaként kim voltam Görögországba, és viszont gyorsan levet, azt mondjuk Athénban nem tudtam úgy 100 métert menni, hogy életnagyságú détári posztereknek ne köszönjenek rám az Omonián a hirdető oszlopokról, de gyakorlatilag ez oda vezetett, hogy Görögország bármelyik pontján csak én fáradtam, bementem valóban, mondtam, hogy Ungária, és onnantól én ingyen fogyasztottam. Tehát azért majd Lajos Détári. Tehát valami olyan kultusza volt a Détárinak, hogy én még, tehát nem tudom, hogy Lionel Messinek milyen kultusza van Barcelonában, nagyjából nem, körülbelül ennyi, ilyen lehet, mint Détári Maradónának volt akkor. Az talán az egy, ami picit több.
2: Picit lehet, hogy
7: de aztán ez a Péternek van ilyen sztória, hogy az Eszterházi névvel
8: Igen, elég jól.
7: Mint bárhol. Varga nével lehet, hogy nagyobb bajban lennének a görög vendéglátósok.
8: Elképzelhető.
3: Na most, most talán most, egy kávét legalább az is megér.
8: Most tényleg azt mondják, hogy hihetetlen szeretet áradat veszi körül, és elképesztő, hogy mennyire oda vannak a teljesítményétől, és hát ugye közben van egy ilyen, ugye ilyen milyen stressz, milyen nyomás fiunk Varga Barnabás személyében.
3: Egyáltalán
8: aki
3: érdekli.
8: Nem érdekli.
3: A futballnak ez a szegmense.
8: Igen, abszolút nem foglalkozik ezzel, de tényleg őt látszik, hogy egy dolog, gól, és abból minél több legyen. Na térjünk át Szoboszlaira, aki viszont ezt most be is húzta az első körben, és ugye mérkőzés legjobbjának választották. Néztem a vele készült interjút utána.
3: Ez óriási volt, Araújo. Akkor azt mondja, hogy oké, ugye egy szenzációs ilyen hát mögött ilyen sarok gólpaszt adott két labdát, azt se tudták, hol a labda a két atlétikú védő között, amit Szobi egyébként gyönyörű ütemtelenül be is passzolt, de azt mondtam egy meccs után, és ilyet csak a pengés játékosok szoktak mondani a nem pengés védőkre, hogy azért már megkérdezem tőle, hogy direkt így akarta-e, mondta Szoboszlai, aki egyébként egy gyönyörű mozdulat volt a gólpassz, szebb volt, mint a gól. Majd
8: megkérdezem
3: tőle,
8: azt mondta, hogy amúgy egyébként, aki majdnem ugyanakkor ugye örömmel vett ezt tudomásom, mint ő meg azt mondta, persze, hát örüljön neki, hát együtt örüljünk, abszolút, így igaz. És hát ugye a kérdése, hogy meddig mondta, hogy bármit elérhetünk, amit el akarunk érni. Nyilván ebben mindig van kincstári, meg már sok szempontból megtanult nyilatkozat, rutin, hogy mit kell ilyenkor mondani ezekre a jól sikerült újságírói kérdésekre, de tényleg, hogy látjátok, kezdde már ez az Iraolaféle csapat magára találni, mert hiszen nyilvánvalóan a spanyol edző, ami most egy trend, ezt látjuk a világban, vagy legalábbis Európában feltétlenül, úgy tűnik, hogy sok helyen működik, mint recept, eddig egy kicsit ez döcögött, de talán lehet, hogy most végre már nem annyira.
7: Azt szerintem sokat mond egy csapatról, hogyha döcögős játékkal is meg tudnak verni egy Atletico Madridot hazai pályán.
8: Az egyik legkellemetlenebb csapatot a világon egyébként.
7: Igen, főleg, hogyha 1-0 vezet az Atletico idegenben, akkor nem nagyon lehet részt találni.
8: Igen.
7: Két védő között sarokkal pláne. De azért döcögött ez még mindig, és az új játékosokon érzem, főleg mondjuk Barcola nem nagyon volt ott a pályán. Egyébként nem is értem, hogy miért őt igazolta a Liverpool, hát de nem keveset. És tehát össze kell szokni ennek a csapatnak, az biztos, és nem tudom, hogy ez mennyi idő lesz. Mert nyilván Szoboszlai belülről azt érzi, hogy nagyon jó, és addig mennek, amíg akarnak. Nyilván más ez belülről, meg más, hogy mit kommunikál az ember kifelé. Tudjuk róla, hogy azért az önbizalommal helyén van, meg rendben van, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj, csak nekem picit túlzás az, hogy most Liverpoolról úgy beszélünk, mint mondjuk nem tudom, 4-5 éve, vagy mikor volt a Kloppal a csúcson, ne, amikor BLS-es
3: még a közelében nincsenek. De egyébként itt szerintem Iraolának rengeteg megoldandó problémával megoldandó problémával szembesült, ha addig nem tudta volna, mert nyilván tudta, amikor Liverpoolba szerződött, tehát itt eleve elment az egyik belső védő. Jobbek az eddig se volt már minőségi. Nem volt meg egészséges. Nem volt megoldva a középpályás védekezés. A szélső közül eleve elment Mohamed Salah, de amíg itt volt, abban se volt sok köszönet az utolsó évben. Gakpo, hát most pont játszott már a bajnokságban, már játszott jól, de egyébként inkább nem játszik jól, mint jól játszik.
4: Szerintem nem baj a Liverpoolnak, hogyha ő nem játszik.
3: Hát hogy ne, én is azt mondom, de akkor ugye Wiltznek meg kell találni a helyét, hát Nogdacu Szoboszlainak is meg kell találni a helyét, mert hiába játszik el kiválóan 5-6 vagy 11 poszton, de azért legyen már az egy, amelyikben a legkomfortosabban érzi magát, és akkor még a center is olyan, hogy most ugyan Isak rúgott 2 gólt a hétvégén legutóbb, de ettől még ő nem ér annyit, mint amennyibe került. Most ez a Barcola féle vétel, ez még lehet, hogy jól sül el, mert persze a Barcola tud futballozni, de kicsit benne volt, hogy valakire azért költsünk el több mint 100 milliót, és akkor az lett Barcola. Tehát a keret egyébként, ha a Transfermarkt felől közelítjük, akkor nem egy értéktelen keret, mert az vitán felül áll, de azért ezzel még szerintem nagyon sokat kell Iraolának dolgozni, amíg ez tényleg egy ilyen struktúrává erősödik össze.
4: De játéktudásban abszolút megvannak.
3: Úgy igen.
4: És ez a Liverpool, hát szerintem nincs olyan egységes csapat még, amit az elmúlt években láttunk, például ugye Slottal az első évében, amikor bajnok lett, mert akkor a szezon legelejétől fogva nagyon egységes volt az együttes, és hát úgy csinálták végig azt a bajnokságot, hogy nem volt igazából hullámvölgye annak a csapatnak. Ez most nincsen meg a Liverpoolnál, tehát én ebből kiindulva, és látva az Arsenalt, meg a Manchester City-t, hogy hogyan kapták el a bajnokság rajtját, én azt mondanám, hogy a Liverpoolnak reálisan nincsen esélye a Premier League-et megnyerni, de pont, hogy a bajnokok ligája és a kupa sorozatok olyanok, hogy ott nem feltétlenül össze kell csúcsformában lenni, és Liverpooli fejjel gondolkodva, hogyha én mondjuk a csapatnak, a, vagy a klubnak a szurkolója, vagy dolgozója lennék, én a bajnokok ligájára éreznék nagyobb éhséget. Mert a legutóbbi BL siker az már viszonylag régen volt. Szoboszlai Dominik bajnokok ligája nem csak hogy győztesnek nem volhatja magát, hanem még ugye a végjátékba sem nagyon jutott el a csapataival.
7: Viszont szerintem Alisson és Van Dijk maradt abból a keretből.
4: Igen, tehát ez így van. Igen. Én azt mondanám, hogy ennek a keretnek szerintem a bajnokok ligája sokkal jobban izgathatja a fantáziáját, mint egy bajnoki cím, és a BR-re lehetne szerintem olyan szempontból...
6: Bocsánat, és Joe Gomez, azt hiszem,
7: igen.
6: Ő ott volt, igaz, csak most nincs jogos a pályán.
4: Tehát a BR-re lehetne reális esély ennek az együttesnek, akkor, hogyha Iraolával tényleg folyamatos fejlődő fázisban vannak, és majd a tavaszra élezik ki a csúcsformát, a tavaszra ér össze ez az együttes, amit egyébként az elmúlt két évben a Paris Saint-Germain folyamatosan megcsinált, hogy ők az ősszel nem voltak olyan kirobbanó formában, de a tavasz az nagyon
2: hát az a Paris Saint-Germain most megint brutálisan kezdett, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk majd Elpap Istvánnal, Regős László Pállal és Tóth Bélával itt a Nemzeti Sportkörben a hírek után.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
9: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
10: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
9: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
11: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
9: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: A negyed döntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott. A duplájára nőnek az alap és innovatív kutatások forrásai. Esős, hűvös idő jön. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
12: Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Megszerezte első gólját Gazdag Dániel új csapatában, a New England Revolutionben, amely 2-1-re nyerte a New York City vendégeként, és Salói Dániel is góllal járult hozzá a Toronto szintén 2-1-es Nashville elleni hazai győzelméhez az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Ma este az első körzáró napján is pályára léphet magyar válogatott labdarúgó a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Vidi Orbán, a Lipcse 33 éves védője ugyanis továbbra is alapember a német együttesben, amely az olasz Comóhoz látogat majd. Pályára lép ma a 6-szoros BL győztes Bayern München is, amely az előző idény meglepetés csapatát, a norvég Bodøglimtet fogadja. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SA1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Közérdekű adatigénylés nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a 3. Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lovat. Tájékoztatásuk szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Közlekedés. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60-as és az 52-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentését kezdték el. A 90-es kilométernél a külső sávot zárták le, vezessenek óvatosan.
13: Időjárás.
12: Késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 35 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Elpap Istvánnal, Regős László Pállal és Tóth Bélával. És ugye az imént azt mondtad, Leo, hogy jó lenne, ha már végre Szoboszlai hely is tisztázódna a Liverpoolban. Láttam egy beszélgetést, amelyet a híres liverpooli nyolcasok közül Gerrard készített éppen Szoboszlaival, és jó pofán elvitatkoztak azon, hogy egyrészt megkérdezte, hogy van Szoboszlai melyik poszton érzi magát a legjobban, hiszen látható, hogy bárhol is képes megállni a helyét, és nagyon elismerően nyilatkozott róla, és mondta, hogy hát, ha rajta múlik, mondta Szoba, akkor a nyolcas vagy a tízes. És akkor mondta Gerrard, de mi van, hogyha én is a pályán vagyok? És akkor erre mondta, hogy hát akkor a tízes, ha csak te nem akarsz oda. Úgyhogy ez is egy érdekes történet volt, két ilyen komoly tényleg játékos, meg hát nagyon jó volt nyilván Gerrard olvasatában ezt a fajta értékelést látni. Ugye ott hagytuk az imént abba, hogy egy pár nappal ezelőtt még Bobori Balázs azt mondta, hogy szerintem nincs igazán jó formában Szoboszlai Dominik. Én most láttatok alapján ezt azért cáfolnám, és ne felejtsük el ugye, hogy jönnek azért a válogatott mérkőzések, úgyhogy ilyen szempontból is nézzük ezt a teljesítményt.
3: tehát cáfold, Szoboszlai cáfolja.
8: Én akkor sem értettem ezzel egyet, csak azt mondom, hogy én viszont igen,
3: mert most nem a tegnapi meccsről, hiszen ez nem ma hangzott el, uh-huh. de a bajnokságban önmagához képest, meg ahhoz a szinthez képest, amit szinte végig a 2025-26-os idényben tudott mutatni a bajnokságban, szerintem az alatt szerepelt, persze gyönyörűen berúgta az utolsó pillanatban Newcastle-ban a 11-est, az nagyon fontos volt, meg a szurkolóknak is nagyon kellett nyilván, de ez volt az első igazán kiemelkedő meccse szerintem az idényben, ami nem baj, hát most szeptember elejét írjuk, nem májusban vonunk itt mérleget, és engem is speciál jobban érdekel, hogy a válogatottban hogy játszik, mint a Liverpoolban, de a Liverpoolban is nézem, hogy játszik pont a válogatott szemüveg miatt, és Kerkez, amikor a combjához kapott, akkor az első gondolatom az volt, hogy Jézus, Marco Rossi ül a tévé előtt, az mit érezhet most, de aztán talán, de az ilyen, ez nem mindig sül el jól az ilyen sérülés, de saját lábán jött le, úgyhogy talán valóban csak egy ilyen jobb fény, mint megijedni volt az egészben, de Szoboszlaira visszatérve most tényleg jó volt, és de az eddigi bajnokikon annyira nem, és a Liverpool is végül is egy győzelme van, három forduló után, úgyhogy ott még azért van tennivaló.
8: És ha nyilván ugye azzal kezdtük a BL elemzését, hogy mennyire figyeljük a magyarok szereplésén keresztül ezt a dolgot, és ha innen nézzük, hogy azért, ahogy elhangzott, hát nyilván Gulácsi nem, hiszen ő már nem válogatott, de azért hat játékos, ha értelemszerűen Vili Orbán is, ha pályára lép, és olyan formát mutat, meghatározó és jó formában játszik a legrangosabb európai kupa sorozatban. Ennek szerintetek a válogatott béli összteljesítményére mennyire lehet felfelé emelkedő hatása, vagy az felemelő hatása?
7: Biztos, hogy azzal van, mert mégiscsak az európai klubfutball legmagasabb színpad, ezt mindig elmondjuk, és olyan játékosok ellen, olyan játékosok mellett játszhatnak ilyenkor a magyar válogatott játékosai, akiktől lehet tanulni, és aztán azt továbbadni esetleg azok felé, akik idézőjelben csak az NB1-ben játszanak. Szoboszlaira visszatérve egyébként nekem az a egyik kedvenc tulajdonságom benne, hogyha nem játszik jól, akkor is olyan mentalitással van ott a pályán, és olyan vezéregyéniség.
3: Az biztos.
7: Akkor is, hogyha esetleg nem a legjobb formájában van, hogy az hihetetlen, nem véletlenül lett ő az egyik csapatkapitány helyettes, nem véletlenül beszélgetett vele Steven Gerrard hosszú perceken keresztül, és vont maga és Szoboszlai között párhuzamot, mert ugye Gerrard is mondta, hogy sokszor őt is kitették jobb szélsőnek, vagy jobb hátvédnek, ahogy ugye Dominikkal is előfordult, ez tényleg nagyon-nagyon hasonló karakter, és azt Gerrardról nem hiszem, hogy el kell mondani, hogy milyen vezéregyéniség volt igen. egész pályafutása során.
3: Meg nyolcasok mind a ketten.
8: Hát hogyne.
7: Ugye? Igen.
8: Híres nyolcasok ebben a csapatban, abszolút így van. Na, tehát egy picit beszélj még arról, hogy ugye a tegnapi mérkőzések alapján azért a angolsággal a két powerhouse, ugye a címvédő Paris Saint-Germain és a Barcelona, mind a két csapat, ugye akár a végső győzelemre is esélyese lehet ennek a sorozatnak, elképesztően kezdve.
4: Arsenal.
8: Ja, hát jó. De most egyelőre csak arról a két csapatról beszélek, amelyik igazán nagy gólkülönbségű mérkőzés.
3: Az Arsenal ellenfele is klasszisokkal többet ér, mint a másik kettőnek az ellenfele.
8: Jó, szóval a Barcelona 5-1-re nyert a Feyenoord ellen, és a PSG pedig ugye szlovánt nyomta le 6-1-re. Hát nyilván az ellenfelek, ahogy mondod, meghatározták ezt azt a dolgot, de ez nekik bemelegítés volt? Vagy pedig két bomba formában lévő csapat van már most a pályán?
4: A Napoli-Arzenál mérkőzést néztem végig, uh-huh. és ott hát az Arzenálnak olyan helyzetei voltak már az első fél időben is, hogy én csodálkoztam, hogy csak 0-0. Merinónak volt egy nagyon közeli fejes, amit akkor még merett bravúrral tolt valahogy a Léc fölé, de hát Szakának volt egy szakajtónyi helyzet, amiből végül is kaput eltaláló lövés sem lett. Tehát ott a 1-0-ás különbség az a Napolira nézve hízelgő, mert csak azért is, mert hát valami érthetetlen módon defenzív, nagyon defenzív játékot játszottak a nápolyiak, főleg a második fél időben. Tehát az Arsenal, látva ezt a teljesítményt, azt hiszem, hogy a szezont jól kapta el, annak ellenére, hogy a keretnek a hatalmas része az a világbajnokságon szerepelt egészen hát a véghajráig. És ez nem látszik meg. Az elmúlt év sikerei sem látszanak meg, tehát nem az a benyomásom az Arzenáról, hogy mondjuk a bajnoki cím az jól lakottá tette az együttest. A Barcelonánál ott teljesen más a történet, ott azt hiszem, hogy most a bajnokok ligáját kell mindenféleképpen célba venniük. és Rafinha játék az, ami ebben az idényben eddig számomra, hát nem azt mondom, hogy meglepő, de egészen újszerű abból a szempontból, hogy azt hiszem, hogy ki lehet mondani, hogy a Barcelonának a legjobb játékosa mostanság Rafinha.
3: Jamal ide, jamal oda.
4: Igen, pedig aztán elég nagy a
8: és hogy hiányzott a VB-n a brazil csapatból, tehát most igen, lehet érzékelni igazán.
4: Viszonylag jó pályán mozog Rafinha ebben az idényben, ami pedig hát a Paris Saint-Germain-t illeti, ott számomra meg az volt az újdonság, hogy érkezett egy Ferran Torres, pillanatok alatt úgy beépült a csapatba, hogy rugott egy mesterhármast. Oké, hogy a szlovánnak, de az ilyen csapatokat is le kell győzni a Bajnokok Ligájában, és hát hasonló itt is a párhuzam, mint az Arzenállal, nem érezni azt, hogy jól lakottá vált az a társaság, pedig aztán a francia bajnokságot azt kifejezetten botladozva indította ez a PSG, de hát
3: de azt úgyis megnyeri, hogy végig botladozni.
8: Az persze, de hát érdekes, Luis Enrique ugye viszont nagyon pozitívan és elképesztő önbizalommal nyilatkozott arról, hogy ezt sorozatban harmadjára is szeretné a PSG megnyerni. Hansi Flick ugye a győzelem ellenére is azt mondja, hogy ettől függetlenül elől még nekik van tennivalójuk ennek a Barcelonának.
3: Hát szerintem semmiféle következtetés nem lehet levonni abból, hogy most egy idényt hogyan kezd egy csapat, mert tényleg egyrészt iszonyú hosszú, másrészt ugye, ahogy a Béla is előbb utalt rá, hogy szokták mondani, a trófeákat tavasszal nyerik, és
7: a Liverpool... A francia szuperkupát most kellett volna a PSG-nek.
3: Azt most kellett, igen.
7: Na, de sem jött össze.
3: De vannak még, olyan kupák, amelyeket a PSG szívesen megnyerne ebbe az évben, és egy-kettőt, a franciákat feltétlenül meg is fog esetleg közülük nyerni, de hát arra semmiféle garancia nincs, hogy triplázni tud a BL-ben, mert a legjobb angolok, és most még a Liverpoolt nem is veszem ide, alakulhat úgy évközben, de azért inkább azt mondom, hogy Arsenal, meg a Guardiola nélküli City, meg azért Real, Barca, Bayern, többet azért nem tudnék mondani, de ezek a csapatok azok, amelyeket valahogyan mind maga mögött kell tudnia annak, aki meg akarja nyerni a B-et, és ez egy embert próbáló dolog lesz, de hát ez majd a március, április, május problémája, egyébként csak teljesen nem ide vág, már a B-hez igen, de csak bennem maradt az egy mondat, hogy ahogy itt nézegettem a dolgokat, szerintem Marco Rossinak lassan el kéne kezdeni foglalkozni azzal, hogy Sallai jobb hátvédet játszon a válogatottban. De ezt komolyan mondom, mert az utóbbi időszak egyébként szinte mind megnyert válogatott meccsein, mert ezeket az előkészületi, felkészülési meccseket ugye vereség nélkül lehoztuk. Az a szembetűnő, hogy Sallaiból valahogy kiment az élesség a kapu előtt, mert egész egyszerűen nem ott játszik, viszont cserébe nemzetközi színvonalon játszik a jobb saját posztján, és ha van Varga Barnánk, meg van Szoboszlaink, akkor ott is megvagyunk, hogy elől is. Na mindegy, csak úgy eszembe jutott, hogy egyszer egy próbát megér valamelyik meccsen, nem? Hát most tulajdonképpen
4: az... Legyen a jobb szélső akkor.
3: Hát ilyen, hogy jobb szélső, Regic.
4: Nincsen klasszikus
3: ilyen. Regic, Salzburgba játszik. Nem, most nem, ezt át se gondoltam egyébként végig, meg hogy van-e jobb szélső, tehát hogy milyen, hát, hogyan állunk fel, mert Sallai...
4: Klasszikus nincs, ne,
3: ha három belső védővel játszanánk, akkor simán kitenném jobbra Sallai, de ugye négyel játszunk, így egy kicsit kockázatosabb a dolog, mert még messzebb kerül a kaputól, de hát mondjuk Kerkez is messze van a kaputól, és ő mégis fölér. Na nem tudom,
7: csak... Ez kicsit veszélyes két ilyen szélső védő, Sallai, Kerkez, akik azért nem a védekezés az legfőbb erősségük.
3: Hát akkor játsszál Bollával, és nem tudom kivel.
8: Na jó, de vannak viszont egyéb erényeik.
3: Aki állítólag vezéregyéniség Bécsben, amit készséggel egyszer, csak
8: meglátjuk.
3: Jó lenne
8: hát,
3: a válogatóban,
8: és már most rakosgatja ugye így a fejében a táblára játékosokat, és gondolkodik ebben. Na minden esetre az biztos, hogy ugye az első játéknap ma fog majd véget érni, és szóba került már a hírekben is, ugye, hogy pályára lép majd ugye a Bayern München, illetve hát, ami minket Willy Orbán szemszögével érdekel, ugye Komóban a Lipcse is, úgyhogy figyelni fogjuk nyilván a mai mérkőzéseket is, és mint ahogy természetesen most már egyre jobban a figyelmünket, értelemszerűen ugye az Európa Liga főtáblájára készülő Ferencváros nemzetközi szereplése felé is fordítjuk, és ugye csak felmerül az emberben a kérdés, most még egy mondatot itt a BR-re, hogy azért nyilvánvalóan a nagyágyuk ott vannak, de azért a mezőny alja, pláne hogyha a mai mérkőzések kiosztására nézek, azért nem annyira a célos, tehát ha Győrnek, nyilván nem is annyira, de ha úgy alakul, akkor ennek a Ferencvárosnak lett volna ott helye, ugye?
4: A Bajnokok Ligájában?
8: Igen.
4: Hát most, ha azt nézem, hogy a szlován egymás követő, tehát három éven belül másodjára jut be, Ferencvárosnál szerintem a szlován nem jobb, És hát igen, de itt
2: jó, hát persze.
4: Az a helyzet, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében igen, nagyon apró dolgokon múlik, nagyon sokszor minden.
5: Például a sorsolás.
4: Meg
5: a Fradi nem is ott volt.
4: Hát most nem ott volt, igen. Ebből a szempontból igen, dühítő egy picit, hogy az Eto végül is egy kört sem tudott menni.
5: De a tavaszi Eto
7: ezen az ágon bement volna.
4: És ha megnézem még azt is, hogy közben ott van a mostani idényben a Szabak, az azeri bajnok, amelyik hát olyan ágon jutott el, hogy kiejtette a Hapoel Bérsevát a rájátszás körben, tehát az izraeli bajnokot kellett kiverni azért, hogy te főtáblán legyél. Fogom a fejemet, nálam jobban szerintem csak a diósgyőriek fogják a fejüket, hogy az a Valdas Dambrauskas az edzője, akit hát néhány mérkőzés után elüldöztek Miskolcról. Tehát hihetetlen, hogy olyan csapatok vannak ott a Bajnokok Ligája főtábláján, tehát
5: már az edzőket
4: részén
5: is mi adjuk a BL-be, nem
4: igen,
5: csak a játékosokat.
4: Igen, hát, és egy diósgyőrből adja az edzőjét a Szabáknak, hát elképesztő tényleg az a történet. Lehet, hogy a Ferencvárosnak lenne helye a jelenlegi Bajnokok Ligája mezőnyben, és főleg, hogyha azt nézem, hogy ez az FTC most ebben az Európa Liga selejtező fázisban milyen együtteseket vert meg, és én azt már többször több helyen elmondtam, hogy nálam ez a selejtező sorozat magasabb polcon van, mint amikor a Rebrov féle csapat bejutott a BL-ben a főtáblára.
5: Eleve csak az konkurál vele, mert azért ott, igen, de azért ott volt Celtic, volt Dinamo Zagreb, tehát igen. Nem volt gyenge az se, a többihez képest biztos, hogy erősebb, és annál se gyengébb inkább.
7: Viszont így. Egy kör azért az...
5: Ja, és ott nem voltak visszavágók.
7: Milyen Celticet idegenben kellett igen. Ott a Fradinak legyőznie.
5: Most is idegenbe kell majd, ugye, az első igen, forduló.
7: De mondjuk a Dinamo Zagreb ellen egyszerűbb egy igen, hazai meccsen tovább jut, mint egy oda visszavágós.
2: No, jó, hát meglátjuk, ugye a Ferencváros szereplése az most még legalábbis ezen a héten ilyen szempontból nem aktuális, viszont ami annál inkább, és ugye három, sőt négy atlétika imádó ülít a stúdióban, nyugodtan beszélhetünk arról, hogy a világ sportjának olyan krémje van itt jelen Budapesten, ami túlmutat az atlétikán, mert szerintem Mondo Duplantis több, mint az atlétika ma már, tehát ő már egy olyan nemzetközi karakter, igen, ő már zenész, tehát ő
5: aki
2: már
5: néha
2: egy
5: ugrik.
2: All entertainer minden szempontból, aki néha ugrik, és egy néhány világcsúcsot azért vélhetően még tartogat nekünk ebben a sportágban, és lehet, hogy Budapestnek, hiszen korábban elmondta több interjúban, hogy Budapesten szeret és tud is világcsúcsot javítani, úgyhogy

0: ez ott lehet.
1: Annak nagyon örülök, hogy van olyan magyar sportoló, aki aranyi jogon van ott, saját és nem azért, mert hogy hazai versenyző is legyen, ilyenek is lehetőséget kapnak. Nyilván ez is jó a hazai szurkolók miatt. Maga a verseny sportszakmailag szerintem elképesztő jónak ígérkezik.
0: Ez a formátum, ami ugye most lesz először teszt alatt, hogy mit szólnak hozzá a nézők, ez önmagában is izgalmas.
1: Igen, az az egy hátránya, hogy ilyen későn van. Tehát azért ez, hogy szeptember közepén rendezik meg. A szezonon belül későn, igen.
2: Meg rossz idő is lesz.
1: Túl vannak már a gyémántliga.
0: Egy héttel ezelőtt még nagyon melegünk lett volna.
3: Hát szerintem annál jobb idő van, mint ha 30 fok lenne.
0: Csak ne essen az eső.
1: Hát szerintem ez a dobóatlétáknak az eső nyilván nem fogja meghozni a kedvét, pedig milyen mezőn a kalapácsvetésben. És ezt mondta is Bence, nem is tudom, hogy hol, talán az M4-en, hogy benne van, hogy mind a 80-80 fölé kerülnek. Akkor itt is bocsánat. Tehát az önmagában egy nagyon jó versenynek ígérkezik, de most néztem a rajtlistát idefele jövet, elképesztő a mezőny. Mondjuk 100 méteren egy darab olyan versenyző van a 16-ból, férfi 100 méteren, akinek idén nincsen 10 másodpercen belül ideje, Jeremy Azu, akinek kerek 10 másodperc az ideje legjobbja, nem biztos, hogy most nem fog 10 másodpercen belül futni.
3: Bocs, egy közbevetés, mert szeretem a régi dolgokat, Jim Hines az első ember a földkerekségen, aki...
1: Idefeleolvastam a cikkedet.
3: Ma lenne 80 éves, nem él már, de ma lenne 80 éves az első ember, aki hol máshol, nyilván mexikóvárosi magaslaton. És illetve először nem ott futott 10-en belül, azt hiszem, de mindegy, de lényeg az, hogy az első ember, aki 10 másodpercen belül futotta ma, ugye ezzel a... Nem mondom, hogy labdába se rúgna, mert azért azok az idők, mint a Bobby Momma ugra... Nem ügyetlen volt, de futni tudott, de Bobby Momma ugrana egy 8-90-et, azzal azért jellemzően nyerne itt-ott, amott, csak a világcsúcs már nem az övé. Na igen.
1: De egyébként a férfi távolugrás is elképesztő, én a férfi 1500-at várom a leginkább, ahol a most frissen világcsúcsot döntött Josh Kerr, mérföldön világcsúcsot döntött Josh Kerr, újra összecsap Ingebrigtsennel, akivel egy évig üzengettek egymásnak, hogy aztán Hocker nyerje meg az olimpiát, de Hocker is itt lesz, lehetne sorolni elképesztő hosszan a teljes...
3: És magyarból is. Nem csak Halász Bencénk van.
1: Molnár Attila, persze. Molnár Attila, igen. 400-on, Takács Bogi 100-on és 200-on is indult, tehát két versenyszámban. Kozák Luca az EB döntő után 110, vagy 100 gáton, bocsánat, itt is ott lesz.
2: Meg a váltók.
0: Váltó sikereink, azok tényleg azt gondolom, hogy annyira izgalmas versenyszám, és annyira jó, hogy ott lehetnek a miénk.
2: Ezek most vegyes
1: váltók. Igen, nyilván a 400-as vegyes váltónk azért nem a legerősebb, de nekik meg élmény szinten adhat szerintem annyit, hogy rajthoz állnak egy ilyen versenyen, hogy hát ha ez dob a karrierjükön elég sokat. Egy dologtól félek, hogy a show el fogja vinni az egészet.
0: Most akkor megint egy picit a
3: olyan látványelemek lesznek, hogy hagyatásik majd mindenki.
0: Na, a formátumra, igen.
3: Formátum, ott viszont hatályok közben, de ez azért nagyon érdekes, mert ugye vannak az EB-k, VB-k, olimpiák, hát azt tudjuk, hát az ott minden nap egy 4-5-6 számba a bajnokot avatnak, és zajlik az egész több, mint egy héten keresztül. Vannak a gyémántligák, ahol ugye kiválasztott, meghívásos, kiválasztott, nem minden, hanem egy bizonyos versenyszámokba. Igen. Itt pedig a kettő között besűrítik az egészet 3 napba, de ugye nincsen annyi kísérlet, mint ami egyébként egy normál verseny, tehát sokkal jobban pörög az egész, és erre nyilván majd át kell állni erre a versenyzőknek, most nem a sprinterekről beszélek, hanem az ügyességi, meg a dobószámok embereiről, azt mondom, nagyon kíváncsi vagyok.
0: Meg amennyire tudom, nem lesz semmi párhuzamosan, tehát, hogy van valami olyan terv, ugye, hogy lehetőség szerint a versenyszámok gyakorlatilag úgy kövessék egymást, hogy semmiről nem maradjon le.
2: Nem maradjon le a néző. Igen.
3: Tehát elég lesz egy közvetítőkocsi.
0: Az nem valószínű, de...
3: Én se hiszem.
0: De úgy tudom, hogy van egy ilyen törekvés arra, hogy tehát úgy helyezzék el időben a versenyszámokat egymáshoz képest, hogy
3: lesz világítva a kalapácsvető.
0: Például.
3: De azt hiszem,
2: hogy mennyire fogja megzavarni őket. Fluoreszkáló szerrel fogják befújni, hogy lássák.
1: Igen, ezt ma festették be. Misa Kohán rakott ki egy Instasztorit, ahol Halász Bencevel festik rózsaszínre, meg sárgára a kalapácsokat.
3: Rózsaszín kalapács, nem is kell szerint.
0: Ami egyébként hozzáteszem, zseniális ötlet.
1: De a homok is más színű lesz, meg a futópálya maga is, mintha. De ez most nem biztos, de kiderül.
3: Rózsaszín homok.
0: Ez azért érdekes egyébként, mert emlékszünk a pár évvel, amit Kár Luizzal beszélgettünk

0: sok mindenről, és ő mondta, hogy ő például nem érti, tehát most már azért neki jó néhány éve az, hogy miért van az, hogy a digitális világban azt mondja, hogy mindig zihertűvel tűzik fel a rajtszámokat ebben a sportágban, hát nem tudom, ez változik-e valamit, de az tény is való, hogy ezek az újítások, ezek nyilván arra, mert neki is tudjuk, hogy ebből sok elképzelés volt már, például ugye akár a rúdugrásnál is, hogy az azt a magasságot mérjék, abban valóban a versenyző mondjuk egy csíppel, ugye elérésne azt, hogy leverte vagy nem verte, és akkor tényleg legyen egyértelmű, hogy ki mennyire jutott.
1: Bubka nyilatkozta azt tavaly.
0: Igen.
1: A mélyeztartás véget, hogy edzésen én már ugrottam 630-at, csak hogy a Duplantis ne érezze annyira jó magát.
0: Igen.
2: A Duplantis nem tudna így centiről centire javítgatni.
3: Bubka is ezt csinálta.
1: Persze.
0: Volt egy elődje.
1: Csúcsonként fizették.
0: Volt egy elődje, aki jó utat mutatott ebben a tekintetben. Szóval azt várjátok? Nagyon kíváncsiak leszünk nyilván az egészre. A versenyzők szemszögéből mennyire hozhat ez izgalmat? Mert amit te is mondasz, hogy a show elviheti, vagy tehát, hogy mennyire zavarja ez meg őket, mennyire fogják szeretni. Itt ebbe azért kell egy lelkület is, aki ebbe a showba mondjuk beleéli magát, és nem azt érzékeli, hogy ez mind zavaró tényező.
2: Meg tényleg, hogy ki milyen formában érkezik, nem?
0: Ja, hát az is egy más.
3: Meg mennyire veszik buli versenynek, nyilván igen, elég komoly pénzdíjazás van, ami miatt azért nem veszik felváról. De a Dohai világbajnokság volt az azt hiszem 2019-ben, ahol nagyon komoly fényjátékokat mutattak be döntők előtt, sprint döntők előtt. Én nem hiszem, hogy ez nem zavarja a sprintereket, akik ott vannak, hogy lefussák életük legjobb 100 méterét, vagy egyszer csak elsötétül a stadion, aztán csak az ő sávjukat világítják meg, és így villódzik össze-vissza. Hogyha ilyen lesz, szerintem az nem feltétlenül jó a versenyzőknek.
0: Jó, de hát valahol gondolom az egész ötlet azért is született meg, hogy legyen egy olyan fajta izgalma ennek a sportágnak, egy olyan csomagolása, amilyen egyébként még nem volt.
2: Hát ebből a szempontból igen, de tehát, hogy valóban én is osztom ezt a nézetet, hogy azt meg kell nézni, hogy ez mennyire meg a teljesítmény rovására. Mondjuk, hogy Duplantisnak a zárónapon lesz még egy zenei fellépés,
3: hát koncertet igen, fog tartani. A himnuszát, a eseménynek.
0: Jó, de ő hétfőn szerepel, tehát akkor addig hétfőn, most pénteken, tehát igen, hogy ehhez képest kipihenni magát.
2: Mondjuk két ugrás között fog énekelni. Tehát,
0: az azért
2: igen, tehát ezt meg kell nézni. És
1: hát ha az a két ugrás 5-70, meg 5-80, akkor nyugodtan énekelgethet is.
3: Ott van ideje, és még a többiek azon átmennek.
2: Sovar émlik, hogy Oris Légers az, aki köt vagy olvasgat az ugrások között.
3: Folyamatosan,
2: tehát, hogy vannak ilyen versenyzők, akik tehát, igen, teljesen más hova helyezik a fókuszt, és azért egy ilyen show műsor alkalmával nekik nehezebb lehet koncentráltnak maradni. Tehát megint csak az ember válogatja, hogy ki hogyan alkalmazkodik hozzá, de nem feltétlen ilyen versenyzőkben áll szerintem az atlétikának a csúcsa, krémje, hogy ők a csillogást és a szereplést azt bírják. Ezért érdekes nekem, hogy Lice nem utazott el.
3: Itt van egyébként.
2: Itt van?
3: Itt van, az... csak nem indul.
2: Na, hát akkor ő viszont pont egy ilyen alkat, aki viszont szerintem szeretne.
0: Jó, de hát ez egy Usain Bolt, és itt lesz meg tényleg a krém, de la krém a nem aktívak közül is nyilvánvalóan. Ennek
1: Usain Bolt a 10 évvel ezelőtti Duplantis, mert az akkori nem volt Athletics volt, de az IAF, annak ő volt a az arca, mert most nyugodtan Duplantisra kijelenthetjük.
0: Az esernyő a sporták fölött gyakorlatilag.
1: Igen. És ilyenek, mint egy falat kenyér, úgy kellenek egy szövetségnek, úgyhogy nem véletlenül tartják őket.
3: És egyébként atlétikában nagyon sok van Duplantison kívül is, akit még
1: világos, de hogy valaki ennyire menő.
3: Ja, persze, hát az...
1: De úgy értem, az ennyire, ennyire menőt, nem az, hogy a saját versenyszámában ennyire menő, nem, mert hanem, olyan bala van néhány, hanem, hogy népszerű, jó figura, én, Oktacu énekkel, világcsúcsokat ugrik minden évben néhányszor.
0: Elmondja, hogy imádja a magyar pörköltöt, ugye, hogy mennyire tetszik neki a Budapest.
2: Hozzáteszem, hogy az a videó, ami készült a világdöntőre, hát az Budapestnek egy olyan imásfilm, hogy hát annál jobbat kívánni nem is kell, tehát az meghozza a kedvet Budapesthez. Amellett, hogy az, ami alatta hangzik, az én ízlésemnek az nem feltétlen.
0: Nem. Na jó, mindegy. Hát ez a része valószínűleg hagyhat kívánja valókat maga után, de Duplantis nem ezért szeretjük természetesen.
2: Jobban ugrik,
0: azt mondod, ugorjon. És miután megy neki Budapesten ugye a világcsúcsdöntés, hát szerintem örömmel vesszük, ha ebből most megint behúz egyet, legyen lekönyvelve a maga, hogy mondjam, szponzorai alapján egy újabb világcsúcs szerintem senkinek nem fog fájni, mert hát az is elképzelhető, hogy mindenki mást is motiválnak valamilyen pénzdíjait egyébként egy világcsúcs döntésekre. Ha ez így lesz, akkor mi nézők természetesen nagyon jól járunk, úgyhogy ezt kívánjuk magunknak is természetesen, és ez volt a Nemzeti Sportkör, az uraknak pedig köszönöm szépen.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kedves hallgatók, a Nemzeti Sportkör után folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Csisztu Zsuzsa. A hétvégén pörög tovább a Formula 1-es világbajnoki sorozat, a madridi spanyol nagydíj lesz a következő állomás. Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Elpap István beszélgetett a hétvége előtt.
2: Madring, nagyszerű neve van, spanyol nagydíj Madridban, először ezen a Madringen. Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakíróját köszöntöm nagy szeretettel, milyen hétvége elé nézünk, szia!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Hát azt gondolom, hogy nem túlzás kijelenteni, hogy ez egy ugrás az ismeretlenbe, és nem csak azért, mert egy vadonatúj helyszínre érkezik a mezőny, hanem azért is, mert tényleg egy nagyon különleges aszfaltcsíkról van szó. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni ezt itt Madrid külvárosában, mint hogyha a budapesti Hungexpót képzelnénk el egy picit nagyobb területen. Vannak mindenféle pavilonok, meg kiállítási központok, centrumok, és a köré húzták fel ezt a pályát már meglévő útszakaszokkal és hozzá épített részekkel. Ez egy 5,4 kilométeres úgynevezett ilyen hibrid pálya, tehát félig épített, félig városi, és vannak rajta érdekesnek tűnő szakaszok. Nyilvánvalóan így, hogy még F1-es autóval versenykörülmények között nem hajtott egyetlen versenyző sem rajta, nehéz előre elmondani, de azért vannak rajta olyan szakaszok, amelyek izgalmasnak, érdekesnek tűnnek, mindközül kiemelkedik a 12-es úgynevezett La Monumental kanyar. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, szinte vége láthatatlan félkörív, 550 méteres, egy jobb kanyar, erősen megdöntve 13,5 fokban, és a Pirelli becslései szerint ez az a szakasz, ami az egész versenynaptárban a legnagyobb terhelésnek teszi ki a gumikat. Egyébként ez igaz az autókra, meg a pilótákra is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes szakasznak tűnik, de hát a többi kanyargós szektor is, 22 kanyarból ez a pálya, úgyhogy mindenki izgatottan várja, hogy a pénteki szabad edzéseken ráhajthassanak a pilóták.
2: Hogyan kell ezt elképzelni, amikor egy új pálya bejön a versenynaptárba, most az, hogy jönnek a Hungaroringre, hát a kisujjában van az összes pilótának, vagy Monte Carlo utcái, meg de nem csak az ilyen nagyon régi patinás nagydíjak, hanem azok is, amelyek már néhány éve működnek. Amikor egy új pályával ismerkednek, ezt nyilván lehet modellezni, de úgy mindent összevetve, ilyenkor mennyire ugrás az ismeretlenbe ez a pilótáknak?
3: A versenyzők azt szokták mondani, hogy nekik egy 6-7 kör azért általában elég egy új aszfaltcsíkon, azért tényleg a világ legjobbjairól beszélünk, de menet közben is változik a pálya, változnak a tapadási szintek, és ez az, amit előre nem lehetett leszimulálni. Tehát a csapatok előzetesében is olvashattuk, hogy azért nyilvánvalóan megvan számukra a vonalvezetés, nagyjából a szimulátorról be tudják lőni, hogy hogyan kell gazdálkodni az elektromos energiával, egyedül azt nem tudják, hogy a gumiknak milyen terhelés teszi ki ez a pálya, pontosan hogyan fognak kopni, milyen lesz a tapadási szint, és ez azért változhat még folyamatosan menet közben. Itt azért annyi indikátor volt, hogy augusztus végén tartottak egy F3-as tesztet, és azért az elég beszédes és sokat mondó volt, hogy a két nap során 19-szer kellett megszakítani a körözést kisebb-nagyobb autótörések és balesetek miatt, tehát azért vannak itt nagyon szűk kanyarok, beláthatatlanok, részek, trükkös sikánok, van két olyan szakasz, ami fölött az autópálya átível, úgyhogy szerintem nagy kihívás elé fogja állítani a versenyzőket, és annak ellenére, hogy magát a vonalvezetés biztos hamar megtanulják, ahogy az idő előre haladtával a szabad edzéseken a határokat feszegetik, szinte biztos, hogy több autótörést is látunk majd.
2: Hát eleve a szabad edzések jelentősége ugrásszerűen megnő, gondolom, egy ilyen pálya esetében.
3: Hát abszolút, főleg így, hogy tényleg egy vadonatúj aszfaltcsíkról beszélünk. Egyébként érdekes, mert jellegében azért nagyjából hasonlít mondjuk Azerbajdzsánhoz. Az is egy ilyen különleges utcai pálya, ahol vannak nagyon gyors szakaszok, és ott is mindenki óriási káoszt és rengeteg autótörést vizionált az első futamon, és minthogyha ennek fényében, az előjelek fényében a versenyzők kicsit elóvatoskodták volna azt a 10 évvel ezelőtti első azeri nagydíjat, akkor nem történtek ilyen balesetek, viszonylag nyugodt hétvége volt. Viszont azóta, 2017-től pedig szinte mindig elszabadul a pokol, tehát van egy ilyen olvasata is, hogy vagy rengeteg autótörést láthatunk majd itt az első hétvégén, vagy még az is benne van a pakliban, hogy túl óvatoskodják a versenyzőt.
2: Minden esetre egy ilyen futamon gondolom én sokat lehet nyerni, meg sokat is lehet veszíteni, tehát a pilóták is elemi óvatosság azért nyilván ott van bennük.
3: Én azt gondolom, hogy igen, és érdekes lesz figyelni, hogy ki az, aki majd esetleg jobban feszegeti a határokat, vagy mikor láthatunk olyan köröket, ahol tényleg megpróbálnak a határon autózni. De hát nyilvánvalóan ez ilyenkor a stratégiájára is rányomja a bélyegét, mert az egész mezőny úgy fog készülni majd a vasárnapi nagydíj előtt, hogy vagy a biztonsági autó, vagy akár a piros zászló is előkerülhet, ami ugye a box stratégiát felboríthatja, úgyhogy egy érdekes, változatos, akár kaotikus hétvége is kisülhet ebből.
2: Ugye legutóbb Monzába az olaszok sírtak is, megnevettek is, mert történelmi győzelmet arattak, egyéniben nevezzük így, viszont nem a Ferrari, úgyhogy a hangulatára az viszont rányomta az egész mezőnyre, gondolom a bélyegét. Ennek tükrében mit változhatnak az erőviszonyok Madridra?
3: Ugye teljesen más jellegű aszfaltcsíkról van szó Monzában, az egyenesek dominálnak, minden a végsebességről szól, és a nagyon stabil fék teljesítményről, és hát láthattuk, hogy az elektromos energia felszabadításának a hatékonysága is nagyon fontos, és kiderült, hogy a gyári Mercedes ezen a fronton még mindig az etalon. Viszont az azt megelőző két helyszínen pedig a McLaren győzött, a Hungaroringen és Zandvoortban, Hollandiában, mind a két pályacsík elég hasonló, jellemző rájuk, hogy elnyújtott kanyarok tagolják, és kicsit kacskaringósabb. Azért a Madring, hogyha jellegében nem is annyira hasonlít erre a két pályára, azért még mindig inkább ezekhez van közel, mint az egyenesekkel tele tűzdelt Monzához. Úgyhogy én azt gondolom, és semleges nézőként azt remélem, hogy egy picit összerázódik az erősorrend ezen a különleges utcai aszfaltcsíkon, és nem egyetlen csapat óriási dominanciáját láthatjuk majd úgy, mint Monzában.
2: Viszont közben Kimi Antonelli előnye már 66 pont, ha jól számolom, azért az már nagyon-nagyon sok, még akkor is, hogyha természetesen rengeteg van még hátra ebből az idényből.
3: Valóban ez egy tekintélyes előnynek tűnik, és talán már oda is adhatnánk neki félig meddig a világbajnoki trófeát, hogyha nem történt volna meg a tavalyi évad. Tehát tavaly nagyon hasonló helyzetben volt Oscar Piastri is, akkor az egy McLaren belharcnak tűnt a világbajnoki címért, 9 nagydíjjal a vége előtt több mint 30 pontos előnye volt az ausztrál pilótának, és legalább olyan magabiztos volt, mint most Antonelli, és egész egyszerűen az őszi szezonban ő szétcsúszott, összeomlott, miközben váratlanul Red Bull és Verstappen pedig megtáltosodott. Ennek az lett a vége, hogy a legutolsó futamon hárman is eséllyel szálltak harcba a végső diadalért. Úgyhogy annak ellenére, hogy az előjelek abszolút Antonelli mellett szólnak, aki tényleg eddig megingathatatlan magabiztossággal hozza a dobogókat és a győzelmeket, azért a tavalyi idény az vészjósló lehet ilyen szempontból, bárkivel bármi előfordulhat. Azért még van hátra 10 verseny, hogyha minden a tervek szerint alakul, és azért azt is láthattuk, hogy a csapatok között, az élcsapatok között is rendszeresen változik az erősorrend, mert egy-egy fejlesztési csomagnak nagyon nagy hatása lehet. Most már több olyan is csalót is láttunk, aki egy ilyen fejlesztés után hirtelen előre ugrott az erősorrendben, győzött már a Ferrari, győzött már a McLaren, és azért a Red Bull is gyűjtögeti a dobogókat.
2: Ezzel itt a McLaren, amelyik tavaly azért uralta az évet, most csak harmadik, a Ferrari is simán előtte van, a Mercedes még simábban a Ferrari előtt, tehát azért a konstruktőri címért ott viszonylag így bebetonozódott a sorrend, de ha már Ferrari, mi van Charles Leclerc szemével, mert ugye emiatt aggódott mindenki Monzában.
3: Igen, amikor kiszállt az autóból, azt mondta, hogy a látásával nem stimmelt minden, kettős látásra panaszkodott, de amikor az interjúkat adta, azt mondta, hogy fokozatosan javul a helyzete. Igazából egyelőre még nincs szó arról, hogy olyan egészségügyi problémája lenne, vagy olyan sérülést szenvedett volna, ami miatt ki kellene hagyni a hétvégét, de az is igaz, hogy ezeket a döntéseket a legtovább szokták kihúzni, tehát még nincsen ez sem kőbevésve. Sosem tudhatjuk, hogy egy-egy ilyen nagyobb balesetnek milyen következménye lesz néhány nappal később. Nyilvánvalóan csak az a biztos, hogy ha ő már pénteken a szabad edzéseken ott ül az autóban, az minden esetre úgy tűnik, hogy magát a hajtóegységet és az egyéb kritikus alkatrészeket sikerült megmenteni, éppen tartani, és talán megúszta rajtbüntetés nélkül.
2: Na hát bízunk benne, hogy ha már új a pálya, meg ismerkedik vele mindenki, akkor az a verzió jön be, amit az Azeri nagydíj kapcsán mondtál, hogy jobb félni, mint megijedni, és lesz egy nagyszerű balesetmentes hétvégénk, spanyol nagydíj, tehát a hétvégén a Madringen. Zsoldos Barna, köszönjük szépen!
1: Szombaton ringbe lép ötszörös kickbox világbajnokunk, az ökölvívásban és Európa-bajnoki bronzérmes Veres Roland, hol máshol, mint Veresegyházon. Az elmúlt időben Amerikában készülő bunyóst El Pap István kérdezte.
2: Veres Rolanddal fogok beszélgetni, mindjárt ő fogja megmondani a pontos titulust, mert azt én is tudom, hogy kickboxban ötszörös világbajnok, hogy állt ökölvívóként amatőr EB dobogón, most sem tett le arról, hogy olimpián boxoljon, miközben éppen profi karriert épít. Szervusz Roli, tehát akkor most pontosan mi a helyzet veled? Szia!
4: Szép napot, sziasztok! Összezavartál, mert így egyre nehezebb dolgom van nekem is saját titulust mondani. Hívjunk sportolónak.
2: Na hát az egy viszonylag szerény megfogalmazás. Ennél azért szerintem több vagy, már csak ha a kickbox meg az amatőrbox titulusokat nézzük. De szeptemberben amatőr Európa-bajnokságot rendeznek Szófiában. Nem is olyan régen, igen, még úgy nézett ki, hogy adott esetben te is ott lehetsz. Aztán mégis inkább talán a profi van a fókuszban, vagy az amatőr edzőtáborok nem. Nem tudom, mi az igazság. Mondd el, hogy most mi a helyzet veled.
4: Én megmondom őszintén, nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy részt vehettem Olaszországban egy amatőr edzőtáborban, a magyar válogatott kerettagjaként, aztán pedig Csehországban újra felhúzhattam már az új dorkosmezt, ami rajtam lehetett először melegítőként, és én nagyon örültem, mert tudtam boxolni ezekkel a srácokkal, és meg tudtam nézni, hogy az egy évet távol lévő Roli, meg egy másfél évet távol lévő Roli a profi karriert építve, hogyan tud visszajönni amatőr versenyre. Négyszer kellett bemérnem, három bunyom volt, az indiai angol köztársasági játékok győztesével tudtam döntözni, aki az én súlycsoportom világszinten top 3-jába benne van, vele tudtunk egy jót boxolni a döntőben, úgyhogy abszolút pozitív élménnyel zártam ezt, és azt mutatta, hogy egy profi karriert építő Rory, aki két hetet készült az amatőr válogatottal, be tudott jutni a döntőbe.
2: Ugye ez az Usztinaz lábemi tornáról beszélgetünk, ami az egyik legrangosabb európai torna.
4: Igen, és sikerült megvernem egy német fiút, aki VB ezüstérmes volt, még akkor is, hogyha az U19-ben nyert ezt az eredményt. Tehát a lengyel fiú, aki egy rutinosabb, bár nem a legmagasabb színvonalat képviselte, de az indiai, azt kell mondanom, hogy az elitet képviselte, tehát találkoztam az elittel Usztinalebenben, és azt mutatta, hogy van keresni valóm, van tovább álmodni valóm 28-ra. A szófiai EB-ről is nagyon sokáig kacsingattam, és én készen is álltam volna arra, hogy újra Európa-bajnokságon tudjak boxolni. Ez nekem egyen nehezebb, mert most már nem csak önmagam, mint Veres Roland döntök, hanem mint a menedzsmentem, a profi edzőm, és közben a szakszövetség, tehát illetve az amatőr klubom, a Halker Király Team, mondjuk úgy, hogy egy sportdiplomáciába is ügyeskednem kell az ügyben, hogy én az álmomat is, mindegyik álmomat meg tudjam élni. A jövőben ebben is kell fejlődnöm, de azt gondolom, hogy az ajtók nyitva állnak a teljesítmény előtt, és hogyha a teljesítményt minél magasabb szintre tudom emelni, akkor nem lesz gond.
2: Hát ugye rögzítsük a legfontosabbat, hogy a több évtizeddel ezelőtti gyakorlathoz képest ma az amatőr meg a profi egyébként egyáltalán nem zárja ki magát. Nyilván teljes értékű karriert egymás mellett azért elég nehéz építeni, viszont cserébe az olimpia sem most van, hanem majd csak 2 év múlva, tehát azt hiszem ezzel a döntéssel még, erről a döntésre még nem késtél le. Mondtad, hogy profi pályát indítottál, profi menedzsmenttel, ugye azt az apróságot tegyük hozzá, hogy mindezt az Egyesült Államokban indította, de erről mesélj, légy szíves, mert a mögöttünk lévő hosszú hónapok, évek története már ehhez kapcsolódik.
4: Igen, volt lehetőségem Angliába szerződni, megmondom őszintén, hogy én Amerikát egy másik polcra helyeztem, az amerikai profi ökölvívás, amikor az angol sztárokkal találkozik, akkor valahogy mindig az amerikai győzedelmeskedett az én szememben, az én tudásom szerint, ezért amikor Amerikából 2 ajánlat is a szemem elé került, akkor Philadelphia és Miami először, akkor én a Jorge Linares mentorálását választottam, aki az én egyik személyes kedvenc bunyósom volt, és azt gondolom így utólag, hogy jó döntést hoztam, bár a philadelphiai csapat is nagyon kemény. Azután pedig Las Vegasba tettük át a székhelyünket, ugyanazzal a menedzsmenttel, mert úgy ítélték meg, hogy megugrottuk azt a szintet, hogy már Las Vegasban a profi ökölvívás hazájában Ismael Salaz által, aki azt gondolom, hogy az egyik legjobb profi ökölvívóedző irányítás alatt tudunk készülni.
2: Na, arról beszélj nekem egy kicsit, azért ezek ugyan rokon vagy társsportágak, de azért ez különböző sportág, tehát kickboxból jössz, az oké, hogy a lábadat nem használhatod abban a pillanatban, hogy eldöntötted, hogy boxoló leszel, ez egy dolog. Akkor lettél amatőr, ahol azért inkább egy vívó boxonak számítottál, és profiba mennyire kellett átállítani magadat, mert nyilván itt a menetszámtól kezdve a box stílusig nyilván ott is pontozóknak is boxolsz, tehát egy kicsit másként kell boxolni, nyilván más fizikalitása is van a történetnek, szóval ez mennyire ment könnyen a kickboxból az ökölvívóvá való átállás, illetve az amatőrből a profivá való átállás?
4: Így, hogy már az egész karrieremet egy picit jobban látom, azt meg kell azért vallani, hogy amikor én a kickboxban elkezdtem az eredményeimet elérni, akkor én nagyon fiatal voltam, és a felnőttek közt sikerült győzedelmeskednem 15-16-17 évesen, és emiatt azt azért látni kell, hogy nem az erőmből nyertem az elején a kickbox karrieremben, hanem inkább a taktikából, sebességből és ebből a vívásból, ahogy az előbb említetted, ki tudtam őket vízni már, mert jobban ismertem és tudtam, hogy mit adnak a pontozóbírók, és hogyan kell felépíteni egy teljes mérkőzést. Amire befejeztem a kickbox karrieremet, addigra teljes párfordulás történt, mert már én voltam az, aki megerősödött, és erőből ment, és tudtam azt tenni, amit csak szerettem volna, úgy hagytam ott a kickbox világát, hogy már azt éreztem, hogy amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani fizikálisan, erőből elnyomva bárkit. Amikor amatőr ökölvívó lettem, akkor megint visszaugrottam ugye abba, hogy egy fizikálisan erősebb sportágról beszélünk, hogy megint én voltam az, akinek vívni kellett, megint nekem kellett kiboxolnom az ellenfeleket, én egy későn érő természetű fiú vagyok, emiatt nekem kellett megint okosabbnak lennem, mint az ellenfeleim. Amikor abba hagytam az amatőr karriert, akkor már azért ott egy mérkőzésre voltam a Párizsi olimpiától, fizikálisan már megálltam a helyemet, de a vége felé ott Tájföldön már az újabb olimpiai kvalifikációnál, ott már inkább erőboxot csináltam, átalakult addigra is a stílusom, és valószínűleg maga az átalakulásnak köszönhetően nem sikerült az olimpiai kvalifikáció, mert Tájföldre egy félúton lévő Roli volt, aki már nem vívott, viszont még nem volt elég erős. És mostanra pedig már azt érzem megint, hogy fizikálisan erős vagyok. Amikor most visszajöttem például amatőr ökölvívóként a profi karrier elején, akkor meg azt éreztem, hogy például elmentünk Assisibe, ahol tudtam boxolni törökökkel, egy kifejezetten erős ország, az olaszokkal, egy kifejezetten erős európai ország, és a Misha Baldacit, aki a helyi olasz sztár, őt például már erőből leterrorizáltam. Mint ahogyan már azért Usztiban is megmutatkozott a második mérkőzésem, a második menetbe befejeződött. Tehát fizikálisan sokat fejlődtem, és azért kezdtem ilyen messziről, mert azt gondolom, hogy ez a hasznomra fog válni, és amikor már kellően jó ökölvívóvá fogok tudni válni, akkor már amit el fogok tudni képzelni a fejembe, azt gondolom meg fogom tudni valósítani a ringbe is. Kell még egy kis idő, pár éves ökölvívó vagyok, de azt gondolom, hogy jól megyünk előre.
2: Na, akkor most mi a következő célállomás? Mert ugye most profi célok vannak pillanatnyilag.
4: Igen, szeretném megnyerni a harmadik, illetve a negyedik profi ökövő mérkőzésemet, ezek már lekötés alatt állnak, a harmadik a hivatalos, szeptember 12-én Veresegyházán várunk mindenkit, olyan elemeket is bele fogunk tudni helyezni ebbe a gálába, amit kívülről Amerikából láttam, és szeretném őket hazahozni, így, hogy ott tudtam mozogni, Jake Paul gálán ott tudtam mozogni, az MGM arénában volt lehetőségem, hogy szerencsém megfigyelni, hogy hogyan működik egy-egy nagyon jó gála. Voltam az MGM-ben egy kanyutásnyira a címérkőzéstől, mármint mint néző, mert a Jorge Linares odaültetett szupervájzorként maga mellé, tehát nagy élményeken mentünk át, és sok ötletet tudunk meríteni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Ezután pedig visszamegyünk Amerikába, és jön a negyedik mérkőzésem, és amiért nagyon-nagyon fontos és nagyon izgulok, az pedig az, hogy ebben az évben leszerződjek egy promócióval, és ezután a mérkőzés után, ha minden összejön, akkor sikerülni is fog. Aki nemrég épített egy promóciót, ez egy világbajnok ökövívó, leszerződött a legnagyobb streaming platformmal is, és hogyha én hozzá be tudnék kerülni, azt gondolom a szenzáció lenne.
2: Ezek az előttünk álló meccseket, például a Veresegyházi, meg aztán a következő, ezek hány menetre kijött meccsek?
4: Az utolsó 4 menetes mérkőzésem jön Veresegyházán, és amikor már Amerikába visszamegyek, akkor utána pedig 6 menetre emelődik. Ebben állapítom meg a szállással, azt mondta, nem a tapasztalatom miatt, hanem mert szeretne vigyázni rám.
2: Hát meg ugye ezt tudjuk, hogy itt 1-2 menet ugrás is nagyon sokat jelent, mert teljesen más, adott esetben teljesen más bunyót igényel. Hát a címmeccsekről nem is beszélve, mert ott meg ugye már 10-12 menet jellemzően a menethossz. Hogyan prognosztizálod? Mondod, hogy olyan promóter keze alá kerülhetsz, amelyik új lendületet adhat a pályafutásodnak. Nyilván itt a cél valamilyen öv, most független attól, hogy az öv melyik, mert ezt majd az élet hozza, de szerinted mikor tudsz eljutni időben odáig, hogy már ilyenekbe gondolkozhatsz?
4: Én nagyon reménykedem benne, hogy 2-3 éven belül azért fog fájni a fejem, hogy melyik övért, a virágranglista, és melyik övért kelljen boxolnom. Úgyhogy én ezt a 2-3 évet lőttem be, 27 éves vagyok, azt gondolom, hogy, hogy a kinézetem még 16, tehát még erősödni most fogok.
2: Annyi az én nincs.
4: És emiatt én még érzek magamban rengeteg évet, rengeteg potenciát. Ebben a 30-30 utáni években várom magamtól azt, hogy kijön egy világbajnoki cím.
2: Hát ez mondjuk boxban egyáltalán nem párját ritkító dolog, mert sokan vannak ezzel így. Igen, csak közben ugye beleesik a Los Angeles-i olimpia is 2028-ba. Nyilván majd meglátod, hogy hogyan, miként fér bele, és az nem csak egy olimpia, ugye, hanem annak egy kvalifikációs időszaka is van. Gondolom, ott majd a szövetséggel is újra kell tárgyalni, hogy ha esetleg úgy döntesz, ha esetleg tényleg esélyt látsz az olimpiai részvételre, akkor ott miként tudsz majd bekapcsolódni a szövetséggel kapcsolatos munkába. Most az amatőrökről beszélek.
4: Így van, ez egy nagyon fontos része lesz. Én a promóterrel is úgy fogok aláírni, hogy ebben szabad kezet kérek tőle. Remélem, hogy ezt meg fogja érteni. Egy olyan fiúról van szó, aki volt az olimpián, tehát tudja, hogy mit jelent. Én azt gondolom, hogy a menedzsmentem eddig sem zárkozott el, most, hogy Usztyiba is elengedett, az is mutatta, hogy van ennek rációja. Száraz, amikor meghallotta, hogy Los Angeles-i olimpia a célom és az álmom, hogy nagyon nyitottá vált. Igazából az első kérdése az volt, hogy jöhet-e a sarkamba, segíthet-e, mint magyar válogatott edző, részt vehet-e ő ebben. Úgyhogy én teljesen lesakkolódtam, amikor ezt kérdezte. Igazából mindig is azt éreztem, hogy van bennem olimpia, ugye az előző
2: egy meccsen múlt,
4: és akkor voltam azt hiszem 2 éves ökölvívó, tehát azt gondolom, hogy azóta sokat fejlődtem. Látom és tudom, megértettem, hogy mennyi különbség van a profi és az amatőrökölvás között. Ez az USZI, ez nagyon sokat segített nekem ebben. Az, hogy az amatőrökölvívók milyen iramot diktálnak 3x3 percig, az soha nem volt kérdés számomra. De így visszajöve a profik közül, ahol próbálnak engem leültetni, súlypontot egy picit lejjebb helyezni, egy sokkal gondolkodóbb, okosabb ökölvívást tanítani, így pedig amatőrökölvásban őszintén akarunk lenni, akkor hamarabb kell megnyerni a mérkőzést, mint átgondolni. Úgyhogy Úgyhogy tudom és megértettem a játékszabályokat, de azt gondolom, hogy ebben én egyedi vagyok, mert a kickboxból is váltottam amatőrkövesre, és ott is fel kellett fognom és meg kellett értenem a különbségeket. Itt pedig igazából nincs más hátra, mint hogy újra megérteni a játékszabályokat, és Einstein mondta ugye, hogy értsd meg a játékot, és utána csak jobban kell játszani, mint bárki más.
2: Így van, mindezt melyik súlycsoportba teszed meg? Most hogy áll a súly? Hát ugye alapvetően 60 kilós vagy, az amatőröknél legalábbis.
4: Igen, a profi között 58-90-ben boxoltam, de az 57-26 is látom magam előtt. Amatőrök közben...
2: Tehát ez nagy pehelysű, ugye?
4: Én kacsingattam az 55 kilóval is, de arról a párom nagyon gyorsan ne beszélt.
2: Aki szintén ökölvű jó, ennyi is ára.
4: Igen. De hogyha nem figyel, oda lehet bemérek 55-re. De azt gondolom, hogy inkább a 60 lesz a reális, hogyha már sokat erősödtem, akkor butaság lenne elengedni azt a hozamot, amit Amerika viszont pozitív értelembe ad nekem. Úgyhogy ez nyilván rengeteg ha, meg rengeteg munka, de én mindig is ezeket szerettem.
2: Veres Roland, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor szeptember 12 Veresegyházat tudjuk, ez az egyetlen teljesen fix pont, aztán minden más majd az arról, mint egy trambulinról elrugaszkodva jöhet neked, legyen ez akár profi, lehet ez amatőr. Veres Roland volt a vendégem, köszönöm szépen.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: A negyed döntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott, levonulnak a katonák a Paksi erőmű építkezéséről. Esős, hűvös idő jön, Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Ma este az első kör zárónapján is pályára léphet magyar válogatott labdarúgó a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Vili Orbán, a Lipcse 33 éves védője, ugyanis továbbra is alapember a német együttesben, amely az olasz Kummóhoz látogat majd. Pályára lép ma a 6-szoros BL győztes Bayern München is, amely az előző idény meglepetés csapatát, a norvég Bodø Glimtet fogadja. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a csütörtöki három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik, miközben más miniszterelnök 200 millió eurót kap az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Hozzátette, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan fel kell lépni, és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Levonulnak a katonák a Paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb építésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a Paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Új szintre emeli az atlétikai sportágat a budapesti világdöntő, erről beszélt a holnap kezdődő esemény előtt a sportért is felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, fontos, hogy a versenyesemények mellett a tömegsport is erősödjön itthon. Az atlétikai világdöntő pedig segíti a mozgás népszerűségét. A vasárnapig tartó sporteseményen sík, gát és váltófutást, valamint ugró és dobószámokat is láthat a közönség a fővárosi Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Közlekedés. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 35-ös és a 25-ös kilométer között a terelésben és a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentését kezdték el. A 90-es kilométernél a külső sávot zárták le. A torlódás 3 kilométeres, vezessenek óvatosan. Időjárás. Késő estére kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. A szél olykor megerősödhet. Éjszaka 15 fokig hűl le a levegő. Holnap is marad a felhős, borult idő. Eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Ki ne tudná, hogy holnaptól a Zsivocki Gyula atlétikai központra figyel majd a világ, hiszen itt rendezik a World Athletics első szuperdöntőjét, az úgynevezett világdöntőt. Természetesen magyar kitűnőségekkel és külföldi világsztárokkal, akik ma délután a sajtó rendelkezésére álltak. Keszi Dóra összeállítása következik.
2: A hétvégén Budapesten tartják az atlétikai világdöntőt, ami az atlétika új prémium kategóriás csúcseseménye. Szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ számos olimpikonnak, többek közt az olimpiai ezüstérmes Halász Bence kalapácsvetőnek is szurkolhatunk. A verseny esténként 3 órás, feszes tempóban lebonyolított küzdelem, ahol nincsenek üres járatok. A világ legjobb atlétái azonnal döntőkben vagy elődöntőkben mérik össze erejüket. A verseny összdíjazása 10 millió dollár, a tét pedig az idén először kiosztott abszolút bajnoki cím és a hozzájáró névre szóló aranygyűrű. Nem lesz például holtverseny. Az ugrószámokban egyenlőség esetén azonnali szétugrás dönt az aranyéremről. A versenyzők már megérkeztek Budapestre az esemény előtti sajtótájékoztatón, amely egyben egy vörös szőnyeges bevonulás is volt. Az emlésportnak elsőként Usain Bolt nyilatkozott.
3: Nagyon várom, nagyon jó verseny lesz. Mindig jó, ha ezek a versenyzők összejönnek. Látni őket és küzdeni ellenük.
4: Talán vannak emlékeid Magyarországról, ha bár régen volt, egy 2001-es debreceni versenyről.
3: Igen, 14 voltam akkor, de mindig emlékezni fogok rá. Az volt az első nagy versenyem. Arra is emlékszem, hogy volt ott egy koncert is, amit nagyon élveztem, úgyhogy jó volt.
4: És hogy tetszik a város? Mik a benyomásaid?
3: Nem sokra emlékszem Budapestből, de szerintem most sokkal több lehetőségem lesz körülnézni, úgyhogy ezt is nagyon várom.
4: Mit vársz a 100 és 200 méteres távtól itt?
3: Szerintem nagyszerű lesz. Minden sportoló, aki itt van, egytől egyig remek, keményen küzdeni fognak, úgyhogy nagyon várom.
4: Van kedvenced? No, nem lesz itt, de a többiek igen.
3: A jamaikaiak. Mindig támogatni fogom őket. Számomra ez a fő prioritás. Erre esküdtem fel.
2: Itt lesz a férfi rudugrásban 631 cm-rel világcsúcs tartó svéd Monto Duplantis, aki a hétvége zárásaként élő koncertet is ad majd.
5: Jól érzem magam, a legjobbamat akarom mutatni annak a városnak, amit imádok. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Nagyon szeretem Magyarországot, és ez egy nagyon jó hétvége lesz.
2: Mit vársz a versenytől?
5: Tudom, hogy az egyéni győzelem nehéz lesz, nagyon magas szint kell, de izgalmas lesz. Keményen kell dolgoznom, küzdenem, amikor a pályán leszek, de összességében egy nagyon nagy rendezvényre számítok, ami szuper lesz, és várom, hogy mi lesz a végeredmény.
2: Énekelsz nekünk valamit?
5: Meglátjuk. Vasárnap majd hallhatjátok, nem kell már sokat várni, úgyhogy mindenképpen kapcsoljátok majd be a tévét. Igen, énekelek majd.
2: A világcsúcstartó Duplantisszal többek között a görög Emmanuel Karalis néz szembe, aki idén már szintén legyőzte a 620 cm-es álomhatárt.
3: Jól érzem magam, itt szárnyalok. Ez nagyon jó a sportnak, úgyhogy szívesen csinálok hasonlót, élvezem. Budapestről kellemes emlékeim vannak, remélem, holnapi szép napunk lesz. Tudom, hogy szinte teltház várható, úgyhogy megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani.
5: Hogy látod eddig a szezonodat?
3: A szezonom eddig egy álomszezon. Tudom, hogy mindig kell egy utolsó lökés, de holnap is lépésről lépésre szeretnék haladni. De azt érzem, hogy tudok még többet nyújtani a következő szezonra is.
5: Itt van mellettünk Mondó is. Mit várhatunk tőletek, srácok?
3: Mindketten reménykedünk egy jó versenyben, remek küzdelem lesz. Nem lesz könnyű, de amikor vége lesz a versenynek, mindannyian mosolyogva hagyjuk majd el a pályát. Remélem, hogy a nézők a tévén keresztül is élvezni fogják. Tűzijátékot remélek.
2: A magyar indulók között ott van a világbajnoki bronzérmes Molnár Attila, aki 400 méteren és váltóban is szerepel a hétvégén.
6: Attila, emlékszem, még valahol a szezon elején, még a fedett pályás országos bajnokság után beszélgettünk. Mennyi minden történt azóta ebben az esztendőben, nehéz is felsorolni, hány futás, hány verseny, akár ugye itt is ezen a pályán a Gyulain, és most ismét itt van egy nagy pillanat. Talán az egész szezonnak ez lesz a csúcspontja, hogy érzed?
7: Mindenképpen legyen ezt, tegyük ezzé. Ez holnap kiderül, meg majd vasárnap a váltóval. Nagyon izgatott vagyok, hát azért mindenkitől ezt hallom vissza, hogy azért, mert ez az első, ez a legeslegelső, és ez egy ilyen senki által nem behatárolható dolog, hogy mi lesz itt holnaptól, ezért mindenki nagyon várja. Szezon vége azért ezt is érezni, és jó, hogy mondod, már nem tudom, 35-ször nagyjából beálltam a rajtbrokba idén, és egy meglátjuk, de mindenképpen holnap azért tervezek robbantani valamit.
6: És hogyan értéked eddig a szezont? Azért volt egy remek Európa-bajnoki szereplés is, Gyémánt Liga versenyeken is szurkolhattunk neked. Hogy tetszik eddig ez a 2026? Elérted azt, ami a szezon elején mondjuk ott volt a fejedben?
7: Egy szóval igen, de van bennem tenni akarás, és azért a maximalista sportolói nem hagyja azt mondani, hogy ez jó év volt, nem, ez még nem ez volt. Majd, hogyha abba hagytam, és a csúcson hagyom abba. Sokan félkörüket adták volna egy egyéni csúcsért, én most Európa csúcsot tartok, úgyhogy ezt az edzőm sugallatára próbálom nem elfelejteni, mert mondta, hogy most miért rólgatom az óramat egy-két verseny után, hát azért ez az idei év, ez akkor is jól sikerült. Egy nagy környezetváltás volt, és azt mondta, hogy az igazi munka az majd csak most kezdődik.
6: És milyen érzés az, hogy egy ilyen mezőnyben futsz megint, azért végignézünk azon a 400-as listán, nem akármilyen nevek, ebből kisülhet akár egy nagyon jó eredmény, akár egy új egyéni, vagy ugye az esetben országos csúcs is.
7: Igen, megint idézem edzőmet, hogy végignéztük a rajtlistát, és akkor mondta, hogy ez egy jó erős mező. Mondtam, hogy jó erős mezőny, és mondta, igen, de te benne vagy, és így, hogy egy alanyi jogon vagy benne, és ez tök jó volt így hallani, visszahallani tőle, hogy nem, ezt nem odaadták, ezt kiérdemeltem, és hogy én is ott vagyok ebben a mezőnyben, ráadásul 9-es pályán legközelebb a tömeghez, tudjuk, hogy ez mit hoz ki belőlem.
6: Elképesztő volt látni azt, hogy a sajtóesemény, amikor bent voltunk, talán ennyi ember még atlétika versenye nem volt egy sajtóteremben, hihetetlen felhajtás övezi az egész eseményt. Magyarként ezt így megélni, milyen neked személy szerint?
7: Őszintén próbálunk futni így az események után. Ezt most azt érzem, hogy inkább tolódott el 60-40%-ban a média irányába. Mikor, hanem az utolsó versenyén a szezonnak. Nekem ez tetszik. Hozzuk közelebb egy kicsit az atlétikát az emberekhez, és engedjük beljebb őket az atlétákhoz. Elég az a 44,5 másodperc, amit ott egyedül töltök a pályán, és akkor ne szóljon hozzám úgy nagyon senki. Azon kívül meg most miért ne? Kicsit lazábbá tesszük, és nem fog minden jól menni, tehát nem fog minden úgy debütálni, hogy ez tökéletes, és megtartjuk. De ha a felét megtartjuk az újdonságoknak, az már jó.
6: Várhatóan rengetegen lesznek a helyszínen, teltház várható, és ugye te már az első nap rajt hozzász. Sokféle futást láttunk tőled ebben a szezonban, voltál nagyon elkezdted az elejét, voltál nagyon jó voltál a végén. Melyik 100 méteren kell a legnagyobb ováció majd? Az első százon, az utolsó százon? Hol? Mikor?
7: Nem klisés azt mondani, most mindegyik százon szükségem lesz rá, mert én itt nem fogok ebbe hagyni semmit. Ezt el tudom mondani, és nem leplezek le a nagy titkot. Ebbe nem lesz kivárás, ebbe nem lesz tartalékolás, ebbe egy nagyon okos a vonalig meghalás lesz, és az első métertől el fog kezdődni, úgyhogy izgi lesz.
6: Váltóval futottatok egy extrát az Európa-bajnokságon, most egy más jellegű váltó következik ugye a vegyes kapcsán. A váltót hogyan várod, mik a várakozások?
7: A váltónak csak a fele van meg most. Az a váltó, aki valahol úgy csodát tett Birminghamben a 3 percen belüli idővel, annak csak a fele van most itt a csapatban, nyilvánvalóan mix váltóról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy a legutóbbi tudomásom szerint fiatal hölgyek fognak futni a váltóban, akiknek esélyt adunk. Én szeretném a Patrikkal őket úgy felkarolni, hogy adjunk nekik egy olyan lökést, egy olyan alapot, hogy azért egy itthoni, ilyen kategóriájú versennyel megindítani a felnőtt profi karrierjüket, szerintem azt nagyon sokáig elviszik magukkal. Legyen ez egy hatalmas nagy emlék, adjuk úgy át a botot nekik, hogy felelősségteljesen, de valahol élvezzék, és szerintem ez is az a lényeg ennek az ultimátnak most, hogy nem baj, hogy közelebb jön az a média nyomás szerűség, mert akkor, hogyha ebbe szocializálódnak, ebbe szoknak bele, akkor később ez nem fogja őket kizökkenteni. Úgyhogy szeretnénk valami olyat alkotni, országos csúcs most, de ez olyan klisés már. Nem, egy hatalmasat szeretném, hogy fussunk.
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai hazafutás. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is. Örülök, hogy velünk tartottak. Köszönjük a figyelmüket. Műsorunk természetesen visszahallgatható a mediaclick.hu-n. A körkapcsolásban pedig Bera Emese kolléganőm várja már önöket. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el, velünk az idő úgysem szállhat,

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Ez a Körkapcsolás, én a szerkesztő Tóth Béla és a hangmérnök Nagy Máté nevében is köszöntöm Önöket. Bera Emese vagyok. 22 óra 15 percig tartó műsorunkban foglalkozunk labdarúgással, és nem csak annak kapcsán, hogy ma is rendeznek bajnokok ligája mérkőzéseket. A BL-ben a Lipcse csapatában pályára léphet majd a Como otthonában Billy Orbán. Lesz tenisz, hiszen jövő héten Davis Kupa csapatunk Luxemburg ellen lép pályára. A Veszprém után ma a Szeged is megkezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligájában, az eredményt majd figyelemmel követjük, de nem csak ennyi lesz ma a kézilabda, hiszen megszólal a Körkapcsolásban Faluvégi Dorottya és Csíkos Luca is. Ami pedig az élő közvetítést illeti, anélkül sem maradunk ma, hiszen 19 órától rendezik a Jégkorong Szuperkupa döntőt a Budapest Jégkorong Akadémia és az FTC részvételével közvetítjük a találkozót itt a Nemzeti Sportrádióban, amivel pedig kezdünk az labdarúgás és egy születésnapi köszöntő. Ma ünnepli ugyanis 50. születésnapját a korábbi válogatott labdarúgó Győri János. Pécsi Színekben lett élvonalbeli játékos, az MTK-val bajnoki címet is nyert. Két alkalommal Románia és Svájc ellen ölthette magára a nemzeti csapat mezét. Több mint egy évtizede a pécsi labdarúgás fényesebb jövőjéért dolgozik. 50-nek lenni öröm vagy szomorúság? Győri Jánossal Katona László beszélgetett.
6: Busunyi semmi okom, úgyhogy ez az 50 év most gyorsan eltelt. Szerencsére nagyon jó társaim voltak az úton, sok jó barát, és legfontosabb, hogy a család tagjaim, anyukám, apukám, testvérem, illetve nyilván a feleségem és a közvetlen családom, a gyerkőceim, már ezért azt gondolom, hogy boldog és kerek 50 éves férfi vagyok, tényleg semmi okom nincs a panaszkodásra. Nyilván vannak nehéz pillanatok az életben, de ezeket mindig könnyen tudtam venni. És a legfontosabb amúgy egyébként a másik, hogy az egészségem rendben van, úgyhogy szerintem nincsen semmi okom arra, hogy negatív gondolataim legyenek, szóval tök jó minden.
7: Mesélj arról kérlek, hogy ismerkedtél meg a labdarúgással, hiszen Pécs környéke, majd aztán 19 évesen az NB1-be bemutatkozol, de valójában hogy jutottál el a pécsi csapatig?
6: Igen, én Komlón kezdtem, Komlón nőttem föl, és igazából a focival apukámnak köszönhetően ismerkedtem meg. Talán egy kicsit régen könnyebb is volt a labdarúgással megismerkedni, hiszen most már mai világban annyi fajta impulzus, annyi fajta lehetőség van, ami sportot tekintve is, meg különböző dolgok, amik elvihetik a figyelmet akár a gyerekkorban is, úgyhogy én akkor még egyszerűbb volt, kaptunk labdát és fociztunk éjjel-nappal. Megvoltak azok a grundok, amik most már sajnos nem is, például ha visszamegyek Komlóra a szüleimhez, akkor látom, hogy már nem is grundok és nem is focipályák, ahol én még rengeteget fociztam sok jó baráttal. Így ismerkedtem meg, Komlón lettem elsőként igazolt labdarúgó 1987-ben, Aztán, ahogy jöttem Pécsre középiskolába, akkor kerültem át, akkor igazoltam át a PMSC-be, még akkor PMSC volt, és utána végmentem a ranglétrán. Tehát Serdülőegytől kezdve egészen a felnőtt csapatig, és akkor úgy tudtam bemutatkozni a PMFC felnőtt csapatában. És igazából az NB1-et még ott is zártam meg, mert ahogy elmentem a különböző csapataimba, amikor visszatértem is a pályafutásom végén lezárva PMFC-be, aztán meg még NB3-as szinten még Komlón zártam be a foci pályafutásomat. Szóval igazából ez egy ilyen kerek életpálya volt a labdarúgás tekintve is. Közben ugye nyilván volt a válogatottság is, a bajnoki cím az MTK-val, tényleg boldogság. De már régen volt, és egyébként ez a legrosszabb ebben, hogy az ember 30-as évei elején abba adja a labdarúgást. Nem szakadtam el tőle, de azért az az érzés, amikor rajta múlik, és felhúzhatom a focicipőt, és kimentek az öldjepre, az az érzés azért az már régen volt.
7: Pécs után jött a Siófok, és hát ilyen névvel aztán egyértelmű volt, hogy egyszer a Győr játékosa is leszel, nem?
6: Garami Józsi bácsi, a Győri Etónak a szakmai igazgatója volt éppen akkor. Valóban a nevemnek köszönhetően van egy ilyen kapcsolódás, de a Józsi bácsihoz a pécsi utánpótlásban már kapcsolódtam. Én akkor még nagyon fiatal voltam, amikor a Józsi bácsi itt volt, de ő még volt a szakmai vezetőnk, és azért a Józsi bácsi a pécsi nevelésű játékosokat külön figyelemmel követte mindig. Úgyhogy szerencsére a siófoki időszakom jól sikerült, és ezért a Józsi bácsi megkeresett, mentem Győrbe, aztán később ugye ő is jött az MTK-hoz, és én is mentem az MTK-hoz, ahol azért voltak közös sikerek. Nem ő volt az edzőm közvetlenül, de szakmai vezetőként volt, én Bognár Gyurival szerepeltem. Bognár Gyuri volt az edzőm, Bognár Gyurival kezdtem, aztán az Egervári Sanyi bácsi volt még szintén, akivel bajnoki címet is szereztünk 2003-ban.
7: Az az utolsó fordulóban esedékes Újpesten.
6: Igen, az a szuper győzelmünk volt, amikor ugye nyilván Fradi volt az esélyes, hogy megszerzi a bajnoki címet, de végül is nekünk sikerült megszereznünk nagy boldogságunkra.
7: Említetted azt azért, hogy korán véget ért labdarúgó pályafutásod. Meddig volt úgy igazán lehetőséged sérülésmentesen teljes egészedet adni a futballpályán?
6: Igen, ez az MTK-nak MTK-ban volt, MTK-ban sérültem, meg ott történt az a sérülés, amikor minden szép és minden jó volt számomra, hiszen válogatottba bemutatkozhattam, válogatott keretnek a folyamatosan a része voltam, és pont egy ominózus mérkőzésen, tehát nyilván az ember ezt megjegyzi, hiszen azért ez egy fordulópont az életében. Még Olaszországban, kint Pármába kikaptunk 1-0-ra, de például rúgta Király Gabinak a szabadrugás gólt. Ott még ott voltam, és azt követően hétvégén, mikor hazajöttünk, a hétvégi fordulóban a Vasas ellen sérültem meg, és ott sajnos nem sikerült. Utána volt sok műtét, természetesen egyébként 8 műtétem lett a legvégére, amikor így ezt az elmúlt időszakot is figyelembe, mert sajnos nem sikerült a térdemet úgy helyrehozni. Utána még azért játszottam az NB1-ben, voltak még mérkőzéseim, közel 100 meccset még játszottam az elkövetkező időszakban, de ott már nem tudtam azt a teljesítményt nyújtani, meg az irány már nem volt. És ezért viszonylag én korán abba is hagytam a labdarúgást.
7: Az én emlékezetemben úgy van meg, hogy te védekező középpályás voltál inkább, miközben a honlapok azt írják, hogy hátvéd. Na akkor mi az igazság?
6: Igen, én védekező középpályás voltam többnyire, de sokszor játszottam középső védőt is. Igazából a játékrendszertől függő volt. Ez ugye valamelyik csapatomba háromvédős rendszerben úgy alakult, úgy fordultunk, úgy forogtunk, hogy én voltam az, aki főként belépett a támadásokban. A négyvédőben ott kevésbé játszottam belső védőt, ott általában azért a középpályán voltam. Ez egy ellenféltől is függött, hogy most egyébként a csapat támadóbb volt, védekező volt, mennyire kellett megerősíteni a középpályát, akkor ott szerepeltem, tehát hogy védekező típusú játékos voltam, ami vagy a védekező középpályán, vagy a védelemben bontakozott ki.
7: Azért a válogatottságról is. 2001, amikor megkaptad a behívót, 2002 pedig, amikor utoljára tudtál válogatott lenni. Két mérkőzés a románok ellen, valamint Svájc ellen egy barátságos mérkőzés. Mindkét alkalommal csereként lépettél pályára, de amikor őszintén megvalva, amikor elkezdted a futballt, akkor hitted, reménykedtél abban, hogy válogatott labdarúgó lehetsz?
6: Szerintem minden gyermek arról álmodik, hogy válogatott lesz, és nemzetközi futballkarriert fog befutni. Nyilván manapság meg még jobban előttünk vannak ezek a tévéközvetítéseknek köszönhetően, hogy milyen csapatok vannak, és most azért a mai fiatalokon látom, tehát a saját 6 éves kisfiam, aki még ismerkedik a focival, ő már eldöntött, hogy a Liverpoolban szeretne majd játszani. Tehát én is azt gondolom, hogy annak idején nálam is ez volt az álom, hogy majd odáig eljusson, de nyilván a realitás az azért kevésnek sikeredik. Sokat dolgoztunk rajta, nyilván szerencse is kell hozzá. Én azt gondolom, hogy az, hogy válogatott lehettem, ez az életem egyik legnagyobb büszkesége és csodája, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Sajnos pont ott jött a sérülés, tehát a második mérkőzésem, ami Gelenyi Imre bácsinak is köszönhetek, ugye nyilván a Svájc ellen barátságos meccs, ott úgy pont egy ilyen típusi torna volt, ahol éppen a rehabilitációba jöttem vissza. Azt mondhatnám, hogy inkább ajándék volt, hiszen ott még nem voltam 100%, és későbbiek során ugye nyilván a térdem már nem is lett olyan, ami miatt a válogatottság számait tudtam volna növelni. Viszont addig, amíg eljutottam a románok elleni EB-selejtezőig, ott még azt gondolom, hogy ott, amikor közvetlenül előtte voltam, akkor úgy gondoltam, hogy a közelkövetkező 10 évben kihagyhatatlan leszek a válogatottból.
7: Megmaradtak azért a társakkal való párbeszédek, akár Győrből, az MTK-ból, Siófokból, hát most a pécsieket nem említem, mert ott vagy.
6: Tehát... Igen, mindenkivel szerencsére, amit kezdtem is a beszélgetésünk elején, hogy szerencsére jó emberek kísértek el az utamon, így nyilván mindig könnyebb a létezés, és ezt el tudom mondani, hogy mind az edzőim, akikkel együtt dolgozhattam, illetve mind a csapattársaim közül, én nem is tudnék egy olyan embert sem mondani, akivel így bárcsak ne hozott volna össze a sors, sokkal inkább azt tudom mondani, hogy mindenki, aki elkísért az utamon, arra büszke vagyok, hogy megismerhettem, de természetesen vannak közelebbi kapcsolódásaim, tehát személyekkel, akikkel rendszeresen szoktam kommunikálni, úgyhogy ez természetesen így teljesen jó. Hiszen most ugye nyilván a sportban dolgozom, vannak szerencsére sportban sportvezetők, tehát van egy kollégális régi kapcsolódás is, meg természetesen csak pusztán azért, mert csapattársam volt.
7: Hogy kerültél oda, ahova nem lesz egyből mindenki, jó esetben, gondolom én, sportvezető?
6: Igen, nem, talán nem. Igen, én is elkezdtem különböző vállalkozásaimban dolgozni, tehát volt a megújuló energiával, volt egyfajta rendezvúm, és ott is próbáltam a lehető legtöbbet kihozni ebből az egészből, de valamiért azért a labdarúgás csak visszacsalogatott, és hát első körben én is így a legalapabb dolgoktól kezdtem el. Nyilván elvégeztem olyan iskolát, amivel szervezési, illetve menedzseri tevékenységet folytathattam, és ennek köszönhetően ugye én 2011-ben csatlakoztam a PMFC akkori NB1-es csapatához, akkor még egy egyszerű szervezési munkatársként kerültem be, nyilván ismerkedve arra, hogy ez hogy is történik. Mellette párhuzamosan vittem a vállalkozásomat, aztán ez egyre pillanatról a másikra az elkezdett szorosabbá válni, és akkor onnan lépésről lépésre kerültem el előre, és akkor én 2014-15 környékén már vezetője voltam a pécsi labdarúgásnak, és ez igazából így azóta is így lényegében kitart, tehát azt el tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben nagyjából 5 tulajdonost váltottunk, ami nem volt egy egyszerű folyamat, nyilván a pécsi labdarúgást előrébb tarthatna, mint ahogy most jelen pillanatban tartunk, de most nagy a bizakodás az arról, hogy szintén tudunk előrelépni, illetve nyilván rengeteg kollégám azon dolgozik folyamatosan, hogy szebbek, jobbak és jobban megbecsültebbek legyünk, mint Pécsen, úgyhogy így vagyunk most jelen pillanatban.
7: Bizony, azért itt a pécsi labdarúgással kapcsolatban voltak furcsaságok, gondolok itt leginkább arra, hogy temetést is rendeztek a stadionban. Mi az, ami kihozhatja a klubot, most jelenleg az NB3-ból, és nagyon-nagyon jól megy a csapat. Mennyire érzékeled azt, hogy ott a környéken lévő akár vállalkozások, vagy éppen az önkormányzat, de úgy beáll a klub mögé, és ott van, és akár ebből egy NB2-es csapat is lehet?
6: Hát a gazdasági környezet az mindig meghatározza azt, hogy a helyi vállalkozások azok hogy tudnak kapcsolódni egy sport élethez. Én azt gondolom, hogy Pécs egy kicsit mindig ilyen szempontból háttérben van, hátrányban van, mert nem tudunk olyan, most ráadásul az elmúlt 10-12 évet mondhatom, hogy nem tudtunk olyan szereplést felmutatni, ami alapján vonzóbbá tudtunk volna kerülni egy-egy olyan vállalkozásnak, de a gazdasági környezet itt a térségünkben azért nem is feltétlenül a legerősebb, miatt így érthetően azért nagyon nehéz olyan vállalkozókat találni, akik a saját maguk által kitermelt profitjukat, nehezen kitermelt profitjukat még azért sportra áldozzák. Természetesen vannak ilyenek, akiket mindig örülünk és köszönjük, és mindig büszkék vagyunk, hogyha a magunk mellé tudunk állítani ilyen gazdasági szereplőket. Az önkormányzat, azt természetesen azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat köszönhetünk, tehát a 2016 után az önkormányzathoz kerültünk, és akkor az akkori időszakban is már elkezdődött ez a Pélvesztőnek az életben tartása, és azt gondolom, hogy azóta is, és jelenleg is a mostani városvezetés is teljes mértékben partner a PMSC üzemeltetésében, működtetésében. Úgyhogy én ilyen szempontból könnyebb dolgunk van, hiszen az önkormányzat tényleg segít a működésünkben, viszont nyilván egy önkormányzati feladat az, hogy egy professzionális sportot fenntartson. Ehhez ugye nyilván azokat a gazdasági szereplőket kell mindig megtalálni, akik ezt üzemeltetik. Most jelen pillanatban van olyan, akinek vannak komoly tervei, komoly gondolatai, úgyhogy bízunk benne, hogy az ő lelkesedése és az ő támogatása kitart, és az ő tervei is összejönnek azért, hogy ezért mi meg azon dolgozunk a pályán. Nyilván a háttérben, hogy ez a lelkesedés és ez a támogatottság fennmaradjon.
7: Pécsi stadionról kérlek szépen, hát most az én emlékeimben úgy van, hogy azért ez az aréna kimaradt minden szép és jóból, vagy volt némi nemű felújítás az elmúlt években?
6: Nem. Tehát ugye azt kell tudni róla, hogy ez ugye nyilván egy önkormányzati tulajdon a stadion, és ez 2018-tól ez átkerült a Pécsi Tudomány Egyetemhez, illetve nyilván a Pécsi Tudomány Egyetemben párhuzamosan a PEAC Sport Egyesülete, vel ketten párhuzamosan éljük itt az életünket. A stadionfejlesztés az sajnos nem jött el, bár volt már kormányhatározatunk, hogy kapunk mi is stadion, de aztán jött a Covid, aztán jött a háborús helyzet, és nyilván ebből sajnos nem jöttünk ki úgy pozitívan. Nyilván én is azt tudom mondani, hogy tehát ha valahol, akkor itt még talán megérdemelni a pécsi labdarúgás, és nem csak azért, mert hogy már mindenhol van, és akkor ez egy standard dolog, hogy akkor itt is kellene lenni, de viszont Pécsen megvan az igény, nem 8-10 ezer férőhelyes stadionra van szükség, hanem nyilván én azt gondolom, hogy racionálisan meg kell néznünk, hogy mi az a férőhelyes igény, amire szükség lenne, hiszen azért most nyilván NB3-ban azért az 1000 fővel a létszámunk az magasan a legnagyobb, de amikor például NB2-esek voltunk, akkor a 4500 néző az is standarden kint volt a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy ahol az ő igényeikhez és ahhoz a modern világhoz, amit most már elvárható, nyilván jó ez a retro stadion, mi örülünk, szeretjük, és nyilván ezt tekintjük otthonunknak, viszont még mindig azt tudom mondani, hogy azért nyilván azokat a fajta kényelmi funkciókat, meg ellátást, amit mi szeretnénk, szolgáltatást nyújtani a szurkolóink részére, azt most itt ebben a formában nem tudjuk megtenni.
7: Kicsit az utánpótlásról. Dami Redzsic jut eszembe, aki talán válogatott szinten és a legutóbb átigazolási díj ellenébe, de elkerült egyik klubból, a DAC-ból, a Salzburghoz, amiből talán a pécsi futballklubnak is valami jut. De mi a helyzet igazából ezzel a részével a labdarúgásnak, tehát a fiatalokkal, az ő értékesítésükkel, hogy álltok ezzel?
6: Igen, a pécsi, de igazából azt mondani, hogy országos szinten is azt gondolom, hogy a labdarúgásnak az átlós hajója az mindig a felnőtt csapat. A felnőtt csapatnak a szereplése, az osztálya az mindig meghatározza, hogy az utánpótlásában hogy tud úgy termelni játékosokat, hogy igazából meddig tudja eljuttatni a játékosokat egy szintig. Tehát itt is rengeteg gyerek van, rengeteg tehetséges srác van, viszont azáltal, hogy nem vagyunk versenyképesek felnőtt szinten, ezáltal viszonylag korán már úgy gondolják a szülők gyerekekkel együtt, hogy elmennek, eligazolnak olyan osztályba, aminek van egy kifutása MB2 minimum, de akár az MB1. Emiatt ugye nyilván sok-sok srácot nehéz itt tartanunk, mert nyilván itt mindig ezek a dolgok döntenek el, és akkor általában ennek a nagy százaléka nem jön össze, és későbbiek során vissza érkezik Pécsre. Ez most már az elmúlt 10-15 évben tapasztalható volt. Pécsi utánpótlás az mindig jó. Én azt gondolom, hogy jó szakmai programunk van. Most már az edzőközpontnak köszönhetően szerintem infrastruktúrálisan és versenyképesünk vagyunk bárkivel szemben. Itt továbbra is azt tudom mondani, hogy a végkifejlett, a kifutás az, amiben sajnos egyelőre jelenleg nem tudunk versenyezni. Viszont idén is értékesítettünk már az utánpótlás korú játékosunkat, hiszen vannak tehetségeink, vannak igényeink. Volt, aki külföldre igazolt, hiszen Kilvinger Leventét is az AS Róma igazolta le itt az elmúlt időszakban. Tehát a kapusposzton is, mint Dibusz Dénes, hiszen látszik, tehát a Dini már rengeteg ideje, ugye nyilván a magyar labdarúgásnak a meghatározó kapusa. Szerintem Levente is hasonló karriert fog tudni befutni, hiszen óriási lehetőség van Leviben. És továbbra is ugye nyilván vannak olyan tehetségeink, most a Gyáno Marcel volt, Tóth Miklós, akik az elmúlt időszakban eligazoltak komoly csapatokhoz, például a MTK-hoz, aztán a Marci most átigazolt az Újpesthez is, de hát, hogy mindig vannak olyan tehetségeink, akiket mi ki fel tudunk mutatni, és azért valljuk be őszintén, tehát az elmúlt időszaknak azért meghatározó labdarúgással kapcsolatos szakemberei, illetve játékosai, most Dárdai Pál vagy Gera Zoltán, tehát hogy azért vannak olyan az elmúlt időszak, és ezt most csak a rövid időszakot mondtam, amiben azért mindig van potenciál. És a labdarúgás Pécsen, az nagy szeretet veszi körül, viszont nyilván azt a gazdasági környezetet kell megteremteni, hogy ebből olyan klubot tudjunk építeni, ami úgy minden szempontból versenyképes lesz az első osztálya.
7: A bizonyos változások, ami az országot illeti, politikai dolgokra gondolok, az a pécsi labdarúgást hogy érinti, érintheti? Tehát itt a TAU rendszer például az persze ugyanúgy lesz az utánpótlás számára, és lesz lehetőség fejleszteni, vagy épp tényleg a klubot építeni, de érzékeltek-e valamit? Akár tényleg itt a korábban említett környező vállalkozásokkal kapcsolatban egyszerűbb, könnyebb, nehezebb, mit lehet elmondani?
6: Jelen pillanatban még mindenki ilyen várakozó állásponton van, tehát nem történt semmi olyan jellegű hatás, amire azt tudom mondani, hogy most kivéve azon nyilván, tehát mi mivel MB3-asok vagyunk, MB2-ben lennénk, vagy MB1-ben, akkor érezhetnénk egyfajta pénzügyi megvonást, amit ugye nyilván a közvetítési jogdíjak miatt történt. Viszont ugye az MB3 az úgy fixen megkapta azt a támogatást, mint az előző években. A TAO támogatások jelen pillanatban már futó összegek, tehát jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ebben a szezonban még nem feltétlenül érzékeljük azt, hogy itt bármi jellegű változás történt volna. Azt gondolom, hogy mindenki ilyen várakozó állásponton van, hiszen nagymértékű kommunikáció a sportfinanszírozása kapcsolatosan nem nagyon történt, találgatások vannak, meg én azt gondolom, hogy fönt is mindenki azon dolgozik, hogy a magyar sport számára a legjobb megoldás történjen, és a nagymértékű megvonások ne legyenek, csak talán racionalizálják a számokat, és megpróbálják a legjobb helyekre adni tényleg a támogatásokat is úgy, hogy azok tényleg normálisan legyenek felhasználva, és tényleg a sport a fejlődése, a sportok fejlődése lesz szem előtt tartva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most ez az irány van. Szerintem azért mondom, hogy jelen pillanatban még nem kaptunk olyan információkat, ami kapcsán számunkra negatív hatást várható az elkövetkező időszakban.
7: 50 éves lettél, ha 5-10 év múlva beszélgetünk, akkor mivel lennél elégedett?
6: Hát azzal, hogy ugyanúgy kezdhetném el a mondanomat, hogy szép kerek az életem, mert számomra minden fontos ember mellettem van, akik számomra a legfontosabbak. Azt gondolom, hogy ez, ha meg és még ezen felül, hogy nyilván ha sportot tekintve nézzük, akkor a magyar sport, a magyar labdarúgás tovább fejlődik, világversenyre jut ki, és a szűkebb pátriámban pedig a PMFC minimum MB2-ben szerepel, és folyamatosan azt el tudjuk mondani, hogy fejlesztjük a pécsi klubot, labdarúgást, infrastruktúrát. Tehát én ezt tudom elmondani, nyilván ez számunkra legfontosabb, de azt gondolom, hogy legfontosabb mindenki számára, hogy mindenkinek egészsége legyen, boldogsága legyen, és békessége legyen. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami talán számomra mindig is fontos volt, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, most jelen pillanatban jól érzem magam a bőrömben, úgyhogy bízom benne, hogy 5-10 év múlva is elmondhatom ugyanezt.
5: A ma az 50. születésnapját ünneplő Győri Jánost hallottuk, és hogyha már labdarúgás, akkor ugye ezen a héten az Európa Ligában nem rendeznek mérkőzéseket, és már itt felhívom figyelmüket, hogy jövő héten, egészen pontosan szeptember 17-én majd az Európa Liga szakaszában a Ferencváros 21 órától a Celtic otthonában lép pályára. Tehát mivel ma Európa Liga mérkőzéseket nem rendeznek, így csütörtökön is 6 darab BL találkozót megrendeznek. 18 óra 45 perckor kezdődik majd a Fenerbahce AS Roma, valamint az Eindhoven Shakhtar Donetsk találkozó. 21 órától további 4 mérkőzést rendeznek. Bayern München Bodø Glimt, Como Lipcse. Itt várakozásaink szerint Willi Orbán majd a vendégeknél pályára léphet. Szintén 21 órakor kezdődik a Manchester United Baku, valamint a Slavia Praha Lens találkozó. Labdarúgás után most következnek a hírek, majd tenisszel folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott, levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Esős, hűvös idő jön. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyeddöntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől, a magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Szongott Domán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligába, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt, Sue Greyhoundsnál töltötte, de mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a csütörtöki három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV Szemészállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Békés Csabai vasúti járműbiztosítási telepen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Bóna Szabolcs úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legégetőbb. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es és a 40-es kilométer közötti terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
2: Esős, hűvös idő jön. Holnap estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is berelmes, a Körkapcsolást pedig tenisszel folytatjuk. Bardóczky Kornélnak, a Magyar Davis Kupa válogatott szövetségi kapitányának személyes törleszteni valója is van a luxemburgi teniszválogatottal szemben, a két együttes jövő heti párharcában, miként Piros Zsombornak is, aki januárban nyerőhelyzetből kapott ki a rivális első számú játékosától. Kreisz Bálint összeállítása következik, amelyben először Marozsán Fábián beszél.
5: Jövő héten jön a Luxemburg elleni Davis Kupa párharc, de mielőtt erről beszélnénk, kicsit említsük meg az elmúlt heteket, hiszen egy amerikai túrán vagy túl, ahol volt negyeddöntő szereplésed párosban is, Daniel Medvegyev oldalán, és részt vettél az év negyedik Grand Slam tornáján. Hogyan látod ezeket a mérkőzéseket és az elmúlt néhány tornát, ami részt vettél?
6: Elég hosszú volt ez az amerikai túra, talán lehet úgy fogalmazni, hogy felemásan sikerült, ugye nem túl sok mérkőzést tudtam játszani és megnyerni sem. Ugye a párosban volt egy szerintem magamhoz képest is kiugró eredményem, Winston Salebben tudtam nyerni több mérkőzést is, talán jó lehetőségem volt arra is, hogy ott valami jobb eredményt csináljak, ugye sajnos a nagyobb versenyeken, a Masters-eken és a Grand Slam-en nem igazán tudtam maradandót alkotni, és ez eléggé fájdalmas is. Ez volt igazából még az első hónapja ugye a kemény pályás szezonnak, bízom benne, hogy egyre jobban összeszedem magam, egy kicsi önbizalmat tudok majd itt magamhoz venni a következő hetekben, a következő pár mérkőzés alatt. Ehhez azért kellenek ugye értelemszerűen a győzelmek, és bízom benne, hogy ezt a Davis kupában meg tudom szerezni. Egyáltalán nem nézem le az ellenfél csapatát, ugye itt nagyon sokan mondták már azt, hogy a játékosok azok nem top 100-ban vannak, nem szeretek erről nagyon így gondolkozni, mert tudom azt, hogy ott, ahol játszok én is a legmagasabb szinten, ugye elképesztően jól tud mindenki teniszezni, vannak játékosok, akik a selejtezőből jönnek, akik szabadkártyákat kapnak, és elképesztően veszélyesek, úgyhogy mindenkivel nagyon számolni kell. Tudom azt, hogy rengeteget fejlődött a tenisz az elmúlt években, úgyhogy senkit nem szabad lenézni, mindig a legjobbamat kell nyújtani, és bízom benne, hogy ez a Davis kupában is így lesz, meg azután a következő versenyekben is.
5: Ha már említetted ezt a felemásságot, pozitívumként mennyire tudnád kiemelni azt, hogy Daniel Medvegyevvel párosoztál, ráadásul mérkőzéseket is nyertetek, önbizalmat ad az, hogy a világ egyik legmagasabb edzett játékosa felkért téged, hogy álljatok össze, és még sikeresek is vagytok együtt?
6: Persze, ez egy nagyon jó emlék, szerintem jó eredményt is csináltunk, bosszantott mind a kettőnket, hogy sajnos nem kerültünk be az elődöntőbe. Ugye azt tudni kell, hogy a Medvegyev nagyon nem szokott párosozni, én, ahogy ezt mondtam korábban, és azért szeretnék erre több fókusz tenni, és több páros versenyben elindulni igazából, de ez elég nehéz a ranglistám szempontjából, úgyhogy nagyon örültem neki, amikor a Medvegyev rám írt, megkérdezte, hogy szeretnék-e játszani, és értelemszerűen igen mondtam, nagyon nagy pozitívum az a része, hogy még mérkőzéseket is tud tudtunk nyerni, nem csak egyet, tehát nem azt mondom, hogy beletaláltunk egy győzelembe, és véletlenszerűen nyertünk, hanem azért szerintem egész jó mérkőzéseket játszottunk, jól tudtunk teljesíteni, és azért azt is hozzátenném, hogy azért a páros az nagyon-nagyon más, mint az egyéni, úgyhogy nem szabad ezt összekeverni, teljesen más taktikával kell játszani. Lehet, hogy egyéniben például jobb eredményeink vannak, mint a páros ellenfeleinknek, viszont ők sokkal jobban mozognak azon a területen, vagy ebben a párosban, úgyhogy nem akarom ezt túl gondolni. Örülök, hogy sikerült mérkőzéseket nyernem, ez persze önbizalmat ad a páros szempontjából, de azért annyira nagyon sok mérkőzés egy adott szezonban nincs bennem, úgyhogy azért ezt megpróbálom egy jó helyre eltenni.
5: Lehet folytatása ennek a dolognak, vagy merült már föl, hogy esetleg érdemes lenne folytatni, és még egy-két tornán elindulni közösen?
6: Ez nem rajtam fog múlni értelemszerűen. Beszéltem már erről ugye a Medvegyevvel, kérdeztem, hogy szeretne esetleg mással játszani. Azt mondta, hogy nem sokszor szokott elindulni egy adott szezonban páros versenyszámban, úgyhogy nehéz lesz igazából, hogyha ő szeretne játszani, és megkér, mert neki is ezek jó emlékek, jó élmény volt azok a napok a mérkőzéseken kívül is. Hogyha szeretné, akkor persze, akkor én készen állok arra, hogy elinduljak vele, és bízom benne, hogy lesz ennek folytatása.
5: A szezon utolsó harmadára fordulunk rá szépen lassan. Az első két harmadát hogyan értékeled? Mik azok, amik a csúcspontok voltak, és mik azok, amik mondjuk a te fejedben hullámvölgynek számítanak?
6: Hullámzó ez a szezon is szerintem úgy, mint mindenkinek. Nem lehet folyamatosan csak jó eredményekkel végigjátszani egy szezont. Ami nagyon nagy pozitívum, hogy három különböző borításon tudtam elődöntőt játszani ezen az éven. Azt gondolom, hogy lehet, hogy szépen lassan valamikor elkövetkezik az a pillanat, hogy esetleg az első döntőmbe bejussak, bekerüljek. Voltak szép győzelmeim, voltak nagyon fájó vereségek, voltak olyanok, akiktől nem kellett volna feltétlenül kikapnom. Volt itt nagyon szép páros versenyem, ugye, amikor több mérkőzést tudtam nyerni. Van még azért jó pár verseny hátra az évből, ebből a szezonból, úgyhogy bízom benne, hogy egy kicsit még tudok pontokat szerezni. Vissza tudok menni a top 50-be, ez most mindenféleképpen cél és prioritás is, hogy valahogy közelebb tudjak kerülni, vagy inkább a top 50-en belül zárjam az évet. Ugye itt az elmúlt időszakban egy pár pontomat elbuktam, volt sérülésem, nem minden olyan mérkőzést nyertem meg, amit meg kellett volna, úgyhogy próbálok erre most egy kicsit jobban odafigyelni, megpróbálom önbizalom szempontjából rendbe tenni magam, és hogyha ez sikerül, akkor meg lehet az a cél is, amit most kitűztünk.
5: Jövő héten jön a Luxemburg elleni Davis Kupa párharc idegenben, fedett kemény pályán. Mit gondolsz az ellenfélről, és akár a borításról is? Ugye Luxemburgnak nincsen első százba jegyzett játékosa, de azért Chris Rodes közel van hozzá, és Challenger szinte jó jegyzett játékos. Mennyire ismered az ellenfél csapatát?
6: Őszinte leszek, nem ismerem az ellenfél csapatát, ugye az első számú játékos közel van a 100-hoz, ahogy említetted te is, mindenkivel számolni kell, főleg a Davis Kupa az megint egy nagyon különleges esemény vagy verseny, bármikor bármi megtörténhet, mindenkit komolyan kell venni, azért megyünk oda, hogy győzzünk. Fedett kemény pályán fogunk játszani, ugye lassan jön ez a szezon, talán még kettő verseny van, ami szabadtéren játszódik ebben az évben, úgyhogy nincs ezzel semmilyen probléma. Én valószínűleg egy gyors pályára számítok a luxemburgiaktól, azért megyünk ki pár nappal hamarabb, hogy megszökik a körülményeket, igyekszem én is a lehető legjobban felkészülni, és szeretnék győzelmeket szerezni.
5: Piros Zsomborral Magyarország második számú férfi teniszezőjével beszélgetünk, aki néhány nappal ezelőtt lejátszott a pályafutása második Grand Slam mérkőzését a főtáblán. Milyen volt ez az amerikai túra, három megnyert találkozó, és az, hogy újra ott lehettél a US Open főtábláján?
7: Nagyon jó érzés volt újra, nem gondoltam volna, mert nem volt se keménypályás felkészülésem, plusz előtte volt egy aprócska sérülésem a talpamba, két hétig nem játszottam. Szóval abszolút bármit aláírtam volna a versenyt, akár ha csak egyet nyerek a selejtezőbe. Szerencsére nagyon jó sorsolásom, mondhatni jó sorsolásom volt, egy spanyol salakjátékos ellen játszottam, nem igazán érezte magát komfortosan keménypályán. Nagyon jó volt, hogy viszonylag simán tudtam megnyerni azt a meccset, és így jobban belejöttem így az egész keménypályás teniszbe. Utána egy rendkívül szoros és szívós, végletekig menő harcot vívtam a észjátékossal, és utána egy kis szerencsém is volt, mert feladta a döntőt az ausztrál ellenfelem. A főtábláról pedig amennyire izgatottan vártam, sajnos a meccs vége felé annyira vártam ott már, hogy vége legyen ennek a versenynek, mert nagyon-nagyon rosszul lettem, és a 100%-os páratartalmat, meg a meleget nem bírtam. Szóval amúgy arra majd ráfogunk jövőre, vagy akár most a felkészülési időszakban több időt szenni, hogy melegebb helyeken, ilyen magas páratartalmú helyen edzeni, akár ilyen komolyabb edzéseket csinálni ilyen körülmények között. De úgy összességében örülök, hogy főtáblás tudtam lenni megint. Egyre jobban kezdem megszeretni ezt a New Yorkot. Remélem majd jövőre főtáblán is majd jobban tudok szerepelni.
5: A teniszszövetségnek adott interjútban azért beszéltél arról, hogy mármikor kilépted, akkor érezted, hogy az esélyed drasztikusan lecsökkentek, mert hogy ilyen magas páratartalomban még sose játszottál. Így néhány nap elteltével hol tartasz ennek az egész mérkőzésnek a kielemzésében, és mi az, amivel mondjuk ezt meg lehet változtatni hosszú távon, mert azért azt is mondtad, hogy neked ezek részben genetikai adottságok.
7: Igen, szerintem mondjuk a Félix Auger is láthatólag elég jó fizikai állapodon, és ő is panaszkodott erre, hogy foltokat látott egyik nap, amikor kikapott, meg nem viselte ő se túl jól ezt az időjárást, szédelgett a pán, ugyanezeket a tüneteket tudom én is elmondani. Ezekkel az edzésekkel próbáljuk, meg talán a táplálkozást, meg a táplálékiegészítőket, bár maximálisan próbáltam ezeket hasznosítani a meccsen és meccs előtt is, de biztos van valami titok még, amit nem tudunk. Az elemzés pedig sokkal jobban szervált, az ellenfelemszáll szerintem normális időjárás körül is úgy gondolom, hogy nem én voltam az esélyes, tehát a ranglista is mutatja, bár szerintem egy szettet el tudtam volna hozni jó állapotba, de az most nyilván csak egy feltevés. Jobban szervált, jobban mozgott, agresszívabban játszott, és hát szerintem a legnagyobb különbség, aki nem kényszerített hibákba volt, sokkal kevesebbet adott, ütött. Egyébként hála Istennek már ezt így utána a reptéren benyeltem egy kis betegséget, de már a fáradtság is, meg a betegség is abszolút eltűnt, és már edzésben vagyok a Davis Kupa találkozóra.
5: Mit adott neked emberileg ez a néhány hét, akár itt a két romániai Challenger torna győzelem, akár ez a US Open főtábla, hogy megint ott volt a neved azok között, a játékosok között, akik a világ legjobbjai, és amelyik mezőnyhöz te egész gyerekkorod óta tartozni szeretnél?
7: Hát úgy gondolom, hogy hitet adott újra, hogy ide tartozok, főleg az a döntő a 100-as verseny, amikor jó formában lévő top 50-es szinten játszó Drugét tudtam megverni két szedben, aki utána meg is mutatta, hogy top 50-es, mert három napra rá ezt a belga blokk top 30-as játékos, aki most 8 között van, Grenzlemen tudta két szedbe megverni salakon, tehát ott úgy gondolom, hogy nagyon magas szintet játszottam, azt még nem tudom stabilan, de egy hasonló szintet próbálok tartani, és tényleg meg volt isteni az álmomat idén, amire úgy gondolom, hogy most nem csak egy álom, hanem tényleg rá is esélyeim vannak még 60 pontot gyűjteni, úgyhogy van 530, és erre van most 7 darab verseny majd a Davis Kupa után, szóval minden erőmmel ezen fogok lenni, és úgy érzem, hogy ez most nem csak egy álom, hanem tényleg egy reális cél most ide bejutni, és ez még nagyobb motivációt ad számomra, hogy a hétköznapi edzéseket 120%-on robogjam.
5: A nevezések alapján ezen a héten egy olaszországi Challenger-en lettél volna salakon, ettől nyilvánvalóan visszaléptél, és a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy volt egy kisebb betegséged. Hogyan néztek ki az elmúlt napok, és mennyire érzed 100%-osnak magad most már?
7: Péntektől vasárnapig csak feküdtem az ágyamba, neocitránt ittam, és megpróbáltam regenerálódni, tényleg kifeküdni ezt a kis betegséget, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, mert hogy hétfőn már tudtam edzeni lájtosan, és már jobban voltam, aztán mára úgy érzem, hogy akár egy meccset is tudnék játszani. Talán nem 3 nyert szettig melegbe, de le tudnám játszani, hát jövő hét végére már úgy érzem, hogy már tényleg 100%-os formában tudok lenni, szóval semmi aggodalmam nincs afelől.
5: Luxemburgban lesz majd a párharc, fedett kemény pályán. Mit gondolsz elsőként a borításról, és mit gondolsz a csapatról? Chris Rodersről azért viszonylag friss emlékeid vannak, hiszen ide játszottatok már.
7: Igen, viszonylag friss és kellemetlen, de nem egy nagyon jó kemény pályás játékos. Talán a fű meg a fedett kemény pálya kedvenc borítása, mert 2 méter magas, iszonyú nagy vízfakasztó szervája van, és ahhoz képest jól is mozog, hogy ilyen magas. Neki ez a kedvenc területe, bár ugye jó hónapok óta nem játszott tétmeccsen, szóval nem hiszem, hogy a élete formájában lenne, de attól függetlenül sose szabad őt leírni, mert ugye a Marcit is verte meg, szerintem top 100-as lesz ő is jövőre, hogyha a sérüléseket kiküszöbüli. és mellett is nyilván vannak 700, ugye az egyik az 700-adik, a másik számú játékosuk, és emlékszem, amikor én is 700-adik voltam, és megvertem a, nem tudom, Veszelit, aki 80-adik volt, tehát ezeket sose szabad nézni Davis kupán. Egyéni versenyeken nyilván sok információ, de Davis kupán tényleg nem szabad megnézni, mert egy húsfél ember játékos, aki most már top 6-700-ban van, olyan közel van most már a mezőn, tényleg hétről hétre látni, hogy 500-adik veri meg a 100-adikat, 100-adik veri meg a 7-et. Tehát ennyire közel kerültek a játékosok, már tényleg nagyon kevés különbség van, szóval főleg a Davis kupán, ahol hazai közönség előtt majd játszani fognak, szóval mi tényleg magunkra koncentrálunk, szerintem egy bomba jó csapatunk van, és ettől függetlenül, hogy bármi történet, én bízom abba, hogy mi fogjuk megnyerni ezt a találkozót.
5: Aki követi a teniszt, az pontosan tudja, hogy a Davis kupa milyen extra motivációt szokott neked adni, és milyen bravúrokat tudsz elérni a válogatott mezben. Most, hogy újra felvetted ezt a szerelést, és néhány nappal az indulás előtt vagytok, elkezdted már érezni azt a fajta átszellemülést, hogy na most a következő napok az arról fog szólni, hogy a csapatért kell teljesítened, nem csak önmagadért?
7: Természetesen igen, és én ezt mindig nagyon is várom, mert ez egy teljesen más körülmény, teljesen más atmoszféra, tényleg, mint hogyha egy futballcsapatban lennék. Tényleg mindent egymásért csinálunk, egymást kiszolgáljuk, együtt mozgunk végig, játszunk, együtt kajálunk, este is még nézünk egy filmet közösen, tehát tényleg egy óriás kohézió alakul ki, és ezt a pályára próbáljuk vinni, plusz az elszántságunkat, és mind már az első pontban felállva tapsolni a másiknak, akárha csak egy tenyeres keresztet ütött, és a másik elrontotta, szóval nagyon várom. Bizakodó vagyok, és tényleg azt gondolom, hogy mi vagyunk az esélyesek, de nem szabad ezt készpénznek venni.
5: Badóczky Kornéllal, a magyar férfi és női tenisz válogatott szövetség kapitányával beszélgetünk. Jövő héten jön a Luxemburg elleni párharc. Mit gondolsz elsőként az ellenfélről? Azért neked személyes emlékeid is vannak a luxemburgiak részéről vagy oldaláról, és van miért visszavágnod?
8: Hát igen, ugye a luxemburgiak az örök mérleg Magyarországnak 2-2, és az egyik

0: is, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan vesszük őket. Ugye a Davis Kupa különösen egy olyan terep, ahol a gyengében rangsolt játékosok is óriási energiákat tudnak mozgósítani, és nagyon nagy erőre tudnak kapni. Úgyhogy mi úgy készülünk, mint hogy a világ legjobb csapat ellen játszanánk, tényleg mindent megteszünk. Úgy látom, a játékosok nagyon motiváltak, és tényleg nagyon-nagyon profi módon állnak az edzésekhez. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a 18-ára tényleg olyan állapotban lesznek a játékosok, hogy a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból adott napon.
1: Ha már belementünk az ellenfél játékosaiba, a Chris Rodes a legmagasabb jegyzett játékosuk, aki 151. a világranglistán, azonban két hónapja nem játszott mérkőzést. Mit tudsz az ő állapotáról, mennyire valószínű, hogy játszani fog, és mennyire nehezítette meg mondjuk a felkészülésedet az, hogy két hónapja nem igazán lehet őt a pályán látni?
0: Igen, ugye két hónapja Pozo Blancóban nyert egy Challengert júliusban a Rodes, azóta nem játszott. A Sávolt Attilával kinyomoztuk ilyen luxemburgi újságokból, hogy egy ilyen lábfejsérülése volt a Rodesnak, és emiatt nem játszik két hónapja, de abban az újságcikkben az is benne volt, hogy gőzerővel csinálják a rehabilitációját, és abban bíznak, hogy a Magyarok Lányi Davis Kupán tud visszatérni. Úgyhogy én mindenféleképpen úgy számoltam, hogy ő játszani fog, amit korábban is szoktam egy elemző cégre a Rodesnek a játékát kielemeztettem, amit majd fogok tanulmányozni. És nyilván, ha végül nem fog játszani, mert a sérülése úgy javul, hogy nem lesz kellő állapotban, akkor nyilván nem fog játszani. A többi játékost is, amennyire tudtam, feltérképeztem belőket, egy kicsit nehezebb, mert nagyon keveset is versenyeznek a luxemburgi játékosok, és nyilván alacsonyabb tornákon, de azt gondolom, hogy azért a mi játékosaink tekintetében nem elbízakodva mondom, de azért van egy minőségbeli különbség a két csapat között, de ezt természetesen a pályán bizonyítani is kell, úgyhogy ahogy elmondtam az előbb, nagyon-nagyon komolyan készülünk, és nagyon bízom benne tényleg, hogy a játékosok jó formába kerülnek a mérkőzésig.
1: Beszéljünk a magyar csapatról, amelynek Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Füle Mátyás és Mag Péter jelenleg a tagja. Nyilván a tenisz kedvelők számára Fucsovics Márton hiánya egyből feltűnő lehet. Vele hogy nézett ki a megbeszélés, mikor derült ki számodra, hogy ő nem lesz most a magyar csapatban?
0: Igen, ugye Marci egész évben már a vállával küzdött, mindenféle terápiát is kipróbált, és rengeteg orvosnál volt, hogy végig tudja játszani a szezont eredményesen. Sajnos nem nagyon javult a válla, és az elmúlt hetekben már tényleg olyan állapotba került, hogy alig tudta szinte a kezét megemelni. Mindenféle fájdalomcsillapítókkal, meg injekciókkal játszott a végig az amerikai túrát. És hát nyilván mielőtt kimentek Amerikába, az edzőjével is egyeztettem, Kellner Ádámmal és a Marcival is, hogy meglátjuk, hogy milyen állapotba kerül a válla, hiszen előtte kapott egy olyan injekciót az amerikai túra előtt, hogy azt mondták, hogy effektív ettől jó lehet a következő hónapokra a válla, és tud fogni játszani. Sajnos Amerikában ez nem igazolódott, úgyhogy már Amerikából jelezték nekem a Marcia, hogy nagy valószínűséggel nem fog tudni játszani a Davis kupán. Miután hazajött, beszéltünk, mondta sajnos egy hosszabb kihagyás vár most rá, emiatt nem tudja vállalni a szereplést. Nyilván nagyon sajnáltam, mert a Marcia egy óriási értéke a magyar tenisznek, és rengeteg meccset nyert meg a Davis kupán, nagyon fontos meccseket. Most így alakult, hogy nem játszik, a legjobbakat kívánjuk neki, de nyilván nélküle is azt gondolom, hogy egy erős csapatunk van, és nagyon bízom a játékosokban.
1: A csapatban 5 játékost nevezhetsz, jelenleg 4 kerettag van. Gondolkodsz-e 5. játékos megnevezésén, vagy eldöntötted-e már azt, hogy biztosan ez a 4 játékos utazik el Luxemburgba?
0: Hát ez a 4 játékos biztos, hogy utazik Luxemburgba, és meglátjuk még ugye az 5. játékos szemét egészen a sorsolásig, ugye lehet 2 cserélni, tehát még plusz 1 játékost berakhatok. Megőszintén jelen pillanatban 80%-ig biztos vagyok abban, hogy ez a 4 játékos fogja alkotni a csapatot, de a héten még van egy 15.000 dollár összdíjazású verseny Budapesten, ahol nyilván a két potenciális játékos, a Valkusz Máté és a Fajta Peti is játszanak. Igaz, a salakpályán van ez a verseny. Meglátom, ki fog oda is menni, még megnézem őket, hogy játszanak, de sajnos ők azért az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban nem tudták azt a teljesítményt hozni, amit az elmúlt években megszoktunk tőlük, és nincsenek olyan állapotban jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy a másik 4 játékos ki tudnák esetleg a csapatból, vagy a helyükre tudnak kerülni, de mondom, még egyszer meglátjuk ezt a hetet, hogy alakul, és az utazás előtt egy nappal fogom eldönteni, hogy viszünk-e 5. játékos, vagy így megyünk 4-en.
2: Marozsán Fábiánt, Piros Zsombort és Bardóczky Kornélt hallottuk a tenisz Davis kupa válogatott kapcsán. Most pedig kézilabda, hiszen azok után, hogy tegnap a Veszprém győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét, ma a Szeged is pályára lépett, vagy pályára lép, hiszen a találkozó a Krisztiánszted ellen 18:45 perckor kezd.

0: Tődött, kapcsolunk a helyszíre Németh Kornélhoz és Marosán Györgyhöz. Szervusztok!
1: Szia, Emese, nagy tisztelettel és szerelettel köszöntjük a PIK Arénából a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A legfontosabb, 11 perce tart a mérkőzés és 8-6-ra vezet a Szeged a svéd bajnok ellen. Marosán Györgyöt is természetesen, ahogy a Nemese is, én is köszöntöm. Gyuri, ez egy átalakuló Szeged, mit lehet várni? Az egyébként megfiatalított, vagy magyarosított, vagy melyik jelzőt mondjam Tiszaparti csapattól?
2: Igen, olyan kettős érzésünk volt a bemutatásnál, látva Csörgő Kristófot, Lukács Pepét, a kis Maticsot, hogy tele vannak fiatalokkal, ugye Szilágyi Benyamin már régóta a Szeged, viszont nyilván ez nagyon jó érzés, magyar fiatalokat látni nemzetközi kupa mérkőzéseken, viszont párhuzamosan jár ezzel az érzéssel az is, hogy tisztában vagyunk vele, hogy a tapasztalat hiányzik, a nemzetközi tudás is még, hogy a Szeged lehet, hogy kisebb célokért fog idén küzdeni, de egyelőre ebben az első 12 percben ez abszolút nem látszódik, mert Lukács Pepe
1: baj
2: is...
1: lenne, ha a svéd bajnok ellen látszódna azért.
2: Nem becsülném le azért ezt a svéd bajnokot, mert a svéd kézilabda azért nem gyenge, és egy szévehópot előztek.
1: Igen,
2: egy szévehópot meg kellett előzni, tehát semmiképpen sem egy mucsaröcsög alsóról beszélünk. Komoly tempót megy a mai napon is a svéd csapat, ahogyan megszokhattuk ezt az északi csapatoktól, de a Szeged egyelőre jól muzsikál és tetszetősen kézlabdázik az új igazolásokkal, az élen Lukács Pepével, Horihával.
1: Mit tudunk Báhidi Bencéről, aki nincs a keretben, de hiányzik például Fazekas Máté is?
2: Fazekas Mátéről nincs információm, a Bencéről, Báhidiról annyi, hogy új sérülés szenvedett egy két héttel ezelőtt, talán nem, gyorsan telik az idő, nem lesz ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas sérülés, de ma még nem tud számítani, illetve szerintem hétvégén sem még rá a PIK Szeged.
1: Én azt hiszem, de ezt Emese tudja a budapesti stúdióból megerősíteni, hogy itt hasonló mederben zajlanak az események, mint tegnap Veszprémben, hogy az első 10 perc ott is szoros volt a Porto elleni mérkőzéssel, aztán utána fokozatosan nyílt az olló, itt 12 perc, 50 másodperc telt el a mérkőzésből, és per pillanat 3 gól a szegediek előnye, OTP Bank PIK Szeged, Krisztián Stad, 10-7 Budapest.
0: Köszönjük szépen Németh Kornélnak és Marosán Györgynek, és akkor abban bízhatunk, hogy ennek a mérkőzésnek is olyan végeredménye lesz, vagy hasonló gólkülönbségű győzelmet arat majd a magyar csapat, mint tegnap a Veszprém. Kézilabda után pedig jégkorong, hiszen hamarosan egy percen belül, ha minden igaz, kezdődik a jégkorong szuperkupa döntő a Budapest Jégkorong Akadémia és az FTC részvételével. Megyünk is a helyszínre, a két kommentátor, Edvi László és Erdei Márk.
3: Hát beköszöntött a jégkorszak Magyarországra az időjárás tekintetében is, hiszen tegnap még fantasztikusan jó idő volt, a mai napra legalább 12-13 fokot hűlt a levegő hőmérséklete, de jégkorong tekintetében mindenképp itt van a jégkorszak, hiszen elkezdődik a 26-27-es jégkorong szezon, méghozzá a szuperkupa mérkőzéssel, amikor is a bajnokcsapat a kupagyőztessel találkozik. Hát az FTC Telekom nyerte a magyar kupát, hát túl sok mindent nem kellett ezért tennie, mindössze két mérkőzést kell vívni a Ferencvárosnak és a Volánnak a magyar kupában. Az elődöntőben a DVTK Jeges Medvék csapatát győzte le a Ferencváros, a döntőben, ez viszont bravúr, a Hidrofehérvár AB19-et. A Budapest Jégkorong Akadémia helyzete kicsikét más, hiszen neki végig kellett csinálni az anyaországi erdélyi közös bajnokságot. Nem is szerepelt jól az alapszakaszban, ennek köszönhetően a bajnokságban játszania kellett a legjobb négy közéjutásért, ez megvolt neki, ezt követően 5 mérkőzésen legyőzte az Újpestet, hatalmas meccse, majd kisöpölte a Debrecent a döntőben, így került ide a Budapest Jégkorong Akadémia, és játszik ma a Ferencvárossal a szuperkupáért.
4: Így bizony, és ha már söprés, akkor tavaly söprés volt itt a szuperkupa döntőben. Ugyanez a két csapat vett részt tavaly a szuperkupán, akkor is Ferencváros BEA. Hát előzetesen azt gondoltuk, hogy rangadót rendeznek, ehhez képest végül a Fradi simán 5-0-ra tudott nyerni, úgyhogy van miért visszavágnia a BEA-nak, de hát azóta azért nagyon átalakult mind a két együttes. Közben egyébként Csós Dániel játékvezető bedobta a korongot, úgyhogy útjára indult az, és elkezdődött tehát a mérkőzés. A Ferencvárosé lehet az első támadás, egy belőbbölt korong középre, Farkas kirakta oldalra, hiszen ő kezdett most a BEA kapujában. Aztán most már jöhet előre Nádasi Márton, aki nagy meglepetésre ott van a BEA első sorában, rá is tűzte csikart szögből az alapvonalról, de szépen odarakta a fejét Bális Bence a vas mellé. a két vas, a felső és az oldalsó mellé. Most már majdnem ki tud ugrani az egyik ferencvárosi új igazolás, de most még nem volt meg az esélye arra Szavolynak, hogy átvegye a korongot, mert nem volt igazán jó a passz, de aztán Laskavi már is visszaszerzi a BIA harmadában, tovább is passzolja. Egy jó visszatett korong a kapu mögül, mondom én, de végül a BIA ki tud jönni a saját harmadából, és Percsics révén végül tovább is tudják kotorni a korongot Nádor felé, aztán ez az akció is gyorsan elhal, megint Laskavit kell dicsérni, aki ugye a második szezonját kezdte meg itt a Ferencvárosban. Őt tavaly éppen az ősi rivális Újpesttől igazolták le a zöldfehérek. Éppen nála van most a korong, jöhet egy újabb Fradi támadás a saját harmadból, akkor, amikor 1 perc, 5 másodperc már eltelt a mérkőzésből, egyelőre 0-0.
3: Hogyha egyébként 60 perc után döntetlen lenne a találkozó, akkor a szokásoknak megfelelően első gólig mennek 3-3 ellen, de max 5 percig utána büntetők. De nem mondom meg, hogy kitől kérdeztem ezt meg, de mikor megkérdeztem, akkor azt mondta, hogy ilyen ne számolj, mert egyértelmű esélyese van ennek a találkozónak. Nem mondta ki, de a Ferencváros az esélyese ennek a mérkőzésnek. Tavaly ugyebár 5-0-ra hengereltek a zöldfehérek, hát most is ők az esélyesek, és most ők lövik be a korongot. A kapu mögül kell Farkasnak összeszedni, aztán összeszedik a BIA-nak a játékos, a Szabó Dániel tette balra, a bal oldalról már Weidemann az, aki megpróbálja a kapu elé tenni, vagyis átmennek a Ferencváros harmadába a jégkorong akadémisták, aztán a ferencvárosok megszerzik a korongot, egy belöbbölt korong olyan kanadai módra Farkas kapuja mögé, azonban a jégkorong akadémia játékosai ezt megszerzik ezt méghozzá Seregé révén. Seregély azonban átlőtte a korongot, így aztán ismételten a Ferencváros jöhet támadással, akkor, amikor a találkozóból valamivel több mint 2 perc telt el.
4: Mihalik Andrásnál van már a korong a ferencvárosi részről, akinek tavaly egyébként volt egy gólja itt a szuperkupában, tehát mellette Kestila is be tudott találni, neki ráadásul volt még egy gólpassza is, és volt még pontszerzője a Ferencvárosnak, hamarosan majd beszélünk róluk, de most éppen bent van a BIA Ferencváros harmadában, Nagy Gergőt keresnék egy pakkal, de végül sikerül levenni BIA botokról a korongot, és jöhet egy újabb Ferencváros támadás, Rasmus Bengtsson az, aki mutatja az övéinek, hogy nyugodtan menjenek le cserélni, ő majd elindítja a következő támadást. Most már Horváth Milánnál van a korong, ő játsza majd Matyasovszkit, vagyis benn van a negyedik sora a Ferencvárosnak, amelyben helyet kapott Schleckmann Márk, aki ugye korábban több éven keresztül is a BIA-t erősítette, és most a nyáron csatlakozott a Ferencvároshoz. Benn van most a Fradi a BIA harmadában, Galajda Zsombor botján van a korong, a BIA kapuja mögött, őt ezi hátra, aztán Lindgren-től jön egy nagy lövés, és megvan az első igazán nagy védése Farkasnak, szépen kirakta maga elől Galajdát, aki blokkolni kívánt, ezután pedig kirakta, kilöbbölte, kiütötte oldalra a korongot, úgyhogy kereken 3 perccel a mérkőzés kezdete után nincsen még gólja a jégkorong szuperkupa döntőn, Ferencváros BIA 0-0, kapcsoljunk most Szegedre, Németh Kornélékhoz.
1: 17 perc és 5 másodperc telt el a mérkőzésből. A PIK Arénában időkérés miatt áll a játék, ami a legfontosabb, hogy 12-8-ra a Szeged vezet a svéd bajnok Kristianstad ellen. Egyetlen gyors mondat Marosán Györgytől.
2: A PIK Szeged magabiztos, ahogyan a PIK Arénában magabiztos szokott lenni, ezt a mai nap is az elejétől fogva vezet, megmutatja a tudását, tapasztalatát, de nem becsülném le a Kristianstadot, jó karaktert mutatnak, tapadnak a Szegedre.
1: Erdei Edvi kettős jégkorong.
3: 3,5 perc telt el a mérkőzésből, gólt még nem láthattunk, jelenleg a Budapest Jégkorong Akadémia támadgat, aztán Ferencvárosok megszerzik a korongot, és már próbálnak ellentámadással jönni. Lindgren az, aki keres magának társat, Lindgren meg is találja a társat, méghozzá hátvédtársa személyében, vagyis hátul adogatnak a ferencvárosiak, szépen letámadnak egyébként a Budapest Jégkorong Akadémia játékosai, a letámadás pedig eddig a pillanatig tartott, mert cserék mind a két oldalon, a Jégkorong Akadémia hajtotta végre lassabban a cserét, így aztán jöhetnek a ferencvárosok, Laskavi tette át a korongot a bal oldalra, felállnak a zöldfehérek a Jégkorong Akadémiának a harmadában, nem sikerült tisztázni egy távoli lövés, amelyet követően valaki beleszúrtott a kapus előtt, és Farkasnak ez óriási gondot okozott, mert az ilyen belőtt korongok mindig gondot okoznak, Dobos volt az, aki ott olálkodott a kapu előtt, Farkas pedig megfogta, most pedig ismételten lőnek a ferencvárosok, és elmegy a kapuvas mellett, a bal oldal mellett, Dobos az, aki keres magának társa, Dobos ráhúzza a korongot, a VAR játékosai pedig felszabadítanak, sőt már támadást is vezethetnének Szabó Dániel révén. Szabó Dániel beteszi a korongot a kapu mögé, a ferencvárosok megszerzik azt, talán a ferencvárosok kicsikét aktívabbak, de nagyon jó kezdi ezt a mérkőzést a Jégkorong Akadémia csapata is, hát nagyon reménykedünk benne, hogy ebben az évben nem lesz olyan nagy gólkülönbségű győzelem, nem lesz akkora különbség a két csapat közt, mint a tavalyi évben. Most ismételten cserék vannak, és egyébként olvashattuk az újságban, és hallhattuk, hogy minden jegy már napok órákkal ezelőtt elkelt a találkozóra, valóban nem nagyon látunk üres helyet, egy-két üres helyet látunk, de nyilván ők később érkeznek, vagy esetleg majd valahol elvesztek a csúcsforgalomba. Egyébként hatalmas tömeg van itt, hiszen egyetemi rendezvény van itt a Tüskegyarnok közelében, ugye már elkezdődtek az egyetemi órák, elkezdődött egyetemi oktatás, így aztán az egyetemisták folyamat ellepték itt a környéket, úgyhogy nem könnyű parkolni, nem könnyű mozogni, ez persze számomra gondot nem jelent, mert én nem autóval érkeztem, nem tudom, hogy már mivel érkezett, viszont az biztos, hogy ő folytatja, mert bedobással jönnek a felek a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belülről.
4: Én, hogy frappáns legyek, egy jó meccsért érkeztem, úgyhogy hogy bízom benne, hogy az is lesz belőle. Kicsivel több mint 5 perc már eltelt egyébként a találkozóból. Gól még mindig nem esett, de a Fradi most benn van a BIA harmadában. Éppen Lindgrennél van a korong, aki szépen teszi tovább Kesztilához. Kesztila húzogatak a BIA kapuja mögött, aztán megjátsza Helyánkót. Helyánkó rátűzi, de szépen Farkas kirakja a bal kezét, és a lepkés kesztyűvel lekapja a levegőből ezt a korongot. Hát nagyjából egy fél méterrel elkerülte volna a kapuját, de úgy ítélte meg a tavalyi év legjobbjának, legjobb Erzsliga kapusának választott kapus, hogy inkább lenyeli, inkább megfogja ezt a korongot, ugye végül ez az ő lepkés kesztyűjében el is halt ez a próbálkozás, jöhet majd természetesen egy korongbedobás Farkas kapuja elől. Kesztila, valamint Nagy Gergő néznek egymással Farkas szemet, hát végül ezt Nagy Gergőnek sikerült megnyernie már mint ezt a párharcot, és már éppen nála van a korong, 3-2-ben jöhet most előre a BIA. Éppen egy jó átett korong Nagy Gergő felé már a Fradi harmadában, de Nagy Gergőnek egy icipitit ez hosszú volt, emiatt ő nem tudta begyűjteni a pakkot, de még mindig ő küzd érte a palánknál, ez a sere most abszolút róla szól, most már Zepörniknél van a korong, aki Boroshoz teszi át, a Boros nem tudja kapura szúrni a kék vonalról, csak beüti a Fradinak a kapuja mögé, Bális kapuja mögé. Most már Nagy Gergőnél van a korong, volt egy kisebb akadályozás, aminél nem fújtak a játékvezetők kiállítást, úgyhogy még mindig a BIA játékosok adogathatnak. Megint Boros kaphatja meg hátul a kéken, most sem tudja rálőni, csak inkább fifikásan ráütötte úgy a palánkra, hát ha az majd a kapu elé pattan vissza, de végül nem volt szerencséje a rutinos magyar hátvédnek. Aztán talán most fog majd felszabadulni a Ferencváros kapuja, így is van, hiszen a zöld-fehérek korongot szereznek. Lindgrenék, aztán Helyánkó eladja, rossz megoldást választ, szépen lecsapnak rá a BIA játékosai, és Nádor révén ők birtokolják most a korongot, most már Nagy Krisztiánnál van, aki éppen a nyáron csatlakozott a Fradiból. Egy jó lövés a kékről volt is beleérés, Civák szúrta rá, ezt követően pedig Nádor volt az, aki bele tudta tenni a botját, viszont Bális Bencének a vállát találta el, hát nyilván ez nem Bális gólja lett volna, de így viszont szerencséje volt. Nagyon-nagyon jó helyen állt a magyar válogatott kapusa, akinek most már a bárdal kell figyelnie, és szépen kiütötte, hogy nagyvértlő BIA játékoshoz kerüljön a pak. Jöhetnek most már előre lassan a ferencvárosiak a saját harmadukból, ha és amennyiben Hadobásék lassan meg tudják szelidíteni a pattogó korongot. Egyelőre még nem jön össze, ha talán majd most Hadobás szerzi vissza a BIA játékosoktól, aztán megjátsza a társát Tótot, de Tóth aztán rossz megoldást választ. Még mindig a BIA sotában a korong, Szivák megint lő, Szivák lő, és nincs gól, valahol, de van gól! Megvan az első gól, óriási mázlia volt a BIA-nak, Szivák belőtte a kapu elé, megpattant egy lábon, aztán még egy ferencvárosi lábon, és valahogy Bálisnak a lábai között vagy mellett elment a korong. Eléggé takarásban ültünk, úgyhogy pontosan ezt nem láttuk, rengeteg Fradi játékos volt ott, de végül egyikőjük se vette észre a korongot, és mivel Szivák korcsiázott legelől, emiatt ez az ő gólja, természetesen jégkorongban nincs olyan, hogy öngól, úgyhogy Sziváknak a szép próbálkozásával, szép lövésével, ami valahogy utat talált a kapuba, megszerzi a mérkőzés első gólját a BIA, és hát már is van változás a tavalyhoz képest, hiszen most már van gólja a BIA-nak.
3: És egyértelműen, hogy a semleges szurkolóknak ez egy nagyon-nagyon jó hír, hiszen a Ferencvárosnak futni kell az eredmény után, és nyilván előbb-utóbb pörgetni kell a mérkőzés. Jó, hát jócskán van még idő, hiszen 12:53 van még hát az első játékrészkör. Ez azt jelenti, hogy a 8. percben szerezte meg a vezetést a BIA a csapat a Szivák góljával, de hát azért egy csapat soha nem szeret hátrányban lenni, a ferencvárosiak a bedobást követően már, mint a középkezdés értékű bedobást után meg is szerezték a korongot. Hátul állnak fel, a BIA pedig ügyesen csinálja ezt az ellenfél tér felé való letámadást, vagyis már próbálnak csapdázni ott a semleges zónában. Most a Ferencvárosok bejönnek baloldalról, a kapu mögött is megkerül a játékos a Ferencvárosnak, aztán visszateszi a pakkot, egy távoli lövés, Farkas előtt akarták a kilátást, viszont nem sikerült bele szúrni. A Horváth Milán volt, aki meglőtte a korongot, és a kapu előtt próbálkoztak zavart kelteni Farkas előtt. Aztán most ismételten jönnek Molnár révén a Budapest Jégkorong Akadémia játékosai. Molnárnak a húzott lövése elmegy a kapu baloldala mellett. Hát jól kezdi a találkozót a Jégkorong Akadémia csapata, a magyar bajnok, hiszen ne feledjük el, a Budapest Jégkorong Akadémia csapata a bajnok, a Ferencváros pedig magyar kupa győztesként van itt ezen a mérkőzésen, és most a ferencvárosiak futnak lesre. Ha jól emlékszem, ez a találkozó első leshelyzet, és ezért kellett megállítani, és jön az első jégfelújtás, úgyhogy mi kapcsolunk Német Kornélékhez Szegedre.
1: Köszönjük szépen Edvi Lászlónak, 23 perc telt el a Pikk Arénában, egyre magabiztosabb a szegedi előny, 17-10, amikor két bejelentkezéssel ezelőtt megállapítottuk, hogy magabiztosan jól kezdett a Szeged, akkor azt mondott, hogy azért ezt a svéd bajnokot nem lehet félváról venni. Én akkor is egy picit felhúztam a szemöldököm, látva most az eredményjelzőt, akarod-e módosítani az álláspontodat?
2: Kénytelen vagyok módosítani, hiszen az előző bejelentkezésünk óta egyetlen egy gólt sikerült lőjön a svéd csapat. Egészen magas színvonalon védekezik a Pikk Szeged, óriási dicséret ez a védelemnek, és még nem is mondom azt, hogy a kapus bravúroknak köszönhető, hiszen végig passzív játékra kényszerítik a szegediek a svédeket. Lerohanás gólt, nem is kapott szinte a Szeged, én nem emlékszek mostán az első percekben egyre, visszarendeződésük jó, és a támadási manővereit is nagyon jól elveszi a narancssárgába játszó svédeknek a szegedi kékek.
1: Ellenben rengeteg gól van a Tiszaparton, mert hogy 17-11 áll az eredményjelzőn, akkor amikor 6 perc a hátralévő idő, elkészült a jégfelújítás a Met Arénában.
3: Met Arénában, hanem a Tüskecsardokban Budapesten, de elkészült, és ebben a pillanatban le is ejtették a pakkot, egészen pontosan 11 perc és 48 másodperc van az első játékrészből, és azt láthatjuk, hogy az eredményjelzőre nézünk, hogy FTC BJ a 0-1, vagyis a Budapest Jégkorong Akadémia magyar bajnok vezet, a Ferencváros pedig Lindgren révén próbálkozik. Lindgren jobb oldalról a kapu elé teszi be a korongot, a korong elmé a társak mellett, dobos szedő össze a bal oldalon, aztán már a Jégkorong Akadémia játékos, a Boros az, aki próbálja kiütni, a Jégkorong Akadémia játékosai nem tudják kiütni a korongot, a ferencvárosok megszerzik azt, ezúttal a semleges harmadon belül, most pedig már Lindgren révén jó oldalról próbálkoznak egy támadással, Seregé volt az, aki nagyszerűen beleszúrt a korong útjába, magyarul levette az ellenfél játékosának ütőjéről. Rönni az, aki megszerzi, tehát voltak már cserék a ferencvárosi oldalon. Rönni tesz egy tiszteletkört, és megy be a bal oldalon, a BJ-nak a harmadába, aztán visszatesz a korongot gyönyörű szép fonák mozdulattal. A Jégkorong Akadémia játékosai viszont kiutatják azt a saját harmadukból.
4: Jöhetne egy BJ támadás, de végül gyorsan elhal ez az akció, és inkább lemennek a budapesti csapat játékosai, mármint inkább úgy mondom, hogy az eddig újpesti csapat játékosa, hiszen a BJ ugye Újpesten Káposztásmegyeren játszotta eddig a mérkőzéseit, aztán most pár év után visszatérnek ide a Tüskecsarnokba, úgyhogy gyakorlatilag mind a két csapat most hazai pályán vívi ezt a szuperkupát, ez is egy érdekesség. Most Szivák révén jöhet előre a BJ, az egyetlen mérkőzés eddigi egyetlen góljának a szerzője, üti be Bál is kapuja mögé a korongot, óriási lendülettel megérkezett rá Nagy Krisztián, de végül nem az övé lett az, hanem a ferencvárosiaktól Mihalik András hozhatja előre, ő teszi át keresztbe, ez egy jó átadás volt, aztán pedig egy bottal akasztás, egy gáncsolás egészen pontosan, úgyhogy Percs is lesz az első kiállított a mérkőzésen. A BJA újigazulású fiatal szlovén csatárának megvan tehát az első két perces büntetése. Korbuj Gergely szúrta ezt ki, de hát nem volt nehéz dolga a játékvezetőnek, teljesen egyértelmű volt a kiállítás, a szabálytalanság ténye. Úgyhogy Percsics kiül két percre, Tóth Gergely már talpon van, nyilván neki ez nem esett jól, de szerencsére majd tudja folytatni a játékot. Úgyhogy nagyjából kereken 10 perccel a mérkőzés kezdete után először emberelőnyben a Ferencváros, de gólelőnyben a BJA.
3: Ferencváros előtt tehát egy óriási lehetőség az, hogy kiegyenlítsen. Hát mondanám azt, hogy a következő két percben, de hogyha volt itt a zöld-fehér alakulat, akkor ugye bár lejár a kiállítás. Na, sikerült is megszerezni a korongot, fel is állnak a BJA harmadán belül. Próbálják összenyomni a védekező négyszöget. Savoye az, aki jobb oldalról kéri a korongot, Bengston az, aki irányítja. Hátulról most egy visszatett korong és egy egyenlítő találat. Nagyszerű lövés volt, Kestila révén. Meg is nézem, hogy hány másodperc alatt, 17 másodperc alatt sikerült az emberelőnyt abszolválni a Ferencvárosnak, szépen felállt a csapat, bekerült a korong a kapu mögé, vagyis az alapvonal mögé, ugye már Jégkorongban az alapvonal mögött is lehet játszani, szépen visszatett korong, és Kestila volt az, aki nagyjából 3-4 méterre volt a kapuval szemben, neki szembe volt a korong, Farkasnak pedig hátulra jött, ilyenkor aztán Farkasnak nincs esélye, Kestila pedig kegyetlen volt, így aztán a Ferencváros 17 másodperc alatt borra váltott az ember előnyét, és ezzel egy-egyre alakítja az állást.
4: És ne felejtsük el, hogy a gólpasztadó Sie Dávid volt, akinek magyaros neve van, de inkább David Sie, hiszen egy kanadai úriemberről beszélünk, neki a szülei révén van magyar kötődése, de ő már kint született Kanadában, játszott az AHL-ben is, Amerika egyik legjobb bajnokságában, nagyjából a második számú bajnokságban, és most ő az egyik új igazolása tehát a Ferencvárosiaknak. Ő adta a gólpaszt, és valóban Aku Kestila volt az, aki be tudott találni, akinek ez már az ötödik szezonja a Fradiban, ő nem most nyáron érkezett. A Fradi pedig benn marad most a BA harmadában, rögtön bekerültek oda a Savoynában a korong, aztán végül kikeveredett a harmadból, a BA harmadából kicselezte magát gyakorlatilag, aztán pedig el is adja a korongot. Keresztes Zsombort játsza meg, neki a tesója Keresztes Levente most nincs benne a keretbe, mert egy kisebb sérüléssel bajlódik, amelyet az első felkészülési mérkőzésen szedett össze. Keresztes Zsombor, aztán ő elpasszolja, úgyhogy jöhet előre a Ferencváros, de végül Molnár Savoytól visszaszerzi a korongot, és Molnár megpróbálná tovább piszkálni, de az utolsó pillanatban Savoy eszmél, és leveszi az ő botjáról a pakkot, sőt aztán hátra teszi, és inkább úgy dönt, hogy lemegy cserélni, mert volt itt azért 2-3 eladott korongja ebben a cserében, itt volt az ideje, hogy egy picit fújjon, itt összeszedje magát fejben. 11 perc már el is telt a mérkőzésből, jöhet egy újabb Fradi támadás Bális kapuja mögül, Ferencváros BA 1-1.
3: És a BA játékosai továbbra is próbálnak a semleges zónában csapdázni. Nyilvánvalóan ez egy darabig megy ez a taktika, aztán ahogy mennek előre a csapatok a mérkőzésben, most a Ferencvárosiak például legpróbálkoznak egy kapura húzott korongban, szóval ahogy megyünk előre időben, azért nyilván fáradnak azért a játékosok, de ez egy jó taktika, és eredményre is vezethet. Vezetett is a Budapest Jégkorong Akadémia csapata, hát egészen pontosan 3 percen keresztül, utána sikerült Kestila révén egyenlíteni. Itt pedig az egyik ferencvárosi játékos sérülten megy le a jégről, miközben a Ferencváros támad a kapu mögött a korong. Egy gyönyörű szép tammelátó, gyönyörű mozdulatokat látunk, aztán végül is megszabadul a korongtól. Most a ferencvárosiak felállnak, Rönni teszi vissza a korongot, pontosabban Rönni kerül a jégre. Majd megnézzük, hogy mi történt a sérült játékossal, és reménykedünk benne, hogy vissza fog térni. Az biztos, hogy most Dobos révén a Ferencvárosiak próbálkoznak, most hatalmas nyomás van a Budapest Jégkorong Akadémia kapujánál. Egy korong, amelyet a kapu irányába tett Rönni, azonban elment a kapu jobb oldal, mert aztán Rönni egy kicsikét barátkozik ott az egyik BIA játékossal, egy egész komoly pofonon csattanak, miközben a másik oldalon már próbálkozik a BIA gárdája, sőt, helyzetet is alakít ki. Nádasi a bal oldalon teszi vissza a korongot Caderniknek. Most a BIA játékosai vannak ott a ferencvárosi harmadon belül, aztán Tammelának sikerül a korongot kiütnie, azonban társ nincsen, cserélnek mind a két oldalon, nem tudom már, hogy látta, de hogy végül is mi van a sérült játékossal, miközben én követtem az eseményeket.
4: Igen, Galajda Zsombor maradt lenni, miután Bona Dávidtól kapott egy óriásit, Bona is egy fiatal játékos, 17 esztendős, és megkapta a lehetőséget Kandja Balázséktól, ezen a Szuperkupa mérkőzésen most ő is ott szerepeljen, de most foglalkozunk inkább a mérkőzéssel, hamarosan visszatérünk majd Galajdára, aki egyébként közben húzta a lábát, de elhagyta a jeget. Mert benn van a BA ott Bális kapuja mögött, Bális nem tud rátenyerelni a pakra, amelyet visszahúztak oda a kapuja elé, de végül szerencséje van, mert a védői kisegítik, és most már Mihalik András az, aki zavarja nagyon posgai életét a BIA csapatkapitánya, végül kiviszi a korongot a saját harmadából, aztán Nádor szépen becsúszva tovább paskolja a korongot Nagy Krisztián felé, Nagy Krisztián van óriási harcban korábbi csapattársaival. 6,5 perccel az első harmad vége előtt, mivel a korong az most éppen be van szorítva a játékosoknál, illetve a palánynál, ezért kapcsoljunk Szegedre Német Kornélékhoz.
1: Mert hogy nálunk véget ért az első félidő, 22-13-ra nagyon-nagyon magabiztos 9 gólos előnnyel vezet a szegedi csapat a Krisztiánsztad ellen. Volt, hogy már 10-et is számolt a helyi közönség, Mario Sosterics 7 lövésből 6 gól, Rőt 6 lövés 6 gól, de én akkor egy picit hadd legyek most elfogult, felveszem a piros-fehér-zöld szemüvegem, Lukács Péter, Pepe, 4 lövés, 4 gól, Csörgő Kristóf is gólt szerzett, ezek a legfontosabbak, ugye Gyuri?
2: Abszolút, nem látszódik a lámpaláz, sem Lukács Pepén, sem Csörgő Kristófon, gyönyörűen teszik a dolgokat, és hadd dicsérjem meg, nagyon sokat kritizáltam azért tavalyi évben Appelgrent, fantasztikus, hogy összerakta ezt a védekezést, a 2-2-es nagyon nagy munkát végez, Rüd is, Frimmel is, középen a stabilitás megvan, Mackov se kell Totóval, illetve az új igazolás Horiha, orroltam Appelgrenre, hogy Bodó Ricsit elengedte és Horihára kicserélte, de egyértelmű volt az indoklása az, hogy neki olyan átlövő kell, aki magas szinten védekezik. Ezt most már az első meccsen látjuk, hogy Horiha abszolút teljesíti ezt a kritériumát Appelgrennek, és ezekből a labdaszerzésekből gyors gólokat szerzett a félidő végére a PIK Szeged, illetve ezt megelőzően passzív játékra kényszerítette. Nem találta a részt a Krisztiánszlád a Szegeden, és abból a passzív játékból már nyilvánvalóan nehezebb volt gólt szerezni, és ez egészen odáig vezetett, hogy labdaeladások következtek már a félidő végén, és nem próbál a Krisztiánszlád, ami nekem furcsa, hogy itt az első félidő második felében, vagy inkább a kétharmadában nem is próbál megfutni. Ez szokatlan.
1: Egy gyors kérdés a Tüskecsarnokhoz, és bocsánat, hogy Metarénát mondtam az imént. Egyetlen kérdés erejéig, maradhatunk-e még itt, vagy adjuk vissza a szót?
4: Nálunk megy a játék, de szerintem egy picit még maradhatna állatok, mert ebben a pillanatban egy tilos miatt megállt.
1: Köszönöm, Márk, akkor csak egy nagyon-nagyon gyors kérdés. A szuperkupában elképesztőt játszott Szilágyi Benyámin. Én bevallom őszintén, egy ilyen meccsen nagyon hiányolom. Persze Sostarics extra vezeti a Szeged góllövő listáját, házi góllövő listáját, de hát mikor, ha nem egy ilyen meccsen építed, nem azt a játékosodat, vagy nem értesz egyet velem?
2: Szerintem lefelezik ezt a mérkőzést. Az első időben játszott Sostarics, a másodikban fog Szilágyi. Azt se felejtsük el, hogy az egész csapatnak a formáját időzíteni kell emelni, tehát azzal nincs előrébb a csapat, hogyha a 12. percben lejön a Sosteri, ugyanúgy az ő formájával is dolgozni kell, de szerintem felezik ezt a meccset.
1: Gyuri, egyelőre köszönöm Marosán Györgynek, szóval a szünetben 22-13-ra vezet a Szeged. Jégkorong, Szuperkupa, Erdei Márk, Edvi László, Tüskecsarnok.
4: Köszönjük szépen, nálunk megint volt egy nagy védés Farkas Rolandtól, ő tenyerelte ki oldalra a korongot, egészen föl a korongfogó állóig, úgyhogy megint megállt a játék, de csak rövid ideig, hamarosan folytatódhat majd a korongbedobást követően. Rönni néz egymással Farkas szemet, valami Nagy Gergő, Nagy Gergő eddig rendre elhozta, most nem sikerült, de aztán végül elvitték, a csapattársai segítettek neki. Zepörniknél van most már a korong, ő vitte be a Fradi harmadába, de rögtön el is vesztette. A tavalyi legjobb FEHA 19-es játékos, ő is egy új igazolás a BIA-nál, tehát Rönninél van most már a korong, Rönni teszi tovább, Tammel átjátsza meg, és Dobos már kérni a kapu előtt, de a finn játékos egyedül nem tudja őt megjátszani, inkább hátra rakja a kék vonalra, aztán jön egy lövés Horváttól a kékről, Dobos szépen belerakja a botját, de nincs szerencséje, fölé pattan onnan a kapu fölé, Farkasnak a kapujára ez most nem jelentett veszélyt. Kereken 5 perc van hátra az első harmadból, Ferencváros BIA 1-1.
3: Egyenített ugyebár a Ferencváros, hiszen a BIA vezetett, és a Ferencváros feltett szándéka, hogy a hátra lévő 5 percben átvegye a vezetést, Tammela teszi most tovább a korongot, ott vannak a Ferencvárosiak, azt eladják Nagy Gergő révén, megszerzik a rozsomákok a korongot. Nagy Gergő helyzete az egészen furcsa, ő az, aki igazán jó tud klubot váltani, hiszen 6-szor volt zsinórban bajnok a Ferencváros csapatával, aztán az elmúlt 2 évben a BIA-nál volt, és ugyebár az elmúlt 2 évben a BIA szerezte meg a bajnoki címet, tehát 8-szoros bajnok, ezt egyetlen csapat sem mondhatja magáról az elmúlt 8 évben, csak Nagy Gergő mint játékos. Na hát Nagy Gergő közben lement, a BIA játékosai, akik a jégen vannak, pedig próbálkoznak a Ferencváros kapuja előtt. Hát azért a BIA gólját követően azért nyilván a Ferencváros lényegesen aktívabb. Most azok ritka pillanatok egyikét látjuk, amikor Weidemann révén próbálkoznak a rozsomákok a jobb oldalon, aztán a kapu mögött egy kis barátkozás, nagyjából 8-an voltak a korong körül, a korongot képtelenség volt megjátszani, úgyhogy játékvezetők úgy döntöttek, hogy ennek jó, hogyha bedobás lesz a vége, mind a két oldalon cserék, vagyis 5 új ember a Ferencvárosnál, 5 új ember a Budapest Jégkorong Akadémiánál. 4 perc és 15 másodperc van hátra az első játék részből, és egy gólt láttuk az egyik kapuba, egyet a másikba.
4: És könnyen lehet, Laci, hogy hallgatják a Nemzeti Sportrádió adását, akik itt csinálják a műsort.
3: Nagy Gergőt mutatták a kivetítőn, igen.
4: A nagy kivetítőn, így van. Végül most nem ő van bent, hanem egy csapattársaknak sikerült elhozni a pakot, aztán egy borzasztóan rossz hátra tett korong, egyébként Nagy Krisztián volt az, aki az imént a bulinál elhozta a pakot, és már hátul kell neki most figyelni. Szabó Bencét játszotta volna meg, de ez a pak túlságosan erős volt és magas, válogatott beli csapattársa számára. Aztán most megint Nagy Krisztiánnál van, neki kell figyelnie, őt leütközi Mihalik András, de ezt követően mehet tovább a játék természetesen, mert szabálytalanság nem történt. Most már Lindgrennél van a saját harmadában, a Ferencváros játékosánál, ő tette tovább, aztán végül vissza is kapta, és mutatja, hogy menjenek se szépen mindenki cserélni. Most megvan erre az ideje a Ferencvárosnak, jöhetnek be a frisslábú Fradi és a frisslábú BA játékosok is. Aztán jön egy hosszú indítás a ferencvárosi játékosoktól, Farkas Rolandnak kell kilépni a saját kapujából, Laskabi próbált meg letámadni, de gyorsabb volt nála Farkas, és szépen el is ütötte a várgyával a pakkot. Aztán az rögtön a Fradihoz került, sietette most már átra, és jöhet egy újabb ferencvárosi akció, Szabolyt ugratnák ki, Szabolyt pedig úgy tűnik, hogy eléri a korongot, de valamivel gyorsabbnál a Boros Dániel, úgyhogy végül Boros az, aki elviszi a korongot, aztán nemes egyszerűséggel belegyalulják a palánkba, ő pedig visszacsap egy óriási Szabolyt felé. Hát itt most mind a két játékos lehetett volna büntetni, e fölött most szemet hunytak a játékvezetők, úgyhogy jöhet megint a Ferencváros a saját harmadából, Szabolynál van éppen a korong, ő lesz járt keresztbe Sijéhez, 2-2-ben jön most a Fradi, Sijéről lepattan egy BA védő keresztes Zsombor, aztán megint Szabolyt, egy nagyot kap a fejére Varga Arnoldtól, aztán megütögeti Varga Arnoldot, lassan egy bunyó azért kinéz, nem tudom, Laci, te hogy látod?
3: Abszolút.
4: Mert azért itt kakaskodnak a játékosok. Igen. Elég rendesen. Azért rengetegen voltak már csapattársak is, hol egyik, hol másik csapatban, úgy látszik, hogy azért ízlelgetik egymást elég rendesen, vagy ahogy te mondtad, barátkoznak. 2,5 perc, éppen a Fradi támad, de talán kimegy a BA harmadából, úgyhogy Ferencváros BA 1-1.
3: Ferencvárosiak ezúttal a Semlegen zónán belül vannak, Hadobás volt az, aki, Horváth Milán volt, aki visszatette a korongot, aztán most lesz Hadobásnál a korong. Hátul adogatnak a ferencvárosiak, a BA játékosai pedig felhúzódnak, a két védőjük is jelenleg most a semleges zónában van, sőt egészen közel ferencvárosi harmadhoz, aztán ferencvárosiak lendületből csak áthozzák a korongot, ez általában azért szokott sikerülni ezen a szinten. Ferencvárosnak ezúttal sikerült, azonban kiütötték a fehérmezdesek, fehérbe játszanak egyébként a BIA játékosai, nyilvánvalóan rádióban, ez teljesen mindegy, minden esetre most a zöldmezben játszók, ha már elhelyeztem mindkét csapatot a színskálán, szóval a zöldmezben játszó ferencvárosak próbálkoznak, a kapu mögött egy próbálkozás, Rönni az, aki várja a korongot, aztán nem Rönni kapja meg, hanem megszerzik a BIA játékosai, Nádasi bal oldalról teszi át a korongot jobbra, jobb oldalon Csapördik volt az, aki átvette a korongot, aztán megszabadulnak a Jékorong Akadémia játékosai a korongtól, nem sikerül még ott tartani, közben cseréltek két vagy három embert, és ez lehet, hogy a ferencvárosiak benn ragadtak, és ez előtt jelentett, hogy friss emberek érkeztek a magyar bajnokhoz, míg a ferencvárosiak a kupa győztesnek a tagjai benn vannak már elég régen, nem is tudják kihozni a korongot, a BIA játékosok letámadnak, és még mindig ott vannak a ferencváros harmada mögött, nagyon-nagyon fáradtak lehetnek, és újabb két ember érkezik a BIA-hoz, egy perc van hátra, hogyha most sikerülne megszerezni a magyar bajnok játékosainak a korongot, akkor nagy bajba kerülnének a ferencvárosok, de ez már múlt idő, mert most már ők is tudtak cserélni az első percen, az utolsó percen belül.
4: És megnyugtatunk mindenkit, nem a mérkőzésből, csak az első harmadból. Egyelőre kiváló az a jégkorong, amit látunk. Jó az iram, abszolút nem érződik, hogy ez a szezon első igazi tétmeccse. Bár annak a fényében nem érződik, közben van egy tilos felszabadítás a ferencvárosiaknál, hogy a BA egyébként az öt felkészülési meccséből ötöt is elvesztett. Hát nyilván szokták mondani, hogy nem számít az, hogy a barátságot szezon elejé mérkőzéseken mit játszanak, de hát azért mégiscsak valamennyire az önbizalom szempontjából csak számít az, hogy nyersz egy-két meccset, vagy pedig az összeset elvesztett. A ferencvárosiak egyébként két meccset nyertek, egyet pedig elvesztettek, és rájuk még vár egy csörte, az ifja Bocskai Gábor emléktornán, majd vasárnap a Fehérvárral csapnak össze, akkor már valóban a Met Arénában. 40,5 másodperc van már csak hátra az első harmadból, megvolt a korongbedobás a Fradi harmadában, végül nekik ezt nem sikerült elhozni már, mint a BIA-soknak, úgyhogy nincsen újabb lövés, hanem lehet, hogy a Fradi botokon vándorolva a korong fog majd letelni itt az első harmad. Na nézzük, ott van most a korong Bengtssonnál, aki megkapta a Krisztián mezét, hiszen tavaly még Nagy Krisztián volt a 13-as. Jöhet most előre a Fradi, Horváth Milán löbböli be a BIA kapuja mögé a korongot, amelyre Mihalik András érkezett meg, ő lepattan a védőjéről, Szabóról, ezt követően aztán megint eladja a BIA. Siénél van a korong, tovább passzolná az utolsó pillanatban, kiváló a védekezés Szabó Bencétől, szépen javította a hibáját, és az utolsó másodpercben még van egy középről elengedett korong keresztes Zsombortól. És hát ugyan Bális nem rakta ki a korongot, de hát azt engedték a játékvezetők, hogy tartogassa, hiszen időközben letelt, mint az utolsó pár másodperc. Egyharmad után Ferencváros BIA 1-1.
3: És hogyha már szóba hoztad ezt a ifja Bocskai jégkorong tornát, akkor hadd mondjam el, hogy ifja Bocskai Gábornak holnap lenne a születésnapja. Holnap lenne 51 éves, sajnos már 2009 óta nincs közöttünk. Úgyhogy ezért kértem szót, hogy talán egy néhány másodperc erejéig azért emlékezzünk a magyar jégkorong egyik legnagyobb egyénisége, ifja Bocskai Gáborra, aki holnap már nem tudja a születésnapját ünnepelni. Sajnos, na hát, ezzel a szomorú dolog adom vissza a szót, nem tudom, hogy Szegedre vagy Budapestre, az biztos, hogy mi majd 15 perc múlva kérjük vissza itt a Tüskecsarnokban.
5: Igen, nagyon jó üzemben is kecsapban.
0: Hamarosan folytatjuk majd a jégkoronggal, a kézilabda mérkőzésről is majd beszámolunk, de most következzenek itt a Nemzeti Sportrádióban a hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: A negyed döntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Többfelé esős, hűvös idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
8: Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Szongott Domán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sioux Greyhounds-nál töltötte, de mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Az Európa-bajnoki címvédő Érti Mária a csütörtöki három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Restik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Restiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta a pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldása a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró, média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek, 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt, hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik az eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt.
6: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es és a 40-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. A 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között a 199-es kilométernél 2 személyautó ütközött össze, félpályás korlátozás van érvényben. A 63-as főúton Székesfehérvár közelében 2 személygépkocsi ütközött össze. A 88-as kilométernél a forgalom félpályán halad, vezessenek óvatosan.
6: Időjárás.
8: Esős, hűvös idő jön. Holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, az élő közvetítésre még egy picit várni kell, hiszen a jégkorong mérkőzés nagyjából 44-kor, azaz úgy 3,5 perc múlva folytatódik, de mivel folytatódott már a Szeged Krisztiánsz, tehát férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés, elkezdődött tehát a második félidő, így megyünk a helyszínre Német Kornélhoz és Marosán Györgyhöz.
2: Köszönjük szépen a szót, Emese, 36 perc telik el a mérkőzésből, és 10 góllal 26-16-ra vezet a Krisztiánsz. Tehát állandó kézilabda szakértők Marosán György mellettem, itt a PIK Arénában. Kezdem azt hinni, hogy értesz-e ez a játékhoz, hiszen Szilágyi Benyámint hiányoltam, Mikler Rolandról nem esett szó adás körülmények között, de beszéltünk róla privát beszélgetésben, mind a ketten megérkeztek.
3: Igen, hát ezért szép ez a mi sportágunk, hogy a pályán is hétről hétre kell bizonyítsunk, és nem egy hónapban vagy fél évente van egy verseny, így vagyok én veled is, hétről hétre bizonyítanom kell, hogy valamelyest értek a kézilabdához.
2: Szóval Szilágyi Benyámintól mit lehet várni? A szuperkupa az egészen zseniális, döbbenetesen extra, és nem tudom még hova fokozni a jelzőket, azért Emile Nielsennek a világ deklaráltan legjobb, vagy mondjuk úgy, hogy a top 3-as kapusának 8-ból 8-at belőni azért az elképesztő teljesítmény.
3: Abszolút. Itt a szemünk láttára, tudom, hogy 8-as pályán beúszott Szilágyi Benyámin felnőtt, és kész játékossá vált, bírja a terhet, nem romlik a teljesítménye, nagy tét alatt sem. És tegnap fogalmaztam talán úgy, hogy kezdek a válogatott szempontjából megnyugodni a két szél tekintetében, hiszen tegnap Gáncs Pető, persze tudom, ez az első meccs volt még.
2: Ma reggeli műsorban fogalmaztál, így segítek, csak összefolynak itt a napok.
3: hogy igen, Gáncs Pető bal szélen a válogatottban szerintem úgy tűnik, hogy tud megoldáson, és Szilágyi Benyámin pedig, mert egyértelmű, és hát ugye a jobb szélen még ott van Imre Bence is.
2: Így bizony. Emese, azt kell mondjam, hogy egy az egyben ugyanaz a forgatókönyv alakul, mint ami neked jutott tegnap Veszprémben, tehát nyílik az olló, bár ebben a pillanatban, ahogy ezt kimondom, pont egy picivel, nagyon picivel szűkül, tehát 26-18-nál én azt hiszem, hogy nem lehetünk elégedetlenek. 8 perc telt el a második félidőből, folytatódik-e már a jégkorong, vagy a budapesti stúdió kapja a szót, aki kapja, Mária Emese, Márk, Emese, te jössz a folytatásban.
1: Akkor én elmarom a szót, köszönöm szépen, mert hogy a labdarúgó bajnokok ligájában két mérkőzés már megkezdődött, mind a két találkozó 18 óra 45 perckor, van tehát két félidei eredményünk, Fenerbahce AS Roma 0-1, és PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk szintén 0-1. Négy találkozó kezdődik majd 21 órakor, és ahogy írja az UEFA hivatalos honlapja, az RB Leipzig kezdőcsapatában ott lesz majd Willi Orbán, a lipcseiek majd a Como otthonában lépnek pályára, tehát 21 órától. Hamarosan folytatódik pillanatokon belül a jégkorong mérkőzés is, nevezetesen a szuperkupa döntő a Budapest Jégkorong Akadémia és a Ferencváros között. Kapcsolunk tehát a Tüskecsarnokba Edvi Lászlóhoz és Erdei Márkhoz.
4: Szűk 3 perc van még hátra a szünetből, Ferencváros B-je 1-1, addig viszont van időnk arról beszélni, annyiszor ejtettük már ki a szánkon itt az első harmadban, hogy rengeteg új érkező volt mindegyik, mint másik oldalon. A Ferencvárosnál szám szerint hát 7+1, azért 7+1, mert Bence Sebestyént az FTC U19-es csapatától hozták föl. Ez is érdekes egyébként, hogy a Ferencváros utánpótlásába olvad majd be a következő szezonban, éppen a BA utánpótlása, de ez még nincsen véglegesen lepapírozva, ezek csak az előzetes tervek, úgyhogy nagy valószínűség szerint majd egy közös csapat lesz gyakorlatilag egy-két éven belül a Ferencváros, valamint a BA. Az utánpótlásra gondolunk akkor egészen biztosan, és hát gyakorlatilag felnőttben a BA egy ilyen farm csapata lesz a Ferencvárosnak, de hát ezt már az előző szezonban is észrevehettük, hiszen rengeteg olyan BA játékos volt, akit a Ferencváros kölcsönvet, és amennyiben a nagy csapatnál, a Fradinál volt valamilyen sérülés. No tehát a Ferencvárosnál 7+1, vagyis 8 új érkező van, 13-an távoztak, 16-an maradtak, úgyhogy azért maradtak jó páran, de mellettük rengeteg távozó és rengeteg érkező is volt. A BIA-nál a számok hasonlóak, hozzájuk 7-en érkeztek, 9-en távoztak, gyakorlatilag az egész légiós különítménye távozott a BIA-nak, és helyettük 3-an érkeztek. Ugye Zepernikről már beszéltünk, aki tavaly kiválóan teljesített a FEA 19 csapatában, az Erste Ligában az egyik legponterősebb csatára volt a FEA-nak, úgyhogy ő egy óriási név itt a BIA szintjén, és szerintem a BIA-nak meg lesz a jövőre is az esélye, hogy az OB1-ben csak olyan jól szerepeljen, mint a legutóbbi 2 évben, mikor ugye meg tudták nyerni. Emellett pedig 14-en maradtak, úgyhogy azért hírvívők itt is vannak szép számmal a BIA-nál. Közben, amíg tartott a szünet, addig próbáltuk kideríteni, hogy vajon ki is volt a gólszerző. Megnéztük az MIS-nek a hivatalos oldalán, a Jégkorongszövetség oldalán. Elsőre az volt beírva, hogy Molnár, de mi láttuk, hogy Szivák ment elől, megnéztük a videófelvételt, ott is úgy tűnt, hogy Szivák szerezte a gólt, és őt lapogatták meg a társak. No, de elsőre Molnár volt beírva, aztán Molnárt átírták Nádasira, aztán nagyon azzal a lendülettel visszaírták Molnár Bálintra. Hát szerintem megegyezhetünk abban, hogy mi Nádasinak írtuk be ezt a gólt, aztán, hogy mi kerül be a hivatalos statisztikákba, az már nem rajtunk múlik. Lényeg a lényeg, hogy fél perc van hátra a szünetből, Ferencváros BIA, természetesen 1-1.
5: Igen, egyébként árulkodó, hogy melyik játékos megy először oda a kispadhoz, mert néha persze a játékosok sem tudják, hogy ki volt a gólszerző egy-egy ilyen kavarodás után, de végül is, amikor valaki elsőként megy a kispadhoz a társakkal gratulációját fogadni, akkor nagy valószínűsége ő a gólszerző. Úgyhogy hát jelenleg azt hiszem, hogy nem annyira kardinális kérdés ez, de tényleg ezt is tisztába kell tenni. A lényeg az, hogy 20 perc tiszta játékot követően 1-1-re áll a két csapat, és hát van még hátra az alapi mérkődésből 40 perc, hogyha esetleg döntetlen lesz 60 perc után, akkor pedig jön a szokásoknak megfelelően a hosszabbítás, amely most már évek óta a Jégkorongnak a sajátja, hiszen nincsen döntetlen jó ideje a Jégkorongban. Hát nagyjából azt hiszem, hogy talán az a bizonyos B-csoportos világbajnokság, a debreceni B-csoportos VB 2005 óta szűnt meg a Jégkorongban döntetlen nagyon helyesen, és közben elkezdődött a második játékrész. A Ferencvárosiak kapuja mögött vannak a bajnok csapatnak a játékosai, aztán megszerzi Horváth révén a Ferencvárosiak, Horváth visszatette a korongot Bengtsonnak, a Ferencvárosiak szépen felfejlődnek, aztán egy cserét is végrehajtanak, viszont ott vannak a BIA harmadán belül, tehát ez az a harmad, amikor ugyebár ellentétes oldalon vannak a kispadok, és ilyenkor nehéz, a BIA pedig megpróbál meglógni, mikor a Nagy Krisztián révén. Nagy Krisztián ugyebár ikonikus játékosa volt a Budapesti Jégkorong Akadémiának, A betűs is volt, csapatkapitány helyettes. Aztán most ismét ez a BIA-ját erősíti, miközben a Ferencvárosiak alakítanak ki egy helyzetet Farkas kapuja előtt, aztán Farkas kapuja előtt elment a korong. Hát rendületesen kezdődik a második harmad is, nagyon jó volt az első játékrész, egy-egy gólt láthattunk benne, de nagyon jó kis jégkorongot láttunk. Hát azt hiszem, hogy kivoltunk már éhezve a jégkorongra, és miután vagyunk itt a Tüskecsarnokban 1800-an, többen nem is lehetnénk, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sokan voltak, akik hosszúnak érezték ezt a nyarat, egyébként is hosszú, forró nyár volt, és ezt követően érkezett meg ez a bizonyos, a bevezetőbe említett jégkorszak.
4: Így bizony, és hát azért remélhettük azt egyébként, hogy egy jó meccs lesz, hiszen azt nyilatkozta Schleckmann már a mérkőzést megelőzően, hogy ő egy igazi hoki csemegére számít. Egyelőre én azt gondolom, hogy ezt megkapjuk. Azért van időnk most erről is beszélni, mert a Ferencvárosiak éppen a saját kapujuk mögül kénytelenek építkezni. Tini tette tovább a korongot, amely most már Mihaliknál van. Ez egyelőre egy tetszetős akció a zöldfejélektől. Mihalik botján van még mindig a pak, aztán rosszul szúrja át a túloldalra. Varga Arnold csaprelá, aztán végül az ő botjáról is lesodorják, úgyhogy még mindig támadásban a Fradi. Egy jó visszatett korong a kékre, és onnan jött volna egy lövés, az utolsó pillanatban megérkezett a BIA blokkja, amely kiválóan sikerült, aztán végül egy visszalőtt korong után Boros volt veszélyben, mert ő ért bele eléggé kacskán a korongba, de szerencséje van, mert a társai kisegítik, úgyhogy most már jöhet előre megint a magyar bajnok. Molnár szúrja rá a korongot, hát ha ez most bement volna Bális mellett, az egészen biztosan az ő gólja lett volna. Szabó ment még mellette, Szabó Dániel ment még mellette segíteni, az a Szabó Dániel, akit rendre tavaly is már csatárként játszottak Kangyal Balázsék, valamint a Márton Tiborral alkotott kettősük, most pedig itt az első meccsen, a szezon első meccsén egészen egyszerűen csatárként szerepel, ugye ő egy kiváló védő, de most úgy látszik, hogy más szerepkörben számít rá a edzői stáb. Na most megint volt egy jó lövés a Fradi részéről, hiszen benn vannak már a BIA harmadában, a kékről is jön kapásból, Mialik Andrástól, de Farkas szépen kiüti ezt a bárdal oldalra. Szép megoldás, még mindig jöhet a Fradi, és egy óriási bomba most Mialiktól. Ez vagy Farkasról ment oldalra, vagy pedig a kapuvasról, mivel nem volt csilingelés, ezért inkább arra tippelek, hogy a kapusnak a lepkés kesztyűjéről ment oldalra, de kiváló löket volt, óriási erővel jó helyre is ment. Még mindig bent van a Fradi a BA harmadában, na talán majd most ki tudnak jönni a budapesti kékfehérek. Most már Seregénynél van a pak, ő teszi át a túloldalra, a védőtársához, Szivákhoz, Szivák pedig még egy sorra följebb teszi, úgyhogy most jöhet előre a BA, akik már bent járnak a Ferencváros harmadában.
5: Ki, 3,5 perc eltelt a második játék részből is, talán még játék megszakítás sem volt. Most éppen Bankston révén próbálkoznak a ferencvárosiak, a bal oldalon viszik be a korongot az ellenfél harmadába, Schleckmann, éppen a BA-tól érkezett játékos az, aki tette tovább, aztán egy lövés a kék vonalról, aki megkínálta, Lindgren volt, Farkas kapus az én helyben volt, Lindgren most ismételten a kék vonalnál, Lindgren ezúttal átkeveredik bal oldalra, ismételten lövő pozíció, majd kijön a korong, úgyhogy jöhet neki a ferencvárosi csatárok is, hogy ne legyenek lesen, és továbbra is zajlik ez az őrült korcsolyázás. Igen, nem lehet cserélni, pontosabban nagyon-nagyon nehéz cserélni. Most a ferencvárosiaknak sikerült, így a BA játékosai beszorulnak, aztán jönnek Cepernik révén a BA játékosai, nem érkezett el a korong Szabó Bencéhez, aki átvette volna a kapu előtt, azonban egy ütő meggátolta ezt. Jönnek ismét a ferencvárosiak, őrült rohanás, hol az egyik harmadban, hol a másik harmadban zajlanak az események, most ezúttal a BA harmada mögött van a ferencvárosi, a kicsit talán ők frissebbek.

0: De igazából a köztudatban is tavaly az a bizonyos 5-0-ás szuperkupa mérkőzésen szerepelt először a zöld-fehérek mezében. Na, ezért volt időm elmondani, hiszen bedobáshoz álltak fel a felek, a VAR játékosai megszerezték azt, a jobb oldalon próbálnak támadást vezetni, saját magát próbálja szöktetni Nádor betette a korongot, aztán rárohant, felszabadítanak a ferencvárosiak. Varga Arnold az, aki próbálja ismételten a támadást vezetni. Egy kanadai módra belőtt korong, amely a plexiről visszajön, a ferencvárosiak viszont fordulhatnak. A ferencvárosiak a jobb oldalon fordulnak. Őrült rohanást látunk ebben a játék részben. A ferencvárosiak most ott vannak jelenleg a bajnok csapatnak a harmadában. Jobb oldalról tette tovább a korongot Lindgren. Most a palánk mellett egy kis harc. Kárja Lainen, az a Budapesti Jégkorong Akadémia részéről, aki megszerzi a korongot, azonban nem tudják kiütni. A bajnokcsapatnak a játékosai továbbra is a kupagyőztes játékosai támadnak. A kupagyőztes játékosai adogatnak, ismételten tesztelik Farkas kapust, hogy figyele. Egyébként 15-8 a kapura lövések aránya, vagyis nagyjából kétszer annyit lőttek kapura a ferencvárosiak, mint a bajnokcsapat játékosai. És akkor játék megszakítás, és kérdeznem, hogy tudunk-e kapcsolni Szegedre, mi a helyzet arra felenig, mert Kornéléknál.
1: Természetesen tudtok kapcsolni, 33-22 az eredmény a Tisza partján, 11 gólos a szegedi előny, nagyon-nagyon magabiztos továbbra is Mihály Appelgrén csapata. Mikler a kapuban egészen szenzációs és remek teljesítményt nyújt, de hát a magyar játékosokat, hogyha még soroljuk, Lukács Péter tölti a legtöbbet a pályán, illetve bent van most már beállóban, vagy bent volt az első 10 percben itt a második félidőben Rosta Miklós is. Marosány György egy nagyon gyors kiegészítés a 11 gólos különbséghez.
2: Annyi izgalmat látott már a Pikk Aréna, hogy a játékosok úgy döntöttek, hogy ma nincs erre szükség, élvezzék a szurkolók a mérkőzést, van nagyon magabiztosan játszanak a szegediek, és nincs veszélyben az, hogy a két pont itt maradjon a Tisza partján. Próbálgat Appelgren is sok mindent, ugye most Csörgő Kristóf irányít éppen.
1: Lukács Péter helyén, az gyorsan tett hozzá.
2: Van, Lukács Péter, Jeremy Totó van beállóba, tehát ez szerintem jól szolgál ez a mérkőzés a Pikk Szeged javulását, formajavulását is a jövőre nézve.
1: Kevesebb mint negyed órával a vége előtt áll, 11 góllal vezet a Szeged Jégkorong, Edvilászló, Erdei Márk.
3: Úgy látszik, akkor az izgalmak azok átjöttek ide hozzánk a Tüskecsarnokba, és szerintem ez sem Szegeden, semmi itt Budapesten nem bánjuk. Jöhet most előre a BIA, Weidemann küzd a korongért, végül nem neki, hanem Bónának sikerül megszerezni. Az imént egyébként szívderítő volt látni, hogy Galajda visszatért a jégre, miután az első harmadban megsérült, hogy őt éppen Bóna ütközte le. Megint Weidemannnál van a pak, most a BIA hosszú idő után benn van. A Fradinak a harmadában volt, és egy jó lövés Szabó Bencétől, aztán most már megint nagy küzdés van, Zimányit szorítják ki a korongtól, és végül a Fradi talán most tud felszabadítani. Szekman Márknál van a pak, ő neki kénytelen visszatenni, mert nem volt előrefelé segítsége. Most már Horváth Milánnál van a pak, és ő indulhat el. Nagy lendülettel előre nézzük, hogy mit kezd vele, csak rálövi az előtt álló Szekmannak a botjára, Szekman ebbenek örül, mert így lemehet majd cserélni. Nagy Gergő passzol bele a korongba, ő teszi tovább, aztán most 2-1-ben jöhet a BIA, egy lövés, de fölé megy ez a próbálkozás Nádasi Mártontól. Az elképzelés nem volt rossz, megpróbálta célba venni a kapunak a jobb felső sarkát, vagyis a rövid felsőt balról, de nem találta azt el. Egyébként nagyon jól zárta a szöget Bális Bence, úgyhogy máshova nem is nagyon lehetett lőni ezt a korongot. Tininél van most már a pak elől a fradi játékosoknál, aztán Laskavi kapja meg, Laskavi Savoyhoz forgat át a jobb oldalra, már a BIA harmadában vannak benne a csapatok természetesen, Savoyék küzdenek nagyot a korongért, aztán Nagy Gergő, a korábbi ferencvárosi is megérkezik, és végül ő az, aki a legerőszakosabb, de aztán egy szép mozdulattal Savoy lelesi, lelopja a botján, aztán egy óriási ütközés, amelyet követően Nádasi maradt lent a jégen. Ez most Hadobás volt, aki kiosztotta ezt az óriási body checket. Hát Nádasi nincs a legjobb formában ezt követően, de szerencsére már újra talpon van, és tudja folytatni a játékot. 11,5 perc van hátra a második harmadból, Ferencváros BIA 1-1.
0: És jön a bajnokcsapat, Nagy Krisztián révén, Nagy Krisztián teszi a kapu mögé a korongot, nagyon-nagyon frissek a játékosok mind a két oldalon, Kárja Lainen volt, aki tovább tette.
3: Edi, te nyerted meg ezt a finn nevet magadnak.
0: Igen, azt hiszem, hogy nem könnyű ennek a fiatal embernek, Kárja Lainennek kiejteni a nevét, de azért most gyakoroljuk sokat. Na minden esetre most Kárja Lainennek a sora van bent, a BIA-nál viszont elveszíti a korongot, és a mindkét oldalon cserélnek, miközben Hadobás a saját kapuja mögött áll, aztán Hadobás egy hosszú koronggal indítja Dobos a bal oldalon, megy azonban Kálé

0: Leinen az, aki megállítja. Sokszor ki fogom mondani ennek a fiatalembernek a nevét, olyan jó pofon. De egyébként nincs benne más hangzó torlódás, sokkal rosszabb lenne, mondjuk Csehországból érkezett volna. Itt pedig egy hatalmas lehetőség. Molnár volt az, aki a oldalról eltalálta a Ferencváros kapuját, vagyis rezgett a háló, de oldalról. Hát ez nagyon nagy helyzet volt, és most az elmúlt két percben két komolyabb Budapest Jégkorom Akadémia helyzetet is feljegyezhettünk. Ezt követően azonban elmozdul a kapu, úgyhogy a kaput helyre kell tenni, egy kis felújítás. Hát jégfelújítás nincsen, de kicsit a pályát rendbe kell tenni, úgyhogy felállnak a csapatok a bedobáshoz, mutatják a játékvezetők, hogy ne húzzuk az időt, uraim, hanem folytassuk a találkozót. Ott van már egyik oldalról Nagy Krisztián a bedobásnál, Nagy Gergő a bedobópontnál, a másik oldalról Rönni szerezte meg a korongot, a BIA játékosai azonban összeszedik azt, és Szivák révén ők jöhetnek támadással, de csak a saját kapujuk mögül.
1: Jöhet előre a BIA, így is van egy rossz passz követően, aztán a Fradi már is megszerzi a pakot. Horváth Milánnál van most már a saját harmadában, most már a fradisták jöhetnek előre. Jussi Tammelánál van a pak, aki tavaly egy kisebb sérüléssel is bajlódott a szezon folyamán, úgyhogy neki sem volt a legjobb éve, de kapott még egy esélyt, hogy még egy évig bizonyítson zöld-fehérben. Doboshoz passzol, Dobosnál van most már a korong, ugye ő Finnországból jött haza, korábban pedig a Fehában, a Fehérvárban szerepelt, onnan ment ki külföldre, az utánpótlás éveket követően, most pedig ide, a Ferencvároshoz tért haza, illetve vissza. Na nézzük, most Nádasi küzd megint a korongért, már a Fradi harmadában Tini az, aki minden rutinját bevetve elválasztja a fiatal magyar játékost a paktól, és most már jöhet előre megint a Fradi. Kesztilánál van éppen, ő lövi be oda Farkas kapuja mögé, de inkább megy is le rögtön cserélni. Úgy látszik, hogy elfáradt a finn játékos, aki ugye a Ferencvárosiak eddigi egyetlen gólját szerezte. Bóna passzol most már át Weidemannhoz, most bal oldalon tör be a ferencvárosi harmadban a BIA Weidemanntól. Elveszi a korongot, végül igen, hadobás volt megint az, aki kiválóan védekezett, aztán majdnem elpasszolta, de Mihalik András kisegítette, és most megint hadobásnál van a pak. A két magyar válogatott játékos játszik össze, Mihalik révén most megint balról viszi be a Fradi a BIA harmadába a korongot. Még mindig Mihalik, aztán ott hagyja hadobásnak, hadobástól jön egy lövés, de ez egy könnyű zsákmány volt Farkasnak, csak le kellett tennie a mamutját és imádkoznia, nehogy átcsúszson alatta a korong, ez sikerült is, aztán megint egy óriási ütközés, ezt követően pedig egy ippon, amit judóban megszokhattunk, Tóth Gergely volt az, aki lekerült a földre, de most már jött előre a BIA, Zimányi lövés, ott a gól! 2-1 most már az állás, vezet újra a BIA, egészen elképesztő, 11 perccel a második harmad kezdete után, Zimányi volt az, aki még minden kis erejét összeszedte, mert már nem volt sok neki, valahogy utolérte azt a korongot a Fradi harmadában, ami elé került, és hát nem nagy lendülettel, de annál nagyobb magabiztossággal rálőtte, és egy suli lapos korong elment Bálizsnak a bal mamutja alatt, szép lövés volt, jó helyzet felismerés, és ezzel újra vezet a BIA, Zimányi Dániel góljával, tehát BIA FTC 2-1.
0: Amikor 9 perc és 6 másodperc van a második játék részből, vagyis éppen most csak túl vagyunk a második játék résznek, a második harmadnak a felénél, szépen lépett ki Zimányi, és bal oldalról kilőtte a hosszú sarkot. Hát ez elment Bálizsnak a mamutja, a korcsolyája mellett, nem is a mamut, igen, a korcsolyája mellett, hiszen lapos lövés volt, minden esetre nagyon szép gól volt, és második alkalommal is vezet a mérkőzésen a Budapest Jégkorong Akadémia csapata. Először Szivák szerzett vezetés a 8. percben, 3 percig tartott ez a vezetés, Kesztil egyenlített, most pedig a 31. percben, vagyis éppen hogy csak túl a mérkőzés alapjáték idejének, rendes játék idejének a felénél ismételten BIA vezetés, és most a Ferencvárosiak lógnak meg, és próbálnak korongot szerezni. Hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy gólt szerezzenek, előbb-utóbb korongot kell szerezni, és nyilvánvalóan ez a gól azért feldobja a Budapest Jégkorong Akadémia játékosait, és feldobja is, felpaprikázza a ferencvárosiakat is. Minden esetre azért védekező jégkorong nincs, ezt még szerencsére nem sikerült feltalálni, úgyhogy a továbbiak során sem fognak a bajnok csapatnak a játékosai beállnak védekezni, úgyhogy tilos felszabadításon elkövettek. Ez ugyebár azt jelenti, hogy ők nem cserélhetnek, ellenben a ferencvárosiak friss embereket küldenek a jégre, így aztán 8 perc és 35 másodperccel a második harmad vége előtt, amikor bedobás van a bajnok csapat harmadán belül, friss emberekkel a Ferencváros, kicsikét elhasznált, fáradt emberekkel a Budapest Jégkorong Akadémia, és akkor nézzük meg, hogy a nagyon-nagyon fontos bulit melyik csapatnak sikerül megszerezni. A Ferencváros részről Rönnit látom, ott Rönni meg is szerzi a korongot, és nem is tudják kiszedni a harmadukból a Budapest Jégkorong Akadémia játékosaiba, és a Ferencvárosiak ott vannak, felállnak, 5-5 ellen játszanak. Egyébként eddig a mérkőzésen egyetlen kiállítás volt csak, abból tudott gólt szerezni a Ferencváros csapata, tehát mondhatjuk úgy, hogy sportszerű találkozó, egy nagy lövés ferencvárosi részről, jobb oldalról Tüni volt az, aki célba vette Farkasnak a kapuját, aztán elütt a játékos a korong fölött, és ismételten egy nagy-nagy lehetőség, Percsics, ha jól látom, bal oldalról, Percsics lövi meg, és Bál is hárít, hát pontosan ott ment el, ahol egy perccel ezelőtt Zimányi ment el, csak a befejezés nem ugyanaz volt, Zimányi vezetés szerzett, ugyanis a Budapest Jégkorong Akadémiának, Percsicsnek ezúttal nem sikerült, és itt jégfelújításon is a hatalmas izgalmakat hozó Tüske Csarnokból menjünk a nyugodt Szegedre, német Kornélékhoz.
2: Valóban így van, köszönjük szépen Edvi Lászlónak a szót, hogy itt azért nyugalom van, bár hozzáteszem, hogy Appelgrénnek az imént 8 gólos különbségnél kellett időt kérnie, 7-es perc, 15 másodperccel a vége előtt, viszont most újra 9 a szegedi előny, minek köszönhetően csökkent valamelyes, Gyuri, a különbség.
3: Amit említettem az előbb is, hogy Appelgrén sok mindent tud gyakorolni, itt a másik fél időben az elején 7-6-ozott is, most éppen abban a szakaszában van a mérkőzés, amikor megpróbálhatja Matic Dávidot is jobb átlövőbe, Csörgő Kristóffal irányító Borivával bal átlövőbe, tehát abszolút a fiatal játékosoknak ad lehetőséget, illetve a teljes mértékben új pároknak, azokat próbálja meg összehangolni, ennek köszönhető, hogy több hiba csúszott a játékba.
2: Rögzítsük tehát a részeredményt, 6,5 perccel a találkozó vége előtt, Csörgő, amikor kiharcol egy 7 méterest, 37-29-re a Szeged vezet a Krisztiánsztad ellen, Jégkorong.
1: Egészen kiváló időzítés, hiszen nálunk most állnak oda a csapatok a power break, vagyis a jégfelújítás után a bulihoz. Ugye a Ferencváros harmadából jöhet majd az. Nézzük, hogy sikerül-e elhozni a BIA játékosoknak. Egyelőre nem, de Szabó még küzd a korongért. Aztán Mihalik végül kiüti a saját harmadából, de az nyilván csak BIA játékosokig megy, a BIA védői szedik össze a pakot a saját harmadukban. Aztán Szabó próbálkozik meg egy csellel, majd inkább Seregét játsza meg, Seregé pedig a hátvéd társához passzol. Aztán most már újra Szabónál van a pak, őt egyébként Molnár játszotta meg, Molnár is oda megy most már Szabónak segíteni a sarokba, és el is hozza a BIA korongot, Molnár átüti a túloldalra a kapu mögött, Szivák érkezik meg a pakra, aztán pedig Szivák kiott egy szép ütközést Fenékkel, szépen beállt a Tóth Gergely elé, Tóth Gergely pedig nemes egyszerűséggel lepattant róla, de most már éppen az ő botján van a korong, és üti az ki a saját harmadból. Most már Mihaliknál van, Mihaliktól lenne egy jó passzát a túloldalra, ez nem érkezett meg, úgyhogy nem tudott könnyű gólt szerezni a Fradi Kessila révén. Jöhet előre megint a BIA 3-2-ben. Rohamoznak most a rozsomákok, Zimányinak a botján volt a korong, akinek a gólya eddig ugye döntőnek bizonyul nemes egyszerűséggel, hiszen ővé volt a második BIA találat. Most már keresztes kapna egy korongot, de az ő botja alatt elmegy a pak, aztán Horváth Milan eladja a saját harmadában, Zimányi lecsap rá, és végül nála is marad. Zimányi lő megint laposan, úgy látszik, hogy ezt a lapos lövést gyakorolta ebben a szezonban, illetve a szezon megelőző nyáron, aztán megint jön egy lövés a kék vonalról, de végül ez egy könnyű zsákmány Bális Bencének. 6 perc 40-nél áll az óra, és hát az előző harmadban, amikor a BIA vezetést szerzett, onnantól kezdve gyakorlatilag pár percig a harmadukból sem jöttek ki, most meg ennek az ellenkezője történik, Kongyal Balázs vezetőedző szólt nekik, hogy maradjanak támadásban, hát ha most eldönti a meccset a budapesti kékfehér együttes.
0: És ezt alátámasztja a kapura lövési mutató is, és legutóbb azt hiszem 16-9-nél mondta, most 16-15-nél tartunk, vagyis a Ferencváros gyakorlatilag nem lőtt kapura ebben a harmadban. A rozsomákok csapata pedig nem csak gólt ütött, hanem több komoly helyzete is volt. Nagyon furcsa ezt kimondani, de a Budapest Jégkorong Akadémia az elmúlt percek során eldönthette volna a szuperkupának a sorsát, ha mondjuk 4-1-re vezetne a csapat, most is ők próbálkoznak egy távoli lövése. Nagyon feltüzelte a Kangyal Marton Tibi duó ezt a csapatot, ezt már mint a Budapest Jégkorong Akadémiát. Most éppen Nagy Gergő az, aki kapu mögül teszi tovább a korongot. Szabó Bence bal oldalon szedi össze, jobb oldalon pedig Zepörnik. Zepörnik tette vissza a korongot. Folyamatosan most a Ferencváros harmadán belül zajlanak az események. Szépen tartják a korongot a bajnokcsapat játékosai. Most már legalább egy perce itt vannak. Zepörnik mellett most elmegy a korong, azonban Sije próbál felszabadítani. Nem sikerül. Továbbra is bent tartják a Budapest Jégkorong Akadémia játékosai. Most aztán meglógnak a Ferencvárosiak kettel az egy ellen. Így szokott ez lenni. amikor az egyik csapat támad, a másik pedig két emberrel meglóg, és akkor egy lövést láthatunk, és be kellett mutatnia ebben a harmadban a legnagyobb védését Farkas kapusnak, így aztán marad a 2-1-es Budapest Jégkorong Akadémia vezetés, és most jelenleg jégfelújítás van, úgyhogy egy gyors kapcsolás ismételten a csendes, nyugodt Szegedre.
2: 39-30-ra vezet, 3 perccel a mérkőzés vége előtt a szegedi csapat. Itt egyetlen egy kérdés maradt, nyitott kérdés hátra. Gyuri, 10 belül, 10 kívül, vagy pont 10 közte?
3: Én bízok benne, hogy 10 felül tud lenni a Szeged, de ez mindenképpen magabiztos győzelem, ha ez éppen 8 lesz a végén.
2: Matics, Sajbán és Lukács, magyar belső hármas ezekben a másodpercekben a pályán. Kifejezetten örömteli, de mi megyünk vissza a Jégkorong helyszínre. Tüske csarnok!
1: 16 másodperc van még hátra ebből a kis kereskedelmi szünetből, hamarosan folytatódik majd a játék. Egyelőre ugye a Jégkorong szuperkupa döntőbe, Ferencvárosi BIA 1-2, vagyis továbbra is a BIA-nál van az előny. Ugye ők a mérkőzés elején először megszerezték azt, aztán a Fradi villám gyorsan emberelőnyből tudott egyenlíteni, utána itt a második játék részben pedig a BIA megint vissza tudta venni a vezetést Zibányi Dániel révén. Ő ugrott ki szépen, valahogy még végig korizott minden erejét bevetve, és aztán szépen egy lapos lövéssel megkínálta Bálist. Na de mehet tovább a mérkőzés, a BIA harmadában van most bent a korongot, volt a buli is, a fradisták pedig azt elhozták. Lindgrennél van a pak, hátul a társa Bengtson várná a kéken, de végül nem sikerül neki hátra tenni, hanem kilépett ebből a BIA, 2-1-ben jöhetnének, mondom én, az utolsó pillanatban Bengtson jól lép oda, jól segít be, és szépen védekezik a BIA-s Percsicsen szemben, aki aztán visszalopja a korongot. Lehet egy lövés, meg is van, de mellé megy Nádornak a próbálkozása. Ez egy kiváló löket volt Nádor Kristóftól, de elkerülte pár centivel Bális Bence kapuját. A pap még mindig benn van, Karlalainen tesz tovább, aztán jöhet egy lövés a kék vonalról, ez is jó volt. Ez felpattan Bálisnak a botos kesztyűjéről az égbe, aztán végül visszahullik a jégre, úgyhogy mehet tovább a játék. Most Nagy Krisztián ütközik egy nagyot, és végül most sikerült kijönnie a Ferencvárosnak a saját harmadból. De hát ne felejtsük el, Nádor Kristófnak előbb egy óriási bombája volt, és egy óriási lehetősége arra, hogy megduplázza a BIA előnyét. Ő ugye Fehérvárról érkezett gyakorlatilag csomagban, Zepörnikkel, és hát egyelőre mind a két játékos jól teljesít. Nem fehérvári, hanem budapesti kékfehérben. Belül vagyunk már az utolsó 5 percen a második játék részben. Ferencváros BIA 1-2.
0: És nagyon jól játszik a Budapesti Jégkorong Akadémia csapata. Nyugodtan mondhatom, hogy meglepően jól, hiszen ebben a játék részben egyértelműen ők uralják a játékot. Egy gólt ütöttek, és többet is üthettek volna. Most aztán lelassítják kicsikét a játékot. Ott vannak a Budapesti Jégkorong Akadémia kapuja mögött. Keresztes volt, aki visszatette a korongot. Próbálják a Jégkorong Akadémia játékosai kihozni a pakkot, a ferencvárosiak pedig próbálják beszorítani őket. Minden ferencvárosi jelenleg ott van a BIA harmadán belül, viszont a korong nincs náluk, sőt, olyan nincs, hogy most jönnek át a ferencvárosi harmadról, jobbról Szabó révén egy lövés, ez a lövés pedig elmegy, pontosabban Bálisnak ki kellett nyúlni a Bárddal, ugyanis a bal oldalon érkezett egy társ. Nagyon-nagyon szépen játszik a Budapesti Jégkorong Akadémia csapat, ismételten Szabó az, aki a jobb oldalon próbálkodik, keresztesnek teszi a korongot. Négyen is ott vannak a korong körül, két ferencvárosi, illetve két Budapesti Jégkorong Akadémia játékos. A játékvezetők hagyják, hogy kicsit még tuszakolják ott egymást a palánk mellett a fiatalok, aztán a ferencvárosiak Matyasovszki régimén meglógnak. Matyasovszki vezeti be a korongot az ellenfél harmadán belülre, aztán sikerül azt onnan kipiszkálni a bajnok csapat játékosainak. Bengston szedi össze, vagyis a ferencváros játékos, a Bengston egy lőtt passz a túloldalra, majd egy szóló, egy nagyszerű szóló. Láthatunk a Ferencváros játékosától, Heljánkótól, aztán Heljánkó szólját követően már Farkas kezében a pakk, ez ugyebár azt jelenti, hogy 3 perccel és 22 másodperccel a második harmad vége előtt bedobás fog következni a Budapesti Jégkorong Akadémia harmadán belül, Szeged.
2: 42-31-es kiütéses szegedi siker a Bajnokok Ligája nyitányán a PIK Arénában. Jól kezdte a mérkőzést Mihály Appelgrén csapata, az első másodpercektől kezdve próbálta magához ragadni a kezdeményezést, és a mezőnyben kiválóan teljesítő Magnus Abelvik Rőt, illetve a kapuba brillizó Porter vezetésével meg is volt az előny, negyed óra játék után 10-8 állt az eredményjelzőn. Ezt követően álva hagyta ellenfelét a magyar együttes, a szünetben már 22-13-ra 9-en vezettek. A miénk ebben nagyon nagy szerepe volt, az összességében 5 gólig jutó Lukács Péternek, aki egyáltalán nem mutatott megilletődött teljesítményt a szegediek mezében itt a Bajnokok Ligája nyitányon. A fordulás után a Pegrén mester tulajdonképpen minden játékosának lehetőséget tudott adni, így például a fiatal Matic Dávid, a vezetéknév egyezés nem véletlen, Vladan Matic fiáról van szó, például ő is lehetőséget kapott, Furka Mártonhoz hasonlóan, szóval mindenki lehetőséget kapott, a különbség pedig tovább nőtt és nőtt, de aztán végül a svéd bajnok IFK Kristiansand együttese 10 gólon belülre tudott érni. Még egyszer a végeredmény, OTP Bank Fix Szeged IFK Kristiansand 42-31, a magyar csapat legeredményesebbje a norvég Rød lett 9 találattal, a magyarok közül Lukács vitte a prímet 5 góllal, Szilágyi Benyáminnak 4, Rosta Miklósnak pedig 3 találata volt, illetve lett a mérkőzésen. Egy gyors összegzés Marosán Györgytől, mielőtt megyünk vissza a jégkorong helyszínre. Nyugodt, azt mondta, hogy Ervi Laci, hogy a csendes nyugodt, hát csönd nincs, de nyugalom az volt. Ez egy Forma 1-es nyelven szólva rajtcél győzelem.
3: Abszolút, szinte stresszmentesnek volt mondható ez a 60 perc játékidő. Az edző nagyon boldog lehet most Appelgren, hiszen mi akkor vagyunk boldogok, amikor nem lehet megállapítani a csapatunkból, hogy ki volt a mérkőzés legjobbja. Nagyon nehéz lenne meccs legjobbját választani. Ilyenkor van az, hogy a csapat nyerte a meccset, hiszen ahogy említetted, kimagaslóan teljesen természetesen Rőd, de nagyon jól játszott Lukács, vagy Szilágyi, Soster is, védekezésben a Totó Mátkovcsek páros. Tehát ez jól néz ki, ez a Szeged, persze tudom, a Kristiansand nem egy BL Final Four esélyes csapat, de ma őket kellett megverni, remekül kézlabdáztak a szegediek. Én gondolom, hogy bizakodva várhatjuk a folytatást.
2: Szeged tehát a végeredménnyel búcsúzik, 42-31-es siker. Toman Sándor hangmérnök kollégám és Marosán György nevében is köszönjük a szót. Jégkorong, Erdei Márk, Edmi László.
1: Köszönjük szépen, időközben nálunk kiegyenlített a Ferencváros, méghozzá Rasmus Helyánkó volt a gólszerző, aki kapott egy jó korongot hátulról a piros vonal mögül, a BL kapuja mögül, és egyből kapásból tüzelt, óriási bomba volt, ami elment végül Farkas Roland kapus mellett, úgyhogy megint döntetlen van a táblán, megint egyenlítést hozott a Ferencváros, de előtte azért azt mondjuk el, hogy azért közben óriási reklamálások voltak a BL kispadjánál és a pályán is, mert azért, hogy fogalmazzak szépen, Sós Dániel játékvezető és Kangyal Balázs viszonya, hát Messzeföldön híres a jégkorong szerelmesei, azért igazán tudhatnak erről, nem igazán kedveli egymást a BL vezető edzője, valamint a magyar bajnokság egyik játékvezetője. Megint volt 2-3 olyan eset, aminél nem fújtak bele a sípjukba, pedig egyértelmű kiállításnak tűnt Ferencvárosi részről. Végül engedték tovább, és ez a Fradinak jól jött, nem kerültek emberhátrányba, hanem gyorsan kiegyenlítettek. Tehát, hogy mondjuk el, hogy Rasmus Helyánkónak a góljával, Aku Kestile is adott egy gólpassz, ugye neki csak úgy, mint tavaly, idén is 1+1-je van, vagyis van egy gólja mellett már egy gólpassz, és még hol van a mérkőzés vége? Nádasi lépett most ki, akit felborítanak, és most van egy kiállítás, így van, Horváth Milán lesz az, akit majd kivisznek a játékvezetők. Nádasi mindösszesen egy 22 esztendős játékos, de most minden rutinját bevetette, hiszen valahogy még oda tette a kis testét Horváth Milán elé, és ez pont elég volt arra, hogy ő kerüljön a kapuhoz közelebb, emiatt Horvátot kiállítsák, úgyhogy jöhet az első BA ember előny. Hát ebben a harmadban már csak 35,5 másodpercük van valahogy gólt szerezni, de hát hogyha a Fradinak az első ember előnyből indulunk ki, akkor simán lehet az, hogy a BA is be tud majd találni. Nézzük, kik vannak a jégen, Nádor Kristóf, Nagy Gergő, Szabó Dániel, valamint ott látom még William Zeppörliket és Szabó Bence fog majd még megérkezni ötödiknek. A ferencvárosiakat pedig, Laci, meghagyom neked.
0: Hát a ferencvárosiak csak 4-en vannak, tehát lényegesen kényelmesebb őket felsorolni, akiket látok a jégen, az Kestilla, Bankston, látom még Lindgrent a jégen, és ott van Sie, tehát ez a 4 játékos próbálja ezt a 35 másodpercet kibírni, ami még hátra van a harmadból, az első lövés már zátorodik, és Szabó Bence célzott a kék vonalról, elment a kapu mellett, de felállnak 5-4 ellen a BA-nak a játékosai. körbeadogatják Nádorral, aki elveszíti a korongot, Kesztila szerzi meg, Nádor próbálja visszaszerezni, a ferencvárosi szurkolók szerint volt neki szabálytalanság, hát egyébként a Ferencváros egyenlítő gólya nagyobb szabálytalanság volt lényege.
1: Bocsánat, a vonalbíró volt az, aki felborította Kesztilát
0: egyébként. Jó, azért meg Kárnekra, már itt egy lövés, amely után Bálisnak kell hárítania, jobb kezével hárított, két másodperc, egy másodperc, még egy lövés, aztán Bális rátenyered, de hát a dudaszót önök is hallhatják. Hát fantasztikus harmadon vagyunk túl, és érdekes harmad, hiszen ebben a harmadban is először a Budapesti Jégkorong Akadémia szerzett gólt a 31. percben, már mint a találkozó 31. percében Zimányi volt az, aki a bal oldalon meglógott szólóban, és ezzel alakított a 2-1-re az állást. Ezt követően volt több lehetősége a Budapesti Jégkorong Akadémiának, hogy növelje az előnyt, azonban nem sikerült növelni, és a 38. percben végül Helyánkó révén a Ferencváros másodszor is egyenlített a mai mérkőzésen, úgyhogy nem akármilyen 20 perc elé nézünk, aztán lehet, hogy 20 perc alatt nem fog eldőlni. Ez a találkozó, ezt most még nem tudjuk, azt viszont egészen pontosan tudjuk, hogy 16 perc és 18 másodperc múlva kérjük vissza a szót itt a Tüskecsarnokban, addig budapesti stúdió.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját a Szeged. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Többfelé esős, hűvös idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Kristianstad csapatát. Befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Szongoddomán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligába, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sioux Greyhounds-nál töltötte, ám mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a csütörtöki három futamot követően megőrizte a hatodik helyét a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. A svájci Stefan Küng nyerte a Vuelta España országúti kerékpáros körverseny 18. szakaszát. A spanyolországi háromhetesen továbbra is a hazai utakon versenyző Enric Mas vezet összetettben, míg Walter Attila ma a 63-ként ért célba, összetettben pedig az 55. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alap forrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét is oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség a kelet-ukrajnai Pavlohardban. A támadásban 4 meghaltak és több mint 60 megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett. A háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es és a 40-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. A 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között a 199-es kilométernél 2 személyautó ütközött össze, félpályás korlátozás van érvényben, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
1: Esős, hűvös idő jön. Holnap estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Ez a körkapcsolás, és amíg nem folytatódik a jégkorong szuperkupa döntő, addig labdarúgunk egy picit, visszatérünk tehát a futballhoz. Gazdag Dániel ugyanis győztes gólt szerzett a New England Revolution csapatában a New York City otthonában az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A magyar játékos, aki másfél hete érkezett új klubjába a Columbus Crew-tól, a 72. percben a hazaiak egyenlítő találatát követően csereként lépett pályára, és a 93. percben az ő gólja döntött, 2-1 lett a végeredmény. Gazdag Dánielt Tóth Márkó érte el.
4: Hát azt láttuk az ügynökömmel, hogy a helyzetem az igazából nem sokat változik a Columbusba, hiába a válogatott szünet után azért egész jó formában voltam, sikerült gólokat szereznem, úgyhogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy hát ha egy másik csapatba tudok kerülni, ahol több játék lehetőséghez jutok, jobban megbecsülnek. Na, így jött képbe a New England, és igazából így kerültem ide.
5: Beszéltél arról is korábban, még azt hiszem talán idén, de biztos, hogy az előző esztendőben is megerősítette egy interjúban, hogy nagyon szerettek Amerikában élni. Talán volt egy olyan utalásod is, hogy ha reál is akarsz lenni, akkor alig ha mostanság közeledve, akkor még azt mondtad, közeledve a 30-hoz kapsz majd Európából visszautasítatottan ajánlatot. A visszatérés az sem most, sem az elmúlt években nem volt reális opció, akár Magyarországra, akár Európa más bajnokságaiba?
4: 2022-ben ugye volt az a nagyon kimagasló szezon, amikor több mint 20 gólt rúgtam a bajnokságban, akkor került szóba, hogy Európába tudnék visszamenni, de aztán végül is a Philadelphiától nagyon jó ajánlatot kaptam, amit elfogadtunk. Igazából egyáltalán nem bánom, én is és a családom is nagyon szeretünk itt élni Amerikában, ahogy te is mondtad. Ugye most egy új városba kerülünk, de amit eddig láttunk Bostonból, az nagyon tetszett nekünk, úgyhogy én szerintem itt is nagyon jól fogjuk magunkat érezni.
5: Azt így utólag elárulhatod esetleg, hogy alapvetően akkor topliga került szóba, vagy alacsonyabb szintű, de mondjuk a magyarnál erősebb európai bajnokság, mint a visszatérés lehetősége? Netán konkrétan Magyarország, mint célállomás?
4: Nem, Magyarországról igazából, amióta eljöttem az NBA-ből, nem voltam kapcsolatban klubokkal. Igen, ez a Magyar Ligánál egy erősebb liga, de nem top liga.
5: Philadelphiában gyakorlatilag klublegenda lettél 4 év alatt, ezt mondhatjuk nyugodtan, több rekordot is felállítottál a klubnál. A Columbusnál viszont már kevésbé alakultak jól a dolgaid, erről te magad is beszéltél, alapvetően a statisztikáid is ezt mutatják. Hogy élted meg azt az időszakot?
4: Hát nyilván egy sokkal nehezebb időszak volt a Philadelphiahoz képest. Philadelphiában ugye nagyon jól éreztem magam, jöttek a gólok folyamatosan, igazából nem is nagyon volt olyan, hogy mondjuk mély ponton vagy rossz formában lettem volna. Ehhez képest Columbusban ugye nem kezdtem olyan jól, nem tudtam az első meccsiken gólt szerezni, aztán kicsit nagy nyomást tettem magamra, ami nyilván nem segített. Nehezebb időszak volt, de azt gondolom, hogy még azért azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy így 29-30 éves koromban éltem meg az első ilyen mélypontot talán a karrierembe, úgyhogy próbálok belőle kijönni, aztán egyelőre ez a New England-i kaland jól indult, úgyhogy reméljük a folytatás is ugyanilyen jó lesz.
5: Ha már mondtad, hogy jól indult a New England-i kaland, még egy mondat erejéig visszatérve ez a győztes gólhoz, összességében a közösségen mit éreztél, ők mennyire tudták veled megélni azt a pillanatot, hogy új játékosként gyakorlatilag néhány nappal a bejelentésed után rögtön győztes gólt szereztél, láttam ott a Carles Hill nagyon ölelgetett például a gólt követően, szóval mit gondolsz így akár a beilleszkedésednek, akár a lelki világodnak, akár mondjuk annak, ahogyan a csapattársak néznek rád és elfogadnak, mennyit tesz ez a találat?
4: Amióta megérkeztem, azt érzem, hogy nagyon örülnek, hogy itt vagyok, mind a csapattársak, mind az edzőstáb. Nyilván ez jól esik nagyon, és segíti az önbizalmát egy játékosnak. Az, hogy tegnap győztes gólt tudtam szerezni, nyilván az is egy pozitív irányba viszi ezt még inkább, úgyhogy én igazából nagyon pozitívan látom egyelőre a jövőt.
5: A New England a harmadik helyen áll a keleti főcsoportban. Mit gondolsz, mi lehet a reális célkitűzés a csapatnak erre az idényre? Nem akarom kerülgetni a forrókását. Bajnoki címről például beszélnek New Englandben?
4: Igen, hát ugye egy fiatal csapatunk van, rengeteg olyan játékos van, aki a Márkóval dolgozott, például az utánpótlás válogatottba, vagyunk egy pár, akik idősebbek, úgyhogy így a balanszot próbálják a keretben megtalálni. A szezon eddig jól alakult a csapatnak. Én azt látom egyébként, hogy van kvalitás a csapatban olyan irányba, hogy akár a playoffban is meccseket tudjunk nyerni. Azt gondolom, hogy azért türelmesnek kell lennünk, de benne van a csapatban akár, hogy egy jó playoff kifutása legyen, és igazából ott bármi történhet.
5: Éveken keresztül gyakorlatilag biztosra lehető volt, hogy kerethirdetésről kerethirdetésre ott leszel a magyar válogatott összeállításában. Legutóbb viszont tavaly nyáron a svédek elleni felkészülési meccsen szerepeltél. Mennyire van a fejedben a visszatérés gondolata, mennyire motiváló tényező ez még most a mindennapokban, vagy hogyan gondolsz egyáltalán a válogatottra jelenleg?
4: Hát őszintén szóval nem sokat gondoltam erre jelenleg, igazából csak magammal szerettem volna, vagy szeretnék foglalkozni továbbra is, hogy megtaláljam a jó formámat, aztán igazából, hogyha sikerül úgy teljesíteni, mondjuk Philadelphiában, akkor lehet erről gondolkozni, megbeszélni szerintem.
5: Na, Marco Rossival beszéltél egyébként mostanság, akár általánosságban, akár arról, mi kellett az újabb meghívóhoz, vagy hogy mit szól például ez az átigazolásodhoz?
4: Nem.
5: Beszéljünk még egy picit a magyar vonalon maradva. A Honvéd, amiben bemutatkoztál és többi NB1-es játékos lettél, újra az élvonalban szerepel. Mennyire van lehetőséged Amerikából követni az NB1-et, akár konkrétan a Honvédot?
4: Igen, nagyon örülök neki, hogy visszajutottak. Próbálom nézni a meccseiket, azért nyilván az időeltődés miatt néha, meg az edzések miatt néha nehézkes, az eredményeket azt mindig nézem. Volt egy-két meccsük is, amit tudtam nézni, illetve más NB1-es meccseket is szoktam, azért más csapatokban is vannak barátaim, úgyhogy azért követem az otthoni dolgokat.
5: Tudsz esetleg felidézni olyat az eddigi idényből, ami a legjobban tetszett, a leginkább meglepett, vagy ami így megmaradt ebből az új NB1-es idényből? Ha már azt mondod, hogy követed, ami talán önmagában is óriási dolog, így ekkora távolságból, meg ilyen időeltolódással.
4: Igen, persze. Igazából Vasas meccseket szoktam nézni, ugye a Costa Márk miatt, Paks meccseket, a Vécsei Bálint miatt, illetve hát nyilván a Honvédot. Nagyon tetszik, ahogy a Honvéd a fiatalokhoz nyúl, és játszanak. Sokszor ugye szerencsétlenek voltak itt a meccs végén, buktak pontokat, de mondom még egyszer, nagyon örülök neki, hogy ott vannak újra az első osztályban, és szurkolok nekik nagyon, hogy egy jó szezonok legyen, és ott is tudjanak maradni.
3: Gazdag Dánielt hallottuk, labdarúgás után pedig visszatérünk a jégkorongra, a Szuperkupa döntőre Edvi Lászlóhoz és Erdei Márkhoz.
6: Éppen nem csak az interjú, hanem eddig nálunk itt a mérkőzés is gólokban gazdag. Egy perc már el is telt ebből a harmadik harmadból. Ebben a játékrészben gól még nem esett, de a B-ányom megint bent vannak a Ferencváros harmadában. Ráadásul a korong is náluk van, ami nem hangzik így rosszul. Első ránézésre. Most már Nádornál van a pak, ő tenné tovább. Egyelőre nem tudja, lejött a botjáról a korong, de még utoléri, ő ment elérte. Most átüti nagy erővel keresztbe a bal oldalra. Ugye azt ne felejtsük, hogy még mindig emberelőnyben van a BIA, de mivel üti a jeget a bárdal, farka sem ért, az azt jelenti, hogy a ferencvárosiak gyorsan ki is egészülnek, sőt aztán majdnem korongot is tudnak szerezni Topi Rönni révén. Farkas kapuja mögött, végül Farkas szépen kicselezte a Ferencváros játékosát. Ebben a másodpercben egészült ki egyébként a Ferencváros, úgyhogy most már mind a két csapat 5-5 ellen tud majd játszani. Jöhet előre most Hadobás, illetve Tammela az egészen pontosan, ő teszi tovább Rönnihez. Rönni valahogy hátra jött a kék vonalra, onnan nem jön lövés, mert Bengtsonnak a keresztpassza után Lindgren nem tud tüzelni. Úgyhogy kereken 2 perccel a harmadik harmad kezdete után FTC-BIA továbbra is 2-2.
7: Ez a 2 perc is nagyon gyorsan elszaladta, hogy az előző 40 perc fantasztikus a mérkőzés. Most éppen a Ferencvárosok próbálkoznak a bal oldalról. Tammela az, aki nagyon-nagyon aktív a mérkőzésen, ő próbálta társnak adni a korongot, azonban nem sikerült, és most már játék megszakítás van. cserék mind a két oldalon, ugyebár harmadik harmadnál járunk, ilyenkor közel vannak a cserepadok, vagyis egyszerű cserélni mérkőzés játék közben is. Hát amikor megy a játék, most 5 új fehérmezzes és 5 új zöldmezzes játékos. A jégen is mi pedig semmit nem kerültünk közelebb a kérdés megválaszolásához, mármint hogy ki nyeri idén a szuperkupát. Furcsa ennek a szuperkupánk a története, hogyha lenne idő beszélnénk róla, de hát nincs idő, mert folyamatosan zajlanak az események. Most éppen egészen látványos megoldással Savoy volt az, aki a korongot megszerezte a Ferencváros számára, de csak időlegesen, mert Molnár révén már ismételten a bajnokcsapat játékosai jöhetnek keresztes baloldalról. A semleges zónából, a semleges harmadból üti a korongot a kapu irányába, teszteli, hogy Bális figyele, hogy Bális ott van-e, de hát természetesen egy Bális szintű kapusnak ez nem szokott gondot okozni. Itt pedig egy les, vagyis a ferencvárosiak szabálytalanul hozták be a korongot a ellenfél harmadába, úgyhogy...
8: Láttunk már lest? Ezen gondolkozom.
7: Igen, az első harmadban.
8: Az első harmadban. Első harmadban. A másodikban teljesen.
7: Igen, első harmadban valamikor a 14-15. Perc táján volt, akkor megjegyeztük, igen, hogy az volt az első les, de valóban nem volt. A tilos felszabadítás se sok. Hát ez a jó, tehát gyakorlatilag egy tétmérkőzés, ami a felkészülési mérkőzés szintű. Ettől jók az ilyen szuperkupa találkozók. Tényleg szórakoztató, tele van a tüskecsarnok, aki itt van, biztos vagyok benne, hogy jól szórakozik. Most azt látják, hogy a ferencvárosiak vannak ott benne a bajnokcsapat. Harmadában a lövést követően Kesztila érkezett, próbált beleszúrni, Farkas eszén azonban nem tudott túljárni, úgyhogy Farkas megfogta a korongot, és jöhet a bedobás a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belül, bal oldalról cserék mind a két oldalon, amikor a 60 percből 17 perc és 8 másodperc van hátra, hogyha nincs döntés, akkor megyünk tovább, 3-3 ellen folytatják a csapatok az első gólig, de maximum 5 percig. A 5 perc alatt nincs döntés, de hát ennyi lesz, haladjunk előre. Eddig az első harmadban láttunk 1-1 gólt, láttunk a második harmadban is 1-1 gólt, hát nem tudom, hogy mennyit fogunk ebben a harmadban látni, most éppen a ferencvárosiaknak van erre lehetőségük, hiszen ők hozzák fel a bal oldalon a korongot, Kesztila volt, aki tovább tette, aztán megszerzi Karjalainen a korongot, ezt gyakoroltuk a szünetben többször az ő nevének a kiejtését, úgyhogy szerintem Karjalainennek a kiejtése nagyon fog menni, Zaperniknek a nevének a kiejtése is megy. Most a nehezen kiejthető nevű a játékosok játszottak össze, most aztán Nagy Gergő, az ő nevét legalább könnyű kiejteni, Nagy Gergő az, aki bemegy a Ferencváros harmadán belül, belülre egykori csapattársai, vagy legalábbis egykori klubja ellen próbálkozik. Most Nádasdi révén próbálkoztak a Jégkorong Akadémia játékosai, a ferencvárosok megszerzik a korongot, úgyhogy ők jönnek támadásra, de csak a menet közbeni cserék után.
8: Beszéltél már, Laci, arról a második játék részben, hogy mennyire is kiegyenlített a lövésszám. Ez azóta sem változott meg, a Fradinak 22 próbálkozása volt kaput eltaláló lövése, a BIA-nál pedig ugyanez a szám 20, tehát csak kettővel van lemaradva az Erste Ligában vitézkedő együttet. Most Tammela lőhet, megvan a 23. ferencvárosi lövés, Epson szépen hárítja Farkas Roland. Megkapta a korongot a jobb oldal, Tammela, aztán pedig fogta, és egyből azon melegében rá is tüzelte, egy nagy pattintott lövés volt, felemelte a botját, nagyot lendített, ezt követően aztán Farkas Rolandnak a fejéről, illetve a sisakjáról fölpattant a korong, szerencsére Farkas jól van, természetesen tudja folytatni, viszont mivel a korongfogó hálóhoz ért a korong, emiatt egy újabb játék megszakítás, és majd a bulinál, a BIA harmadában nézzük, hogy kinek sikerül azt elhozni, egyelőre a BIA-nak Percsics küzdeni jött a korongért, aztán most már ott van Boros is, Boros megpróbálja kiemelni, nem sikerült neki, úgyhogy a fradistát megszerzik, Topi Renni tette át keresztbe Galajdához, Galajda pedig még megpróbált volna meghúzni egy cselt, de ez nem jött össze, úgyhogy most a saját harmadában kénytelen megint építkezni a Ferencváros. Bengtsonnál van a korong, ő teszi át a túloldalra, aztán Rönni belevágja egy BIA játékosba, egy pillanatra elveszti a Fradi, aztán gyorsan vissza is szerzik. Bengtson teszi tovább, megint Tammela, Tammelát lövésre bíztatják, meg is van, viszont a lövése lepattan egy blokkról, Varga Arnold volt az, aki kiválóan belerakta a botját, az pedig mellé pattogott már, mint a korong, Farkas Roland kapuja mellé pattogott. Most már Varga Arnoldék küzdenetlen jött a korongért a palánk mellett, megint Tammela, Tammela megpróbálja behúzni oda Farkas kapuja elé, végül kis kakaskodás, Seregély, valamint Savoy akadtak össze, ugye Seregély tavaly még zöld-fehérben szerepelt, de Savoy tavaly még nem játszott a Fradiban, úgyhogy ők nem ismeretik egymást. Hát most közelebbi viszonyba kerültek, de úgy láttam, hogy nem lett rossz az a viszony, nem volt kakaskodás, csak Seregély kitessékelte onnan a kapu előteréből Savoy, úgyhogy mivel megint rátenyerelt a korongra a Farkas, emiatt egy újabb játék megszakítás, de már jöhet a buli. 5 perc után a harmadik harmadban továbbra is Ferencváros BIA 2-2.
7: Ugyebár nem került még igazán szóba úgy direktbe, hogy ez a két csapat külön bajnokságban fog szerepelni hamarosan, hiszen a Ferencváros csapat a második idényét kezdi meg az osztrák bázis a Közép-Európai Ligában, míg a Erste Ligában, vagyis az anyaországi erdélyi közös bajnokságban szerepel a Budapest Jégkorong Akadémi csapata, vagyis a következő szezonban is, miközben Sier évén egy fantasztikus lehetőség, pontosabban egy fantasztikus cselt láthattunk Ferencvárosi részről, aztán Sier a második cselét követően már elveszítette a korongot, most ismételten ott van Sier az, aki ezután átkerülik baloldalra, és Farkas az, aki rátegye el a korongra. Szóval a Budapest Jégkorong Akadémiának van ebben a szezonban is esélye csak a két csapat közül arra, hogy magyar bajnoki címet szerezzen. Érdekes dolog ez a magyar bajnoki cím, ugyebár miután véget ért az OB1 is megnyerte a Budapesti Jégkorong Akadémia, akkor Kangyal Balázs volt bent nálunk a stúdióban, és én is feltettem neki a kérdést, hogy melyik a fontosabb, az Erste Liga vagy a bajnoki cím. Egyértelműen a bajnoki címet mondta, mert az úgy bekerül a történelem könyvekbe. Az, hogy a Erste Ligában mondjuk elődöntőig jut, vagy esetleg döntőt játsz, az mostanában ez a magyarországi, anyaországi csapatok nem nagyon szokott sikerülni, szóval az nem kerül annyira a történelmkönyvekben. Na most a Budapest Jégkorong Akadémia Nádasi révén támadhat, a jobb oldalon próbálkoznak a Jégkorong Akadémia játékosai. Lindgren az, aki oda szorítja a palánkhoz a korongot, majd a társ elviszi, úgyhogy most már fordulhatnak a csapatok. Hát igen, folyamatos a lüktető játékot láthatunk. Helyánko a második gól szerzője, a második egyenlítő gólnak a szerzője próbálkozott jobbról, ám Szabó Bence az, aki birtokba veszi a korongot a rozsomákok részéről. Úgyhogy továbbra is őrült korcsiázást láthatunk a jégen, és az őrült korcsiázás most egy tilos felszabadításban végződik, vagyis jövünk vissza a Budapest Jégkorong Akadémia kapujához, amikor egészen pont 14 perc van a 60-ból, nem azt mondom, hogy a mérkőzésből, hanem a 60-ból.
8: Így bizony, hiszen még továbbra is döntetlen van a táblán, Ferencváros BA 2-2, és mióta legutóbb beszéltünk arról, hogy hány lövése van egyik és hány a másik csapatnak, a Fradi most elhúzott, most 5-tel többnél tartanak, mint a BA. A BA-nak azóta nem volt újabb kaput eltaláló lövése, a Fradinak pedig 3, úgyhogy most ez az arány 25-20 a Fradi javára, de nyilván ezért újabb gólt majd nem fognak adni. Közben kiügyetlenkedi a saját padjára az egyik BA játékos a korongot. Ha jól látom, Zepernik volt, az így is van, és megvan az első power break, az első kereskedelmi szünet itt a harmadik játék részben is. Addig pedig van időnk elmondani, hogy picit beszélni arról a derék kanadai úriemberről, a Ferencváros egyik új igazolásáról, Carter Savoyról. Róla már többször is említettük, hogy mennyire technikás, mennyire jó játékos. Hát, ha ezt mi kiszúrtuk, az se egy rossz dolog, de azért az, hogy a draft listán észrevették, az sem utolsó, hiszen 2020-ban az Edmonton draftolta a 100. pozícióban, úgyhogy nem akármilyen tehetséglős, nem akármilyen kiváló jégkorongozóról van szó. Meglátjuk, hogy neki lesz-e majd még lehetősége itt az utolsó játékrészben. Lényeg a lényeg, hogy most 2-2-nél menjünk vissza a stúdióba.
3: Mert hogy véget ért a két mérkőzés a labdarúgó bajnokok ligájában, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy két mérkőzés már véget ért a labdarúgó bajnokok ligájában. Fenerbahce AS Roma 1-1, és PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk szintén 1-1. A félidőben mindkét helyen még a vendégek vezettek 1-0-ra, de aztán pontosztoszkodás lett mind a két találkozón. 21 órától majd Bayern München Bodø Glimt, Como Lipcse, Manchester United Baku és Slavia Praha Lanz találkozókat rendeznek. Ennyit most a labdarúgásról, megyünk vissza a jégkorongra.
7: 13 perc és 55 másodperc van a 60 percből, bedobás a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belül bal oldalról, megszerzik a rozsomákok, úgyhogy ők vezethetnek támadást. Sőt, egy nagyon jó passz Percsics, neki volt egy helyzet a második játék, de ezúttal nem lőtt, hanem a kapu előtt tette keresztbe a korongot, azonban az elment a társ mellett. Szabó azonban összeszedi a korongot, vagyis marad továbbra is a bajnok csapat játékosainál a korong, ezúttal a jobb oldalon Nagy Krisztián. Nagy Krisztián harcol korongira, másik 13-assal, Bengtssonnal, Bengtsson és Nagy Krisztián küzdelmét követően a ferencvárosiak szerzik a korongot, de nem tudják birtokolni. Szabó visszaszerzi, és még ott vannak a Ferencváros harmadán belül, aztán meglóg Tammela jobb oldalról, Tammela azért fantasztikus dolgokat csinál ezen a mérkőzésen. és most azonban elveszítette a korongot, és Percsics az, aki a jobb oldalról jön. Lehet, hogy Percsics jól fog szerepelni ebben a bajnokságban, a Budapest Jégkorong Akadémia színeiben, nyilvánvalóan egy mérkődés, illetve kétharmad és egy majdnem félharmad alapján még azért nem lehet véleményt mondani egy játékosnak a leendő formájáról, az biztos, hogy aktív, és az is biztos, hogy 2-1-nél 3-1-re növelhette volna a BIA-nak az előnyét, ezt nem tette meg, így most jelenleg 2-2-re állunk, amikor 12 perc és 43 perc van hátra a 60-ból, és továbbra sincs megállás, őrült rohanást láthatunk. Vagy igen, most éppen Tóth Gergely adta tovább a korongot, és önnek a Ferencvárosa. Két támadó, négy védővel szemben, és az egyik védő Boros az, aki földre viszi a támadó játékost. Nem volt szabálytalanság, szabályos körülmények között, aztán sikerül mindenkinek megtalálni az ütőjét is, mert időlegesen azért a fiúk elveszítették az ütőjüket. Na most egy lövés távolról, Tóth Gergely volt az, aki megcélozta Farkas kapuját. Többször próbálkoznak a ferencvárosiak azzal, hogy valaki bekorcsoljázik a kapus elé, és egy ilyen, hát olyan félig lágy lövésbe próbálnak beleszúrni. Most is valami hasonlóval próbálkoztak, most azonban már egy egészen másik támadási variáció. Próbálkoznak Laskavi teszi vissza a korongot, szembe van a kapuval az érkező játékos, meg is lőtte a korongot Vihalik András, azonban kilőtte, nem is tudom, hogyha jól látom, Boros az, aki a jégre került, de ezt nem látom pontosan, hogy melyik test részét fájlálja. Hát ott azért van védő, én inkább a hasát nézném, ott is van valami védő felszerelés azért, de...
8: Igen, a mellvédő, igen, az leír odáig.
7: De nagyon, de akkor is kellene fel, amikor...
8: Sőt, még az is benne van a pakliban, bocsánat, hogy a kezét, a csuklóját fájlalja.
7: Én az tűnik a legvalószínűbbnek, mert ugye ott nem nagyon van védő.
8: Igen.
7: Felszerelés, mert annál bizonyos tesztrésznél van, értelemszerűen, fejjebb is van védőfelszerelés. A kéznél nincsen, és ott bizony nagyon súlyos sérüléseket össze tud szedni egy jégkorongozó, és hát amikor a szezonnak az első meccsénél tartunk, sőt mondjuk így nyugodtan, hogy a szezonnak a nulladik meccsénél tartunk, akkor azért nem túl kellemes a dolog. Hát most jelenleg letámogatják Borost a jégről.
8: Jobb keze lesz az, bocsánat, egészen pontosan. És Borosnak ráadásul tavaly is volt egy hosszabb ideig tartó sérülése, onnan tért most vissza, hát jobbulást kívánunk neki, vagy hát reméljük még ezen a mérkőzésen vissza tud térni. Egy pokróc kemény védőről van szó, egy kiváló védőről a BIA színeiben. Nem lenne jó Kangyal Balázséknek, hogyha ő itt rögtön az első tétmeccsen kiválna. Viszont a játék folytatódhat természetesen, jöhet a korongbedobás a BIA harmadából, és egy lövés Horváth Milántól kapásból a kékről, de Szabó Dániel jól blokkolt előtte, az ő sípcsont védőjéről pattan most le a korong, térd védőjéről egészen pontosan, hiszen jégkorongban azt így nevezik. Most már keretes Zsombor küzd a korongért, aztán Szivák is megérkezik, az első BIA gól szerzője, és a mérkőzés első góljának a szerzője, aztán Molnár Bálint is belekap a korongba, kereszteshez teszi hátra, keresztes átrakja keresztbe a saját harmadába Szivák felé, aztán Szivák indítja elő a társát Szabó Dánielt, Szabó Dánielnek, a 28-asnak pedig a 27-es seregei Máté megy segíteni, aki átrakja a kékre a korongot, Sziváknak a lövése elsőre besül, aztán másodjára is kijön a blokkról, Mialik Andrásnak a lábáról, de villámgyorsan seregei kisegíti a társát, és már indítja elő méghozzá Zepörniket, ő csak bele tud kapni a korongba, onnan nem ment jó helyre már, mint az ütőjéről a korong, ezt követően még küzdött érte, de a fradisták végül elhozzák, aztán megint egy óriási ütközés, amelyet követően most szerencsére nincsen sérülés, egy pillanatra Tini lent maradt, és egyébként Nagy Gergő osztotta ki neki ezt az óriási body check-et. Megint Tininél van a korong, ő indított egy újabb zöld-fehér támadást a saját harmadból. Galajda kapja meg a korongot, akinek már volt egy kisebb sérülése ugye itt ezen a mérkőzésen. Azóta szerencsére ennek a jelei abszolút nem mutatkoznak. Még mindig Galajda küzd a korongért, aztán Zepörnik is odaér. Most cserélnie kell a BIA-nak, Nagy Gergő lemegy. Megint egy lövés és egy óriási védés. Farkas oldal kipattanó a fradistáké. Megint volt egy lövés. Méghozzá Rönnitől, de ez nem talált kaput, hiszen megint jó volt a blokk. Aztán áttett korong keresztbe, megint Rönnire kell figyelni. Rönni volt az, aki kiválóan helyezkedett, de a botjáról mellé pattant a korong. Aztán Galajda esik óriási, egy lövés, és nem megy át a korong. Farkason, valamint a blokkolón igyekvő játékoson. Tammela próbálkozott kapásból, nagyon szép lövés volt, viszont szépen Farkas Roland leérte a korona, közben pedig meghallhattuk a mérkőzésre, hányan látogattak ki, 2065-en vagyunk itt legalább a Tüske csarnokban, ami egy nagyon szép létszám, pláne, hogy kvázi csak egy szuperkupa mérkőzésről beszélünk, de jó látni, hogy ennyire érdekli a szurkolókat természetesen a jégkorong. 10 perc, 14 másodperc van hátra, hát valóban nem a mérkőzésből, hanem a rendes játékidőből. Ferencváros BIA 2-2.
7: imádjuk labdarúgásban használni azt a közhelyet, hogy idényelei forma. Hát a jégkorongban nincs idényelei forma, még az idény első kezdődött, és őrült mérkőzést produkál a Szuperkupában a Ferencváros és a Budapesti Jégkorong Akadémia csapat, és egyértelmű, mind a két csapat nagy honnan akar nyerni. Most a ferencvárosiak azok, akik közelebb vannak, hiszen lőnek, Farkas azonban jobbra teszi a korongot. Egyébként érdekes módon a második játék részben ugyebár több lehetőséget dolgozott ki a BJA, több helyzete volt, azonban a harmadik harmadban a Ferencváros aktíva, most éppen Sier évén próbálkozik a Ferencváros, Varga az, aki kiüti a korongot, Varga Arnold, de a harmadban nem sikerül kiütni. Egy nagyon érdekes megoldás volt, érkezett Laskavi a kapu elé, bal oldalról jött a korong, és Laskavi beletette a korong útjába a botját, azonban az a kapu fölött ment, a Ferencvárosak jönnek vissza, nem akarnak hosszabbítást, de nem akarnak Percsicsék sem, úgyhogy Percsics révén a Budapesti Jégkorong Akadémia próbálkozik, Percsics azonban csak bedobta a korongot, beütötte a korongot, és már megy is le cserére. Friss emberek érkeznek a bajnokcsapathoz, és a ferencvárosiak hozzák a korongot. A ferencvárosiak ezúttal a bal oldalon viszik be a korongot, Tammela révén a rozsomákok harmadába. Tammela még mindig! Aztán a lövése elcsúszik a kapu jobb oldala mellett, nem szabadul fel. A Budapesti Jégkorong Akadémia kapuja most azonban már igen, Weidemann.

0: Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebben a maradék 8,5 percben. Gyorsan megpróbáltam kiszámolni, ez közel 500 másodpercről beszélünk. Ferencváros BIA továbbra is 2-2, és most egy tilos felszabadítás miatt a Fradi harmadából jöhet majd egy korong bedobás. Nézzük, sikerül az Imányi révén elhozni azt, illetve Molnár révén a BIA-nak nem sikerült, hogy a Fradi gyorsan kijött a saját harmadából. Gyorsan felszabadult ezzel a kapujuk, és most már a BIA kapuja lehet veszélyben, hiszen az ötfehérekben vannak a BIA harmadában. Kesztyület teszi tovább a korongot, és egy növés! De ez egy óriási védés. Tini próbálkozott, a védő lépett föl szépen a támadáshoz, ezt követően aztán farkasran szépen odazárt a vas mellé, és nem félt el mellette a korong. Tininél van még mindig, hiszen egyik ferencvárosi játékos elvesztette egy pillanat az ütőjét, Kesztila éppen azt keresi, hogy hol lehet, közben alatta van a korong, közben püfölik őt a BIA játékosok, ez nem esett jól neki, de végül megtalálta a finn játékos az ütőjét. Jöhet most előre a BIA, Szabónál van a korong, ő húzná meg, aztán végül csak visszakanalazza Bális kapuja elé, de ott a második ütemben nem volt érkező kék-fehér játékos, emiatt most megint a Fradi jöhet előre, ő csak beütik Farkas kapuja mögé, Farkas lelassítja a korongot, most már Vargánál van, Vargain lőhetné előre, de végül rossz megoldást választ, mert Bengtson találja el, aki a másik csapat mezében szerepel, és ráadásul így még bennmaradtak a BIA harmadában, aztán kijött a Fradi, de csak egy pillanatra, most megint bent vannak a ferencvárosiak a BIA harmadában, de korong nélkül egyelőre Galajda elvesztette, és most Zepörnik révén óriási lendülettel a BIA indulhat meg. Már ott van a Fradinak a kapuja mögött, Zepörnik még mindig nála van a korong, szépen húzogatja, aztán visszarakja a kék vonalat, Karjelánen kínálta meg Bális, de ez a lövés ez icipicit mellé ment, a bal vas mellett suhant el. Most már ott van a korong Nagy Gergőnél, a ferencvárosi kapu mögött, megint Karjelánen van a kék vonalon, és megint lő, ez most egy blokk, de Nagy Gergő állt rossz helyen, nem sikerült belekapni ebbe a korongba. De most lehet egy lövés, Vargát az utolsó pillanatban beletörik a botja, így lett majdnem veszélyes, mert odapattan Nádasi elé, de Nádasi nem eszmélt elég gyorsan, nála gyorsabb volt Bális, aztán most már jöhet előre a Fradi, ezért is imádjuk a jégkorongot, mert ez ennyire villámgyors sportág. De ez a támadás gyorsan elhal, Zepörnik pedig már vissza is emeli Bális kapuja elé a korongot, Nádasit eltakarítják Bális kapuja elő, egy kisebb kakaskodás, lényeg a lényeg, már csak 6,5 perc van hátra a rendes játék időből, Ferencváros BIA 2-2.
1: Annyira örültem az előbb Karjalainen lövésének, hogy végre te is kimondhattad ennek a finn fiatalembernek a nevét. Amikor én fiatal televíziós vagy rádiós voltam, akkor Heili Gebsrassinak a neve volt, amit folyamatosan ki kellett ejtenünk jól, valószínűleg az életben senki nem tudta Magyarországon pontosan is jól kiejteni Heili Gebsrassinak a nevét.
2: Hogy van a neve?
1: Gebsrassin. Egy atléta volt egyébként, atlétikában nem vagyok annyira otthon, de ennek a fickónak a nevét örökre megjegyeztem, mégsem egy Sotomayor, akinek könnyű megjegyezni a nevét, vagy másnak. Na, hát ez volt alkalom elmondani, mert jégfelújítás van, az is lehet, hogy az utolsó jégfelújítás jelenleg.
2: Köszönöm,
1: Borosnak be kell mennie, hát a saját lábán megy, hát azt feltételeztük, hogy csuklósérülése van, ami viszont azért nagyon súlyos dolog lenne, említettük már, hogy sérülésből jött vissza, hát jobbulást neki, és reméljük, hogy hamarosan ismételten láthatjuk a jégen. Szóval a rendes játékidő véletlen utolsó jégfelújítását láthatjuk, viszont az egyáltalán nem tudjuk, hogy ki fogja megnyerni a találkozót, holott már a segítők hozzák azt a bizonyos szőnyeget, amit majd ki fognak teríteni, amikor átadják a kupát, de lehet, hogy ez a kupa átadás még nem 6 perc és 38 másodperc múlva fog bekövetkezni, hanem esetleg mondjuk 25 perc, 30-35 perc után lehet, hogy hirtelen halált követően, lehet, hogy büntetőket követően, ezt most én nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a ferencvárosiak jönnek. A ferencvárosiak lövése azonban besül, és Nádor révén megszerzik a rosomákok a korongot. Aztán visszaszerzi a ferencváros Tüni. A ferencvárosi játékos szerezte meg a korongot. Most őrült rohangálás van, ismételt a jégen ezúttal Szivák, az első gólt szerzője teszi seregének a korongot, vagyis a Budapesti Jégkorong Akadémia játékosai a saját harmadukon belül passzolgatnak. Aztán megpróbálnak átmenni az ellenfél harmadába, azonban ott Laskavi az úr, úgyhogy Laskavi visszaszedte a Ferencvárosnak. Most pedig már jobb oldal jönnek a ferencvárosok. Lindgren teszi a kapu elé a korongot, azonban Keresztes volt előnyösebb helyzetben, így aztán megszerzik a Jégkorong Akadémia, a bajnok csapat játékosa, jönnek a ferencvárosok. Lindgren jobb oldalról, a kék vonalról. Lindgren a kapu mögé teszi Siének. Siét leütközi Szivák. Sié azonban nem olyan fából farag, kódott, hogy egy ilyen ütközéstől jégre kerüljön. Visszaszerzi a korongot. Továbbra is ott vagyunk a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belül. Mihalik jobbról keres magának társat. Aztán talál egyet, csak az ellenfél mezzében van, és most majdnem Szivák úgy emelte ki a korongot, hogy azt kiment a néző.

0: ellentétre ezen a mérkőzésen egy-egy kiállítás volt, de hogyha valamiért jégkorongban egyértelműen ki kell állítani, az az, hogyha valaki a saját harmadából a palánkon túl kiemeli a nézőtér a korongot, buta szabály, de ezúttal nem ez történt. Viszont a bedobás így is a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belül van, amikor 5 perc és 21 másodperc van hátra 60-ból, és nem tudjuk, hogy lesz-e folytatás, vagy lesz-e hosszabbítás, az biztos, hogy még egyszer mondom, az eredményhirdetéshez a szőnyeget már meghozták, de az szép nyugodtan pihen itt a palánk mellett, miközben a ferencvárosok próbálkoznak. Seregé, a bajnokcsapat játékosa kerül a jégre. Seregé alatt van a korong, ketten is próbálják kiszedni alól, sikerült, általában ritkán szokott ez sikerülni, ezúttal sikerült. Vagyis a ferencvárosok megszerzik a korongot, és ott vannak a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belül. Ezúttal már a kapu előtt is ott vannak, azonban jól zárnak a Jégkorong Akadémiának a védői. Ezúttal keresztes tette Szivák irányába tovább a korongot. A ferencváros játékos a hadobás zétény szerzi meg a bal oldalon. Most egy kis birkódás, azért csak fáradnak ezek a játékosok így a harmadik harmad vége felen. Percsics úgy tűnik, hogy nem fárad, megpróbálta elvinni a korongot. Neki volt egy nagy helyzete, mondtam már, most azonban érkeznek az új és a friss emberek, mind a két oldalon, vagyis lassacskán az utolsó rohamokhoz állnak fel, a ferencvárosok vezethetnek most támadást, 4 perc és 28 másodperccel a 60 perc letelte előtt.
1: Bengtsonnál van a korong, ő lép be a semleges harmadba, aztán átpasszolja a bal oldalra. Az elképzelés nem volt rossz, de Rönni nem tudta elsőre átvenni, birtokba venni, aztán mégis valahogy Temelához csúszik a korong, aki visszarakja a kapu mögül. Bengtson egy óriási lövőcsellel megugrasztja Bónát, aztán egy óriási lövés kapásból, nem volt rossz Temelától, de végül ez is elment Farkas kapuja mellett. Még mindig a ferencvárosiak támadnak, megint egy lövés, Bengtson kijön a kapusról, és átüt a gólvonalon. Úristen, mi történt itt? Bóna, mintha a saját kapujába kotorta volna be a korongot, mintha nem tudta volna kiszedni, úgyhogy először a mérkőzés folyamán a Ferencváros megszerzi a vezetést, és a számukra a lehető legjobbkor, hiszen már csak 3 perc és 59 másodperc van átra. A gólszerző pedig, mivel ahogy már említették, öngól nem lehet, Galajda Zsombor, ő volt az, aki legutoljára hozzáért ehhez a pakhoz, amelyet most éppen sértődöttem, és idegből Farkas kidobod előre. Hát nyilván ő nem tetett erről a gólról, elsőre nagyot védett, aztán valahogy ott maradt a pak, és valahogy átcsorgott rajta. És mondom még egyszer, talán végigment volna a gólvonalon, de Bóna nagyon szerencsétlenül ért hozzá, gyakorlatilag a saját kapujába sodorta a korongot, úgyhogy ez végül Bengtsonnak a lövéséből jött össze, aztán igen, Galajda volt az, aki a kapu előtt még bele tudott valahogy sodorni, és hát az a korong valahogy átjutott a gólvonalon. 3 perc 59 másodperccel a vége előtt, tehát először a mérkőzés folyamán, de ahogyan említettem, a lehető legjobb kor ferencvárosi szemüvegen keresztül átveszik a budapesti zöldfehérek a vezetést. Sőt, aztán még a bulit is elhozzák, sietette tovább a pakkot, aztán egy nagy ütközés, ami után hadobás kapott élt az arcára Karla Leinentől, most már megint Csiénél van a pak, ő teszi át a társához, Savoyhoz, egyébként Laci elmítette ezelőtt egy-két perccel, hogy melyik csapat fárad jobban, hát az érződik inkább, hogy a BIA, hogy ő nem meglepő, hogy a ferencvárosiak szerették meg a vezetést, de hát még azért számítottunk egy nagy rohamra a budapesti kék fehérektől is. Vargánál van a korong, ő van a semleges harmadban, bevezeti a franjáladába, és egy lövés! Elzúgott Bális kapuja mellett. Nagyon-nagyon közel volt a kapuvashoz, nagyon jó szögben ültünk, végignéztük ezt. Kiváló próbálkozás volt, egy icipicit célt tévesztett Varga Arnold. Aztán van egy korong, ami aztán végül felpattan a korongfogó állóba, úgyhogy 3 perc 19 másodpercnél áll az óra. Az imént egyébként Cseregé Mátrinak volt egy szép technikai megoldása, amikor ugye beszorult alá a korong, akkor nagyon ügyesen sarokkal ügyeskedte azt valahogy tovább. Ha annyi kulisszatitkot elárulhatok, nekem osztálytársam volt, úgyhogy ismerem, hogy milyenek a labdarúgó képességei. Hát elég jól tud focizni, és nem csak jégkorongozni. Szépen sarokkal oda megjátszotta a társát, gyakorlatilag futballistákat meg hazudtoló módon. 3 perc 20 másodperc, tehát Ferencváros BIA 3-2.
0: És a BIA kispadján Kangyal Marton TV duó már nagyon-nagyon bőszen jegyzettel, valószínűleg arra számítanak, hogy majd, hogy ha a vállás nem változik a következő másfél-két percben, akkor hogyha a kapusukat lehozzák, és hatan lesznek a jégen, akkor milyen formációt választanak. Igen, Kangyal Balázs nagyon belebújt a jegyzeteibe, Marton TV pedig segít neki, azért Marton TV követi az eseményeket, és azt láthatja, hogy Bális teszi a korongot tovább. Vagyis most már a Budapest Jégkorong Akadémia 5 játékosra is megpróbál letámadni, a ferencvárosok vagy egészen pontosan tudják, hogy a legjobb védekezés a támadás. Heljánkó volt az, aki egy lágy korongot tívelt Farkas kapujára, Farkas azonban nem merte kitenni a korongot, így aztán jött a bedobást a Budapest Jégkorong Akadémia harmadán belül, amikor 2 perc és 45 másodperc van hátra a 60-ból, lehet, hogy a mérkőzésből, ezt természetesen most még nem tudjuk, és most még nyilvánvalóan ezzel a bizonyos veszett fejszeny elének taktikával még nem fog élni a Budapest Jégkorong Akadémia edző duója, bár Kangyal Balázs felsandít az órára, és azt tapasztalja, vagy azt látja, hogy 2 perc és 45 másodperc van hátra. A bedobás követően a Jégkorong Akadémia játékosai szerezték meg a korongot. A Jégkorong Akadémia játékosa Szabó Dániel az, aki a kapu irányába teszi, a ferencvárosiak azonban lekeresztezik azt, és megszerzik a korongot. Nyilvánvalóan a ferencvárosiak, amikor csak ki tudják juttatni a saját harmadukból a pakkot, és valamilyen szinten birtokol tudják a pakkot, a számukra óriási előnyt jelent, hiszen minden másodperccel közelebb kerülnek a szuperkupa győzelemhez, ahhoz a szuperkupához, amelynek egyébként ők a címvédői, hiszen tavaly egy nagyon sima mérkőzésen ugyanezt a Budapest Jégkorong Akadémiát 5-0 arányban győzték le, és akkor most 2 perccel és 25 másodperccel a 60 perc lejárt előtt Kangyal Balázs és Marton Tibor időt kér, vagyis nyilvánvalóan el fogják magyarázni a játékosoknak, hogyha megszerzik a bulit, akkor Farkas Kapust lehozzák, és ki lesz oda, aki bemegy hatodiként, és milyen formációt választanak. Ha már szóba került ez a bizonyos tavalyi döntő, elmondanám, hogy 1994-ben rendeztek először szuperkupa mérkőzés Magyarországot, aztán olyan ötletszerűen rendeztek meccseket, mert volt, hogy 98-ban rendeztek, aztán évekig nem rendeztek, aztán a nagy DAB, vagyis Dunaújváros volán versenyfutás során voltak döntők, és igazából 2018 óta vannak folyamatosan szuperkupa mérkőzések, a 2020-as évet leszámítva, amikor ugye világjárvány volt. Egyébként az újkornak a legúj első szuperkupa meccsét a MAC Újbuda nyerte meg, vagyis a Budapest Jégkorong Akadémia elődje. A Budapest Jégkorong Akadémia MAC-szal együtt 3 bajnoki címmel rendelkezik, 18, 24, 25 és 2 perc, 25 másodperc a vége előtt. Farkas már nem jön vissza, pontosabban Farkas lekorcsolyázott, és 6 BJA játékos a jégen, Bális kapuja elő.
1: Úgy bizony, és nézzük, hogy sikerül elhozni a korongot a BJA-nak. Sikerült, Caroline-on elsőre nem tudja rátűzni, aztán végül Szabót játsza meg, Szabónál van a pakat. Itt már nagyon kell vigyázni a kék fonalon, mert ugye a Fradi szerez még egy gólt, abban az esetben eldőlne az idei szuperkupának a sorsa, de a korong még mindig a BJA-soknál, most már Zepörniknél, ő húzogatott a kapu mellett vonalban, aztán tovább teszi, és végül Caroline választ egy borzasztó rossz megoldást, de Szabó Bence kisegíti, visszaszerzi a korongot, úgyhogy megint kénytelen a saját harmadával indulni a BJA, és ahogyan hallhatták is itt a hangos bemondóban, most mondták be, hogy a mérkőzés utolsó 2 percén is belül vagyunk most már. Egy gól a Ferencváros előnye. Szabó játssza meg a korongot, játszaná, aztán végül nem jut el a címzethez, Nagy Gergőhöz, inkább kiemelik a ferencvárosiak, de mivel ez a kapu mellé csorog, emiatt ez most egy tilos felszabadítás, 1 perc 43 másodperccel. Hát jelen állás szerint a mérkőzés vége előtt megyünk vissza a Ferencváros harmadába, és nézzük a bulit, hogy sikerül elhozni a BJA-nak a pakkot. Ferencváros BJA 3-2.
0: 1 perc 43 másodperc van hátra, Farkas is ugyanúgy nézi a mérkőzést, ahogy mi itt 2000-valahányan, ugye már azt hiszem 1800-as hivatalosan az ülőhelyek száma, vagy kicsit talán több itt a tüskében, az biztos, hogy teltház van, és azt láthatjuk, hogy 1 perc 39 a vége előtt a BJA megszerezte a korongot, 6-an vannak 5 mezőnjátékossal szemben, tehát 6 BJA mezőnjátékos, 5 ferencvárosi mezőnjátékos, ilyenkor azért nagyon be lehet szorítani egy csapatot, meg is teszik jelenleg, Szabó az, aki hátulról tette a korongot Karjalainen irányába. Karjalainen, Ferencvárosi a kicsikét rátérdelnek a korongra, ezzel is elmegy néhány másodperc, de felszabadítani nem tudnak a kapu mögött. Nagy Gergő próbálja visszatenni a korongot. Hatan vannak, még egyszer mondom, a Jégkorong Akadémia játékosai, egy lövés, amelyet követően valaki beleszúrt a kapu előtt, azonban nem sikerült Bális ketrecébe juttatni a labdát, ezúttal pedig jobb oldalról egy lövés. Továbbra is tüzelnek a Budapest Jégkorong Akadémia játékosai, Szabó Bence például egy a 12 méterről célozta meg a kaput, aztán most kiütik a korongot a harmadikba, ferencvárosiak cserélnek, ez nagyon-nagyon fontos számunkra, 44 másodperc van a találkozóból. Friss ferencvárosi emberek, friss Jégkorong Akadémia játékosok, 38 másodperc van, támadnak a 6 emberrel játszó Jégkorong Akadémia játékosai, a ferencvárosiak hősiesen védekeznek, a Jégkorong Akadémia játékosai most eladják a korongot, és próbál most másodperceket ellopni Horváth Milán, aztán Bális már fekszik, Bális már ott fekszik a kapuval, nem is tud felállni, azonban a korong nagyon messze van tőle, nem is tudom, hogy az ütője megvan-e Bálisnak, nincs meg az ütője Bálisnak, jelenleg A Ferencvárosok még megcélozzák a kaput, de elmegy a kapu mellett, és 12 másodperccel a 60 perc lejárt előtt megyünk vissza a Bális kapu elé, ahol bedobás, és Bális még nehezen tápászkodik fel, de aztán feltápászkodik, megtalálja az ütőjét, és akkor 12 másodperce marad a 6 BA mezőjátékosnak, hogy valahogy bejutassa a pakkot a Bális kapujába, és kiegyenlítsen.
1: Hát ez egy szavai szintű játékosnak egy óriási zicser volt. A saját harmadából kellett rámenni az üres kapura, szemtől szembe a kapuval, mégis nagyjából egy fél méterrel széltévesztett, emiatt nem dőlt még a mérkőzés, emiatt van még esélye a BA-nak arra, hogy megszerezze esetleg a szuperkupát, de a Ferencvárosok elhozzák a korongot, Tammel átviszi a túloldalra, mellélő, viszont a játékvezető karja a magasban, ami azt jelenti, hogy jön majd egy BA kiállítás. Így van, méghozzá Botta lakasztás miatt Caroline nem volt az, aki ráütött a kezére a gólt szerezni igyekvő Tammelának, úgyhogy most már minden eldőlt, tényleg 3,5 másodperc van hátra a mérkőzésből. Caroline-en kiül a büntetőpadra, csak hogy még párszor el kelljen mondjuk az ő nevét itt a mérkőzés legvégén. A kiállítás teljesen jogos, újabb ferencvárosi gól már nagy valószínűség szerint nem fog születni, úgyhogy szerintem lassan kimondhatjuk, de hát ne legyünk türelmetlenek, várjuk meg ezt a 3,5 másodpercet, hogy a szuperkupában címvédés történik, hiszen a Ferencváros be fogja húzni idén is a kupát, csak úgy, mint tavaly. Ha nézzük, még a bulit is elhozzák, ráadásul Kesztila teszi hátra. Ebben a másodpercben, mivel megszólal a duda, ezért hivatalos, hogy a 2026-os jégkorong szuperkupának a győztese a Ferencváros, amely 3-2-re győzte le a BA-t.
0: 2026-ban tehát a Ferencváros jégkorong csapata nyerte meg a szuperkupát, miután a szuperkupa találkozón 3-2-re győzte le úgy a Budapest Jégkorong Akadémia csapatát, hogy mindössze 3 perc és 59 másodpercen keresztül tudott vezetni. Ugyanis nagyon-nagyon jó mérkőzést láttunk. Itt aztán nem volt idényelei forma, hanem azonnal egymástak estek a felek, és fantasztikusan őrült első játék részben, a 8. percben Szivák lévén egy megpattant korongot juttatott be Bálisnak a kapujába, megszerezte a bajnok csapat a Budapest Jégkorong Akadémia vezetést. 3 percig tudtak vezetni a bajnok játékosai, ekkor a 11. percben Kesztila ember előnyből egyenlített, mindössze 17 másodpercet volt ember előnyben a Ferencváros csapata, és már is sikerült gólt szerezni. A második játék részben több Budapest Jégkorong Akadémia helyzetet láthattunk, és nagyjából a találkozó felénél a 31. percben Zimányi bal oldalon ment el szólóban, kilőtte a hosszú sarkot, és másodszor is vezetett a bajnok csapat. 7 percig tudott második alkalommal vezetni a Budapest Jégkorong Akadémia, ugyanis Heljánkó a 38. percben egyenlített. Aztán az áruharmadban talán a ferencvárosiak voltak aktívabbak, nekik volt több helyzetük, de időként veszélyesek voltak a bajnok csapat játékosai is. Aztán 3 perc és 59 másodpercre a vége előtt egy nagyon-nagyon furcsa góllal szerzett vezetést a Ferencváros, és mint utólag kiderült, a győztelmet, győztes gólt is megszerezte a Ferencváros, ugyanis egy hatalmas kavarodást követően nem sikerült Bónánnak kiszednie a korongot a gólvonalról, beljebb juttatta azt, és így hát miután öngól nincsen a jégkorongban, sokáig kellett keresgélni, hogy melyik ferencvárosi játékos ért utoljára a koronghoz, végül is Bengston volt az, így Bengston góljával dőlt el 2026-ban a szuperkupa, a Ferencváros Telekom csapata 3-2-re győzte le a bajnok Budapest Jégkorong Akadémiát.
1: De még közben zajlanak egyébként az ajándékozások. A BA legjobb játékosa Szivák Gergő, míg a Ferencvárosnál Rasmus Heljánkó az, aki ugye a második gólját ütötte a Fradinak az ő góljával. Akkor egyenlített a Fradi, utána a végén meg ugye Galajda Zsombor szerencsés találatával megszerezte a győzelmet, és a Ferencváros Rasmus Heljánkó tehát zöld-fehér oldalon, Szivák Gergő pedig kék-fehér oldalon a mérkőzés legjobb játékosa, akik most éppen fotózkodnak Dr. Kolbenhelyer Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével. Addig pedig van időm még azt is elmondani, hogy a Ferencváros az Ice Age-et, vagyis az osztrák pontvadászatot majd jövő héten pénteken kezdi meg a Ljubljana ellen. Azt a mérkőzés is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Míg a BA pedig majd ugye 2 nappal később, vagyis jövő hét vasárnap a Dunaújváros ellen rajtol az Erste Ligában. Reméljük, hogy legalább ilyen jó mérkőzéseket láthatunk majd mind az Erste, mind az Ice Age-ben, amilyet most láthatunk ma este. De mi azzal visszaadnánk a szót a stúdiónak Edvi László nevében, valamint a hangmérnök Farkas Bálint nevében is. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, hogy tehát az idei szuperkupa győztese a Ferencváros. Stúdió.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. Edvi Lászlónak és Erdei Márknak köszönjük szépen. Azt hallhatták korábban itt a körkapcsolásban, hogy a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligájában hazai pályán 42-31-re legyőzte a Krisztiánsztád csapatát. Interjúk is készültek a találkozó után. Németh Kornél először a 4 gólig jutó Szilágyi Benyáminnal beszélgetett.
3: Rajci egy győzelem Forma 1-es nyelven szólva, hogy tetszett belülről, hogy a második fél időt játszottad végig.
4: Tényleg jól kezdtük a találkozót, és tényleg el tudtunk lépni az ellenféltől. Erre vártunk, erre készültünk fel, és tényleg nagyon örülök, hogy ilyen BL kezdést tudtunk nyújtani.
3: Erődemonstráció volt ez, én kívülről azt éreztem belülről, hogy láttad.
4: Tényleg sok sérülttel küzdünk, és tényleg aki itt van a pályán és a csapatban, az meghal a pályán, és tényleg próbálja a legjobbat nyújtani. Ma ez sikerült, vasárnap Tatabánya, szóval erős mehetelés van előttünk.
3: Személyesen, hogy érdemled meg ezt a szezon kezdetet, azért remélni, hogy ennek 8-8-at elhinteni, az nem egy, hogy mondjam, mindennapi dolog, plusz ez a BL győzelem. Soha rosszabb kezdés, vagy hogy fogalmazzak?
4: Igen, nagyon élvezem a játékot, jó ebbe a csapatba játszani, tényleg nagyon jó a hangulat, az atmoszféra, nagyon jól érzem magam, és csak előre tekintek, és élvezem minden játékpercet.
3: Szilágyi Benyámin után a PIK Szeged elnyűhetetlen örök ifjú kapusa Mikler Roland velem szemben. Honnan van főleg belülről kitartás, motiváció, energia, hogy a nem tudom, 12-et csak itt Szegeden, hát összességében meg sem merem számolni, amióta ismerjük egymást, hogy melyik szezont kezded.
5: Van, hála Istennek, és szerintem ez idáig is ez volt a hogy mondják, éhesnek maradni?
3: Hát, ahogy bejöttél a második fél időre, ez látszott, hát olyan védésekkel, hogy csak
5: igen, nem. Igen, az azért nem volt a legkedvesebb periódus, az a második, mikor már mindenki elengedte szinte a gyeplőt, de vannak ilyen mérkőzések is, úgyhogy építkeznünk kell nekünk, szerintem ennek a csapatnak az a legfontosabbja, hogy a rutinosok, ahogy te is említetted, meg a fiatalok, akik meg még azért a rutinnal adósak, azok minél több lehetőséget kapjanak, és nyilván most megvolt az a lehetőség, hogy belecseréljünk, így a hibák is természetesen jöhetnek, de ne, ez szerintem nem gond.
3: Erődemonstráció, azt mondtam Szilágyi Benzsinek, volt ez a mai meccs, azért ezt a svéd csapatot komolyabbnak gondoltuk, de hát védekezés bolyat tettetek le az asztalra, mondom én kívülről, amiben szerintem hibát nem nagyon lehet találni.
5: Hát igen, szerintem is az első fél idő azért az egy nagyon-nagyon meghatározó volt, így kell játszanunk, aztán a második tényleg arról szólt, hogy minél több lehetőséget kapjanak a fiatalok.
3: Mennyire kell őket terelgetni? Gondolok itt mondjuk Csörgő Kristófra, aki oké, játszott már egy-két, hogy mondjam, komolyabb hangulatú meccset, de azért ez nagy csarnok, nagy közönség. A végén, amikor a csávó válaszol, azért akkor itt táncolni is kell egy kicsit.
5: Szerintem vagányságból nincsen hiány. Mondom még egyszer, azért az ilyen meccsek meg az első BL meccse, nekem a 16. BL szezonom. Tehát ez azért ott persze, hát izgul az ember.
3: Első randit, ha jól sikerül,
5: igen,
3: ugyebár.
5: Akkor már lassan unokáim is lehetnének. De viccet félretéve igen, tehát nekik azért még rengeteg ilyen mérkőzés kell játszani ahhoz, hogy bele... Most majdnem mondtam valami csúnya szót, de belevagányosodjanak, vagy
3: vagányosodjanak. Beleérjenek, mint kiskutya az ugatásba.
5: Igen, így van. De hát ez a jó, hogy itt viszont játszhattak ma.
3: Mikler Roland után Lukács Péter velem szemben gratulálok a győzelemhez. Így elsőre se megilletődöttség, se lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne Kékmezben, a PIK Arénában BL meccset játszani.
6: Köszönjük szépen a gratulációt, örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. Nyilván a meccs előtt azért volt bennem izgatottság, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt a PIK Arénában az első BL meccsemen. Köszönjük a szurkolás, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók, és tényleg örülök, hogy jól sikerült.
3: Mi a tarifa? Egy gólnál, egy kocka, öt gólnál?
6: Hát nem tudom, azt majd az öltözőben megbeszéljük, hogy mik itt a szabályok, még új vagyok.
3: Összességében én azt mondtam az előtted megszólóknak, hogy ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első fél idei védekezéssel csírájában elfolytattatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit ma tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet, mennyire értesz ezzel egyet?
6: Úgy gondolom, a Krisztiánsztád tényleg nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, úgy gondolom, ahogy említetted, kőkemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött, szóval így tudtuk kialakítani ezt a nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. Úgy gondolom, a technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott, de...
3: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset, és a bocsolat közben szólok.
6: Igen, igen, de nem szabad kiengednünk. Tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk, még a végén nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
3: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy kék mezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsizni, csaobellára táncolni, amit ugye szokás győzelmi rituálé.
6: Igen, nagyon jól érzem magam, köszönöm, tényleg úgy gondolom, hogy egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak is, a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és tényleg nagyon hálás vagyok a buzításukért, és tényleg azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
3: Lukács Péter után végül, de messze nem utolsó sorban Csörgő Kristóf vele szemben. Kérdeztem Pepétől, és nem tudom, hát, hogy tudod, mi a tarifa első BL gól után? Egy kocka, egy vacsora, az vagy majd most derül meg ki az öltözőbe, hogy beérsz. Mennyire zsebbenyúlós?
7: Én úgy tudom, hogy egy kocka, hiszen meccs előtt már mondták, hogy első BL meccs, úgyhogy az egy tálca.
3: Most lesz akkor egy pár, mert Pepélék is volt egy pár gólja.
7: Igen, úgyhogy volt pár, hétvégén is volt pár debütálás NB1-ben, meg most BL-ben még több, úgyhogy most nem lesz hiány.
3: El lesztek keresztve, gratulálok a győzelemhez, rajci a győzelem Forma 1-es nyelven szólva. Védekezés az első fél idő, jó védekezés, vagy mi alapozta meg ezt a nagy különbségű sikert végül?
7: Úgy gondolom, hogy meg tudtuk akadályozni, hogy gyors gólokat lőjenek, hiszen ez a legnagyobb erősségük, erre is készültünk, minél kevesebb eladott labdával dolgozni. Szerintem ez a meccs nagy részében sikerült is, úgyhogy úgyhogy ezt mondanám, hogy gyors gólokat meg tudtuk akadályozni, és utána gyorsan tudtunk gólt lőni.
3: Azért a 40, a támadásban szerzett 40 se kevés, mondj kérlek a támadásról is pár gondolatot.
7: Igen, felkészültünk belőlük, mik a gyenge pontjaik, tényleg, hogy szaladjunk át rajtuk. Úgy gondolom, hogy fizikálisan egy jobb csapat vagyunk, mint a Kristianstad, úgyhogy ezt szerettük volna fölényesíteni, és úgy gondolom, ez sikerült.
3: Nem túl hosszú ideje vagy itt a Tisza partján, hogy érzed magad kékben, hogy érzed magad itt a Pikk Arénában? Milyen volt az első BL ünneplés a Csaobellára?
7: Óriási érzés. Tényleg nem gondoltam volna akár egy fél év ezelőtt, hogy ilyet fogok átélni most, úgyhogy óriási büszkeséggel tölt el, hogy itt be tudtam mutatkozni, és tényleg nagyon köszönöm a szurkolóknak, hogy ennyien kijöttek, és hát ilyen biztatás mellett csodálatos érzés játszani.
2: A Szeged tehát hazai pályán 42-31-re verte a Kristianstad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Maradunk még a kézilabdánál, de női vonalon megyünk tovább. Csíkos Luca a Ferencváros játékosa, de ebben az idényben kölcsönben a német Thüringer együttesénél játszik. A klub színeiben két bajnoki már lehetőséget is kapott. A német együttes az idényt két győzelemmel indította, Csíkos Luca pedig 7 gólt szerzett. A 21 éves játékossal Szilágyi Péter beszélgetett.
8: Igazából nekem most itt ebben a szezonban minden új, tényleg talán az eddigi pályafutásomban ez volt a legnagyobb lépés, amit így megtettem. Nehéz volt az elején, ezt bevallom, mert egy teljesen új országba költözni szerintem alapvetően nagy kihívás egy ember számára. Pláne, hogy még a sportban egy teljesen más kultúrát, csapatokat és bajnokságot megismerni, de minden esetre nagyon jól érzem magam, már teljesen, én azt érzem, hogy beszoktam itt a környezetbe, meg megismertem a környéket, a lányokat, a taktikákat, stb. Azt még érzem, hogy annyira nem ismerek sok mindent a bajnokságot illetően, tehát hogyha most az elmúlt két meccset nézzük, akkor azért mondjuk többet kell videóznom, mint mondjuk, amit Magyarországon kellett, mert azért ott valamennyire már ismertem a játékosokat, itt ugye annyira nem ismerek még senkit, de összességében pozitív, nagyon sok minden más, akár ha csak az alapozást nézzük, vagy tényleg a szezon kezdetet, mivel mi már augusztus utolsó hetében elkezdtük a bajnokságot, és ez ugye hamarabb volt, mint ahogy otthon szokott lenni. Szóval ez is különbség volt, de igen, tényleg a lányok befogadóak voltak, és jól érzem magam, így összességében ezt tudom mondani.
3: Mondtad, hogy sok minden más. Ez mondjuk a pályán és az edzésmunkában mit jelent? Mi az, amit a legnehezebb volt mondjuk megszokni a magyar rendszerhez képest? Mi az, amiben mondjuk máshogy dolgoznak ott Németországban, a Thüringernél?
8: Igen, amúgy erről nehéz nyilatkozni, mert alapvetően azt nem tudom mondani, hogy egész Németországra ez jellemző, mert ahogy beszélek a lányokkal, ugye vannak nyilván itt a csapatban új német csapattársaim is, és ők is volt, hogy mondták, hogy hát azért ez nem egész Németországban így működik, de például ami nekem nagyon fura volt, hogy az első 3 hétben az alapozásnál nem fogtunk labdát. Tehát én nekem nem tudom utoljára, mikor volt ilyen alapozásom, és hát az elején ez nagyon nehéz volt, mert én általában inkább az ilyen labda specifikus dolgok jobban bírom, de hát meg volt, az is megcsináltuk, és illetve ami még nem annyira szerintem az én típusom, vagy ilyen nagyon új volt nekem, hogy 12 kilométert futottunk itt nyáron, inkább az volt a futás specializációja itt kint, de hát ezek is így, ezeken is így túllettem, megcsináltunk mindent. De ami még más persze így a tavalyihoz képest az, hogy mondom, egy olyan csapathoz csatlakoztam, az szinte nem ismertem senkit. Ugye a Szabó Anna az egyedüli magyar csapattársam, de azért ő nagy segítség, hogy itt van, mert így könnyebben megismertem itt a környezetet is akár, vagy a szokásokat. Összességében mondjuk meg a kézilabdában nem tudok olyan sok mindent mondani, mert szerintem ehhez még kell egy kis idő, hogy ténylegesen mindent megtapasztalja.
9: Szia Luca, Danyi Gábor vagyok. Először is azt ajánlanám neked, hogy beszélgess édesapáddal, és akkor a régmúlt edzés módszereiből ezek a hosszú távú futások, meg hogy felkészülés alatt nincs labda, csak konditerem meg futás, hogy biztos nagyon sokat fog tudni mesélni, és akkor valamilyen szinten felkészíteni téged, hogy a legközelebbire mire számítassál. De viccet félretéve, engem az érdekelne, hogy mennyivel másabb szerepköröd, mint itthon, hiszen nagyon komoly szerepet vállaltál, ugye a Vác előtt a NEK-ába, és hát a Vácba is egy nagyon komoly szerepkör befejezéseknél, a játék szervezésében is. Itt ez mennyiben alakul át, illetve hogy védekezésben milyen szerepkörben számítanak rád?
8: Igen, egyébként apukámmal, persze meg anyukámmal is beszéltünk erről, még anyukám mondta is, hogy hát még neki is volt ilyen alapozása annól. Igen, ez olyan érdekes volt nekem így elsőre, de mondom, ez is megvan. Igen, a NEK-án, illetve Vácon is mind a két klubnál, ugye, ahol már NB1-be kézilabdáztam, ott nagyobb szerepköröm volt, és szerintem ez mind a kettő egy kis idő után alakult ki. Most is itt igazából a Tüningernél 2 éves szerződésem van, és én nekem az a célom, hogy ezt a szerepkört itt is elérjem. Most egyelőre még nem, persze nem ez a szerepköröm, tehát nem tudom azt mondani, hogy teljesen ugyanaz, mint ami mondjuk a tavalyi szezonban volt, de ez alapvetően azért is más, mert még csak most kezdtük el a szezont, meg persze itt is vannak régebbi játékosok, szóval igazából én nagyon kiszeretném vívni ezt a pozíciót itt, és azon vagyok, meg azért dolgozom, és hát tényleg remélem, hogy idővel sikerül is. Most egyelőre így tényleg még így inkább szokom a környezetet, meg a stílust, meg az embereket, meg mindent. Tényleg ezt nem is említettem, az is óriási különbség, hogy itt akkora hangulat van egy Bundesliga mérkőzésen, hogy ez valami hihetetlen volt. Az első hazai mérkőzésünkön nem tudom megmondani, hány ember volt kint, mert óriási hangulatot csinálnak itt minden egyes hazai mérkőzés elvileg ilyen. Szóval az megdöbbentett, hogy tényleg itt mennyire szeretik a kézilabdát. De visszatérve a taktikai szempontra a védekezésben, inkább most 2-es védő vagyok, az a szerepköröm, de sokszor igazából, amikor szükséges, 3-ast is védekezek. Mert itt van egy védőspecialistánk, egy izlandi lány, és ő leginkább, ő eddig sérült volt, és nemrég állt vissza. Szóval akkor voltam 3-as is, főleg így az elején, de most is közben edzéseken is, meg ha van, akkor oda is tök simán bemegyek. Hát ugye nekem a tavalyi két évem az inkább ebből állt, hogy 3-ast vérekeztem. Szóval mind a két helyen tudnak hasznosítani, azt is érzem, hogy tudok segíteni, főleg 2-esbe, azért az 1 év 3-as vérekezés után viszonylag egyszerűbb. Szóval igen, így próbálok hasznos tagja lenni eddig a csapatnak.
10: Ugye nehéz innen Magyarországról látni, hogy pontosan a Türingernek mi lesz a célja erre az idénre. Mit lőttetek be célnak ti csapatszinten? Ugye azért, ahogy említetted, a német bajnokság azért rendkívül sűrű tud lenni, sok néző, vannak bőven meglepetések, ott a német kupa is, ahol nem sokára lesz egy nem túl könnyű mérkőzésetek. És ti úgy általában mit lőttetek be célnak? Mi a Türingernek a célkütődés az idényre, és ezen belül neked mi lehet a pályán a célod? Mi a személyes vágyad, amit szeretnél elérni ebben az idényben?
8: Hát erről mi beszélgettünk még a szezon kezdés előtt, mert ugye a német kupa, a Bundesliga, illetve az Európa Liga is külön-külön terveket igényel, vagy hát igényelt. Igazából ebből eddig csak ugye a bajnokság kezdődött el, szóval itt, amit tudok nyilatkozni, hogy az a célunk, hogy minden meccsen, sőt, igazából mindegyiken, minden meccsen a maximumot szeretnénk, és nyújtjuk is, eddig így is sikerült. Most a német kupa, igen, a Blomberget kaptuk ellenfélnek így első körben, ami nem lesz egyszerű, viszont itthon játszunk, ami talán egy kicsit kedvezőbb számunkra, ugye, ahogy említettem így a nézőközönséget, mert az azért nagy plusz tud adni ennek a csapatnak szerintem. De persze, hát mindegyik bajnokságban, kupában minél jobb helyezést szeretnénk elérni. Tehát nekünk az a célunk, hogy minél feljebb végezzünk a tabellákon. Számomra pedig az az ilyen egyéni célkitűzés, ahogy azt már egy kicsit korábban említettem is, hogy kivívjam azt a játék percet, illetve azt a felelősséget, amit az elmúlt klubjaimban sikerült megszereznem, de hát azzal meg tisztában vagyok, hogy ehhez meg nagyon sokat kell dolgoznom. Nem csak ugye a meccseken kell bebizonyítanom, hanem edzéseken is, hogy igen, itt a helyem, és szeretnék felelősséget vállalni, meg felelősséggel tartozni itt a dolgokért, mert igazából én ezért jöttem, hogy egy szintet lépjek, és remélem, hogy sikerülni fog.
2: Csikos Lucát hallottuk, és nem szakadunk el a kézilabdától, mert hogy a hírek után hallhatnak egy közel negyedórás beszélgetést Faluvégi Dorottyával, aki nemrég súlyos sérülés után tért vissza, és meghívót is kapott a válogatottba. Ezt a beszélgetést a hírek után hallhatják.
11: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját a Szeged. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Többfelé esős, hűvös idő lesz. Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Krisztiánsztád csapatát. A szegediek legeredményesebb játékosa a 9 gólig jutó Mangusz Röd volt. Két döntetlennel kezdődött a mai játéknap a labdarúgó bajnokok ligájában. A Fenerbahçe AS Róma és a PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk találkozó egyaránt 1-1-es eredménnyel végződött. A svájci Stefan Küng nyerte a Vuelta a Espanya országúti kerékpáros körverseny 18. szakaszát. A spanyolországi 3 hetesen továbbra is a hazai utakon versenyző Enric Mas vezet összetetben, míg Walter Attila ma 63-ként ér célba, összetetben pedig az 55. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldása a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna víz szintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró, médiaszakember közölte. Nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt, ütlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint több mint 600 jármű beszerzése egyéni érdekek mentén történt. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatósága a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót.
0: Közlekedés.
1: Az M4-es autóút végén Püspökladány irányába az M4-es és a 4-es számú főút összekötő ágán egy személyautó pályaelhagyásos balesete történt. Pályazár van érvényben. A forgalmat a 142-es jelű kenderesi pihenőhelynél kiterelik. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt lezárták. A forgalmat a kijelölt terelő útra irányították át. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
1: Esős, hűvös idő jön. Holnap estig több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Berelmese, 21 óra 40 perc van, és folytatjuk, vagy visszatérünk a kézilabdához. Térdműtét, csőd és másfél év kihagyás után újra játszott Faluvégi Dorottya, aki 3 gólt lőtt a Cseszeme Bukarest színeiben a Ljubljana elleni női kézilabda bajnokok ligája mérkőzésen az idény első fordulójában. Az Európa-bajnoki bronzérmes jobb szélső ezután válogatott meghívót is kapott. Hogyan vészelte át a nehéz időszakot, milyen volt visszatérni, és milyen személyiség Bojana Popovic, a legendás vezetőedző? Faluvégi mindenről Szilágyi Dórának nyilatkozott.
2: Megpróbáltam kiszámolni, hogy hány nap szünet után léphettél újra pályára tétmérkőzésen, kézilabda mérkőzésen. Fenntartom a tévedés jogát, ilyen plusz-minusz nem tudom hány nappal, de ha jól tudom, akkor 494 nap telt el.
3: Én őszintén nem számoltam ki, de most, hogy mondod, abszolút reális, igen.
2: Milyen volt újra pályára lépni, milyen volt újra kiszaladni, milyen volt mérkőzésre készülődni?
3: Nagyon természetes. Én azt hittem, hogy minden fura lesz, és újra meg kell szoknom mindent, és nehéz lesz visszazökkenni, de egyszer annyira természetes volt visszatérni, mintha nem is maradt volna ki ez az idő.
2: Félted egyébként a lábadat azóta? Mert ugye azt nem mondtam, de hát azért itt volt egy sérülés, volt itt csődbe ment klub, tehát hogy az elmúlt másfél évben azért sokszor rád járt a rúd, de hogy például ugye a sérülés után az ember mennyire tud ugyanolyan bátran mozogni mondjuk.
3: Én azt érzem, hogy újra önmagam vagyok, hogy te is mondtad, ez egy nagyon hosszú rehab volt, és az is volt a terv, hogy inkább legyen hosszabb, de biztosabb. Úgyhogy amikor már újra visszatértem, már újra meccseim voltak, meg elkezdtük ezt az alapozást abszolút. Azt éreztem, hogy újra önmagam vagyok, és a jelenben vagyok, nem hezitálok, hanem csak a kézilabdára kell figyelnem.
2: Ugye amikor megsérültél, akkor Németországban játszottál, majd akkor ez a klub aztán csődbe ment, és nem indult el a bajnokok ligájában. Ez volt tavaly nyáron, majd utána idén januárban jelentette be a Bukarest, hogy leigazolt, és a játékossá lettél. Hol végezted egyébként a rehabilitációdat?
3: Kezdetben Németországban, amikor még a klub működött. Jelenem az első 3 hónapot Magyarországon, utána Németországban, akkor még a csőd után egy ideig elég káosz volt az élet, és akkor még egy 2 hónapig Németországban voltam, és akkor a végét megint Magyarországon csináltam, ugyanannál a terapeutánál, akinél kezdtem, úgyhogy mozgalmas volt a rehab.
2: Lelkileg volt egyébként ez nehezebb, ez a folyamat mondjuk, mint fizikailag?
3: Hú, nagyon sok minden történt ez alatt az időszak alatt, ahogy te is említetted, volt közben egy óriási szívfájdalom, ez egy csődbe ment a szeretett klubom, ráadásul semmi előjel nélkül, ez nagyon nehéz volt megélni. Plusz mellé még az óriási bizonytalanság, hogy volt egy frissen műtött térdem. Hirtelen mindenki csapatot keresett magának, és 1-2 héten belül mindenki elköltözött és eligazolt, de nekem csak úgymond a rehab volt, amire fókuszálni tudtam. Úgyhogy ez mentálisan és fizikálisan is, de olyan szempontból fizikálisan könnyebb volt, hogy a rehab igazából egy út, amit végig kell járni. Minden nap ott van a terapeuta, aki elmondja, hogy mit kell aznap végig csinálni, de a lelki utat azt magamnak kellett felfedezni, hogy mind megyek most keresztül, mi az, ami igazán nehéz nekem ebben, mire akarok most koncentrálni, mik a céljaim, a visszatérést követően, hol szeretném, hol látom magam, hol tudom elképzelni magam, úgyhogy talán mentálisan nehezebb volt, mint fizikálisan.
2: Ki volt az, aki mondjuk akkor is tartotta benned a lelket, amikor már mondjuk te magad kevésbé hittél benne, vagy egyébként volt olyan, amikor egy kicsit elveszítetted a reményt?
3: Én szerintem én voltam a legpozitívabb az egész környezetemben, a családot és a szeretteimet is sokszor én nyugtattam, mert nem tudom, honnan szállt meg ez az óriási nyugodtság és optimizmus, hogy végig kell csinálni ezt a folyamatot, és minden rendben lesz, de...
4: Ez nagyon fontos.
3: Én örültem neki, nem tudom, hogy honnan jött ez, de segített nekem minden nap. De a gyógytornászom Budai Nikolát volt, aki még azokon a napokon is, amikor nem úgy mozgott a testem, hogy én azt vágytam, vagy nem úgy fejlődtem, akkor is mondta, hogy tartotta bennem a hitet, és mondta, hogy ez normális, végigcsináljuk, most itt tartunk, úgyhogy neki nagyon-nagyon hálás vagyok.
2: Ugye azt említetted, hogy amikor csődbe ment a klub, akkor utána nyilván mindenki csapatot keresett. Azt gondolnám, hogy többszörösen hátrányos helyzetben voltál, hiszen volt egy csődbe ment klub, ami egyik pillanatról a másikra megszűnt, illetve ugye te akkor már egy jó ideje nem játszottál, hiszen ugye már folyt a rehabilitáció. Hogy jött aztán a bukaresti megkeresés?
3: Ebben az időszakban egyébként folyamatosan klubkeresésben voltunk. Az elején nem olyan aktívan, amikor csődbe ment a klub, mert akkor még nagyon korai volt nekem visszatérésről beszélni, akkor volt egy 3 hónapos műtött térdem, úgyhogy akkor főleg a rehabon volt a hangsúly, mert sokkal könnyebb volt úgy klubot találni, hogy már fel lehet mutatni eredményeket, teszteket, amikor meg kell jelenni orvosi vizsgálaton, akkor már egy sokkal jobb állapotú sportolót látnak, úgyhogy az elején igazából nem a csapatkeresésen volt a hangsúly, hanem azon, hogy minél jobb állapotba kerüljek, és utána, amikor már kezdett körvonalazódni, hogy mikor jön el az időpont, amikor nagyjából kézilabda edzéseket tudok végezni, akkor startoltunk jobban rá a csapatkeresés kérdésre, de a Bukarest nem sokkal azelőtt jött, hogy aláírtam egyébként decemberben.
2: Akkor már Bojana Popovics volt a vezetőedző, ugye?
3: Igen, akkor már ő volt.
2: Hát azért gondolom az ő személye is jelent egyfajta stabilitást, vagy egy hosszú távú tervet. Azért amit tett aztán ezzel a klubbal is, bevitte a Final Four-ba, majd utána egy Bajnokok Ligája bronzérmet nyert ez a csapat. Tehát gondolom Bojana Popovics neve is egy hívó szó lehetett.
3: Abszolút, abszolút. Egy igazi mesterelme, és egy nagyszerű edző. Úgyhogy igen, ez nekem óriási pozitívum volt ebben a megkeresésben.
2: Milyen vele a közös munka? Mondtad, hogy egy kemény nő. Veletek is kemény egyébként?
3: Abszolút. Igen, minden nap a legjobbat követeli tőlünk edzésen is és meccsen is. Egy nagyon jó karakter egyébként, érti a viccet, meg lehet vele beszélni személyes dolgokat is. Abszolút az emberi oldalra is figyelnek, viszont amikor kézilabdáról van szó, akkor nagyon komolyan megköveteli tőlünk azt, amire képesek vagyunk.
2: Volt egyébként már korábban nő vezetőedződ?
3: Vezetőedzőm nem, másodedzőm volt, utánpótlásban volt.
2: Van valami különbség a között, hogy nő vagy férfi a vezetőedző?
3: Jelenleg most nagyon sok a női energia a csapatban, mert a vezetőedzőnk, a másodedzőnk, a kapusedzőnk, a sportigazgatónk, mind nő. Úgyhogy szerintem nőknél sokkal nagyobb szerepet játszanak az érzelmek, de valahogy szerintem valahogyan máshogyan is tudunk kapcsolódni. Nem mondom, hogy jobban megértjük egymást, mi nők, de van egy olyan kapocs, ami abszolút most szerintem a javunkra szolgál ebben a nagyon feminim felállásban.
2: Kucora Csengével, mint válogatottbeli csapattársaddal is együtt kerültetek oda. Milyen a kapcsolatod Csengével egyébként? Az milyen, hogy úgy vagy benne egy csapatban, hogy van egy magyar nyelvű csapattársad is?
3: Nagyon jó, hogy Csenge is ideigazolt. Nagyon örültem neki. Én már ugye pár hónappal hamarabb érkeztem, úgyhogy tudtam, hogy mikor ő megjön, akkor tudok már neki segíteni, meg tudom mutatni, hogy mi hogy működik itt. Jóba voltunk ezelőtt is, de már most sokkal közelebb kerültünk egymáshoz az alatt, az idő alatt, de nagyon pozitív, hogy itt vagyunk egymásnak, együtt utazunk majd a válogatottra, és szerintem szerencsések vagyunk, hogy egy csapatban játszhatunk.
2: Ugye már a Bajnokok Ligájában is túl vagytok egy mérkőzésen, azért most így igazán ettől a nyártól gondolom én tértél vissza teljes értékűként, mármint hogy 100%-ban, és kezdted el a csapattal az alapozást is. Hogy sikerült a felkészülés, és hogy sikerült összegyúrni ezt a csapatot, amiben vannak például, ugye ott van Pinte, aki már eddig is ott volt, de érkeztek ugye például Csenge is új játékosok, tehát mennyire sikerült, vagy hogy sikerült ez a felkészülés?
3: Igen, rengeteg új játékos érkezett, nagyon átalakult a csapat. Nekem olyan érzésem volt, hogy nagyon gyorsan elrepült az alapozás. Július 20-án, vagy 21-én kezdtünk, és egy hónappal később már szuperkupát játszottunk. Olyan érzés volt, hogy elröppent az idő. Szerintem abszolút effektív volt a felkészülés, viszont érzem még azt, hogy szerintem az jellemző az összes csapatra, hogy a szeptember még abszolút arról szól, hogy formálódik a csapat, és még egyetlen csapat sem mutatja azt az arcát, amire igazán képes. Úgyhogy még minden meccs előtt erről beszélünk, hogy mit és hogyan kéne jobban, és hogy jobban együtt tudjunk dolgozni, jól működjön a kommunikáció, úgyhogy még benne vagyunk a formálódás szakaszában.
2: Mit gondolsz, mire lehet képes ez a csapat?
3: Szerintem nagyon sok van bennünk, még talán mi sem érezzük, vagy hiszük el igazán, hogy mire lehetünk képesek. Úgy érzem, hogy bontogatjuk a szárnyainkat, de már például egy, amit említettem, szuperkupa, amit pár hete játszottunk, már annál sokkal jobb arcunkat mutatjuk ezeken a mostani meccseinken.
2: Ugye, bocsánat, azt hozzátenném, hogy az első fordulóban például a BL-ben ott 37-29-re nyertek a Ljubljana ellen, tehát az egy komoly erődemonstrációval indult, ez például a Bajnokok Ligájában ez az idény.
3: Örülök, hogy így látod, az első fél idő nagyon nehéz volt, és szerintem még nem a Bajnokok Ligája gőzön játszottunk, de remélem, hogy ez is egyre jobban fog menni, és hétvégén pont a vezetőedzőnk régi csapatával fogunk játszani, úgyhogy szerintem ez sokak számára egy nagyon különleges meccs lesz, biztosok benne, hogy az ellenfélnek is, és neki is, úgyhogy most sokkal jobb hőfokon kell már törögnünk. Úgyhogy igen, bontogatjuk a szárnyainkat, szerintem nagyon sok van bennünk, és ugyanerre a Final Four-ról álmodunk most is, mint amit a csapat elért az előző szezonban.
2: Ugye ez a vezetőedzőtök előző csapata, ez a Bulucsnost és a montenegrói csapat, igen, érkezik majd hozzátok. Mit mondott erről a csapatról Bojana Popovics, a vezetőedzőtök?
3: Hát ő mindent is tud róluk, úgyhogy rengeteg információt, elég vegyes csapat, sok fiatallal, nagyon fiatal játékos.

0: Eurókupa 4-es döntőre, például ugye Böde Bíró Blanka, aki szülés után tért vissza, ő is ott van a névsorban. Lehet, hogy elcsépelt kérdés, de remélem, hogy van létjogosultsága most, hogy mit jelent ez a válogatott meghívó?
1: Nagyon örülök ennek a válogatott meghívónak, ez abszolút ott volt a céljaim között, és motivált engem minden nap a rehab során, hogy visszakerüljek a keretbe, és nagyon örülök neki, hogy már most a szeptemberi összetartáson megszavazták nekem a bizalmat. Várom, hogy újra a lányokkal legyek, hiányoztak ebben az egy évben. Áprilisban igaz csak fizikai tesztek miatt, de ott voltam egy hétig a válogatotton, és már az nagyon jó érzés volt, és még egy plusz ilyen boostot adott nekem erre a rehab utolsó pár hónapjára, hogy milyen szuper csapatunk van, és milyen jó érzés ide tartozni, és nagyon örülök, hogy újra a lányokkal lehetek.
0: A rehabilitációt során Vovával, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal mennyire tartottad a kapcsolatot? Ő érdeklődötte, hogy haladsz, hogy fejlődsz meg, aztán utána volt ez a nagy kavalkád a klub megszűnésével. Érezted-e felőle a támogatást, vagy az érdeklődést?
1: Nagyon, nagyon támogató volt Vova is, és az egész válogatott stáb velem kapcsolatban. Megkaptam tőlük minden támogatást, amire szükségem volt. Az otthon tartózkodásom ideje alatt Vovával is folyamatosan kapcsolatban voltam. Nagyon hálás vagyok az erőnlétjegyzőnek, Szűcs Martinnak. Vele is hónapokig napi szinten együtt dolgoztam, és nagyon sokat segített nekem abban, hogy visszanyerjem a formámat, úgyhogy szerencsés vagyok, és ilyen támogatást kaptam tőlük.
0: Most milyen faluvégi Dorottyát látsz így másfél év kihagyás után, vagy ennyi megpróbáltatás után, amiből aztán végül így jöttél ki, hogy egyébként Bajnokok Ligájában szereplő csapatban játszol, kaptál válogatott meghívót, ugyanolyan bátor vagy. Milyen ez a faluvégi Dorottya másfél év után? Változtál?
1: Változtam. Hosszú volt ez az időszak, és sok dolog történt, nem sok dolgot éltem meg, és sokat dolgoztam önmagamon, illetve érdekes volt sokat nézni a kézilabdát kívülről.
0: Fájt?
1: Fura volt sokáig, nem volt csapatom, és nehéz volt úgy nézni a meccseket, hogy nem igazán tudtam kinek szurkolni. Természetesen a barátaimnak mindig szurkoltam, mikor őket láttam, de teljesen más, mint az embernek van egy csapata, és hétről hétre követi őket. De amint aláírtam már Bukarestbe, egy nagyon jó érzés volt, hogy volt egy csapat, akit követtem, és szurkoltam nekik, és vártam, hogy én is ott legyek velük.
2: Faluvégi Dorottyát hallottuk. Vannak félidei eredmények a labdarúgó bajnokok ligájából. Bayern München Bodø Glimt 0-0, Como Lipcse 2-0. A Lipcséből Willi Orbán kezdőként lépett pályára, és a második percben sárga lapot kapott. Manchester United Baku 3-0 és Slavia Praha Lens 0-0.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez a Körkapcsolás egy perc múlva este 10 óra. A Körkapcsolás utolsó anyaga pedig egy jó hírre épül, mert hogy megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Rescsik Csaba edzőjével, Jákó Csabával, Szilágyi Dóra beszélgetett.
2: Rescsik Csaba megszerezte Magyarország első paralimpiai kvótáját a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Ha jól tudom, akkor úgy, mint egyébként 2024-es párizsi játékok előtt, hiszen akkor is ővé volt talán az első magyar kvóta, hiszen most ugye ezüstérmet nyert R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. Látta-e a versenyzését, tudta-e élőben követni az eseményeket, beszélte Csabival azóta?
3: Csabával csak a verseny után beszéltem, és mivel csak egy ember tudott, egy edzője tudott kiutazni Dél-Koreába, Gerda, a feleségem volt, aki elkísérte a Csabit a versenyre, tehát ő van ott a helyszínen.
2: Aki egyébként a Szegedi, vagy bocsánat, a Zsombói Egyesület elnöke.
3: Így van, így van. Tehát mi ketten visszük ezt az egyesületet, és kettőnk között az a megállapodás született, hogy tulajdonképpen papíron mind a ketten edzősködünk a Csabi mellett, de gyakorlatilag a technikai dolgokkal, a napi rutinnal, a mindennapos edzéssel én foglalkozok, hiszen a Gerda a Szeged Egyetemen tanít, és ő neki azért nagyon sok elfoglaltsága van, de ilyenkor a versenyre a Magyar Paralimpiai Bizottság őt delegálta, és kérte meg, hogy kísérje el a Csabát, és ennek meg is van az eredménye, szerintem nagyon jó versenyző-edző páros. Tehát technikailag már ilyenkor nem kell a Csabának olyan instrukciókat adni, amit ő már magától nem tudna, de az, hogy egy ilyen családias, békés, nyugodt légkör tud teremteni a Gerda, ez szerintem nagyon fontos, és ez látszik az utóbbi hónapok, éveknek az eredményeiben. Tehát valamikor elindult ez Granadával, amikor Európa-bajnoki ezüstérmes lett a Csaba és a Gerda páros, és azóta is ezt tartjuk, hogy versenyezni elsősorban ők menjenek, és az itthoni felkészülést, az itthoni munkát, a napi gürizést, úgy mondom, azt pedig általában mi ketten szoktuk csinálni a Csabával. Visszatérve a 24-es olimpiára, ott 22. júniusában szereztük meg ugyancsak elsőként a paralimpiai kvótát. Hát akkor meglepetésszerű volt ugye az eredménye a Csabinak, ott egy világkupán szerepeltünk, úgyhogy ezüstérmes lett, és a francia fiú mögött lett ezüstérmével kvótás, és ugyanúgy Magyarország első kvótáját szerezte.
2: Mit mondott Csabi a verseny után?
3: Azt mondta, hogy jó volt a felkészülés, hogy kicsit elvicceltük az utolsó lövés, ugye az 9-9 lett, és nem lett egy tizeddel, nem lett világbajnok. Mondom, hogy biztos megbeszéltétek a barátunkkal, a Malinovszkival, hogy akkor lőjetek szét, és akkor erre azt a vicces választ mondta, hogy igen, tulajdonképpen ő nem beszélt semmit, de hát a Malinovszki egy kicsit jobban lőtt, ugye 10-3, tehát egy tizeddel lőtt jobbat.
2: Ami egy világcsúcs, ha jól tudom. Világcsúccsal nyert a szlovák versenyző.
3: A saját világcsúcsát döntötte meg 2 tizeddel, de Csabinak is az eredménye is világcsúcs volt. Tehát mind a ketten a 251 kör fölött lőtte, 251.2 és 251.1 volt a két döntős eredmény, tehát mind a ketten világcsúcsot lőttek tulajdonképpen. Hát egy picit az utolsó lövés az ilyenkor már nagyon lutri, hogy akkor most kinek mikor jön abban az 50 másodpercben az iklet, hogy na, akkor elmerjes ütni az utolsó lövést. Most a Csabinak nem annyira sikerült, de ez nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, mellé lőtt a táblának, hanem mit tudom én, összességében mondjuk egy ilyen 1,5 millimétert tévesztett 10 méterről, tehát ezt mindenkinek így elmesélhetjük, hogy ezért egy 0,5 milliméteres pöttyöt kell eltalálni 10 méteres távolságról, úgyhogy semmilyen optikát, semmilyen segédeszközt nem használhatnak puszta szemmel, egy légpuskával azt a picike kis kört kell a lehetőleg közepén eltalálnia a táblának. Tehát ők tulajdonképpen csak egy fekete kört látnak, és annak a közepébe kell, hogy belecsapódjon a lövedék.
2: Ahogy mesél, azt veszem ki a szavakból, hogy bár egy tizeden múlt ez az aranyérem, de nem ezen bosszankodnak, hanem az ezüstérem öröme van most, illetve a kvóta öröme.
3: Hát nagyon boldogok vagyunk, tehát még soha nem volt olyan komoly eredmény, mint amit a Csaba az utóbbi hónapokban lő, tehát ez a világbajnoki ezüstérem, ez szerintem valaha a legjobb sportlövő érmek egyike. És az, hogy ezzel kvótát szerzett, és rögtön tulajdonképpen felszabadult az alól a terher alól, hogy akkor az utolsó pillanatig küzdenie kell az olimpiai kijutásért, szerintem segíteni fogja őt a 3x20 összetetnek a 13-án vasárnap lesz az összetett versenyszámban, ugye az előző Novi Sadi világkupáni világcsúcsa, tehát világcsúcs tartóként megy arra a versenyszámra, és szerintem várható, hogy ott is nagyon erősen fog lőni a Csaba. Úgyhogy egyáltalán nem vagyunk szomorúak, meg elégedetlenek, tehát ez oké, hogy várható volt, tehát nem vagyunk telhetetlenek se, de azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon erős és nagyon komoly mezőny volt.
2: Ha jól tudom, akkor a párizsi paralimpián Csaba az 5. helyen végzett. Kimondható, hogy Los Angelesben az éremért mennek?
3: Kimondható, persze, hát mindenféleképpen szeretnénk javítani az 5., illetve annak idején a 7. hely volt az R1-es, tehát ebben a légpuskás állós versenyszámnak nevezett R1-es versenyszámban. Ott 7. volt a Csaba, tehát ott is szépen döntőbe került, de úgy került döntőbe, hogy éppen, hogy csak 8. helyen bekerült a döntőbe. Itt most, a mai napon, ő első helyen került a döntőbe, tehát igen, mivel nullá az összes eredmény, és újra lövik a döntőt, tulajdonképpen nekünk 4 kör fórunk volt mondjuk a Malinovszkihoz képest az alaperedmény után. Tehát a koreai fiúval, a Parkkal volt körülbelül pariban a Csabának az eredménye, és mivel sajnos nullázódik a döntő eredménye, teljesen nulláról kezdődik, ezért hát ugye azt az előnyt ezt nem visszük magunkkal, hogy az alapversenyben jobban lőttünk, de nagyságrendi különbség van az olimpiai szint és a mostani világbajnoki szint között. Tehát 2 év alatt a Csaba tulajdonképpen fölment a világcsúcs tartói szintre. Tehát ugye a világcsúcs az 631,3, az azt jelenti, hogy 105-ös átlag fölötti átlagot kell lőni ahhoz valakinek, hogy világcsúcsot lőjön, és ugye ma 629,9-el egészen közel volt, és első helyen abszolváltam, mondom, az alapversenyt. Tehát sokkal kiegyensúlyozottabban, megnyugtatóbban lövi az alapversenyt, és ezt ő is érzi, hogy ha ezt át tudja vinni ezt az érzést a döntőre, akkor tényleg csak ilyen nyuanszokon múlik, hogy most az adott pillanatban kinek esik be jobb, nagyobb 10-es. Tehát, hogy tényleg ezt már nem lehet így kiszámolgatni, hogy akkor jár, most én most 10-9-eket tudok csak lőni, és akkor miért lövök 10-5-eket? Mindegyiknek örülünk. Tehát, hogy ami már 10-5 vagy annál jobb lövés, azért az már nagyon komoly dolog.
2: És akkor mi az, amiben mondjuk fejlődni kellene a paralimpiáig?
3: Hát ugye a paralimpiáig még hál' Istennek van, hogy a versenyszámok, tehát amit nagyon koncentráltunk, hogy az a bizonyos szíjas versenyszámok, tehát a térdelő és a fekvő versenyszámok is épüljenek. Tehát szerintem ugye 3 versenyszámot lőhetne 4-ből a paralimpián. Tehát nekünk ki kell választani, hogy melyik az a 3, amiben ő neki esélye van. Most ezt a 3-at választottuk ide a világbajnokságra, és ez azt jelenti, hogy a következő versenyszám az ugyanígy légpuskával lesz majd, de nem álló, tehát nem csak a könyökét a saját testére támasztja, hanem egy kis asztalkáról tulajdonképpen feltámasztva az asztalon tud lőni a Csaba szíjjal. Na most őnek ez a versenyszám, ez nehezen megy, mert hosszú keze van, viszonylag rövid az alsó teste, és akkor így nem tud úgy oda kényelmesen oda ülni, mint ahogy mondjuk az ellenfelei. Tehát ez egy adottság. De nagyon sokat erőltettük, nagyon sokat edzettük mostanában ezt a versenyszámot is, és ez segített abban a bizonyos 3 test helyzetes, golyós, 50 méteres versenyszámot. Tehát amiben az olimpián 5. lett, amiben most már világcsúcs tartó a Csaba a döntőben, na ott nagyon komoly fejlődésen megy keresztül. Sosincs vége a csiszolgatásnak, meg az aprólékos munkának, de tényleg jót tett nekünk, hogy most nem voltak versenyek az első fél évben, hanem igazából tudtunk alapozni, tudtunk sokat készülni, meg pihenni. Tehát az, hogy tudott az iskolára koncentrálni, azt is el kell mondani, hogy azért csak az STE
1: Informatika, ugye?
3: És informatika, igen. És hát ugye lassan végzős, tehát hogy ezt is abszolválja, és jön a szakdolgozati írás, és jönnek azok a dolgok, amik az iskolával kapcsolatosak, úgyhogy innen is köszönjük az iskolának a támogatását, hogy hagyják a versenyzését, hogy nem szórakoznak igazából a vizsgai időszakot, úgy állítja be a Csaba, hogy neki kényelmes, tehát ugyanúgy, mint ahogy a lányomnál szoktam mondani, a BME-nél nagyon komoly segítséget szoktunk kapni az iskoláktól, hát országtól, tulajdonképpen a munkahelye az iskolák, a lövőinknek, és azért nagyon komoly segítségeket kapunk, hogy tudják végezni a feladatot.
2: Azért az iskolában követik figyelemmel mondjuk Réstik Csaba teljesítményét is?
3: Csaba nagyon csöndes, tehát ő nem hivalkodik ezzel, és nem nagy képüsködik, hogy akkor most éppen milyen versenye vagy hogyan. Szerintem biztos az évfolyam társai és a tanárok is. Azt látom, hogy nincsen igazából piszkálódás, nincsen valamiféle ilyen. Tehát nem jelez vissza olyat a Csaba, hogy akkor na, most mit azért volt hátránya, mert szerintem ez a normális. Tehát, hogy nem kell, hogy valakit állandóan ilyen piedesztára emeljenek, és akkor állandóan azzal foglalkozzanak, vagy nem tudom, a fali újságon föl legyen, csak simán hagyják végezni a dolgát, az már bőven jó. Tudja, hogyha nem akadályozzák valakinek a munkáját, akkor már attól is boldogok vagyunk.
1: Réstik Csaba parasportlövőt hallottuk, aki megszerezte tehát Magyarország első kvótáját a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Ezzel pedig a körkapcsolás véget ért. Én a szerkesztő Tóth Béla és a hangmérnök Nagy Máté nevében is megköszönöm figyelmüket. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n, de maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág Regős László Pállal. Én megköszönöm a figyelmüket, Berelmesét hallották.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Változik a műsor, és változnak a hangok is.
2: Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról. A közmédia műsorán.
3: Ezek a végen, hogy lekapcsolom a villany.
1: Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban.
3: Horizont szélén süllyedő.
2: Sziget 2026. Esti Kornél. Vágatlanul.
1: Holnap 23 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Kikapott a címvédőtől, így a negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságtól a női kosárlabda válogatott. Győzelemmel kezdte BL szereplését a Szeged. Zárul a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának első fordulója. A hangmérnökök Rácz Dorottya és Nagy Máté nevében is köszönti önöket a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Labdarúgással kezdünk. Négy mérkőzés is zajlik a bajnokok ligája alapszakaszában az első kör zárónapján. A Lipcse Orbán Vilivel a kezdőcsapatban 3-0-ás vesztésre áll a Como otthonában. A Bayern München hazai pályán 1-0-ra vezet a Bodø Glimt ellen, míg a Manchester United szintén otthon 3-0-ra vezet az azeri Shabakh Baku csapata ellen. A Slavia Praha lent találkozó pedig 1-0-ás hazai vezetéssel áll a mérkőzés 56. percében. A Slavia Praha egyébként emberhátrányban játszik. Két mai mérkőzés már véget ért, Fenerbahce Róma 1-1, és PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk szintén 1-1. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes 108-56-ra kapott ki a címvédőtől Berlinben. A magyar csapat 40 év után jutott újra a legjobb 8 közé. A válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter Nyágúj Gergelynek nyilatkozott a helyszínen.
2: 5 mérkőzést játszott a magyar válogatott a világbajnokságon, nagyon sok csapat cserélt volna ezzel. Nehézkes kezdés, keserédes búcsú, de az összkép azt hiszem pozitív.
3: Az összkép teljesen, most nyilván még a mérkőzés hatása alatt vagyunk. Ma nagyon jól játszott az amerikai csapat, mi meg súlytalannak bizonyultunk, hiszen nem csináltuk meg azokat az ütközéseket, taktikai fautokat, ahhoz, hogy le tudjuk őket lassítani. És igazából nyomás volt rajtunk, de rengeteg üres dobást hibáztunk el, és tudjuk, hogy egy ilyen szintű csapat ellen akkor tudtuk volna egy szoros, nem azt mondom, tudtuk volna nyerni, mert mai nap nem lehetett volna őket megverni szerintem, de akkor tudtuk volna egy szorosabb mérkőzést játszani, sikerült őket felbosszantani, kizökkenteni a saját játékukból az a rengeteg üres hárompontos dobás kísérte, amit elhibáztunk.
1: Völgyi Péter villámértékelését követően következzen a csapat játékosa Lelik Réka.
2: Akár csak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagy emberünket, valakinek fel kellett lépni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk, gratulálok ehhez, tehát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát ma a lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
4: Abszolút, nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk, és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta tényleg az egész mérkőzésen a bélyegét. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni, és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
2: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. Tehát mindenféleképpen a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
4: Abszolút nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Nyilván azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb 4-be tudjon jutni. Egy jó sorsolás, jó keresztágak. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de szerintem egy tök nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele. Igazából csak büszkének kell lenni magunkra.
2: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozsefovics Kinga, és Iria fenn leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondta, hogy tudod mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Dulpank először kapott egy könyököst, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy tényleg az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na megtudjátok, mi az magyar virtus.
4: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdtük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogyha egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, úgyhogy építkezünk tovább.
2: És csak egy záró kérdés a személyedet illetően. Tegnap azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Ugye hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a diósgyőri pályafutásodat hol folytatod. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
4: Igen, Törökországban fogom folytatni, ez igaz. Majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Nyilván mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetközibe, hiszen ott ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó, és nyilván a magyar bajnokságban jelenleg kettő csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobb, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni. Nyilván annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.
1: A magyar női kosárlabda válogatott tehát az Egyesült Államok elleni vereséget követően a negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságtól. Kézilabdával folytatjuk. Elkezdte idei BL szereplését a Szeged csapata. A tiszapartiak a Christian Stadet fogadták, a mérkőzésről Németh Kornél tudósít.
5: 42-31-es kiütéses szegedi siker a Bajnokok Ligája nyitányán a PIK arénában. Jól kezdte a mérkőzést Mihály Appelgren csapata, az első másodpercektől kezdve próbálta magához ragadni a kezdeményezést, és a mezőnyben kiválóan teljesítő Magnus Abelvik Rőt, illetve a kapuba brillizó Porter vezetésével meg is volt az előny negyed óra játék után 10-8 állt az eredményjelzőn. Ezt követően állva hagyta ellenfelét a magyar együttes, a szünetben már 22-13-ra 9-el vezettek. A miénk ebben nagyon nagy szerepe volt az összességében 5 gólig jutó Lukács Péternek, aki egyáltalán nem mutatott megilletődött teljesítményt a szegediek mezében itt a Bajnokok Ligája nyitányon. A fordulás után a Pegré mester tulajdonképpen minden játékosának lehetőséget tudott adni, így például a fiatal Matic Dávid, a vezetéknév egyezés nem véletlen, Vladan Matic fiáról van szó, például ő is lehetőséget kapott, Furka Mártonhoz hasonlóan, szóval mindenki lehetőséget kapott, a különbség pedig tovább nőtt és nőtt, de aztán végül a svéd bajnok IFK Kristianstad együttese 10 gólon belülre tudott érni. Még egyszer a végeredmény: OTP Bank Big Szeged IFK Kristianstad 42-31, a magyar csapat legeredményesebbje a norvég Rød lett 9 találattal, a magyarok közül Lukács vitte a prímet 5 góllal, Szilágyi Benyáminnak 4, Rosta Miklósnak pedig 3 találata volt, illetve lett a mérkőzésen.
1: A találkozót követően az 5 gólig jutó Lukács Péter értékelt Németh Kornélnak.
6: Se megilletődöttség, se lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne kékmezben a PIK arénában BL meccset játszani.
7: Köszönjük szépen a gratulációt, örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. Nyilván a meccs előtt azért volt bennem izgatottság, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt a PIK arénában a első BL meccsemen. Köszönjük a szurkolást, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók, és tényleg örülök, hogy jól sikerült.
6: Összességében ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első fél idei védekezéssel csírájában elfolytottatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit ma tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet, mennyire értesz ezzel egyet?
7: Úgy gondolom, a Kristianstad tényleg nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, úgy gondolom, ahogy említetted, kőkemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött, szóval így tudtuk kialakítani ezt a nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. Úgy gondolom, a technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott, de...
6: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset, és a bocsot közben szóval.
7: Igen, de nem szabad kiengednünk, tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk, még a végén nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
6: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy kék mezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsizni, Ciao Bellára táncolni, amit ugye szokás győzelmi rituálé.
7: Igen, nagyon jól érzem magam, köszönöm, tényleg úgy gondolom, hogy egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak és a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és tényleg nagyon hálás vagyok a buzításukért, és tényleg azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
1: A Ferencváros nyerte a férfiaki jégkorong szuperkupáját. A tavalyi kupagyőztes, bár kétszer is hátrányba került a mérkőzésen, végül 3-2-re legyőzte a bajnoki címvédő BIA együttesét. Szongó Domán meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sioux Greyhounds-nál töltötte, ám mivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, ezért most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Tenisszel folytatjuk. Bardóczky Kornélnak, a magyar Davis Kupa válogatott szövetségi kapitányának személyes törleszteni valója is van a luxemburgi válogatottal szemben a két együttes jövő heti párharcában. Bardóczky Kornéllal Krejcz Bálint beszélgetett.
8: Jövő héten jön a Luxemburg elleni párharc. Mit gondolsz elsőként az ellenfélről? Azért neked személyes emlékeid is vannak a luxemburgiak részéről vagy oldaláról, és van miért visszavágnod?
9: Hát igen, ugye a luxemburgiak az örök mérleg Magyarországnak 2-2, és az egyik vereségben is benne voltam 2002-ben, úgyhogy nyilván van egy kis személyes érintettség is, ugye a pikantéjére a dolognak, hogy az akkor is a csapatban lévő luxemburgi Gilles Müller, most pedig a kapitánya a luxemburgi válogatottnak, hogy újra fogunk találkozni. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg olyan formában tudunk, vagy olyan formában tudnak a játékosok kerülni a luxemburgi találkozóra, hogy egy jó eredményre tudunk hazajönni Luxemburgból. Ez nem lesz könnyű, van egy nagyon jó egyes számú játékosuk, aki azért már korábban a magyar játékosok orra le is sok borsot tört, hiszen tavaly Wimbledonban legyőzte Fucsovics Marcit, idén pedig egy Challenger tornán januárban meg tudta venni Zsombit is, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan veszük őket. Ugye a Davis Kupa különösen egy olyan terep, ahol a gyengében rangsolt játékosok is óriási energiákat tudnak mozgósítani, és nagyon nagy erőre tudnak kapni. Úgyhogy mi úgy készülünk, mint hogy a világ legjobb csapat ellen játszanánk, tényleg mindent megteszünk. Úgy látom, a játékosok nagyon motiváltak, és tényleg nagyon-nagyon profi módon állnak az edzésekhez. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a 18-ára tényleg olyan állapotban lesznek a játékosok, hogy a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból adott napon.
8: Beszéljünk a magyar csapatról, amelynek Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Füle Mátyás és Mag Péter jelenleg a tagja. Nyilván a tenisz kedvelők számára Fucsovics Márton hiánya egyből feltűnő lehet. Vele hogy nézett ki a megbeszélés, mikor derült ki számodra, hogy ő nem lesz most a magyar csapatban?
9: Igen, ugye Marci egész évben már a vállával küzdött, mindenféle terápiát is kipróbált, és rengeteg orvosnál volt, hogy végig tudja játszani a szezont eredményesen. Sajnos nem nagyon javult a válla, és az elmúlt hetekben már tényleg olyan állapotba került, hogy alig tudta szinte a kezét megemelni, és mindenféle fájdalomcsillapítókkal meg injekciókkal játszotta végig az amerikai túrát. És hát nyilván mielőtt kimentek Amerikába, az edzőjével is egyeztettem, Kellner Ádámmal és a Marcival is, hogy meglátjuk, hogy milyen állapotba kerül a válla, hiszen előtte kapott egy olyan injekciót az amerikai túra előtt, hogy azt mondták, hogy effektíve ettől jó lehet a következő hónapokra a válla, és tud fogni játszani. Sajnos Amerikában ez nem igazolódott, úgyhogy már Amerikából jelezték nekem a Marcival, hogy nagy valószínűséggel nem fog tudni játszani a Davis kupán. Miután hazajött, beszéltünk, és mondta, hogy sajnos egy hosszabb kihagyás vár most rá, emiatt nem tudja vállalni a szereplést. Nyilván nagyon sajnáltam, mert a Marci egy óriási értéke a magyar tenisznek, és rengeteg meccset nyert meg a Davis kupán, nagyon fontos meccseket. Most így alakult, hogy nem játszik, a legjobbakat kívánjuk neki, de nyilván nélküle is azt gondolom, hogy egy erős csapatunk van, és nagyon bízom a játékosokban.
8: Gondolsz azokra a játékosokról, akik a csapat tagjai, mik a legnagyobb erősségei ennek a jelenlegi magyar válogatottnak?
9: Elsősorban nyilván az a legnagyobb erősségük, hogy a játékosok tényleg nagyon emberek nagyon-nagyon szeretik egymást, ami nagyon fontos, hogy egymásért tudnak küzdeni minden egyes találkozón, minden egyes pontnál tényleg egy szívként dobbannak, úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nyilván azért van egy olyan erősség a csapatnak a Marozsán Fábián személyében, aki hétről hétre a világ legnagyobb versenyén játszik a világ legjobb játékosai ellen, egy nagyon komoly szintet képvisel. Én nagyon bízom, hogy azt a rutint, amit ő megszerzett már az elmúlt években, és azt a jó játékot, amit ő szokott hozni, azt tudja hozni majd Luxemburgba is, és azért egy nagyon nagy különbség lehet a két csapat között, de hogy említettem, azért a Rodás nagyon-nagyon veszélyes mindenkire, és nyilván van egy Piros Zsomborunk is ugye visszatérve a magyar csapathoz, aki pedig az elmúlt időszakban tényleg nagyon jó eredményeket érte Challenger tornákon, és újra a top 100 küszöbén van. Reméljük, hogy ez most sikerülni fog neki a következő hónapokban meglépni ezt a bűvös határt, úgyhogy jó formában vannak, és ami azt gondolom még nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos egészséges, és senki nem bajlódik sérüléssel, mindenki maximálisan 100%-on tudja az edzésmunkát elvégezni. Van egy fiatal újoncunk, ugye Mag Peti személyében, aki úgy látom, hogy nagyon-nagyon motivált és nagyon boldog, hogy itt van a csapatban, jó eredményeket érte az elmúlt időszakban. Füle Magy is a Challengeren elődöntőt játszott nem olyan régen, az ő az amerikai csapat ellen be is tette már, igaz, hogy az eldől találkozón, de az is egy nagyon tapasztalat volt neki. Úgyhogy azt gondolom, tényleg mind a négy játékos teljesen egyenrangú csapattag, és bárkinek kell játszani, szerintem mindenki meg fogja tenni a maximumot.
1: Részeredmények a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának első fordulójából. A mérkőzések a második félidő közepén járnak. Bayern München Bodø Glimt 2-0, Como Lipcse 3-1, Manchester United Shabak Baku 4-0 és Slavia Praha Ersilan 1-0. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. További kellemes rádiózást kívánunk, viszonthallásra.
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Péntektől vasárnapig Budapesten rendezik az atlétikai világdöntőt. A rangos idényzáró verseny előtt Tóth Béla beszélgetett Halász Bencével az Európa-bajnoki győzelmet érő nagy dobásáról, valamint arról is, mire számít az első alkalommal megrendezendő világdöntőn.
2: Bence, lassan egy hónap telt el az Európa-bajnokság óta, ugye Birminghamben szédületes országos csúccsal, egyéni csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, a 84 méter és 25 centis dobásoddal nyerted meg az aranyérmet. Hogyan töltötted az elmúlt 4 hetet? Ugye nem teljesen tétlenül, mert azóta 2 versenyen is részt vettél, de mégis ezt az elmúlt 1 hónapot hogyan élted meg az Európa-bajnokság óta?
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ez az elmúlt 4 hét nem volt egyszerű feladat, hiszen az Európa-bajnokság után nagyon kiberültnek éreztem magam mentálisan is és fizikailag is, de utána gyorsan sikerült talpra állni, és ez fontos is volt számomra, hiszen, ahogy te is említetted, gyakorlatilag volt 2 verseny, amin szerettem volna jól teljesíteni, és hát készülni kellett folytatni tovább a felkészülést a most hétvégén megrendezésre kerülő világdöntőre. Nagyon nehéz volt igazából tényleg nem is fizikálisan összeszedni magam, hanem egy ilyen csúcs teljesítmény után mentálisan nagyon elfárad az ember, és én ezt nagyon éreztem magamon, és nem arról van itt szó, hogy nem szerettem volna edzésre menni, vagy azt éreztem, hogy nekem ennyi a szezonból elég, hanem nem éreztem igazából azt a mentális készenléti állapotot, mint mondjuk az Európa-bajnokság előtt. De ez a része meg egyébként normális.
2: Ugye 1 hónap telt el most már az Európa-bajnokság óta, és 1 hónap maga a távolság az EB és a világdöntő között, ami már csak ugye azért is kiemelt esemény ennek az idénynek, mert először rendezik meg ezt a világdöntőt, és Budapesten, itt a Nemzeti Atlétikai Központban ezen a hétvégén. Ez, hogy 1 hónap eltelik a 2 esemény között, ez mennyire nehézség számodra, mert hát az ideális az lenne, hogy mind a kettőre csúcsformát időzítesz, de ez lehetséges?
3: Abszolút, egyébként lehetséges, és az edzős eredmények ezen a héten is, meg előző héten is, és egyébként az Európa-bajnokság után is, amikor már hazatértem, és újra edzésbe álltunk, tehát azt mutatták, hogy egyébként a formám abszolút jó, készen vagyok igazából versenyezni, viszont az is igaz, hogy ez igazából már nagyon a penge élen táncolás időszaka, ez az 1 hónap, mert hogy a szakkönyvek is igazából azt mondják, hogy a csúcsforma 4-6 hétig tartható fönt. És hogy az Európa-bajnokság előtt már elkezdtünk csúcsformát időzíteni, folyamatosan szinte csak pihentünk, és nagyon intenzív, jó, magas minőségű edzéseket csináltunk. Utána az Európa-bajnokság után meg már nem volt értelme visszaállni a kemény munkába. Tehát ugye ez a 4-6 hét, ez folyamatosan telt, és hát ott tartunk, hogy ennek lassan elérünk a végére.
2: Ez alatt, az 1 hónap alatt azért volt-e időt feltöltődni, tehát volt-e olyan része ennek az időszaknak, amikor egy picit kieshettél a napi rutinból, a napi edzésmunkából, és végig gondolhattad az Európa-bajnokságon történteket?
3: Hosszabb ilyen pihenő időszak abszolút nem volt. Volt időm megünnepelni a sikert családi vagy baráti körben, de nagyon gyorsan szerettem volna egyébként a hátralévő versenyek miatt visszaállni minél hamarabb a munkába, és igazából ez a része is sikerült a dolognak, de egy hosszabban tartó pihenés, vagy hosszabban tartó ünneplés, vagy egy kis kikapcsolódás, az majd igazából csak majd a jövő héten kezdődik.
2: A világdöntő után.
3: A világdöntő után.
2: Beszéljünk erről az Európa-bajnokságról, ami tényleg azért is, nem csak azért csúcs teljesítmény, mert aranyérmet szereztél egy Európa-bajnokságon, ugye ez a 8. felnőtt világverseny, ahol érmes helyen végeztél, olimpiai ezüst érem, 3 világbajnoki bronz, 2 EB ezüst és 1 bronz után szerezted meg a hőn elhitott aranyat, de itt maga a dobás, annak a nagysága az, ami igazán extra teljesítmény ezen az Európa-bajnokságon. Az, hogy 2018 óta te folyamatosan ott vagy a világ élvonalában, mert ez jól látszik, hogy 2018-ban szerezted az első érmenet felnőtt világversenyen, de az eddigi érmek közül most először aranyat. Ki lehet mondani azt, hogy ezek szintugrás, tehát az eddigiekhez képest ez egy magasabb szint, ahova te eljutottál?
3: Szerintem abszolút igen. Én már pedig azért is, mert tényleg ez mind a távolságnak a dimenziója is más, mint amit korábban elértem. Az érem színe is csillogóbb, és erre ezt meg egyébként megfejeli az a tény is szerintem, hogy azért az utóbbi 2-3 évben a nemzetközi kalapácsvetés az olyan szintre fejlődött, ami nagyon-nagyon rég volt, vagy még azt is meghaladja, és az Európa-bajnokságon, ha bár nem így történt, előzetesen azért szerintem sokan nem lepődtek volna meg, hogyha végül 6-7 ember is 80 méter felé kerül, ennyire erős most a, és ez most csak az európai kalapácsvetés, amiről beszélek, ugye a világ tekintetében ez ugye még több ember is, tehát ilyen erős szintre fejlődött a kalapácsvetés, és hogy így sikerült ezt a sikert elérni, az még szebbé teszi számomra.
2: Hányszor nézted vissza azt a 84 méter 25 centis dobást?
3: Nagyon-nagyon sokszor. Hát legalább 200-szor. Nem is csak a dobás miatt. Hát nyilván ugye, amikor ilyen extázisban van az ember, akkor nem emlékszik utána vissza, hogy mi történt vele pontosan, hogy mit csinált, és a reakciómat is nagyon szeretem visszanézni, meg hát a szakmai stábot is nagyon szeretem látni, hogy ők hogy reagáltak, és hát nagyon nagy örömmel tölt el még most is, amikor meglátom a felvételt, de a dobást is rendkívül sokszor kielemeztem, és hát jó lenne még azt párszor elővenni.
2: Ja, több mint egy méterrel döntötted meg az addigi legjobbodat, ráadásul a magyar csúcsot is 6 centivel javítottad meg, tehát az egy olyan dobás volt, amire egyébként ott a helyszínen azt mondtad, hogy abban nem volt több, tehát a 100%-ot nyújtottad. Mi az, ami ott összeállt, akár technikailag, akár mentálisan, tehát minden klappolt, de mik azok a kis apró részletek, amik tényleg a helyükön voltak?
3: Ugye vannak technikálisan olyan műansz dolgok, amik 10-20-30 centiget hozzá tudnak adni az eredményhez, és ami mondjuk idén dobtam az országos bajnokságon közel 82 métert, ugye még nem teljesen csúcsformában, azok is már viszonylag jó dobások voltak. Arra mondjuk, ha rájött még egy méter a formaidőzítéssel, és a maradék egy méter, az pedig ezek a műansz dolgok is, hogy annyira összeálltak például, tehát most század másodpercekről beszélünk, de abban a század másodpercben kerül le a jobb lábam a talajra, hogy annyira meg tudjon feszülni a kalapács, hogy a lehető legnagyobb erőt tudjon beleadni a kidobásba a végén, hogy eltaláljam azt a kidobási szöget, azt a kidobási ívet, ami nekem a legoptimálisabb, a legnagyobb erő kifejtés. Ez tehát ilyen nagyon minimális dolgokról beszélünk, amik ott végre összejöttek, és valóban szerintem abban a dobásban aznap nem volt több, viszont hogyha tök érdekes ez a dolog, én szerintem, hiszen idén ezt mondom, hogy ebben most nem volt több. Tavaly viszont, hogyha egy ilyet dobok, így a szeptemberi időszakban, amikor volt a világbajnokság, akkor is nyilván örültünk volna neki, ez nem is kérdés, de azt mondom, hogy hát ebben még mindig maradt. Tehát ennyire más volt igazából a tavalyi forma az ideihez képest.
2: Itt is említetted, meg elmondtad az EB után is, hogy inkább a tavalyi idényedben volt benne az ekkora dobás, meglepett a mostani 84-25-ös eredményed az EB-n, de azon gondolkodtál-e, vagy bármi megoldást találtál-e arra, hogy ez miért nem tavaly jött ki Tokióban, miért pont most? Tehát mi az, ami változott ez alatt az egy év alatt, hogy az elvégzett edzésmunka, a belefektetett energia, az valahogy most érett meg igazán arra, hogy az EB-n dobja leg ekkorát?
3: Az edzésmunkán is nagyon sokat finomítottunk a tavalyi évhez képest, amikor már elkezdtünk egy viszonylag újfajta programot csinálni, de a leginkább, ami változó tényező volt, az az, hogy voltak technikai hibák a tavalyi tokiói szereplésemkor, tehát hogyha mondjuk úgy képzeljük el, és most egy picit szakmai szemmel próbálom
2: elmutatni. De nyugodtan van helye most ennek.
3: Hogyha a fej, a váll, a törzs, a csípő, meg a térd, az mind egy-egy építőkocka, annak folyamatosan egymás fölött kell lennie a dobás közben. És nekem a csípőm, mint egy építőkocka, ki volt húzva folyamatosan, és nem volt teljesen központos az egész mozgásom, és emiatt nem tudtam beleadni azt az erőt, ami bennem volt. És az a szomorú az egész, hogy előtte két nappal, az utolsó dobóedzésen, ugye tokiói verseny előtt az utolsó dobóedzésen pedig teljesen tökéletesen meg tudtam csinálni, és olyan távolságok voltak ott edzésen, hogy szerintem mindenki fogta a fejét. És ezért különösen fájó, vagy ezért volt különösen fájó igazából, hogy most macska körömmel mutatom, hogy csak harmadikak lettünk.
2: Na de hát ami ott nem állt össze, akkor így Birminghamre összeállt, és ott az EB-n ez kijött, ez az egész. Tehát ez az egy év kellett hozzá? Tehát még plusz munka? Vagy valami mentálisan más, mentális többlet kellett ahhoz, hogy ez végül is egy év múlva, de az EB-n kijöjjön? Ugyanúgy tét helyzetben.
3: Mind a kettő nagy szerepet játszott szerintem. Tehát a mentális többlet az abban mutatkozott meg Birminghamben, hogy mint az a kvalifikációnál is, az a selejtező napján is látszott, hogy a versenytársaim nagyon küzdöttek a dobókörrel, az időjárásra is volt, aki panaszkodott, hogy ugye akkor azért Európa többi részén nagyon melegek voltak, elmentünk Angliába, ott pedig nagyjából 21-22 fok volt. És az óriási sokként érte őket, hogy ekkora hőmérséklet különbség van. A dobókörnek is a felülete gyakorlatilag olyan volt, hogy nem találták normálisan a lábukkal a fogást rajta. Én pedig ezekhez a dolgokhoz nagyon gyorsan alkalmazkodtam, és nem is próbáltam igazából ebbe többet belelátni, mint amit. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor igen, van a dobókörnek egy olyan része, olyan felülete, ahol elcsúszhat a lábam. Akkor megpróbáltam kicsit odébb állni, kicsit máshogy indulni, mint ahogy szoktam, és ezeken a hátráltató tényezőkön felül tudtam nagyon gyorsan kerekedni. Tehát a mentális részében ez is közrejátszott, hogy nem akadtam fönn a nehézségeken, hanem megpróbáltam minél gyorsabban megoldást találni és túllépni rajta. Valamint, hát, ahogy az előbb említettem is, az az edzésmunka, amit ugye elkezdtünk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a dinamikus munkára, a mennyiségi munkát pedig visszavettük, és ezt az idei felkészülés során tovább fejlesztettük, ez is hozzátett. Tehát ilyen a dolgoknak az összessége vitt előre ekkorát, hogy összejön ez az eredmény.
2: És ez a fejlődés még akkor igazán látványos, hogyha mondjuk az elmúlt két évet vizsgáljuk. Most itt a párizsi olimpiát vettem, és ahhoz képest tényleg az elmúlt két esztendőben a dobások távolságán és érezhetően látványos fejlődésen mentél keresztül. Említetted már többször ezt az újfajta edzésmódszert. Ja, többször elmondtad, hogy hát azt hiszem, hogy az olimpia után volt merszetek változtatni ugye azzal az edzői csapattal, akivel együtt dolgozol. Volt bátorságotok hozzányúlni az addigi edzésmunkához. Miben mutatkozik meg mindez? Tehát mi az, ami változott, akár apró részletek is, és az edzésmunkán kívül mondjuk olyan dolgokat is átalakítottatok, mint teszem azt a táplálkozást, tehát nagyon apró részletekre menően változtattatok az eddigi módszereken?
3: Sok dologban változtattunk az alapokat, a részleteket viszont nem feltétlenül, tehát igen, egyébként pont a táplálkozásban is, ugye tavalyi évben ugye a testem egy nagy változáson ment át, ami szerintem a nézők számára is látható volt, hogy egy kicsit, nem is kicsit, tehát sok kilót le tudtam adni a táplálkozásra, elkezdtem ugye figyelni, elkezdtem egy dietetikussal együtt dolgozni, folyamatosan konzultálunk, és mindenben a segítségemre állt tavaly is idén is, és ennek meg is volt a látványos eredménye is, a dobás eredményen kívül is. Aztán tettünk be olyan gyakorlatokat edzésen, mint például a pliometrikus szögdelések, vagy excentrikus szögdelő, vagy erősítő gyakorlatok, és ezek olyanok, amik apró dolgoknak tűnhetnek egy már meglévő edzésprogramban, viszont nagyon sokat tudnak lendíteni, mert újak. Tehát eddig is csináltunk szögdelő gyakorlatokat, eddig is csináltunk hasonló erősítő gyakorlatokat, viszont nem ezeket. És ezek, amik új stimulások voltak igazából a testnek, nagyon sokat tudtak előre lendíteni. Tehát ez abban is látszódott, hogy ugye ezeket már a felkészülés legelején decembertől kezdve, vagy novembertől kezdve már beépítettük az edzéstervbe, és idén, és ez rám nagyon nem volt jellemző az utóbbi években, idén már március 1-én volt ugye megrendezve a téli országos bajnokság, már ott 80 méter felé tudtam kerülni, és hogyha most a párizsi évre nézzünk vissza, tehát addig egészen az volt jellemző, hogy van a világverseny az adott évben, és ott majd reméljük, hogy 80 méter felé tudok kerülni. Ehhez képest ugye odáig tudtunk elfejlődni, hogy szinte az év legelső versenyén már megvan a 80 méter.
2: 84-25, ez az új magyar csúcs. Németh Imre, Németh Pál, Zsivócki Gyula, Gécsek Tibor, Kis Balázs, Pars Krisztián, és nem utolsó sorban Annus Adrián hazájában lettél te a magyar csúcs tartó. Ugye 6 centivel javítottad meg Annusnak a rekordját. Mit jelent ez számodra, hogy magyar csúcs tartó vagy?
3: Természetesen nagyon nagy büszkeség számomra, hogy ilyen eredményes atlétákat sikerült megelőzni a ranglistán. Nagyon nagy dolognak tartom, de ez is szerintem csak egy állomás. Lehet, hogy jönni fog majd valaki a jövőben, aki ezt a csúcsot fogja megdönteni, de hát ezért vannak a rekordok. Szóval, ami igazából, tehát tényleg nagyon nagy dobás, főleg, hogyha azt vesszük, hogy a világ örök ranglistáján, ez most a 10. eredmény, ez még jobban hangzik, de én szerintem lehet majd még ezen is tovább fejlődni. Nyilván itt már nem méterekről beszélünk, hanem centikről, hiszen itt azért a teljesítőképesség nagyon a határában dolgozunk, de úgy gondolom, hogy ha most tényleg már most harmadszor hozom fel a tokiói formát, de ha olyan formába kerülök, összejön egy olyan dobás, mint Birminghambe, akkor az még lehet ennél is jobb majd.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor te ezen még érzel akár javulási lehetőséget, tehát ez még, ha nem is méterrel, de centikkel lehet tovább nyújtani.
3: Természetesen igen, de nagyon nem egyszerű feladat, és azt el is mondtam embereknek, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez most megvan ez a 84 méter, és akkor innentől ez rendszeresen jönni fog, mert ez sajnos ez nem így van, bárhogy szeretnénk, tehát hogy ide nagyon sok mindennek össze kell állnia, hogy egyáltalán ezt az eredményt mondjuk egy méterrel megközelítsem. Tehát a 83 méteres dobás is olyan volt, amit gyakorlatilag ezt megelőzően 25 évig mindenkinek leesett az álla, amikor valaki dobott egy akkorát. És most szerencsére olyan érában élünk, hogy ketten is vagyunk gyakorlatilag a világon, akik tudnak 84 métert, vagy dobtak már 84 métert, de ezért is gondolom azt, hogy ezen lehet majd megjavítani, mert ugye most a Katzbergről beszélek, hogy ő motivál engem, hogy jobb legyek, én pedig őt, és akkor még majd szerintem tudjuk húzni egymást, és akkor még nem beszéltünk egyébként a többi versenyzőről is, akik én nálam azért jóval fiatalabbak, és ők is már 82 méter feletti egyéni csúccsal rendelkeznek, azért az sincs olyan messze.
2: Akkor beszéljünk majd erről a többi versenyzőről is. Halász Bencével, olimpiai ezüstérmes és Európa bajnokkal, Apácsvetővel beszélgetek, és akkor most már térjünk rá

0: Slivčukot, tehát tényleg a legjobbak lesznek itt a kalapácsvetés döntőjében. Az, hogy ezen az atlétikai versenyen ilyen exkluzív körülmények között, mert tényleg egyszeri és első alkalommal megrendező viadal ez, ez mennyire jelent neked motivációt, plusz extra bizonyítási vágyat az, hogy hát a többi között hazai pályán is versenyzel, nem csak ilyen neves versenyzők között.
1: Abszolút, ez szerintem egy magyar versenyzőnek ez a legnagyobb motiváció, hogy hazai földön, hazai közönség előtt mutathatja meg gyakorlatilag a legnagyobb színpadon saját magát. Ez nekem is óriási motiváció, és szeretném is nyilván kihozni magamból a legjobbat, amit tudok. Szeretnék ezt most el mondani, hogy nyilván én is azért készülök, hogy szeretnék első lenni, a versenytársaim is ezért készülnek, és hogyha megnézzük itt a versenytársaim egyéni csúcsot, tehát 8 olyan versenyző jön el, aki gyakorlatilag az idén dobott már 80 méter, tehát szerintem egy nagyon nagy versenyre lehet számítani, és ahogy te is említetted, itt a rendezők nagyon nagy sót ígérnek. Erről nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve, tehát ezt nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben, atlétikai viadal mellett, hogy fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni, meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen hát különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
0: Ehhez hogy tudsz viszonyulni, ezt te élvezed, szereted, tehát azért elviseled, hogyha van egyfajta figyelem a kalapácsvetésen, az atlétikán, vagy pont az ellenkezője vagy, hogy nem szereted az ilyen felhajtást, az ilyen sót?
1: Az igazság az, hogy verseny közben én ezekre a dolgokra megpróbálok nem annyira figyelni. Tehát attól függetlenül, hogy az most egy ilyen show elemekkel körített verseny, attól függetlenül nekem ez egy világdöntő. Tehát ugyanúgy megpróbálok csak saját magamra figyelni, mint bármelyik más nagy nemzetközi viadalom. Viszont nagyon kíváncsian várom tényleg, hogy ez hogy fog kinézni, mert ez egy első rendezésű verseny, szóval szerintem a rendezők nagyon oda fogják tenni igazából magukat, és hát az nem titok, hogy azért a magyar rendezésű világversenyek, azok mindig nagyon-nagyon jól sikerülnek, és jó hírrel mennek el a világba, és szerintem ez most sem lesz másképp. Tehát amennyire tudok, majd azért megpróbálom én is élvezni ezeket a dolgokat.
0: Versenyeztél már idén hazai pályán, nemzetközi mezőnyben, ugye a Gyulai Memoriálon, meg azt megelőzően ott volt a 2023-as világbajnokság is, szintén itt a Nemzeti Atlétikai Központban. Előnyt jelent az, hogy te ismered a dobókört, ismered a körülményeket, tehát tisztában vagy azzal, hogy mi vár rád a hazai pályán.
1: Igazából, hogyha most jól végig gondolom, talán a Mislivcsuk az egyetlen, aki igazából ebben a dobókörben meg nem versenyzett. Tehát ez, mindenki másnak megvan ez, hogy már ismeri azt, hogy milyen környezetben fog dobni. Az én előnyöm az a hazai szurkolótábor lehet majd, és most már nagyon sok éve folyamatosan bebizonyosodik saját magam számára is, hogy ez mekkora előnyt tud jelenteni. Ugye mind az idei Gyulai Memoriálon, a tavalyin és a 23-as világbajnokságon is én azt éreztem, hogy óriási erőt kapok a lelátóról.
0: Feltehetően most is így lesz majd pénteken, ugye akkor rendezik a kalapácsvetésnek a döntőjét a világdöntőn. Az, hogy az a döntős mezőnyről már arról volt szó, és elmondtuk, hogy 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát te figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
1: Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nálam nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy nehéz

0: néző, hanem nekem ott közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
1: Most kedden beszélgetünk, maga a verseny az pénteken lesz. Hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
0: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk, a világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már, és ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel. Ebben a 3 napban is megvan az eredménye, hiszen látszik az, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
1: Ugye említetted, hogy itt ezen a világdöntőn mindenki, aki részt vesz, győzni akar, te is természetesen. Nem azt kérdezem, hogy milyen helyezéssel lennél elégedett, viszont arra kíváncsi vagyok, hogyha méterben vagy centiben kellene megfogalmaznod a saját magad elvárását, akkor mi lenne az?
0: Én azt mondom így előzetesen, hogy az edzések eredmények alapján a 82 méter az elvárható lehet. Helyezésben meglátjuk nyilván, hogy ez mire elég majd. Mert hogyha most a 82 métert nézzük, annál nem is tudom, lehet, hogy 7, a mislépcsukon kívül lehet, hogy mindenkinek nagyobb a 82 méternél az egyéni csúcsa. Viszont azt azért nem túl elképzelhető, hogy azzal majd a 7. helyen végzek, hogy a dobok 82-t, de tehát nagyon-nagyon, tényleg nagyon erősen veszőny, meglátjuk, hogy mire elég majd, én ezt tudom előzetesen mondani.
1: Egy kalappal várjuk a versenyt, és természetesen szurkolunk majd. Halász Bencével beszélgettem.
0: Köszönöm szépen, itt lehettem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízesport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió, valamint a Víz Összeköt adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai műsorvezető társam pedig Göbölyös Gábor, az MTI, a Magyar Távirati Iroda munkatársa újságírója. Szerbusz Göbi, köszöntelek az adásban.
3: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat.
2: A következő több mint fél órában pedig vízilabdázunk, és már van egy vendégünk itt a telefonvonal túloldalán, ha minden igaz, hiszen köszönthetjük itt a Víz Összekötben Bindis Ferencet, a Kaposvár férfi csapatának játékosát. Szervusz!
4: Szervusztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Hát az első szó a gratulációé neked, illetve a csapatnak, mert hogy a Kaposvár előbb sikerre vette az EGRI selejtezőkört, majd a Szolnok kiütésével megváltotta a jegyét a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére. Igaz, ma még van egy bajnokitok a BVSC ellen, szóval elég sűrű a program, de beszélgessünk először erről a Magyar Kupáról, mert óriási dolog, amit a csapat véghez vitt. Kicsit ilyen klubtörténelmi siker is, hogy újra ott van az együttes a négy között.
4: Igen, valóban siker. Hát kétféleképpen lehet az ilyenfajta bravúrokat megélni, illetve az egyik az az, hogy az ember bravúrnak éli meg, a másik az, hogy ugyan valamennyi szerencsével, de egy megérdemelt eredményt ér el. És hát előző évekhez képest ez az első, inkább a bravúr, viszont az, amit most érzünk belülről, az meg inkább a második volna az, hogy megérdemelt volt. Egy kicsit a kettő között vagyok, nehéz feldolgozni, mert tényleg azt nem tagadom, hogy meglepetés, viszont ami a csapaton érződött már a felkészülés elejétől fogva, és így a két meccsen 8-4, 61 gól összesen, az volt, hogy ez egy megérdemelt győzelem volt. Illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy az, amit a csapat beletett, illetve ami érződött pozitív kisugárzás, az alapján nem érdemeltük volna meg, hogyha ezt a visszacsatolást nem kapjuk meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Szolnok, aki egy pillanatnyilag még nagyobb nevű csapat, mint mi, nem érdemelte volna meg a győzelmet.
5: Világos.
4: Én is tudom, nagyon örülök, hogy így alakult.
3: Valamennyire már válaszoltál a kérdésre, de látva a felkészüléseteket, éreztétek azt előzetesen, hogy benne lehet ez a bravúr, mert azért végül is két vidéki fellegvár otthonában tudtátok kiharcolni a négy közé jutást, ugye Egerben és Szolnokon. Számítottatok erre?
4: Először is nagyon nagy kihívás volt a szakvezetésnek ilyen rövid idő alatt összerakni egy olyan csapatot, amiben 7 új játékos érkezett, ez talán merre nem is volt precedens az idő alatt, amióta én itt vagyok. Úgyhogy ez szakmailag nem pont indokolt, hogy ilyen gyorsan eredményt tudtunk elérni. Ugyanakkor amit én éreztem, amit az újak nem érezhetnek, mert nekik nincs összehasonlítási alapjuk, ők hát valamilyennek biztos, hogy megélték, és többnyire pozitívnak. Én viszont az elmúlt 13 év alapján mondom, hogy nagyon más volt a hangulat. Én azt mondom inkább, hogy reméltem, és úgy reméltem, hogy reális esélyünk van rá, nem pedig úgy, hogy hát ha megcsináljuk a csodát. Ehhez képest az első meccs már az Eger is döcögősen indult, mert ugye 0-4-re ment az ellenfél, ott volt erőnk visszajönni. Azt is egy góllal hoztuk, és végül a következőt, ami sokkal nehezebb volt, azt is egy góllal. Még egyszer mondom, szerintem megérdemeltem, bár talán azért is bravúr, mert egyébként még azt érdemes megjegyezni, hogy a felkészülés az nekünk volt talán a legrövidebb az egész mezőnyben, aminek ugyan vannak előnyei, de hát természetesen hátránya is.
2: Úgy fogalmazott Surányi László, a szolnoki vagy a Szolnok elleni visszavágót követően, hogy az edzői karrierének legnagyobb eredménye, és úgy fogalmazott, illetve azt mondta a csapatról, hogy ez egy szív-lélek társaság. Ez talán nagyon szépen körülírja, hogy mi történt veletek abban a néhány évben, egy valódi csapattá tudtatok formálódni.
4: Igen. Igen, ez eléggé fején találja a szöget. Ezt, hát az ilyesmit nem nagyon lehet tervezni, és ez nem feltétlenül hibája vagy erénye egy-egy embernek, vagy másnak, aki másik gárdának volt a tagja. Egy ember is egy nagyon komplikált lény, két ember viszonya, mint tudjuk, az tovább bonyolítja az életet. Amikor egy csapatra való sportolónak kell együtt dolgozni, az olyan mértékben átláthatatlanul kombinált dolog, hogy nem lehet előre tudni, hogy mi lesz. Ez én szerintem a tervezhetőnél jobban alakult eddig. Remélem, hogy ez ami mindenképpen valós, és az eredmény most igazolja, de remélem, hogy a további eredmények is fogják igazolni, hogy így van.
3: Ugye nem véletlen egyáltalán, hogy téged hívtunk. Tehát te vagy a magyar vízilabda örök ifja, hogyha mondhatjuk így. Gyakorlatilag szerintem nagyon jól hangzik, több mint negyed évszázada játszol a legmagasabb szinten. Ezt szerintem nagyon durva ezt kimondani. Hogy készülsz fel te egy idényre? Kicsit másképp, mint a többiek? Vagy még mindig bírod ugyanazt az intenzitást? Mi a trükköd, ha így veled egykorúaknak adhatnál valami tanácsot?
2: Trükk vagy titok?
3: Vagy titok, igen.
4: Legyen titok.
2: Egy nagyon
4: legyen
2: pici.
4: Titok, és megadom a számomat. Nem, hát a korombelieknek már fölösleges mondani, hogy csinálom, mert nem bolondok, hogy ők is ilyen agyament dologgal foglalkozzanak, mint én ennyi idősen. De vannak extra dolgok, amiket hát mondhatom úgy is, hogy meg kell csinálnom ahhoz, hogy nem ahhoz, hogy jól menjen, hanem ahhoz, hogy egyáltalán esélyem legyen arra, hogy jól megy. Az fiatalon is igaz, hogy bárhogy edz az ember, bárhogy készül, előfordul, hogy néha nem megy. Azzal, hogy az ember megtesz mindent, azzal én legalábbis mindig is úgy gondoltam, hogy azzal az esélyt adja meg arra, hogy jól tudjon játszani. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy főleg ezen a szinten az ellenfélnél is ott vannak a vízben a játékosok, és ő nekik az a dolguk, hogy úgy intézzék, hogy nekem ne menjen jól, illetve egymásnak úgy intézzük, hogy ne menjen jól. Ezért nem lehet, hogy mindig sikerül. Én amikor vége van a szezonnak, tulajdonképpen egyből elkezdek magamtól edzeni, mozogni, olyan dolgokat csinálni, amit esetleg versenyidőszakban nem, amire nem is jut idő, és hát ez is egy nagyon jó érzés, jó visszacsatolás, hogy ennek most érzem az eredményét, hogy jó fizikális állapotban érzem magam. Ez, értem ezt a nyárra, amíg nem volt közös munka, vagy akár már a múlt télre, amikor viszonylag korán véget ért a szezon. Nem mennék részletekbe, mert nem akarom azt sugalni, én nem akarok nem is tanácsot adni, nem akarok kontrasztot a között, hogy én hogy csinálom, meg máshogy csinálja, mert tudom azt, hogy van más profi, akinek másra van szüksége. Nekem nagyon sokat kell már foglalkoznom edzésen kívül magammal, pihenéssel, étkezéssel, egyéb egyéni tornával, gyógytornával, hogy tudjam tartani a szintet, viszont hogyha meg tudom csinálni, akkor majdnem ugyanazt az állapotot el tudom érni, ezt lekopogom, de egyenlőre el tudom érni, amit régen csúcsformában.
2: Egy dologban segíts nekünk, próbáltuk itt Göbös Gáborral összeszámolni, hogy mennyi OB1-es meccsnél jársz pontosan, ami biztos, hogy 2023 novemberében vagy októberében volt a 650-edik, és egyébként ugye te vagy a magyar csúcstartó. A mi számításaink alapján a 700-at már elhagytad. Te ezt számon tartod, vagy van, aki néha jelzi neked, hogy Obferi újabb mérföldkő, te mit tudsz erről a számról?
4: Sajnos nem tudom. Amikor a rekord beállt, akkor hívták fel erre a figyelmemet, és az a 621 volt, azt hiszem 620 volt korábban a Tiba Péternek a rekordja, és amikor azt megdöntöttem, akkor szóltak a szövetségből, aki akkor számolta.
2: Ez 22 márciusa volt, igen.
4: Oké, az azt jelenti, hogy akkor a 23-as dátum, amit említettél, az valóban lehetett a 650, mert arra sem emlékszem, hogy ezt... Nem emlékszem, hogy ezt hivatalosan valaki megjegyezte volna, vagy megtartottuk volna akkor.
3: A én egy kaposvári oldalon, bocsánat, egyébként látok egy cikket, megmondom, 23. október 21-én játszottad a 650. mérkőzésedet. Legalábbis ezt írja a kaposvármost.hu.
4: Oké, ez akkor ez legalább egy pont, amiből ki lehet indulni. Hát azóta ez a harmadik szezon, ez lesz a harmadik szezon, ugye? Kettő.
2: Így van, kettő teljes, és még ott ugye volt egy majdnem fél szezon, tehát nagyjából azért a 50 meccset biztos volt, úgyhogy azért gondoljuk, hogy túl vagy a 700-on. Annyit árulj el nekünk, Feri, hogy Isten őriz, hogy visszavonultassunk 47 évesen, mert szerintem öröm minden kaposvári gyereknek, hogyha lát téged a medencében, illetve az ellenfeleknél is biztosan sokan vannak, akik rácsodálkoznak, hogy Atya Isten, egy ilyen nehéz sportákban valaki még ott van és gyűri az ipart. Mi az, ami téged a medencében tart, vagy a csapatban tart? Tehát mi az a belső motiváció? Nyilván imádod a sportágat, vagy még esetleg van-e valami más?
4: Az mindenképpen igaz. Őszintén szólva nem tudok jobb életformát elképzelni, és egész egyszerűen nem akarom, hogy vége legyen. Tudom, hogy egyszer vége lesz, erre figyelmeztettek már 10 éve is, és amíg én azt, hogy meddig csinálom, azt mindig is abba határoztam meg, hogy nem szeretnék teher lenni. Ezért igyekszem megtenni mindent, hogy legalább az általam beletett energiával megfeleljem, illetve igazoljam azt, hogy ott van a helyem. Nem vagyok benne biztos, hogy remélem, hogy látni fogom magam kívülről, hogyha egyszer már kilóg a lábam. Most nem érzem úgy, hogy így lenne, és hát őszintén szólva, amíg nem találok fel valami jobb tevékenységet, addig nagyon szeretném. Ezt őszintén, koktélt szürcsölgetni a tengerparton, az lehet, hogy élvezetesebb, viszont az nem egy fenntartható dolog, mert akkor hamar elcsúnyulna az ember például, és nem volna egészséges. Az, hogy ez az embernek az életét a sporton kívül is keretek között tartja, tehát a mozgás és ez az aktív életforma, ez amúgy is legalábbis megvannak ennek is az előnyei többnyire, mert hátránya is. De így egy eléggé kerek életet ad, aminél, ahogy mondom, nem tudok jobbat.
3: Én azt azért szerintem a hallgatóknak mondjuk el, hogy nem egy utazó vagy ebben a csapatban, hanem gyakorlatilag egy vezéregyéniség, aki folyamatosan gólokkal hálalja meg a bizalmat, ha mondhatom így.
2: És blokkokkal, labdaszerzésekkel.
3: Így van. Mit vársz egyébként ettől a 4-es döntőtől? Itt nyilván a Fradi elleni meccs az egy, nem tudom, egy örömjáték kell, hogy legyen nektek, de utána mit vársz itt az erőviszonyoktól, hogy BVSC vagy Vasas, melyik? Harcba lehettek-e szerinted a bronzért?
4: Először is köszönöm a kedves megjegyzéseket.
3: Ezek tények, most, bocsánat.
4: Abszolút. Most az volt, igen. Nem, nyilván nem minden meccsen egyformán tud az ember hozzájárulni az egyéni teljesítményével. Most jól alakult, de egyébként sok jó teljesítmény volt. Nagyon jó érzés, hogy én is kivettem a részemet. Nekem egyen nehezebb, mert nekem, hogyha nem megy, akkor nem tud nem felmerülni a fejekbe, hogy csak azért nem megy, múltkor ment, de most azért nem megy, mert már neki nem megy. Tudjuk, hogy miért, vagy csak azért, amiért a 25 évesnek is előfordul, hogy egyszer jobban, egyszer kevésbé jól játszik. Most ment, remélem, hogy minél többször tudok hozzájárulni a szezon során. Amit várunk a hétvégétől, az egy érdekes dolog, ugyanis, ahogy említettem, a felkészülés viszonylag rövid volt, így a szakvezetés aszerint készítette fel a csapatot, amit tudott, hogy mindenféleképpen abszolválnunk kell feladatot. Ez pedig az volt, hogy 3-án kezdtük augusztusban, és tudtuk, hogy 29-én meccset kell játszani. Ez biztos. Na most, hogyha az erőforrások limitáltak, akkor az ember olyanra nem fordít, ami csak egy eshetőség, ráadásul olyasmi, amihez nagyon optimistának kell lenni, hogy az ember készüljön rá. Ilyen az, hogy egyáltalán tovább jöttünk a csoportból, és mondjuk a Szolnokkal le kell játszani ezt a két meccses derbit.
2: 24 óra alatt?
4: Az, hogy 24, pontosan 24 óra alatt egyébként, igen, mert az első meccs az 5-kor kezdődött, bocsánat, 6-kor kezdődött, a másik másnap pedig 5-kor, tehát pont 24 óra alatt be is fejeztük. Azt arra pedig készülni, hogy ezen a biztos, hogy nehéz párosításon, mert akárkit kaptunk volna, nehéz lett volna, tovább jutunk, és Magyar Kupa 4-es döntőt játszunk, arra meg pláne nem lehetett készülni, még egyszer, ugye, behatárolt erőforrásokkal. Így már ez is ilyen fizikális teljesítmény szempontjából ez is nagy dolog, hogy erre még pont volt erőnk. Az, hogy a hétvégére mennyi erő jut, úgyhogy ahogy említettétek, ma is van egy bajnoki meccsünk, az első bajnoki itthon.
2: Ráadásul este fél 8-kor.
4: Nagyon fontos, igen, este későn.
3: Egy másik Magyar Kupa 4-es döntő szereplő ellen, tehát ezt az a BVSC.
4: Hát ezt illik megjegyezni, hogy ami nekünk nehéz és fárasztó, az nekik is, mert ugyanannyit játszottak, és ők ugyanúgy játszanak a hétvégén. Ráadásul nekik le kell jönni, úgyhogy nem... Így emiatt nem sajnáltathatom magunkat. A hétvégére viszont azt tuti, hogy nagyon fáradt lesz a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy ilyen fontos meccsre, vagy két meccsre, mint amilyen egy 4-es döntő, arra talán ember felett itt energiákat is megmozgósít az ember. Nem tudunk, ebből már nem tudunk rosszul kijönni, én azt gondolom, ez mindenképpen elismerést érdemel, és ezt nem annyira magunknak, mint inkább a klubnak értem. Nehéz lesz, tehát azt nem szeretném, hogyha azért mondjuk a szurkolóink, akik a belső szakmai részét ennek nem tudhatják, nem is kell tudniuk, esetleg csalódottak kellene, hogy legyenek amiatt, hogyha ha a Fradit nem verjük meg 6-tal, és másnap nem nyerjük meg az aranyat. Úgyhogy ugye ráadásul, és akkor így ez is felmerül, hogy a Fradit kaptuk az elődöntőbe, így hogyha döntőbe jutunk, akkor könnyebb dolgunk lesz már.
2: A királyi optimizmus az szokott tudni segíteni. Azért, hogyha most itt végignézzük, az előbb pont te kiszámoltad nekünk, hogy ugye az 24 órát, itt most ugye szerdán este BVSC meccs, aztán pedig szombaton délután Ferencváros a Magyar Kupa elődöntőben, másnap pedig egy helyosztó, úgyhogy itt tényleg egy hónapos felkészülés után gyakorlatilag azonnal rá kellett lépni a gázra, és csinálni kell. Viszont az új érkezőkkel ez egy olyan csapatnak tűnik, amely nem csak ezen a héten, hanem így a bajnokságban is tud még kellemes meglepetéseket okozni. Beszélgettek erről az öltözőben, hogy evés közben jön meg az étvágy, vagy azért próbáltok még a földön maradni? Illetve kell is a földön maradni, persze.
4: Érdekes, hogy a csapaton belül a játékosok között kevésbé merültek fel ezek a beszélgetések. Lehet, hogy azért, mert annyira fáradt és fókuszált mindenki, hogy nem annyira beszél róla, inkább csak csinálja a dolgát, örül, hogy levegőt kap. A csapat körüli, akár a klub szimpatizásai között merült inkább fel, merültek fel ezek a kérdések és ezek a beszélgetések, ami engem illet. Csapaton belül tulajdonképpen mindig a következő feladat, hogy délelőtt megbeszéljük, hogy este mikor van edzés, illetve mi a következő feladat. Nekem az a tapasztalatom, hogy ott nem merült fel, valószínűleg azért, mert mindenki fókuszált és az erejét arra használja, amire kell. Ismételd meg, kérlek, a kérdés másik felét.
2: Igazából arra gondolok, hogy most így, hogy ennyire mondhatjuk, hogy jól indult a szezonotok, az alapcélkitűzés azok változatlanok maradtak, vagy esetleg itt ezzel a két bravúr győzelemmel, illetve az egyik egy oda-vissza párharc volt, esetleg messzebbre is tekingettek, vagy maradtok még az alapcélkitűzésnél?
4: Igen, az is elhangzott, hogy földön maradunk-e. Hát,
2: illetve kell is földön maradni, mert...
4: Kell, ugyanakkor nehezedett a feladat annyiban, hogy a bajnokság nemrég még 16 csapatos volt, tavaly már 14 csapatos, most 12 csapatos, a bennmaradás is nehezebb. 8-ba szeretnénk jutni, ez az alap célkitűzés. Ez szerintem egyrészt szakmailag indokolt, másrészt nem is lehetne másképp neki indulni, viszont nem lesz könnyű. A mostani kép alapján reális, a játékosok egyéni képességei, az újak, a most érkezők rezüméje alapján, amilyen vízilabdás hátterük van, és amilyen pozitív képet a csapat a medencén kívül is mutat, szerintem természetesnek kell lennie. Ugyanakkor ezt az elmúlt napokban elhangzott máskor is, hogy minél jobbnak tűnik valami, minél nagyobb lehetőség előtt állunk, annál jobban izgul az ember, hogy nehogy elrontsa, mert van mit elrontani, tehát nagyon kár lenne érte, úgy mondom. Jobban izgulok, mint máskor, de szerintem az alapcél kitűzés kell, hogy először meglegyen, és utána lehet tovább gondolni, hogy mondjuk a nyolcba jutás után is meg tudjuk-e célozni akár a négyet, vagy akár csak az ötödik helyet, ami nemzetközi kupaindulást jelenthetne.
3: Kicsit segíts nekem, légy szíves, mert az Emil biztos, hogy föltenné nekem néhány perc volna azt a kérdést, hogy mit várok az OB1-től. Hát itt azért az, hogy a Ferencváros mögött hogyan alakul majd a sorrend, szerintem ez egyik legnehezebb kérdés, főleg annak, aki mondjuk csak újságíróként van benne a vízilabdába. Játékosként te hogy látod a többi csapatnál az átalakulásokat, kik lehetnek harcban majd itt a dobogóért, milyen erős sorrendet képzelsz el nagyjából?
4: Ezt a kérdést is hallottam az elmúlt héten, és akkor úgy éreztem, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, nem érezném jól magam, hogyha elmondanám azt a sorrendet, amit egyébként amúgy nekem megvan a fejembe. Tehát valóban van két csapat, akit második-harmadiknak gondolok, közvetlenül utánuk pedig velünk együtt van egy következő 4-5 csapat, akit a következő helyekre. Viszont nem szeretnék neveket, illetve klub neveket mondani, mert nem...
3: A sportszerű abszolút.
4: Igen, nem úgy érezném, hogy a másik ellenébe mondom, és ez egy nagyon erős bajnokság, nagyon jó csapatokkal. Az első 8-ról, aki majd bekerül, mindegyikről tudnék jót mondani, illetve hogy miért nehéz ellenük játszani, úgyhogy ez nem esne jól. Azt más kollégák, játékosok, edzők is elmondták, hallottam most a Magyar Kupa nyilatkozatokban is, hogy például a Szívós Márton is elmondta a Honvéd edzője, hogy két szint van jelenleg, a Fradi az egyik, aki talán jelenleg a világon is a legjobb klubcsapat, hiszen ha Európában a legjobb, akkor a világon is, és a következő szint az pedig mindenki más, aki mondjuk az a 7 csapat, aki majd bekerül a 8-ba. Ez valóban így van, a mostani eddig mutatott játékunk alapján mi is oda tartozunk. Van elképzelésem, viszont nem szeretném megnevezni a konkrét sorrendet, nem szeretném elmondani.
2: Ahogy Göbi is fogalmazott, ez valóban olyan sportszerű. Feri, akkor majd beszélnek a tettek a vízben, a medencében. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Víz Összeköt adásában. Gratulálunk a remek idénykezdéshez, és sok sikert kívánunk nektek ma a BVSC ellen, a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőben, illetve a teljes idényre, és reméljük, hogy minél tovább érzed azt, amit most érzel, és még sokáig láthatunk a medencében. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönöm az érdeklődést és a jó kívánságokat.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt több mint 20 percben Vindis Ferenccel beszélgettünk. Annyira élmény volt hallgatni, hogy arról beszél, hogy igazából nem tud annál jobb dolgot elképzelni, mint hogy ő vízilabdázó, és erre készül, meccset játszik, edz, odafigyel magára, hogy valahogy ilyen egy példakép.
3: Igen, és amennyire egyébként lejött a szavaiból, bár a titkot nem árulta el, de én azt érzem a szavaiból, hogy gyakorlatilag ő többet edz, és többet készül, többet figyel magára, mint mondjuk, nem tudom, 20-30 évesen, és szerintem ez az igazán fantasztikus dolog, mert azért mondjuk láthatjuk, nem tudom, más sportágokban, labdarúgásban, kosárlabdában, bárhol, ahol még játszik egy 40 pluszos játékos, hogy ő már egy picit kevesebbet edz, kicsit többet pihen, de pont azért, hogy megtartsa a frissességét. Feri pedig, mondom, én ezt olvastam ki a szavaiból, szerintem ő rendkívül sokat készül azért, tesz azért, hogy még mindig tényező legyen ebbe az OB1-be, amit ő is elmond, hogy azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk.
2: Illetve a vízilabda azért az nem olyan sporták, hogy ott csak edzegetsz és játszol. Tehát ott eleve a vízben maradáshoz, az életben maradáshoz is olyan mellót kell
3: belerakni. Már csak a lefölúszás is egyébként egy rendkívül komoly dolog, és abban még nincs benne a ráncigálás, a taposás, a lövés, a védekezés.
2: Igen, tehát most az, hogy kézilabdában, kosárlabdában részfeladatokra egy-két percre be tudsz hozni valakit, és mondjuk, ha ő kevesebbet edz, akkor még ugyanúgy tud hasznára lenni a csapatának. Vízilabdában azt egyébként elképzelhetetlennek tartom, hogy ne 100%-ot edzél, vagy legalábbis annak a közelében, mert különben elsüllyedsz, nem érsz fel a támadáshoz, lecsúszik a kezed a blokknál. Szóval, és nyilván valószínűleg arról van szó, amit te is mondasz, hogy annyira be van osztva a nap, hogy gyógytorna, étkezés, pihenés, egyébként 47 évesen nem tudna ezt a szintet hozni. Most itt van előttem a statisztika, a Szolnoki két meccsen két gólt lőtt, amikor pedig Egerben nyertek, akkor pedig ő volt a csapat egyik legeredményesebb játékos a 3 góllal. Ezek azért nem csak úgy jönnek.
3: Így van, amit mondtam is, hogy nem egy utazó ebben a csapatban, és azért azt gondolom, hogy Kaposváron se az van, hogy szorítsunk helyet a 47 éves játékosnak, hanem valószínűleg ott is azért érkeznek újoncok, fiatalok, akár utánpótlásból, mindenkinek az lenne a célja, hogy bekerüljön a csapatba, de mégis itt van egy 47 éves játékos, aki kiérdemli azt, hogy ott benne legyen a vízben, tehát nem is csak a víz mellett áll, hanem tényleg fontos gólokat lő és fontos védekezéseket csinál meg.
2: Csak a rend kedvéért, a Magyar Kupa 4-es döntőjében szombaton a Kaposvár a Ferencvárossal játszik, az első elődöntőben 16 óra 45 perctől rendezik ezt a találkozót a Komjádiban, ugye az időjárási körülmények miatt inkább bevitték fedett úszodába, ezért lesz a fővárosi Komjádiban ez a találkozó. A másik elődöntőben pedig este 6:30-tól Vasas BVSC találkozó másnap, tehát most hétvégén vasárnap 16 órakor lesz majd a bronzcsata, este 6 órakor pedig a döntő. A helyosztókat az M4 Sport Pluszon élőben lehet majd követni. Mi azonban beszélgethetünk bajnoki erőviszonyokról.
3: Próbáltam lepasszolni ezt a dolgot.
2: Egyébként nagyjából szerintem ugyanoda fogunk kiukatni, amire már Mindis Ferenc is utalt, hogy a Honvéd nagyszerű edzőjének és korábbi kiváló játékosnak, Szívós Mártonnak ugye volt az a nyilatkozata, hogy a Ferencváros és a többiek, és ez nagyjából tényleg így van, ha csak Kakaris nemét bedobjuk, ugye az egyik, vagy hát a világ talán legjobb centere, aki a nyáron a zöld sapkát választotta.
3: És nem voltak távozók gyakorlatilag.
2: Úgyhogy ez egy bivajerős FTC, amelynek idén is, illetve ebben az idényben pontosabban is ugyanaz a célja, eljutni a Bajnokok Ligája döntőjéig, és azt majd megnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ferencvárossal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a legnagyobb esélyesei a bajnokságnak. Na de ki jön utánuk? Teszem fel a kérdést.
3: Ez itt a legnagyobb kérdés, tehát hogyha mondjuk nyilván a tavalyi hogy az előző szezonból érdemes kiindulni, ugye ott a Honvéd mindegyik sorozatban, ahol elindult, ott ezüstérmes volt, ugye ez most már nem lesz így, mert a Fradi és a Honvéd összekerült a negyeddöntőbe. hát ott a zöldfehérek egy brutális erődemonstrációt tartottak. Ettől függetlenül szerintem a Honvéd nyilván ugyanúgy esélyes a dobogóra. Ugye a legjobb gólszerzőjük Moszkov távozott a nyáron, de szerintem, ha van edző, aki képes megoldani egy ilyen távozónak a pótlását, az biztos, hogy Szívós Marci. Itt nyilván a másik két pesti csapat, a Vasas és a BVSC lehet szerintem, amely küzdhet a dobogóért, de nagyon nehéz megtippelni. Tehát most láthatjuk, vagy hallhattuk is, hogy Kaposváron is 7 új játékos érkezett. Ennek rögtön egy 4-es döntő lett az eredménye. Kevesebb csapat van, más, ugye változott a lebonyolítás is, az alapszakaszban egyszer találkoznak egymással a csapatok, aztán ugye kialakul az első 8, meg az alsóház, utána fordított pályaválasztásra fognak egymással találkozni a felsőházba, tehát gyakorlatilag minden mérkőzés, egyébként pont Szívós Márton fogalmazott úgy még egy 2 héttel ezelőtti sajtótájékoztatón, hogy minden meccs gyakorlatilag egy elődöntő lesz majd az OB1-ben, mert különösképpen egyébként a hazai meccseknek lesz szerintem nagyon nagy súlya, hogy ott valaki be tudja majd húzni a 3 pontot. Nyilván majd a Ferencvárosnak a mérkőzésével ezt nem senki sem kalkulál előre, hogy ott majd pontot vagy pontokat tud szerezni.
2: De tavaly láttunk azért olyant, hogy akár a BVSC Vasas Honvéd 3-asból, hogy minthogyha oda-vissza.
3: Szerintem nagyon sok meglepetés lesz ebben
2: az egész bajnokságban. Ugyanúgy tudott nyerni egy csapat, így tehát van. Ez a hazai medencés katlan dolog, ez talán már egy picit...
3: Hát és ebben nyugodtan belevetjük a Szolnokot és az Egert is hiába most.
2: És vegyük itt a Kaposvárt, mert abszolút, azért... Igen. Amit mutattak itt az előszezonban, és akkor még ott van a Szeged, amely a tavalyi év egyik meglepetés csapata volt, átalakult a Debrecen, az OSC, az UVS-e, számomra a Szentes egy nagy kérdőjel, hogy mennyire tudták azt a csapatot összegyúrni. Egyébként pedig az alapszakasz 9, 10, 11, 12. helyezettje pedig az OB1-B-ből érkező 4 csapattal egészülve játszik majd. Úgyhogy ez egy izgalmas bajnokság lesz, mert aki ott fog billegni a 7-8-9-10 helyen, annak nagyon nem lesz mindegy, úgyhogy itt tényleg minden egyes meccsnek lehet jelentősége, és azért itt a döntetlenek nem fizetnek majd jól, ugye nincs döntetlen, és el kell dönteni a meccseket, úgyhogy itt a rendes játékidős sikerek sokat érhetnek a végelszámolásnál.
3: Így van, és amit én még mindenképpen megjegyeznék, hogy ne felejtsük el azt, hogy jövő nyáron Budapesten lesz egy vizes világbajnokság, és azt gondolom, hogy egy vízilabdázónak az olimpiai aranyon kívül, ha van egy nagy álma, az biztos, hogy az, hogy egy hazai rendezésű világversenyen, pláne világbajnokságon medencébe ugorhasson. Így én abszolút arra számítok, hogy minden csapatból az, aki ott van a válogatott keretében, akár csak tényleg a bő keretében, mert például nem tudom, Szegedről is vannak egyébként válogatott játékosok, meg BVSC, Vasas, mindenki kettőzött erővel fogja magát oda tenni ebbe a szezonba azért, hogy egyáltalán esélye legyen arra, hogy Varga Zsolt majd esetleg az ő nevét is felolvassa itt az utolsó keret hirdetés előtt.
2: Hát igen, és azért ez alapvetően meg fogja határozni a szezon szerintem minden Budapestről, a vizes VB-ről fog szólni, főleg vízilabdában is, és most teljes idényt játszanak, és nem lesz megszakítva, mert azért az elmúlt idényben az, hogy igen, majdnem 2 hónapig megállt a bajnokság, azért az nem ideális. Főleg azoknál a csapatoknál, ahol sok volt a válogatott, már itt mondjuk a Fradit kivetjük ebből a történetből. Itt most ez egy ilyen értelemben egyszerűbb szezon lesz.
3: Egyszerűbb lesz, igen. Én is néztem, hogy gyakorlatilag kevesebb a mérkőzés, gyorsabban lemegy, de
2: csak az egyetlen egy szempont, amiatt azt gondoljuk, hogy egyszerűbb lesz, mert...
3: Igen, nyilván a játékosok erről mást mondanának, de egy nagyon izgalmas szezonnak nézünk elébe. Nyilván nem a bajnoki cím szempontjából, de azért már valljuk be őszintén, hogy jó néhány éve nem ilyen szemüvegen keresztül nézzük a magyar bajnokságot. Jó lesz nagyon.
2: Hogyha a bajnoki döntős ezüstérmes edzője mondja azt, hogy Ferencváros, illetve a többiek, akkor szerintem tőlünk sem, nem sértődik meg senki, hogyha ezt ugyanígy gondoljuk. Göbés Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában, amelynek vendége volt Vindis Ferenc, a 47 esztendősen még mindig aktív, nagyszerű vízilabdázó, aki csapatával a Kaposvárral bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Ma pedig kezdődik a bajnokság. Vasas, Ferencváros, Szolnok, Debrecen, UVS-e, OSC, Szentes, Eger, Honvéd, Szeged és Kaposvár BVSC meccsekkel. Egyébként a Vasas, Ferencváros találkozott este 6-tól az M4 Sport élőben közvetíti, akár csak a Magyar Kupa 4-es döntőjét a hétvégén. Göbös Gábornak még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, jövő héten szerdán ismét jelentkezünk Víz összeköttel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten szerdán már 17 órakor várjuk Önöket. Addig is minden jót, hajrá Magyar Sport, viszont hallásra.
0: Ez volt a Víz összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízesport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: podcaston az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Szeptember végén már jön a klubvilágbajnokság, ahol a Veszprém szabadkártyás csapatként vesz részt. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sydneyvel kell játszani egy mérkőzést, és amennyiben nyer a csapat, úgy kerül be abba a négyes csoportba, amelyben tovább zajlanak a küzdelmek, és ott is a Füchse Berlin ott van, tehát velük akkor már úgy ismerősként fogtok találkozni. Klubvilágbajnokságról beszéljünk egy kicsit. Két éve megnyerte a csapat, tavaly ezüstérem volt. Mindegyiknél hosszabbítás döntött, tehát nagyon-nagyon kicsik a különbségek, gondolom így az idény elején meg főleg kiegyensúlyozott a mezőny. Mik az elvárások az idei klub VB-n?
3: Az elvárás ugyanúgy, mint tavaly a döntőnek a döntő kivívása. Hát a másik ágon ott gyakorlatilag eldőlt, hogy a Barcelona benn van a döntőben, hiszen három olyan csapattal fog játszani, ami nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik. Nekünk ugye a Sydney nyilván nem okozhat gondot, de utána rögtön egy napra rá az Alaklival kell a helyi csapattal játszani. Minden évben veszélyes volt, minden évben megnehezítette a csapatok dolgát a klubvilágbajnokságon. Ugye ott nincs sok néző, de az Alakli mérkőzésre mindenki szeretne megmozdulni, és szeretne ott lenni, és szurkolnak is erőteljesen a csapatnak. Nyilván a közeg is egy picit azt gondolom, hogy magával sodorja olykor a játékvezetőket is, tehát ott jobbnak kell lenni sokkal, mint az ellenfél. És két napra rá, vasárnap majd fogunk játszani a Berlinnel, és hát szerintem az lesz az a meccs, amikor eldől, hogy ki játssza a döntőt. A korábbi lebonyolítással ellentétben most nem lesz elődöntő, hanem a két csoport győztes játssza a döntőt, és a két második játszik majd a harmadik helyért. Úgyhogy ha döntőt akarunk játszani, akkor meg kell venni az Alaklit, meg kell verni a Berlint egymás után. Még lesz még egy ázsiai bajnok, akit le kell győzni, és hát utána meg a legesleg végén majd október 1-én van a döntő, vagy éppen a harmadik helyezés, hát bízom benne, hogy döntőt sikerül játszani. Ez egy jó torna, tehát sokan lebecsülik ennek a jelentőségét.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, mi a presztízse ennek?
3: Hát egyrészt azért azt gondolom, hogy a maga a klubvilágbajnoki cím, az, hogy a különböző földrészek bajnokaiból ugye azért mégiscsak lesz egy klubvilágbajnok, de a tavalyi éveket figyelembe véve Magdeburg, Barcelona az ellenfél, és hogyha tavalyi évet nézzük, akkor a Magdeburg, ha jól emlékszem, ilyen 50-60-70 mérkőzéses sorozat után szakadt meg a verességgel azáltal, hogy mi megvertük őket az elődöntőben, és utána pedig egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk a Barcelonával, kétszeri hosszabbítás révén kaptunk ki az utolsó másodpercben egy góllal. Emlékeztetném saját magamat is, hogy volt egy Emil Nielsen, aki 29 védéssel vette körül részét a Barcelona sikeréből. Ugye úgy örültem neki, hogy jövőre a mi csapatunkba, tehát idén a mi csapatunkba játszik, nem a Barcelonájban, mert ő azért rengeteget tett akkor ez a sikerhez. Hát bízom benne, hogy idén meg nekünk tud majd segíteni.
2: Emil Nielsenről is természetesen majd beszélünk mindenképpen. Ugye kérdezem, hogy mi a presztízs ennek a klubvilágbajnokságnak, azért egy jó eredmény, az biztos, hogy lendületet adhat a csapatnak, és azért lehet emlékezni a 2024-es évre. Úgy ment a Veszprém Egyiptomba a klubvilágbajnokságra, hogy előtte 9 góllal kikapott a Sporting otthonában, a Bajnokok Ligájában. Azért a közvélemény, a szurkolók, a komment szekció már megfogalmazott nagyon markáns véleményt is, szakvezetést, csapatot, mindenkit kritikával illetve, jött a klubvilágbajnoki cím. És ez általában jellemző, és nem tudom, hogy ez mennyire nehéz nektek, vagy ezzel mennyire tudtok foglalkozni, hogy egy-egy győzelem után ugye képesek a szurkolók, a közvélemény az egekig emelni a csapatot, majd jön egy vereség, és akkor mindent képesek rossznak tekinteni. Szóval mennyire nehéz ez?
3: Hát a 24-es, 25-ös év az azért nagyon sok tanulságot rejtett magába. Nagyon sokat beszélgettünk a Paszkival, Csavi Paszkállal erről. Azért ő is, meg talán én is most már életkorunknál fogva mondhatjuk, hogy tapasztalt vezetők vagyunk, ő edzőként, én sportvezetőként. Ha visszamehetnénk az időbe két évvel korábban, akkor azért mindenkit arra intenénk és óva intenénk, hogy nagyon nagy várakozás ne legyen. Persze Ugye, ahogy mondtad, ugye úgy kezdődött a szezon, hogy megvertük a Paris Saint-Germain-t otthon 14 góllal, rá egy hétre kikaptunk 9-el a Sportingnál, majd megnyertük a klubvilágbajnokságot, és ennek a folyamata úgy ment tovább, hogy egyébként a legtöbb pontot szerezve, a klub történetének legtöbb pontot szerezve jutottunk el a Bajnokok Ligája playoff szakaszáig első helyezetként, és azért volt egy, például akkor is volt egy Füksebergen a csoportunkban, meg volt Paris Saint-Germain, meg egyéb más, és nem játszottunk a legjobb nyolcért, és játszottunk azzal a Magdeburggal, akinek, legyünk őszinték, nem volt ott helye, mert nem a negyedik helyre várta senki. De a Magdeburgnak annyi sérültje volt ott 24-ben, hogy gyakorlatilag csak negyedik lett a BL csoportkörében, és ugye, hát ismerjük a helyzetet, egy utolsó másodperces góllal kikaptunk, és nem jutottunk ki a Final Four-ba. A tavalyi évben megint csak ugye ez a tapasztalat, igazából nem ott ment el a tavalyi szezon szerintem, hogy kikaptunk a Füksze Berlintől hetesekkel, hanem az, hogy legyünk őszinték, hogy volt egy periódus a BL sorozatban tavaly, amikor nem játszottunk jól, és sajnos az utolsó négy fordulóból kikaptunk háromszor, és ezáltal elkerülhetetlenné vált az, hogy egy olyan csapattal játszunk, mint a Berlin. Úgyhogy ez pont az ellenkezője volt a 24-25-ös szezonnak. Én abba bízom idén, hogy ezekből tanultunk, és ezek mind-mind nagyobb tapasztalattal bírnak majd a játékosok területén a pályán, mert ez egy olyan sorozat, ez a Bajnokok Ligája, hogy itt tényleg 8-10 olyan csapat van, aki bárki oda kerülhet. Láttuk 24-25-ben, emlékszem, az Aalborg Füksze Berlin meccsre, ahol tényleg 10 percig játszott rosszul az egyik csapat, és gyakorlatilag 9-el kikapott. Szóval itt ebben a férfi kézilabdában sajnos azt kell mondjam, a legjobb 8 mezőnyét figyelembe véve, hogy kikerül a Final Four-ba, az lehet, hogy tényleg 5 percen, vagy éppen egy utolsó másodperces hetesen, vagy egy utolsó másodperces jó vagy rossz döntésen múlik. Úgyhogy remélem ennek a úgymond tapasztalatnak a birtokában megyünk neki idén. Nincsenek most még egyszer mondom olyan nagy változások a csapaton belül. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a érkező játékosok komoly erősítést jelentenek, kiváltképp, hogy a világ egyik legjobb játékosa az Emil Nielsen, úgyhogy ebben bízom, hogy idén sikerül a Final Four.
2: De akkor, amikor azt elemzi valaki, hogy melyik a jó teljesítmény, amikor ősszel szárnyal a csapat, de tavaszra esetleg egy picit leereszt, és ugye az a legfontosabb szakasz, vagy az, amit például a Bundesliga csapatok vallanak, hogy az őszi idény, nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem ott dőlnek el a fontos dolgok, ahogy az előbb említetted, azért az is fontos, hogy ősszel hogy szerepel a csapat a későbbi kiemelés, vagy a későbbi párosítások miatt. Hát
3: ezt ugye meg lehet könnyen válaszolni, hogyha valaki maga biztos, és azt mondja, hogy igazából nekem április, vagy márciusban, most márciusban lesz majd ez a Final Four-ba jutás. Ha valaki oda teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy tőlem jöhet bárki, egy Barcelona, vagy éppen egy Magdeburg, vagy egy Füksze Berlin, vagy bárki más, és ott jól játszik, és bejut a Final Four-ba, akkor igazából nincsen az előtte lévő sok mérkőzésnek olyan nagyon nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy aki stabilan játszik egész évben, és nincsenek neki úgymond nagy kilengések, mint ami tavaly azért ránk jellemző volt, az sokkal inkább nagyobb önbizalmat és támpontot adhat a mérkőzésekre, úgyhogy én sokkal inkább ezt preferálom, hogy legyen egy jó folyamat és egy fejlődési szakaszokat figyelembe véve egy egészséges fejlődési periódusra legyen a csapatnak, és abból legyen majd a legjobb időszak ott a tényleg a február-márciusi időszak, ami nagyon nehéz egyébként a férfi kézilabdában, de ugyanakkor szerintem a nőibe is, hogy világverseny után januárban gyakorlatilag úgy térünk vissza, hogy egy hét múlva folytatódik a BL. Tehát azok a csapatok, akik a végén ott a nemzeti válogatott világbajnokságon a Final Weekendre kerülnek, lejátszanak két-két és fél hét alatt 8-9-10 mérkőzés, most pontosan nincs előttem a lebonyolítási rendszer, de azért ott borítékot, hogy mondjuk egy dánok, vagy éppen a franciák, vagy a németek, stb. Oda kerülnek. Tehát az azért nagyon-nagyon nehéz utána, ha visszajöve ismét csúcsformába lenni pár nap után. És hát ott abban a szakaszban van azért a Magyar Kupának az ötödik fordulója, amivel be kell jutni a Final Four-ba, utána van a Magyar Kupa, négyes döntő, tehát azért nagyon-nagyon szenzitív időszak. Pont most egyébként számolgattam a napokban, hogy ilyen csak klub meccs egy top játékosnak ilyen 55 körül van. Ebben nincs benne a nemzeti válogatott. Tehát, hogyha selejtezőt kell játszani, vagy éppen világbajnokságot, vagy adott esetben Európa-bajnoksági év van, akkor itt bőven-bőven 60-70 mérkőzés körül játszanak ezek a top játékosok, és sokat beszélgetek a Paszkival, meg a Nagy Lacival, meg sok volt játékossal, vagy szakemberrel. Engem nagyon érdekel ez, hogy ugye én edzés elmélet és módszertan tanítok, hogy a sportágnak a dinamikája az hogyan fejlődött. Nem akarok senkit megbántani, de iszonyatos mértékben fejlődött az elmúlt években, főleg fizikai értelemben ez a sportág. Tehát az annyira dinamikus, annyira gyors lett, és annyi sok támadás ütközés van.
2: Támadás számok megnőttek jelentősen.
3: Annyi ütközés van, annyi párharc van, és annyi és ezért van rengeteg sérülés is. Tehát nem senkit nem akarok megbántani, de nem véletlen, hogy például a junior csapatból, akik Európa-bajnokok lettek, ennyi sérült van most. Tehát, hogy egész egyszerűen több pihenőt kell adni, vagy az ifi korosztályban, vagy a junior korosztályban rendkívül sok akadémista gyerek, fiú, lány sajnos sérül meg, és ennek egyetlen egy oka van, hogy szerintem, hogy nincs meg az a fajta kellő pihenőidő, regeneráció, ami a szervezetnek kell ahhoz, hogy rendben legyen.
2: És ahogy említetted, annyira fejlődik és gyorsul a sportág, hogy az sem járható út talán már, vagy nem túl eredményes, hogyha valakinek van egy kezdősora, egy erős kezdősora, és nincs mögötte olyan cserejátékos sor, akik tudnák őket váltani, hiszen az a tendencia, hogy itt 10-15 perc után muszáj váltani, mert senki nem bírja. Persze látunk erre példát, ugye Matthias Gitzel, aki 60 perces játékos, de szóval ez is megnehezíti talán, mint klubvezető, mint edző dolgát, hogy nincsenek 60 perces játékosok, nem ez a jellemző.
3: Igen, drágább lesz a keret, meg több játékos kell foglalkoztatni a kluboknak, pontosan ezért, hogy tudják kímélni a játékosokat. Azok a tapasztaltabb játékosok, akik még egyszer mondom, nemzeti válogatottat is folyamatosan játszanak, egész egyszerűen szükséges az, hogy tudjanak megfelelő mennyiséget pihenni. És ez nem azt jelenti, hogy nem jó, mert szokták mondani, hogy erősíteni kell a fizikoterapeuta részt, a regenerát. Nem erről van szó, tehát kiváló szakemberek vannak, kiváló tudással rendelkező szakemberek, vagy éppen gépparkkal rendelkező klubok vannak. Egész egyszerűen a pihenést azt nem lehet mással pótolni, csak pihenéssel. Tehát szoktam mondani a testvérés életemre, amikor még régen volt normális felvételi, már nem akarok bocsánat senkit megbántani, de ugye azt mondtam, hogy a kötélmászás vagy a függeszkedést, azt leginkább kötélmászással vagy függeszkedéssel lehet gyakorolni. Hiába tud az ember tolóckodni, meg húzóckodni, meg mindenféle gyakorlatot, ez az a mozgás, amit a leginkább azzal lehet gyakorolni, ami egy speciális. A kézilabda ugyanez, meg a pihenés ugyanez. Tehát pihenés nélkül, alvás nélkül, megfelelő regenerációs protokoll nélkül nem tud az emberi teljesítmény fejlődni, és jó teljesítmény nyújtani. Egyébként amikor megyek külföldre például a csapattal, ugye nekem nem az a dolgom, hogy edzést tartok, uh-huh. vagy éppen a városban shoppingolok, hanem inkább...
2: Figyeled a hátteret?
3: Figyelem a hátteret, meg kihasználom a lehetőséget, és ugye az ellenfeleknek a klubvezetőivel, vagy éppen szakembereivel szoktam sokat beszélgetni, és például a Bundesliga nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy nincs edzés. Tehát a határterelésű edzések, azok gyakorlatilag megszűntek, és magát a határterelést a mérkőzés biztosítja. És abszolút elhiszem, mert hogyha mondjuk megnézem csak a Füksze Berni vagy a Magdeburg ezévi programját, hogy mondjuk megnézem a versenynaptárát, hogy a második fordulóban Magdeburg Füksze Berlin, előtte másfél héttel Szuperkupa Magdeburg Füksze Berlin. Ugye tegnap olyan mérkőzések voltak, hogy mind a három csapat egy góllal győzött, mind a Kiel, mind a Magdeburg, mind a Füksze Berlin. Tehát és nem akarom megbántani, nem az élcsapatokkal játszottak, hanem a kieső jelöltekkel játszottak. Szóval nekik olyan terhelés van a Bundesligában, ami meg még inkább indokoltá teszi azt,
2: hogy gyakorlatilag hogy az edzés a pihenés.
3: Hogy az edzés a regenerációnak az ideje, maga a taktikai felkészülés, de úgynevezett határterhelésű edzés, ami a szervezetet adaptációs szükségeteit tovább vinni, az gyakorlatilag azt mondom, hogy eltűntek. És ez már egyébként sok sportágra jellemző, tehát ez már mondjuk a tenisz, vagy éppen az amerikai sportok, ugye a kosárlabdának a találmánya, hogy gyakorlatilag edzésről, vagy mérkőzésről mérkőzésre mennek bele a versenyidőszakban belül, és ugye ez nyújtja az adaptációs lehetőséget.
2: egyrészt e felé megye a Veszprém, tehát ezt tervezitek-e, hogy valami hasonlót megvalósítsatok, másrészt, hogyha figyeled ezt a sporttudományos háttért, akár külföldön, Bundesliga csapatoknál, Franciaországban, Spanyolországban, ami követendő példa lehet, mekkora a lemaradás, vagy van-e egyáltalán még lemaradás például egy Bundesliga csapat és a Veszprém között?
3: Hát bízom benne, hogy mondjuk a Veszprém szintjén nincs, de mivel nem tudjuk azt pótolni, hogy nekünk olyan bajnokságunk legyen, mint a Bundesliga, éppen ezért ez a mi stábunkban, akár az erőléti edző, akár a stáb többi tagja, vezetőedző, pályaedző szintjén, ez be kell illesztenünk a felkészülésünknek a metodikájába. Tehát mondjuk, hogy az a játékos, aki nem játszik eleget, vagy nem olyan intenzitással játszik, mert nem olyan a mérkőzés, mondjuk nem megbántva bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, akkor igenis úgynevezett kompenzációs edzést kell végrehajtani. Tehát azért, hogy fenntartsd azt a színvonalat, ami az adott napon szükségeltetik ahhoz, hogy a teljesítményed az magasabb, ugye adaptációs szintre kerüljön, ne pedig ugye romoljon. Mert ugye sokszor azt a hibát is elkövetik sokan, hogy játszottunk mérkőzést, de egyébként nem figyelem azt, hogy annak milyen pozitív hozatéka volt, és a alulterhelés az sokszor még nagyobb kockázattal jár, mint hogy egyébként mondjuk a normális terhelést kapta volna a sportoló. Úgyhogy ez egy oda visszaható folyamatos monitorizálás alatt működik az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben azért sikerült komoly tapasztalatot szereznünk.
2: Ugye 2024 nyarán neveztek ki téged. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen kész helyzetbe érkeztél, akár a keretet tekintve, akár akkor már ugye Xavi Pascallal megvolt a megegyezés, akkor talán nem volt erre nagy ráhatásod, de az elmúlt két évben már mondhatjuk, hogy a te kezed nyoma is benne van a keret alakulásában, és a munkamegosztásnál neked van-e ilyenfajta hatásköröd, hogy elmondod, hogy ezt vagy azt a játékos szeretnéd, vagy neked gyakorlatilag a menedzsel és a háttér megteremtése a feladatod?
3: Én nagyon picit pontosítanék, 24 júniusában érkeztem, amikor még nem volt aláírva a Xavi Pascal szerződése. Tehát nekem volt meg az a lehetőségem, hogy lezárjam azt a részt, ami a Momir Ilić, illetve a Gulyás Péter szerződését illette. Ezt meg is tettem rögtön az első héten, és tehát az volt a hivatalos kommunikáció, hogy nem újítjuk meg az ő szerződésüket, és ezek után a Final Four hétvégén lett a megállapodás a Xavi Pascal, és utána került aláírásra ez a szerződés. Tehát valóban voltak már előzetes beszélgetések vele a Veszprémi klub részéről, de igazából a szerződés aláírása utána került sor. Az első évben gyakorlatilag egy kész csapatot kaptunk a Paszkival, és nem is változtattunk rajta. Annyi változtatásra volt szükség, hogy pont a klubvilágbajnokság után megsérült az Eldera, és Aaron Palmarsont igazoltuk ilyen villámigazolással le, hiszen kellett egy olyan játékos, aki ismerte a Paszkinek a gondolkodását, a játékrendszerét, és azonnal tudott ebben segíteni. És a tavalyi év volt az első szerintem olyan nagy mozgás, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy rengeteg játékos elment, rengeteg játékos érkezett, és ez valahol magába hordozta azt a fajta hektikusságot, ami jellemzett is minket. Visszatérve az, hogy ki dönt, minden héten, kedden tartunk egy értekezetet, hogyha ez BL utazással esik egybe, akkor általában ez jobb, mert arra több időnk van a reptéren, illetve a magában a utazás, vagy a szállodában a Paszkival, a Lacival, illetve a Szabó Jánossal. Ennek vannak rengeteg szegmensei, kik azok a játékosok, akik szóba kerülhetnek, kik azok a játékosok, akik beleilleszkednek a edző által való elképzelésbe. Nyilván van rengeteg gazdasági kérdés, hogy kik azok, akik úgymond nem kerülnek pénzbe a játékjognak a megszerzése, kinek mikor jár a szerződése. Tehát szerintem ez minden klubnál nagyjából így működik. Mi a tavalyi évet gondoltuk annak, hogy egy olyan év, amiben ha szerencsénk van, és jól dolgozunk, és minden összeáll, akkor abból kijöhet egy komoly év, de ebben az évben nincs mellébeszélés, tehát én azt gondolom, hogy most tényleg olyan keret van, hogy minden poszton azok a játékosok vannak, akit a Xavi Pascal szeretett volna, És még egyszer, ez nem csak az ő felelőssége, ez ugyanúgy a Nagy Laci felelőssége, meg az enyém is. Tehát tavaly évben, amikor én ebben kritikát fogalmaztam meg, hogy mindenki megérkezett és mindenki ott van, ez nyilván ez nem csak az edző felelőssége, ez ugyanúgy a játékos felelőssége, ugyanúgy a sportvezető felelőssége, az én felelősségem, tehát ez mindenkinek van ebben felelőssége, és nyilván a játékosról se vegyük le a terhet, mert én azt gondolom, hogy a veszprémi kézilabda csapat nem csak az elmúlt 2-3 évben, hanem az elmúlt nagyon sok évben a klub, a tulajdonos részéről mindent megkap. Tehát, és nem elfelejtve azt, hogy nem csak a tulajdonos, hanem a szponzoraink, a szurkolóink, tehát azért a mi bázisunk az, hogy nekünk egy 5000-es arénában 4000 bérletesünk van, és csak azért van 4000 bérletes, mert több nem lehet, mert egyébként fönn kell tartani 1000 jegyet a Bajnokok Ligája mérkőzésre. A szponzorok, akik évek óta mellettünk vannak, legyen ez veszprémi szponzor, vagy országos, úgymond budapesti, vagy egyéb más székhelyű szponzor. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételrendszer az adott is, és ezt meg kell tudni becsülni, és ki kell mindenkinek hozni magából a maximumot, legyen ez játékos, edző, technikai vezető, sportigazgató, vagy éppen a klubnak a vezetője.
2: Vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, és a hírek előtt már egy kicsit a keret alakulásáról tettél említést. Ugye három fő játékos érkezett, Lukasz Jörgensen beállós a Flensburgtól, Emil Nielsen kapus a Barcelonától, és Imre Bence hazatért a Kieltől. Mekkora erősítések ők, és amikor, hogyha azt feltételezzük, hogy az élvonalbeli kluboknak hasonló anyagi kondícióik vannak, akkor mit tesz vonzóvá a Veszprémben egy játékos számára, tehát rosszul fogalmaztam, te szóval miért választja egy élvonalbe egy klasszis játékos a Veszprémet, és akkor vegyük mondjuk Emil Nielsent.
3: Hát ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés egyben. Sok összetevője van. Az egyik az, hogy Emil Nielsen egy olyan játékos, akinek a motiváció, és ez elsősorban a belső motivációja, az hihetetlenül magas, és ő egy olyan játékos, aki ugye olimpiai, világ, Európa bajnok, bajnokok ligája győztes, többszörös MVP, különböző világversenyeken, Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, stb. Tehát föltetnénk a kérdést, hogy mi motiválja, és pont az, ami a Veszprémnek egy nagy álma, hogy a Veszprém valamikor bajnokok ligáját nyerjen. Ugye korábban én ugye a győri kézilabda csapatnál dolgoztam, és volt egy dán menedzser, a Krisztina Bille, aki gyakorlatilag annak a menedzsment irodának az egyik tagja, akinek a férfi vonalon a Rasmus Kram a férfi képviselője, és ő pedig az Emil Nielsennek a menedzser. És én, amikor elkezdtünk beszélgetni erről, hogy az Emil Nielsent leigazoljuk, akkor pontosan ezen irányból közelítettem ezt meg, hogy a Veszprémnek, és mondjuk úgy, hogy nekem is személyes ambícióm, hogy és mindenkinek, aki a klubban dolgozik, szerintem ugyanígy van ezzel, hogy a történelem része legyen, és a Bajnokok Ligáját az ő idejében szerezze meg a klub. Ugye én akkor is elmondtam, amikor Veszprémbe kerültem, hogy nekem egy óriási ugyanilyen belső motivációm, hogy ahogy a nőknél sikerült Bajnokok Ligáját nyerni többször, a férfi csapatnál is sikerüljön, akár magyar bajnoki, magyar kupa és Bajnokok Ligáját nyerni. És szerintem ez az Emilnél ez egy nagyon fontos és egy ilyen hívószó volt. Tehát amikor mi leültünk beszélgetni a menedzserével, és számoltuk nekik, akkor láttam, hogy ez inspiráló lehet a számára. A másik nyilván nem megkerülve az anyagi kérdés. De egyébként azért nem anyagi kérdés, mert az Emil Nielsennek a fizetését ma szerintem az a 8 csapat, aki a Bajnokok Ligája Final Four-é 8-10 csapat, közül szerintem legalább a 90%-a boldogan megadná. Mert úgy van vele, hogy inkább az Emil Nielsennek legyen meg ez a fizetése, és legyen egy vagy két játékossal kevesebb, de ez a játékos azen a poszton tényleg a top legjobb 3-4-5 közé tartozik. Nem hiszem, hogy van olyan klub a világon, nagyon nagy tisztelet mondjuk a Wolf, vagy a Perez de Vargas, vagy a Milosavljevic, nem akarok többet mondani, mert tényleg rendkívül jó kapusok vannak, de nem hiszem az, hogy lenne egyetlen egy olyan csapat, akire, hogyha leigazolhatná az Emil Nielsent, akkor azt mondaná, hogy köszönöm szépen, őt nem kérem. Még akkor is, még egyszer mondom, hogyha az Emil Nielsennek megvan az a fajta költségvetési ára, amit neki ugye jelen pillanatban meg kell adni. A Lukas Jörgensen, ő olimpiai világ Európa bajnok, de gyakorlatilag, és a Flensburgból ugye dán játékosként tudjuk, hogy az nagyon ideális a dánoknak a távolság és minden más miatt. Egész egyszerűen szerintem volt neki egy olyan váltási kezdeményezése, hogy a Bundesligából most már olyan helyre menjen, ahol elsősorban a bajnokok ligáját tud játszani, biztosan. És az egyik ilyen hely Veszprém. Tehát azért a Flensburg évek óta nem játszik bajnokok ligáját, idézőben csak Európa Ligát, de azért ő is kívánkozott arra, és ő szeretett volna a bajnokok ligáját játszani klubszinten, és ezt mi valahol egy picit kihasználtuk, és lecsaptunk rá, hiszen és a másik az fontos, hogy nekünk egy olyan játékos kellett itt pótolni, aki mint a Ludovic Fabregas. Tehát azért a Ludót egyik évről a másikra, ugye mi ezt is sokan elfelejtik egyébként, de mi amikor oda kerültünk a Veszprémi csapathoz, ugye nyáron, akkor gyakorlatilag nekünk nem volt szanszunk már a Paszkival arról beszélgetni a Ludovic Fabregasról, hogy marad, nem marad, mert az nagyjából eldőlt az a kategória. Tehát, hogy nekünk nem volt arra sem lehetőségünk, hogy a következő évben sokan mondták, hogy miért nem hozunk megfelelő pótlást, miért nem hamarabb jött a Lukas Jörgensen. Hát azért, mert a férfi kézilabdában olyan mértékű előreadatott tárgyalások vannak, és olyan mértékű előre gondolkodó stratégia minden top csapatnál, hogy ezt egész egyszerűen nem megteheted, hogy mondjuk kivásárolsz játékosokat, de hát nem reális pénzeket kérnek játékosokért. Tehát én azt gondolom, hogy most is, amik repkednek akár a Costa testvérek, vagy a Simon Pitlick, vagy egyéb más tekintetében, azt a pénzt a Veszprém nem tudja kifizetni. És zárójelbe teszem, nem is akarja. Tehát azért nagyon büszke vagyok arra, hogy az Emil Nielsent, a Lukas Jörgensent és az Imre Bencét pontosan 0 euróért hoztuk, tehát mindegyiknek lejárt a szerződése, és mind a hármat ide tudtuk hozni, és egy nagyon-nagyon komoly erősítést jelent a csapatunknak.
2: Erre az előre gondolkodásra tudnál úgy példát mondani, hogy a te fejedben már a következő idény kerete, vagy már az azt követő idény kerete is körvonalazódik?
3: Muszáj, tehát azért nem mondanék neveket, mert nem szeretnék...
2: Nem csak az időintervallumra gondolnék.
3: Abszolút, igen. Tehát ez egyébként tehát nem szeretek tehát így magamról beszélni, meg tehát egy kicsit dicsérni, de talán a női vonalon a Győrnek megvolt az a stabilitása, ami, hogy mondjam, meg is lehetett ezt tenni, de bárki menedzserrel 2016 és 22 között beszélgetett a top női kézilabda csapatok, minden menedzser azt mondta, hogy a Győr az egy, de legalább másfél vagy két évvel előbb készen van. Mert tehát én emlékszem rá, amikor a Stine Oftedának lejárt a szerződése, és én jót mosolyogtam, amikor elkezdtek rá ajánlatokat tenni, de már rég lecsaptam rá, és már a egy évvel korábban meghosszabbítottam a szerződését, csak nem jelentettük be. Tehát, vagy éppen a Nike Groth hosszabbításánál, vagy az Yvette Brock. Tehát azok a játékosok, akik kulcs szereplők ebben a feladatkörben, vagy ebben a helyzetben, velük ugye nyilvánvalóan, ha előnyöm van abból, és nálam van, akkor ezeket meg kell tenni. Szerintem hasonlóan jár el minden csapat, csak nyilván nem biztos, hogy mindig sikerül ezt megtenni. A férfi kézilabdában egyébként ez sokkal nehezebb, mint a nőinél. Mert nagyobb, sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mármint csapat szinten. Igen.
2: Egyébként nagyon fontos az, amit említettél, a motiváció. Tehát ezek az élsportolók, akik már mindent elértek, biztos, hogy küzdenek ezzel, hogy hogyan tovább, és mi legyen a következő cél. És ilyen szempontból tényleg a Veszprém lehet egy olyan csapat, amelyiknek az első BL győzelem az egy hatalmas siker legyen. Emil Nielsent sokan látták és csodálták a Szuperkupa döntőben is. Látszólag egy olyan fiú, mint egy szomszéd srác innen a közelből. Nagyon könnyeden véd, és ugye sokat beszélünk erről, hogy nem az a kifejezett élsportoló alkat, de mégis olyan szenzációs mozdulatai vannak. Ő mit ad hozzá a csapathoz? Egyrészt a tudása révén, másrészt esetleg a mentalitását, hogyha be tudod mutatni, edzés munkáját.
3: Hát a tudását én nem merném jellemezni, mert nem értek hozzá. A mentalitása az, hát nem, az, hogy példaértékű, az kevés. Tehát én ilyen profi játékost, ilyen tudatos játékost, ilyen koncentrált feladatvégrehajtást, amit látok tőle edzésen és mérkőzésen bárhol máshol, tehát én még soha nem láttam. Tehát ő az a játékos, aki tényleg olyan motivációs erővel bír, hogy az edzésen is, hogyha gólt kap, abban is hát hogy mondjam, megvan a reakciója, maradjunk ennyibe. De ugyanez látszik a mérkőzésen is. Tehát ő egész egyszerűen ő olyan magabiztossággal is rendelkezik, olyan tudással is rendelkezik, és ez a tudás, ez az, hogy ő hogyan készül a mérkőzésekre, vagy hogyan, mennyit tesz annak érdekében, hogy ő tudja a játékosoknak a különböző lövéseit, vagy tudja azt, hogy mi következik a pályán, szerintem ez egyértelműen látszik. Az, hogy ő milyen alkotó, azt meg azért nem érdemes szerintem forszírozni, mert olyan gyors, és olyan rugonyos, és olyan hajlékony, hogy egész egyszerűen tényleg bámulatos. Tehát amikor mindig odakodok vissza, hogy amikor 29 védése volt egy West Ham ellen egy szuperglóban, akkor tényleg nincs miről beszélni. Oda mentem hozzá a vacsorán, emlékszem, és mondtam neki, hogy mondom, hát figyelj, ez nem tudok mit mondani. Tehát, hogy olyat már látom, hogy valakinek van 15-16 védése, de hogy 29, szerintem ilyet még senki nem látott. Úgyhogy mosolygott egyet, aztán ugye tovább ment. De tényleg, te egy fantasztikus ember.
2: Arra is figyeltek egyébként, hogy a játék tudás mellett, hogy milyen emberek a kézilabdázóitok? Tehát ez a tárgyalásnál fontos? Vagy nincs igen. Nagyon erre lehetőség, hogy válogassatok?
3: Én a női csapat vezetésén nem volt olyan játékos, akivel nem mentem volna el külföldre, és ne beszélgettem volna vele. És
2: pont emiatt?
3: Pont emiatt, igen. És még abban is volt, amiben hibáztam, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem sok, de egy-kettő azért volt, de a férfi mezőnyben egész egyszerűen ennek olyan nagyon sok jelentősége nincs. Tehát itt nem, azt szoktam mondani, hogy nem barátokat megyünk szerezni, hanem hogy igazából olyan emberre van szükség, aki az adott közegben a legtöbbet tudja kihozni magából, és ezek azért, ezek látszanak, ezek a dolgok. Tehát említhetném itt ugye az igazolásainkat, tudják a Janis Len, vagy az Ivan Martinovic, vagy éppen a Hesham. Tehát ők mindegyik olyan játékos, aki ugyanezzel a motivációs erővel bír, hogy ő egyrészt bajnokok ligájában akar játszani, másrészt pedig nyerni szeretne. Tehát például az Ivan Martinovic, aki a horvát válogatott kapitánya, ugye akit a tavaly előtti évben hoztunk ugye a Lővenből, ő például azért jött, mert tudta azt, hogy a bajnokok ligájában való küzdelem az egy másik szín. És egész egyszerűen, tehát tényleg visszaemlékszem, hogy az első pár mérkőzésen lámpalázas volt. Tehát az a játékos, aki már olimpiai tornán játszott, világbajnoki, Final Four-on játszott, Final Weekend-en, horvát válogatottban meghatározó, és mégis izgult egy olyan közegben, ami még nem volt neki, amiben nem volt neki még tapasztalata. Tehát, hogy ebbe hiába kezdünk el embereknek a tulajdonságot keresni, leginkább akkor fog kijönni, amikor ott van a helyzet, és a szituációba kell jó döntéseket hozni.
2: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet? Ugye elmondtad, hogy korrektnek tartottad, amikor Palasics Kristóf vagy Fazekas Gergő mondta, hogy nem jön haza Veszprémbe, és talán éppen ezért volt fontos, hogy Imre Bence viszont a Veszprémet választotta, de említhetnénk Gács Pető Mátét, aki kiválóan alkalmazkodik ehhez a szinthez, és ugye mondjuk el, hogy az U20-as Európa-bajnok csapatban is Váradi Szabó László, Pintér Koppány és Gács Pető Máté szerepet kapott, Barna János sérülés miatt csak a keretben volt, az EB-n nem volt kint, szóval mi a helyzet ezzel a törekvéssel?
3: Én nekem egyáltalán nem kellemetlen ez a kérdés, és nem sosem szoktam megkerülni, sőt, én nagyon szívesen beszélek erről. Elég markáns véleményem is van, meg szerintem ezt az utat is követjük, amit lefektettünk. Alapvető az, hogy a Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt. Ugye sokan elfelejtik, hogy és nagyon-nagyon nagy gratuláció, tehát a junior U20-as Európa-bajnoki cím az egész magyar kézilabdának egy rendkívül jó visszaigazolás. Nagyon sokat beszélnek sportpolitikában a TAO-ról, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van-e vagy nincs eredmény a sportákban. Ez egy rendkívül jó visszaigazolás, hogy az elmúlt időszakban akár serdülő, akár ifi, akár junior szinten, most én a férfi oldalról beszélek, azért a minden évben, minden második évben, mert minden második évben rendezik meg az Európai Ifjúság Olimpiai Fesztivált, a magyar csapat ott van a legjobbak között, 4 évvel ezelőtt a harmadik lett, 2 évvel ezelőtt a negyedik lett. A Európa bajnokságokon általában ott van a legjobb 4-5 csapat között, most ugye junior Európa bajnoki címet szerzett az a csapat, aki gyakorlatilag meghatározza magyar szempontból az NB1-et. Ugye, hogyha végigmennénk a listán, és hogy kapustól egészen az összes posztokig, akkor azt látjuk, hogy ezek a srácok fantasztikus tehetségesek, de azt is hozzá kell tennem, és itt jön az első úgymond kritikám, hogy az Európa-bajnokságon tényleg végignéztem az összes mérkőzést, amit adott a tévé, és elkezdtem írni a különböző válogatottakba, hogy kik azok a játékosok, akik fölkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam éppen a Sótonyi Lacinak, talán ennyit elmondhatok itt a közönségnek, nagyon tisztelem és nagyon nagy gratuláció a Sónak, hogy mi voltunk a legjobb csapat. Nem volt kérdés. Felkészültség szempontjából, támadás, védekezés, a gyerekek felkészítése szempontjából nagyon-nagyon komoly munkát végzett a Sónak is az egész szakmai stáb, de azt kell mondjam, hogy a posztokat figyelembe véve a nemzetközi piacon voltak nálunk olyan jobb játékosok, minden poszton, akit azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény nyújtottak, akár a svéd válogatottat, akár a német válogatottat, akár az izlandi válogatottat, akár a szlovén válogatottat nézem, tehát emlékszem, ott a szlovénnak már volt mondjuk az a beálló srác, hármassal játszott, ha jól emlékszem, tehát hogy azért tehát olyan beállósunk, az jó, Mészáros Máté is nagyon ügyes gyerek, de tehát azért hogy fizikai adottságokat tekintve az nem semmi. Tehát, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, hogy az U20-as csapatnak az eredménye, majd az NB1, majd pedig a bajnokok ligája között hány lépcsőfok van.
2: Sok.
3: Sok. Uh-huh. Tehát nem szabad becsapni saját magunkat sem, meg a rendszert se. Én nem véletlenül adtuk oda az apró botondot a NEK-nak idén, NB1-be. És nem hagytuk ott nálunk, mert tudtuk azt, hogy van nálunk a Pintér Koppány, egy játékost bőven elég menedzselni ezen a poszton, a másik játékos játszon NB1-ben. Majd jövőre valószínűleg a Pintér Koppányt is oda kell adnunk valahova NB1-be, hogy a feltörekvő következő játékos megint kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, de nem meghatározó tagként, hanem egy kvázi kiegészítő emberként jelentkezzen. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy van egy Gáncs Pető Máté, aki gyakorlatilag berobban az NB1-be, berobban a Veszprémbe, és megállja a helyét, nem csak, hogy megállja a helyét, hanem kiköveteli magának a tudásával azt a helyet, hogy ő a bajnokok ligájába játszon. De azért, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen példa van, hát nem sok. Tehát, hogy tényleg nem, azért nem akarok neveket mondani, hogy valakit megbántsak azzal, hogy XY vagy Z, de be kell érni, tehát játszani kell, több tapasztalatot kell szerezni, fizikálisan rendkívül nagy különbség van egy U20-as válogatott, meg egy kész felnőtt játékos között. Tehát nyilván van erre példa, mert hogyha a svédeknél nézem a Roganovicsot, aki ugyanebben az életkorban van, csak igen, csak a Roganovics 2 méter, meg nem tudom, 100-valahány kiló, és egy olyan akcelerált játékos, és egy olyan tudású játékos, hogy lehet, hogy a, nem tudom, 10 évente születik egy ilyen. Vagy a szlovénoknál van egy ifikorú, ez az Andzsics nevezetű srác, 2008-as, aki ugyanez, hogy a junioroknál is így teljesít. De ugyanakkor pedig az egészet, egy picit, hogyha hátrébb lépek, és egy kicsit ilyen pedagógiai szemlélettel nézem, akkor azért, hogyha, és most ez az üzenet, ez senkinek nem szól, de hogyha megnézem azt, hogy a Barna Dani 2 év alatt 2 keresztszel a szakadása volt, ha megnézem azt, hogy a junior válogatottból hazajöttek a srácok, jelen pillanatban hány darab sérülés van, akik sajnos több hónapra kiestek most, és itt most még csak szeptemberről beszélek, én legalább 4-5 olyan játékosról tudok, akinek komoly sérülése van, és a junior válogatottban végigjátszotta a nyarat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy vége egy NB1-es bajnokságnak, ezek a srácok elmennek a válogatottba, 2-3-4 hetes felkészülés után játszanak. Pont a Show mondta itt a héten a Nekalani meccsen, hogy játszanak 10 nap alatt 8 mérkőzést, és ott már azért komoly pofonok röpködnek egy junior Európa-bajnokságon, tehát ez nem ez a utánpótlás torna, a Mikulás kupa, hanem az ez komoly, komoly rendezvény, és gyakorlatilag visszajönnek, kapnak egy valamennyi pihenőt, és majd mindenki, a leginkább a közvélemény azt várja el, hogy ezek a gyerekek az NB1-be rögtön játszanak, és rögtön jó teljesítmény nyújtsanak. Játszanak is, csak sajnos a szervezet jelentkezik, és sajnos úgy jelentkezik, hogy egyéb sérülések adódnak. Tehát muszáj betartani, én teljesen igazadatok a Paszkinak ebben. Nálunk ez úgy működik, hogy egy talentprogramot hoztunk létre, és a talentprogram az, ami az igazi fokmérője a gyerekek fejlődésének. Ott kell, és ott kis csoportokban technikai, igen, technikai, taktikai képzés, akár fizikai képzés azoknak a gyerekeknek, akik elmaradt területekkel rendelkeznek. Tehát nem lehet lépcsőfokokat átugrani, mert nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak benne. Az egy másik dolog, hogy a gyereknek nem is lesz benne sikerélménye. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy a Pintér Koppány nem tud rosszul játszani az Ivan Martinovicsal meg a Hesammal, vagy éppen a Juhász Tóth Zalán nem tudna rosszul játszani a Cintrics mellett, mert ugye nyilvánvalóan megoldják helyette. Na de nem ez a felkészítésnek a lényege. Az a felkészítés lényege, hogy például a Nekán, és sokszor emlegetem, olyan gyerekek jöttek ki, akik téthelyzetbe, az NB1-be jó döntéseket hozva fejlődnek, és adják a junior válogatott gerincét azzal az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sótonyi László.
2: Így van, Sótonyi László kedvenc mondás, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, ez a legfontosabb egy fiatal pályafutásában. Pár percünk maradt, Csaba, de mindenképpen beszéljünk a klubról, hiszen komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Váévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizáld. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
3: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen. A rendezvények elindultak, augusztusban ugye azzal indítottuk, hogy egy sajtótájékoztató keretében mutattuk be a játékosokat, bemutattuk a klubnak az új ebben az évben használt címerét, amiben a aranyszín dominált, amit átvittünk magára a mezre is. A játékosok nagyon pozitívak voltak, azt mondták, hogy soha ilyen szép mezük nem volt, ami nagyon örömteli a kollégáimnak, illetve nekem is. Bemutattuk a mezt, bemutattuk az új játékosokat, megspékeltük ezt a napot azzal, hogy a Gáspár Márkucsnak visszavonultottuk a mezét, a mezszámát, és ugye a szurkolókkal együtt tudott elbúcsúzni, és a szeptembertől már az első BL mérkőzésen és már a héten is elsősorban a klubnak, először a volt vezetőire, játékosaira, edzőire fókuszálunk, a klub legendákkal készítünk interjúkat, a klub legendákat bevonjuk a BL mérkőzésnek a protokolljába, emlékezünk azokra a kollégákra, akik mondjuk az elmúlt sok időt az 50 éven belül itt töltötték a klubnál, megkeressük azokat a klubvezetőket, akik sokat tettek azért, hogy ebben az 50 évben hogy a Veszprém sikeres legyen, a következő hónapokban pedig mind a szurkolók, mind a játékosok, mind a vezetőedzők, mind a szponzorok sorba fognak kerülni, és január 9-ére tervezünk egy nagyszabású rendezvényt a Veszprém Van Arénában, ahol is nem akarok még elárulni titkokat, de két mérkőzést tervezünk, lesz benne sok hazai, illetve külföldi jelenleg, illetve volt sztárjátékosunk is, komoly edzőket, az összes olyan szponzort, klubvezetőt szeretnénk meghívni, természetesen a szurkolók nagy nagy buzdítása és jelenléte mellett. Van egy olyan elképzelésünk is, amit tulajdonképpen csak 4 ember tud az egész világon tulajdonképpen.
2: 4 szemközt vagyunk, elmondhatod.
3: Ezt nem szeretném, de van egy nagyon nagy tervünk is, amit szeretnénk ott megvalósítani. Úgyhogy egészen január 9-ig ebben gondolkodunk, és folyamatosan megy az egyeztetés a szurkoló egyesülettel, a várossal, a polgármester úrral, a házon belül az építőkesérnek a vezetőségével, és jobbnál jobb ötletek vannak. Szeretnénk végre azokat a trófeákat kiállítani, amiket az elmúlt 50 évben a klub nyert. A problémánk az, hogy annyi van, hogy gyakorlatilag tematikus sorrendet kell majd ebben megalkotnunk, de ebben is kapunk segítséget az építőkese kollégáitól. Úgyhogy terveink vannak bőven, feladatunk van bőven, és utána szeretnénk ezt január 9-e után továbbvinni majd ezt az eseményt. Nyilván attól is egy kicsit függően, hogy hogyan alakulnak az évbeni eredmények.
2: Hát Csaba, végszóként annyit tudok csak mondani, hogy sok sikert, sok energiát és kitartást nektek ehhez az idényhez, sérülésmentes időszakot, és talán azt kívánom, hogy az 50. év tiszteletére mondjuk Emil Nielsennel a pályán egy BL serleggel legyetek gazdagabbak, úgyhogy sok sikert a Veszprémnek. Na, erre szépen, az idényre. Köszönjük. Dr. Barta Csabának, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójának köszönjük szépen, hogy a vendégünk
3: köszönöm
2: volt.
3: Köszönöm a kívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

péntek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Clotilde, a legdurvább dekoltás.

0: péntek.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Tudja fokozni!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszöntéleket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított. Férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékos, a Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
3: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia az olimpia, a világbajnokság, világbajnokság, a világbajnokság közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, hol tudja mindenki, veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealban. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, se a klubcsapatokkal, sem még otthon Moszkvában is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibáztatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntőmérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
2: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
4: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalban, és megmutattuk a világnak, hogy ten Romániában csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezünk a szép életre, ami volt.
2: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédők érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
5: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Szilágyi István a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
6: Nagyon népszerű volt a kézlabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben, több tornán, és nagyon jól szerepelt a csapat. Utána Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba kerültünk. Gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a 74-es VB-n NDK-román játszott a döntőt, tehát a lehető legerősebb csoportba kerültünk. Nagyon keményen edzettünk ebbe az időbe, hát a Faludi, amikor megtudta ezt a sorsolást, azt mondta, hogy még többet edzünk, tehát nagyon jó állapotban volt a csapat, nagyon elszántak voltunk, meg nagy önbizalommal is mentünk a világbajnokságra.
2: Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
7: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A románok azok fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
2: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
8: Nagyon népszerű volt, a teltházas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézilabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedül alkodok, nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, és ők mondták, ezen én találom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban profika játékosok napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román tévé nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és ha kikapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ezen kitaláció.
2: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlt az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
9: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
2: Paul Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
10: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
2: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
8: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla szeniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna a közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
2: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
7: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt nyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
8: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fárad el egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztó rossz alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanulva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetben, de azt hiszem, hogy kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
2: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartalos Béla nem volt felkészülve.
7: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát. Fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én az a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, ebben biztos vagyok.
2: A doping vizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
7: Az az igazság, hogy általában kiválasztják azt a játékost, aki jól teljesít. Pekhemre idézővel betéve Pekhemre jól teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásomat, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sör se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kóstoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket dopingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
2: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól király címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
2: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
9: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
2: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
10: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
5: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
2: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállítása, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésre, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásért vagy ütésért szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésért nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag a világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
2: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
10: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
9: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást, a labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát 5. megkapó Kornél Dureu kapura lő, a labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek, számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
2: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből, hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
7: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak 5-en, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az 5. passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
6: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát, én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda, már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durajó jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négy, tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakob Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: A románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a mai technikai lehetőségekkel az egyértelműen lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk Jellasics a magyar történelemben. Tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodában volt a románok zsenéjével, Johnny Kunst Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt. Először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek. Majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel. Még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szöglet dobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok. Idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta is, mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja, és egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
6: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sarokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súllyel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
7: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy a elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyították.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurt Wadmark Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
0: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 IHF ellenőre eredetileg Wadmark, a svájci Carlin és az NSK Veli Perrey lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreyt Éliászra cserélték le, amire a Madarász István a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
0: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia, árnyaltan fogalmazva is, alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
3: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Constant ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén, tehát itt nem csak azzal, nem az ellenfélet, nem csak a románokkal a játékosok vagy az ellenfélekkel megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Constant vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IHF befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
8: Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntése jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tidende óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek. A BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi Dóra idézi.
2: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
0: Talán mondani sem kell, a románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
6: Skinte Etinere Tului. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
0: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Dura utalálatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelt a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durao 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Érjász IHF ellenőr a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el, a lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
1: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
0: A Nésport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselte egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
1: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
0: A Nésportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál, amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Durau saját szemszögében nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
6: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondtam magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.
0: Bartolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Nésport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
1: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rugott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmár rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, s utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrált a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
0: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feltúrt kapitányt. a magyar sajtó és a sportvezetés, tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
4: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, de a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, jöttek a következő mérkőzések, persze, de a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsorták a mi továbbjutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt ki értünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, mert már ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, és a meccs után én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Tehát ő sem csinált semmit.

0: Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkaptányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Előjáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jőlenc Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tengerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól, a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Bármire meggyőződésem, hogy plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hát sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom. Én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládos Trencél a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem bepropálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is. És a döntő az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket, hogy tornán is. Én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána a NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag a két pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góllal megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat, és utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal, együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most nagyon egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehettünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszhattunk volna valamelyik fokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok időségben, igen, nagyon jó volt az edzőnk, nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredmény, tehát akár dobogóra is állhattunk volna. De még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartolos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve döntetlen már, olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzy Klempellel holt versenyben a tornagól király lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el, hogy 100 gól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végül azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, vagy a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az ég egyet a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jól játszik, vagy nagyon jól véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedbe levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, vagy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elégtételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tank fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam.